0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gyere, Korsuber, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus! De az utolsó mételeken meg fogja nyerni Korsubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsuber!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sportrádióban.
1: Vége a mérkőzésnek, szemületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan! Megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: információk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá,

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető Kreisz Bálint. Önök az újra töltve című magazin műsor 13. részének rövidített változatát hallják. A következő percekben több évtizedet visszautazunk az időben, hogy kicsit jobban megismerjük a magyar labdarúgás történetének egyik legfényesebb csillagát. Hatalmas gólok, sikerek és olykor megváltozó emberi sorsok. A mostani epizódban ezek mind fellelhetőek. Egy érdekes és közben tanulságos történetet mutatunk Önöknek. Tartsanak velünk!
3: Nagyon tudtam improvizálni, hogy mikor, mit, hogy kell csinálni, és ezt nem lehet megtanulni. Erőt kell születni, a csapattársai is mondták néha. Rá se tudják, hogy mit akarok. Mert nem beszél, hogy ezt játékban, meg olyasmi helyzetekben. Csak úgy kitaláltam olyan gondolatot, amire senki nem számított.
2: Törőcsik Andrást hallhatták, aki 2009-ben a Magyar Televíziónak adott interjújában beszélt arról, szerinte mi volt a titka, miért tartották kiemelkedő tehetségnek. Az általa megfogalmazott tulajdonságok már gyerekként kiemelték a többiek közül. Nagyon büszke volt a BVSC-nél kapott bizonyítványára. Harmadik osztályosként 7 szempont alapján értékelték: magaviselet, szorgalom, technika, taktika, sportszerűség, évi teljesítmény és átlagosztályzat. És mindegy sor végén 5-ös osztályzat olvasható. Nem csoda, hogy már fiatalon felfigyeltek rá a legnagyobb hazai klubok. Törőcsik 1974 nyarától az újpestiek tartalékcsapatában kapott helyet, majd október 2-án a Bolgár Levszki Szófi ellen 4-1-re megnyert hazai backmatchen lépett először pályára lilafehér mezben. 1974. október 16-án játszott a pályafutása első NB1-es mérkőzését, az Újpest ellenfele a Megyeri úton a Pécsi MSC volt. A lilafehérek 5-1-re nyertek, Törőcsik a hazai csapat negyedik gólját szerezte. A Törőcsik első NB1-es gólját előkészítő Tóth András így emlékszik a csapathoz kerülő ifjú tehetségre és a pécsiek ellen Törőcsiknek adott gólpasszára.
4: Mikor először oda került hozzánk, akkor mi is csak úgy csodálkoztunk, hogy mit tud művelni a labdával. Most azért az kicsit túlzás, de ilyen Maradona típusú zsonglőr volt, azt kell mondani, mert mindent tudott a labdával, amit csak lehet. Ráadásul volt benne egy olyan kis csibészség, vagányság, és most, hogy a Maradonnát említettem, ezt a kezes gólt törönél volt, egy olyan, nem is tudom, hogy fogalmazok, csibészség, hogy amikor elindult, akkor megfogta a védőnek a nadrágját, és abból indult el, és abból gyorsult föl, amit a játékvezető nem is látott. És a védő úgy meg volt lepődve, hogy egyszerűen nem tudta, hogy mit csináljon. Emlékszem, ez nekem nagy élmény, hogy én lehettem az, aki az ő első góljához hozzá segítette, mert mindenki szurkolt neki, mindenki azt szerette volna, hogyha vagy 10-15 évig ő meghatározó játékosa legyen az Újpestnek.
2: Az első NB1-es meccsen megszerzett első gól ellenére Törőcsik az ezt követő időszakban viszonylag kevés lehetőséget kapott. Ennek okairól és a tényleges berobbanásról Lasszip Gábor, az újpesti klub történésze beszélt.
5: Fokozatos volt az ő beépítése, de ez nem is váratlan igazából, mert az újpesti csatársor tele volt klasszisokkal. Igazán a figyelmet magára Törőcsik András az 1976. május 15-én, tehát szinte napra pontosan 50 évvel ezelőtt játszott Újpest-Ferencváros 8-3-as mérkőzésen hívta föl. Gyakorlatilag akkor játszotta be magát az Újpest kezdő csapatába. Ez a mérkőzés elsősorban Fazekas László miatt emlékezetes, aki mesterötöst szerzett, de Törőcsik is szenzációsan játszott.
2: Az 1976. május 15-én lejátszott, s az Újpest szurkolóknak oly kedves, Ferencváros elleni 8-3-as győzelemmel záruló találkozón az 5 gólt szerző Fazekas László valóban elvitte a sót, de mint hallhattuk, Törőcsik is megcsillantotta kivételes képességeit. A lilafehérek 7. gólját így adta vissza a Népsport másnapi száma. A felolvasó Szilágyi Tóra.
6: A 83. percben Törőcsik vezette be a labdát a 16-oson belőre, és a tétovázó Bálint mellől 15 méterről ritkán látható nagy gólt lőtt. A jobb összekötő helyéről átemelte a labdát a kapujából kifelé helyezkedő Hajdú fölött, a labda pedig a jobb felső sarokba hullott.
2: Egressy Zoltán író, a 2015-ben megjelenő Törőcsik András iklette Lilacsik Fehércsik című könyv szerzője ezekben az időkben látta először futballozni Törőcsiket, és azonnal a rajongójává vált.
7: Pillanatokon belül kiderült, hogy nem lehet nem őt nézni, és hát aztán onnantól kezdve nagy rajongója lettem. Tehát ez a klasszikus módon a képe a szobám falán, és akkor gombfociban persze ő volt a legjobb játékosom. Tehát ahogy úgy mindenki a kedvenc játékosával el van. Ő más csinált, mint a többiek alapvetően. Tehát ő futballozott, de valami, tehát mindig a legváratlanabb megoldást választotta, és nem tudtak vele mit kezdeni az ellenfelek. Tehát egyszerűen rendkívül szórakoztató volt, ahogy játszott, élvezte a focit.
2: A Ferencváros ellen látott átemelős gól mai szemmel nézve talán nem annyira különleges. Azóta már sok hasonlót láttunk, akkoriban viszont újdonságnak számított. Olyas valami volt, ami csak is egy zseninek juthatott eszébe. Ez a fajta gól, ez a mozdulat a VTG-vé vált, nem egyszer, nem kétszer talált hasonló módon a kapuba, s nem csak a hazai, a nemzetközi mezőnyben is megvillant. Törőcsik András testvérét, Évát arról kérdeztük, mi volt az öccsének a titka, miért rajongtak érte a szurkolók, szinte klubszimpátiától függetlenül.
8: Az az igazság, hogy nyilván érezted, de valahogy amit úgy kiemelnék, nála a játék szeretete volt az, ami mindent fölül írt. Ennek voltak nyilván pozitív, meg negatív oldala is. Túl a játékos cseleken én azt gondolom, hogy az volt nagy erénye, hogy nagyon jól látott a pályán, tehát nagyon jól tudott helyzetbe hozni másokat. A futballista csapattársai mindig mondták nekem, hogy volt két evidens megoldás, akkor ő egy harmadikat választott. És mondom, akkor hogy lehetett vele együtt játszani, ha nem tudtátok kiszámítani, hogy mit fog csinálni. Azt mondták, hogy olyan helyzeteket teremtett, hogy neki csak bólintani kellett, vagy csak berúgni.
2: Baróti Lajos szövetségkaptány az 1976. október 13-án a bécsi Prater stadionban megrendezett Ausztria-Magyarország mérkőzésen látta elérkezettnek az időt, hogy az akkora már a lilafehér szurkolók első számú kedvencévé váló tehetség a válogatottban is bemutatkozzon. A következő év a világbajnoki kvalifikáció jegyében telt. A Bolívia elleni hazai 6-0 után a 3-2-re megnyert lapazi visszavágon Törőcsik két gólban is szerepet vállalt, az elsőt ő szerezte, a másodikat pedig előkészítette, és Halász István volt a gólszerző. Most idézzük fel ezeket a pillanatokat Novotny Zoltán korabeli kommentálásában.
9: Van türelmük a fiúknak, kivárják a lehetőséget, most éppen Fazekas, Halász, Törőcsik a pillanatosan belül gól! Nagyszerű volt! Fazekas, Halász, Törőcsik, ragadt a labda lábra, zokni hozották az egészet, és utána Törőcsik, az újpestiek kitűnősége, 10 méterről elegánsan, higgadtan, egyszerűen nem lehet máshoz hasonlítani, csak Törőcsikhez helyezte a labdát a jobb alsó sarokba.
2: Tekintve, hogy az 1966-os angliai világbajnokság után 1970-ben és 1974-ben sem jutottunk ki a VB-re, nagy várakozás előzte meg válogatottunk 1978-as argentinai szereplését. Az M7-es együttes Törőcsiket éltető slágergyanús dallal is előrukkalt 1977 végére, amelynek címe, hogyhogy nem, Táncolj Törő.
10: Táncolj Törő, járta a rock and roll.

0: többiek. A Nézsport 1978. június 2-án, tehát a mérkőzés napján megjelenő számából az is kiderül, az argentin csapat játékosai miként vélekedtek a magyar válogatott elleni esélyekről. Különösen Daniel Passarella mondatai érdekesek. A hazaiak csapatkapitánya ugyanis meglehetős magabiztossággal nyilatkozott. A sportlap természetesen kikérte a magyar csapat játékosainak véleményét is. Utólag a történtek ismeretében különösen érdekesek Törőcsik András szavai. A narrátor Mújdrica István.
1: Sajnos a River Plate stadionban nem kiabálják majd azt, hogy táncolj törő, de engem nem érdekel, hogy mi történik a nézőtéren. Az sem ijeszt meg, hogy úgy hírlik az argentinok keményebb fognak játszani. Néhány sikeres cselem bizonyára hatással lesz Galán kedély állapotára. Nem tudom, mi lesz a pályán, de úgy tervezem, hogy bátran a közelharcot is vállalom, főleg a 16-oson belül, hát ha felvágnak egy 11-es, nem jönne rosszul.
0: Ma már tudjuk, Törőcsik bizonyos szempontból a jövőbe látott, hiszen megjósolta az argentin csapat kemény játékát, ám abban tévedett, hogy mindez milyen hatással lesz rá. Az argentinok elleni mérkőzés 85. percében ugyanis a portugál António Garrido játékvezető kiállította már korábban sárga lapot kapó Törőcsiket. A találkozót közötti Tövitrai Tamás így kommentált az esetet.
2: Törőcsik megkapta azt, amit mondtam, a pirosat. Mondtam, hogy ez lesz a vége. Bár ne lennék ilyen jó, és Törőcsik lenne fegyelmezettebb. Láthatóan szándékosan belesarkalt az ellenfélbe. Minek kell? Végig rösszentesen ingerlékenyen, ingerülten játszott. Igaz, magára hagyatva egyedül, de erről a játékvezető az ellenfél nem tehet.
0: Arról, hogy az ellenfél és a játékvezető tehetette a történtekről, már akkor is megoszlottak a vélemények, és ez azóta sincs másként. Ám az mai fejjel megmagyarázhatatlan, hogy Vitrai Tamás legalább szavakban miért nem állt ki Törőcsik, és a 91. percben ugyancsak kiállított Nyilasi mellett. A FIFA két kiállított futballistát, Törőcsiket és Nyilasit egy-egy mérkőzésre tiltotta el, a honi vezetőség az összes körülményt figyelembe véve úgy döntött, mindkét játékost kedvezmény megvonásban részesíti. Törőcsiket 10 000, Nyilasit 20 000 forintra megbüntették, és az edzésükön külön küldték őket a többiektől. S ugyan a tekintés újságíró Feleki László nem Bűnbakok című írásában amellett foglalt állást, nem a két futballistán kell elverni a port. Az MLS úgy döntött, Nyilasi Tibort és Törőcsik Andrást a világbajnokságon tanúsított magatartása miatt 1979. július 31-ig kizárja a válogatott keretből. A többszörös büntetés még egy rutinos, sok mindent megért futballistát is megviselt volna, nemhogy egy fiatal tehetséget. Ezt Törőcsik András testvére Törőcsik Éva is megerősítette, kiegészítve azzal, hogy szerinte miközben magában fort, kifelé nem mutatta a csalódottságát.
3: Inkább magában próbálta feldolgozni, de hát azért, ha az ember belegondol, háromszoros büntetést kapott, ugye, és a VB előtt még olyan ígéret is volt, hogy utána ő meg a Nyilasi Tibi külföldre szerződhetnek, hát nagy volt a csalódottság, persze.
0: Önök az Újra töltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Újabb fontos szál, hogy a 70-es évek második felében hiába volt Törőcsik a pályafutása csúcsán, esélye sem volt arra, hogy külföldre szerződjön. Erre a törvények szerint csak az ország illegális elhagyásával, ahogy akkor mondták, diszidálással lett volna esélye. Pedig az 1978-as világbajnokságot követően több helyről érdeklődtek iránta, amit testvére Törőcsik Éva is megerősített.
3: Az az igazság, hogy volt egy időszak, mikor itt az Uzsoki utcai lakótelepen, ahol laktunk, egymást érték a külföldi játékos ügynökök, de az édesapám lebeszélte róla.
4: Arról szeretne esetleg mesélni, hogy az édesapjának mik voltak az indokok, amivel meggyőzte a fiát?
3: Talán két évre eltiltották volna, meg azért mi egy eléggé összetartó család voltunk, tehát az elszakadás is benne volt szerintem.
0: A kor magyar rendszere nem engedte, hogy fénykorában bárki nyugati klubhoz szerződjön. Amikor egy futballista legjobb éveit éli, minden hónap számít. Törőcsik pedig azt látta, hogy miközben kortársai európai csapataiban építheti pályafutásukat, előtte ezek az ajtók annak ellenére zárva maradtak, hogy egybehangzó vélemények alapján akkoriban a világ bármely csapatába befért volna. Várhidi Péter, az Újpestet akkor irányító Várhidi Pál fia is egyetért ezzel a kijelentéssel.
5: Hogyha az átlag nézőt nézem, akkor ő egy Barcelona szintű csapatba simán meg tudta volna állni a helyét, mint ahogy volt is már akkor megkeresésre. A világválogatott még többet lendített volna rajta, tehát mindenképpen a nyugati profi világ olyan klubban, melyik vezető szerepet tölt be, mert abban ő meg tudott volna komolyodni, hiszen utána is kiment külföldre, tehát voltak még jó időszakai, de az az igazi jó, ami akkor volt ott a baleset előtt, az nem tért már vissza neki.
0: Az MLS-től kapott büntetést végül nem kellett teljes egészében kitölteni a Törőcsiknek és Nyilasinak, ugyanis a szövetség elnöki székében a Kutas Istvánt 1978 végén váltó Szepesi György első intézkedéseként rehabilitálta a két futballistát, így mindketten pályára léptek 1979. március 28-án az NDK ellen, sőt, Törőcsik gólt is fejelt. Nem sokkal később, 1979. júniusában pályafutása újabb drámai fordulathoz érkezett. Pedig jól indult a hónap, ugyanis a június 2-án megjelenő Népsport arról számolt be, hogy Törőcsiket meghívták a világválogatottba. Mai szemmel árnyaltan fogalmazva és meglepő, hogy a Népsport aznapi szerkesztője a hírt nem tartotta arra érdemesnek, hogy a címlapon megjelenjen, így a sportlap a 7. oldal közepén egy rövid írásban számol be a meghívásról. Érdemes figyelni, hogy Törőcsik micsoda világklasszisok között kapott helyet. A listát Szegő Tibor olvassa fel.
6: Az Enzo Beárcot által összeállított világválogatott június 25-én Buenos Airesben a világbajnoki címvédő argentin válogatott ellen lép pályára. Beárcot 9 ország 15 játékosát hívta meg, köztük az újpesti Dózsa labdarúgóját, Törőcsik Andrást. A keret a következő. Kapusok: Maier, Hellström, hátvédek: Toninho, Kroll, Kaltz, Peccei, Gabrini, középpályások: Zico, Neeskens, Bonhof, Asesni, Platini, csatárok: Rossi, Bettega, Törőcsik.
0: A meghívás követően a Magyar Rádió Panoráma című műsorában Bánó András készített interjút Törőcsikkel.
7: Hát mindenkit, engem is váratlanul ért ez a örömhír, viszont a nagyobb örömet okozott, és a tévé híradóból tudtam meg én is.
8: Rossi, Bettega mellett játszani milyen érzés lesz?
7: Hát nem tudom, hogy az összeállítás még hogy van, egyelőre csak keretet adtak meg, de olyan nagy jó érzés lesz, és kicsit mondom, hogy el is elfogadott is leszek, de hát ezt kell majd legyőzni.
0: Az Újpest akkori edzőjének, Várhidi Pálnak a fia, vagyis Várhidi Péter emlékei szerint Törőcsik a világválogatottba szóló meghívás után sem éreztette a környezetével, a csapattársaival, hogy emiatt többre tartaná magát másoknál.
5: Neki nem voltak különösebb reakciói, mindenki tudta, az egy elismerés volt az ő részére. Ami az érdekessége, hogy ugye apámmal ment volna együtt, de semmilyen szinten nem lehetett érezni rajta, hogy most többre tartaná magát, mint aki.
0: A sajtót és ezáltal a hazai közvélemény csak mértékkel mozgatta meg az amúgy szenzációs hír, amely érdekes módon igazából akkor kapott nagyobb nyilvánosságot, amikor kiderült, Törőcsik autóbalesetet szenvedett, s emiatt nem lehet ott a világválogatott argentinai fellépésén. A Buenos Aires-i mérkőzés előtt 9 nappal a már biztos bajnok újpesti Dózsa az NB1 utolsó fordulójában gyakorlatilag tét nélküli meccset játszott Zalaegerszegen. A találkozón Törőcsik visszafogott teljesítmény nyújtott, a mérkőzés másnapján pedig a Magyar Távirati Iroda a következő szűkszavú közleményt adta ki. Ezt Erdei Márk narrálásában hallják.
9: Szombat este Zalacsány határában a 76-os számú úton 19 óra 30 és 20 óra között Szirtes Pál, 33 éves anyagbeszerző, budapesti lakos személygépkocsijával a Sáros úttestről az árokba hajtott és egy fának ütközött. A baleset következtében a gépkocsiban helyett foglaló Törőcsik András, az újpesti Dózsa és a válogatott labdarúgója súlyos sérülést szenvedett. Törőcsiket a mentők kórházba szállították. A baleset oka a vizsgálatok eddigi megállapítása szerint, hogy Szirtes Pál nem az útviszonyoknak megfelelő sebességgel vezette a járművét. A rendőrség a vizsgálatot szakértők bevonásával folytatja.
0: A zalaegerszegi mérkőzésen ott volt Várhidi Péter is, aki a csapat buszán ülve utazott vissza Budapestre. Magazinunknak így idézte fel a történteket.
5: Hát ott voltam én is a buszon, amikor ugye megtörtént a baleset. Ugye ez egy nehéz szituáció volt, hiszen előtte való lapapám kapott a gyérgörcsöt, és nem tudott elmenni a csapattal. Felkérdezkedett a barátjával, hogy ő szeretne külön fölmenni, de hát ugye mi apám nem volt ott, nem ő engedte el. Egyébként az összesen valószínűleg nem engedte volna el. Egy kis 500-as fiáttal mentek, és megcsúsztak, egy esős időjárás volt, megcsúsztak, és neki csapottak a fának. Mi a busszal akkor értünk oda, amikor őt már a mentő elvitte. Természetesen akkor még nem tudtuk, hogy mi lehetett vele, az volt a pej, hogy a jobb oldalon ült, és a jobb oldalával csapodott neki ez a kis autó, és ugye kiugrott a csípője, és ott el is tört, úgyhogy az egy nagyon szerencsétlen eset volt, és így gyakorlatilag mind a kettőjüknek úszott a világbajnokság. De hát akkor már lehetett érezni, hogy ez egy nagyon-nagyon hosszú sérülés lesz, és nagyon nehezen fog ebből visszajönni.
0: Azokban a napokban az egész ország aggódva figyelte, mi lesz Törőcsik sorsa, aki a Magyar Rádiónak érezhetően egykedvűen nyilatkozott az állapotáról.
10: Azt tudtuk, hogy csípőtörésed van, illetve letört egy darab, de a homlokoddal mi történt?
7: A szélvédőből vágtam be a fejemet, és ez felszakadt a fejbőröm, de hát ez nem veszélyes.
10: Talptól egész térdig gipszbe van a lábad. Mi indokolta ezt, hogy gipszbe tegyek?
7: A csípőmet ne engedjék forgatni, ez a gipsz ki van támasztva két ilyen biztosítékkal a bokámnál, hogy ne forogjak.
10: Azt tudjuk, hogy a haverod vezette a kocsit, és a kocsiban más nem sérült, meg csak te?
7: Tök könnyebben sérültek meg mind a kettő a fejükön. Volt két kis horzsolás, más semmi.
10: Te elől ültél a vezető mellett?
7: Igen, elől.
10: Milyen kocsi volt ez?
7: Fiat 500-as.
0: A baleset után Törőcsikéva a kórházban a bizakodó, optimista innyét látta az öcsében, de azt is megtapasztalta, hogy a történtek után megváltozott a személyisége.
3: Természetesen rögtön berohantunk a kórházba, itt volt a BM kórházban, és hát ahhoz képest, hogy a mentős, aki őt betett a mentőautóba, azt mondta, hogy nem úgy fog valozni, de járni sem fog tudni, olyan állapotban volt a csípője. Azt gondolom, hogy ahhoz képest még elég jól felépült.
4: Nagyon nagy akaratereje volt, tehát már mikor úgy magához tért, akkor mondta, hogy ő vissza szeretne térni, mert vannak ilyen nagyon nagy küzdők az életben.
3: Igen, ő a fotballért mindenre. Egyébként nem volt nagy küzdő, inkább visszavonul, de a fotballért mindenre hajlandó volt.
4: Megváltoztatta ez az ő személyiségét?
3: Hát ez is, és a VB is, a kettő együtt egy kicsit megkeseredett. Azért ő még fiatal volt ahhoz, hogy két ekkora kudarc érje őkét egymást követő évben.
4: És ez mondjuk csak a labdarúgásban volt jellemző, vagy az azon kívüli életben is látszott, hogy úgy valami megtört?
3: Szerintem a magánéletben is, igen.
0: Az újpestiek legendájáról könyvet író Dunai Ede is egyetért azzal, hogy az 1970-es évek végén történtek alapjaiban határozták meg Törőcsik további pályafutását.
11: Abszolút. Már mondom, előtte se volt egy ilyen társaság középpontja, meg nem szeretett például újságíróknak nyilatkozni, vagy televi nem szerette, hogyha azt a felhajtást maga körül nem szerette, pedig hát volt, ugye érthető módon. Ő mindig elmenekült minél előbb akár az újságírók, akár a reflektor szurkolók elől, és hát aztán, amikor jött ez a két úgymond tragédia, akkor azt tényleg nehezen dolgozta föl, és hát ugye sokan mondják, hogy az ital így meg úgy közrejátszott abban, hogy azért nem futotta be ezt a pályafutást, de hát akkor már tényleg sokszor volt az, hogy ezzel oldotta ezt egyrészt letargikus állapotot, másrészt ezt a szorongást, mert onnantól fogva ő már nem ugyanaz a 21-22 éves rác volt, aki olyan örömből futballozott, hanem tényleg ő is érezte, hogy itt valami megtört.
0: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. 9 hónappal később, 1980. március 8-án a Dunai Város ellen 1-1-es döntetlennel záruló bajnoki lépett újra pályára, s a Népsport bizakodva értékelte teljesítményét. Amikor olyan napja volt, klubcsapatában és a válogatottban is szenzációs megoldásai voltak, s bár a bizalom még megvolt vele szemben, egyre ritkábbak voltak az emlékezetes momentumok. Végül már jóval túlpályafutása csúcsán 1985-ben tudott külföldre szerződni. A Montpellier-nél légióskodó, de már visszavonulni készülő Zombori Sándor ajánlotta a klub vezetőségének maga helyett Törőcsiket, s a másodosztályú francia klub stábja a Néstadionban megrendezett, kettős rangadón nézte meg a kiszemeltet. A francia klub végül 150 ezer dollárért szerezte meg a magyar játékost, aki azonban nem váltotta be hozzá fűzött reményeket. Erről az időszakról a Rokó Péter és Zombori Sándor szerzőpáros által írt a Törő című életrajzi könyvében így beszélt akkori felesége. Az idézetet Szilágyi Dóra olvassa fel önöknek.
12: András már akkor sem volt az az ember, aki képes arra, hogy fogcsikorgatva harcoljon valamiért. Inkább önszántából félreállt.
0: Az amerikai és kanadai kitérő után hazatérő Törőcsik az MB2-es Volán SC-hez került, majd a legendás mágustól, az akkor az MTK-t irányító Verebes Józseftől megkapta pályafutása utolsó lehetőségét. 1989. márciusában a Győri Rába Eto elleni győztes meccsen gólpasszal tért vissza a hazai élvonalba, ám egy héttel később, március 25-én drámai véget ért a pályafutása. Tatabányán 1-0-ás MTK vezetésnél Udvardi Endre a félpályán leterítette Törőcsiket, majd néhány perccel később ismét belerugott, ezért az MTK csatárát a 22. percben le is kellett cserélni. Mentővel kórházba szállították, ahol megállapították, hogy szárkapos csonttörés szenvedett. Törőcsik a Népsportban megbocsátó hangnemben kommentálta az esetet. Ezt Mújrica István idézi önöknek.
1: A mérkőzést követően, amikor megtudtam, mi történt, nagyon elkeseredtem, de most már beletörődtem. Nem Udvardira haragszom, hogy a játékos mennyit enged meg magának a pályán, az a bíróktól függ.
0: Ekkor már köztudomású volt az alkoholfüggősége, voltak jobb és kevésbé jó időszakai. Erről 1996-ban a Telesport kamerái előtt ő maga is nyíltan beszélt.
13: Nyíltan évek. 86-tól elég kemény, elhivatált életem volt. Elég kemény kényel a bírók Valak hallal már vívom, viszont csúgyan jó volt végig. Van már tiszta terüldés, és utána van már fel a vindulók elég jó, ennek vágyták el.
14: És hogy állt most ebben a harcban?
13: Hát most a tiszta, induló megél. Tiszta volt egy évig, vannak volt egy ilyen két-kéttel kívülatos elhajlás, most megint a tiszta, remélem, hogy hát mindjárt most egy kicsit hosszabb időre kell az a tisztaság.
15: Yeah.
0: Annak ellenére, hogy nyilvánosan nem, vagy csak elvétve lehetett tőle olyan nyilatkozatot hallani, ami arra utalt, hogy tisztában van a képességeivel. Ugyanebben az 1996-os interjúban érezhető büszkeséggel beszélt arról, mit jelentettek számára a futball történetének egyetlen háromszoros világbajnok futballistájának, vagyis Pelének a szavai.
15: Elértem azt, hogy például Pelé azt mondta róla, vagy azt hittem, hogy eddig nem soha nem felejtem a nyilatkozatát, hogy azt hittem, hogy én jó befejező csatára vagyok, de hát remek irányító is vagyok. Hát amikor hízott a májam, és nekem ennyi elég volt.
0: Törőcsik András nővére, Éva szerint viszont annak ellenére, hogy a testvére kifelé ezt kommunikálta, András pontosan tisztában volt azzal, hogy ennél többre is vihette volna.
3: Én szerintem ő titkon magába tudta, hogy nem tudott teljesen kiteljesedni kifelé, azt mondta, hogy igen, elégedett.
0: Törőcsik András állapota az évek sodrásában egyre csak rosszabbodott. Többször volt kórházban, hol csípőműtéten esett át, hol a fejsérülései miatt. 2014 márciusában elesett, és olyan súlyosan beütötte a fejét, hogy kómába került. Két agyműtét, és az évek itt tartó rehabilitáció után sem épült fel teljesen. Előbb a berceli gondozó intézményben, aztán Óbudán egy idős otthonban, majd egy újpesti létesítményben, végül Budakeszin a Honvéd Rehabilitációs Intézetben kezelték. A Covid-járvány után visszakerült Budakeszire, s attól kezdve már nagy csend ölelte körül mindennapjait. Az egészség állapotáról legfeljebb időnként jelentek meg információk, majd 2022. július 9-én érkezett a sokkoló hír. Törőcsik András a Honvéd Kórházban, tüdőgyulladásban, 67 éves korában elhunyt. Csillogó tehetségnek indult, amit pontosan bizonyít, hogy fénykorában igazán kiemelkedő világra szóló nagy eredmény hiányában is többször felkerült a France Football aranylabda szavazásának listájára, a legjobb eredménye a 9. hely volt. Minden olyan szakember, játékos, szurkoló, aki látta őt futballozni, egyetért abban, hogy Isten áldotta tehetség volt. A korábbi szövetségi kapitányt Várhidi Pétert, a 70-es évek második felében az Újpestet irányító Várhidi Pál fiát arról is kérdeztük, mi jut eszébe, ha meghallja Törőcsik András nevét.
5: A mosoly. Állandó mosolygó, teljesen mindegy, hogy edzés volt, meccs volt, vagy pedig éppen egy edzésre készülődés közben folyamatosan mosolygott, mindig a társaság központja volt, mindig ugratott valakit, tehát ő egy ilyen bohém srác volt.
0: Törőcsik András nővére Éva is megemlékezett a testvéréről, az egyik utolsó személyes élményét felidézve.
3: Utolsó nagy élményem, és szerintem ez nagyon jellemző is, mikor már nagyon beteg volt és kórházban élt, akkor elmentünk Újpestre meglátogatni a Sumit, tehát a Schumann Petrit Újpesten élt egy otthonban, és nem gondoltam, kanyarodjunk a pálya felé. És hát nyári időszak volt, nem voltak mérkőzések, de volt ott egy biztonsági ember, akit megkértem, hogy engedjen be minket, és beengedett, és, de akkor már tényleg nagyon beteg volt András, bement a pálya közepére, megtapogatta a lábával, és azt mondta, jó a fű. Amikor jöttünk ki, az még a történethez tartozik, a biztonsági őr három fényképet vett elő az Andrásról, egyet az apukájának, egyet a keresztapjának és egyet magának, aláíratott vele. Még akkor is, mikor már nagyon beteg volt, akkor is első rangú kérdés volt neki az, hogy milyen a fotballpálya.
0: Törőcsik András története egyszerre szól a kivételes tehetségről és az elszalasztott lehetőségekről. Pályafutását olyan külső és belső tényezők alakították, amelyek közül önmagában talán egyik sem lett volna végzetes, együtt azonban megakadályozták, hogy eljusson oda, ahova a tehetség alapján eljuthatott volna. Sérülések, súlyos autóbalesetek, a szenvedélybetegség és a korabeli magyar viszonyok egyaránt behatárolták a lehetőségeit. A be nem váltott ígéret, Törőcsik András egy korszak legendája, akire úgy emlékszünk, mint a futballistára, aki megmutatta, mit jelent az igazi tehetség, és hogy ez az adottság milyen törékeny is tud lenni.
16: Ha újra kellene kezdeni, mert nem tudom, hogy egy erre, akkor mi változtatnak?
17: Talán abban, hogy most már mostani
16: érett fejjel,
17: ami azért hülyessége így visszagondolom, mert mindig mondták, hogy lenézz vissza, menj előre. De talán akkor lelépni.
0: A 67 éves korában elhunyt Törőcsik Andrást 2022. augusztus 8-án kísérték utolsó útjára a Megyeri úti temetőben. Önök az Újra töltve című magazinműsor 13. részének rövidített változatát hallották. Az előző percekben igyekeztünk bemutatni Törőcsik András tehetségét és a pályafutását. Egy olyan korba repítettük vissza önöket, amelyben sokszor a sportolók életét a külső körülmények is befolyásolták. Amennyiben kíváncsiak a hosszabb, még teljesebb változatra is, akkor keressék a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját. Köszönjük azoknak, akik narrációval segítették az adás elkészülését. Szilágyi Dóra, Szegő Tibor, Erdei Márk, Mudrica István. Hangutó munka Redák József és Kreisz Bálint. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kreisz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszont hallásra.
18: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, füzító vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzések, tetszületes, a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállóba, füzitóvízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Én egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Miután nagy szeretettel üdvözöljük a Vasast és a Budapest Honvédot a labdarúgó első osztályban, innentől elvi akadálya már nincs annak, hogy... Illetve gyakorlati akadálya nincs annak, hogy a Vasas, a Honvéd, az Újpest és a Ferencváros részvételével akár újraélesszük a kettős rangadókat például a Puskás Arénában, hiszen ennek hihetetlen hagyományai vannak, még akkor is, hogyha deklaráltan az utolsó kettős rangadót már több mint 40 éve játszották 1987-ben. Balai Attilát és Turi Gábort köszöntöm nagy szeretettel, tele emlékekkel és tele szuper emlékekkel az egyszer volt kettős rangadókról, ahol ugye, mint tudjuk, a második mérkőzést mindig a Ferencváros játszotta, és 73-tól indult el hivatalosan, de hát ennek még bőven van előzmény története, egészen az 50-es évekig visszamenőleg, nem ritkán 70-75 ezer néző előtt, ami magyar bajnokiról lévén szó, egy egészen elképesztő nézőszám. Mi az első emléketek kettős rangadó ügyben?
3: Sokat gondolkodtam, mielőtt bejöttem, tehát én már gimnazistaként ezen szocializálódtam, most bármilyen furcsa hangzik, tényleg így van. A szocializmusban, tehát a szocializmust építő Magyarországon fiatalként ezen szocializálódtam, tehát amikor én most az előbb említettem a 72-t, akkor én már nagyon öreg voltam. Nem emlékszem pontosan, melyik kettős rangadón voltam kint, de a 70-es évek közepétől jártam, és amit az Attila mond, ennek egy iszonyatos húzóereje van, és egyébként nem csak a Fradi tábornak, persze a Fradi tábor volt a legnagyobb, hanem ugye átellenben ültek. Először a Fradi tábor lennült a P szektorba, utána, mivel akkora lett, fölköltözött a szerintem fölötte lévő a számozott szektorokba. Így van. És a másik oldalon ültek az újpesti és a honvéd drukkerek. És ez nem az elején volt, tehát ez nem a 70-es évek.
2: És a hosszú, karé hosszú részén a Vasas.
3: Így van. De hát ugye ezt el kell, hogy mondjuk, hogy a teljes teltház ugye 76-80 ezer ember volt. De olyan 50-60 ezer ember rendszeres senkin volt a kettős rangadókon. Ugye főleg a Fradi játszotta a második meccset, de a lényeg az, hogy tehát mondják, említik, hogy milyen béke volt a szurkolók között, mert átmentek szünetbe a másik oldalra.
2: És oldatlanul találkozniuk kellett,
3: de ez már akkor volt, amikor nem volt annyira telt ház, mert ugye hogy vándorolott tulajdonképpen ezrek vándorolnak, de egyébként nem volt matek, és teljesen más világ volt, de majd beszéljünk erről is, mert ezt én nagyon érdekesnek tartom. Mondom, tehát hétköznapon is voltak kettős rangadók, hát az egyik az már nekem egy nagyon tehát szomorú emlék, a 8-3, ugye a 76 akkor a, igen,
2: az 76, akkor lett bajnok.
3: Így van, és előtte Vasas Honvéd meccsöt, és akkor utána Fradi kapott egy, és a Fazekas 10-est kapott, ugye?
2: 5 góra.
3: Így van, és akkor...
4: És Vickó fogta ki a következő szezonban, az Újpest játékosa lett, ez a fradistáknál különféle összeesküvés elméleteket generált.
2: Igen, erről a meccsről mesélte utólag, talán Nyilasi, hogy... Előző este elvitték a törőt.
3: Igen.
2: A saját baráti körük, Szabó Feri. És ami ennél is fontosabb, néhány fradi szurkoló,
3: igen,
2: akik a Nyíléktől kaptak arra pénzt, hogy ők lelépnek valamikor 11 felé, és itassák keményen a törőcsiket, amíg mozog. És akkor reggel jött a telefon, hogy minden a legnagyobb rendben. Kis túlzással mentő vitte haza.
4: A kód, amit mondtak, alszik a baba.
2: Tessék. Másnap kiballagott törő, akinek teljesen mindegy volt, hogy hány órakor került ágyba, és 8-as osztályzatot kapott, a mezőn egyik legjobbja volt, úgyhogy a Fazekas rúgta az 5 gólt egy 10-es osztályzatért.
3: Kapaszonzációsan játszott egyébként.
2: Az Újpest.
3: De a másik, ha már itt a 10-est említjük, a Kakasnak volt egy 10-es, ezt megnéztem, 85 tavaszán Fradi Vasas 1-0, és a másik meccs a Honvéd Újpest volt, és a most nem akarom így mondani, hogy a törő utódnak kikiáltott Kis Sándor, mert azért ugye nem utód, mert
2: korpott.
3: Persze. Hogy ő is kapott 10-est 3 góra és gólpasszra a Dózsa Vasas 4-1-es meccsen, ez 84-ben volt, és a másik, amikor a dömegójával a Fradi 1-0-ra vesztett a Honvéddal szemben. Ezeket csak azért néztem meg, mert a 10-es osztályzatokat fontosnak tartom, már csak azért is, mert
2: nem kimész oda, sok belőlük.
3: Erről van szó, és kimész oda, mint játékos, hát ez piszkosul feldob. Fölnézel, tehát a felső karé, teltház van, kész. Itt nem lehet más csinálni, csak jó futballozni, most a Vickót leszámít.
2: Azt hiszem Garabai Imrétől, aki szintén az egy enyhén szóval is fajsúlyos figurája volt a magyar futballnak, és ugye hát a Vastagon a 80-as évekből még bősége játszott kettős rangadókat, mint honvéd válogatott védője. Garabától olvastam egyszer azt, hogy még, hát talán gyerek már nem volt, de mondjuk középiskolás lehetett, vagy annak a teteje, amikor az akkori barátnőjével, aki később a felesége lett, kinnültek egy kettős rangadón a lelátón, és ott megfogalmazta azt a vágyát, hogy neki körülbelül az a non plus ultra futball pályafutásába egyszer itt így ilyen körülmények között pályára léphetne. Hát egyrészt nem egyszer lépett pályára, másrészt válogatottban is néhány teltházas meccset játszott azért a Népstadionban, szóval ez maximálisan megadatott neki, de hogy egy fiatal futballistának, mert innen közelítsük innen a kérdést, milyen motivációt jelenthetett, hogy ilyen kulisszák előtt futballozhasson.
4: Hát ha már Garabát említed, egyébként a kettős rangadók legszürkébb csapata összességében a Honvéd volt, de pont a Garabai időszakában a 80-as évek közepén néhány elképesztő meccset produkált a Honvéd. Volt egy Honvéd Újpest 5-0, az elmondhatatlan, hogy a Honvéd akkor futballozott. És
2: hát ha már sorozatban nyertek három bajnokságot, akkor kiemelkedően a legjobb csapata volt a Magyar NB1-nek a Honvéd.
4: Igen, és ugye
2: annak a Magyar NB1-nek, amelyben egyébként játszott az a videóton, amelyik akkor éppen UEFA kupa döntőzött.
4: Meg a Verebesféle Győrt fosztották meg a bajnoki címtől, ahogy Komora Imre akkor nyilatkozott, amikor a Honvéd megnyerte a bajnokságot, a szerénység és a tudás diadala a jegenyék Győrben sem nőnek az égig. De akkor elég sok magyar pályán az égig nőttek a jegenyék egyébként. És ha már ezt említetted, hogy Garab, amikor először volt kettős rangadó, azt viszont soha nem felejtem el, hogy első barátnőmet az első mérkőzésére, amikor kiengedték a szülei velem, az a 7-1 volt, amikor a Fradi 7-1-re verte az Újpestet. A barátnőm...
2: Az rögtön a 8-3 utáni évben volt.
4: Nem, ez kicsit később
5: kicsit
4: volt.
5: Kicsit később.
2: De akkor nem szerintem a következő bajnokság nem, tavasszán, nem? Vagy 79? Nem. Jó, lehet. 78-79.
4: 79-ben volt ez. Ez 79 szeptemberében volt, és a barátnőm anyukája volt az énektanárnőnk, és úgy engedte el a meccsre, hogyha én be fogok lépni az énekkarba, és akkor azt mondtam, hogy be fogok lépni, aztán nem léptem be, de kiengedte a lányt élet első meccsére.
2: Ebből is látta, hogy milyen megbízható fiú vagy.
4: Így van. Zenész családból, és annyira a hatása alá került ennek a mérkőzésnek, ami egyébként sokkal inkább egyirányú utcába zajlott, mint a 8-3, mert a 8-3-nál 4-3 volt a félidő, és nem lehetett tudni, hogy mi lesz. Itt a 7-1-nél az első félidő végén 4-0-nál rúgott az Újpest egy 11-est, ezzel szépített 4-1-re, és a barátnőm a Fradi 4-0-ás vezetésénél, amikor az Újpest 11-es kapott, már a környékbeli fradistákkal arra fogadott, hogy ki fogja hagyni. Hát végül is nem hagyta ki, 4-1 lett, de 7-1 lett a vége.
2: Szakértővé vált
4: 45 perc alatt. 42 perc alatt szakértővé vált.
2: Mondtad, hogy apád vitt először meccsre, fordítva volt, én vittem apámat először, de ennek az egy magyarázata volt, hogy én veletek ellentétben nem budapesti vagy budapesti vonzáskörzeti gyerek voltam, hanem Szombathely, tehát nekem egy kettős rangadó az olyan volt, mintha felajánlották volna, hogy elmehetek a Holdra körülbelül. És egyszerűen egy véletlenszerű budapesti látogatásról sikerült apámat kicsalnom a kettős rangadó második meccsének a második fél idejére, amikor már belépőt se szedtek. De az egy meghatározó, egy gyereknek voltam 10 éves, ez egy gyereknek egy meghatározó élmény. Az első snitt, amit élőben láttam a Népstadionban, életem első villanyfényes meccsén, az, hogy bizonyos Váradi Béla olyan 18-ról rárugja, és bizonyos Zsiborás Gábor a pipából kiszedi, és ezt csak 40 ezer emberek kezd ordítani, hogy hajrá Fradi. Tehát ehhez fogható futballélmény hol ért volna addig?
5: Nekem volt egy nagyon negatív élményem, és az első élmények között

0: Igen, maradjunk ebben, hogy bőrig.
1: De egyébként, amikor kérdezték tőlem, hogy mikor kezdtem kopaszodni, akkor az az emlék megvan bennem.
2: Egy kettős rangod jutott eszed.
1: Volt egy olyan kettős rangod, amikor végig szakadt az eső.
2: 87-ben már kopaszott.
1: A katonaság alatt is már tulajdonképpen, de még csak egy kicsi kopaszodás volt, de fel nem vetődött bennünk, hogy attól még, hogy szakad az eső, úgy akkor nem volt semmi fedett lelátó, vagy ilyesmi, hogy be kéne menni, vagy be lehetne menni. És mivel napközben normális idő volt, se sapka nem voltunk semmi, tehát rommá áztunk, a szünetekben néha egy kicsit bemenekültünk, aztán szigetszentmiklósi gyerekként felültem a Hévre, hát nem tudom elmondani, mint egy árvízkáros út, hazáig direktem, otthon egyből befeküdtem egy forró kád vízbe, és mikor kiszálltam, a fele hajam benne volt a vízbe. De azt mondtam, hogy hát egy kettős rangadó mindenképpen megérte, mert az tényleg a magyar futball legzsenyálisabb találmánya, ez meggyőződésem.
0: Így van, így van. Bocsánat, jó, mondjad, Pista,
2: csak annyi, hogy ugye az 50-es években, tehát addig nem volt népstadion, tehát 53-ban lett népstadion, utána nyilván próbálták, amennyire lehet kihasználni, és ott már rendszeresen rendeztek kettős meccseket, de nem ebben a klasszikus Fradi-Vasas Honvéd Újpest felállásban, hanem általában egy fővárosi és egy vidéki csapat meccsét. Tehát ne is nevezzük a szó klasszikus értelemben kettős rangadónak. Utána rendeztek már kettős rangadókat, de random a 60-as években, és 73-tól intézményesítette az MLS, és miután az első kettős rangadó mindjárt 75 ezer néző volt, ami a néző csúcsa az azóta eltelt időszaknak, erre azt mondták, hogy hát ez így elég ötletnek tűnik, és onnantól 87-ig gyakorlatilag talán egy idény volt, hogy nem voltak kettős rangadók, már a sorsolásnál is úgy intézték, hogy ez a négy csapat így mindig van. Ugyanazon a meccs napon játszom páros meccseket.
0: Mondok egy érdekes dolgot ezzel kapcsolatban, nem akarok feltétlenül politizálni, de ugye a Kádár rendszernek sok mindent, tehát ugye a késő kádári rendszernek sok mindent lehet a nyakába varni, hogy hagyta lepusztulni a futballt, de mondok azért valamit. Ugye 56 után kellett az embereknek egy kis cirkuszt adni, és ugye 63-ban volt az amnestia, rá 10 évre, hát még akut, 73-ban voltunk, nem voltunk 20 évre a forradalomtól, tehát tulajdonképpen azt is mondhatták volna, mert látták, hogy ezt szeretik az emberek. És ugye a Kádár rendszer azért az irtózott attól a sok ember egy ilyen összegyen.
2: Sokan együtt az nem
0: így van. Tehát ezért volt az, hogy a Verseny utcában hazafelé azért megzupáltak a rendőrök egy-egy Fradi vagy válogatott meccs után, de azért fönt úgy döntöttek, kaptál, hogy hagy menjen, válogatott meccs után igen. A MK-be be kellett menekülnöm, de ez nem tudom hányba volt a aluljáróban. Most azt képzeld el, hogy onnan hogy mentem oda, hát a gyalog, hát a jó messze, na mindegy, nem ez a lényeg. Tehát meghagyták, mert érezték, hogy ez kell az embereknek. Tehát ezzel tulajdonképpen azért egy boldogságfaktort adtak. Tehát minden, szinte minden ilyen hülyeségekre emlékszem, hogy felszálltam a 68-as villamosra a Móricz Zsigmond Körtéren, és az átvitt az Erzsébet hídon, vagy ha nem, akkor ne, akkor mentem a 7-es busszal a akkori Népstadion útig, ma ugye Stefánia, vagy ha nem, akkor valahogy a 44-es villamos is, nem viccelek, tehát lógtak az emberek a villamosokon, tehát ott a templom előtt a Tököli úton, ha elmentém, ma utána jött a Stefánia meg, a Népszedünti megálló, és onnan mentél be a Föltani intézetre, az ember bizserget, vagy jöttél, de mondom a másikat, ami fontosabb, akkor már volt, ha 70-es évekről beszélünk, volt már metró, ugye 71 vagy 72-be, és elment, ott volt a Népstadion megálló, és onnan mentél be a Dromoszon keresztül, és ott volt ugye az edzőpálya. Ott, ha nem voltál ott teljesen az első meccsen,
2: a
0: akkor már
2: a
0: másik...
2: Dromosz az a szobor, szoborpark.
0: Igen. Szobor, igen. És ott van az edzőpálya, és ott melegítettek a játékosok.
2: A második meccs.
0: Így van, és ez megcsapta Pázsitnak az illata, és a, tehát nem Gerozán Kenőcs volt meg Nico Flex, hanem egy egész más, szóval mondtam is magam, hogy ezek profik, mert ugye mi ezt a Gerozánt kentük, vagy a Nico, és érdekes, nagyon sok szurkoló, százak állták körül, és nem volt beszólás. Tehát nem volt beszólás se a Mészőnek, se az Albertnek, hogy múltkor rosszul játszottál, embereld meg magad. Egyébként maximum ez volt a, tehát az embereknek.
2: Ez még
0: nem is beszólás. Tehát ott látni lehet, hogy a Szőke Pista hogy tud fotballozni, tehát ott 40 méter, vagy az Ebedli, tehát félelmetes dolog, hogy a Mésző fölugrik fejelni, és akkor látod, hogy a cipő ott van a válladnál.
1: Nem volt beszólás, mert áhítat övezte azokat a futballistákat. És ezt akkor ér, mert amikor fenn volt a tribünön, akkor esetleg könnyű volt kiabálni, de amikor ott álltál lent pont, és melegített tőled 2 méter egy olyan bávány, hogy nehezen hitted el gyerekként, hogy ezt valóban megéled, hogy itt van tőled 2 méterre ő, és most be fogja passzolni a labdát, akkor az fel nem vetődött, hogy te neki valami csúnyát mondjál. Még csak az se, hogy egy aláírást kérjél tőle, persze melegítettek, hanem csak az, hogy bámultad, és próbáltad értelmezni a helyzetet, hogy itt ő, itt az a tünemény, ez itt van tőlem 2 méterre.
0: Egy ember közeli viszony volt, bármilyen furcsa, igen, annak ellenére, hogy istenekként lehetett földnézni ezekre a játékosokra, kluboktól függetlenül.
2: Na de ezt fordítsuk meg. A játékosok visszaemlékezésében is az van, hogy a bemelegítést majdnem annyira szerették, mint a meccset, mert ott a nekik meg a szurkoló volt ember közelben.
1: Pontosan.
2: Tehát, hogy pár

0: méterre, és az a több száz az volt alkalomattán több ezer is szurkoló előtt, tőlük néhány 5-10-20 méterre melegítettek a következő meccsre.
1: A császár Albert Flóri mesélte egyszer, hogy a játékos kiáraboda szólt hozzá Mészői Kálmán, és mondta, hogy Flóri, elrontottunk valamit? És mondja, miért? Azt mondja, hát 55 ezeren vannak. Hát keveselte.
0: Biztos megszámolta.
2: Hát jó, de nem, fölnézte, aki járt a stadionba, ezt akarom mondani, az rögtön tudta, meg tudta satszolni. Alsó karé tere van olyan 30, ott fönn gyülekeznek 40-45, és ha csak a két szélén van üresség, akkor az már 55-60 körül volt. Ez sima ügy.
0: Egyébként az előbb mondtad, hogy, hogy a rendőr megzupált, én meg arra emlékszem, amikor egy lovasrendőr forgolódott a meccs után, de úgyhogy őt hermetikusan körbezárta a távozó tömeg, és egy Boris Huang beszólt, hogy huszár lép F4.
1: Gyerekként átéltem olyat, hogy jöttünk kifelé, jó, tiltakoztunk, de jött egy lovasroham, hát most azt mondom, egy kis kardlap, de semmi, viszont fújkáltak valamivel, amitől azt hittük, hogy könnygáz, megijedtünk, de csodálkoztam, hogy hát semmi baj nincs, hát nem pislogok, ez biztos nem könnygáz, de a nagy értségre úgy döntöttem, hogy a környéken gyorsan valahogy egy fél grill csirkét meg fog enni, és hogy beléptem abba a talpon állóba, döbben tekintetek rám, megyek oda a pulthoz, egy fél grill csirkét kérek, jaj, de mondom, tiszta fekete a kezem, be kell mennem a mosdóba, mire a pincér, hogy az arca is tiszta fekete, tehát valami olyasmivel vonta vagy fújtak be minket.
0: Utána azonosítható legyen
1: a grill csirkét. Szóval ilyenek is voltak. De a kedvenc történetem az, amikor katona voltam, és hazaengedtek a kettős rangodóról, hogy mennyi mindent jelentett akkor az egész országnak a kettős meccs. 1983 tavaszán jártunk, amikor a Győr meg a Fradi ment a bajnoki címér, illetve a Fradi akkor kezdett el a dicsőséges tavaszi hadjáratba, és kettős meccs volt méghozzá, Fradi-Vasas. A Fradi-Vasasok is mindig óriási meccsek voltak egyébként. És egy héttel ezelőtt voltam itthon eltávozáson, ami péntek déltől hétfő reggelig volt, vagy vasárnap éjfélig, és következő héten csütörtökön lementem a századparancsnokhoz, és még ott volt két tiszthelyettes, hogy szeretnék hazamenni. És mondtak, hogy a balaj nem normál, és múlt héten volt ott, amit képzel. De mondom, nekem elég, hogy a szombat reggeltől megírják a vasárnap reggelig a könyvemet. Ha mondtuk, hogy nem normál, és ha haza se tud menni, haza vagy, aztán fordulhat vissza. De mondom, haza se akarok menni. Hát, hova akar menni? Mondom, kettős rangodor a Népstadionba. És ezek három győri ember, akik nyilván jártak a Győr meccsére, egymásra nézték, és azok, oda haza mehet. És megírták a könyvemet, hazajöttem, és ez volt az a meccs, amikor a Vasas vezetett 2-0 és 3-2-re, a Fradi egyenlített, és a 90. percben Nyilasi kilépett, Kakas, aki akkor már Vasas kapusa volt, kifutott elé körülbelül 16 méterre, és Nyíl úgy 25-ről átemelte Kakast, és felállt 40 ezer ember, és visszafogott lélegzettel figyelt, hogy valójában a háló fölött, vagy a hálóba landol a labda, és amikor a hálóba landolt, akkor Nyilasi letérdelt, elkezdte verni a földet, és az elmondhatatlan, mi volt a lelátón.
0: Én ezt rádióban hallgattam, én emlékszem erre, mert a rádióban is volt egy jó feelingje a kettős rangadóknak, tudnék. A kettős rangadó jellemzően nem esett bele a körkapcsolásba, mert körkapcsolás a meccseket mondjuk 13 órakor rendezték, kettős rangadókat mondjuk 18
1: 17, 15 17, és 19 óra volt a fix.
0: Tehát a este, és vagy mindkét meccs második fél idejét, vagy a második meccs második fél idejét közvetítette a rádió. Ugye mondjuk az ifjabbaknak annyit, hogy addig a pillanatig természetesen semmilyen információ nem volt az embernek. Persze. Hát honnan lett volna?
3: Más világ volt.
0: Hiszen mondjuk nem volt eredmények.com, amin az ember megnézte az állást. Tehát az első információ az mondjuk Vas István Zoltán vagy Novotny Zoltán első mondata volt. De ez persze Vas és Novotny is pontosan tudták, mert olyan pátosszal tudták az első mondatot kiejteni, miután pontosan tudták, hogy százezrek vagy milliók hallgatják azt a ők voltak a köldögzsinóra a pályán történt. Hát, persze ez nem csak egy kettős rangadó volt így, hanem adott esetben válogatott meccsen is, de ez szóval volt egy jó...
2: Hogy a Szokor rádió, ugye ez a szovjet gyártmányú Szokor rádió, meg a lengyel Unitra, és ugye nagyon jól lehetett látni, mert ugye tudni kell, hogy ott a WC-k ott az alsó karénát, hát nem az, hogy higién nem volt, hát ezt hagyjuk. És föltalálta magát persze az Isten adta nép, ugye a férfiak így a vállukhoz és a fülükhöz beszorították a táskarádiót, és ott ugye a rézsűre oda mentek, és oda a kis dolgokat oda szépen elvégezték.
0: És közben, hogy le nem maradjanak
2: félelmetes.
1: Nem kettős rangadó, legfeljebb meg kivágjuk, de hogy a rádió mennyit jelentett meg a körkapcsolás. Az egyik áldott jó barátom nem él már, együtt hallgattuk, elmentem hozzájuk, hogy Ózd, Fradi lesz, Ózdra nem mentünk el, és a kisöcsétől a széltől is óvta, vigyázott rá, mindig mindenbe segített neki. Ketten ültünk a rádió előtt, fél időbe kezdődött a körkapcsolás, és mondtak, kapcsolunk Ózdra, ahol meglepetés érlelődik. Hát ettől már összerezzentünk, és mondja a riporter, hogy 4-2-re vezet az Ózd fél időben a Ferencváros ellen. A barátom öccse megérkezett éppen akkor, hogy Zsolti, a kis vonatom elromlott, barátom, mint egy vadállat, vidd innen a kis vonatodat azonnal, és nem lehet idézni, hogy miket mondott, és aztán ment a körkapcsolás, és a meccs vége felé, mikor ismét Ózdra kapcsoltak, akkor mondja a riporter, hogy Szokolai és Pöröskei góljaival a Ferencváros 4-4-re egyenlített, mire Zsolti, Csabi, hozd a kis vonatodat, megnézzük.
0: Ennyi múlik, na innen folytatjuk mindjárt.
3: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
0: Kettős rangadók lehet, hogy lesznek újra, nem rajtunk múlik, ha rajtunk múlik, szerintem már most mondhatjuk, hogy legyenek, mert aki még nem látott ilyet, annak nagyon tetszeni fog. Még akkor is, hogyha nyilvánvaló jelen állás szerint tömegével olyan egyéniségek nem fognak szaladgálni a gyepen, mint mondjuk a 70-es, 80-as években, vagy mielőtt rendszeresítették volna a kettős rangadókat, a 60-as években tették. Volt néhány év, amikor az MTK, sőt a Csepel is feltűnt a kettős rangadókon, tehát próbálkoztak azzal, hogy ugyan négy fővárosi csapat, de az nem a négy nagy idézőjelbe, vagy nem is annyira idézőjelbe, de hát azért az nem volt az igazi.
1: Igen, én is azt mondom, a klasszikus kettős rangod az, amikor a négy nagy játszik egymással, és egy bajnoki szezonban 6 ilyen nap tud lenni, tehát ezért mérem én úgy, hogy 74-75-ös szezontól 86-87-ig voltak ezek. Voltak vidéki csapatok, volt a Cseppel, a BVSC, az MTK.
0: Akkor még nem volt.
1: Hát akkor még nem volt, később az MTK, és hogy mennyire így van, hogy egészen más szféra volt. Szerintem, amit én láttam, minden idők legjobb, legfordulatosabb mérkőzés a stadionban egy olyan Újpest Vasas 5-4 volt, amikor a Vasas 4-2-re vezetett, Váradi 3 gólt lőtt.
0: Az egyiket majdnem a főpályáról.
1: Így van, ahogy mondod innen, tehát emlékeztek rá, óriási.
0: De nem félpályáról bomba, amit Váradi bármikor megcsinált, hanem kifutó kapust megelőzve tette be a labdát, vagy 45 méterről a kapuba.
1: És onnan fordított aztán 5-4-re az Újpest. Persze jóval később már jöttek a kombinációk, hogy minden meccs le volt dumálva, és nem sokkal korábban egyszer egyébként a Vasas verte 5-4-re az Újpestet, hogy biztos, hát ha így csináltak, akkor Kossuthy a színész
2: volt. Ezt akarom mondani, mert én is volt egy Fradi Vasason, és utólag azt mondták, hogy ez bunda volt, de évtizedekkel később tudtam, és akkor azt mondtam magamban, hát lehet, hogy bunda volt, de ez egy
4: marha jó futballosztag.
1: Mert azt láttuk, hogy a 70. percig a Vasas 4-2-re vezet és dominálja a meccset, és onnan rúgott 3-at az Újpest, és ez most arra felvetésedre reakció, hogy és ezt a kettős meccset nagyon kevesen látták élőbe, mert az első meccs egy Honvéd Csepel 1-0 volt, azt hiszem, hogy 6000 néző előtt. Mert a Honvéd Csepel nem volt az az inger, amiért pláne a Fradi pont nem volt benne ebbe a négyes körbe, és ezután a Honvéd Csepel után már persze lényegesen több néző előtt, de az igazi kettős rangadókhoz képest méltatlanul kevés néző előtt jött ez a döbbenetes nagy mérkőzés.
2: Igen, aztán a Fradi is sokat játszott ugye a stadionban, mert 74-ben adták át az Ülőjúti új pályát, és amikor előtte a stadion volt, ott a hazai meccs, tehát ugye még a Flóri 74-ben az Zalaegerszegen ott búcsúzott egyébként, az nem kell. Tehát magyarul a Fradi, amikor beszorult a stadionból, akkor rászerveztek még egy meccset elé, akkor az kettős, úgynevezett kettős meccs volt, de nem a klasszikus értelemben.
0: Mennyivel járult hozzá a kettős rangadók megszüntéhez az, hogy amíg a 70-es években teljesen egyértelmű volt, hogy a négy legjobb magyar csapat az Újpest, a Fradi, a Honvéd és a Vasas, kezdett följönni a videóton, aztán feljött a Győr, és ez a fajta hegemóniája a Budapestnek a magyar futballba mondjuk megszűnt, és egyébként azóta se jött vissza.
1: Lehet, hogy benne volt, de sokkal inkább benne volt Irapuato. Mert onnantól kezdve jött egy ilyen völgyszakadás a magyar futballba, tehát akikért még úgy rajongtunk 86 tavaszán is, azok mint hogy egészen más emberré váltak volna 86 őszére, és a 86-87-es szezon az utolsó máig, ahol a klasszikus értelemben 6-2-s rangadót rendeznek, a korábbinál lényegesen kisebb érdeklődés előtt, és szerintem akkor fogalmazódott meg a labdarúgó szövetség vezetőjében, meg az illetékesekben, hogy ne erőtessük ezt most már.
2: Amit említettem, bocsánat, a 84 áprilisában, amikor ugye a kis tízest kapott, akkor itt a 25 illetve 35 ezer néző volt, tehát a második meccsre is csak 35 ezeren jöttek össze, csak. Ami egyébként azért mondom, hogy csak, mert régen az első a kettős rangodó első meccsre ennyien jöttek ki, akkor mindenki húzta a száját, hogy hát ez kevés még, ha első meccs van akkor is.
0: Egyébként, ha már nézőszám, a magyar futballnak egy lényegesen gazdagabb, nagyobb korszakába, Marseille után, amikor ugye először nem jutottunk egy olyan világbajnokságra, amire egyébként neveztünk, tehát a Csehszlovákoktól elszenvedett pótmérkőzésen elszenvedett 4-1-es vereség után szakadt be úgy a nézőszám az NB1-be, tehát ott konkrétan tüntettek az emberek, 3-4-5 ezres a nézőszámok voltak ott, ahol addig 10-15.
1: Sőt, ezt a meccset 1969. december 3-án játszották Marseille-be, és akkor az még tavaszi őszi rendszerű bajnokság volt, és az utolsó bajnoki fordulóba, 4 napra rá, december 7-én a Népstadionban Fradi Honvéd mérkőzés volt, a második, a harmadik helyzete játszott Fradi Honvéd a Népstadionban, 1000 néző.
2: Jó, de rossz idő volt egyébként, de igazad van. Okay. Ez jó.
0: De 70 tavasz, tehát most nem közvetlen utána, mert, hanem hogy ennek hosszabb távon is olyan kihatása volt, aztán szépen visszaépültek persze a nézőszámok, és pont a kettős rangadókon mai szemmel, vagy mai fejjel teljesen hihetetlen, 60 ezer, 60-65 ezer, egy teljesen általános nézőszám volt. Mondjuk egy Fradi-Vasas bajnoki meccsen. Ma meg a Grupa Maréna adott esetben nem telik meg akkor, amikor az aranyéremért küzd a bajnokságban.
2: Felvetődik azért, és említetted a mostot, ugye? Tehát mert most akkor azért, tehát mindig a jelen bérünk, mert próbálunk a közeljövőre tekinteni. Ugye felvetődik, hogy lehet, ugye most bejut a Honvéd meg a Vasas az élvonalba, és akkor lehetne rendezni. Ugye a létesítmény adott, ez nagyon fontos. Engem egyébként sose érdekelt, hogy mennyire van lepusztulva a Népstadion, mert olyan, amilyen kész, engem nem érdekelt, kimentem, megnéztem, hát nem érdekel.
0: Az adatokat, hogy akár le is szakadhat, azt érdekelte.
2: Igen, de most már azt mondom, más világ van. Tehát, és ugye láttuk itt kupadöntőket, amikor nem a Fradi, tehát magyar kupadöntő, nem a Fradi játszott.
0: Volt, az ZTL Budafok erről van szó,
2: 30-40 ezer ember volt, tehát erre azt mondom, tehát a hely szelleme átalakult, is nagyon sokat számít. Erről van szó, ezt akartam, a hely szelleme, és azért hiába alakult át a társadalom, azért még jól rászervezni, meg lehetne ezt oldani, azt gondolom, tehát ki lehetne próbálni.
0: Hát a Puskás arénába a válogatott meccseket ne is hozzuk ide, mert ott
2: nem, mert az 50, az más tészta, más
0: nem tud kevesebb néző lenni, más. Akkor se, hogyha semmi tét nincs. De a magyar kupa döntő az valóban egy jó példa. Egy magyar kupa döntőn most
2: ezért
0: is.
2: Mondom,
0: most
2: hogy esetleg vissza, benne, esetleg
0: Fradi
2: vissza lehetne hozni.
0: Garantáltan 40-50 ezer néző lesz. Meglátjuk.
2: Jó is lenne egyébként. Én megmondom, de jót tenne a futballnak.
1: Én óvatos duhajként azt mondom, hogy legalább egyszer kipróbálnám. Ez a két csapat feljön, most nem vindikálhatja magának az újonc azt a jogot, de az alapvetően szeret az első meccsét otthon játszani, játsza otthon, aztán amíg még nagyon jó idő van, a második-harmadik fordulóra készítenek egy olyan irányított sorsolást, hogy a négy, ha úgy tetszik, pesti nagycsapat egymással játszani, és nyilván nem azt gondolom, hogy Fradi Újpestnek kéne lenni, hogy mindjárt lebontsák a Puskást, és Honvéd Vasasnak, hogy a két újonc játszon egymás ellen.
0: Ennyi irányítás belefér.
1: Én azt gondolom, hogy egy Újpest, Honvéd, Fradi, Vasas kettős rangadó valamikor mondjuk a második, harmadik fordulóba úgy, hogy a pályaválasztó lenne az Újpest meg a Fradi, tehát a két kicsi nem mondhatna azt, hogy lehet, hogy otthon meg tudnánk verni, vagy szorongatni az Újpestet meg a Fradit, miért adjuk fel a pályaelőnyünket, hanem mind a kettő bemehetne a Népstadionba, a Puskás arénába. Ez olyan erődemonstráció lenne még mindig a magyar futball mellett, ami ráférne azután, hogy a válogatottunk nem lesz ott a világbajnokságon, hogy szerintem akik a mostani döntéshozók, meg a klubok vezetői alkalmazottai, akik fiatalabbak nálunk, és nem éltek át kettős rangadókat, nem is tudják, hogy miről mondanak le, hogyha el se játszanak a gondolattal.
0: Na de azt se felejtsük el, hogy oké, hogy nincs direktbe hazai pálya, de azért... Ha ez okosan le van zongorázva, akkor a jegybevételből viszont mind a Honvéd, mind a Vasas úgy tud részesülni, amiről nem is álmodhat akkor, hogyha a saját pályáján fogadja a Fradit.
2: Ez egy másik szakma, ez marketing, ezt meg lehet ezt oldani.
1: És különösen ebbe a kiírásba, ugye, hogy minden csapat a háromszor játszik, még ha úgy tetszik, akkor az esélykiegyenlítődés felé megy a történet, hogy egyet játszol otthon, egyet idegenben, egyet semleges pályán.
0: És a többi, a másik 8 csapat, mert a 33 forduló az mindenképpen esély egyenlőtlenséget okoz. Ebben az esetben pont nem.
2: Ennek a négy csapatnak.
1: Hát azonnal nem törekedhetnék teljes megoldásra, én beérném ennyivel, ha lenne egy kettős rangadó.
2: Még egy gondolat erejéig, tehát annyira erős volt a magyar futball régebben, hogy nem csak kettős rangadók voltak, hanem kupameccset vittek be a névstadionba egymás után. Tehát én konkrétan emlékszem arra, hát ez még a Nagy Fradi volt, a Fradi a Ljubljanával játszott VVK első forduló, és akkor volt a 66-os évben, amikor mi a válogatottba kikaptunk a portugáloktól. Jó, azok a sztárok, benfikások voltak, az Ezébi, a Simoes meg az Augusto, de a Sportinggal játszott a Vasas, és 5-5 berámolt. Az volt az a meccs, amikor cimbalomszögből a Bakos berúgta az első gólt. Csak azért mondom, hogy az első meccs volt, az első meccs volt a Fradi Ljubljana, és a második meccs az, hogy a portugál bajnokkal játszott a Vasas.
0: Tehát ott nem a Fradi minősítette a sorrendet, hanem az ellenfél.
2: Igen, úgy emlékszem, ezt most meg kéne vissza kéne nézni, de biztos vagyok benne, mert az erős nyomot hagyott bennem ez a Vasas győszer. Hát említsük már meg a Puskás Lajos, meg a Farkas János nevét, ha már Bakosét megemlítettem. Fantasztikus futballisták voltak, de te annyit mondtad, tehát az ki volt akkor találva, és egyébként nem csak ez a két nemzetközi meccs volt kupa meccs, hanem volt több is később. A Vasas is játszott még, meg a Fradi is.
0: Egyébként, ha már marketing, 2011-ben hirdették úgy, amikor egyébként a Fradi megint a régi Népstadionba, akkor már Puskás Stadion, ott játszott a Fradi Vasas meccset, hogy az utolsó kettős rangadó, mert ott a két klub öregfiúk csapata játszott egy ilyen előmeccset, és akkor így volt két meccs, aztán utána már bontották ugye
2: a Puskás
0: Stadiont is. Tehát ott rendeztek egy ilyet, meg nem mondom mennyi néző előtt, mert azt őszintelek nem néztem meg, de még ennek is volt értelme a jelek szerint, hát annak pedig végképp lenne, hogyha újra NB1-es ez a két csapat, akkor találkozzanak.
2: A másik, ugye itt az Attila említette, ugye az Újpest, tehát akkor most megint a jelenbe ugranék. Itt tényleg úgy néz ki, hogy bejön az, amit az újpesti vezetők mondanak, tehát most megkapaszkodnak az élvonalba jövőre 3-6. helyig és utána. És tényleg, akkor visszajöhet az Újpestnek, visszajön a nimbusza, mert én vallom azért, hogy az úgy nem megy, hogy egy jó csapatod van a magyar élvonalba, tehát akkor lennének presztízs meccsek, és ez...
0: Ami
2: és
0: mindjárt, kettő, csak az egyik nem játszik kettős rangadó.
2: Így van, de generál egyébként a fejlődés. Nekem ez a véleményem. Ki kell próbálni? Ez a lényege az egésznek.
0: Mit veszthetünk vele? Semmit. Ellenben viszont sokat nyerhetünk, hogyha bejön.
1: Én biztos, mert a sportbakancs listámon már nagyon kevés kipipálatlan tétel van. Az egyik az, hogy futballválogatottunk jusson ki a világbajnokságra és legyek ott. Hát ez most messzebb került. A másik az, hogy kettős rangadon még egyszer üljek úgy a lelátón, legalább egyszer, hogy a soha nem felejtem, amikor ott ülsz, a két csapat a játékos kiáróba, és hogy elindulnak befelé ugyanazon a fahangon, kisebb nyelvtani hibával a felkonferálás. Bajnoki labdarúgó mérkőzés következik a Ferencváros és az újpesti Dózsa csapatai között.
2: És a sportinduló pattogó.
1: És a sportinduló pattog. És igen,
0: az nem ragaszkodom, hogy a sportinduló pattogjon.
1: És a villanyújság, amit akkor még, hogy scoreboard nem tudtunk kimondani, csak a scorebardo, vagy nem tudom. Egy-két betű úgy alig volt olvasható, természetesen mindig silabizáltatodnak.
0: Ami kiégett, az soha többet nem. Az soha többet nem javították meg.
4: Igen, óriási, így volt.
0: Korszínvonalán. Ha már kettős rangadó, beszéljünk Kalapról, aki már nincsen köztünk, de ha volt állandó eleme a kettős rangadónak, az egyébként vállaltan Fradi szurkoló Zölei János alias Kalap, aki járta a szektorokat, de nem a Fradi szektort, hanem az összes szektort.
2: Így van, és semmi bántódása.
0: A Dózsa szektorban is vidáman szurkolt a Fradinak, és
2: semmi bántódása nem esett.
0: Halára kereste magát nyilvánvaló minden kettős rangadó.
2: Itt topálta két kézzel a Frutit, amikor a Fradi gólt rúgott.
0: Újpestiek alig várták. Frutira szomja az újpestiek, alig várták, hogy akkor rúgjon gólt a Fradi, amikor Kalap köztük jár.
1: A Szutyi, a Frutti, a Rágógumi, Kalapnak a fi egyébként a kis Zülei, ugye válogatott jégkorongozó csodát a Ferencváros színeibe, és még az egyik barátom, aki ott lakott mellettük, az mesélte is, hogy annak idén az egyik Fradi újpesti jégkorong, ha úgy tetszik, bajnoki döntő előtt Boróczi Gábor, az Újpest kiváló edzője, későbbi szövetségi kapitány nyilatkozta, hogy még a karácsonyi kalácsot is az öltözőben szektük meg. A barátom azt mondta, hogy Zöléjék lakásából úgy hallatszott, hogy egészen más módon készül a Ferencváros erre a mérkőzésre, valami eszelős bulival, és ez egyébként Kalapot is tökéletesen jellemezte, hogy az az ember, mintha mindig bulizott volna, mintha mindig szabadságon lett volna. Tehát az örök, állandó jókedv, ami ami egyébként még a nézőre is átragadt akkor is, hogyha vesztes helyzetben volt a csapat, és ahogy mondjátok, tehát egy rossz ízű beszólást nem kapott.
2: Egyébként a jégkorong meccsen, amikor a Zőleinél volt, akkor nem azt hívták, hogy a Zőlei, hanem mondja a Kiskalap.
1: A Kiskalap.
0: Természetes, egy sztár volt Kalap. Tehát egy frutti árus, aki sztár, azért ezt ma a mai, nyugodtan mondhatjuk, hogy celeb. A kor celebje egy frutti árus volt a kettős rangadókon. MTK-t odaengedjük-e? Ha már budapesti csapat, abból éppen 5 lesz a következő idényben az NB1-ben, ugye a 12-ből 5 volt, már 16-ból 7, 12-ből 5.
2: Lehet, hogy MTK igen, de az egyetértés már nem lesz. Tehát
0: hát már nem MTK-VM a VM.
1: Igen.
0: Tehát, hogy ennyire bővíthető-e, vagy ragaszkodjunk szigorúan a tradicionális 4-hez?
1: Én most egy meccsel kalkulálok, és erre az egy meccsre mindenképpen ezt a 4-et vinném be. Aztán, ha olyan jó sikerül, hogy bővíteni kell, akkor nyilván előáll ez a dilemma, mert a maiak számára már értelmezhetetlen, hogy akkor miért pont az a 4 és az MTK miért nem, mint hogy gyerekként, amikor
0: hiszen nekem... Hiszen az MTK persze. Eddig is NB1-es volt, igen, a Vasas meg Honvéd meg most jutott fel.
1: Én gyerek voltam, és mondtak, hogy a Fradi MTK az örök rangod, és mondtam, miért lenne ez örök rangod? Hát miközben az MTK-nak ez az egészhez, úgyhogy tehát tekintetben mindig ma van, és a jelenből kiindulva, ha sikeres lenne ez a kezdeményezés, akkor semmi racionális ok nem lenne, mert hogy pont az MTK-t lök ki belőle.
2: Maradjon az eredeti 4.
0: Jó van, hát megnézzük, egyébként részemre alig várom, tehát tényleg ki kell próbálni, tehát legyen egy alkalom, úgyis bejön, tehát nincsenek kétségeim, ez tárgyalás kérdése.
2: A persze, 21.
0: században,
2: marketing is 21.
0: században bármi, én szerintem már az MLS-ben is gondolkodnak rajta, vagy törik a fejüket, hiszen mibe van, hát a klubokkal mondjuk nyilván meg kell egyezni, mert olyan Magyarországon még nem volt, hogy az mindenkinek tessen, de
2: szeretnék
0: de
2: egy
0: talán egy olyan.
2: Sokat gondolkodtam rajta otthon, mikor tegnap beszéltem, hogy jövök ide, és eszembe jutott valami. Hát én a Skardeli Györgyöt, a jelenlegi Puskás Aréna tervezőit elég jól ismerem. Mi ellenfelek voltunk, ő Móriczos volt, én József Attila, kosárlabda csapat, de nem ez a lényeg.
0: És Dózsás.
2: És gyakorlatilag ő ugye az építészmérnök, Pista, tehát építészre, te tudod, én a építőmérnök voltam, de hallottam Pogány Figyesnek az előadását. Lehet, hogy arra te már nem jártam, mert nem fiatal.
0: Nem.
2: Szenzációs volt. Tehát az ember, a környezet és a funkció. És itt, hát ugye a Gyuri, a Skardeli nyilván hallotta, mert én egyébként átjártam az építészek, én aki kerültem a műhelyzetemet, ahogy csak tudtam, mindegy, bejártam a Pogány Figyes előadásaira, mert annyira szerettem, és annyira jó volt. Na most itt van a Skardeli, aki tervezte ezt a Puskás Arénát. Na most képzeld el, ő járt a kettős rangadókra, ő igen Újpest szurkoló volt, ő felvállaltan Újpest szurkoló, mi elvileg nem vállalhatjuk fel.
0: Tehát ő a Földtani nem. Intézet felőli karéiban töltötte ezeket a meccseket.
2: De ugye ő az ember, ő a mérnök. Mi a környezet? A környezet a Dávid úr által tervezett régi Népstadion, de megmaradtak a pilonok, amire ugye kiderítette a Gyuri, hogy azok már nem, a Skardeli, hogy azok már nem teherbírók, de mégis meg akart
0: hát
2: hagyni.
0: Hát most látványelemként vannak jelen.
2: És látványelemként ott van, mint hogy a Puskás Múzeumnak is, a középső öltöző főépület.
0: Ott viszont az eredeti épület.
2: Ezt akarom mondani.
0: Kipofozom.
2: Tehát magyarul menne van a hagyomány.
0: A toronyépület, ami egy pár emeletes kis.
2: Tehát megmaradt a hagyomány, kubus. Ugye a funkció mondjuk ki a futball, mert most már nincs atlétikai pálya. Tehát tökéletesen élik a Pogány Frigyesnek az ember, a hagyomány, környezet, funkció. Tehát ez ennyi. Tehát, és egyébként én azért vagyok a Gyurinak hálás, mert ő is, amikor megy ebbe a stadionba, persze megy mostani válogatottra, megy Szoboszlait nézni, és nem Bene Ferencet, vagy Albert Floriánt, mint vagy egy Farkas Sancsit, mint mi régen, de mégis ugyanabba a stadionba megy be, ami 53-ba épült meg, és a saját gyerekkor, tehát szerintem ez egy zseniális dolog.
0: Azért elképzelem, amit Skardeli elindul a Puskás Arénába, hogy most elmegyek kimegyek a stadionomba.
2: Persze.
0: Na
2: persze.
0: Hát remélhetőleg akkor ezt kettős rangadón, vagy kettős rangadókon is majd megteheti. Meglátjuk a labda, ahogy szokták mondani, az MLS, meg a klubok tér felén pattog. Kettős rangadók, Újpest, Ferencváros, illetve a frissen feljutó Vasas és Honvéd. Meglátjuk, hogy mi lesz belőle Balai Attilának és Turi Gábornak. Köszönöm, hogy itt voltak velünk.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára. És megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállom a füzitóvízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer, olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: mostan az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Söprögető Kocsi, a Nemzeti Sport Rádió országúti kerékpár magazinja. Minden hétfőn 13 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a mikrofonnál, Várhegyi Benjamin és Székely Dávid. Túl vagyunk a női Tour de France-on is. Vasárnap este vesszük föl ezt a mostani adást, úgyhogy nem sokkal ezelőtt ért véget, és még viszonylag frissek az élmények. Hát kezdjük azzal, hogy ez egy nagyon-nagyon jó Tour de France volt szerintem. A változatossága, az útvonal, amit előre is már beszéltünk, hogy minden valószínűség szerint ilyen lesz, és akkor még a drámák, amikből bőven-bőven akadt tegnap, azaz nekünk szombaton, amikor ezt ti önök hallgatják, akkor már ugye az tegnap előtt. Ott azért voltak érdekességek, hogy Niedema hogy akadt ki, aztán utána egy nappal később vasárnap már bocsánatot kért. Szóval mennyire építette szerinted a női kerékpársportot ez a Tour de France?
3: Köszöntöm én is a hallgatókat, biztos építette, tehát tényleg egy jó verseny volt. És gyakorlatilag oké, az első két nap azért egy sprinttel ért véget, még a múlt hétvégén, de igazából minden nap volt verseny, minden nap voltak sztorik, szóval minden napra igazából érdemes volt figyelni. És nyilván, aki mondjuk kevesebbet néz női kerékpársportot, vagy most kezd ismerkedni vele, olyan szempontból pedig mindenképpen hasznos volt, mindenképpen gyümölcsöző szerintem a jövőre nézve. Tehát ezt azért nagyon-nagyon jól kitalálta szerintem az ISO, és nem is tudom, most 5., 6.
2: 22 óta van, igen.
3: 22 óta, igen, akkor... Igen, 5., tehát most gyorsan itt kiszámoltam. És ez azóta folyamatosan nő. Nem tudom, hogy mondjuk ilyen, hogy meghosszabbítani picit, vagy ilyesmi, ez hát valós-e, vagy egyáltalán fontos-e, vagy ez a formátum, ami most van, ugye ez megfelelő-e. Én azt gondolom egyébként, hogy igen. Talán picit annyit lehetett volna még beletenni, hogy nem egy ilyen hegyi befutós szakaszt látni, tehát ugye a Vantus nap még pénteken, hanem mondjuk még egyet. Tehát nem azt mondom, hogy akkor az egész verseny így nézzen ki, de mondjuk egynél több kiemelt kategóriás hegy szerintem egyébként belefért volna. De hát kis dolog, mert igazából csak izgalmasabbá tette ez gyakorlatilag valószínűleg a verseny. Tehát itt, ha belegondolunk, hogy az elmúlt egy hétben mi történt, tehát tényleg azt a múlt hét végét leszámítva, akkor először az a 90-es szóló, utána az időfutam, utána már egy összetett nap, egy nagyon-nagyon izgalmas összetett nap, és nagyon-nagyon jól épült fel végig a verseny. Azt azért látni kell, azt gondolom, hogy szerintem azért sokkal nagyobb a különbség a nagy csapatok és a kis csapatok között a hölgyeknél, mint a fiúknál. Tehát ezért lehet, hogy a fiúknál is nagy a különbség, de azért én azt gondolom, hogy nem ekkora, mint itt tényleg a kontinentális csapatok, vagy ehhez hasonlók, akik indulnak ezen a versenyen. Tehát mondjuk ilyen szempontból az, hogy hosszabb legyen a verseny, az szerintem nem reális, mert csak még nagyobb lenne a különbség. De azt gondolom, hogy tényleg hát ezt 5-ösre lehet nagyjából értékelni, 5-ös skálán szerintem ezt a női Tour de France, hogyha mindent egybevetünk. A hölgyeknek meg amiről múlt héten is beszéltünk, hogy azért a lányok kicsit szókimondóbban nyilatkoznak, mint a fiúk, ezt még köszönjük nekik, mert itt az elmúlt 24 órára azért ez egy nagyon komoly sztorit, tehát szombat estétől vasárnap estig, amikor ugye veszük, ahogy mondtad is, nagyon komoly sztorit és beszédtémát szolgáltatott.
2: Igen, ugye itt a szériás érifféle megmozdulásra és a célban megkapott támadásra gondolunk, hogy Niedema azt mondta, hogy ez szándékos volt, és hogy be akarta fejezni a versenyt, és a többi, és a többi. Hát hogy fogalmazzak? mivel maga a lengyel kért bocsánatot 24 órával később, ezért azt gondolom, hogy nagyjából itt minden eldőlt, és mindenki most már hideg fejjel látja, hogy azért szó nincsen, hogy bármilyen szándékosság, ki akarták őt lökni, ilyesmi. Meg nem ezen múlt. Tehát végerősebb volt Follering, ott a one-two szakasz volt az, ami egy picit bekavart, mert ott annyira csak Reusserre figyelt, hogy egész egyszerűen onnantól kezdve már elengedték úgy a lengyelt, hogy a végén visszajött Follering, de annyira már nem tudott, hogy rákerüljön a sárga, aztán ez egy nappal később megtörtént, egy 500 méteres szakaszon tudott úgy indítani, és aztán utána bírta végig. Nagyon, nagyon erős volt, tehát egyértelműen a legerősebbnek tűnik szerintem a mostani mezőben, és nagyon megérdemelt. Amit mondta előtte, ugye szó van arról, Lepártyán is mondta, hogy szerintem hogy még növekszik a szakaszok száma. Igen ám, de ugye most vagyunk ott, hogy két hétvége van, és azon kívül még öt nap. Tehát a kimaximalizálása ennek az nem tudna sokkal többet hozni ezen túl. Tehát, hogy ahhoz, hogy még inkább benne legyél, ahhoz, amit tényleg három hétvége kellene, az meg már nyilván azért egy eléggé combos történet lenne. Mert azt lehetne csinálni, hogy akkor még ráteszel egy komplet hetet egy pihenő nappal, mondjuk, ami egy hétfő. Azt még ugye elfogadom, hogy esetleg az úgy tud működni, mert a hétvégén nézik nyilván sokkal többen, akkor vannak otthon. De amit beszéltünk múlt héten is, hogy az útvonal, akár a nehézség, akár a változatosság, akár az, hogy merre mennek, mert fantasztikus, az a Sisteron és környéke is elképesztő volt szombaton. Tehát, hogy annyira tökéletesen végigvitt történet, annyira jól kitalálták, hogy egész egyszerűen nem lehet belekötni. Nyilván a szívünk fáj, Vasblankáért nem szorítottunk, mert egy pár olyan szakasz volt, ahol ha ő mehetett volna mondjuk, mert Vibes nem szól bele, és hát azért összetett menőnek sem állt senki itt a legvégén a csapaton belül, mert mindenki beteg volt, vagy sérült, vagy ilyesmi, de hogy azért az úgy sokszor eszembe jutott, miközben közvetítettük Jenővel, hogy hát azért az még egy sokkal, de sokkal más szintebb, vagy már igen, más szint lenne, hogyha ha még láthattuk volna a honfitársnőnket, de hát remélhetőleg jövőre majd ez is megadatik, de ez a női túra szerintem most így nagyon-nagyon rendben van. Hát nyilván a franciák azt sajnálják, hogy Ferran Prévost nem volt sehol idén, mert azért ha az van, akkor nyilván többen is figyelik, de ez egy jó irány, és én nagyon örülök, hogy tudtuk mutatni, mert hát ha vannak olyan fiatal lányok, akik azt mondják, hogy fú, én ezt szeretném, mert amúgy ez mennyire menő már.
3: Igen, hát egyértelműen ez a lényege, és nyilván Blanka, ahogy mondta, ilyen szempontból egyértelműen inspiráció igazából minden kislány számára. És igen, ami a sajnálatos, hogy tényleg itt voltak olyan napok, amikor ami neki jó lett volna, és ez elmúlt években, de gyakorlatilag még azon a napon sem, amikor ugye nyert két évvel ezelőtt egy szakaszt, akkor sem mehetett magáért, csak rossz volt a rádiója, ugye erre szerintem azért sokan emlékeznek, tehát nem tudta, hogy pont akkor a csapattársa Follering volt, aki ugye bukott, de hát nyilván kicsit más a szezonja így Blankának, és ami talán még érdekes kérdés szerintem, hogy ugye pont az Alpecin férfi csapatának, meg hát igazából az egész Alpecinnek a vezetője, Christoph Rothoff beszélt arról, hogy szerint a női naptárat át kellene alakítani, és úgy értette, hogy igazából mostantól megnézzük, ugye a szezon októberig tart, hogy a nőknek, hát a világbajnokságon, meg mondjuk az Európa-bajnokságon kívül azért olyan igazán fontos versenye már nincs. Tehát az, hogy te a klasszikusokat lenyomod, amikor azokat le kell nyomni egyértelműen, tehát az tavasz, azt nem kell sehova mozgatni. Viszont...
2: Biztos vagy benne egyébként?
3: Szerintem igen, és nem emlékszem már a nézettségi adatokra egyébként mondjuk a Rubéről, hogy mennyit hozott az, mert biztos, hogy hozott, hogy a férfi után volt. Ugye, mint hogyha másik napon van, de igazából én azért gondolom, mert azoknak a versenyeknek így tradicionálisan ott van a helye. Én sokkal inkább a Girot vagy a Vueltát mozgatnám egyébként. Tehát az, hogy gyakorlatilag ezek a versenyek tavasszal megvan minden, és akkor marad még egy túrod egyébként nyárra, és itt tartunk. És értem, tudom, hogy a svájci kör is milyen újításokat hozott be például ebben a szezonban már a női verseny kapcsán, tehát hogy egy nap van igazából, majdhogy nem a férfi és az útvonal is takor, majdhogy nem ugyanaz, sok esetben ugyanaz. Tehát próbálják nyilván ezzel a nézettséget, de én nem gondolom, hogy a klasszikusokat, ha már is szóba került, hogy változtatni kéne. Bár egyébként nyilván elgondolkodható, hogy mi lenne, hogyha a nők kb. Egy fordított naptárat
2: mennének. Nekem ugyanez jutott eszembe, hogy, igen, gondolom, hogy azért megnéznék egy rubét mondjuk akkor, amikor a férfiaknál nincsen jelentősebb verseny, vagy elfér a kettő egymás mellett. Tehát, hogy szerintem ez nem lenne egy olyan ördögtől való történet, hogy oké, tavasszal a férfiak, és akkor amikor eltelik 3-4 hónap, és már hiányzik, már azért csak megnézni, hogy akkor jönnek a lányok.
3: Igen, ebben is van valami nyilván, erről leginkább nem tudom, a csapatokat kellene, vagy lehetne megkérdezni, hogy mondjuk ez felkészülés szempontjából, vagy az egész modellt hogyan alakítaná át, mert azért lehet, de hát nyilván ugye nagyon fontos ebben a dologban, hogy a szervezők egyébként ők mit mondanak, egyáltalán van erre, nem is feltétlenül igény, mert az ugyanúgy, mint mondjuk nálad is, hogy most így beugrott, hogy szóba került, hogy lenne, szerintem ez azért elég sokaknál ez sokaknak eszükbe jut, meg ugye folyamatosan panaszkodnak arra is, hogy neki a csapatok nem szeretik ezt, hogy egy nap van a férfiakkal, mert hát most, hogyha úgy alakul a verseny, akkor egy órát látsz a másikból, és nyilván az azért nem elég, viszont tehát, hogy a szervezők egyáltalán tudnak-e akár két teljesen különböző időpontban ugyanúgy mindent elintézni, és nyilván ennek pénzügyi, költségvetési dolgai is lehetnek, de nem egyszerű dolog, de én tehát valamit muszáj szerintem őszre egyébként tenni, tehát akár vagy nyár végére, tehát most azt mondom, hogy nem tudom, akkor augusztus végén lenne a Vuelta, és mit nem tudom, egy hétig körülbelül, vagy akár szeptember végén, ugye a világbajnokságnál azért ez nem teljesen megoldható, de azért át lehet szerintem szintén picit gondolni, tehát Rotthoff-túrral egyetért

0: bírón volt.
1: Hát Jasper Stuyven hiányzik picit. De...
0: Igen, ez felettébb egyértelműnek tűnik.
1: Ez ugrott be nagyon. És őt mondjuk a túron is láttuk, hogy Tim Merrilynek is valószínűleg azért hiányozna. De azért voltak olyan is szituációk, amikor hiányzott volna Stuyven. Annyi volt a lengyel körben, ami pozitív, hogy izgalmas volt. Tehát, hogy tényleg itt az időfutam előtt megnézted, hogy ki hogy áll, és azt mondod, hát nem tudom, a legjobb tízből gyakorlatilag bárki kerülhet dobogóra, vagy nyerhet. Viszont igen, tehát megint nem maradt mentes a lengyel kör a veszélyes befutóktól, a nagy bukásoktól, tehát ezek, amik minden évben visszatérnek a verseny kapcsán, az most sem volt másképp. Egyébként az azért örömtelibb volt egy kicsit, hogy így bejárták viszonylag Lengyelországot. Az egyik felét mindenképp. Tehát nem az volt, amikor mi két éve ugye az M4 Sport közvetítette azt a versenyt, hogy gyakorlatilag egy ilyen, nem tudom, sziléziai turisztikai buli volt kicsit. Tehát most nem a versenyszők szempontjából mondom, de hogy Szilézia volt végig. Tehát, és a Lengyelország elég nagy ország, ahhoz, hogy be tudja járni az ember egy egyhetes verseny során. De igen, mindig furcsa ez a lengyel kör egyébként, mert ugye az UCI-hoz nagyon, és Lápártyán úrhoz nagyon kötődik a verseny olyan szempontból, hogy azért családtagok vannak a szervezőbizottságban, és ehhez hasonló dolgok. Viszont olyan szempontból, hogy nyilván nagyon nehéz, hogy azért itt a legtöbben a szezon második felét kezdik meg, és emiatt olyan eredmények tudnak kijönni szakaszokon, hogy eléggé meglepődik az ember, és aztán a végén meg igazából egy időfutam dönt, ami ugye, nem tudom, én nem szeretem azt, amikor egy egyhetes verseny utolsó szakasz egyébként időfutam, és ennyire befolyásolja, mert ugye svájci körön szokott még lenni, csak ott meg olyan hegyekre mennek föl, hogy ott azért vannak különbségek, tehát ott azért nem ezen múlik. Itt is tényleg ugye 3 nap volt, ami hát igazából semmi nem történt, tehát a sprint napok, és
0: azon kívül. És egész napos tévés közvetítés van.
1: Igen, de ez így volt 2 éve is, nem, ha jól emlékszem. Nem gondolkoztam rajta, hogy igen, igen, és ezért ez a 2:34-es teljesen sík szakasz, ez azért nagyon erős.
0: Semmi értelme. Erre
1: kis túlzással azt is lehet mondani, hogy a pénzkidobás. Tehát ugye nem az, hogy a szervezők, tehát általában azért csinálják ezek a versenyek, hogy az utolsó 2 óra, mert a helikopter úgy olcsóbb, a stb. Olcsóbb, tehát azért megy nyilván a spórolás, de itt a
0: lengyeleknél volt pénz erre. Hát.
1: Igen, a lengyelek ezt pár éve most már így közvetítik.
0: Mert ugye most már nálunk is egész napos van, tehát most már jó néhány éve ezt sikerül vinni, de legalább ott azért néha előfordul, hogy legalább a szakasz elején is történik valami, és látható valami.
1: Igen, hát itt nem nagyon volt ilyen, tehát most visszaemlékezve, és tényleg itt úgy Jonathan Milán a szökésben van 10 kilométeren át, és van még 160 a szakaszból, és akkor igen. Jó. És itt nagyjából ennyi. Hát érdekes verseny, a lengyel verseny, a lengyel kör mindig, minden évben el lehet kezdeni arról vitatkozni, vagy érveket egymással szembeállítani, hogy az World Tour, vagy nem World Tour kellene, hogy legyen. Azért nem tudom, tehát a Tour de France után ezt egy héttel megtartani, és egy World Tour egy hetest, az azért nem ugyanolyan, mint egy Párizs-Nice, egy Tirreno, egy Dauphiné, egy Katalán kör, vagy tényleg a tavaszi, a nagy egyhetes versenyek.
0: Igen, ez időpontilag is szerintem rettenetes, amit te is mondasz. Tehát egész egyszerűen ez így. És azt mondom, hogy valószínűleg telítődve is vannak a férfi kerékpársporttal a szurkolók jobban. Tehát ha valamikor, akkor 3 hét túr után, és úgyhogy egyből gyakorlatilag jön, nem
1: hát ez
0: biztos,
1: most egy hét volt tényleg, igen. Nem? Vagy, ja, igen.
0: Tehát, és jó, most magunknak mondunk ellent, mert a női túr meg jó volt, de hogy az ugye túr, és minden más, ami az után jön, az már nem feltétlenül ugyanaz. Úgyhogy ezt érdemes lenne végig gondolni, nem tudom, mi a taktika, meg hát azért nagy neveket most nem sikerült elhívni erre.
1: Tehát... Hát nem volt egy Jonas Vingegaard, tehát nem ott tartott a dolog. Ugye Joao Almeida volt kb. A legnagyobb név, aki után ki is lehet térni, mert ez az év, ez teljes kuka. Tehát igazából nem tudom, hogy egyáltalán, nem tudom, hogy milyenek a sérülései, mert semmit nem mondott az UL, csak hogy nincs törés, és rendben van, haza kell menni pihenni, de most, hogy milyen formában lesz ő a Vueltán, vagy egyáltalán ott lesz a Vueltán, mert ugye az a csapat már be van jelentve, de azért ott lehet módosítgatni, nyilván meg szükség is lehet rá, tehát Jay Vine meg Burgosban bukott egy elég nagyot, és akkor nagyjából ugyanott tartunk, hogy akkor milyen formában van, és úgy kell összeolózni a csapatot, mint a túrra, tehát Igen, ki lehet találni, két hónappal

0: előtte is, hogy akkor ez lesz a csapat, de hát, hogyha nem úgy alakul. Almeidának igen, ez nem egy túl jó szezon.
1: Spicosz ahhoz, hogy Pogácsár hogy készült a Vueltára, szerintem ezt azért most itt be lehet, hogy állandóan főszurkolóként ott volt a női túron.
2: Igen,
1: óriási.
0: Jó, nyilván jól jött, hogy közel volt hozzájuk. Készül. Igen, de Turulaga nem a Vueltára készül, ugye ő is ott volt, tegnap nem tudom, de ma biztosan.
1: Tegnap is.
0: Tegnap is, ja. Hát ott a Nizza környéké, gondolom, ott azért közel élnek, tehát mindenki gondolom Monaco, és akkor igazából az azért nem egy nagy távolság. Hát nem tudom, Pogácsár előtte meg azt láttam a Stráván, hogy 50-60 kilométeres Szlovéniába gravelözgetett, és akkor ő így...
1: Arra videót is töltött fel,
0: igen,
1: amúgy.
0: Igen, arra gondolok, igen, de is láttad, ja, tehát nem a szokványos, miközben a papíron riválisai szenvednek éppen bukások miatt, emiatt, tehát Roglic is úgy elütötték edzés közben még egy másfél-két héttel ezelőtt, még talán a túr utolsó napjaiban jöhetett ki a hír, vagy valahogy a körül, férfi túra gondoltam most, de ma pedig már az a hír volt, hogy 50-50 egyáltalán az indulása is, tehát hogy ilyen dolgokkal szenvednek a riválisok, Pogácsár pedig, hát gondolom neki most azért nem volt itt tervben, hogy akkor most magaslatozzunk, meg ilyesmik, tehát most csak képzeljük el, hogyha 15-20%-kal, tehát sokkal a túros formája alatt van, azért akkor is elég nehéz itt a Vuelta rajtlistát nézve olyat találni, akik bármi esélye lenne papíron ellene. Szóval ez így necces, ez nem hiszem, hogy nagyon túl aggódja a Vuelta, tehát nem úgy tűnik, de azért nyilván egy másfél hét keményebb edzésblokkot még ő nyugodtan tud otthon teljesíteni, ugye szombathoz, tehát 8-ához 2 hétre kezdődik a Vuelta, tehát már igazából teljesen a célegyenesben vagyunk.
1: Aki majd jó lehet ezen a versenyen, az Félix Gál, és szerintem azért rá még itt kitérhetünk a vége felé, mert nekem egy nagyon-nagyon pozitív szereplője ennek az egész szezonnak gyakorlatilag.
0: Hát igen, a Giron abszolút ő volt a második legerősebb, Jonas Vingegaard mögött. És hát nyilván úgy tűnik, hogy jól jött vissza. Tehát ugye mindenkinek egy ilyen visszatérő verseny a túr alatt, az mindig mondjuk, hogy nem igazán vannak párhuzamosan versenyek, ellentétben a Giroval, nekünk szerencsére.
1: Így.
0: Ugye? És a Vuelta alatt is azért bőven vannak versenyek, nagy versenyek.
1: Lásd Tour d'Hongrie.
0: Igen. És a tehát Félix Gál ugye nagyon jól tett vissza Burgosban, ugye nem volt egyszerű pálya egyáltalán. Tehát sajnos... Hát lehetett ilyen-olyan szinten nézni, tehát amikor elkapott az ember valami, nem tudom, YouTube-on valaki a spanyol tévét, és akkor ott figyelni a versenyt, vagy VPN-nel, stb.-vel, azért lehetett figyelni, és voltak tényleg jó szakaszok. És Gál úgy néz ki, hogy a Vueltán is ő azért egy dobogóra bejelentkezhet szerintem, mert hát, hogy amit láttunk a Giron, amit látunk most, az mindenképp biztató, és azért a Vuelta egy olyan pálya egyébként, vagy egy olyan verseny általában, amit olyan pályát rak össze, ami kedvez Félix Gálnak, tehát igen, Félix Gál az annyira nem szereti, mikor mondjuk lefele kell menni, de felfele azt annál inkább.
1: És ha jól emlékszem, akkor ő az, aki jövőre viszont már nem a Decathlonnál lesz. Mert őt nagyon
0: igen, sem ugye...
1: mondják, hogy időtrekket, még ha nincs itt bejelentve.
0: Igen, és ez egyébként érdekes, mert most meg kell gondolkoznom, tényleg már májusban ez volt, a Giro igen. alatt ezek a pletykák voltak, és ami egyébként furcsa, hogy most már azért 10-e lesz, vagy hát amikor a hallgatók hallgatják, akkor már 10-e van, és azért nem tudom, lehet, hogy én emlékszem rá itt, de alig jelentettek be igazolást.
1: Tehát, hogy nagyon kevés.
0: Ez nem így szokott lenni, hanem augusztus 1-től 3-áig, hát tudsz 80 nevet, hogy ki hova fog menni, szóval. Szóval érdekes, nyilván már ezek azért le vannak ütve a legtöbb, de tény, hogy furcsa. Gál sorsa meg érdekes, mert most Lidl Trek értem, hogy azért ez egy német-osztrák vonalat próbálja erősíteni egyértelműen a csapat, de a Decathlon részéről is kicsit ilyen furcsa, hogy nem tudom... Ez egyik legerősebb versenyződet engeded el úgy egyébként, hogy minél erősebb csapatot szeretnél most építeni, ugye Paul Sexas köré, de hát nyilvánvalóan nem minden versenyen Paul Sexas lesz ott, meg lesz a kapitány, tehát hogy azért ezt látjuk, hogy azért elfér jó néhány erős vezető versenyző egy csapatban.
1: Az szóval egészen biztos.
0: Ez kicsit furcsa. A Lidl Treknél meg ebből van, nem tudom, hát 10 körülbelül, vagy 8, tehát hogy igen.
1: Hozzáteszem, a Lidl Trek idén is a túron nagyon jól ment, tehát, hogy értjük. De igen, meg hát kérdés ott is, hogy azért az új igazolások majd mennyire jönnek be, meg tehát nem egyszerű. Tehát azért
0: Nem.
1: láttunk olyat, aki azt gondolta, hogy ő neki csak az a baj, hogy rossz csapatban teker, aztán átment egy másik csapatba, és egy komplet hetet rontott el a legvégén a túrnak. Na mindegy, jövő héten viszont lesz Arctic rész, lesz Hamburg, nem mondom, hogy kiemelkedően erős hét, ami nem is baj így az atlétika meg a úszó EB alatt, de ettől függetlenül azért nem áll meg az élet, és az Arctic az minden évben egy annyira, de annyira szép verseny, hogy már csak azért is tényleg érdemes megnézni, hogy milyen irányba viszik el az egész viadalt.
0: Abszolút, hát igazából azt azért érdemes nézni. Nyilván vannak nehéz befutók, azért ezt el tudjuk képzelni, de ott is általában azért a utolsó kilométereken történnek a lényegi dolgok, addig pedig nagyon szépen el lehet nézelődni, hogy ha az ember el szeretne látogatni majd valamikor oda, mert azért hát szerintem sokaknak ez az első gondolata, hogy azért ide ilyen helyre jól elmenni, mert nem sok van belőle a világon, ami így néz ki. És hát nyilván ugye a norvég kör például megszűnt az idén, tehát vagy hát egész pontosan úgy mondanám, hogy nem rendezték meg. Ugye Alexander Kristoff beszélt erről még a szezon előtt sokat, mert ugye a norvég körverseny az a norvég állam finanszírozásból lehetett megszervezni, és ott is még nem tudom, talán tavaly előtt választások voltak, máshogy alakult a dolog, és azért elvettek picit pénzt, és így nem tudták ilyen szinten megrendezni. Az Arctic Race of Norway pedig ezzel szemben ugye egy ASO verseny, tehát az azért független elég nagy részt magától Norvégiától. Még lesz egy csekör is, amin azért szoktak magyarok indulni. Nem tudom, most nem néztem én meg, megmondom őszintén a rajtlistát, hogy mondjuk a Tus ott lesz-e, mert a Tusnak azért vannak például cseh versenyzői, vagy akár az MBH.
1: Ott van az MBH-san, és magyar nélkül
0: Ja, hát igen,
1: egyébként.
0: ugye Dina Márton szerintem még piheni ki azt a bukását ugye a Dán körversenyről, múlt hétről,
1: És ott van a
0: ami...
1: Tus is, Endridi Mátéval és Palombi Zsomborral többek között. És egyébként az
0: Igen.
1: Arctic Race of Norway meg bemutatkozik Árvánító az Asztánában.
0: Ó, igen, tehát az is egy fontos dolog, igen, mert ugye ez úgy néz ki, hogy ugye kapnak ilyenkor egy ilyen augusztus 1-től szóló gyakornoki szerződést igazából, tehát ebben a pár hónapban bizonyíthatsz te a csapatnak, hogy oké, akkor bekerülsz a keretbe, tehát Árvanitúnak mindenképp fontos, meg valamilyen szinten a Túsnak is, tehát azért, hogyha nem tudom, neked 2 év alatt elmegy egy versenyződ egy World Tour csapatnak az utánpótlás sorához, meg elmegy egyébként egy sprintered egy World Tour sorba, az azért ugye elég komoly jelzésérték szerintem, és vannak olyan csapatok, hát magasabb szinten, mint a Tours, akik nem tudnak ilyen utánpótlás nevelést ennyire gyorsan, meg ennyire hatékonyan megoldani, tehát azért ilyen szemszögből is jól nézni, és azért a Tours bejelentései az elmúlt időszakban azért azt sugallják, hogy a csapat egyébként hosszú távra tervez mindenképpen, tehát hogy ugye itt a sor...
1: Egyébként a nőknél nagyon hamar oda lehet kerülni.
0: És ez pedig a másik, hogy női csapat is lesz, és abszolút. Tehát a női mezőnybe, pont amiről beszéltünk egy 20 perccel ezelőtt, hogy hatalmas azért a
1: a
0: differencia
1: szakadék.
0: az akadék a legjobb csapatok és a kevésbé jó csapatok között, és pont emiatt a női csapatot felépítesz, 2-3 év múlva el tudsz indulni a túron. Tehát, ez nem túlzó. Tehát ilyen szempontból is fontos, meg nyilván
1: és
0: egyébként
1: képzeld,
0: valami...
1: milyen érdekes lenne, bocsánat, hogyha
0: Mondj csak.
1: lenne magyar csapat, és az M4 Sporton tudnánk mutatni a magyar csapatot is a Tour de France-on,
0: Igen,
1: amit
0: igen.
1: ugye csak most lehetett leszerződni egészen hosszú időszakon
0: Igen,
1: keresztül.
0: Igen, tehát ezek nem úgy van, hogy akkor te gondolsz egyet,
1: Két nap múlva adod.
0: és két nap, oké, jövőre mi is adnám, mert ez, igen, tehát hogy azért ez...
1: Ezt csak
0: Igen,
1: egy közbeszúrtam.
0: Logikus, igen.
1: Jó, hát nagyjából megvagyunk szerintem erre a hétre. Köszönjük szépen a figyelmet, jövünk egy hét múlva is. Reméljük, hogy több magyar sikerről is be tudunk számolni, meg jó néhány versenyről, és aztán utána majd már ráfordulunk a Vuelta-ra. Hát szerintem nem veszünk össze azon, hogy ki lesz majd a verseny legjobb esélyese. Köszönjük szépen a figyelmet, jó hetet mindenkinek, sziasztok!
0: Köszönjük, sziasztok!
2: Ez volt a Söprögető Kocsi, a Nemzeti Sportrádió országúti kerékpármagazinja. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gyere, Korsuber, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztu! De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsuber, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsuber!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, Magyarország!

Hajrá, magyarok! Ami a magyar sportban történik, az nálunk Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Válmos Petra! Egyegyezés, még tovább beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: interneten az FM105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Gurulj be lassítva is. A Nemzeti Sport Rádió labdarúgás magazinja. Minden pénteken 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Hajdú B. István nevében is köszöntjük a hallgatókat, Virányi Zsolt vagyok. Ezúttal egy győzelem, két vereség, kupacsapataink mérlege szerdán és csütörtökön itt a Gurulj be lassítva is adásában. Pisti, erre számítottál, többre számítottál, én úgy foglalnám össze, mielőtt itt az eredményeket elsodornám, illetve elsorolnám, és akkor nem sodornál a lendület, hogy a Ferencváros biztató, az Eto FC nagyon izgalmas és képlékeny a továbbítás szempontjából, az ő helyzetük, a magyar bajnokcsapat helyzete, de már nem a BL selejtezőben, hanem a Konferencia Liga selejtezőjében, míg a másik ottani csapatunk helyzete hát nagyon nehéz, ugye 3-0-ás vereség a Debrecen mérleg, és a három csapatból kettőt láttál a helyszínen. Kezdjük akkor azért a Ferencvárossal, meg hogy te is így látod-e röviden, hogy biztató, szinte esélytelen és nagyon izgalmas.
3: Hát ezt másképp nagyon nem lehet látni. A Ferencváros nyugodtabb lettem volna, ha két góllal győz a Gornyik Zsabzs ellen, de tegyük hozzá, hogy ha ez a mérkőzés döntetlen, akkor is azt mondanám, hogy biztató. Ugye nyilván játékban és nyilván teljesítményben, valamint eredményben kell egy ilyen párharcot alapvetően a második mérkőzés után értékelni. Tehát, hogy ez az 1-0, ez mennyire jó eredmény, vagy a 0-1 a Győr esetében, az most még vitatható. Nyilván a Debrecen esetében a hazai 3 gólos vereség, az semmilyen pozitívumot nem hordoz magában, és nem mondhatjuk azt, hogy reális esély van egy dániai 4 gólos győzelemre és további jutásra. Ugye a Ferencváros változatlanul ugye azzal a nehézséggel küzd, hogy állandóan változik a játékos kerete. Most is ugye ezen a mérkőzésen, a Gornyik Zsabzs ellen két olyan futballista is játszott, igaz nem sokat, Kodró és Csirkovics, az előbbi az 2, az utóbbi 1 éve nem szerepelt a Ferencvárosban, ugye Csirkovics például a legutóbbi bajnokságban szerintem 3 percet játszott a Kazinc Barcika ellen, és aztán Lengyelországba kölcsönadták, Kodró Spanyolországban játszott, Arzani is beállt, ő egy picit többet játszott, ugye Akolacéra azt mondta Hajnal Tamás, a Ferencváros sportigazgatója, hogy szeretnék értékesíteni, és egyébként is vannak még a Fradinak piacképes játékosai. Ehhez képest én azt gondolom, hogy a Gornyik Zsabzs ellen, amely nélkülözi érzésem szerint a kiemelkedő egyéniségeket, tehát olyan jó játékosai a Fradinak még mindig vannak, mint a lengyeleknek, viszont egy nagyon szervezett csapat benyomását keltette, ami biztató, hogy gólhelyzetig, kijátszott gólhelyzetig nem jutott el a lengyel csapat, sem akkor, amikor 0-0 volt, sem amikor 1-0, Fradi jól kezdett, az ivószüneti kifejezete jól játszott, kimaradt azonban egy-két lehetőség. A első fél, a második fel azért már a lengyeleké volt, de ezzel nem mondok újat azoknak, akik látták a meccset. Egy-két átlövése volt nyilván a lengyel csapatnak, de hogy a Ferencváros egy kicsit detáljoljuk, ugye az a Twente, amelyeket a Fradi kivert, az 6-0-ra verte meg a Dunaszerda helyt a Konferencia Ligában. Tehát az tökéletesen látszik, és ezt a Ferencváros a saját bőrén tapasztalja, amit egyébként is sejtett, hogy egészen más a bajnokként indulni, és a bajnoki ágról esetleg leesni az Európa Ligába, vagy a Konferencia Ligába, mint az Európa Ligába selejtezőjéből elindulni, és onnan 4 párharcot nyerve, vagy 3-at nyerve, és a 4-et esetleg elbukva valamelyik kupa főtáblájára kerülni. Hiszen ugye hétfőn megtartották a sorsolást is, és ez alapján ugye a Ferencváros, ha tovább jut, a Trabzonsporral kell, hogy játszon, ha meg kiesik, akkor meg a Monakóval. Hát én azt gondolom, mind a két csapat olyan, hogy európai főtáblára érdemes.
2: Szerencsére van már sikerélménye mindkét csapat ellen a Ferencvárosnak az elmúlt 7 évből.
3: Így van. De Borbély Balázs szerintem nagyon jól kezelte azt a nehézséget, hogy mondjuk egy poszton, a védekező középpályás posztján elfogyott a csapat, hiszen Ötvös, Madarász, Keita egyaránt sérültek voltak, ugye Rommens az eltiltását töltötte. Korbo és Kanikovszki, valamint Levi játszott a középpályán, illetőleg beállt az élete első európai kupa mérkőzését játszó Nagy Ádám.
2: 31 évesen.
3: 31 évesen, 88-szoros válogatott játékosként.
2: 10 év után tért vissza ide.
3: Így van, és nyilvánvalóan, ha valamire jó lehet majd ez a Real Madrid elleni gálamérkőzés szombaton, az arra, hogy ezek a csapatrészek, vagy ezek a játékosok egy jó ellenféllel szemben valamelyest összecsiszolódjanak, hiszen szakmai szempontból azért valljuk be, hogy a Ferencvárosnak jóval fontosabb a Gornik Zsabzsi elleni visszavágó, mint a Real Madrid elleni gálamérkőzés, hiszen ha Gornik Zsabzsén túljut a Fradi, egészen biztosan egy európai kupa főtábláján játszik majd 2026 őszén is.
2: A Ferencvárosról még bőven beszélgetünk, például Zsozef szerepéről is, nem csak Nagy Ádáméről vagy épp Akolácéról, hanem tényleg a meghatározó ferencvárosi csatárról. De ha már szóba hoztad, akkor folytassuk egy kicsit a Real Madrid elleni szombat este 7 óra kezdődő mérkőzést. Hát ez is, ahogy Kubatov Gábor, azt hiszem, hogy egy hete a szurkolói ankéton is elmondta, idéztet Hajnal Tamás, tehát azért kell a Ferencvárosnak tulajdonképpen a pénz, és nyilván, hogy valami üzleti, vagy csak üzleti érdek lehet egy ilyen Ferencváros Real Madrid meccs kapcsán is, de akkor a szakma, amit mondasz, tehát hogy csütörtökön este 7-kor a lengyelországi visszavágó, az mindenki fontosabb, mint ez a mostani összecsapás, miközben egy Győr Ferencváros bajnoki marad el, amit csak én saját olvasatomban én nagyon megnéztem volna, hogy most, ha egyáltalán nem halasztották volna el a két csapatkupa szereplése miatt.
3: Ugye, ami a halasztást illeti, Magyarországon az a szabály, hogy az a csapat, amelyik bejut a playoffba, tehát az utolsó lépcsőfokot próbálja megtenni a főtáblára vezető úton, az ellenfél beleegyezése nélkül, tehát nem kell az ellenfél hozzájárulása, inkább így mondom, és az MLS-nek is csak tudomásul vétel van egy mérkőzés elhalasztására. Ugye most még csak a harmadik fordulónál tartunk. Én azt gondolom, hogy a Győrnek és a Ferencvárosnak nem jött rosszul, hogy nem játszanak bajnokit. Az megint egy vitatárgyát képezheti, hogy vajon egy felkészülési mérkőzés fontosabb lehet-e a bajnokság szentsége szempontjából, mint egy bajnoki meccs, de ez egy kivételes alkalom, hogy ide jön a Real Madrid. Nyilván a Ferencvárosnak, ahogy mondtad, anyagilag fontos ez, hiszen a teltház garantált, ugye mindösszesen alig több mint 10 000 néző volt kinn a nagy melegben csütörtökön ezen az európai kupa mérkőzésen, a Gornik Zsabzsi ellen, és a duplája lesz kinn szombaton, méghozzá drágább jegyárakkal a Real Madrid ellen. Nyilván a Real Madrid is valamilyen összeget kap azért, hogy eljön ide Magyarországra, de hát nyilván ez üzletileg nem egy bukás, tehát ez egy jó vállalkozás, de üzletileg az is egy jó vállalkozás, ha bejutsz az Európa Liga főtáblájára, mert ugye azért is jár pénz. Visszatérve, tehát én azt gondolom, ha Ferencváros tovább jut, akkor biztos, hogy valamelyik bajnoki mérkőzését el fogja halasztani. A Trabzon ellen ugye elhalaszthatod, amikor tovább jutottál azt a meccset, ami hétfőre Zalaegerszegre van kiírva, illetve a két kupamecs közötti Honvéd elleni bajnokit. Én ezt látom inkább sanszosnak, hogy ott az oda és a visszavágók között pihenne a Ferencváros. Ugye az biztos, hogy a Fradi playoff kör meccset játszik, csak még nem tudjuk melyik kupában. És ugyanez igaz lehetne a Győrre, meg a Debrecenre is. De visszatérve a Ferencvárosra, a legkészebb csapat, független attól, hogy új edző érkezett, még mindig ez a Borbé Balázs féle társaság, és hozzáteszem, hogy azért vannak itt olyan pedagógiai jelzések is, mint például ugye a nagy tehetség és korábban Fradiban kiválóan játszó Lisztes Krisztián, aki a Vasas elleni bajnokin is nagyon gyenge teljesítmény nyújtott, a keretbe sem került be a Gornik Zsabzsi elleni mérkőzésen.
2: Tehát Borbé Balázs nem szívbolyós, meg hozza a formáját, meg hát amúgy is, hogy utalsz rá, ez
3: igen,
2: szakmai döntés.
3: Én azt gondolom, hogy ő képben van. Nyilván nagyon-nagyon nehéz úgy összerakni egy csapatot, hogy szinte hétről hétre eltiltás, sérülés, vagy éppen játékos eladás miatt, transfer miatt változik a keret. Ugye Zóri és Nagy Ádám szemébe érkezett két játékos összesen erősítésnek, egyik se alapember még jelenleg. Tehát a Ferencváros azokhoz a játékosokhoz nyúl vissza, akik tavaly is ott játszottak, illetve azokhoz, akik kölcsönből visszatértek.
2: A Gurulj be lassítva és adásában itt a Nemzeti Sportrádióban Hajdú B. Istvánnal beszélgetünk a magyar kupacsapatokról, ugye egy győzelem, két vereség a mérleg a selejtező harmadik fordulójában az első meccsek után. Zsozef és a Ferencváros meddig maradhat szerinted, mert Ugye épp a Twente, amit szintén említettél, ellen bőven kiderült a Dac elleni 6-0 fényében pláne, hogy mennyire féltek, és hogy nem is nagyon tudták tartani Josephet. Szóval szerinted ő februárig itt marad, mert nekem van egy ilyen megérzésem, hogy az a legkésőbbi időpont. Tehát ha most nem, akkor februárban már biztosan lesz a Ferencváros játékos, ha így folytatja meg, főleg ha meg lesz valamelyik főtábla.
3: Én azt hiszem, hogy ugye Josef játszott a világbajnokságon, még majdnem gólt is szerzett, illetve szerzett egy gólt, amit öngólnak adtak. Azt nem tudom elképzelni, hogy Josef iránt ne lenne érdeklődés. Nyilván erről keveset hallunk, meg megint más az érdeklődés, megint más a konkrét ajánlat. Josef nagyon szépen beleállt a munkába, visszatért a Ferencvároshoz. Ugye párhuzamot vonva, Bembuáli például egy percet nem játszott még a Győrben, aki szintén ott volt a VB-n, igaz, ő kisebb sérüléssel bajlódik, de ő is edzésbe állt már. Tehát Josefen azt érzem, hogy Josef viszont kezd egy picit talán, neki ugye a robbanékonysága, a dinamikája a fő erénye, és azzal, hogy 40 fokokban folyamatosan játszik, mert nem nagyon van a posztján más. Tehát ugye, ha megnézzük a Ferencváros centerei közül, Varga Barnabást a télen eladták. Pesics elkerült a klubtól, Kovacevic megsérült, Akolace ugye nincsen, de ő inkább szélső. Én ezért gondolom, hogy Kodró is ezért játszhatott jelzésértékként, hogyha nem lenne Josef, akkor valakit azért arra a posztra oda kellene állítani. Ugye Lisztes Krisztiánról már volt szó, hogy ő gyengén játszik, gyenge formában van.
2: Yusuf.
3: Igen, de Yusuf se az a... Tehát Yusuf mellett kellene még valaki.
2: Inkább szélen.
3: Josef jól játszik, én szerintem tartanak is tőle. Az megint csak nyilván egy átgondolandó kérdés, hogy most ér valamennyit Josef, hogy az megéri azért eladni, vagy azt mondod, hogy ha még ő egy fél évet játszik valamilyen európai kupában, és ott jól játszik, akkor télen még több pénzért el tudnád adni. Nyilván, ha Josef marad a Ferencvárosnál, akkor alapember lesz, tehát a Fradi számít a játékára. Meg nyilván az is egy lényeges kérdés, hogy ha valamennyiért eladod ezeket a játékosokat, tudsz-e, vagy akarsz-e, lehetőséged van-e, és ez a Ferencvárosnál most nem tudom, hogy van, vásárolni helyette mondjuk egy hasonló tudásút, vagy annyiért pénzért venni egy Josef-szerű játékos, mint amennyiben Josef került. Mert az biztos, ha Josefet eladja az FTC, akkor azt nagy haszonnal fogja megtenni. Őszintén szóval csapat szempontjából nyilvánvalóan jobb lenne, ha Josef maradna, de az is nyilvánvaló, hogy ha bejutsz egy európai csoportkörbe, ott megint vehetsz egy levegőt, és ne felejtsük el, hogy az Európa Ligában, ugye jobbára ebben a kupasorozatban játszott az elmúlt 7 évben a Fradi 1 BL, 1 konferenciálig és 5 Európa Liga szereplés. Ha még a tavalyi szezont nézzük, akkor is talán szem hátulról a harmadik vagy a negyedik legkisebb költségvetéssel dolgozó csapat volt a Ferencváros. Tehát ha bejut a Fradi az Európa Liga főcsoportjába, amit kívánok, ugye az 36 csapat, egyáltalán nem biztos, hogy onnan tovább tud ezzel a kerettel menni. És ugye hát azért nem ártana nyilván az FTC-nek előbb-utóbb egy bajnoki mérkőzést is megnyerni, mert 2 meccs után 1 pontja van. Hozzáteszem, hogy így is a lemaradás egy győzelem az Éllovassal szemben, mert, és ez a magyar bajnokságot jelenleg jól jellemző, hogy 2 forduló után nincs 100%-os csapat. Tehát nincs egy csapat sem, ami 2 meccset meg tudott volna nyerni.
2: A Debrecen ugye a sereghajt az utolsó 2...
3: Az Debrecen az egyetlen, amelyik viszont egyetlen pontot sem szerzett.
2: Így van, 0 ponttal ott szerénykedik, és hát akkor akár így át is térhetünk a legreménytelenebb helyzetben lévő kupacsapatunkra, a Debrecenre. Miben bízhat a Debrecen a visszavágó? Meg hát magyar csapatok kupaszereplése kapcsán emlékszünk egy nagyon régi 2013-as nyárra, amikor már augusztusban nem voltak kupacsapataink, tehát azért a koeficiensen nagyon-nagyon sokat segített az elmúlt 7 évben a Ferencvárosnak a menetelése, a remek szereplése, tehát innentől kezdve Kopenhágában is jól jönne egy döntetlen, még ha az a továbbjutás szempontjából édes kevés.
3: Hát én azt gondolom, hogy jól jönne, de illúzió, bár egy ilyen 3-0-as győzelem után nem tudom, hogy a Kopenhága milyen csapattal fog játszani. Ugye azt látni kell, hogy
2: ez... De már arra számítasz, hogy értelemszerűen megtehetik, hogy a playoffra készülnek.
3: Hát én biztos vagyok benne. Tehát ha idegenben nyersz 3-0-ra úgy, hogy a második fél időben gyakorlatilag félgőzzel játszol, akkor az már... A Debrecen nem kezdte egyébként rosszul a mérkőzést, főleg saját magához képest nem. Volt egy olyan lehetőség, Ciblának egy szólója, Dénes Csanádnak egy picit hosszan átvett labdája. Ha abból gól születik, és a Debrecen vezetést szerez, lehet, hogy a mérkőzés másképp alakul, de elképesztő fizikai fölényben volt az ellenfél. Egyébként hozzáteszem, hogy az látszik is, hogy ilyen profilú futballistákat keresnek, mert ugye Margráf Ákos a Puskás Akadémiából Újpestre szerződött, ahol egy meccset játszott, és azonnal a Kopenhága játékosa lett. Hát Margráf fizikailag tökéletesen beleillik ebbe a Kopenhágába, és biztos vagyok benne, hogy a visszavágon játék lehetőséghez is jut, de az ő posztján belső védőként vagy baloldali védőként azért vannak jó játékosai ennek a Kopenhágának. Egyébként is ugye itt is azért a fél csapat valamikor válogatott volt, tehát egy Delaney, egy El Yunusi, jelenleg ugye egy perui válogatott López, ezek azért nem rossz játékosok. Nyilván itt is van egy-két játékos, aki túl van a csúcson, de ugyanaz elmondható a Debrecenről is. Tehát azt gondolom, hogy sorozatban, hosszú távon bizony a Debrecennek már nem Dzsuzsák Balázs, Lang Ádám, Szécsi, vagy éppen Batik lesz a megoldás. Ugye nagyon tehetséges fiatalok is játszottak tegnap, tehát sok magyar játékos játszotta a Debrecenben, de a fizikai különbség azért az bántó volt. Tehát nekünk ilyen óvatos magyarjaink vannak, és hát arról meg nem illetve ilyen ügyes magyarjaink vannak, arról nem beszélve, hogy azért a Debrecenből rengeteg játékos távozott. És azért mondjuk egy Bárány Donát vagy egy Szűcs Tamás, ha egészséges és tudott volna játszani, másképpen nézett volna ki a Debrecen. Egyelőre én azt nem látom, hogy ez az észt vezetőedző igazából mit szeretne, mert mérkőzésről mérkőzésre 4-5-6 helyen cserélődik a kezdő 11. Nyilván Újpesten is megsérült két játékos, tehát Erza és Kocsis nyilván nem játszhatott ezen a meccsen.
2: Igen, mert ott még vezettek az NB1-ben, és onnan kaptak.
3: És azért ne felejtsük el, hogy a Debrecen számára érzésem szerint most a prioritás a következő hetekben egyértelműen a vasárnapi Nyíregyháza elleni bajnoki. Tehát több mint 10 000 ember előtt a Debrecen hazai pályán a Nyíregyházát egyszerűen nem kaphat ki, nem állhat 3 meccs után 0 ponttal, úgyhogy fél lábbal már kiesett a konferencia ligából.
2: Ez olyan, mint a Fradi Újpesti Budapesten.
3: Hanem azt a meccset a Debrecennek hoznia kell, akár még úgy is, hogy kihajtja mindenki tényleg a belét, és aztán majd csak lesz valami, nem is csütörtök, hanem szerdán van ugye a Debrecen visszavágója, tehát még egy utazás, és még egy szerdai mérkőzés, de annak a meccsnek én szerintem valós tétje nincs. Egyébként is úgy tűnt, hogy a legnehezebb ellenfelet most ebből a körből a Debrecen kapta, tehát én azt gondolom, hogy ez a kopenhágai csapat, amelyik ugye tavaly még a Bajnokok Ligájában játszott, 2-3 évvel ezelőtt még tovább is jutott a Bajnokok Ligája csoportjából, ez nagy falat lesz majd a következő riválisának is a Dán együttesnek, tehát én nem tudom elképzelni, hogy ez a Kopenhága ne kerüljön a konferencia liga főtáblájára.
2: Annál is inkább, mert a Ferencvárosnak is probléma volt az elmúlt időszakban a Mityilán például, tehát valóban ez a legnehezebb sorsolás. Nem mondhatja el ezt az ETO-FC győri csapat, illetve hát a szakértők azért a párharc előtt a Rigát egy picit esélyesebbnek tartották, és egy öngóllal végül úgy nyert a Riga, hogy volt egy lesgólja is, amikor azért a Frász jött ránk, mert 2-0-es vereség után most másképp válaszolhatnál, hogy milyen esélyei vannak a Győrnek majd csütörtökön 8:30-tól. Azt is adja, de az nem az M4 sporton lesz, mert ugye a Fradi visszavágója lesz az M4 sporton, hanem a Dunavördön. És persze itt a Nemzeti Sportrádióban is beszámolunk ezekről a meccsekről.
3: Igen, hát ugye ez megint csak egy sajátos helyzet. A múlt héten már erről beszélgettem Judittal egy kicsit, hogy ugye a bajnokok közül, a több mint 50 ország bajnoka közül, ilyen vagy olyan módon 26 európai bajnok valamilyen kupa főtábláján játszhat. 11 általában a BL címvédője és alanyi jogon bajnokok ligája résztvevő, tehát a bajnokságban is kivívja ezt a jót. 11 bajnok ott van már a főtáblán a bajnokok ligájában. 5 a bajnokok ligája selejtezőjéből kerül oda, tehát az már 16. 5-en bekerülnek az Európa ligába, és 5-en a konferencia ligába. Ez 26 bajnok csapat.
2: Hát ez a fele nagyjából.
3: Én azt gondolom, bajnokoknak, hogy a mindenkori magyar bajnoknak kutya kötelessége ebbe a 26-ba kerülni. Ugye, ha megnézzük az ország koeficienseket, akkor a 24. legerősebb bajnokság a magyar, de a 36. lett. Tehát azért nem, én ezt nem mondanám, nem jelenteném ki egyértelműen, hogy a Riga az esélyesebb lenne, mint a Győr. Nyilván tudjuk, hogy Győrben mik történtek, tudjuk, hogy, hogy új edző érkezett, tudjuk azt, hogy a sportigazgató elment, tudjuk azt, hogy most már a játékosok közül is sokan távoztak, és még ugye, akit itt szerettek volna tartani, ugye Vitális Milán, ő is végül az AEK Athénhez szerződött, mert picit a klubváltását meggyorsítandó összeveszett ugye az edzőjével, az új mexikói mesterrel.
2: Mint az előző fordulóban.
3: Előző fordulóban. Én azt gondolom, hogy, hogy a Győrnek azért 0-1-ről lesz meg lehet fordítani. Nyilván itt a tendencia nem olyan jó, mert egy luxemburgi csapatot simán megvert a Győr idegenben, itthon emberelőnyben egy döntetlen. Most nyilván a luxemburgi csapatnál erősebb a lett bajnok, és itt meg le kell dolgozni egy hátrányt, de én bízom abban, hogy hogy a Debrecen ezt meg tudja oldani, és akkor utána a Győr meg tudja oldani, bocsánat, és akkor oda kerülhet a főtáblára, konferencialigában. Ilyen helyzetben magyar bajnok ugye a Ferencváros volt 2023-ban, amikor a Klaksviktól rögtön kiesett a Bajnokok Ligája selejtezőjében, utána 6-ból 6 meccset nyerve jutott be a főtáblára, nem túl erős ellenfelekkel szemben. Én azt gondolom, hogy most is ugye elvileg a Lech Poznán, talán ha kiveri a Klaksvikot, akkor egy Győr-Klaksvik mérkőzés döntene arra, hogy melyik bajnok jut a konferencialigában. Nagyon-nagyon jó lenne, ha ez a Győr lenne. Én azt hiszem, hogy a legkönnyebben magyar csapat bajnokként a bajnoki ágról esetleg lejjebb és lejjebb csúszva érhet oda a konferencialigába. Nem lehet összehasonlítani a Győr sorsolását mondjuk a Ferencvárosival, mert döbbenetes a különbség. De hát meg kellett volna nyerni a Fradinak a bajnokságot, hogy könnyebb útja legyen a nemzetközi porondon. Gyakorlatilag a Győr alapcsapatából 4 vagy 5 játékos, a tavalyi alapcsapatából 4 vagy 5 játékos játszott most a Riga elleni mérkőzésem. És valóban a 0-1 az hát nem mondom, hogy Győr számára hízelgő, de jobban kellett izgulnunk azért, hogy ez ne 2-0 legyen, mint sem, hogy 1-1, bár ugye volt győri kapufa is a találkozón.
2: De volt olyan, amikor fél óra alatt csak egy győri kapura lövés, tehát igen, nem könnyű
3: igen. A helyzet. Hát én bizakodom az eredmény miatt, a teljesítmény miatt nem, de ez ugye ugyanolyan 1-0, mint amilyen 1-0-val a Ferencváros megmegy Lengyelországba. Hogy ott a Fradit érzem jobbnak, de csak 1 gól a különbség. Itt meg lehet, hogy a Riga a jobb, de itt is csak 1 gól a különbség. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy mind a két olyan csapatunk, amelynek a valós esélye van a továbbjutásra, tovább tud jutni. Mondom, én őszintén szóval Debrecen feltámadásában nem hiszek.
2: Két név még, a Gurulj belassítva és adásában itt Hajdú Istvánnal a végéhez közeledve. Méghozzá Vitális Milán, akit említettél, aztán még én Gulácsi Péterre is kíváncsi vagyok a Villarreal kapcsán, mert az szerintem egy óriási hír, de röviden nézzük Vitális Milánt, akiről már azért tettél utalást, mexikói edzővel összebalhézott, pontos részleteket nem tudjuk, és görög hírek szerint 2,5 millió euróért pluszban még egy-két bónuszt fizet a klub, a görög klub Vitális Milánért, szóval ez neki a 24 éves magyar válogatottnak mit jelenthet?
3: Hát én azt gondolom Vitális...
2: Ilyen Varga Barnabás klubtársa.
3: Igen, tehát eleve ugye lesz egy magyar klubtársa, aki valamennyire segítheti a beilleszkedését. Az AEK Athén, az pillanatnyilag ugye a görög bajnoki címvédője, a görög bajnokság nem rossz, bár láthattunk ugye Panathinaikos Paks mérkőzéseket, hogy előrébb tartott ott is a Panathinaikos, nem volt döntő a különbség. Tehát ez mindenképpen a karrierje szempontjából előrelépés, nyilván a Győrnek ez az összeg, ez jól jött. Nyilván nem ilyen módon szeretett volna Vitális távozni. Ugye azért térnék ki erre, mert ugye őt lecserélték, kicsit pihentetés célzatból is, és ő a Vippáholyba ment, és onnan nézte végig a mérkőzést, majd utána lement az öltözőbe, és igazából az edző azt nehezményezte, hogy csapatkapitányként neki nem a VIP-ben a sérült játékosok között lett volna dolga, hanem noha lecserélték, mint csapatkapitány az öltözőben. Most ugye Vitális tudomásom szerint elnézést kért, de a mexikói edző számára ez egy nem megbocsátható. És akkor itt jön a képben nyilván a vezetés, hogy ilyen esetben a játékos mellé állsz-e, vagy az edző mellé állsz-e. És Természetes, a pikantériát ugye az adja, hogy a játékos magyar, az edző meg külföldi, de a hierarchia alapján, ha az edző azt mondja, hogy nálam ez a játékos soha többet nem fog játszani, már pedig által ez elhangzott, hogy te itt hiába kérsz bocsánatot, te itt garantáltan következő ilyen alkalom nem lesz, akkor a legjobb megoldás ezt a játékost valóban értékesíteni. Én azt gondolom, vitális ér nem ezután, a veszekedés után kezdett az Ajax-én érdeklődni, hanem én azt hiszem, hogy mint ahogy Tóth Rajmundért, mint a számos másik győri játékosért, ugye hallani G-ről, Schönről, ott van még ugye Bembuel is, aki szintén piacképes, tehát érdeklődők folyamatosan vannak. Nyilván a Győr szerette volna megvárni, hogy lehető legjobb kerettel bejusson egy európai kupa főtáblájára, és aztán majd meglátjuk, hogy ki tud maradni, ki nem. Ez a folyamatot felgyorsította. Én sok sikert kívánok Vitálisnak, és ezzel a magyar válogatottnak is az AEK Athénban. A Győr pedig valahol azért számolnia kellett azzal, hogy Vitális nem fogja végigjátszani ezt az őszt a győri csapatban. Nyilván az ő tudása mondjuk a Riga ellen egyértelműen hiányzott, de ezzel már nem lehet mit tenni.
2: Erről még eszembe jutott egy régi hasonlat, amikor a Ferencváros eladta az akkori legjobb játékosát, Gera Zoltánt. Ez most gondolkodom, ezért akadtam meg egy pillanatra, hogy pontosan mikor volt ez.
3: Ez azt hiszem 2004-ben volt.
2: Így van. És a Sparta Praha elleni BL selejtezőt kellett volna oda-vissza úgy hozni, hogy bejusson az akkori csoportkörbe, és azt hiszem 1-0 volt itt, 1-0-es győzelem, és hát sose tudjuk meg, hogy Gerával mi lett volna, visszavágom végül hosszabbításban 2-0 a Spartának. Hát ez most 3 pont. Ez csak egy ilyen, ami rögtön erről eszembe.
3: Igen, ott ugye mindenki azt mondta, hogy ha várnak 1-2 hetet, Gera akkor is el tudott volna menni az angol bajnokságba, mert az akkor még nem kezdődött el, és akkor lehet, hogy BL főtáblás lett volna Ferencváros.
2: Gulácsi Péter Villarreal, ez tényleg a szívünknek nagyon-nagyon jó hír, mert ugye magyar válogatottban már nem láthatjuk őt, az már ugye korábban eldőlt, de ez, hogy a Villarrealban ilyen idős korában, de hát kapusról van szó, és miért ne? Ez mekkora előrelépés, hogy mit jelentett a magyar focinak ez?
3: Hát én azt gondolom, hogy itt Gulácsi megpróbál eloszlatni egy tévhitet, nevezetesen, hogy ő egy most már 36 évesen egy kiváló cserepadon ülő második számú kapus, aki a fiatal kapusok példaképe lehet a klubnál, meg segíti a munkájukat. Gulácsi védeni szeretne. Azért tegyük ezt hozzá, valaki több mint 10 évet lehúz Németországban, ott szocializálódik, a gyerekek, a feles, mindenki hozzászokik a lipcsei élethez, és egyszer csak azt mondott, hogy elmész Spanyolországba, egy bajnokok ligája csapatba, tehát a Villarreal ugye a BL-ben indul, és nem azért ment oda Gulácsi, vagy nem csak azért ment oda, hogy ott melegesse a kispadot. Az első felkészülési mérkőzésen a védett, ugye nagyszerűen védett, nem is kapott gólt.
2: Tehát Gulácsi... Nem beszélve arról, hogy el akar menni valakinek, de meg is vették, tehát hogy ez nagyon nagy különbség.
3: Én azt gondolom, hogy Gulácsi jelenleg még mindig jobb kapus, mint a Lipcse első számú kapusa, akit fejleszthetnek napestig, de Van der Velde-nél jobban véd érzésem szerint Gulácsi. Nyilván, ha veszel több mint 10 millió euróért egy kapust, előbb-utóbb védetni akarod.

0: teljesen ismeretlenül, hogy az a Gulácsi, aki azért rengeteg spanyol nagy csapat ellen védett a Bajnokok Ligájában is, tehát Spanyolországban nem ismeretlen, egy kihívást támaszt saját maga elé, az azt hiszem, hogy az megsüvegelendő. Az, hogy ő a magyar válogatottságról letett, azt én szomorúnak tartom. Nyilván azt gondolom, hogy most Tóth Balázs személyében azért megvan az első számú kapusa a magyar válogatottnak, és itt is ez a generációváltás lezajlott, még ugye ott volt Szappanos, ott van még Dibusz Dénes, tehát vannak rutinos kapusaink, de kapusként 36 évesen valakit nem kell eltemetni, és azt mondani, hogy figyelj, csereként beállsz, hogy más nem mondjak, ugye a magyar első osztályban a Honvéd első számú kapusa még mindig a lassan 43 éves Tuivel.
1: Azért furcsa lesz majd úgy beszélgetni, akár ebben a műsorban és itt a Nemzeti Sportrádióban, hogy van egy Villarreal szintű lehet, hogy kezdőkapusod a BL-ben, és hát a Nemzetek Ligája válogatott meccseken meg szóba nem jön, mert azon már túl van. És...
0: Igen, de hát ugye azt se tudjuk, ez egy picit kapcsolódva, vagy Tóth Balázs végül hol folytatja, mert ő meg ugye nem hosszabbított a Blackburn-nel, tehát könnyen lehet, hogy őt is valaki meg fogja majd venni valamelyik jó csapat. Azt most még nem tudjuk, mint hogy azt se tudjuk, hogy Gulácsi mennyit fog végül is védeni a Villarrealban, de az, hogy te túl a 30-on az eddigi életedet felrúgva átköltözöl egy másik országba, és ugye nyilván én azt mondom, hogy 36 évesen Gulácsinak már megvan az óriási rutinja, de nyilván nem 10 év van az ő pályafutásából.
1: Tehát azt tudjuk, hogy spanyolul mennyire beszél, majd milyen gyorsan tanulja meg.
0: Hát az ő intelligenciáját ismerve én csodálkoznék, ha azt a 100-200 alapszót, amivel egy meccs után nyilatkozni kell, azt 2-3 héten belül nem sajátítaná el.
1: Ő jutott legmesszebbre az U20-as VB bronzérmes csapatból, ezt is kijelenthetjük. Igen. 2009 óta.
0: Igen, egyébként talán visszagondolva, ugye Liverpoolban kezdett, ott nem nagyon védett, de hát például Pepe Reina, tehát egy spanyol világbajnok kapus volt az ő mentora ott Liverpoolban. Ha belegondolunk, akkor ugye hasonló karriert talán Németh Krisztiántól vagy Koman Vladimirtól vártunk, vagy várhattunk abból a csapatból. Kétségtelen, hogy minden szempontból Gulácsi vitte a legtöbbre.
1: Hajdú B. Istvánnak köszönöm szépen, jövő héten ismét Berkesi Judittal fogtok beszélgetni itt a Nemzeti Sportrádióban és a Gurulj Belassítva is magazinban. Még azt elmondom a végén, hogy MTK Budapest Puskás Akadémia labdarúgó NB1 újabb fordulójának a nyitó mérkőzésen a harmadik forduló első összecsapása 17 óra 30 perckor ma az M4 Sporton, valamint a Nemzeti Sportrádióban. Köszönjük a figyelmüket. Virányi Zsolt búcsúzik.
2: Ez volt a Gurulj Belassítva is, a Nemzeti Sportrádió a labdarúgás magazinja. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Erős Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egy lámpás találat. Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan olimpiai döntés a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja el majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina olimpiai bajnok 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.

0: haj!
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetében az első magyar győzelmet.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!

Hajrá, magyarok! Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kardválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kérek hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Igen, és jó reggelt kívánok mindenkinek, 6 óra 4 perc, pontosan augusztus 11-e van, és kedd egész héten 31-32 fokot tudtunk intézni úgy mindenkinek, mert hozzánk tartozik az időjárás, ahogy szokták mondani. Szóval jó reggelt Nemzeti Sportrádió, benne pedig ugye a Sport reggel Szuper Leventével. Hello Levi, jó reggel.
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek.
1: És itt van Erdei Márk is, hello.
3: Jó reggelt, sziasztok. És természetesen Harsányi Levente. Sem maradhat ki a jóból.
1: De most ez így alakult, bárcsak minden jóból, igen, így alakul. Most volt az előző héten két születésnap. Nem tudom, ti hogy vagytok ezek a meghívásokkal. Épp tegnap vettem ki egy posztot, ami egyrészt rám is utal, meg szerintem sok minden másra is. És amely így hangzik, hogy elérkeztem én abba az életkorba, amikor egy lemondott program ugyanolyan örömet tud okozni, mint régen maga a program. Tehát, hogy adok egy kis időt, szóval, hogy igen, szóval, hogy ez így van. Jó lenne elmenni, de jó lenne úgy, hogy ne. És akkor ez ilyenkor megúszik az ember. Úgyhogy, na, hogy vagytok? Jó reggelt, tudok?
3: Minden rendben.
2: Minden
3: frissen üdén, még a hangunkon nem is látszik.
1: Na, ennek örülök, meg ott a tegnapi szokásos sport napi, nem tudom, mely számotunk, amúgykor 40 percet kellene.
2: Abszolút, most már futás, úszás,
1: ne!
2: Minden van.
1: Úszást kéne valahogy visszahozzam az egyszer, most nem csak azért, mert hogy úszó ebbé, hanem úgy egyébként is, tehát az egyszerűen minden testrészedet megmozgatja. Tehát
3: az azért, hogy vízilabdázt, annak annyira nem hiányzik.
1: Na jó, hát az a sport, tehát amikor hivatalosan kell neked oda lemenni, és úszni kell, meg dobni kell. De érdekes, egykori kiváló labdarúgó válogatott ismerőseim, barátaim, haverjaim, amikor hívom őket focizni, akkor mindenki, fú, de úristen, ez van, ne. Viszont minden más sportágra örömmel jönnek. Most nagy, ugye, tenisz, meg padel, tehát minden más, de lábteniszre is olyan nehezen tudom őket elhívni. Ugye annyira, most gondolom, azt mondanám neked, Levi, gyere, menjünk egy kicsit jégkorongozni valóval, azt mondanád, hogy van, válaszunk valami más, nem?
2: Gyere, veled.
1: Bárhova.
2: Annyira megnéznének téged jégen, hogy...
1: Azt ne, hát nem tudom, mit csináltunk. Volt egy tévéműsor egyszer, és hívtak az Olival, amiket gangstával.
2: De te várjál, te jártál annak idején hokizni az Oliék.
1: De,
2: nem?
1: De, hogy...
2: Vagy ez csak legenda volt?
1: Ne, lementem egyszer-kétszer, de hát az nem létező. Az én jelenlétem a jégen, és persze, ahogy kellett, egyből jött a kamerás, az gyerek, akkor vegyük a beugrást oda át a palánkon. Háromszor estem, csak a beugrás után. Mondom, szerintem lejön az, hogy a jég...
2: Ja, mert az vagány, hogy beugrani a parákot, de hát ott landolni is kell.
1: Igen. És mondom, akkor vegyük, a jégről indulok. Szerintem is. Tehát, hogy ez helyére tett.
2: De az is vagány, hogyha a jégről ugrasz ki. A cserepadra. Ott már nem csúszol le.
1: Ja, az is megszokta. Ja, az is van.
2: Tehát az vagány. Ja. Az is vagány. Hát inkább abba kellett volna.
1: Köszönöm.
2: Csatlakozva arra, amit mondtál, hogy programoknak a lemondása, vagy az ember változik. Hát nálam most az változott, meg mind a két gyermeknél elkezdődött a nyári felkészülés. Ugye, vagy a szezonra, a következő szezonra. És hát az nagyon nem hiányzik. Hát én visszagondoltam arra, hogy milyenek voltak ezek a nyári felkészülések, és rávenni magad, hogy vége van a bajnokságnak, hazajössz, és utána tényleg egy két hét múlva már nyomod.
1: Igen, soha véget nem érő történet szerintem, és mindig az a nagy kérdés, de aztán persze nyilván nem kérdés, mert az élet majd megadja a választ, hogy mi éri meg, és meddig? Ugye mondtad, hogy 6 évig vízilabdáztál, hogy akkor a 6 évet azt vissza tudod cserélni valamire, és akkor mindig ezt szoktam mondani, hogy Boris Becker történt, de csak röviden már, hát, ha ismeritek, hogy csomó kimaradt neki, mert 17 évesen már Wimbledon nyert, és kérdezték, hogy hát az a kimaradt, nem tudom, fiatalkori időszak, most nem csak a bulizás, de azért szerintem az élet úgy van felépítve, hogy nem véletlenül vagyunk gyerekként gyermek, fej és gondolatiság, és az egész élethez való viszonyulás, aztán nyilván a tínédzserkor, és a többi. A legoptimálisabb az lenne, hogy egy 25 éves testben egy 50 éves fej, de nem, sajnos nem tudjuk megelőzni, tehát oda 50 évesnek kell lenni, hogy azt a tapasztalatot megszerezze.
2: Szóval, ahogy... Csak most néz ki így. Tehát ez más volt 100 éve, ez más volt 200 éve ennek a ritmusa.
1: Mert amikor mi 20 évesek voltunk, akkor is.
2: Meg a saját gyermekeinknek is más az egész élet ritmusa.
1: Hát jó, persze, nyilván minden változik, és akkor, tehát mondom, bennem az ötött fel, hogy akkor megéri ezt így becserélni ilyen szinten, hogy odaadni a kvázi, most nem odaadni, ez meg idézem, most mit adsz oda, vagy jobb lett volna, ha nem mész 6 évig vízilabda, de ez mit csináltál volna?
3: Nem, utána meg volt 8 év kézi, tehát hogy nem, én imádtam egyébként ezeket
1: az edzőtáborokat. 14 évet dobtál ki?
3: Abszolút, de mondjuk nekem, amit a...
1: Most nem, néz amit...
3: rá! És mi lett belőle, igen.
1: Na, de nem, most hova jutottál, fiam?
3: Tudod én. Nem, itt a Szuper Levi is mondott, ezek a felkészülések, most így visszagondoltam, amikor vízilabdánál mondták, hogy 6-7 napi 8 óra, úgyhogy a hétvégék azok szabadok. Két vizes edzés, két száraz, igen. Húzós, de én imádtam, vagy nem tudom, jó volt a hangulat, tehát most nyilván az ugye el tud azért menni normálisan, hogyha húzzátok egymást, jó a csapat.
1: Jó, hogyha bejön, úgyhogy mondjuk, már bocsánat, hogy mondjuk adott esetben világbajnok, vagy olimpiabajnok, vagy nem tudom, vagy bizonyos, vagy egy teniszben érted el és arra a szintre, hogy az anyagilag is megérje, mind a mellett, akkor sem vagyok abban biztos, hogy ez becserélni az ember. Tehát utólag, az, mit mond, nem tudom, Pete Sampras, hogy jó lett volna azt a, ott mennyi volt? 20 évet? 25-öt?
2: De várjál, Sampras-éknél azért más. Tehát a korábbi generáció a teniszben 31-2 évesen már visszavonult. Mert ott vége volt egész egyszerűen.
1: De 30 évet adnak szenteltél, hogy lemész, és pattogtatsz, és szerválsz, és fonák, és jobbra, és középre visszaállsz, és vissza, és tenyeres, és vissza, és nem tudom, fáradt vagyok. Nem, újra szer. De a polgárlányokkal beszéltem anno, csináltam velük egy nagyon jó interjút, és még rádióban is beszéltünk, meg azon kívül is, és megmondom őszintén, hogy nem kaptam egyértelmű választ arra, hogy az megérte azt a 15-20 évet csak arra, hogy csak. Most azt mondjuk, hogy a világ legjobbjai, és voltak, és mindenki ismeri, a világon bárhová mész, és a világranglista vezetője volt.
2: De aztán otthon ülsz valami, egy november este, és akkor... annyi kérdés,
3: hogy miben mérhető ez 15-20
2: év? Ez nálam is előjött csomószor.
3: De sikerben mérhető?
1: Hát de nálad is, hát te is az életedet adtad,
2: nem,
1: azért.
2: Boldogság, boldogság van. Hogy egész egyszerűen, hogyha elkezded, és nem mindig érzed azt, hogy fú, de jó, tehát nem mindig érzed azt a gyerekes lelkesedést, és akkor elmegy a fej egy picit arra, hogy hú, de mennyire irigyeltem én mindig azokat a sportolókat, hát 100 évvel ezelőtt, vagy mit tudom én, tehát nagyon régen voltak még olyan sportolók, akik mondjuk nyertek Wimbledont, és aztán pár hétre áll meg Tour de France-t. Tehát azért volt ilyen multi sport géniusz.
1: Jó, oké, csak azt mondom, hogy arányában sokkal kevesebb az, aki olimpiai bajnok, mint aki nem. Tehát magyarul az olimpiai bajnoknak, meg a Tour de France győztesnek, bajnokának azt mondom, hogy azért ott megéri talán. Tehát amikor te vagy a toppon, te vagy a csúcson, minden tekintetben, elismerésben, pénzben, bármiben, azt mondom, oké, de mi van a rengeteg második, harmadik, negyedik helyezette?
2: Ezt tudod,
1: mikor lehet... És most márkra néztem. Tudod, tehát, hogy...
3: Igen, hát, bocsánat, éreztem a jelzést.
2: Ezt úgy lehet lemérni szerintem azt, hogy a karriered utáni életed milyen lesz.
1: Na igen, tehát azt mondom, tehát elérsz oda, hogy oké, ezt csináltad nem tudom hány éves korodig, 30, tök mindegy, és nagyon jó voltál, tényleg van 2 ezüstérmed, van 4 bronz, és 117 negyedik hely. Oké, és?
3: Hát nyilván tudatosan kell magadat építeni a sport utáni életre. Hát ez lenne a válasz, a logikus válasz.
2: Ezt annyit szakföltettem magamnak ezt a kérdést.
1: Várj, bárk, akkor lapozok, hogy jó, jöjjön.
2: De lenni abszolút igazat alapban, hogy én nagyon sokszor föltettem magamnak ezt a kérdést, amit mondtál, Levi, hogy és?
1: Igen, tehát, hogy...
2: Ugye? Tehát, hogy...
1: Innen indultunk, hogy sport, igen. Addig azt szintig jó, hogy élvezett, hogy lemész szerintem, hogy lazázol, hogy benne vagy. Tegnap is egy csodálatos tenisz meccset hoztam le, érted, és nagyon örülök ezen a szinten. Tehát én megőrültem volna, hogyha a Gütler karcsiként egy század másodperccel vagyok második. Azt én a karcsiot le a kalappal, és beszéltünk, egy életvidám, tényleg egy szuper srác, de hogy de azt feldolgozni, egy századdal vagy második, és senki nem beszél róla, csak a győztesekről, kvázi, már bocsánat. Tehát csak az olimpiai bajnokról beszél, csak a világbajnokról beszél, és a többi. Csak a Stanley Kupa győztesről beszél, és a többi. Tehát, hogy ez egy valahol szerintem egy paradoxon, tehát, hogy nincs arányban az ugyanannyit befektetett munka, és rákészülés, és lemondás, és hadd ne mondjam, hát ezt jobban tudjátok, azzal, hogy a végén a harmadik lettél. Kösz. Senki. most visszakérdeznénk arra, hogy bizonyos világversenyeken kik voltak a harmadikok, pedig szerintem azért többé-kevésbé tisztában vagyunk az eredményekkel, meg a listával, nagyon kellene gondolkodni, nagyon. Mindig azt szoktam feltenni vicces egy rendezvényeken. Jó, akkor jön a 10 millió forintos kérdés, itt van nálam a pénz, oda fogom adni annak, aki helyesen válaszol. Ki volt a negyedik megasztárban? Az ötödik. És akkor innentől nyilván nevetnek, de mert ennek van egy üzenete, persze, hogy senki nem emlékszik, persze. Csak az elsőre. És akkor itt a kérdés, hogy akkor mi van azokkal, akik másodikként elmennek. Harmadikként,
2: negyedikként. Tudod, mikor teszed fel azért magadnak ezeket a kérdéseket leginkább? Tehát,
1: amikor éhes vagyok. Most egyébként az vagyok.
2: És ne is menjünk olyan nagyon messzire, amikor mondjuk én csináltam egy nyári felkészülést itthon 20 éve, vagy 25. Teljesen más volt a klíma. 20-25 évvel ezelőtt. Aki most kezdi el, említettem a gyermekeimet, hát kimennek a 40 fokba, és ott csinálják a nyári felkészülést, teljesen más. Azt megértem, hogy ott mondjuk depressziós lesz, nagyon hirtelen.
1: Igen, azon gondolkodtam, amúgykor nem néztem a statisztikai adatokat, régen is ilyen meleg volt, tehát a klíma ennyire jelen volt az életünkben, ha csak az időjárást nézzük.
3: Évről évre egyre jobban melegszik, nem? Én nem emlékszem, hogy 20 éve ennyire, nyilván 25 éves vagyok, tehát nem nagyon vannak emlékeim 20 éve, de...
1: 60-ban nem volt meleg? Nem volt 35 fok?
3: Tehát a 35 fok meg a 42 az már óriási különbség szerintem.
1: Na jó, de...
3: Név nélkül pont beszélgettünk kint erről a szuperlevivel, múlt héten van olyan egyesület, amelyik megkezdte a nyári felkészülést, és kimentek a 42 fokba futni a rekordára. Azért az nem túl baráti, és...
1: Iszapérzés, gondolom
3: meg. És akkor van olyan edző, vagy hallani olyan edzőről, ahol arra a csapat mondjuk szeptember vagy október végére már le van sérülve a fél csapat. Azért ez se?
2: És olyankor a legjobb, hogy az edző beül egy árnyékos helyre, igen, mondjuk egy fa alá, és közben nyomogatja a stoppert.

0: Amikor a tanár csak ott ül és csak kérdez, miért? Mert ő már ezeken túl van, mert mi is túl vagyunk, az edző is túl van ezen, csak akkor nem jól látni, hogy ott az árnyékos részben hidegüdítővel szívószál a gyorsabban. Sose felejtem, mert nem egy
1: közben edző. Fúj a sípot. Ez még jó. Ez,
0: mikor járunk a Blasz 3 vagy most, hol játszottunk, és engem is leigazott a haveri csapat, jó lesz a Levi, mindig engem akartak lerúgni, majd ja, ki az, ma Sanyi, majd lerúgom, tehát egy jó felfogású bajnokság volt, na mindegy is, és hát persze simán le tudtak volna rúgni, mert az én mozgásom, mert figyelj, olyan savasodások voltak, ne tudd meg is ezt, az konkrétan emlékszem, hogy valaki könyökölt ezen a strandkorlát kék, tudod, pálya melletti kis, nem tudom mint, és ott a labda, én azt hittem közel van, de hát nem, és futottam, és besavasodtam, és tehát a lépés az, mint egy ilyen kábító lövedéke hátba lőtte be, és még egy kellett volna, és azt láttam, most magam előtt van a kép, így tudom mondani, hogy ott szocsizik az arc a pár szélén, meg lesz, mint az edző, meg lesz, gyerünk még egy picit, és abban a pillanatban belépett elém valaki, aki egy olyan 40 méterrel távolabbról kezdett a sprinten, és simán belépett, és majdnem odaértem a labdához, és elviszi előlem, majd a csávó a szocsit, majd legközelebb, nem vagy. Érted? És akkor nájvizet itt a sporton, meg arra, hogy milyen szinten. De jó érzés volt, legalább megpróbáltam utolérni azt itt.
1: És a profi sportoló meg tudja ilyenkor állni, hogy ne szóljon oda. Na, meg tudtad?
0: Hát, na, hát arra már nem...
1: De mi lett a vége? Lehet, hogy
0: beanyáztam, hogy ez a klasszikus, te jobban tudnál.
1: Azért
0: borzasztó rossz válasz szerinte, hogy az ne szóljon, aki nem tudná megcsinálni. Tehát, hogy ne legyen vélemény. És mindig elmondom, hogy de. Tehát látok egy rossz filmet, én nem tudom, bár nem tudom megcsinálni a filmet, hogy ez nem jó. Ezek egy rossz ételt, azt mondhatom utána ott a szakásnak, hogy ez nem sikerült, azért, mert nem tudom megcsinálni. Mert sokan ezt mondják, sportolók, van egy pár, ilyen, hogy meg színészek, hogy miért dumál, miért ugad be, tudod, fantasztikus, hogy miért szobált, mennyit tudna leúszni, vagy futni, vagy be tudná lőni? Nem, de ha kihagytad, akkor lehet mondani, hogy ez, na mindegy is. Na, gyerekek, ha már itt voltunk, hogy medencés, ennyire meleg lesz ezen a héten is, akkor ugye a medencés versenyszámok első estén magyar érem született, ugye az úszó EB, Pádár Nikolát Ábrahám, Mina Kése Anna és Ugrai Panna alkotta női 4x200 méteres gyorsváltó második lett az úszó Európa bajnokságon. Taps, azért jó, hogy elmondtuk a neveket, hogy másikok lettek, azért még fantasztikusak ők. Milák Kristóf országos csúccsal döntős 50 pillangon, azt mondta, 500 pillangó néztünk is. 500 ahhoz kell tűnő. A 2000-es olimpiai bajnok új országos csúcsot úszva 7. legjobb idővel jutott a fináléba. Na itt van például Milák Kristóf esete Tóth Marival, ugye? Hogy itt van egy ilyen zseni, már a sport és szakmai részéről, és akkor ott van mellette az az emberi jelenlét, amit össze kell hozni, és akkor nagyon úgy érzem, látom, hogy akkor most rendben van. Tudtok róla valamit, hogy milyen véleményetek erről? Tehát azért vele volt egy nagy harc, hogy visszahozzák.
2: Volt nagy harc, vagy inkább a média nem tudta meg a nézők elfogadni, hogy ő nem áll megnyilatkozni, mint mondjuk Darnyi Tamás sem volt a szavak embere, hogyha ezt nézzük.
0: Én emellett, vagy ebben a témában maximálisan úgy gondoltam, hogy Kristóf, és sok esetben voltam renitens, hogy nem szeretném. Tehát nagyon sokszor voltak, hogy de oda kell menni, most azt kell, és úgy kell nyilatkozni nálunk, és egy csomószor. És mondtam, bocs, tehát lehet, hogy nem szeretném.
2: És a Kristófnál ugye mindig jött, hogy a számok őt igazolják.
0: Tehát, hála az égnek, hogy olimpiai bajnok lett, mert ha nem lett volna, akkor lehet, hogy azzal is kikezdik. De így, hogy olimpiai bajnok, így aztán mindenkinek... Csend.
2: De nála ugye azzal kezdik ki, hogy oké, hogy megnyerte, de hogyha edzett volna még abban a plusz két hónapban, akkor háromszoros olimpiai bajnok lenne. Tehát, hogy mindig
1: már
2: ez van.
1: Kiégett volna, és abba hagyta volna. Tehát
2: már pedig ezért nem nyilatkozik, meg ezért
1: így
2: volt
1: van,
2: az,
1: lehet ezeket
2: abba hagyta. Igen.
0: Jó, hát ez pont, ahogy mondta Levi, hogy tehát tényleg azt kell ilyenkor, csak nem tudja ezt, hogy nem ebben a nem tudom, világban élő ember, egy külsős megállapítani, és nem tudja átérezni, hogy milyen az, hogy tényleg, ezt pont a Risto Vével beszéltük annó, ugye az úszoknál az pláne kiélezett volt, hogy tehát reggel 5-kor fel kell egy, nem tudom, 6-7-8-es gyerek, és ahelyett, hogy aludna, hát látom a gyermekeimet, kiváló tanulók, nagyon minden jó, de azt mondja, hogy még fölkeltsem, és 5-kor, és beoda vigyem 6-ra, egy úszodába nem létezik.
1: És ez a 6-kor ugorjon bele a vízbe.
0: Ez a más, igen, és úszra egy-két, nem tudom hány kilométer, majd menj be a suliba, ha van suli, ha bemész, vagy nem aznap, vagy másnap, vagy tökünk, mindegy is, és még azért ott is, tehát tehát

0: írj egy biológiai dolgozatot, vagy írj egy földrajz dolgozatot, vagy felej, és utána pedig haza alszol, tulajdonképpen mert hártyáid nőttek, érted, és utána másnap ögén.
1: Tehát vagy még délután menjél vissza.
0: Bocs, vagy még délután. Így.
2: Nem, ha már beszéltünk elő, hogy mit mondanak az edzők meg, hogy azért valóban ez, amikor így beül mondjuk az árnyékba, és nem szól előre, hogy valami rossz fog következni mondjuk, és volt olyan, hogy a Isten nyugosztalja, Kunsz Laci bácsi, aki olimpiai harmadik is volt vízilabdá, BVSC edzőtáborában ott ültünk, és akkor ott volt egy kőkemény száraz bemelegítés, egy óra, nyilván minden, amit el tudtok képzelni, aztán utána meg akkor, jó, akkor mehetünk be a vízbe. És hát beugrottunk, és Laci be utána mondta el, hogy egyébként a kazánt azt most szerelik, és kicsit hűvöske.
0: Na, hát na, szóval, hogy igen. Szóval
2: ezeket... az ott kellemetlen volt olyan reggel 8-9 tájékán.
1: Sokszor baráti társaságban beszélgettünk erről, és a hallgatók véleményére is nagyon kíváncsi vagyok, hogy ki és miről nem tudna mondjuk lemondani annak érdekében, hogy tényleg profi sportoló legyen. Hogy tényleg az a mindennapi monotonitás, nem mindegy, mit eszel, mit iszol, nem mindegy, mennyit edzel, nem mindegy, mennyit alszol, nem az éjszakai életet felejtsd el, bulikázás, stb. Tehát, hogy...
2: Szerintem a legtöbben azt mondanák, hogy hát én simán. Aztán, amikor ott egy hetet kellene csak, vagy egy-két napot, és így...
0: Egy hónap emlékszem, volt egyszer egy olyan újságírói, nem is kihívás, de valami hasonló, hogy elmentek ismert emberekkel megnézni, milyen egy napuk, egy hetük, és azt felvették, utána az újság leadta, és úgy állítottam össze direkt az egyik, de azt hiszem egy nap az egyik újságíróval, de egy nagyon jó fej volt, hogy olyan aktív hét volt, hogy tudtam, hogy szerintem a szerdát nem bírja ki. És konkrétan az történt kedden, azt mondta, figyelj, holnap hagy aludjak már, csinálják ezt csütörtöket vagy pénteket. Na de miért? Hát holnap csak 6-kor, ugye, akkor is volt rádió. Mondta, ott megyünk be reggel a rádióba, utána el kell menni a gyerekért, utána elmegyünk, nem tudom, ide-oda. Hagyjuk már. És utána is mondták is utána, hogy figyelj gyerekek, így néz ki kívülről, ez olyan könnyű, a vicces Levi, meg a milyen, neked milyen könnyű, ezektől vagyok ki, neked milyen könnyű, és de gyere, egy picit éld meg az én életem, és egyből rájössz, hogy ez nem feltétlenül hogy annyira könnyű, vagy annyira szép, vagy annyira látványos, nem tudom, mint amit kívülről lát az ember.
1: És akkor tovább megyek, csapatsport, vagy egyéni sport? Tehát csapatsportban egy ilyen nagyon kemény fizikai felkészülés közben
0: Csapatnak lehet kummantani.
1: Nem az, hogy lehet kummantani, ott lehet ilyen kollektív panaszkodás, igen. meg szígyük az edzőt, meg ilyen rossz, olyan rossz, meg nem bírom, meg
0: be lehet szólni, és megfordul az edző, ki volt, nem én?
1: De amikor ezt egyedül csinálod, tehát... Na, én meg azt nem tudtam elképzelni, hogy egyedül rávegyem magam arra, maradjunk a tenisz példánál, hogy szerválok 500-at naponta, aztán 2000 tenyeres, vagy mit tudom én. Tehát ott kinek panaszkodsz?
0: Azt hiszem, ezt a részét nem tudom. És tényleg annyit kell, és 1000 szerva, vagy 5000, vagy 10000 fonák.
2: De amiről fogunk majd beszélni, ugye, hogy Levi például te hogy készültél, vagy egyénileg ugye a
0: már
2: szezonra.
0: Már a Szuper Levi.
2: Már a Szuper Levi, igen, mert Harsány Levi tudjuk, hogy készült, azt
0: a Levi se, vagy...
2: Nem, hogy majd erről fogunk ugye beszélgetni, és azért... Az sem ugyanaz, amikor egyénileg készülsz egy szezonra, aztán néha, amikor bekerülsz már a csapathoz, akkor milyen jó, mert tényleg ott a közösség, de az sem könnyű, amikor kapsz egy nem tudom hány A4-es oldalt, és akkor na, fiam, akkor most ebben a következő két hónapban nem nyaralgatsz, hanem akkor ezeket a gyakorlatokat.
0: Köszi. Ugye? Jó. Oké, jó, ne gubben belegondolta, Levi, adjuk ezt, ne tépjük fel ezt a sebet. Na, még egy gondolat, aztán majd mindjárt folytatjuk. Az Amazon alapító és a Facebook társalapítója közösen venne tulajdonrészt a Liverpoolból. A részének több mint 30%-át szerezhetik meg, Jeff Bezos és Eduardo Saverin konzorciumáról beszélünk. Menő lett szerintem most Liverpool vezetni, vagy tulajdonolni, vagy én nem is tudom, tehát szerintem most kezd összeállni, bár a City a nagy vesztes ennek az egész átigazolási korszaknak, onnan úgy szerte szét, spricceltek a játékosok, tehát edző is, tehát ott egy erős visszaesést érzek majd, bár ne így legyen, mert viszont meghatározó részét képezte
2: hát a Pool, meg Ronald Araújo megérkezett, úgyhogy innen közelek vannak mentve.
0: Araújo megérkezett?
2: Aha. Hát bejelentették.
0: Hogy meg vannak mentve, ezek egy erős fel.
2: Nem, semmit nem. Ott Katalóniában vannak megmentve, én úgy érzem.
0: Nem, tehát Araújo vagy Araújo.
2: Rendes csávó egyébként. Csak ez a fránya labda, meg az a
0: sok inkább a bírók, inkább a bírók, mert azért egy-két kiállítás, már nem menjünk bele, hogy azt hogy értékeljük. Na, úgyhogy igen, szóval Liverpool szerintem erősödött, azt épp Szalah esetében olvastam tegnap, hogy azt hiszem 18 ezer bérletet adtak el, vagy annyival többet, mint eddig, és hogy elérték a 25 ezret extrával, akkor már visszajött a rászánt pénz, azért érte kifizetett összeg. Úgyhogy van ez így, van csak valakinek, ugye a Szemű Ronaldo, hogy kinél volt, hogy a mezeladásból.
2: Persze, az egyből visszahozzá.
0: Egy finom ázsiai turnén.
2: Mondjuk a Szalának az éves 21 millió eurós fizetése, úgy bónuszok nélkül, az úgy, mondtam, ugye a de felének jó. A nyolcadát elfogadnám.
0: Egyrészt így van, igen. Másrészt van, ezért nézzük meg, hogy azért hogy teljesított. Igen, támadtán, Osimhen kapta eddig a legtöbbet, és most még nála is többet. Na, de hát azért lehet ez egy kicsit nagyobb nép, de szerintem pont a török bajnokságban pont el lehet egy kicsit ott, hogy mondjam, na, ott el lehet kummantgatni a dolgokat, de neki, az a baj, neki nem, mert neki konkrétan gólokat kell lőni, mi középpályán egy Pedri és egy Rodri majd a Barszánál, hát lesz gondok, most szólok, vagy lesznek gondok, most szólok, szeptember 28 El Clásico és Barcelonában nem lennék a Real csapat egyik tagja sem.
2: Sima 5-0.
0: Én voltam egy 5-0-án. Na, gyerekek, akkor jó reggelt kívánunk mindenkinek, SMS számunk 0-30-55-55-605. A mai menüből csak egy-két gondolat, majd beszélünk Mourinho, már is beszólt az egyik játékosának történetről. Mourinho-nál szerintem ez simán benne van, de majd egy picit ezt elemezgetjük. Aztán Verstappen és arról a szó pletykákkal is foglalkozunk 8 és 9 között, és jön majd Edvi Laci a stúdióba, hiszen ő abszolút jelen van, és jön, és tegnap is vele zártuk. Az itt létet ma is így történik majd, úgyhogy jó reggelt kívánunk mindenkinek. 3 perc múlva lesz fél hét, mindjárt folytatjuk.
3: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: rabarbár.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
2: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
1: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Ma megválaszthatják az új köztársasági elnököt. Több új szak jöhet létre a felsőoktatásban, marad a nyári idő kisebb széllel. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Ma folytatódik az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése. A 9 órakor kezdődő eseményen a képviselők megemlékeznek a roma holokauszt áldozatairól. Majd a napi rend előtti felszólalások és a határozathozatalok következnek. 14 órától kezdődik az új köztársasági elnök megválasztása. Ha a szavazás eredményes lesz, az új államfő még délután esküdtesz és beszédet mond. Az elnök az eredmény kihirdetése utáni 8. napon, vagyis jövő szerdán léphet hivatalba. A tisztségre Baka András jogtudós az egyedüli jelölt, miután a Mi Hazánk nem tudta megszerezni a szükséges 40 aláírást Tóth Máté energiajogász elindításához. A Fidesz és a KDNP frakció még korábban közölte, hogy nem vesz részt a folyamatban, mert jogsértőnek tartják Sólyog Tamás eltávolítását. Ismét névleges teljesítményén üzemel a Paksi atomerőmű 2. blokkja. Az egység fokozatos felterhelése rendben megtörtént. A folyamat csak nem 4,5 órát vett igénybe. A műveletet azt tette lehetővé, hogy az elmúlt napokban kismértékben emelkedett a Duna vízszintje. A 4 paksi blokkból továbbra is csak 1, a 2-es üzemel, az elmúlt 11 napban azonban ez is csak 50%-on. Utolsó működő turbináját azonban végül kis időre sem kellett leállítani. Naponta több százezer köbméter jó víz vészel az előregetett vízhálózatok miatt, ezért megújításokra több mint 50 milliárd forintos fejlesztési program indul, jelentette be Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter. A pályázatra önkormányzatok, vízi közmű szolgáltatók és egyéb fenntartók is jelentkezhetnek. A program egyebek mellett a táv, leolvasást és az automatizált üzemeltetést is támogatja, így a vízveszteség csökkentése mellett biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszi az ivóvízellátást is, tette hozzá a miniszter. Több új szak jöhet létre a felsőoktatásban, az erről szóló rendelettervezetről megkezdődött a társadalmi egyeztetés. A Debreceni Egyetem biotechnológia szakot indítana, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem pedig ökológia gazdálkodási szakot, valamint redukációs szakembermesterképzést kínálna. Ez utóbbi célja olyan szakemberek képzése, akik képesek idős, kor vagy betegség miatti képességvesztések kezelésére, újratanítására. A rendelet módosítás emellett létrehozná a mesterséges intelligencia informatika mesterképzést, amely iránt jelentős a társadalmi és munkaerőpiaci igény. Hűtlen kezelés és 100 milliárd forintos költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tett a Gondos Óra programmal kapcsolatban a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Tanács Zoltán tárcavezető elmondta, csak nem 6500 dokumentumot, bizonylatot, szerződést, elszámolást vizsgáltak meg. Ezekben összesen több mint 14 000 gyanús pontot találtak. A programért felelős kormányzati szolgáltatók központ élére átmeneti vezetést neveznek ki, amelynek feladata a szolgáltatás zökkenőmentes biztosítása lesz. A fazekasság lesz a középpontban az augusztus 20-án kezdődő mesterségek ünnepén a Budai Várban. A rendezvényen a magyar népi kézművesség mesterei, valamint a világ több országából, egyebek közt Japánból, Dél-Koreából, Kirgizisztánból és Kínából érkező alkotók vesznek részt. A díszvendég az Egyesült Államok lesz. A fesztiválon 60 népművészeti közösség mutatkozik be. A látogatók látványműhelyekben is kipróbálhatják a kézművesség technikáit. Az M5-ös autópályán átépítették a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtó ág járható, a lehajtó ág zárva van.
2: Időjárás.
3: Országszerte derült az ég, napközben a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, csak elszórtan, főként a nyugati, déli és északkeleti tájakon lehet zápor, esetleg zivatar. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik, este északkeleten viharossá fokozódhat a szél. Délután 33-38, késő este 25-32 fok várható. A Balaton 26, a Velencei-tól 24, a Tiszató 25 fokos. A következő napokban mérséklődik, majd a hétvégére visszatér a kánikula.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Nemzeti Sportkrónika.
0: Európa-bajnoki ezüstérmes a női 4x200 méteres gyorsváltó. A kalapácsvetőknél Halász Bencei, Szabados Ármin 3000 méteres akadályfutásban pedig Urbán Zita is döntőbe jutott a szabadtéri atlétikai EB-n. Jó reggelt kívánok, Mujdrica Istvánt hallják.
2: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
0: A párizsi úszó Európa-bajnokság első medencés napján rögtön megszületett az első magyar érem. A Pádár Nikolett Ábrahám Mina, Késejajna Ugrai Panna alkotta női 4x200 méteres gyorsváltó, egy kielezett hajrá után lett második a britek mögött. Az ezüstérmes váltó tagjait a döntő után Katona László szólaltatta meg.
4: Pádár Nikolett kezdte, miközben ugye délelőtt meg te végeztél, ez csak technikai dolog, nem olyan nagy probléma?
5: Igen, ez így volt megbeszélve a kapitány úrra, hogy mivel reggel duplát úsztam, ezért mehetek utoljára, és akkor reggel előre megyek, és a lányok is belementek, úgyhogy így volt a felosztás, és tényleg odaálltam, és megpróbáltam mindent kiúszni a lányokért, mint mindig. Pont mondtam nekik, hogy talán ez az egyik kedvenc számom, ez a váltó, ez a 4x200-as váltó, úgyhogy mindig nagyon nagy szeretettel úsztuk ezt, és örülök, hogy végül egy az istérem emeltünk innen is tovább.
4: Ábrahám Minna, ezüstérem a váltó tagjaként. Milyen volt számodra másodikként beugrani a vízbe?
6: Örültem ennek a pozíciónak, úgymond általában első meg utolsónak szoktam menni, most kicsit más volt a felállás, és így beugortam, láttam, hogy ott a Niki hozta elől, nyilván a britek nagyon erősek voltak, de hozta elől, és akkor mikor észrevettem, hogy amúgy nem az van, hogy utalérnek, hanem én is tolom elől, ez még nagyobb lendületet adott, és tényleg az utolsó 50-en is azon gondolkoztam, a lányokért mindent, már még egy tempó, ezért edzettem, úgyhogy teljesen jó úszás volt, hát nagyon jól úsztunk mindannyian. Igazából szóval a Championship rekord alatt úsztunk mi is, nyilván a britek sokkal jobban voltak, de azért ez számunkra is ez elég jó úszás volt.
4: Cápadressz lett volna rajtatok, akkor még meg is van az országos csúcs, ez is már ott van a fejetekben, hogy mindjárt meg lesz hamarosan?
6: Persze, hát ezt mindig követjük, országos csúcs, az mindig a cél. Közel vagyunk, úgyhogy egyszer tényleg összerakjuk jól, és mindenki, hát ja, most a szezonunkban azt hiszem a legjobbakat úsztuk, úgyhogy majd jövőre a hazai VB-n akkor felállunk, és ott.
4: Késejajna, harmadikként adtad át a stafétát. Mindent beleadtál, úgy nézett ki.
7: Igen, meglepő, mert az elmúlt időszakban 2 percen belül nem nagyon tudtam úszni, és most hála Istennek sikerült. Reggel kicsit elbizonytalanodtam, hogy megint 2 perc, de a lányok nagyon szépen motiváltak, úgyhogy igazából jól éreztem magamat így az egész 200 alatt. Igazából szeretném azért úgy végérvényesen megemlíteni Virt Balázs, meg Márta Ricsit, meg az edzőmet Kovács Ottót, mert az elmúlt időszakban így négyen edzettünk nagyon sokat együtt, és az az ő segítségük így sokat adott most ez az 1.58-as időmhöz, úgyhogy nagyon hálás vagyok nekik is, meg persze még a Pannával is, meg a Minnával is tudtunk így edzeni az edzőtáborban. Hálás vagyok így a csapatnak, és egy 10 év után is itt lehetek.
4: A kezedben lévő plüss az valójában mit ábrázol? Ez a hivatalos kabalája az Európa-bajnokságnak?
7: Igen, ez egy vízcsepp, és ahogy látom, az ezüstéremnek is a formája az egy vízcsepp, úgyhogy hát vízben úszunk, úgyhogy nem mondanám azért kreatívnak a vízcseppet, de ilyen nagyon cuki. Régen volt ez a tűzvízjáték, emlékszem gyerekként, fent az interneten, és amúgy tök olyan szerintem.
6: Igen.
7: Emlékszel? Igen.
4: Amit Panna, te nyújtottál, az viszont nem játék, hanem az kőkemény úszás volt. Tudtad, hogy hányadik helyen veszed át ilyenkor a lehetőséget, vagy ilyenkor nincs is információ az ember fejében?
8: Hát láttam, hogy ott az angolok eléggé elmentek, de viszont mögötte ez az orosz, német, és mi elég szorosan vagyunk egymáshoz. Az egy feladatom volt, hogy éremre hozzam be a csapatot, amit szerencsére sikerült is teljesítenem, úgyhogy tényleg ez egy jó idő, nagyon örülök neki. Én most kiadtam mindent magamból, és nagyon örülök, hogy úgymond a legjobbat ki tudtam hozni, mert nagyon szoros volt itt a vége, és nem harmadikok, meg negyedikek lettünk, hanem másodikok, úgyhogy ez szerintem most a helyzethez képest ki lett maxolva mindenki részéről.
0: Szintén Párizsban Milák Kristóf 50 méter pillangón országos csúcsot úszott a középdöntőben, és holtversenyben a 7. helyen jutott be a mai döntőbe. Női 800 méter gyorsan, Jakő Vivien pedig a 3. legjobb idővel biztosította helyét a fináléban, és ott lesz majd a döntőben női 200 áton Szabó Feltóti Eszter is. Ugyanebben a számban Kokos Fanninak viszont a középdöntő jelentette a végállomást, míg 100 gyorsan Pádár Nikolett már az előfutamok során kiesett most. Szabó Feltóti Esztert hallják, akit szintén Katona László kérdezett.
9: Elégedett vagyok, mert nagyon örülök, hogy döntőzhetek. Itt ez azon kívül, hogy az ember nyerhet, meg érmes lehet, azért ez a harmadik legjobb dolog, ami történhet. Úgyhogy egy egyéni döntőt úszni, az mindig jó. Egyébként egy nagyon jó úszás volt szerintem. Lejön róla az a stressz holnapra, hogy ugye nem kell már a döntőbe jutásért küzdeni, meg ilyenek. Akkor szerintem, ha ugyanilyen jó érzéssel tudok úszni, akkor ebből egy nagyon jó idős kijött akár. Az első felét is azért próbáltam egy kicsit egyenletesebben úszni az egészet, az volt a cél. Ez most is azt hiszem, hogy sikerült, ahogy közel voltak egymáshoz az ötvenek. Nekem mindig ez a célom, mert ez a legenergiatakarékosabb, ugye, ha az ember nem lassít le, illetve nem gyorsul fel közben nagyon. Úgyhogy szerintem azt teljesítettem jól, de majd nyilván kielemzem még most.
0: Az úszó Európa-bajnokság ma délelőtti programját a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport is élőben közvetíti majd 9 óra 30 perctől.
1: Nemzeti Sport Krónika.
0: A kalapácsvetőknél Halász Bence és Szabados Ármin is döntőbe jutott a szabadtéri atlétikai Európa-bajnokságon. A Birminghami EB tegnapi nyitónapján az olimpiai ezüstérmes Halász már az első 79 méter 58 cm-es dobásával túlszárnyalta a fináléhoz szükséges szintet. Halász Bencével Regős László Pál beszélgetett.
10: Jól éreztem magam igazából már a melegítésnél is, jó laza voltam, és igazából nekem ez számít a jó eredmény eléréséhez. Ugye 78 méter volt a szint, ami az utóbbi évekhez képest erősebb elvárás. Természetesen nekem az volt ettől a cél, hogy ezt első dobásra teljesítsem, hogy minél több energiát tudjak átmenteni holnapra, ne kelljen idegeskedni azon, hogy fú, nem sikerült az első dobás, és utána már ott van az abszem, ahol kell neki. Ha ezeket elkerülni, mindig sokkal jobb, szóval összességében örülök, hogy teljesítettem a szintet ilyen hamar. Jó dobás volt, összeszedett dobás volt, volt benne kellő keménység is, ahol kellett, mert így lehet igazából jó dobást elérni. A körnek van egy kicsit furcsa része az induláskor, ahova én teszem a jobb lábam, ott, hogyha nem figyelek, ott akár el is lehet csúszni, de most igazából ezzel az három dobással, amit ugye ma itt tudtam dobni a melegítéssel együtt, rá kitapasztaltam, hogy lehet ezt kiköszönülni, és így jó lett minden.
11: Ilyenkor nem probléma, hogy elsőre megdobod, és nincsen még két plusz dobásod esetleg a holnapi döntő előtt?
10: Örülök neki, hogy nem kell még kettőt dobni, azért, mert ott már a selejtezőben semmit nem lehet nyerni, de mindent el lehet veszteni. Ez egy olyan harc, ahol gyakorlatilag, amit egy olyan feladat, amit ami rossz, de kötelező teljesíteni. Mert természetesen sokkal jobb lenne, meg kevésbé lenne, tehát ideges az ember, hogy egyből a döntőbe kellene menni, de hát ez nem így van. Itt ezt teljesíteni kell, örülök, hogy nem kell tovább izgulni, elsőre sikerült, ez tényleg egy technikálisan jó dobás, magabiztos, és még tovább növeli az önbizalmat az, hogy korán reggel azért ekkora dobást elérni, ez szerintem mindenképp jó, ezt több méterrel meg lehet fejelni holnap.
0: Most pedig következzen Szabados Ármin, aki szintén döntőbe jutott kalapácsvetésben.
12: 77-08-al 6. helyen jutottál a döntőbe. Milyen volt ez a selejtező? Első dobásra meg volt egy olyan biztató eredmény, amivel talán te is érezted, hogy meg lesz a döntő.
13: Előre tudtuk, hogy meg lesz. A második dobásom az ugye hálóba ért, az azért 75 valami. Azt nem mertük megcsinálni, hogy nem dobom végig, de senki nem csinálja meg. Aztán második után, amikor láttuk, tudtuk, hogy senki nem fog tudni engem kiejteni, de egy második dobás után, amikor láttam már, hogy ez az 5.-6. hely ez reális, akkor a harmadikat ugye már ki is húzattam. Én azt gondolom, hogy csak előre kell menni.
12: Akkor semmi sérülés, vagy ilyesmi a harmadik dobás, ez csak a...
13: Nem, az csak kiúzattam magam, semmi értelme nem volt tovább. A selejtezőt nem lehet megnyerni, úgyhogy én azt gondolom, hogy értelme nagyon nem lett volna.
12: Milyen a dobókör körülmények?
13: Fura egyébként, gyorsnak tűnik a kör, de mégsem az. Fura, nem véletlenül német se. Neki idén van közel 82-je, de nekem csak 81-em közel, majdnem. Senki se szárnyalt most selejtezőbe, két emberek kívül, a Mészítsük meg a Halászbencén kívül. Én azt gondolom, hogy az első hatba ott mindenkivel benne van az, hogy holnap pirítson egy nagyot.
12: Eredményben van benned valami?
13: Felesleges terhet nem akarok magamra tenni, mert 20 éves vagyok, de ahogy mondtam, az első hat az tud lenni dobogós. De ott mindenkivel benne van az, hogy egy 80 fölötti. És azt gondolom, hogy 80 fölötti dobással az a dobogóra lehet kerülni.
0: Szintén kalapácsvetésben a férfiaknál Zeller Gábor ugyanakkor búcsúzott, ahogyan a női kalapácsvetőknél Németh Jeanette és Csatári Jászmin is. 100 méteres síkfutásban Takács Boglárka minden idők legjobb női magyar eredményével 10,93 század másodperces idővel lett elődöntős, és férfi 400 méteren Enyingi Patrik is kivívta az elődöntőbe kerülést, így csatlakozott a kiemelt Molnár Attilához. Takács Boglárka végül az elődöntős futamában harmadik lett, és összesítésben 1 századdal maradt le a döntőről. Most Enyingi Patrikot hallják, aki szintén Regős László Pálnak nyilatkozott a továbbjutás után.
12: Remek idővel, 44-87-tel idei legjobbaddal jutottál tovább, ráadásul az egész mezőnyből te voltál a leggyorsabb itt az előfutamokban. Milyen volt ez a futás?
14: Nagyon örültem, mert újra ráéreztem a ritmusra, és ez az, amit kerestem, hogy tényleg fel tudjam építeni az egész futást, legyen eleje, legyen vége, tudjam tartani a sebességemet. Úgy gondolom, hogy ez most megvolt, ez egy önbizalmat fog adni az elődöntőre, amit már most nagyon várok.
12: Az, hogy délelőtt sikerült ilyet futni, az mennyi pluszt ad az egészhez?
14: Igazából nekem majdnem mindegy, hogy délelőtt vagy délután. A délutánt jobban szeretem, de igazából az edzések mindig délelőtt vannak, szóval én hozzá vagyok szokva. Nem volt baj nekem a felkeléssel vagy a felébredéssel. Én igazából tudok alkalmazkodni a környezethez meg a viszonyokhoz.
12: Az, hogy egy évvel azután a madridi 44-84 után most 300-ra megközelítetted, az mennyit jelent egy selejtezőben?
14: Ez nagyon sokat, főleg amiatt, mert volt két komolyabb sérülésem télen. Először decemberben volt bokaszalag szakadásom, utána hallító szakadásom februárban. Áprilisban tudtam elkezdeni alapozni. Nagyon kevés időm volt, 2 hónap, mielőtt elkezdődtek volna a versenyek, de szerencsére a formaidőzítés úgy látszik, hogy jól ment.
0: Szintén az atlétikai EB-n ott lesz a fináléban, 3000 méteres akadályfutásban Urbán Zita, aki tegnap egyéni csúccsal 7. lett futamában, ezt követően pedig így nyilatkozott.
15: A taktikám és a célom az volt, hogy döntőbe jussak, és az lebegett a szemem előtt, hogy ezt a 6 és 8. hely közötti pozíciót, hogyha tudom tartani, akkor nem érhet nagyon meglepetés a végén. Nem tudtam, hogy mennyivel vannak mögöttem a lányok, csak azt láttam, hogy kezd szétszakadni a mezőny, és kényelmesen tudok futni ebbe az iramba az elejével, és magabiztos voltam abban, hogy ezt meg tudom velük csinálni, és nem kellett a végén se azért küzdenem, hogy épp hogy ilyen legyek az, aki tovább jutok, úgyhogy nagyon örülök, hogy ez így sikerült, és nem kellett nagyon sokat izguljak verseny közben se.
12: Az egyéni csúcs benne volt?
15: Én úgy érzem, hogy abszolút egyéni csúcs formában jöttem ide, és hogyha kicsit jobb futás kellett volna, akkor az is ment volna, úgyhogy remélhetőleg a döntőre még tudok ezen javítani.
12: Az, hogy 2 éve már ott voltál Rómában, és van tapasztalatod Európa-bajnokságról, ez mennyiben segített?
15: Úgy gondolom, hogy nem konkrétan a futás közben segített, hanem talán ez az egész körítés, hogy már volt részem abban, hogy milyen egy ilyen volumenű sporteseményen részt venni, a melegítés, a transfer, a kórum és minden egyéb, sokkal nyugodtabban tudtam ma odaállni. Talán az is, sőt biztos vagyok benne, hogy ez is nagyon sokat segített, hogy az elmúlt két évben Róma óta, meg abban az évben is több nemzetközi versenyen tudtam elindulni, és rengeteg tapasztalatot szereztem különböző típusú taktikájú versenyeken, és mondhatni, már tudom azt, hogy mi az, amit szeretnék elkerülni, ezt a verekedős, lögdösülős versenyzést, mert úgy gondolom, hogy ez semmiképpen sem válik előnyömre, és örülök, hogy már ezt is tudtam, és tudtam ehhez is alkalmazkodni.
0: Az előfutamban búcsúzott viszont tegnap 100 méter gáton Tóth Anna, ahogy a 400 gáton Mátó Sára is, nem jutott tovább súlylökésben Beregszászi Renáta, valamint távolugrásban Pap Kristóf sem. Az atlétikai Európa-bajnokság 11 óra 35 perckor kezdődő ma délelőtti programját a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Kedves hallgatóink, adásunk végén búcsúzik a szerkesztő Mújdrica István, hamarosan folytatódik a Sportreggel itt a Nemzeti Sportrádióban. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
1: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
16: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
17: Állj vigyázz most!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel. A stúdióban Harsányi Levente, Szuper Levente és Erdei Márk. A Pádár Nikolett, Ábrahám Mina, Kései Anna és Ugrai Panna összeállítású 4x200 méteres női gyorsváltó ezüstérmet nyert a Párizsi Európa Bajnokság medencés úszóversenyeinek hétfői versenynapján. Katona László közvetítését hallgatjuk meg újra.
2: A saját 150 méteréhez érve egyelőre úgy néz ki, hogy Kései Anna most már a negyedik helyen, de a magyar csapatot tudja feljebb hozni olyannyira, hogy mellette ott az orosz egy kicsit most már kezd, ha nem is elfáradni, de Kései Anna begyújtja a rakétákat, és bizony a negyedik hely egészen biztos, és az a féltesthossz hátrány, az lehet, hogy valójában volt verseny mutathat majd, amikor Kései Anna átadja a lehetőséget Ugrai Pannának, az utolsó embernek. A britek valószínűleg Európa bajnokok, végül a második helyen a németek jönnek, és negyedik, sőt harmadik most már Kései Anna. Remek volt az úszás, 1.58.56, nem is annyira gyenge. Ugrai Panna pedig jön, az utolsó 200 méter az övé, ő pedig, hát reménykedjünk abban, hogy egy kicsit tud változtatni majd azzal kapcsolatban, hogy akár érmes reményei is lesznek a magyar csapatnak a világbajnokságon. Ez a 4x200-as váltó a negyedik helyen zárt, akkor is volt még Molnár Dóra, de Ugrai Panna ott volt, illetve Pádár Nikolett is, meg Ábrahám Minna, akkor 7.54.69-el zárt a magyar csapat, hát nem is a döntőben, mert ott igazából 7.49.66-tal lett negyedik. Szóval a lényeg az, hogy ezek a hölgyek tudják, milyen az, hogy a fináléba kell kerülni az elmúlt időszakban, és ott jót kell úszni, és jelenleg úgy néz ki, hogy a bronzéremért megy Ugrai Panna, de még ezüst is lehet belőle. Az szinte bizonyos, hogy Freya Anderson a britekkel megnyereti majd ezt az Európa-bajnokságot, Nicole Mayer pedig hozza a németeket a második helyre, és most már egészen biztosan tisztán harmadik Ugrai Panna révén a magyar váltó. Az oroszok pedig Klepikovát dobták a vízbe, a forduló után egy kicsit jobban jön ki az orosz, de ebből meg lehet az érem. Freya Anderson nagy valószínűséggel, amikor 150 méterhez érnek, vagy valójában 750 méterhez ér, akkor ő megfogja az utolsóhoz úgy nyomni, hogy Európa bajnok lesz majd a brit váltó. De magyar oldalról Ugrai Panna sikerül-e jól kijönni a faltól? Ez a kérdés. Elég jónak tűnt a váltás. Harmadik helyen egyelőre a magyar váltó. És bizony jön az utolsó 25 méter. A britek Európa bajnokok, de lehet ebből egy ezüstérem is akár, vagy akár országos csúcs. 7.48.04 2009-ből, az lehet eléggé messze van, ettől függetlenül a második helyen Ugrai Panna, meg lehet az ezüstérem. Fej-fej mellett az orosz, valamint a némettel együtt, csak a benyúlás fog dönteni, talán egy kicsit a német előrébb. Ugrai Panna múlik, lesz-e érem a magyar úszóknál 4x200-on? Lehet lesz! Van, bizony, második, 7.49.09 Európa bajnoki csúccsal a brit váltó, második Magyarország és a harmadik helyen az oroszok, 400-addal, de sikerül legyőzni az oroszokat, és hiába a nagy úszás a németektől, az elejét elrontották, ők a negyedik helyen zárnak, és a második, valamint a negyedik között 500-ad mindössze, 7.49.09-el a magyarok, 7.49.14-el a németek. Ezüstérmes, a Pádár Nikolett, Ábrahám Minna, Kései Anna, Ugrai Panna összetételű magyar csapat.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Katona László közvetítését hallhattuk a 4x200 méteres női gyorsváltó ezüstérméről.
0: Ez a Sportreggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetében az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
0: Hajrá, hajrá! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá, hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, 7 perccel, 6 perccel vagyunk 7 óra után a kettőt mindig felcserélem. Szóval augusztus 11-en ma reggel Nemzeti Sportrádióban, ne pedig ugye a Sportreggel Szuper Leventével, hello Levi.
2: Jó reggelt kívánok, szia Levi.
1: Szia, hello Levi, Levi és Erdei Márk, hello Márk.
2: Jó reggelt, sziasztok.
1: No, beszéljünk arról, hogy Mourinhóval mi minden történik. Ha ő jeles és nagy neves csapatban van, és szerintem a pályafutásában, Porto óta csak ilyet tudunk. Most ha megkérnének Márkot, sorolt fel, légyő kedves hallgatóknak.
2: Sorban?
1: Mourinho igen ténykedését a Porto után milyen csapatokhoz érkezett, akkor ez meg lenne?
2: Chelsea, Inter, Real, aztán utána Benfica, nem? Utána nem volt más.
1: United, Róma.
2: Ja, United, tényleg.
1: Ugye United, Róma, és utána Benfica, Galata, mert még volt egy Fener.
2: Fener, tényleg.
1: Fener, és Benfica, és vissza a Reálhoz. Na, tehát a dolgok, igen, hiszen erről beszélünk most, mert hogy tulajdonképpen megint megnyilatkozott Ferencváros elleni felkészülési meccsen, bemutatkozott ugye a Real Madridban, a nyáron érkező korábbi B1 összes középpályás Bernardo Silva is, képzeljétek el, és portugál játékos a második félidőben lépett pályára, de már az első meccs után kritikát kapott José Mourinho-tól, így kapcsolódunk Mourinho-hoz. Fontos futballista, de szegény srác, az a típus, szegény srác, hát szerintem ő kezdeményez, hogy oda vigyék minden, aki mentálisan úgy tud feltölteni, hogy a szabadság alatt semmit sem csinál. Ezért nagyon rossz fizikai állapotban érkezett meg a csapathoz. Fejlődnie kell, de elképesztő játékos. Tehát ezt rám mondták mindig, hogy ahogy a Halsányi dicsér, úgy senki, de Mourinho úgy néz ki, beellőzött engem. Szúrt oda némiképp meglepő, és valahol teljesen feleslegesen Mourinho, ugye Bernardo Silvának, szóval, de ez még szerintem az képest, amiket ő csinált, vagy majd fog még, az, az képest ez igazából semmi. Bár hogyha egy már, szerintem a Zenitén túllévő játékost hív meg, mert nem tudom, hogy Silva hány éves, 34?
2: 2-3.
1: Na, tehát azért, ahogy a Dimitri bácsi szokta mondani, hát nem egy karonülő, tehát, hogy oda hívja, akkor ráadásul portugál, ha jól emlékszem,
2: így ugye
1: Silva. Tehát Mourinho is. Hogy akkor aztán csak nem szidom rommá szegényt. Vagy lehet, hogy többiek
3: vagy
1: előtt
3: jobban,
1: akkor.
3: Mint hogyha a saját gyereked lenne. Tehát sokkal, jobban, sokkal jobban hajtod a sajátodat, és jobban akarsz hatni rá.
1: Jó, de akkor beszéljék meg. Tehát ha ez a színjáték, akkor beszéljék meg, hogy szegény Silva megsértő, ugye, mert nem tudom. Bár ő szerintem nem kezdőnek ment oda, ha jól sejtem a Reálhoz, de nem tudom, szóval az kérdés itt Mourinho kapcsán, hogy vele ilyen típusú edzővel, vagy az életünkből, hogyha ha belegondolunk, most csak akkor így ezért is hívjuk erre a beszélgetés a hallgatókat is, hogy az ilyen típusú főnökkel, ilyen típusú párral, ilyen típusú, nem tudom, tanárral, az élet különböző szintjén és területén találkozunk, hogy jó, jobb, mint esetleg azzal, aki kedvesebb és nem szed szana szét. Aztán kérdés, ez melyik típushoz több hatékonyságot, jobb eredményt egy csapat, illetve egy embert teljesítőképessége kapcsán, vagy egy kapcsolatban is, ugye nekem két gyermekem van, az anyukájuk az kifejezetten, most nem azt mondom, hogy Mourinhós volt, de hogy így ellentmondott nekem, és én nem értettem, mert én nem volt véget, az állj meg a menet, pedig elég hosszú a sor. És egyszer leültünk, és mondta, hogy de én azért, mert te vagy az, aki én nem fog hajbókolni, meg mindig igen mondani. Nem, hát ha valamit úgy gondolok, akkor azt mondom, hogy nem. És gyerekek, ez vezetett eredményre. Már bocs, egy személyes példával jöttem, elnézést, ugye kilengek is viszonylag a spektrum különböző részeiből, hozok be érthető történeteket, meg foszlányokat, de valahol nekem az jött be. Én meg ugye pont az a típus vagyok, aki ilyen szempontból, én nem vagyok jó vezetői típus, a bennem lévő. Ha van némi érték, akkor az pont nem ez. Én túl emberi vagyok, túl elnéző, túl megbocsátó, és pont ezért ezt kihasználják az emberek. Mindenki. Tehát még volt testvérem is, még volt üzlettársam is. Tehát mindenki, és állok ott, mint egy ilyen, hogy csinálják, volt egy ilyen képviselő, Hiszékeny Dezső, vagy valami Ernő, nem tudom. Tehát kb. Úgy, hogy hát de jó, hát pont a testvérem fog átvenni, mert pont az, akiben megbíztam, és adtam neki pénzt, és nem írtuk le. Szóval, hogy értedek? Szóval, hogy én ilyen vagyok. De nem biztos, hogy ez jó vagy rossz, én nem tudom, csak én azt gondolom, ez esetben talán inkább jó, hogy ilyen Mourinho típusú edző, Hát nem tudom, nektek volt edzőtök már ilyen típusú, Mourinho volt nem, jobb.
2: Mourinho nem volt. Egyszer hívtak a Reálba, de akkor ugye a lábsérülés. Úgyhogy akkor 2010 tájékkel, meg ugye az, hogy 5 lúra nyert a Barca, ott azért voltak olyanok, ami miatt végül nem a Reált választottam.
1: Értelek. De ilyen típusú edző, igen, mint Mourinho. Hogy az jó lehet, vagy nem tudom, hogy milyen tapasztalatokkal vagytok felvértezve.
3: Jó vagy rossz, ez nagyon nehéz megmondani. A lényeg az, hogy egy edző azért... Hogy is mondjam,
1: most visszatér
3: a Reálhoz Mourinho, és azért nagyon kell neki is a megújulás, és azt, hogy mutassa azt, hogy most már, tehát ő nem fog tudni ugyanúgy kommunikálni, vagy szerintem nem szerencsés, mert tudni tud, csak nem szerencsés, hogyha úgy kommunikál, mint ahogy azt eddig tette pontosan, mert akkor...
1: Hát de ő ilyen, most megváltozom.
2: Ő a special van.
3: Amikortól egy edző kiszámíthatóvá válik... Onnantól kezdve a játékosok szétszedik. Tehát gyakorlatilag Mourinho-nál is azt veszem észre, például ez a nyilatkozat is, hogy azért mutatja, hogy ő az edző, ő megengedheti magának ezt a kinyilatkoztatást is, bár nem feltétlenül öltözőn kívüli sztori ez, tehát azért ez valami olyasmi, amit talán az öltözön belül kéne tartani, de hát ez lélektani hadviselés. Tehát gyakorlatilag az edzőnek nagyon fontos az, hogy tudja kezelni azt, hogy felül és alárendeltségi.
2: Nem, mert az, hogy szimplán tényleg rossz erőállapotban jött vissza Bernardo Silva, és ugye nyilván Bernardo Silva-ról tudjuk, hogy nem azért választotta a Barca helyett, hogy nem azért választotta a Reált, mert hogy most ő fehérbe akart játszani, nem gránátvörös kékben, hanem gondolom pont Mourinho személye lehet, mert hogy portugál, ők azért jól megértik egymást, nyilván emiatt választhatta a Reált, és lehet, hogy Mourinho is úgy van vele, hogy igen, hát amit te is mondtál, hogy a mi fiunk borja, és akkor neki el lehet mondani így a véleményemet. Lehet, hogy ez nem hatott, vagy kevésbé hatott, hogy az edzésen mondtam, mert elröhögcsélte, de így, hogy már a közvéleményben, így már lehet, hogy kicsit azért észhez kap, hogy na itt az idő kicsit futballozni.
1: Hát meg ezért én attól vagyok, hogy megmondom, ilyen típusú játékosokat tudják, hogy mit lehet, meg mit nem lehet csinálni egy szabadság alatt. Tehát már, ha már abba is beleszólnak, és már tudjuk, hogy beleszólnak, hiszen ugye ilyen versenyzőről van szó, és sportolóról, de abba beleszólnak, hogy hát aztán nem is, hogy mit egyé, mit ne egyé, de hát ráadásul komoly megszorítások vannak biztos a szerződésében, mit csinálhat, mit nem. Hát ne végigbordozz, mert valószínűleg, hogy törhet egy láb vagy egy kéz, utána pedig kihatása van a pályára. Egyébként meg az is milyen most, ha belegondoltok, itt van egy ilyen játékos, mindene megvan, tényleg, tehát szerintem rogyásig, pénzzel, elismert, minden, eredmények, stb. És nem tud elmenni egy vízi síjálni. Mikor hívják a haverot?
3: De eltud.
1: Hát, aha.
2: Ő vezeti a jaktot.
1: Igen,
3: csak ne bukjon le.
1: Igen, de képzeld, akkor szerintem ad komoly szerződési bontási pont lehet egy
3: ilyen.
2: Hogyne? Levényében is biztos, hogy volt, nem?
3: Enyémben is volt.
2: Síjelés?
3: Az. De főleg, amikor Asiágóban játszottam, fönn 1002 magason az olasz hegyekben, gyönyörűséges helyen, aztán az szerződésnek az első oldalán nagy betűkkel síjelni tilos. Tehát,
1: Könyvelávott
3: szemekkel olvasod végig, hogy úristen.
1: De akkor nem megy ki az a szuperlevi egy ilyen álszakállal, egy embertelen szemöldök, ragasztott szemöldökkel.
2: Nem, mert az a baj, amikor műtik a kórházba, akkor leszedik, és akkor felismerhető.
1: Képzeld, valami történet, és viszik be. Ki ez itt? Nem tudom, valami francia chanson énekes, ilyen haja. Majd bemész, és szépen leveszik a parókát, leesik a szemöldök.
3: De megoldottam egyébként, mert a sífutás nem volt benne a szerződésbe, csak a lesiklás.
2: Ez kreatív.
1: Csak a futótársai után vagy milyen.
3: Egyébként benne van ebben a Mourinho témában az is, és ez tök szomorú, hogy azért lehet, hogy odaszólt a kommunikációs csapat Mourinho-nak, hogy te valakibe szálljál már bele, hogy lehessen miről beszélni majd
2: de
3: utána.
2: De ez nem jellemző Mourinho-ra. Tehát ha nem róla lenne szó, akkor ez nem. De ez nem ő. Tehát ez biztos, hogy nem ő.
1: Hát nem tudom. Én szerintem ő, tehát olyan, amilyen, meg ilyen is lesz. Bár én az is egy nagyon nagy kérdés, hogy ilyen helyzetben, tehát visszamész-e a sikereit helyszínére, ami a sikert azért egyik idézőben, mert
2: ezért ment vissza, mert nem volt ott sikeres. Legyünk őszintén.
1: Hát akkor ilyen szempont, de most a United-ot dicsérte épp,

0: klasszikó, és elég rövid időn belül már itt van.
1: Szeptember 28, én mondtam, most kellene megvenni a jegyeket, hogy, hogy el tudjunk menni, csak előre szólok a valaki. Nem a vegyétek, hogy még nekem jusson. De hogy az, meg, az, az egy csoda volt annál 05-nél, ott, ott a negyedik sorba képzeltek, volt szerencsém, és ha mentek, Barcelonában ne a negyedik sorba vegyetek, mi csak oda akartuk, csak oda kaptuk, és én félig meddig ajándék, egy ajándék egyet ki kellett fizetni, az egy ára volt, két-három jegy ára, de mindegy. Így 05 után így már megérte, aztán, de hogy te nem, pont nem látsz úgy rá a pályára, akkor volt Messinek egy kapufás emelése is, a jó 16-os jobb szélére, most nem nagyon láttam, hogy kiemelte be, mert ugye Messi magassága miatt pont úgy volt, hogy előttem ülök, miatt nem láttam, de, de ez egy nagyon nagy élmény. És igen, nekik ott az a nagy kihívás, ott majd a Barca ellenében megfelelni, és én ilyen szempontból én annak örülök, hogyha egy erős Real és egy erős Barca játszik mindig, ha eltolódik valamelyik irányába a az erőfölények, az, az soha nem jó, legalábbis nekem az, az sosem élvezetes, ha valaki nagyon nyer.
2: És a nagy kérdés egyébként, hogy ha visszaemlékeztek, hogy ért véget Bernardo Silva számára a világbajnokság?
1: Hát
2: megvan az ominózus momentum, hogy véget ért? Ugye a spanyol-portugál meccs végén a Rodrival, amikor még elvileg csapattársak voltak a Cityben, mert hát akkor még ugye említett hivatalosan, hát ott komoly balhé volt a meccs végén. És a Rodriról meg azt mondják, hogy 90% hogy jön a Barszába, Bernardo Silva megy a Reálba, és ugye ez egy háború kezdete volt, és ha visszaemlékszünk ott 2010 környékén, azért a Mourinho-féle Reál spanyol játékosai és a Barca spanyol játékosai hát rühelték egymást, tehát hát, egy komoly nézeteltérések voltak.
1: Hát jó, hogy mondod, konkrétan az történt, nem tudom, levő annyira vagy ezzel tisztában, hogy megtiltotta például Iker Casillasnak, hogy bizonyos Xavival és Iniesta-val két ismeretlen játékos, hogy velük üzenetet váltson, igen, és vagy telefonálni. És akkor mondta, de egyébként ilyen szempontból, és az érdekes, hogy én, tehát én a Reál játékosait tisztem, de ezek közül is leginkább Casillas-t és Raúlt, egyiktől sem búcsúzott el a klub, ez is azért eléggé beszédes. Viszonylag, de hogy megtiltotta, hogy velük még üzenetet sem válthattak. És akkor mondták, hát nyilván Xavi Iniesta nem ment oda rá kispadot, de aztán utána mondta Casillas, hogy de hogy ilyet nem lehet. Hát én 12 éves kor, vagy 8 éves korom óta velük játszom minden korosztályos válogatottban, és hát a tök jó barátaim. Nem, az Barca, ez Reál. És akkor így mesterségesen szitott azt, ami egyébként is van, de arra még ő rátett, és aztán utána, ha emlékeztek, ugye jó volt az, aki kitett a csapatból, és aztán elment Portugáliába.
2: Portóba,
1: és ott vége is lett a karrierinek. Tehát igazából, és ez fontos egy edzőnél elmondani, hogy nagyon sokat jelenthet egy játékosnak egy edző érkezése, ha éppen vele szimpatizál, vagy esetleg egy karrierbe is kerülhet, hogyha éppen vele nem jönnek ki jól. És akkor menni kell tovább.
2: Hát meg a Mourinho el is ment ráadásul a Madridba, és akkor hirtelen jöttek sorban a BL címek. Bármennyire is fájt ezt kimondani, ezt a mondatot, de így volt.
1: Én nem csak akartam, te örülök, hogy ezt te így felvállaltad, ez egy bátor tett volt, hogy ennek örülök már. De hogy ez, én idén valahogy azt érzem, hogy a Barca végre oda fog érni, ez a tavalyi fiaskó főleg az Inter ellen, és mindig azt mondom, hogyha nem csak kedvenc csapatom, de hogyha egy nagy csapatot kiver valaki, akkor utána nyerje már meg azt a Fránya kupát, igen, és ne kapjon ki 5-0-ra. Azt sem tudom, melyikén ilyen szempontból melyik a jobb. Kikapni egy elődöntőben.
2: Neked melyik volt a fájóbb az? Az Inter elleni 2 éve, vagy tavaly az Atletico elleni 4-döntő? Hát két ilyen szimpatikus csapat, mint az Inter, meg az Atletico kevés van a földön.
1: Atletico, nincs is, valahol nincs annyira nagy bajom, mert ugye ők is egy...
2: Szimpatikus focit játszanak.
1: Hát, azt nem mondanám, de nincs velem. Tehát annyira nem. Hát eléggé őknek vágnak, tehát ez az nem kérdés, de ugye ott is egy fő ellenfél van, egy ellenség, nem is ellenség.
2: Az ellenség, ellenség a barátom?
1: A Reál azért az úgy nem, hát mi rengeteg ilyen meccset néztünk együtt, gangszázott barátom, ugye, aki született Atletico és Argentin, nem is tudom, hogy egyszer, hogy élhet Magyarországon, de hogy tényleg, és tehát ott az annyira nem, de ők is fáj. Az a baj, hogy azt is meg lehetett volna nyerni, tehát ez az a bajom. Tehát, ha már ezt kérdezed mind a két meccsen, akkor az fáj nekem leginkább, amit te intézel. Hogyha valaki sokkal jobb, és nem tudsz beleszólni egy meccsbe, tök mindegy, milyen típusú sportágról beszélünk, akkor ott én azt most nem tudok mit csinálni. Oké, jobb volt, oda megyek, kezet fog, gratulálok. De hogy Ha te szúrod el, akkor ott csak magadba keresd a hibát.
2: Az, ez itt a piros, hol a piros, az megint ellenünk volt. Hát tudtuk, hogy hol a piros.
1: Jó, hát nem kezdve.

0: a bírókba belemenni, most mindjárt Levi is mindjárt a bírók jelenlétével érdekes. Érdekes, hogy jégkorongban ilyen nincs, nem? Az ilyen szempontból...
1: Magyarországon imádják a játékvezetőket, fantasztikusan szimpatikus a legtöbb játékvezető, nagyon szeretik őket. Az arrogancia abszolút nem jellemző rájuk, hogy tényleg minden csak jót, csak föl, minden földi jót el lehet róluk mondani.
0: Egyébként így is kell. De egyébként, ha belegondoltok, akkor hol van az, ahol a bíró eldönthet meccset, tehát font sokkal falsősabb a jelen, mint hogy kellene, és holnap szinte észrevehetetlen.
1: Melyik az a sport?
0: Sportágak, igen. Ugye van bíró, az asztali teniszben is csak szólok, aki hajtogatja a lapokat, ha még úgy van. Amikor én pimpukoztam, akkor még úgy volt. Röplabdában például semmilyen, néha befújja a hálót, és az égvilágon semmi más. Teniszben, hát
2: most már a vonalbírók is...
0: Igen, hogy sincs, a time és a silent szavakat válogatja a teniszben, hogy éppen mit
2: quiet,
0: mondja.
2: Quiet, please.
0: Igen, vagy quiet, igen. Aztán... Na, vízilabdában ott már megint, ott... Na, bocsánat, az egy érzékeny téma. És aztán majd...
1: Tehát a vízilabdának ez a nagy rákfenéje is. Ezért nem lesz sosem közkedvelt sport, mert amit te kintről úgy látsz, egyszer csak oda nézel, és akkor a center meg a back viaskodnak, egyik pillanatban oda nézel, akkor az kontra, másik pillanatban nézel, az már kiállítás.
0: Na, és ugye itt tartunk, és azért veszem, azért jövök most a kézilabdával, de aztán Marosán Gyurit is felhívjuk a következő fél órában, de még arra van idő, és ott a kézi. Hát ott szerintem...
1: Gyuriból húzzunk már ki valamit, mert nagyon ritkán szidja a bírókat. Valahogy hergeljük már fel a legelején.
0: Szeretnéd, hogy szidja
2: a bírókat? Pont a bajnokság kezdete előtt, az jó lesz.
0: Szeretnéd, hogy szidja a bírókat? Jó, ez akkor jó csináljuk, lesz, hogy legyen ő a rossz, tudod? Tehát mondják rá, hogy ő a rossz, de azért őszintén. Vár nem tudom, igen, szóval kézilabdában is szerintem sokkal több, bocsás, nem hogy mondjam, hogy nehogy valaki megsértődjön, sokkal többet gondolnak a jelenlétükbe a bírók, mint szerintem amennyit kellene.
1: De akkor nem mi mondjuk ki, a hétvégén Boldó Tamás kimondta, ugye, ha most fociról is beszéltünk, hogy az arrogancia. Ennyi, ez volt az egyetlen szó, amit mondott, hogy arrogáns.
0: Ezt mondta a bírónak, és jött a második sárga.
1: Hát ott volt ott más is, ott nagyjából 30 méterről nézve ott, igen, ott azért volt egy-két dolog, nem biztos, hogy arról beszélgettek, hogy mikor fognak legközelebb sütögetni.
0: Figyelj, a fociban simán megvan az anyázás. Én azt nem értem, mert bocsánat, hogy abban a lendületben, abban a hangulatban, annyira felfokozott lelkiállapotban az ember ott, hogy aki nem anyázik, már bocsánat, az nem is oda való. Nem lehet ezzel beváltani, arra kérem tisztelt sportás, hogy legközelebb fontolját, mielőtt bármilyen döntést hoz, és tényleg nagy tisztelettel és szeretettel.
1: Ez is rendben volt, de hogy legközelebb, ha van rá lehetőség, és egy nincs gondolattal többet, akkor
0: persze, azonnal anyád.
2: Ugyanakkor meg érdemes megnézni néhány videót mondjuk az NHL-ből. Van nagyon-nagyon jó összevágásuk, vannak bírókról. Hát a legjobban tetszik, de ott meg is van a respekt.
1: Meg hogy beszélnek is a játékosokkal.
2: Így van, végig. De játék közben is. Igen. Meg dicsérik, igen, őket, meg szólnak neki, hogy vigyázz mögötte.
1: Szép volt
2: a cseh, tehát baromi jó fejek.
0: Akarsz róla beszélni? Ez
2: egy kiállítás. Megy le a játékos éppen a pad felé, de még azért magyaráz valamit a bírónak. Bíró ránéz. Kiállítás. Ülj le azonnal! Kb. Így. Aha. Egy szupersztárnak gyakorlatilag. Tehát olyan respekt van, és utána már nem is szól semmit vissza a játékos. Tehát behúzza fülét, egy farkát, és leül, és kiül, és ott nincs ilyen.
0: Ez kell elérni, szerintem. Jó, beszéljünk akkor itt a bírók szerepéről.
2: Ja, de bocsánat, még csak annyit, hogy ez viszont nevelés kérdése. Tehát gyerekkortól van
0: bíró
2: igazából, tehát mind a kettő. Tehát amikor még utánpótlás játékos voltam junior korban Kanadában, azért nagyon tanítottak, sokat beszéltek arról, hogy a bíróhoz való hozzáállás. Néztem, hogy mi erről külön beszélünk, hogy bírók jönnek be a edzés előtt eligazítást tartani, mit szabad, mit nem, hogy. Tehát, hogy a bírói társadalommal azért egy komoly kapcsolat van azért ott kialakítva, és már utánpótlás korban a nevelés elkezdődik erre.
0: Ez nagyon helyes. Na, úgyhogy beszélünk majd persze a bírók jelenlétéről, és akár túlzott jelenlétéről is, vagy éppen visszafogottságáról. A sportágban meg persze majd Marosán Gyuriból kihúzunk valamit, hogy mondjon ő, de persze beszélünk erről a nyaralásos történetben, hogy egy edző mennyire szólhat bele ilyen helyzetekben egy sportoló nyaralásába, pihenésébe. 0-30-55-55-605 az elérésünk, ha a témához hozzászólnátok, örömmel várjuk. 3 perc van, ez 7:30, mindjárt folytatjuk.
3: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Európa bajnoki ezüstérmes a női 4x200 méteres gyorsváltó. Ma megválaszthatják az új köztársasági elnököt. Marad a nyári idő kisebb széllel. Köszöntöm a hallgatókat. Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
3: A párizsi úszó Európa-bajnok medencés versenyeinek első napján rögtön megszületett az első magyar érem. A Pádár Nikolett, Ábrahám Minna, Kései Ajna, ugrai pannőszállítású női 4x200 méteres gyorsváltó egy rendkívül kiélezett hajrá után lett második a britek mögött. Milák Kristóf 50 méter pillangón országos csúcsot úszott a középdöntőben, és holtversenyben a hetedik helyen jutott be a mai döntőbe. Női 800 méter gyorson, Jakub Vivien pedig a harmadik legjobb idővel biztosította helyét a fináléba. És ott lesz majd a döntőben női 200 háton Szabó Feltódi Eszter is. Ugyanebben a számban Kokas Fanninak viszont a középdöntő jelentette a végállomást, míg száz gyorson Pádár Nikolett már az előfutamok során kiesett. Az úszó EB ma délelőtti előfutamait a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. A kalapácsvetőknél Halász Bence és Szabados Ármin is döntőbe jutott a szabadtéri atlétikai Európa-bajnokságon. A birminghami EB tegnapi nyitónapján az olimpiai ezüstérmes Halász már az első 79 méter 58 cm-es dobásával túlszárnyalta a fináléhoz szükséges szintet. Teller Gábor ugyanakkor búcsúzott, ahogyan a női kalapácsvetőknél Németh Zsanett és Csatári Jázmin is. 100 méteres síkfutásban Takács Boglárka minden idők legjobb női magyar eredményével 10,93 másodperces idővel lett elődöntős, és férfi 400 méteren Enyingi Patrik is kivívta az elődöntőbe kerülést. Így csatlakozott a kiemelt Molnár Attilához. Takács Boglárka végül az elődöntős futamában harmadik lett, és összesítésben egyetlen századdal maradt le a döntőről. Ott lesz viszont a fináléban 3000 méteres akadályfutásban Urbán Zita, aki tegnap egyéni csúccsal hetedik lett futamában. Az előfutamban búcsúzott viszont 100 méter gáton Tóth Anna, ahogyan 400 gáton Mátósára is. Nem jutott tovább súlylökésben Beregszászi Renáta, valamint távolugrásban Papp Kristóf sem. Az atlétikai Európa-bajnokság 11 óra 35 perckor kezdődő ma délelőtti programját a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: A roma holokausztról megemlékező elnöki beszéddel kezdődik az országgyűlés mai ülése. Ezután napi rendelőti felszólalások és határozathozatalok lesznek, majd 14 órától kezdődik az új köztársasági elnök megválasztása. Ha a szavazás eredményes lesz, az új államfő még délután esküdtesz és beszédet mond. A tisztségre Baka András jogtudós az egyedüli jelölt, miután a Mi Hazánk nem tudta megszerezni a szükséges 40 aláírást Tóth Máté energiajogász elindításához. A Fidesz és a KDNP frakciója még korábban közölte, hogy nem vesz részt a folyamatban, mert jogsértőnek tartják Sólyog Tamás eltávolítását. A teljes államigazgatást át kell alakítani, mert az nincsen felkészülve a mostanihoz hasonló rendkívüli krízis helyzetekre, jelentette ki a miniszterelnök tegnap a parlamentben. Magyar Péter elmondta, hogy a kritikus infrastruktúráknál kiváló szakértők dolgoznak, de az energetikai válság helyzet miatt a szükséges vezetőcseréket még nem sikerült végrehajtani. Az ellenzéki frakciók a kormányzati intézkedéseket bírálták. A Mi Hazánk szerint a kormány hibákat követett el. A KDNP rém hírterjesztéssel vádolta a kormányfőt a paksi atomerőmű leállításával kapcsolatban. A Fidesz pedig úgy vélte, az energiaválságot a magyar emberek és a vállalkozások oldották meg, amikor önkorlátozással visszavogták a fogyasztásukat. Ismét névleges teljesítményén üzemel a paksi atomerőmű 2-es blokkja. Az egység fokozatos felterhelése rendben megtörtént. A folyamat csak nem 4,5 órát vett igénybe. A műveletet azt tette lehetővé, hogy az elmúlt napokban kismértékben emelkedett a Duna vízszintje. A 4 paksi blokkból továbbra is csak 1 a 2-es üzemel.
0: Közlekedés.
3: Erősödik a reggeli forgalma Budapest környéki utakon, így az M1-es autópályán Biatorbáj térségében, az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán, a 11-es főúton Szentendre közelében, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán.
0: Időjárás.
3: Országszerte derült az ég, csak elszórtan főként a nyugati, déli és északkeleti tájakon lehet zápor, sokfelé megélénkül a szél. Délután 33-38, késő este 25-32 fok várható, a Balaton 26, a Velencei tó 24, a Tisza tó 25 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Na mindjárt 3-4-80, jó reggelt mindenkinek, így van Nemzeti Sportrádió. Folytassuk, ahol abbahagytuk, az edzők elemzésénél, szabad ezt mondani, ugye, hiszen José Mourinho kapcsán beszéltünk arról, hogy finoman, de ez mégis oda pirított, ugyebár a játékosnak, ráadásul ugyebár azt mondja, hogy igen, egy portugál Szilvának, rá arról nem beszélve, most magunk közt vagyunk, hogy azért lehet az ő dicsérete nem biztos, hogy jó. Ugye beszólt, hogy miért ment el nyár, miért nem figyelt jobban a nyári pihenése alatt önmagára. Most Bernardo Silva-ra azt mondta, hogy tényleg Silva, mire mit válaszolt, azt lehet tudni?
2: A médiában semmit.
1: Na ez a baj.
2: Jó, de hát azért azt is figyelembe kell venni, hogy azért a portugál válogatottal Bernardo Silvának is mikor lett vége hivatalosan a szezonjának, amikor július közepén.
3: És kaptak a FIFA-tól 3 hét pihenőt, kötelező pihenőt.
2: Így van.
1: Tehát de aztán értem, hogy mit
2: lehet csinálni, hogy Mourinho mond, tehát szerintem ez megint csak valami lélektani hadviselés, vagy kommunikáció kifelé, vagy bármi ilyesmi. Tehát kell olyan időszak egy sportoló életébe, főleg tényleg Silva esetében is néhány hétről beszélünk, amikor elengedheti magát, amikor tényleg nem csinál semmit.
1: Igen.
2: És azzal nincs baj, és ezt Mourinho is pontosan tudja, hogy kellenek ezek az időszakok, amikor az ember úgymond feltöltődik, és van olyan időszak, amikor tényleg mi is úgy lettünk elküldve, hogy akkor most ne csináljatok semmit.
1: Na itt van Marosán Mourinho György velünk, és megbeszélgetjük akkor vele, hogy mi a helyzet. Hello Gyuri, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
2: Szia Gyuri! Kicsit izgultam, hogy meg fog-e szólalni a Gyuri, miután lemurinyóztad a Barca szurkoló Gyurit.
1: De most ne úgy érzd, hogy Mourinho, tehát most a rossz Mourinho miatt mondtam rád, hanem te vagy az a következetes, nagyon szerethető, de sok esetben mégsem edző, aki megköveteli a jó játékot, és hozza az eredményeket. Kézlabdában te ez vagy?
4: Köszönöm szépen. Hát kár, hogy nem a büfé közelében vagyunk, mert valamire biztos, hogy a vendégem lennél ezután.
1: Na, hogy erről beszéltünk itt edzők jelenlétéről, hogy mondjam, szintjéről, mennyire kell beleszólni, mennyire szólhatnak bele, mennyire tényleg vannak tulajdonképpen mindenem felül is, ha úgy alakul, ugye Mourinho-nál ez sok esetben előfordult. De ugye Bernardo Silva esete volt, amikor elment most nyaralni, és egy picit azért Mourinho odaszólt neki. Gyanítom egyébként az, amit a Márk mondta, ez előre leegyeztetett, minden héten adjunk ki valamit. Most melyik lesz? Most az, hogy te beszóltál Szilvának, jó, akkor ezt most kiadták, és megy tovább. Minden a héten is várunk valamit majd tőlük, hogy Mourinho van.
2: Elvileg leadták, hogy a Viniciusnak, de azt kihúzták a listáról, tehát azt nem merik megkockáztatni.
4: De az a stílus, ahogyan ezt teszi. Hát igen. Nem Mogorván odaszólt, hanem ugye azt mondta, hogy fontos futballista, az egy szegény srác, az a típus, aki mentálisan úgy tud feltöltődni, ha a szabadság alatt semmit sem csinál.
1: Én a szegény srác kifejezést nem értem. Szerintem őket mi áll, Gyuri?
4: Oda rakta, hogy elképesztő játékos. Tehát fantasztikus.
1: Ha megfigyeltek, így kell, csak dicsérni és szídni, de aztán végén mindig a végén, tehát szígy, de végén azért mondj pozitív dolgokat, csak talán az is marad meg. Volt. Igen.
2: Gyuri, nekem az a kérdésem, hogy szerinted itt a szegény srác az vajon mire utal?
3: Hát, hogy vele kell dolgozzon.
4: Hát ez, hogy szegény ő ilyen.
1: Szegény ő ilyen.
4: Nem szeret edzeni.
1: Milyen
4: rossz lehet neki. De nem egyébként gondoljatok bele, tehát most ez most nem biztos, hogy jól hangzik, és nagyon népszerű lesz, amit mondok, de az ilyen bohém emberek miatt veszünk mi jegyet a meccsekre is. Tehát nem akarom megbántani Makelelét, hiszen nagyon fantasztikus középpályás volt, és óriási volt az a zongora, amit ő cipelt folyamatosan, vagy Roy Keane. De a Real Madridnál is Ronaldo miatt, még a régi Ronaldo miatt vásárolták a jegyeket, és ő volt a fantasztikus játékos. A Manchesternél és Wayne Rooney miatt, nem biztos, hogy Roy Keane miatt. És sorolhatnánk még, és ezek a játékosok, hát nem a munkahősei voltak, de szórakoztattak. Minket viszont nincs az egyik a másik nélkül, tehát nyilván valakinek az a stílusa, hogy reggeltől eső konditeremben van, és alázottal összeszorított fogakkal dolgozik, hogy odaérjen, valakinek pedig a tehetségéből adódik. De hát Diego Maradonát is említhetnénk.
3: Igen, az tény, hogy Makelele fantasztikusan zongorázott, csak az a fránya labda ne lett volna.
4: Hát igen, de nem működött az a galaktikus Real Madrid, az nem működött.
1: Na, meg kell védjen Makrelét, és nem csak ma. Na mindegy, szóval, hogy kiváló játékos, hogy te nem értem, miért bántjátok őt, de mindegy.
4: Nem bántjuk, csak nem miatta vettünk egyet.
1: Jó, hát vicceltem, Gyuri. Figyelj, az a kérdés, hogy te ilyenkor te és más edzők, de inkább akkor önmagadból induljunk ki, hiszen ugye te az edzőiskála, ugye alfája és egyben ugye híres magyar popzenekara, de hogy azt te hogy látod, hogy bele érdemes szólni, vagy kérdezni, hogy ki mit csinál nyáron, nyaralás közben? Te megkérdezel a játékosaidat, hogy lányok, hát mégis mi történt?
4: Hát nem, mert van egy előzetes program, amit ki kell, vagy kiadunk általában, szerintem minden edző, ez nálam egy 7-10 napos program a felkészülés első napja előtt, és az összes többi napon pedig mindenki ismeri a testét, és azt adja meg neki, amit kíván. Tehát ahogy Levi is mondta az előbb, hogy azt például kifejezetten szoktam kérni, hogy legalább 2 hétig ne is menjetek labda közelébe, tehát ne foglalkozzatok azzal, ami egész évben megyünk, csináljuk, ott van a stresszfaktor, tehát ki kell kapcsolódni, és én is ebben a 2 hétben látom azt, hogy 2 hétig ne is foglalkozz kézlabdával, én sem teszem. Tehát nagyon szeretem a kézlabdát, a bármi oldaláról, a taktikai oldaláról, stb., de 2 hétig biztos, hogy nem is akarok kézlabdáról hallani.
1: Nátok van ilyen tiltás, hogy mit nem csinálhatnak a játékosok szabad ideigben pihenés alatt, hogy ne veszélyeztessék mondjuk saját testi épségüket, vagy sorolhatnám, hogy be tudjanak állni majd az edzésen, nehogy aztán valami történjen?
4: Én nekem egyetlen egy dolog van, és sokan tiltják, akár még valaki a biciklit is.
1: A rollert?
4: A síjel is.
1: Na jó, hát nyáron azért...
4: Hát nyáron nem.
1: Na jó, de tényleg
4: az ilyen fontos.
1: De most nem véletlenül kérdezzük, tehát ilyen vízsíelés, végból, tehát a veszélyes sportágaktól is adott esetben szerződésben ez benne van, hogy ezt kerüljék?
4: A síelés igen. Nálam a síelés igen, a más nem.
2: Hát ott Békés Csaba környékén egyébként nagyon veszélyes.
1: Azok a Csabai hegyek.
4: Van egy komoly sík.
1: Azok a Csabai hegyek. De tényleg ott
2: Ósipkás Csabai hegyek.
1: A szelektív hulladékgyűjtő mögött azt látom ott egy ilyen nagy csiklásban benéz. Na, nézted a Ferencváros Real Madrid barátságos, nem előre megbeszélt 1-2-es végeredményű mérkőzés? Hogy tetszett neked?
4: Igen, bele néztem. Hát ez nem gála mérkőzés, hiszen a Real Madrid felkészülési szakaszban van, és azért ezt a mérkőzést használni akarta, biztos vagyok benne a gyakorlásra, de azért azt is látni kell, hogy nem ebben az összeállításban fognak ők szerintem szerepelni. Talán esetleg a spanyol kupában majd a Cádiz ellen, vagy a Deportivo ellen.
1: Várjál, mindjárt El Clásico, tehát szeptember 28 El Clásico, tehát olyan nagyon nem variálni. Jó, értem, hogy sok embert meg kipróbált, meg becserélt, de azért hát nem nagyon látom azt a stabil. Jó, a Bellingham nem érkezett meg, persze nyilván is voltak azért itt még hiányosságok, de hát ők azért be tudnak lépni, de ez a Real korán sem mutatta azt a Real képet, amit eddig megszokhatunk róluk. Én azt láttam, hogy nagyon sok fiatalt próbált ki. Lehet ez a Real jövő, vagy idei arca, hogy sok fiatalal vágnak, és majd szépen, hogy mondjam, beépülnek a csapatba, de nyilván a nagy nevű játékosok mellett, tehát Mbappé és Vinicius és Bellingham, nem tudom, Valverde, szóval vannak biztos pillérek, de én azt vélem, hogy azért itt 4-5 játékos könnyen cserélhető lesz a Realban.
4: És teljesen más arculata lesz a Reálnak Bellingemmel, meg a francia tábornokkal, tehát szerintem más minőséget képviselnek majd. Jó eséllyel pályáznak az ezüstéremre, tehát szerintem az Atletico Madrid előtt fognak
1: szerepelni. Gondolod? Hát attól függ az Atletico Madrid argentin sztárja, ugye, aki szintén világbajnok, elmegy a Barcelona.
4: Dekót látták a spanyol repülőtéren, vagy hát pontosabban a madridi repülőtéren.
1: Egyébként azt nem tudom, hogy neked mondtam, mert azon kívül, hogy zseniális a fiam, most nem őt szeretném itt isteníteni, de tényleg nagyon nagy arc, nagy barszás, és a Gordon leigazolásánál képzeltek el, ezt nem is mondtam nekem, neked már írt a Deco rendes Insta oldalára, de angolul elmondta, hogy ilyen hülyeséget te nem tudom, valamit mondott neki, nem nagyon csúnyán, de mégis, és abban a pillanatban Deco tiltotta Harsanyi Nándort a követői közül, tehát azért Deconnál is van baj.
4: Ott szerintem ott egy regisztrációs hiba volt, mert Takácsot kerestek, és Remzivel akartak tárgyalni, csak egy másik Gordon lett belőle.
1: Nem volt oda baj egyébként, bocsánat, de Gordonnal semmi baj, az ő leigazolásával van a baj, mindig elmondták. Ezen régen még Hoffinak volt egy-két nagyon élelmes gondolat egy tekintetben, de nem vele van a baj, hát ő annyit tud, amennyit. Tudod, de tudsz szólni, nem, és ha megfizetem, nem, ő ennyit tud. Az a baj, ha valaki őt felhívja, hogy akkor gyere és játsz itt nálunk, mint egy csomó mondhatni kollega esetében, amikor őket láttam a televízióban bizonyos műsorokban, akkor nem is vele van a baj, mert tudjuk, hogy ennyit tud. De ott valaki felkérte, hogy azt a műsort levezesse. Tehát itt szerintem ez esetben...
3: Jó, mondjuk ne temessük Deco még előre. Ki tudja?
1: De.
3: Temessük?
1: Szerintem. Hát nem láttad? Hát egy-két paraméter. A tavalyi éve 6 gólja volt. 6, abból 3-11-es. Tehát, hogy...
3: De az hogy belőtte?
2: Be kell lőni a 11-est. Gyuri, én arra vagyok kíváncsi, hogy most ugye edzőkről beszélgettünk sokat, ugye Mourinho-nak a megnyilvánulásairól.
1: Nem könnyű szó nem. Azért ez.
2: Még egyszer nézzük ezt,
1: még egyszer nézzük, és Jamaika ki?
2: Jamaikai a két. Ez simán megy, bármelyik nap.
1: De milyen megnyilvánulásai?
2: Hogy mennyire szoktad te is egy picit úgy ezeket a dolgokat kiteregetni most, mint amit Bernardo Silvának a fizikai állapotára. Tehát mennyire van ebbe úgymond műbalhé, egy kis üzenet a csapatnak, hogy végül is ki a főnök. Tehát mennyit oszt meg, vagy oszthat meg egy vezetőedző valójában a külvilággal a játékosok fizikai állapotáról. Ez az első, a második pedig, hogy szoktál-e folyamodni olyan dolgokhoz, hogy öltözőben műbalhé, egy ilyen generált feszültség, vagy bármi. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy Marosán Gyurinál ez hogy néz ki.
3: Bírókon vezeti le.
4: Az első felére a kérdésed válasz, hogy én nem. Tehát én nagyon érzékeny vagyok, hogy kifele semmi, kifele mindenki a világ legjobb játékosa nálam, és a kritika az befele van.
2: És minden közhely kifele, az összes közhely, amit csak el lehet képzelni.
4: így van, és befele meg megy természetesen a kritika, mert úgy tudunk fejlődni, őszinték vagyunk, de én kifele nem szeretem bántani a játékosaimat, tehát az nagyon-nagyon rossz dolog szerintem. A második felemek, hogy mesterséges feszültség, természetesen igen, tehát stressz alatt lehet fejlődni, tehát ha nyugodt helyzet van, az abban nincs fejlődés, mert volt nekem olyan szezonom, amikor veretlenek voltunk, és gyakorlatilag érinthetetlenek, és nem volt jó, mert ott olyan nyugodtságot tapasztaltam, mert muszáj volt egy mesterséges feszültséget generáljak minden héten, mert az tart ébren, abban lehet fejlődni szerintem.
2: Ez még nálam is volt, egy ilyen Észak-Amerikában volt, valami klubrekordot döntöttünk, képzeljétek el, a egymás után megnyert.
3: Ennyi kapott gól.
2: Igen, megnyert mérkőzések száma egymás után, és az egyik győzelem után megyünk be az öltözőbe, tök jól játszottunk, bekapcsoljuk a zenét, hogy ünnepeljük a győzelmet, mindenki el van, bejön az edző, eltör 3 ütőt kb, összetöri a hangfalakat, minden, és hogy
1: szakítottak vele.
2: Konkrétan úgy leszídott minket egy győztes meccs után, hogy csak mázlink volt, meg így nem lehet játszani, tehát egy olyan mesterséget balhét generált, mert sok győzelem jött, úgy gondolta, hogy nehogy előbb-utóbb belekényelmesüljünk, tehát annyira ott, tehát olyan hangulat volt mérkőzés után, mint egy vesztes meccs, és utána akkor a másnapi edzés meg teljesen más hangulatban folyt, úgyhogy én az ilyen kis mesterséges, úgymond balhékra gondolok, és ez nagyon megmaradt a fejemben.
4: És erre nagyon jó nap a kent, például.
1: igen, vannak nap, amikor semmi nem történik, úgyhogy csináljunk balhét.
4: Hát és így van, és legyen hét közben élje meg azt, amikor meg marja a lelkét, ami nem hétvégén a meccs eredménye marja meg a lelkét, hanem kedden ébredjen föl esetleg, hogyha túl kényelmesedett a győzelemtől, vagy ha nem is, hogy kellenek a vereségek, ezt én belerakom hétközben az edzésbe, amikor nem nagyon tud jót csinálni. Tehát, nem,
3: a Gyuri egyébként nagy zsivány, tehát vele azért vigyázni kell, nem tudom, tudjátok-e azért a aki nem állt a kézilabda szövetségnél, egész nyáron azt videózták, elemezték, hogy miket csinált évközben. Tehát azért Egyel vezetnek. Még nem. Egyel vezetnek utolsó 10 másodperc, véletlenül előtte kiömlött a víz a pályára, meg ilyeneket csinálnak, hogy a.
1: Micsoda ócska.
3: Meg hogy cserélni tudjon. El, vigyázni kell a Gyurival egyébként, tényleg, de nem a játékvezetők kedvencén.
1: Voltak napok, igen, egy nap, amikor csak a Marosán nap volt. Igen, de igen, Dave Marosán.
4: Volt olyan továbbképzés, játékvezetői.
1: Arra még dumáltunk, itt kíváncsiunk a vélemény, de hogy nem tudom, felérhet-e úgy a játékvezetők, mondjam, része, jelenléte a kézilabda meccseken. Volt 3 kiemelt, a vízilabda, a kézilabda, meg a labdarúgás nálunk, mi úgy gondoltuk itt mind a hárman, hogy egy picit többet gondolnak a játékvezetők magukra, mint amit kellene egy meccsen, és akkor ott volt a nyugodt, nem tudom, röplabda, aztán nem tudom még...
2: Asztali tenisz.
1: Asztali tenisz, például egyébként teniszben sem nagy, nagy különösebb problémák, vagy túlértékelt helyzet a bíróknál. Szerinted változhat ez? Vagy ennyire fontos lesz a bíró egy kézilabda meccsen tovább jövőben is?
4: A vízilabdának, meg a kézilabdának a szabályrendszerében igen komolyan megjelenik a szubjektivitás. Na most amíg ebben a szabályrendszerben ilyen mértékben jelen van az, hogy szubjektíven dönthetnek emberek, addig biztos, hogy...
1: A labdarúgás is konfliktus.
4: Igen, de talán annyira nem, mint a vízlabda, kézilabda. Tehát itt most egy passzív játék megítélését, hogy te mikor emeled fel a kezedet, nagyjából rád van bízva.
1: Hát plusz annyira letett lábon lőtt gólt adnak meg, ha azt csomószor már csak azt szoktam nézni, hányszor teszik a lábukat a dobójátékosok, hogy felugranak.
4: Ja, természetesen.
1: De azt is engedik tovább. Most nem akarok belekötni ebbe, mert hát én eldobni is nem a labdát, de a dolog engem, hogy igen, meg az, hogy ott mi a belemenés, szóval érted, és mi nem, szóval ezt kidönti.
4: Jégkorongot azt nem soroljátok ebben?
1: Ne, azt mondta, hogy nem.
3: Hogy ne sorolnánk, azt mondtuk, hogy Magyarországon hogy ne. De hát fantasztikus játékvezetőink vannak. Igen, pártatlan, szimpatikus, abszolút.
2: Közönségkedvencek. Mint etalon, tehát azért szerintem nem annyira szubjektív mondjuk egy szituáció megítélése.
1: De mit tudsz egy jégkorongba, csak mit tudsz elfújni?
3: Hogy ne tudnád, hogy egyik oldalon befőleg kiállítást, a másik oldalon azért nem.
2: Azért vannak praktikák nyilvánvalóan, és főleg nagyon sokan. Egyébként a bírói ítélet sorozatokban nem is elsősorban a kiállításoknak, vagy az ilyen ítéleteknek a mennyisége az, ami meghatározó. Nem, hanem az időzítése.
3: Igen.
2: Tehát, hogy milyen lüktet mind a két csapat, lüktet az egész dolog, és érzed az energiákat, és most akkor hol tudsz úgy belenyúlni, hogy észrevétlenül, de lélektanilag mondjuk megfogja az egyik brigádot. Tehát azért itt nagyon komoly praktikák.
3: De ugyanez az edző szerepe is, ez most Gyuritól is nyilván kérdezem, hogy azért edzőként is, hogyha azt érzed, hogy most nem megy a másik csapat meg szárnyal, akkor addig fogsz reklamálni, míg nem kapsz egy sárgát, hát ha azzal...
4: Igen.
3: Nem, Gyuri?
4: Abszolút, tehát én a nyáron tartottam egy előadást egy játékvezető továbbképzésen, és ott felsoroltam, hogy mik a konfliktus forrásai. Tehát például a konfliktusnak a forrása az első, az elnevezés, a játékvezetők. Tehát a játékot nem vezetik, hanem a játékot vezeti az edző és az irányító, hiszen az edző kéri, hogy mit játszunk, az irányító bemondja, ő vezeti a játékot. Tehát ő bíráskodik, a szabályokat alkalmazza. Tehát most...
3: Vagy nem.
4: Igen, tehát a konfliktus, de az edzőnek pedig ugye a hétvégén kiszakad, a hét minden napján az van a pályán, amit az edző mond. Azt edzésnek hívjuk. Ha valaki nem tetszik, hogy dolgozik, leküzded a pályára. Nem, hogy te hazaküldöd. Vagy fújsz egy egymás elleni játékot, te fújod a két percet. Majd jön egy szombat, ami tej 180 fokos fordulat, és az van a pályán, amit ugye a játékot mond. Ez is a konfliktusnak egy forrása, hogy a boss szerepből az edző az kilép, és onnantól kezdve vannak korlátai, amit nem ő dönt el. De a legnagyobb konfliktus forrás az, hogy hogyan tekintünk egymásra. Tehát nem ugyanazért a sportágért dolgozunk, nem egymás ellen, hanem mindannyian a kézadáikkel dolgozunk. Tehát a kollegialitást nem érzem a játékvezetők és az edzők között, és ennek a felelősei leginkább az edzők.
1: Még egy utolsó kérdést, ha éppen nincs meccs, és adott esetben te privátin találkozol a játékvezetőkkel, milyen a kapcsolat? Szevasz, nagyon iszunk
4: jó.
1: Kávét?
4: Nekem nagyon jó. Én teljesen komolyan mondom, nekem nagyon jó. Tehát én szerintem a tehát szinte összes tagjával, nem is napi kapcsolatban, de ha találkozunk, mindenképpen megiszunk egy kávét napszaktól, függően akár más italt is.
1: De lájkolod a bejegyzéseit Facebookon vagy Instán, tehát hogy érzi, hogy azért picit figyeled?
4: Én szerintem...
3: Még kommentel is.
4: Szerintem mindenképpen 10 fölött van azon játékvezetők száma az álkeredből, akik a születésnapomon felköszöntenek. Tehát én
1: enged meg, vagy nem ma? Nem azért?
2: De várj, akkor tőled nem tart a játékvezetői brigád?
1: Tehát hát mi ez a baj? De...
2: És hát ez jó.
3: De hogy is, hát a Gyuri rutinos, hát hogy eljátsz, hogy milyen jóban vannak, aztán a meccsen nem fognak ellene fújni meg. Hát nem fog, később fogják őt fegyelmezni. Persze, itt nekünk kamerán meg mikrofonon kívül azért nem azt mondja, hogy mennyire kedvelem őket. De én nem akarok itt tényleg keverni semmit.
2: Meg hát egy edző legyen valamilyen szinten elérhetetlen egy játékvezető számára. Tehát legyen tabu.
1: Ezt látom az elérhetetlenséget, Gyuri megváltja őket, hogy Laci is elkezd futni, tudod, a bíró. Miért? Ne, nehogy utolérjen. Azt mondják, hogy elérhetetlen legyek. Na jó van, Gyuri, nagyon kellemes keddet kívánunk, tudod, valamit ki kell találni a kedd pont egy ilyen nap, hogy az öltözőben
4: van. Ki van találva?
1: Mi legyen az edzés? Nem, hallgatják a játékosok, és akkor fel tudnak rá készülni. Lebd meg őket. Na, Gyuri, köszönjük a beszélgetést, és sikeres pontokban gazdag, és a bírókkal pedig te egy fantasztikus kapcsolatot kívánunk neked erre az idényre is. Köszönjük. Szevasz, Gyuri,
4: sziasztok.
1: Köszönjük szépen a beszélgetést, Marosán Gyuriba beszéltünk, most pedig 8 óra kicsit kirohadunk az aszfaltra, mint egykori aszfaltbetyár. Hát mi más, mint a Forma 1-ről fognak itt beszélni a jelenlévő felek, én pedig majd néha-néha hozzászólok.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hey, what up, boy?
4: Yo, we about to slide to the other side of town to play a little football. You trying to come?
3: I'm gonna be there in like 5 minutes.
4: All right, cool. I'm gonna let the people know you slide.
3: All right.
4: For sure.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, kell a drága hallgatók, 8 óra, 10 perc, vagy 5 perc, vagy 4, 9 van reggel, Szuper Leventével, Edei Márkkal, sziasztok, jó reggel.
2: Jó reggelt, sziasztok.
3: Jó reggelt kívánunk, közel, és Harsányi Levi is itt van velünk.
1: Igen, közben pedig megnézzük a Birmingham-i ugye, atletikai EBVB, EB kapcsán ugye a futást, a 100 méteres női elődöntő volt, ez igen, és most nézzük az eredményeket, nyilván ez tegnapi, de hogy egy századon múlt.
2: Az a sztori, igen, hogy 11-10 kellett ahhoz, hogy biztos, hogy ott legyél a döntőben, és ahhoz, hogy utolsóként, ahhoz 11-12.
1: Takácsról beszélünk, igen.
2: Igen, Takács Boglárkáról igen. beszélünk, és Takács Boglárka beért, és azt láttuk, hogy kiírták a másodiknak az eredményét, hogy 11-10, hozzá meg odaírták, hogy 11-20. Úgyhogy volt mondjuk 1-2 centi a két versenyző között, és hát nyilván egy Takács Bogi szintű futó, meg hát egy bárki, aki már sportolt életében, Levi is nyilván, hogyha elmegy a korom mellett, akkor azért tudod, hogy vagy a kapuba, vagy mellé, hát azt érzed, hogy hol van a kapu, hol van az egész.
1: Hát nem is. Azért, ha gyors a korom.
2: És Takács Bogi nehoz meg kiírták, hogy 11-20, és úgy ment oda Péter Ágostonhoz nyilatkozni tennap este Birminghamben, hogy ő megvan róla győződve, hogy ez nem 20, tehát ez nem 11-20. És aztán végül kiírták a javított eredményt 11-13, de hát ugye az is egy századdal kevesebb, csak hát így most mennyire hihetünk a javított eredménynek, hogyha elsőre ekkora bődületes hát, nagy...
1: Csak lesz valamilyen fellebbezés, vagy valami... Csak
2: hát ezt nem tudod szerintem.
1: Hát most a 11-20 helyett utána szólnak, hogy bocsánat, nem ennyi, ja bocs, pillanat, 11-13, eszembe jutott, amikor lemegy az ember tud a boldog.
2: Tudod, hogy miért nem tudsz, mert tegnap este volt a döntő is. Ez 21-10-kor futották, és 22-50-kor volt a döntő.
1: Hát, hát akkor ez már oka felé.
3: Úgy érezte, hogy egy tized azért nem volt.
2: De abszolút nem volt. Szinte holt versenyben értek be, csak hát ugye az Efránya egy század. De egyébként nem csak ő maradt le, hanem...
1: És rosszul kezdett, azt láttuk most. Ugye én most néztem meg a futamot, de az a vége nagyon
2: szépen. Ő is ezt mondta, hogy a végsebessége olyan volt, ami fantasztikus. Tehát ezzel a végsebességgel nem bejutni. Ha rajta egy icipicivel jobban sikerül, akkor megvan. Simán a döntő. Onnantól meg bármi lehet, mivel hogy ugye ten a országos csúcsot is futott.
1: Igen.
3: És hát... akkor itt jön be megint az, hogy 11-20 utára kijavítják, akkor most melyik? És akkor most tényleg valós, vagy nem?
1: Na azt mondom, csak hát, ha már nem ment a döntő,
2: és
1: akkor
2: és
1: már...
2: hát Bogi 2 éve is 9. volt. Tehát ez a legrosszabb, ugye pont lemaradsz a döntőről. És pont nem tudsz bizonyítani, hogy...
1: Beszéltünk, igen, a műsor elején második, harmadik, vagy ilyen helyzetben igen. A 9. vagy a kép nem jut be a döntőbe atlétikában, az mennyire
2: hát
1: rossz.
2: Hát meg te is Gütler Karcsinál mondtad az 100-at, ugyanaz van itt. Nem. Vagy ugye két
1: kicsit
2: éve...
1: Kicsit más azért egy olimpiai aranyezüst, de
2: nekik körülbelül. Ugyanaz, mert egy magyar síkfutónak, egy százas futónak azért nem gyakori, hogy döntőbe azt kerül. De hát mondjuk 2 éve Párizsban, amikor Német Nándi a 100 méter gyorson 300-adra volt az ezüsttől, és egyre a bronztól, ez dönt egy olimpiai érem sorsáról. Azért hát
1: ez nagyon nagy, vagy nem annyira szerencsés, de hát ez van. Ennek ennyire gratulálunk Takács Boginak, mert csodálatos volt. Nos, mennyire fontos a rajt, és aztán persze nyilván a célbeérkezés, szerintem a Forma 1 néltán a két legfontosabb része az egész futamnak, a rajt, azt mindig megnézem, klasszikus bealvás, a végén pedig érkezem, és általában mindig más a helyzet, de nem biztos, ez így marad. Azért sok esetben van, mert nem tudom, mert kevés a rajt célgyőzelem? Milyen arányban van a Forma 1-ben?
2: Szerintem egy időben volt. Több volt, nem? Azért, amikor sorozatban nyerik a pilóták egymástán a WB-t címeket.
3: A pályafüggő is így van.
1: A pályától is függ, de majd hívjuk Újvári Mátét, megkérdezzük ezt a tényt. Majd Forma 1-es a következő témánk, a Red Bull pilótát és a Mercedes csapatfőnökét, ugye Toto Wolffot közös nyaralás közben fotózták le Szardinián. Nem tudom, mondd ez neked valamit? Levi, ez a hely.
3: De jól hangzik.
1: Ő szereted, jó. Ami újra felerősítette a holland világbajnok esetleges csapatváltásáról szóló pletykákat. Nem nagyon szoktunk azért más csapatvezetőjével nyaralgatni. Verstappen ugyanakkor továbbra sem beszél a jövőjéről. Közösségi médiában terjedő képeken Verstappen és párja Kelly Piqué, valamint Wolff és felesége Suzy Wolff látható egy luxus jakton. Azért azt is megnézem, azt miből fizették, de most mindegy. Emellett jetskiznek, ugye elektromos szörföznek, közben is lencsevégre kapták őket, szóval eléggé meghitt baráti a jelenlét, gondolom vacsorázgatnak, lesz van egy kocintós pohár, és stb. Stb. Az is lehet, hogy egymás mellé ülnek, érted, a hölgyek. Az is lehet, hogy egymás mellett ült, érted, Toto Wolff és Max Verstappen, ki tudja, miről cseveghetnek. A fotók még, hiszen a birtokunkba jutott, köszönjük Márknak, ugye Márk egyik barátja, aki búvár, fotózta le őket, hogy azon a újra elindították a Mercedeshez való átigazolásra szóló pletykákat, pedig nem először fordul elő, hogy Verstappen és Wolff ugyanott tölti a nyári pihenését. A két család régóta jó kapcsolatot ápol, jó, hát nyilván rá lehet fogni. Wolff korábban is beszélt már, hogy kölcsönös tisztelet alakult ki közte, és Verstappen édesapja Joss között, még abból az időből, amikor Max pályafutása éppen hogy csak elindult. Még nem futott be annyira, nyilván. Verstappen 2028 végéig szerződést köti a Red Bullhoz, innentől már azért érdekesebb a sztori, hogy lehet ebből kilépni. Ugyanakkor a sajtóértesülések szerint hát a kontraktusa ugye tartalmaz olyan kilépési záradékot, mely bizonyos feltételek teljesülése esetén lehetővé teheti a korábbi távozását. A holland versenyző a Forma 1-es belga nagydíj előtt ismét leszögezte, ha lesz bármilyen újdonság a jövőjével kapcsolatban, akkor ő maga fogja bejelenteni. Hát akkor mi pedig csak várunk. Hát, ha lesz valami. Gyerekek, azért azt szokták mondani, hogy nem elég tisztességesnek lenni, annak is kell látszani. Tehát ez esetben is, hogyha valaki elmegy egy más csapat, formális csapatfőnökkel véletlenül, családostul vacsorázgatni, jetskizgetni, egy hajón, ez fontos, mert azt mondom, hogy összefutnak, érted, a kis pipacs étteremben, igen, vagy a levendula közben Tihanyban.
2: Én nem akolnám feltétlen Verstappenéket.
4: De hát miért?
2: Hát mert lehet, hogy a nem tudom, aki kiadta a jaktot, annak a hibája, mert egyszerre lehet lefoglalta a Wolff család, meg a Verstappen, aztán hogy mondod most egyiknek meg, hogy miért a másik?
1: Amikor ott álltok a kikötőben, balról Wolff, jobbról pedig Verstappen, elnézést! Nem akarnak önök együtt fenn?
4: Vagy együtt olcsóbb volt, tudod, nem jött ki. Szálljatok már be ti is.
1: Azért azt megnézem, mikor Toto Wolff és Verstappen ott pillanat. Mennyi van? Hát mennyi van? Hát de 10 000 eurót nálam. Nem 100 000 euró. Akkor én is adok 100 000 eurót, és én is mondom, hogy aktuálidonos két ilyen fogtechnikus, és ezt is és ott hagyja őket. Na, szóval egy szó, mint nagyon sok, azért na, de én azt gondolom, hogy nem tudom, nem illik egy ilyen, de most az olyan például, csak egy egyszerű példát hozunk, mint például Jamal Mourinhoval fagyizgat a füzes cukiba a Cinkotai utca sarkán, vagy valahol máshol.
4: Vagy Bappé Hanzival.

0: játékosok között meg volt tiltva a kommunikáció, nem?
1: Igen, de azok a játékosok szerintem az nem annyira, itt azért itt befolyásolhatja a jövőjét mondjuk Wolf, mondjuk Verstappennek, már amennyire még van Verstappennek jövője, de van.
2: Tudod, mi lesz az érdekesem? Mert oké, tehát ez itt még akkor az emberi tényezőket behozzuk, barátok, stb. De hogyha esetleg Verstappen tényleg a Mercedeshez kerül, akkor ott egy
1: akkor
2: baráti,
1: ezt az ügyet?
2: Üzleti csapat, tehát az meg megint egy más, tehát ott már nem az van, hogy jó, akkor barátok vagyunk minden, tehát ott már csapatfőnök, versenyző. Tehát az megint egy teljesen más dolog, és az egy barátságból átalakult ilyen szakmai kapcsolat, az lehet még kényelmetlen.
0: Viszont egy Verstappenről beszélünk, akiről még az sem tiszta, hogy ő meddig szeretne a Forma 1-ben lenni. Mert ugye ő azt minden évben hangsúlyozza, hogy hát lesz az utolsó szezonom, aztán még megjelenik egyszer. Egyszer lehet, hogy azt fogja mondani, hogy elmélek egyet a Wolffal, nem tudom. De hajózgatni, aztán utána nem jövök vissza a következő szezonban.
1: Kész. Hát, többször is világbajnokról beszél, igen.
2: Jetskibe is van versenysorozat.
0: Elektromos szörpen
1: is? Persze, de nem erre készülnek, nyilván értem én. De nem tudom, vagy lehet uborka szezonban, vagy nem tudtak eleget írni a Forma 1-ről. Az a baj, tehát olyan világot élünk, hogy hát simán nézek egy videót, nem tudom eldönteni, hogy igaz vagy sem. Ugye most AI nem AI, tehát olyan technika van, hogy én nem lennék most gyerek, most szó mindenfajta féle értelmében. De hogy ez esetben is, megint egy hír, egyáltalán igaz-e? Ha most itt Takács Bogi futása után mondjuk a 11-20, ja pillanat? Ne, 11-13. Tehát, hogy annyi minden változik egyik más pillanatra a másikra. Annyira nem biztos, hogy igaz.
0: Lehet, hogy nem is Kelly Pikével volt Verstappen, nem Gerard Pikével, nem?
1: Hát onnan már ez egy másik.
2: Nelson.
1: Na, onnan már egy érdekes. Igen. De onnan már egy teljesen más témájú lenne a hír, hogyha Pikével lett volna ott, már nem ezzel a Pikével. Hát, nem tudom. Na mindegy, én azt hiszem, hogy nem látnék olyan vérmes, nem, nagyon komoly történetet. Ha be akarják beszélni, aztán mondjuk, mert feljük Újvári Mátét a következő filmben, hát ha ő többet tud, de szerintem, hogyha valami
0: ő fotózta,
1: titkosan, ő ott a fotó, hogyha valami titkosan akarnának, akkor azt szerintem nem itt teszik. Érted? Tehát nem mindenki szeme láttára, hanem az szépen fogja.
2: Jó, hát azért nem a szigetén ott vagy behajózol 3 kilométert, az azért nem mindenki szeme láttára van. Tehát ott azért nagyon komoly objektívek és kis motoros csónakok
1: kellene tudják, hogy ezekre rá, tehát politikusokra, híres sportolókra.
2: Most már tudsz eltűnni.
1: Hát Jennifer López se tud bemenni, venni, érted? Nem tudom, egy 2 kilóka rajt sehol, mert egyből kiderül. Bár egyébként elmondom őszintén, hogy amikor az Aranykéz utcába sétáltam, még a robbantás után, akkor ott van egy kávézó a parkolóházzal szemben, és felmentem kérni egy kávét, ott az egy megbeszélésem. És mellettem ül valaki, úgy, mint itt most te, Levi, és nem így nézett ki, mint te, nem úgy, mint Ralph Fiennes. És nézem, tehát Aranykéz utca, szerda, szeptember 24, és 11 óra 20. Tehát semmi sem indokolja, hogy az Aranykéz utcában egy emeleti ilyen kávézóban Ralph Fiennes ott üljön. Nyilván így gondoltam én is. És kértem egy kávét, és vártam az ismerősöm. Majd jön egy ember, elhalad az asztalom mellett, és leül ahhoz az asztalhoz, ahol az általam Ralph Fiennesnak feltételezett személy ült. Majd elkezdtek beszélni amerikaiul. Hon ennek a felsem tréfa, lehet, hogy ő tényleg, és tényleg ő volt. Tehát azt mondtad, így el lehet bújni, de azért nem tudom, hol voltak ezek. Tehát Sardinani jakton, hát azért őszintén valószínűleg valaki, egy fotós, egy fényképész, egy fotóművész, egy akkora, nem tudom, objektíven, mint ez a stúdió, valahol ott áll.
0: Meg egy szemmel látható összegért, mint a jakt tulajdonos, hogy csak oda szólsz már, hogy már lehet, hogy azon
1: már
0: a jakton.
1: Megérkeztél, hát ez persze.
2: Persze, miután kiadod. Még kell egy kis mellékes. Egyébként, tehát...
1: Nem biztos, hogy ők voltak. Biztos benne még egy $100. Szerintem ők, de ha jobban megmondok, még egy $100. Szerintem az ennyi, az a Verstappen volt, és kivel volt? Hát azt honnan tudja, még egy $100. Ja, akkor ott visszaadja, mint a sziki szökevénybe, mikor megy. Nem lát az embert. Hát, ha akarom látni, akarom, ez talán beindítja a gondolatait. Igen, most mentek át 3-kor. De miért érdekli ez önt?
2: Tud kölcsönadni?
1: Hát, őrület. Na igen, bocsánat.
2: Hogy most már mindent mindent szabad, és mindent utolérnek, mindent lencse végre kapnak, stb.
1: De még azért, azt is, az, ami nincs.
2: De azért nehéz lett volna elképzelni ezt. Megint csak a múltból, 30 évvel ezelőtt mondjuk még a Prost, Mansell, Senna időszakban, vagy az

0: hogy itt tudom én zsántott, és Mika Häkkinen mennek el együtt nyaralni a Ferrari, és ugye a Mercedesnek a kiváló pilótái. De nem tudom, szerintem bármi is lehet jobban lenni, nyilván privátba, de nem tudom, szezon közben ez úgy nem elegáns. Tehát mit szólnak a csapatnál, mind a két csapatnál, azért Toto Wolffnak is vannak ugye versenyzői, nem csak a Forma 1-ben, hanem ugye az utánpótlás szinten is a Mercedesnek, a Red Bullnál is ugye azért Verstappen a Red Bullnak a neveltje, a felfedezettje. Tehát nem tudom, számomra nem elegáns, de lehet, hogy maradi vagyok.
1: Lehet, hogy beindul egy folyamat, és innentől csomó csapatfőnök más pilóták, a más csapat pilótáival fog reggeliszketni vacsorát, és onnantól már egyébként, ha beindul egy ilyen folyamat, onnantól már senki nem tudná, most miért ne? Hát, hogyha lehetett Verstappennek, akkor miért nem lehetne bárki másnak? Hát Perez miért nem? Perez játszik még? Megy? Nem mondjak ilyeséget.
2: Persze. Hát Józé.
1: Tehát innentől fog, akkor bárki csinálhat bármit. Ha ennek nincs következménye, mert ha belegondolsz, felhúzzák a vállukat, és azt mondják, hogy sem, mert ott volt ő is, és jazzkizünk, és beszélgettünk. Beszélgetni az csak lehet.
0: Igen, szabad?
1: Igen. És ugye? Hát szóval beszélgetni csak lehet. Az megint más, és ez mennyire fér bele, vagy mennyire, nem tudom, etikus, vagy mennyire sportszerű, nem is tudom, vagy mit lehet mondani, mert elmondja Mártin, mert szerintem jobban benne van ezekben a dolgom. Igen?
2: Akkor az a megoldás, hogy akkor jövő héten Verstappen Lawrence Strollal is mondjuk fog rájön egy ilyen kis jaktozás, és akkor el tudja mondani, hogy
0: mindenkinek jobban vagyok. Aztán mindenki versenyezteti a listáló tulajdonosokat.
1: Mindenkivel, érted? Találkozik, beszélgetnek, asszonyok leülnek, feleségek, barátnők, nem tudom, mennyasszonyok, és duhálgatnak. Jó közös, mindenki hazamegy.
2: De ez is igaz. Mi van, hogyha Wolff és Verstappen rüheli egymást, de Suzy és Kelly meg imádják egymást? Ezzel nem gondolkoztunk el.
1: Suzy és Kelly. Kicsit hát a Kelly Piquet. Suzy volt. Csáli angyalai bombdalányi neveket. Hát csak Csáli tanul bejelentkezzen, hogy vagytok lányok, a mai feladat, hogy menjetek egy jaktra híres emberekkel. Igen, de lehet, hogy jól van, Suzy meg Kelly, vagy Nelly és Kelly. Tehát van Dani ember volt. Na, szóval mindjárt kicsit boncogatjuk ezt nekem, és megnézzük ennek a sportszakmai hátterét, meg az emberét is persze, úgyhogy hamarosan hívjuk Újvári Mátét.
3: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Európa bajnoki ezüstérmes a női 4x200 méteres gyorsváltó. Vízumokat von vissza az amerikai kormány, marad a nyári idő kisebb széllel. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
2: A párizsi úszó Európa-bajnokság medencés versenyeinek első napján rögtön megszületett az első magyar érem. A Pádár Nikolett, Ábrahám Minna, Kése Jajna, Ugrai Panna összeállítású női 4x200 méteres gyorsváltó egy rendkívül kiélezett hajrá után lett második a britek mögött. Milák Kristóf 50 méter pillangón országos csúcsot úszott a középdöntőben, és holtversenyben a hetedik helyen jutott be a mai döntőbe. Női 800 méter gyorson, Jakl Vivien pedig a harmadik legjobb idővel biztosította helyét a fináléba. És ott lesz majd a döntőben női 200 háton Szabó Feltóti Eszter is. Ugyanebben a számban Kokas Fanninak viszont a középdöntő jelentette a végállomást. Még 100 gyorson Pádár Nikolett már az előfutamok során kiesett. Az úszó EB ma délelőtti előfutamait a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. A kalapácsvetőknél Halász Bence és Szabados Ármin is döntőbe jutott a szabadtéri atlétikai Európa-bajnokságon. A birminghami EB tegnapi nyitónapján az olimpiai ezüstérmes Halász már az első 79 méter 58 cm-es dobásával túlszárnyalta a fináléhoz szükséges szintet. Zeller Gábor ugyanakkor búcsúzott, ahogyan a női kalapácsvetőknél Németh Zsanett és Csatári Jázmin is. 100 méteres síkfutásban Takács Boglárka minden idők legjobb női magyar eredményével 10,93 másodperces idővel lett elődöntős, és férfi 400 méteren Enyingi Patrik is kivívta az elődöntőbe kerülést. Így csatlakozott a kiemelt Molnár Attilához. Takács Boglárka végül az elődöntős futamában harmadik lett, és összesítésben egyetlen századdal maradt le a döntőről. Ott lesz viszont a fináléban 3000 méteres akadályfutásban Urbán Zita, aki tegnap egyéni csúccsal hetedik lett futamában. Az előfutamban búcsúzott viszont 100 méter gáton Tóth Anna, ahogyan 400 gáton Mátó Sára is. Nem jutott tovább súlylökésben Berek Szászi Renáta, valamint távolugrásban Papp Kristóf sem. Az atlétikai Európa-bajnokság 11 óra 35 perckor kezdődő ma délelőtti programját a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Roma holokausztról megemlékező házelnöki beszéddel kezdődik az országgyűlés mai ülése. Az ezt követő napirend előtti felszólalások és határozathozatalok után szavaznak a képviselők az ÁFA törvény módosításáról, amelynek eredményeképpen 0%-ra csökkenhet a vényköteles gyógyszerek áfája. A napirend szerint 14 órakor kezdődik majd az új köztársasági elnök megválasztása. Ha a szavazás eredményes lesz, az új államfő még délután esküdtesz és beszédet mond. A tisztségre Baka András jogtudós, a legfelsőbb bíróság volt elnöke az egyedüli jelölt. Eredményesnek értékeli a belügyminisztérium a fővárosi közbiztonsági akciót. Július közepén indult ellenőrzés sorozat, miután önkormányzatok és lakosok is jelezték, jelentősen romlott a közbiztonság Budapest egyes részein, főleg a droghasználat miatt. A tárca tájékoztatása szerint több mint 150 embert fogtak el. 80 szabálysértési és több mint 70 büntető feljelentést tettek. Tavaly január óta már 175 ezer vízumot vont vissza az Egyesült Államok Külügyminisztériuma. A dokumentumokat többnyire különböző bűncselekmények, köztük szexuális erőszak, gyermekbántalmazás, ittas vezetés, lopás, kábítószerkereskedelem, valamint csalás miatt érvénytelenítették. Az érintettek nem tartózkodhatnak tovább az Egyesült Államokban. Kitoloncolásukat a hatóságok intézik. A washingtoni kabinet közben bejelentette, hogy folytatják a törvénysértő külföldi állampolgárok vízumának visszavonását. Csökkent a gyermekeknek ajánlott oltások száma az Egyesült Államokban. A tegnap aláírt elnöki rendelet 11 betegséggel szemben ajánlja a védőoltás beadatását. Az új irányelv értelmében a hepatitis B, a COVID-19 és az influenza elleni oltás már nem szerepel a minden gyerek számára általánosan ajánlott vakcinák között. Bár a szülők továbbra is kérhetik azokat.
0: Közlekedés.
2: Erősödik a reggeli forgalom a Budapest környéki utakon, így az M1-es autópályán Biatorbaj térségében, az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán, a 11-es főúton Szentendre közelében, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán.
0: Időjárás.
2: Országszerte derült az ég, csak elszórtan főként a nyugati, déli és északkeleti tájakon lehet zápor, sokfelé megélénkül a szél. Délután 33-38, késő este 25-32 fok várható. A Balaton 26, a Velencei tó 24, a Tisza tó 25 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És már is ott adunk, hogy mindjárt 3.49, az augusztus 11-ét írunk egészen éjfélig. Ilyen állapot marad. Itt van velünk ma reggel Szuper Levi és Erdei Márki. Jó reggel!
2: Jó reggelt kívánok! Sziasztok!
1: És mit szólnátok, hogyha Újvári Mátét felhívnánk? Most? Több szempontból. Hát ezt egyébként szavazzuk meg, legyen ez egy demokratikus történet. Mit mondasz, Levi?
3: De csak kész feltétele, és a szem hallja meg, nem látja senki.
1: Jó, akkor viszont itt van Újvári Máté a vonalban. Jó reggelt, hello Máté!
4: Jó reggelt, sziasztok! Köszönöm szépen, hogy beengedtetek a rádióba és megszavaztatok. Minek köszönhetem akkor ezt a megszavazást?
1: Ráadásul nyilván az emberi mi voltodnak, a szakmai múltadnak, és az mindig felkészült jelenlétednek. Úgy, ezt szépen mondtam.
4: Viszont, megtisztelő.
1: Ráadásul kétharmaddal szavaztunk meg, tehát az egy viszonylag
4: erős. Az erős.
1: Igen, tehát te három emberben azért, tehát egy valaki... nem szavazott.
4: Tehát te nem tetted fel a kezedet. Köszi.
1: Sértő. Ez rám nézve sértő. Ez olyan, mint azt mondani.
5: Kereste a telefonszámodat, és nem tudta föltenni a kezét.
4: Szép kifogás.
1: Na, ha már itt adtunk, hogy kifogás, akkor nyugodtan kezdjük ezzel, hogy Verstappen és Toto Wolff, ugye, rajongása és randia egy jakton valahol Szardinia közelében.
3: De Máté, fantasztikus képeket lőttél róluk, tehát én el se hittem, mikor küldtél.
1: Ezeket megcsináltad, mint búvár, odamész, kijössz ott a jakt mellett.
4: Ugye, érdekes, hogy így egyszerre voltunk szabadságon, hát most mit csináljak?
5: De a Kirin-tengeren fele volt, vagy Korzikánál ott éjszakon?
4: Ugye ez sem megerősíteni, sem cáfolni.
1: Minket Kelly és Suzy jelenléte érdekel, hogy ők a két hölgy. Milyen alap, hogy kifizette a számlát, és egyébként. Na mindent, szóval tényleg, ezzel persze itt elhumorizálunk, de szerintem körülbelül ennyi is van benne. Mennyire lehet ez komoly, hogy egyetem érdekel ez bárkit Forma 1-es szinten, vagy ez megszokott? Tehát múltkor Briatorét láttam Alonsoval, de hát az egy teljesen más helyzet. Az a nincs.
4: Nem. Régi kapcsolat az övék. Hozzáteszem, ez a Verstappen Toto Wolff együtt nyaral, ugye déjà vu érzése lehet az embernek, mert hogy tavaly pontosan ugyanez történt. Na. Ugyanebben az időszakban, ugyanezen a szigeten, tehát hogy tulajdonképpen elő lehetett venni a tavalyi cikkeket, és át lehetett írni a dátumot. Lehet, hogy egy másik jakton, hát azt most nem tudom.
1: Na jó, de akkor nincs semmi kivetni való, azt gondolom.
4: Ugye azt tudni kell, hogy Max Verstappennek az édesapja, Jos Verstappen, kifejezetten jó, tényleg konkrétan baráti kapcsolatot ápolt Toto Wolffal, és Toto Wolff is nagyon kicsi kora óta így nem csak ismeri a kis Maxot, hanem nyilván elismeri is, és ugye hát erről legendák szóltak, hogy egyszerűen lecsúszott róla, a Red Bull szemfülese volt, és nem a Mercedes kötelékébe Toto Wolffhoz került, hanem a Red Bullnak a csapatához, amit nyilván bánt, most már főleg így utólag nagyon Toto Wolff, de szerintem ez most inkább uborka szezon, tehát amíg tavaly... Igen. Valóban lehetett volna létjogosultsága annak, hogy Verstappen a Mercedeshez igazol. Én ezt most abszolút nem látom magam előtt. Ugye több másik csapatot is bedobtak Verstappen kapcsán, hogy hova igazolhat, hiszen a kilépési záradék az innentől kezdve most már él. Mert ugye volt egy ilyen a szerződésében, hogyha nyári szünetet követően nincs benne az első kettőben, akkor szabadon tárgyalhat a csapatokkal, és bár a szerződése még évekig a Red Bullhoz köti, ettől függetlenül valakivel meg tud egyezni, akkor elmehet, de én ezt most nem látom magam előtt, hogy elmenne.
3: De akkor inkább azt látod reálisnak, Máté, mondjuk, hogy előbb fejezné be a pályafutását, és előbb unná meg mindezt, amivel a Forma 1 jár, mert azért sokat szokott panaszkodni, mintsem mondjuk, hogy elmenne a Mercedeshez.
4: Szerintem most nem tud elmenni a Mercedeshez, tehát én akkor úgy fordítom meg, hogy ha lenne az az ajtó, amit Toto Wolff kinyit, azon bemenne Max Verstappen, de most nem létezik az az ajtó. Tehát amíg szerintem tavaly létezett, most már nincsen, köszönhetően annak, hogy a csúcsgázsit kereső Russellt kenterbe veri a jelen pillanatban, Forma 1-es szempontból gyakorlatilag fillérekért igazolt és tartott Kimi Antonelli, akinek nyilván majd a fizetését jól meg fogják emelni, pláne, hogyha világbajnok lesz. Nincs miért odavinni Verstappen. Én azt gondolom, hogy jövőre sem fog kicsekkolni egyébként a Forma 1-ből, tehát egy szezont ennek biztos, hogy adni fog Verstappen, és marad a Red Bullnál, és aztán meglátjuk, hogy 28-ban milyen ajtók nyílnak ki. Ugye itt folyamatosan mennek a kudavonák és tárgyalások Lewis Hamilton és Fernando Alonso maradásának kapcsán is. Azért azt ne felejtjük el, hogyha Alonso elmegy, és vagy Lewis Hamilton is elmegy, akkor itt komoly csapatoknál komoly lehetőségek lennének, még akkor is, hogy az Aston Martin jelen pillanatban ugye mindezt a sereghajta a Forma 1-be, de hát ott is mondjuk úgy, hogy van pénz lóvéra. Tehát azért hosszú távon valószínűleg a jövő az igencsak fényesnek tűnik.
1: Én nem szeretem ezt a készletkisöprés szót használni, de lehet, hogy egy ilyen Hamilton Alonso Verstappen kilépésével teljesen átalakulna a Forma 1. Szerinted bekövetkezhet mondjuk egy max. Két éven belül?
4: Én nem hiszem. Én ezt a Verstappen kimegy a Forma 1-ből dolgot, kicsit ilyen légből kapottnak érzem, illetve azért azt is tudni kell, hogy aki hosszú távon, pontosabban aki hosszú időn keresztül nagyon sokszor sokat nyer, az nyilvánvalóan utána a legborzasztó vesztesek egyik évé lép elő, és Verstappen ebből a szempontból folytatja a sormintát. Tehát szerintem Alonso-nak emlékezhetünk a több mint 10 évvel ezelőtti híres rádiózásaira még a McLaren Honda-nál, amikor tényleg mindenkit is elküldött melegebb éghajlatra élő adásban, és a szponzorok már fogták a fejüket, hogy jaj, csak minket ne találjon meg Fernando valamivel. Na azt utána folytatta Lewis Hamilton, és Verstappen ebből a szempontból ugyanúgy beleillik ebbe a mintába. Tehát ahogy a legnagyobb bajnokok, úgy Max Verstappen is négyszeres világbajnokként egyszerűen nem tud veszíteni, és nyilván az a fajta indok, meg azok a dolgok, amik jelenlegi szabályrendszer ellen szólnak, azok mind validak és igazak, de ugye a Forma 1 folyamatosan azt kommunikálja, hogy ezek csak pár évre fognak szólni, eleve idén is már belenyúltak a szabályrendszerbe, jövőre is belefognak, tehát én azt gondolom, hogy a Forma 1 ezt próbálja szépen megoldani, és jóféle kármentést végez, amennyire egy ekkora mamut szervezet és cég egyáltalán engedheti azt magának meg, hogy egy versenyző diktáljon neki. Szerintem most ilyen szempontból ügyesen balanszíroznak Dominik Áliék.
3: Meg Levi, fordítsuk meg, bocsánat, a kérdésedet, ugye, hogy Alonso visszavonulná most így 45 éves korod után, így mondjuk két héttel hozzád rájnak egy 41 milliós szerződést.
1: Hát elmondom meg tisztelettel.
4: Csak 38 voltam.
3: Csak 38?
4: Tehát nekem más értem, küldtek. Hogy nem tartom magam annyira jól, de igen, parancsolj, folytatja a kérdést.
1: A kép alapján, amikor itt kijött a vízbe, akkor idősebbnek tűnt.
4: Ahogy szálltam ki Szardínián, arra gondoltad?
1: Igen, hogy... igen, ezekkel úgy van, szerintem úgy van mindenki, hogy körülbelül tisztában vagy a képességeid, de legalábbis szerintem általában az emberek. Azért odatolnak egy ilyen szerződést, hogy ki ne vezetne le ott szó szerint, meg ki ne fogadná ezt el. Sajnálom az abban a baj, szerintem, aki, hogy mondjam, aki kapja, hát ő nem tehet róla, jó, de persze tehet róla, hiszen ezért a szerződésen nyilván megdolgozott, de ha felajánlnak neked egy bizonyos összegért valamit, akkor várjál, köszönöm. És akkor ami benne van, az, ugye? Bocsánat, csak egy fejtett búvárkocs, ami benne van, az egyszerűen az teljesített. Aztán most hogy nem, de a forrást megkaptad, köszönöm szépen, te ész a lehetősége, nem könyörögted, mert nem úgy kérted, hogy jogtalanul. Megtaláltak ezzel, köszönöm, hol kell aláírni, és csinál. Én is csinálnám. Hát persze.
4: Abszolút, ugye, ez kicsit közhelyes, de ne a játékos dutált, hanem a játékot, hogyha esetleg valami problémád van vele.
1: Igen.
4: Ha te azt elérted, hogy 45-6 évesen meg tudod magadnak teremteni azt a lehetőséget, hogy ott vagy a Forma 1-ben, és még mindig kapsz egy szerződést egy Aston Martin márkától, ahol tényleg a legnagyobb problémád az az, hogy melyik Aston Martint hozt ki a gyárból céges autóként használva, és mindezt megfejlik neked egy, hát legyen csak idézőjelesen egy 40 millió eurós éves fizetés úgy, hogy egyébként, amikor te kimész a verseny hétvégére, akkor mindenedet fizetik, tehát se ételre, se szállásra, se benzire, semmit nem kell költened, és nyilvánvalóan mondjuk Alonso, ugye ő már menedzser, tehát van pártfogoltja is a Forma 1-ben, ugye többek között Gabi Bortolétónak az útját, azt ő egyengeti folyamatosan, van gokárt csapata, tehát hogy az egyéb fejlesztéseinek is jót tesz, még így marketing értékből, ki az, aki nem érne alá? Tehát hát, ilyen szempontból osztom ezt a
1: véleményt. Azért megmondom őszintén, azért azt a pillanatot nagyon szívesen lefilmezném, amikor például oda megy az Aston Martin képviselethez, és kérnek tőle egy személyit, egy jogosítványt. Vigyék, tudod, hogy kundig levásolni.
5: Amikor Féderert nem akarták Wimbledonba beérni, emlékszel? Igen. Már hatszoros bajnokként, de én itt szoktam bejönni. Nem,
1: De nem azért nem tudod, ilyenkor elhoz egy autót, biztos is hoztatok már hétvégre, akkor mindig kérnek egy személyt, egy jogosítványt, lefénymásolják, hogy kitudik a papírt, hogy hova mehetsz, mennyit használtad, és mikor kell, ha külföldre, és
5: de teletankkal hoz vissza.
1: Ja, igen.
5: Máté, én még itt leragadnék egy picit a Verstappen Toto Wolff kérdésnél.
1: Tehát azért menjünk tovább.
5: Azért 30 éve nehezen tudtam volna ezt elképzelni, amikor olyan csapatfőnökök voltak, hogy Frank Williams, Flavio Briatore, Jean Todt, Ron Dennis, hogy ezt mondjuk az aktuális csapat, mondjuk Verstappen csapata, a Red Bull, hogy ott a vezetés erre nem reagál, vagy nem nézik ezt rossz szemmel? Mert azért nem hiszem tényleg, hogy az előbb említett urak ezt szó nélkül hagyták volna még a hőskorban.
4: Egyébként jó úton jár, szerintem egy szép szálakat kezdél ezzel cincálni, mert ugye említettem, hogy tavaly is lefontozták már őket, ugyanebben az időpontban, a magyar nagydíjat követő hosszú gyári szünetben, és közös az ügyben, hogy akkor már nem Christian Horner volt a Red Bull csapat főnöke, amíg viszont ezt a pozíciót betöltötte, azért ilyen jellegű képek nem annyira láttak napvilágot, és ugye ez egy érdekes libikóka a Forma 1-ben, ez egy köztudomású dolog, hogy mindig mindenki mindenkivel tárgyal. Tehát, hogy senkit nem küldesz el.
5: Szépen
4: fenntartod a dolgokat, sosem tudhatod, hogy téged mikor, miért fognak kirakni, ebből kifolyólag melyik az a kis ajtó, amit ugye, ha ügyes vagy, akkor nem zártál be teljesen, és be tudsz menni. Tehát ebben azért Toto Wolff nagyon-nagyon rafkós, ez egyben szól egyébként, szólhat a saját versenyzőinek is, elsősorban George Russellnek, hogy figyelj, szedd már össze magad, mert egyrészt a fiatal csapattársa éppen bucira ver házon belül, másrészt meg itt van Max, és adott esetben lecserélünk rá, nem fog szerintem bekövetkezni, mert sokkal drágább lenne, és a Mercedesnek nem éri meg. De Verstappen esetében, ha megfordítjuk, ugyanez a helyzet, hogy ez a kommunikáció a Red Bull stábtagok felé és a vezetőség felé, hogy valami értékelhető autót jól lenne most már összepattintani, mert egyébként képzeljétek el, hogy megint Toto Wolffal közösen vacsoráztunk. Most már egy éven belül másodszor nyilvánosan. Tehát, hogy azért a Forma egy nagyon erős marketing üzeneteket szokott ebből a szempontból küldeni, mert hogy a pedokban is mindig vannak ezek a hátsó bejáratok a motorhomoknál, amikor az emberek el tudnak bújni, ha el akarnak, és ugye vannak azok az asztalok, amik meg kifejezetten reflektorfényben vannak, hogy nem pont 30 fotós mindig arra jár, hogyha valaki azt szeretné, hogy őt egy másikkal lefotózzák.
3: Keressünk viszont akkor megoldást is, Máté, mert tényleg itt puffogtatjuk, hogy mit kellene csinálni Verstappennek, hova kéne menni, maradni kéne. Hát akkor legyünk őszinték, az lenne a legjobb megoldás, hogyha ragaszkodik ez a Mercedes motorhoz, akkor válasszon a Williams, Alpine meg a McLaren 3-asból jövőre, nem?
4: Hát nem hiszem, hogy a Williams vagy az Alpine az ő esetében szóba jönne. Hát figyelj, el lehet lopni.
5: Abba érzek, az egy stílus képvisel.
4: Igen.
5: Megvallom nektek, ezt találkom.
4: Igen, csak nem mész vele futamgyőzelmekért.
5: De nem azért mennék, én a kocsiért. Tehát, hogy mit beszéltünk itt a jó szerződésén. Én egy ilyen Alpine autót szeretnék otthonra. Tehát, hogy azt úgy el tudnám képzelni. És úgy megyegetnék. És nagyon nagy örömmel vállalnám olyan közös fotózásokat. És úgy lepjenek meg éppen melyik csapat főnökkel.
3: Benzinkártyával.
5: De a benzinkárt, igen, de csak úgy vállalnám, hogy például tehát Kelly és Suzik legyenek ott. Tehát mindig egy aktál is Kelly és Suzi legyen ott a raktól, és valamiről beszélgetünk. Aztán kicsit jetskizünk. Azért, ha belegondoltok, most a halálkoment beszéltünk itt, hogy kinek mit lehet csinálni ott szabad idejében, mert Mourinho most megtámadta Bernardo Silvát, és hogy mit csináltál, meg nem készültél fel, meg hogy nézel ki, hát nem szégyeled magad, tűrtőztesd magad. Tehát még ezt is mondhatta neki, de hogy itt olyan sajnán sorsuk van, hogy itt jaktozgatnak ahelyett, hogy mikor lesz a következő futam tényleg.
3: 21-e, Belgiumban.
4: Hát, jövő hétvége, Hollandia. Az utolsó Hollandia.
3: Hollandia, bocsánat.
5: Hát Hollandia.
6: Ennek a hazai pályája.
5: Ráadásul, és itt Szardinián. Hát miért nem mennek valahol, nem tudom, Groningen, vagy mik vannak.
6: Hiszen Jamaika.
5: Igen.
6: De egyébként, Máté, tehát akkor azt azért összegezhetjük, hogy mondjuk nem Ron Dennisnek, hanem...
3: Dennis Rodman.
5: Na, még ő kellett volna a gyaktra egyébként.
6: Nem, Ron Dennist akartam itt hirtelen mondani, de ugye tehát Christian Horner ideje alatt ilyenek nem fordulhattak volna elő a Red Bullnál, nem? Tehát azért...
4: Hát szerintem óvatosabb lett volna Verstappen, én azt gondolom. Tehát, hogy a ilyen közös nyaralásokon való összefutás nyilván véletlenül egy helyen vagytok, még az is azt mondom, hogy előfordulhat, mert az adott sportágban szereplő embereknek megvannak a kedvenc helyeik. Ez ugyanaz, mint amikor egyszer Alonso összeveszett talán pont Verstappennel, és a futamot követően kérdezték Fernandot, hogy na, akkor most ki fogtok békülni, beszéltek? De hogy beszélek, hát két nap múlva ugyanabban a cukrászdában leszünk Monakóban. Tehát, hogy az emberek azért össze tudnak futni, de szerintem inkább azt mondom, megfordítom, hogy már nem érdekli Verstappent azt, hogy lefotózzák-e vagy sem, és hogy mit gondolnak, és úgy van vele a többségében ő is, meg a család is, hogy gondoljanak, amit akarnak, egyébként ha beszélnek róluk, meg mennek ezek a kis konspirációk, az összességében nekik rosszat nem fog tenni, de hadd utaljak vissza még H. Leventére abból a szempontból, hogy Levi, te lennél egyébként, most, ahogy így beszélgettünk, a legjobb másodszámú pilóta a Forma 1-ben. Mert képzeld el, de várjál, képzeld el, hogy Verstappennek a szerződésében konkrétan benne van a többi versenyzőhöz képest, hogy kevesebb szponzori eseményen kell részt vennie, mert hogy ő utálja ezeket. De te lehetnél az ellenpólus, aki amikor Max nincs ott, de akkor is ott vagy.
5: Én nem tetszik neki. Ez már úgy nem jó.
1: Rátapintott az a Achilles-i részemre.
4: Hol írjad alá? Ez a kérdés.
1: Tulajdonképpen nyitott lennék egy ilyen szerződés aláírására, de adott vegyük be azt is, hogy vegyük bele, hogy bizonyos helyzetekben én fel és alul tudnám írni ezt a lehetőséget, mert lehet, hogy van olyan buli, amit nem írnak be, nekem meg kell jelenni, és szeretnék, viszont ami nem tetszik, arra meg nem szeretnék elmenni. Tehát én még itt megbolygatnám.
3: Tehát kapsz egy ilyen lehetőséget a Mátétól, és...
1: Nem, gyerekek, én ezzel nem törődnék. Menjen, csináljuk, élvezzük az életet. Nincs holnap, gyerekek, nincs. A mai napot kell valahogy aláírni. Így, ez a szerző, és aztán menjünk. Nem tudjuk, a holnap is egy ma lesz. Azért ezt tegyétek el. Ezért ez egy graffiti-szerű. Tehát, hogy mindig csak a mában gondolkodjunk. Úgyhogy, és aztán készüljünk mondjuk akkor 2 hét múlva. Mikor lesz a hollandiai?
4: Jövő hétvége. Utolsó holland nagydíj, Zandvoort, mert kikerülnek a Form 1-es vérkeringésből, úgyhogy Verstappennek a búcsú hazai futama lesz.
1: Itt értékeljük, hogy ugye a Hungaroring milyen régóta és ilyen stabilan itt van a Form 1-es.
3: És még lesz is.
1: És azért mondom, tehát, hogy kibe tesznek ilyen holland nagydíjakat, mi pedig így stabilanítunk, úgyhogy ez tök jó.
3: Én is látszik, hogy Baumgartner Zsolt és Max Verstappen között mekkora különbség.
1: De hova tűnt Baumgartner Zsolt? Tényleg, mi van a Zsoltival?
4: Kint volt a Magyar Rádión is.
1: Hát azt én értem, meg nyilvánvalóan alszik, meg felked, úgy egyébként a Forma 1 világából. De csinálta ezt a kétszemélyes, nem?
4: Kétüléses autóztatása volt, ugye a Covidot megelőzően. Egyetlen egy ember volt tudomásom szerint, akit nem tudott elvinni. Egy bizonyos Usain Boltnak hívják, mert hogy egyszerűen nem tudták úgy átépíteni az autót Austinban, hogy valahogyan beaplikálják Zsolti mögé, úgyhogy azon a hétvégén, pont kint voltunk mi is akkor az Egyesült Államokban, azon a hétvégén végül Lewis Hamilton autóztatta meg egy más típusú Mercedes autóval Usain Boltot, de egyébként világsztárok sorát vitte Zsolti is, az egy jó kis móka volt. Meg hát ugye az a régi autó volt, tehát amikor Ausztráliában arra kezd kis túlzással, hogy nem ezekkel a mostani autóknak a hangját hallott, hanem a régi klasszikus Forma 1-es autók hangját, Zsolti megvezeti. Na, oda kellett füldugó egyébként azokhoz az autókhoz.
1: Figyelj, jó, hogy mondod, de egy úgy sok kérdés. A régi autók, nem tudom, mondjuk a 60-as, 70-es évek béli Forma 1-es autókból vannak még? Azokat legyártják? Most tudom, hogy az oldtimer autóknál simán van, hogyha szeretnél egyet gyártatni, akkor nyilván azért kaszni kell, de azért minden mást hozzá le tudnak gyártani, hogy abból nincs egy olyan kvázi retro futam, hogy azokkal a régi autókkal menni, mert azon valami csoda, hogy kinéztek.
4: Időnként szokott ilyen lenni, ugye alapvetően ami a csapat tulajdona, azok a gyárakban vannak természetesen, de hogy időnként szoktak ilyen, hát nem is tudom minek nevezik, Forma 1-es hétvégén, amikor néha beültetik a versenyzőket, ugye a pilóta parádé alkalmával mindig valami sót próbálnak csinálni, ugye idén már láttunk mondjuk Lego autót, na ennek az ellenkezője vagy ellentetje pont, amit te mondtál, amikor régi típusú autókat vezetnek, de ez nagyon macerás, ez általában csak inkább úgy szokott történni, nem az összes pilótát ültetik be, hanem vagy egy-egy mostani versenyző vezet egy régi autót, vagy korábbi klasszisok vezetnek egy régi típusú autót, olyannal, amilyennel mondjuk annó mentek. Tehát például David Coulthard ebben ugye az egyik nagy kedvenc ilyen szempontból, mint a Forma 1-ben ma is dolgozó egykori ex-versenyző jelenlegi szakértő, hogy ilyen régi versenyautókat szokott vezetni, és egyébként a Red Bull például, bár ők ugye viszonylag új csapatnak számítanak, de a Red Bull kölcsön is szokta adni adott esetben David Coulthardot másik márkának, hogyha erre őt felkérik, úgyhogy ők ilyen szempontból rugalmasan kezelik a szerződési DC-nek.
1: Micsoda hálátlan elmegy másik csapat. Azért belegondoltok,
4: hogy... Ezt vállalnád, Levi?
1: Nem, dehogy is, én márka, hogy meg egy csapat, hogy nem ugrágon, nem egy szöcske. Figyelj, de hogy az megvan, hogy szerintem 60-as évek, hogy egy ilyen bőr sapkában hegesztő szemüveggel mentek. Ott gondolom, még plexi se volt előttük nagyon, ugye? Vagy volt, nem mi?
4: Nem nagyon.
1: És úgy is lettek világbajnokok.
4: És a kéziváltó, ugye, meg egyebek, hát az kicsit más világban.
1: Kemény. Jó, na, köszönjük szépen ezt a kalandos beszélgetést. Máté, további szép napot kívánunk neked, és ne felejtsen ma legalább 40 percet sportolni. Szevasz, köszönjük. Szia, Máté, köszönjük szépen. Pontosan 9 óra, mindjárt folytatjuk.
7: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a Bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan! Megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Yeah, y'all know what it is.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 8 perce, 9 óra után járunk, augusztus 11-e van. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel. Lassan-lassan műsor végéhez érünk, bőven van még azért idő természetesen, és kiváltképp nagyon várjuk, ugyebár az úszó, vagy illetve a vízi, igen, úszós Európa-bajnokságot. Ugye tegnap nem voltak rossz eredmények, ráadásul itt van Edvi Laci is. Hello Laci, jó reggelt kívánunk!
2: Szervusztok, tiszteltek, köszöntöm a hallgatókat!
1: Ugye tegnap is körülbelül ugyanígy beszélgettünk, ez időtájt, és vártuk nagyon a kezdést, a nyitónapot, és ez nem volt rossz, na, valljuk be őszintén.
2: Ezt is vártuk, hát erről beszélgettünk itt reggel. Így. Azt mondtuk ugye, hogy a nyíltvízi úszók szereztek összesen 7 érmet, és akkor azt mondtuk, hogy 7-nél többet kellene a medencéseknek is. Hát elkezdődött az éremtermelés, úgyhogy teljesen rendben vagyunk, és hát ugye ne feledjük el, ma azért fontosabb döntőink is vannak, hiszen ugye Milák Kristóf is medencébe száll először délelőtt, férfi 100 méter gyorson, aztán ugyebár tegnap jó teljesített a középdöntőben is, úgyhogy...
1: Az pillangó volt,
3: 50 igen. 50 pille. Hát igen. Nem lesz egyszerű már döntő.
2: Hát nem lesz egyszerű. Azt hiszem, jól hiszem, 7. idővel igen. került be.
3: Igen, volt versenyben.
2: Hát azt nem lehet tudni. Tehát ő úszik egy, fürdik egy jót valamikor a középdöntőben.
1: Igen, nagyon kiszámíthatatlan.
2: És ez nagyon jó. Ember, óriási ember.
3: Én az értékelő interjúra leszek majd kíváncsi.
2: Hát arra sokan kíváncsiak. De, igen. De most legyünk őszinték, hát most...
3: Ha most
2: nem értékel teljesen mérehatóan, viszont hozza nekünk az olimpiai aranyakat, az EB aranyakat, a VB aranyakat. Jó, hát nyilvánvalóan szeretjük olyan sportolókat, akik csacsognak, akik sztorikat mesélnek, akikhez mindig oda lehet menni, és mindig jó dolgokat mondanak. Hát Kristóf nem ilyen. Ő teszi a dolgát, ez a dolga, hogy a medencébe a leggyorsabb legyen. És amíg a leggyorsabb, addig nem az eredmények helyett
1: is beszélnek. Két véglet között is van élet.
2: Hát persze, tehát
1: igazad van semmit, és mindig csacsog. Jogok között is van azért.
2: Igen. Természetesen, de nyilván az eredmények azok nagyon fontosak.
3: Ő volt egyébként hosszú Gatinka, a szűk mezsgy, aki oda ment a kamerák elé, egy nyilatot, aztán szevasztok, engem ennyi volt mára. Na mindegy, úgyhogy hát igen, de tényleg lesz ma még, ha jól tudom, női 100 hát döntő is talán, vagy 200 hát?
2: Az augusztus 11-e van, itt már nekem is puskáznom kell, mert elveszek itt az események között jócskán. Női 100 méter gyors döntő, férfi 100 méter mell döntő, női 800 méter gyors döntő, illetve 4x100 méteres mix vegyes váltó döntő.
3: Azt lehet, hogy elnéztem.
2: Ezek egy ez igazán... Jó,
1: annyi
3: van, igen.
2: Ez követhetetlen. Én annyira csodálom a Katona Lacit ott a helyszínen, aki mindent átlát folyamatosan.
3: Neki nem a fülére mondják, ő ezt tudja?
2: Hát, szerintem ő tudja. Ő
1: szerintem tudja is, de minden, hogy közben annyi minden van, hogy...
2: is mondják, mert az időpontokat is ugye...
1: Ez a csodálkozó, hogy nem futnak be az atlétikai EB valamelyik száma, épp az úszó EB közben, ugye, így most összehozták egyébként, ugye erről beszéltünk tegnap, azért milyen jó, hogy itt vége van egy-két versenyek vagy versenyeknek, akkor kapcsolják, és akkor lehet nézni, és akkor indulnak el.
2: Van egy óra különbség, igen. Párizs és Birmingham között, ami szintén nem mindegy, tehát a Birminghamben egy kicsivel később is kezdenek, ugye, emiatt.
1: Na, úgyhogy nagyon változatos lesz a mai, nem tudom, hogy kicsit más téma, ugye, hogy beugranak a vízbe, van, aki úgy gondolta, hogy egy vízbe tud beugrani egy brazil labdarúgó meccs után, a gólöröme kapcsán, úgy gondolta, hogy átugorja azt a bizonyos, nem tudom, hirdető
3: reklámtáblát,
1: és egyetlen egy ilyen luk lejáró volt, ahova úgy, ahogy van, azonnal beugrott, és ez eléggé vicces, hogy javasoljuk a hallgatóknak, nézzenek majd utána.
3: De egyébként elvileg nem érték távolugrásban, érmes lett volna vele az olimpián.
1: Hát az biztos. Láttad, Laci, ezt a
2: nem
1: beugrást?
2: Láttam, de gyerekkoromban mindig a kedvencem volt, közben itt a Levi mutatja nekem.
1: Igen. Belövi a
3: fantasztikus mozdulat.
2: Édes istenki. Azért kellett hozzá némi intelligencia, hogy ezt megtaláljon.
3: De Laci, mi a stuszpoén a mai fociban szerinted? Mi volt ennek a sztorinak a vége?
2: Ennek mi volt a lényege? Gondolom, ami szerződést kapott. Valamelyik cégtől kapott egy szerződést.
3: Boka Ficam és a VAR elvette a gólját.
2: A VAR elvette a gólját. Szerencsétlen.
4: Egy komoly sérülés, és utána még a VAR is elveszi.
2: Tehát ennél azt hiszem, hogy rosszabb üzletet alig ha lehet kötni.
1: Én annak örülök, hogy végre van gólöröm, a VAR megjelenése óta ezek eltűntek.
2: Két gólöröm is van. Két gólöröm. Először örülsz, utána majd 5 perc múlva, 10 perc múlva újból örülsz, vagy fogod a fejedet. Miközben a szerencsétlen kitört a bokáját, és szembesült vele, hogy hát egyébként szabadrugás kifele.
4: Az atlétikai elvén azért a VAR nem működött túl jól.
3: Hát az... Laci, láttad a persze Takács Bogit, mit csinált?
2: Nem.
3: Kiírtett neki elsőről, 11:20 az idő, és nem értette, mert úgy érezte, hogy egyszerre ért be a mellette lévő vetélytársakkal. A mellette levő vetélytársaknak meg 11-10-et írtak ki mindkettejüknek. A 11-10 az döntőt ért volna, a 11-12 már nem, illetve de az még pont igen, de a 11-13 már nem. Oda ment nyilatkozni szegény Bogi az M4-hez, és ott, miközben frissültek az eredmények, látta a riporter is, hogy hát Bogi sajnos egyetlen 1 századdal maradtál le. Tehát, hogy kiírtak elsőre egy rossz eredményt a stadionban.
1: Azt módosították,
3: és kiderült, hogy így 1 századdal maradt le. Most ki tudja, mennyire hiteles ez így, hogy...
2: Ez valami szörnyű lehet. Erre a Fejt nevű alpesi síző jut eszembe, aki annak idején már leadta az olimpiai bajnoki nyilatkozatát lesiklásban, és valami a 40-valamennyedik helyről elé mentek. Ugye általában az a szokás, hogy 20-25. Helyről után már nem jönnek olyan síelők, akik elé tudnak menni. Leadta vidáman az osztrák televíziónak, megnyertem, büszke vagyok, boldog vagyok, életem első, legnagyobb álmos, majd egyszer csak valaki jött, írták 43. helyről 45, ja, hogy ez gyorsabban jött, és ugye lesiklásban ott nincs egy futam van, aki gyorsabban jött le, az az olimpiai bajnok, szóval szerencsétlen kislány, borzalmas lehetett ez is, meg ez is Boginak, hát ez...
1: Volt olyan gólöröm, azt is láttam, ha már itt adtunk, hogy nagyon örült valaki, és örömébe oda rohant a kapufához, belerugott, szintén valami bokafica sérülés, le is kellett vinni. De ez megvan, amikor bemegy a kórházba, de ez még rosszabb, aki beugrott. Tehát még el is vették a gólt.
2: Hát a Koplárovicsra is emlékeztek, az első gólját, mikor szerezte, a szuperkupa volt a magyar bajnokság, felmászott a kerítésre, leszakadt a kerítés, összetörtem magát az egészleg első gólján, a Kuntics Koplárovicsból a Koplárovics.
1: Volt egy gólöröm,
2: nem Koplárovics, Kuntics.
1: Koplárovics nem hiszem.
2: Nem, bocsánat, ki volt a Kuntisnak a tárja?
4: Kopunovics.
2: Kopunovics, igen, bocsánat. Kopunovics, igen. Hát, azért kell jégkorong szakembert hozzunk ide. Sokszoros jégkorong válogatott kapust, hogy ezeket tudja helyettünk.
1: És hogy volt az a jégkorong gólöröm, amikor tán a Farkas ment el a Dinamo Moszkva, vagy CSKA Moszkva kispad előtt csúszva, és csinálta, mint hogyha hegedült.
4: Igen, nem, a Farkas Józsi volt. CSK Moszkva, back mérkőzés, újpesti Dózsa, CSK Moszkva, Tihonov féle CSK Moszkva. És 1-1, és azt hiszem 2-1-re vezetett még az Újpest, vagy 1-0-ra, nem tudom, de vezettünk, és Farkas Józsi szerezte a gólt, és elment a CSK padja előtt, és elkezdett hegedülni. És akkor összehúzta a szemöldökét Tihonov, és valami 24-25-öt lőttek utána, vagy nem tudom, mennyi lett a vége, de...
1: 24-1.
2: Viktor Tihonov, ott soha nem láttunk érzelmet rajta, tehát egy ilyen gumi ember volt ott a Viktor Tihonov.
4: Ott egy picit összehúzta a szemben.
1: Az a Lajronov, vagy kik Makarov, kik voltak?
4: Makarov, Lajronov. Második sor, Bikov, Homotov, Kamenszki. A harmadik sorban voltak a fiatalok, a Kozlov, Fyodorov, Mogirni, Bure.
1: Na, tehát... Tehát azért, na, óvatosan gólörömökkel.
2: Ez félelmetes, hogy mondtad is. Tehát itt tényleg végigfutott a hideg a hátamon.
1: Ez a klíma miatt.
2: Egy részüket szerencsére láttam játszani. Tehát Bikovot, Homutovot láttam a 92-es pozsonyi prágai világbajnokságon játszani. Burét láttam Jasinnal együtt a 2000-es Szentpétervári végben, egy fantasztikus csapat volt, és nem jutott be legjobb 8 közé. Tehát az orosz válogatott hazai környezetben majdnem kiesett Szentpéterváron Buréval, Jasinna, elképesztő csapata, ezek fantasztikus élmények, amikor az ember ilyeneket élőben lát, hát te meg játszottál ilyen játékosok ellen.
1: Közben pihennek a nagysztárok, éppen Hollandról láttam egy táncolós képet, valahol lehet, hogy ő is Szardinián, vagy nem tudom, vagy Tenerife, ki tudja, valami, vagy Mikonosz, nem is tudom, nem jak, táncoltott, és érdekes, hogy hova is milyen irányban halad a világ, de szerintem ez nem annyira váratlan helyzet, vagy kép, és egyszerűen táncol, és megállítják a táncoló képet, és minden egyes ruhadarabot, órát kinyilaznak, és hogy mi mennyibe kerül. Hogy ez egy... tényleg csak erről szólna.
2: Megijedtem, hogy kidobált a ruhadarabjait. Már nagyon megijedtem, hogy órát kidobja, az rendben van, de mondjuk a ruhadarabjait kidobja, az elég.
1: Nem dobja ki, csak ott táncol, megállítják a képet, és akkor óra, nem tudom. Akár hány százezer euró.
4: Nem biztos, hogy nem a Kuala Lumpuri piacról van.
1: És egyébként, ha jó fejek, én arra gondoltam, hogy ezek a sztárok, ezeket megveszik így kamuban. És az is lehet,

0: órákra és más cuccokra, hogy én nem lennék meglepve, mondom, hogyha nem a valós, és értékes cuccokat hordanak.
1: Ha már volt edzői témánk, Pat Cortinának, ugye a legendás jégkorong válogatott edzőnek volt egy nagyon komoly óragyűjteménye, de kétféle. Volt egy kamu, meg egy igazi. Tehát nem egyszer volt, nem kétszer, hogy beszéltünk öltözőbe műbalhékról. Nem egyszer volt, hogy idegességébe föltözvágta az óráját, és megtaposta. Na de hát az aztán később, jó néhány évvel később kiderült, hogy ez az az óra volt, amelyiket meg lehetett taposni. Mindenki így nézett, óriási sokba, 200-as pulzussal megállt a levegőt. Mit csinál ez? Széttapossa, nem mondom milyen óráját? Jézus Mária! Hát a Kuala Lumpuri piacról. Hát most azért nem mindegy, aztán másnapra meg az éleset fölvesszük. Hát kellenek ezek.
2: Így van ez, gyerekek.
3: Ami hoznék egy példát a zenei világból, gondolom Richie Blackmore-nak a neve sokaknak ismerős, a Deep Purple-nek a gitárosa, később a Rainbow gitárosa, egy időben mindig összetörte a gitárját a ráadásban, ezt már várta a közönség, tehát darabokra törte a gitárt. Hát mondjuk nem akarom mondani is a cégnek a nevét, ugye a világ legdrágább cégje által gyártott gitárót, igen ám, csak közben kicserélte a szóló közben. Egy ócska, Kuala Lumpuri hamisítványra, és fából gyártott valami, és abból csinált apró fát, miközben nyilvánvalóan a világ legdrágább és legjobb gitárja, ott szépen hátul pihent, a technikus elvitte, becsomagolta, betette a dobozába, és akkor vitte a következő koncert helyszínére.
0: Amikor esetleg fogyasztottak némi italt, ugye azért ez a közeg, ezt nem tudja magának, és véletlenül az eredetit törte össze, és akkor a Lumpurival játszott egy nagy... Na, úgyhogy akkor érkezik ugye már az úszó EB, ahol ugye Laci, te és Katona Laci is jelen vagytok, és onnan...
3: Hát ő Katona Laci jelen van, én meg itt vagyok a stúdióban.
0: Azért ne ostoroz magad, te is jelen vagy, még ha nem is ott, azért mégis itt te vagy a híd, a kapcsolat. Úgyhogy ezt várjuk, és mindenkinek jó szurkolást kívánunk, várjuk a mai részvevőktől, nem tudom, kitől vártok ma valami, le Kristóf?
3: Ugye augusztus 11-e, majd menjünk sorba, ugye női 500 méter pillangóval kezdünk, de itt nincs magyar, tehát miatt...
0: 50?
3: Nem tudom, miért
2: 50. Mindig 500
3: őket. Mondok, igen, 50.
2: Laci egyszer ugor meg 500 pillangóra, szerintem mert nem fogod mondani.
3: 50 is szó. 50 is szó.
0: Laci, utána hozzá repülsz, tehát a 500 pillangó, átakulsz hernyóvá, és egy horgon végzed a Balaton közepén, egy embert elharcsa gyomrával, tehát ne akadd magadnak ezt a folyamatot.
3: Szóval női 50 méter pillangó. Az éppen a tényleg 500 méter. Na, aztán férfi 100 méter gyors, Milák Kristóffal, Német Nándorral, tehát ez már egy izgalmas történet. Ez mindjárt meg is nézem gyorsan, hogy körülbelül olyan 10 óra 3 perc környékén lesz 100 méter gyorsan Német Nándor és Milák Kristóff. A 10 futam közül a 8. futamban lesznek. Ezt követően női 100 méter, jó mondom, 100 méter,
0: jó, 100 méter mellett
3: nincs magyar versenyző, ám utána bemutatkozik az elvén Kós Hubert, férfi 200 méter hát, az nagyjából olyan 10-40 környékén lesz, Rácz Zsombor és Kós Hubert a két magyar résztvevő, mindketten az utolsó, vagyis a 4. előfutamban lesznek. Ezt követően jön az egyik leglátványosabb száma.
2: Az már megvolt, nem?
3: Hát, sok látványos szám volt.
2: Hát a Levi kedvenc a női 100 mellé, én azt hallottam.
0: Oh. Bezön.
3: Akkor a második.
0: Egyébként vigyázzék.
3: Akkor a második leglátványosabb.
0: De mondanak, aztán majd elmondom, amit szeretném.
3: 400 méteres mix vegyes váltó, két férfi, két nő, de itt nincs magyar. Nem tudom, miért nincs magyar, pedig hát olyan úszóink vannak. És aztán jön a férfi 800 méter gyors. Rasovszki Kristóffal és Sárkány Zalána. Ugye Rasovszkinak nem volt még elege a vízből.
2: Az a baj, hogy Gyurta Dániel óta viccen kívül nincs jó mellúszónk, és azért nem tudunk a vegyes váltóban például odaérni. Mert Gyurta Dániel óta nincs egyszerűen jó mellúszónk.
3: A győztes olimpiai bajnoki úszását meg fogjuk keresni, azt is leadjuk, mert amikor éppen nem történik semmi Párizsban, akkor régi archív felvételek közül válogatgatunk. Előszedtünk szinte minden érdekes archív felvételt, amit felelhető az archívumban, még a 90 évvel ezelőtti Csík Ferenc úszást is, tehát azt a is hét során valamikor ma azt is le fogjuk adni, ugye már a 36-os olimpiáról, ez a legrégebbi olimpiai bajnoki cím közvetítés, ami megmaradt a Magyar Rádió archívumában. Azért félelmetes belegondolni, 90 évvel ezelőtti felvétel, hát valamikor majd a hét során.
2: De ha már Gyurta Dániel jövőre lesz 15 éve.
3: Az is, London. Már az is.
2: Az is nagyon durva.
3: De az legalább technikailag értem, hogy megvan, de hogy egy 1936-os felvétele a kalapa mindenkiről, aki ezt megőrizte az utókornak.
0: Ez a közvetítésekhez csak annyit tudok hozzátenni, hogy óvatosan, arra kérek mindenkit óvatosan a tévé közvetítése, ezért hallgass

0: Sátok, Pidas Sport Rádiót, mert ezt mondta az előbb, ugye Márk felvezette, én volt olyan eset, oda kapcsoltam a tévére, ki volt írva, hogy 200 nőimmel oda kapcsolok és úsznak. Tehát, hogy azért ez félrevezethető lehet egy ilyen állapot, az ember ezt félreérti. Na, úgyhogy mindenkinek nagyon kellemes napot, Laci, köszönjük, hogy itt voltál és maradsz is természetesen. Úgyhogy búcsúzik a szerkesztő Big Falvi Tamás, a társműsorvezető Szuper Levente és Erdei Márk nevében a műsorvezető Jómagam Harsányi Levente. Hamarosan érkezik a folytatásban a visszajátszás Edvi Lászlóval, adásunk újra visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon, úgyhogy szép napot mindenkinek, köszönjük a jelenlétet.
1: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádió.

0: Ez volt a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű. Megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
2: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb. És szerintem zseniális ez a szöveg.
3: Ez überelhetetlen.
1: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
3: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
2: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
1: Csináljuk a fesztivált, az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Európa-bajnoki ezüstérmes lett a női 4x200 méteres gyorsváltó. Vízhálózatfejlesztési programot indít a kormány. Marad a nyári idő kisebb széllel. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
4: A párizsi úszó Európa-bajnokság medencés versenyeinek tegnapi első napján rögtön megszületett az első magyar érem. A Pádár Nikolett Ábrahám Minna Kései Ajna ugrai pannő szállítású női 4x200 méteres gyorsváltó egy rendkívül kiélezett hajrá után lett második a britek mögött. Milák Kristóf 50 méter pillangón országos csúcsot úszott a középdöntőben, és holtversenyben a 7. helyen jutott be a mai döntőbe. Női 800 méter gyorsanyjakl Vivien pedig a 3. legjobb idővel biztosította helyét a fináléban, és ott lesz majd a döntőben női 200 háton Szabó Feltóti Eszter is. Az úszó EB ma délelőtti előfutamait rövidesen a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. A kalapácsvetőknél Halász Bence és Szabados Ármin is döntőbe jutott a szabadtéri atlétikai Európa-bajnokságon. A birminghami EB tegnapi nyitónapján az olimpiai ezüstérmes Halász már az első 79 méter 58 cm-es dobásával túlszárnyalta a fináléhoz szükséges szintet. Zeller Gábor ugyanakkor búcsúzott, ahogyan a női kalapácsvetőknél Németh Zsanett és Csatári Jászmin is. 100 méteres síkfutásban Takács Boglárka minden idők legjobb női magyar eredményével 10,93 század másodperces idővel lett elődöntős, és férfi 400 méteren Enyingi Patrik is kivívta az elődöntőbe kerülést. Így csatlakozott a kiemelt Molnár Attilához. Takács Boglárka végül az elődöntős futamában 3. lett, és összesítésben egyetlen századdal maradt le a döntőről. Ott lesz viszont a fináléban 3000 méteres akadályfutásban Urbán Zita, aki tegnap egyéni csúccsal 7. lett futamában. Az atlétikai Európa-bajnokság 11 óra 35 perckor kezdődő ma délelőtti programját a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton is figyelemmel kísérhetik.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: A roma holokausztról megemlékező házelnöki beszéddel kezdődik az országgyűlés mai ülése. Az ezt követő napirend előtti felszólalások és határozathozatalok után szavazhatnak a képviselők az áfa törvény módosításáról, amelynek eredményeképpen 0%-ra csökkenhet a vényköteles gyógyszerek áfája. A napirend szerint 14 órakor kezdődik majd az új köztársasági elnök megválasztása. Ha a szavazás eredményes lesz, az új államfő még délután esküdtesz és beszédet mond. A tisztségre Baka András jogtudós, a legfelsőbb bíróság volt elnöke az egyedüli jelölt. Több mint 50 milliárd forintos fejlesztési programot indít a kormány az előregedett vízhálózatok megújítására. A pályázatra önkormányzatok, vízi közműszolgáltatók és egyéb fenntartók is jelentkezhetnek. A program egyebek mellett a távleolvasást és az automatizált üzemeltetést is támogatja. közvetlen kerékpáros kapcsolat jött létre Dunakeszi és Budapest között. A hiányzó szakaszok megépítéséről a múlt héten döntött a kormány, tájékoztatott a közlekedésért is felelős miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy a beruházással megszakítás nélküli kapcsolat jön létre a Dunakanyar és Budapest között. Mától ismét teljes vonalon jár a H6-os Ráckevei hév. Az elmúlt 3 hétben a Sziget-Szent Miklós és Szigethalom közötti műúti átjárót újították fel. Az átépítés eredményeként megszűnt a korábbi 30 km/h sebességkorlátozás, és a közúton közlekedők számára is biztonságosabb lett az átkelés.
0: Közlekedés.
4: Az M5-ös autópályán átépítették a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtó ág járható. A lehajtó ág zárva van.
0: Időjárás.
4: Országszerte derült az ég, csak elszórtan, főként a nyugati, déli és északkeleti tájakon lehet zápor. Sokfelé megélénkül a szél. Délután 33-38, késő este 25-32 fok várható. A Balaton 26, a Velencei tó 24, a Tiszató 25 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Ég a nap melegtől a kopár szík sarja, tikkadt szöcske nyájak legelésznek rajta, nincs egy árva fűszál a tors közt kelőben, nincs tenyérnyi zöld hely nagy határmezőben. Írta annak idején Arany János egy hasonlóan forró nyári napról, igaz, hogy az egy június végi nap volt, ezt ugyebár onnan tudjuk, hogy felült Lackó a béresek nyakára, vagyis László nap környékén játszódik a Toldinak ezen első éneke. Hát a Toldit a továbbiakban nem fogom idézni, az viszont egészen biztos, hogy a mai délelőttön sok-sok László fog főszerepbe kerülni, hiszen Birminghamben Regős László fog beszámolni az atlétikai Európa-bajnokságról, Párizsból Katona László a vízes Európa-bajnokságról, több archívbe játszott Török László fog önöknek kommentálni, és én próbálom innen összerendezgetni a stúdióból a dolgokat, Edvi László, és az utóbbi köszönt mindenki tisztelettel és szeretettel, a visszajátszás két társszerkesztője, Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, tovább a hangmérnöke Egréder István nevében is. Szóval, a következő, hát több mint két órában az adásnak a gerincét a most is zajló párizsi úszó Európa-bajnokság adja, de természetesen igazából csak a magyar érdekeltségű eseményekkel fogunk kiemelten foglalkozni. Aztán majd oda kapcsolunk Birminghambe, hogy mi újság van, hiszen ott ugyebár zajlik tegnap óta az atlétikai Európa-bajnokság. Ugyebár Birmingham egy órával Párizs mögött van, tehát ott az események egy kicsikét később kezdődnek, és a szabad időkben pedig csemegézgetünk régi nagy-nagy vizes sikerek között. Úgyhogy érdemes lesz velünk tölteni a következő órákat is, a déli harangszó egészen biztosan itt vagyunk, de aztán lehet, hogy még a déli harangszó után is. Ezt egészen pontosan elmondja nekünk Katona László, hiszen elmondja, hogy milyen programok lesznek ma délelőtt a párizsi úszó Európa-bajnokságon. Szervusz, Laci!
2: Szervusz, és köszöntöm a kedves hallgatókat! Ha rajta múlik, akkor délig befejezzük, ami valójában azt jelenti, hogy majd hamarosan egy bő 20 perc múlva jön a 100 méteres gyorsúszás első pár előfutama Németh Nándorral, valamint Milák Kristóffal. Ők a 8-as futamban lesznek majd jelen, 10 egyébként a futamok száma, vagyis érdemes majd az utána lévő kettőre is figyelni, a legjobb 16 közé kerülés a tét így a selejtezők során, de nagy az esélye mindkét magyar versenyzőnek, hogy ott legyen. Németh Nándor azért olimpiai negyedikként talán erre ténylegesen esélyes is. 100 méteres mellúszásban vagy 50 méteres pillangóúszásban a hölgyeknél nincsen magyar versenyző, pedig például Komorócillal 50 pillangó még a legutóbbi Európa-bajnokságon Belgrádban ott volt, 100 mellem. Szintén azért, hogyha nagyon akarnánk, akkor lenne indítani, vagy lehetne indítani valakit, de nemzetközi szinten azért nem feltétlenül annyira erősek a mellúszók, nem csak férfi, hanem női vonalon is. Aztán 10 óra 40 perckor jön a férfi 200 méteres hátúszás. Meglepetés volt sem, de Kós Hubertnek még nincs Európa-bajnoki címe ebben a versenyszámban. Kétszer nyert már VB-t, meg olimpiát is. Egyelőre még az Európa-bajnoki arany elmarad az ő neve mellett. Aztán meglátjuk, hogy mennyire könnyedén, de azért valószínűleg venni fogja az első akadályt. Az utolsó, negyedik előfutamban lesz, valamint Rácz Zsombor is, ő azért új név, róla majd egy kicsit később, szóval ketten is férfi 200 háton próbálkoznak a legjobb 16 közé kerülését. A 4x100-as mix vegyes váltó, ami azt jelenti, hogy két férfi és két hölgy versenyző ugrik a medencébe, vagy hát váltva leginkább egymást, szóval itt nincs magyar csapat. Aztán a 11 óra 35 perckor érkezik Rasovszky Kristóf és Sárkány Zalán a 800 méteres gyorsúszással a férfiaknál, mindketten az utolsó negyedik futamban, ami azért azt jelenti, hogy elég testes a mezőny férfi 800-on, hiszen 4 futamot is rendeznek, általában egy 8 perces futamról van szó minden esetben. Ha minden igaz, akkor a vége majd 11 óra 45 perc. Persze azért egy kis csúszás is benne van. Jelenleg még a férfiak 100 méteres gyorsúszó száma az, ami hamarosan elkezdődik. A hölgyek 50 pillangó már végeztek. A férfiak 100 gyors versenye Az első futam az egy kicsi Balkán bajnokság, mert két bosnyák és egy albán versenyző az, aki majd harcolni fog a továbbjutó helyekért. Jön majd a délután is, Szabó Feltóti Eszterrel 200 hátron döntőzni fog férfi 50-en, majd Milák Kristóf fog a fináléban jelen lenni, illetve Jakő Vivien 800 gyorsan, az még más kérdés, hogy férfi 100 gyorsan a Milák német kettős, vagy a férfi 200 háton Kós Rácz duója közül ki, hogy tud bejutni a középdöntőbe, elődöntőbe, de még előbb a délelőtt hátra van, kezdés egy bő, hát negyed óra, inkább majdnem 20 perc múlva német Nándorral, valamint Milák Kristóffal.
1: Laci, nem tudom, hallgattál egy bennünket, itt a rakoncátlankodó kollégáim azt mondták itt néhány perccel ezelőtt, hogy a leglátványosabb szám az a valamelyik női mell. Én persze azért szolidan hozzátettem, hogy sportszakmai szempontból azért a 4x100 méteres mix vegyes váltót én nagyon kedvelem. Miért nem indulunk mi ebben, te tudod? Azért két női meg két férfi úszónk lenne, és ez olyan látványos szám.
2: A mellúszás az ebből a szempontból itt is, hát maradjunk annyiban, hogy egy üres versenyszám, tehát olyan úszó lehet tényleg nincs férfi és női mezőnyben, aki nemzetközi szinten is azért el tudna érni valamilyen magasabb, erőteljesebb szintet, mert az elmúlt években általában például mondjuk 2023-ban 21. helyen zárt a magyar 400-as mix vegyes váltó fukuokai vizes világbajnokságon, és ezek az eredmények azért nem feltétlenül azt engedik következtetni, hogy Sós Csaba szövetségi kapitány indítson bárkit is, mert ezen az Európa bajnokságon tényleg az a cél majdnem minden egyes versenyző esetében, hogy az minimum, hogy középdöntő, de inkább a döntőbe kerüljenek. És ez az oka leginkább, hogy nem indul a 400-as mix vegyes váltó itt. Mindenhol el lehet indítani nyugodt szívvel magyar versenyzőt, meg el is tudna indulni, lehet, vannak is, akik megúszták a nemzetközi vagy európai szövetség szint idejét, csak Sós Csaba első körben tényleg olyanokat akart itt most a válogatottban látni, akiknek van esélyük a továbbjutásra, a döntőbe kerülésre, de majd jövőre, amikor lesz világbajnokság Budapesten, akkor valószínűleg a maximális lehetőséget megadja a kapitány majd mindenkinek, tehát versenyszámonként akár 3 vagy 4 úszó is lehet, ebből majd 2 mehet tovább a középdöntőre, illetve a döntőbe, szóval ez az Európa bajnokság, ez most inkább a minőségről szól, mintsem a mennyiségről.
1: Értem, köszönöm szépen, és akkor nagyjából egy olyan negyed óra múlva kapcsolunk ismételten Katona Lászlóhoz Párizsba. Addig pedig régi úszó sikerek közül fogunk szemezgetni, de előtte egy kis zene itt a Nemzeti Sportrádióban egészen pontosan 2 perccel 9:45 után.
0: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban.

0: Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: 2026. augusztus 11-én 9 perc múlva lesz 10 óra, ez itt a visszajátszás, és Párizsban zajlik most már egy jó ideje a vizes Európa-bajnokság, és a vizes Európa-bajnokság nyílt vízi küzdelmei során a magyar küldöttség egy aranyérmet, 5 ezüstérmet és 1 bronzérmet szerzett, aztán tegnap voltak az első döntők. A medencés számokban 3 döntő volt, ebből egy döntőben érdekeltek voltunk, és rögtön megszületett az újabb ezüstérem is. Ugrai Panna, Kései Anna, Ábrahám Minna és Pádár Nikolett volt az, aki 4x200 női gyorson a második legjobb időt repesztette. A hölgyekkel az ezüstérmes futam után Katona László a helyszínen beszélgetett tegnap délután, pontosabban tegnap este.
2: Pádár Nikolett kezdte, miközben ugye délelőtt meg te végeztél, ez csak technikai dolog, nem olyan nagy probléma?
3: Igen, ez így volt megbeszélve a kapitány úrra, hogy mivel reggel duplát úsztam, ezért mehetek utoljára, és akkor reggel előre megyek, és a lányok is belementek, úgyhogy így volt a felosztás, és tényleg odaálltam, és megpróbáltam mindent kiúszni a lányokért, mint mindig. Pont mondtam nekik, hogy talán ez az egyik kedvenc számom, ez a váltó, ez a 4x200-as váltó, úgyhogy mindig nagyon nagy szeretettel ússzuk ezt, és örülök, hogy végül egy az istérem emeltünk innen is tovább.
2: Gondolom tökéletes bemelegítés, idéző ebben a bemelegítés az egyéni számra.
3: Igen, jó volt. Próbálom felépíteni ezeket a 200-akat, és ez már sokkal jobban esett, mint a reggeli, de szeretnék még ebből az időből lefaragni. Hát holnap után már kezdődik a 200 gyors, úgyhogy nagyon várom.
2: Ábrahám Minna, ezüstérem a váltó tagjaként. Milyen volt számodra másodikként beugrani a vízbe?
4: Örültem ennek a pozíciónak, úgymond általában első, meg utolsónak szoktam menni, most kicsit más volt a felállás, és így beugortam, láttam, hogy ott a Niki hozta elől, nyilván a britek nagyon erősek voltak, de hozta elől, és akkor mikor észrevettem, hogy amúgy nem az van, hogy utolérnek, hanem én is tolom elől, ez még nagyobb lendületet adott, és tényleg az utolsó 50-en is azon gondolkoztam, a lányokért mindent, már még egy tempó, ezért edzettem, úgyhogy teljesen jó úszás volt, hát nagyon jól úsztunk mindannyian. Igazából szóval a championship rekord alatt úsztunk mi is, nyilván a britek sokkal jobban voltak, de azért ez számunkra is egy elég jó úszás volt, hogy ezt így össze tudtuk rakni.
2: Cápadressz lett volna rajtatok, akkor még meg is van az országos csúcs. Ez is már ott van a fejetekben, hogy mindjárt meg lesz hamarosan?
4: Persze, hát azt mindig követjük. Országos csúcs, az mindig a cél. Közel vagyunk, úgyhogy egyszer tényleg összerakjuk jól, és mindenki, hát ja, most a szezonunkban azt hiszem a legjobbakat úsztuk, úgyhogy majd jövőre a hazai VB-n akkor felállunk, és ott.
2: Kései Anna, harmadikként adtad át a stafétát. Mindent beleadtál, úgy nézett ki.
5: Igen, meglepő, mert az elmúlt időszakban 2 percen belül nem nagyon tudtam úszni, és most hála Istennek sikerült. Reggel kicsit elbizonytalanodtam, hogy megint 2 perc, de a lányok nagyon szépen motiváltak, úgyhogy igazából jól éreztem magamat így az egész 200 alatt. Igazából szeretném azért úgy végérvésen megemlíteni Virt Balázs, meg Márta Ricsit, meg az edzőmet Kovács Ottót, mert az elmúlt időszakban így 4-en edzettünk nagyon sokat együtt, és az ő segítségük így sokat adott most ez az 1.58-as időmhöz, úgyhogy nagyon hálás vagyok nekik is, meg persze még a Pannával is, meg a Minnával is tudtunk így edzeni az edzőtáborban. Hálás vagyok így a csapatnak, és egy 10 év után is itt lehetek.
2: A kezedben lévő plüss az valójában mit ábrázol? Ez a hivatalos kabalája az Európa-bajnokságnak?
5: Igen, ez egy vízcsepp, és ahogy látom az ezüstéremnek is a formája, az egy vízcsepp, úgyhogy hát vízben úszunk, úgyhogy nem mondanám azért kreatívnak a vízcseppet, de ez nagyon cuki. Régen volt ez a tűzvíz játék, emlékszem gyerekként, fent az interneten, és amúgy tök olyan szerintem.
4: Igen.
5: Emlékszel? Igen.
2: Amit Panna, te nyújtottál, az viszont nem játék, hanem az kőkemény úszás volt. Tudtad, hogy hányadik helyen veszed át ilyenkor a lehetőséget, vagy ilyenkor nincs is információ az ember fejében?
6: Hát láttam, hogy ott az angolok eléggé elmentek, de viszont mögötte ez az orosz, német, és mi elég szorosan vagyunk egymáshoz. Az egy feladatom volt, hogy éremre hozzam be a csapatot, amit szerencsére sikerült is teljesítenem, úgyhogy tényleg ez egy jó idő, nagyon örülök neki. Én most kiadtam mindent magamból, és nagyon örülök, hogy úgymond a legjobbat ki tudtam hozni, mert nagyon szoros volt itt a vége, és nem harmadikok, meg negyedikek lettünk, hanem másodikok, úgyhogy ez szerintem most a helyzethez képest ki lett maxolva mindenki részéről.
2: 500-on múlt, hogyha annál rosszabbat úsztok, akkor, vagy úszol, vagy nem tudom, hogy fogalmazok, akkor negyedik hely. Az az 500-ad, az mit jelent valójában? El tudod mondani, fizikailag valójában mit jelent? Egy új percnyi?
6: Hát, még lehet annyi sincs. Szerencsére most jó volt a célba érkezésem, és felénk hajlottak a századok. Sokszor, hát nem is tudom, szerencsém múlik, vagy egy-egy tökéletes célbaérkezésen. Most tényleg nekünk jött ki jól, úgyhogy kezen is dolgozni kell minden egyes edzésen, hogy tényleg a végén, a döntő pillanatban te jöjjél ki győztesként, úgyhogy egyre több olyan helyzet van, ahol tényleg én jövök ki győztesként, úgyhogy ennek örülök.
2: Siklottál a vízen, vagy egyből rá tudtál csapni a falra?
6: Hát egy minimális siklás volt persze, de hát ugye egy törzsből ráfordul az ember, és nyújtott ujja célba érkezik, ha kell, akár eltörik az ujja is, úgyhogy én is érzem egy picit, de ezt a pár századot bőven megérte.
1: A Vizes Európa Bajnokság medencés számainak tegnap kezdődtek a döntői, és az első döntői napon Ugrai Panna, Kései Ajna, Ábrahám Minna és Pádár Nikolett ezüstérmet szerzett 4x200 méteres gyorson. Reméljük a jó folytatást is. Hamarosan előfutamokkal jelentkezünk. Pontosabban az előfutamok a mai napon már tartanak, de a számításaink szerint 100 méter gyorson 10 óra 3 perckor ugrik majd a medencébe Milák Kristóf, illetve Németh Nándor. Amíg Milák Kristóf beugrik a medencébe, itt a párizsi Európa-bajnokság előfutamjai során idézzük fel Milák Kristófnak egy hatalmas sikerét, amikor a 2020-ról 2021-re tolt tókiói olimpián 200 pillangó megszerezte élete első olimpiai aranyérmét.
7: És Milák azt mondja, hogy most már nem fürdik, nem edz, ez már véresen komoly. Chad Leclerc mellette, aki nagyon jól elkapja a rajtot, de Milák, amikor 25 méterhez érnek, már átveszi a vezetést. Kenderesi Tamás kettővel, Milák mellett a kettes pályán teát. Miláki a négyes, és Chad Leclerc-val egyelőre vezetik a mezőnyt. Milák Kristóf az első helyen, amikor 50 méternél erélik a falat, 24-66 a világcsúcs részidő, az övé 18 század másodperccel jobb. Tehát Milák 24-48, Kenderesi Tamás a hatodik helyen 25,57 század másodperccel. Gyerünk Tamás a kettesen, tudom, hogy az utolsó 50-ed nagyon-nagyon kemény, nagyon-nagyon veszélyes. Chad Leclerc pedig egyelőre ott Milák mellett, sőt, egy icipicivel a dél-afrikai vezet Milák Kristóf előtt. Közelednek a falhoz, erős iramot diktálnak mindannyian, Federico Burdisso, az olasz is ott van az első háromban. Nézzük tehát, most már kívül a világcsúcs részidőn Leclerc, Burdisso, Milák a sorrend. Kenderesi pillanatban a hetedik helyen. Gyerünk, Kristóf, most már menni kell, most már nincsen mese, most már kell szárnyalni a víz fölött. És Milák meg is teszi, meg is fogadja. Tudja ő nagyon jól, hát ő tudja legjobban, hogy mit kell csinálni a vízben. Most már Leclerc előtt. Az olasz is egy kicsit lemaradt. Kenderesi pedig elkezd hajrázni. Gyerünk, Tamás ott a kettes pályán. Lehet menni, Tomikám. Eléri a falat Milák Kristóf pillanatokon belül. Most rátett egy lapáttal. Most följebb kapcsolt két sebességgel legalább. És Milák most már vezet. Burdisso előtt egy másodperccel. Leclerc előtt másfél másodperccel. És Milák növeli az előnyét. Egy testhossz, és ez most már majdnem szökési sebesség. Gyerünk, nem érdekel bennünket semmiféle világrekord, olimpiai rekord. Milák Kristóf utcahosszal óriási, még ki kell bírni ezt a 10 métert, ezt a 12-t, és ön Kenderes is az éremért. Milák Kristóf megnyeri az olimpiai bajnok címet. Ebben a pillanatban olimpiai bajnok Milák Kristóf. 1 perc 51,25 század másodperccel Kenderesi a negyedik helyen. Milák Kristóf olimpiai bajnok, megdolgozott érte, nagyon kemény volt, kicsit nem gondterhelt, csak fáradt, és tudja, hogy miről van szó. Újra zsebre vágta a világot, miközben persze lenyűgözte, elkápráztatta, és mosolyra fakasztotta, hát főleg minket. Úgyhogy kedves világ, legalább egy másodperce hajolj meg, mert Tokióban egy magyar úszózseni csodát csinált. Milák Kristóf, olimpiai bajnok, barátkozzunk meg ezzel a mondattal. Kenderesi Tamás 1.54.52-vel közel az egyéni csúcsához negyedik lett. Igen, hát Milák már 2017-ben odaköszönt a felnőtt úszótársadalomnak. 17 évesen Budapesten ugye világbajnoki ezüstérmes lett 100 pillangon, aztán egy évvel később óriási világcsúcsa győzött a Kwangju-i VB-n. Selmeci Attila tanítványa most pedig a csúcsra ért. És most tessék, itt van ez a vagány, ez a csupa mosoly fiú, újra pillangóiskolát nyitott. Repült a vízen, mi pedig vele szárnyaltunk. Hát, hogy nem nyert világcsúccsal, mondom, nem érdekes, hát nem számít. Azért mégiscsak van hab az olimpiai tortán enélkül is, és aztán itt van Kenderesi a negyedik helyen, becsüljük meg ezt a negyedik helyet is, úgyhogy igazán méltók vagytok a elődökhöz, Cselacihoz, és persze hát már önmagatok vagytok a saját sikereitek kovácsa. Milák Kristóf, olimpiai bajnok, barátkozzunk a gondolattal, és olimpiai rekorddal 1 perc 51,25 század másodperccel nyer Milák a 200 méteres pillangó úszásban.
1: Ez volt Milák Kristóf első olimpiai győzelme a 2021-es tókiói olimpián, hamarosan pedig vízbe csobban Párizsban az úszó Európa-bajnokság 100 méter gyors előfutamai során. Ott lesz még egyébként a futamban német Nándor is, úgyhogy kapcsolunk Párizsba. A kommentátor Katona László.
8: Köszönöm szépen, 100 méteres gyorsúszás, egészen pontosan most már a 7. előfutamban, ismerősebb nevek, bár azért majd még a 8. futamban lesz kettő egészen biztos, Milák Kristóf és Németh Nándor, de a nagy ágyuk majd a végére maradnak, például a legjobb európai úszó, a jelenlegi regnáló világbajnok Dávid Popovics, aki nagyon közel van a világcsúcshoz, amit az a kínai Pantart 46,4-del, aki ráadásul nem is egy szimpla 100 méteres gyorsúszásban úszta meg a 46,4-es idejét, hanem még a 2024-es Párizsi olimpián a 4x100-as váltó tagjaként, a kínai váltó tagjaként, és mivel első ember volt, így ezzel kapcsolatban általában akkor a rekordokat, aki mindig első emberként úszik, legyen szó 4x100, 4x200-as gyorsváltóról, szóval az beszámítható a világcsúcs eredményét, ha úgy úszik, értelemszerűen lehet, hogy volt ember, aki második, harmadikként is még ennél jobbat úszott, de ott az mégsem mondható igazán jó időeredménynek, mert az nem az repülőrajtnak minősül. A lényeg az, hogy nem fogadják el, de ha már az az olimpia 2024-ből, akkor ott Németh Nándornak tényleg nagyon kevésen múlt az, hogy legyen meg az érem így 100 méteres gyorsúszásban. Negyedikként zárt 47,5-del, 1 századdal előtte Popovics 47-49-el, 2-vel előtte az ausztrál Kyle Chalmers 47-48-al, de a lényeg valójában az, hogy ezek olyan apró kis századok, amelyek lehet az élet valamilyen formában majd visszaadja, lehet akár most is ismét Párizsban Németh Nándor, övé majd az 5-ös pálya, a 6-oson Milák Kristóf, aki az országos csúcstartó. Ráadásul úgy, hogy nem feltétlenül ez a fő versenyszáma, mégiscsak ő egy pillangóúszónak mondható, de azért úgy érződik, hogy Kristóf is most már egyre kevésbé akar hosszabb távokat úszni, 50, illetve 100 méter csak az ő versenytávja a pillangón, illetve gyorsúszásban. A nulláson az izraeli Givinski, az egyesen a horvát Nenadić, a kettesen a szerb Stjepanovic, a hármasan az olasz D'Ambrosio, Maxim Grusé, a franciáktól a négyesen, az ötösen Németh Nándor, a hatoson Milák Kristóf, tehát egymás mellett a két magyar, de a négyesen nincs ott Maxim Grusé, úgyhogy nem lesz francia ellenfele a két magyarnak, a hetesen Manuel Frigo Olaszország, a litván Navikovics, a nyolcason és Jacob Whittle pedig a kilencesen. Két hossz, mindössze ennyi az, ami ezen a mostani 100 méteren megjelenik. Milák Kristóf elképesztő módon rajtolt, már féltes hosszal Németh Nándor előtt van, ő a belső sávok egyikén van, ráadásul az ötös pályán, csak hát nincs mellette senki, mármint a bal oldalán, a jobbján ott van Milák Kristóf, és arra veszi a levegőt, úgyhogy amikor fordulnak Nándiék, illetve Kristóf is, akkor jelen állás szerint D'Ambrosio az élen a hármason, aki mellett szintén nincsen senki. A második helyen Németh Nándor, harmadik Milák Kristóf. Jön az utolsó 25 méter, egyelőre a két magyar egymás mellett, de D'Ambrosio egy kicsit, mintha kiemelkedne, illetve de remekül jön a horvát Nenadić, mégpedig az egyes pályán szinte együtt fognak becsapni, de talán Milák Kristóf mindenki előtt, és akkor, amikor a célba érkeznek, akkor az első Milák Kristóf 47-92-vel, a második helyen D'Ambrosio, Németh Nándor a harmadik 48-11-el. Elegendő kell, hogy legyen ez a legjobb 16 közé kerüléshez. Gondolom én, a 48 másodpercen belüli idő Milák Kristóftól mindenféleképpen jó, így reggel. Talán elegendő lesz a továbbjutáshoz. 48-42 Nenadićtól ő a negyedik. Ő már azért nagy valószínűsége nem fogja folytatni, de talán a Milák D'Ambrosio német hármasnak lesz lehetősége a folytatásban. Még két futamban hátra a 100 gyors előfutamaiból, és utána derül ki valójában, hogy ki jut tovább, ki nem jut tovább. Milák a legjobb idővel egyelőre, Németh Nándor pedig a harmadik, de majd a következő futam után válhat inkább biztossá az, hogy Milák és Németh tovább jut-e vagy sem. Itt a 9-es futamban van két orosz, Kornyev, illetve Girev, illetve vannak németek is, Szalkov, illetve Winkler, Castrovalle a spanyol, illetve a brit Mills, talán ők lehetnek a legnagyobb esélyesei, hogy egy kicsit meg tudják szorongatni a két magyart, vagy a 8-ason a lengyel Sieradzki, illetve a 9-esen Miresszi az olaszoktól. Itt már tényleg erős a felhozattal, és meg az utolsó előfutamban lesz Popovics, a románok nagysága, tehát olimpiai bajnok 200 gyorsan, de ez most csak 100 méter. Itt mindenki a rajtkőre feláll, úgyhogy nincs visszalépő versenyző. Mondjuk ennek aztán egy kicsit örülnék, hogyha legalább a következő futamban valaki visszamondaná a versenyzési lehetőséget. 100 gyors, jön a 9. előfutam, itt nincs magyar versenyző, ellenben Hansson a nulláson, az egyesen a német Winkler, a nulláson egy svéd versenyző, a kettesen a spanyol Castrovalle, a hármason a brit Mills, a négyesen az orosz Kornyev, ötösön honfitársa Girev, hatoson a német Szalkov, a román Dinu a hetesebb, a nyolcason a lengyel Sieradzki és Miresszi a kilencesen. Az első 50 métert követően pedig a középső pályák kiemelkednek, valójában csak Kornyev, Girev csak a nyolcadik, a második helyen a német Winkler. Akkor, amikor 25 méter van hátra, Winkler még mindig tartja magát. Kérdés az, hogy ez erősebb futam-e vagy sem. Pillanatra, ha megnézem a részidőt, akkor Kornyevé roppant erős. Azért nagy valószínűséggel ő megnyeri a futamot féltes hossz előnnyel, és bejelentkezik az Európa-bajnoki címért. Az időeredménye pedig Kornyevnek 47-97, ez gyengébb, mint Milák Kristófé. A második helyen pedig, ha minden igaz, akkor Szalhov 48-35, úgyhogy gyengébb volt ez a futam, mint éppen az előző, úgyhogy mind a két magyarra, én azt gondolom már ott lesz a helye a legjobb 16 között, egészen biztosra mondható, bizony. És Kornyev még azért egy kicsit aggódhat, mert az utolsó futamban lesz még két orosz, az már biztos, hogy Girev nem valószínű, hogy tovább jut. Egyelőre Milák Kristóf a legjobb idővel a legjobb 16 között, Kornyev a második, Damrózió a harmadik, és Németh Nándi a negyedik, de biztos továbbjutó, így már ő is. És jön az utolsó futam, a tizedik, hát testes mezőny gyűlt össze 100 gyorson, általában mindig itt szoktak a legtöbben lenni, világbajnokságon is előfordul, hogy 10-12 futammal szoktak operálni a szervezők. Na de most itt az utolsó, a tizedikben Popovics majd a négyes pályán úszik. Hát ő 47 másodpercen belüli idővel, 46-51-jel kvalifikált erre az Európa-bajnokságra. Szingapurban úszta ezt az Európa-rekordot. Természetesen ugye ő a világbajnok, ez nem meglepetés. 2024-ben is ő nyert 46-88-al, és Németh Nándi akkor második lett 47-49-el. Roppad mód kiemelkedik a román fiú. Nem egy izomkolosszus, mint ahogy az lenni szokott általában rövid távon 50 vagy 100 méteren, hanem egy kicsit ilyen angolna-szerű megjelenése van, hosszú karokkal, beesett mellkassal, hát pocakja nincs, de olyan, mintha egy kicsit az nagyobb lenne, mint a mellkassa. David Popovics, tehát a négyes pályán a románok klasszisa, olimpiai bajnoka. A nulláson a spanyol Pérez Godoy, az egyesen a másik, mert még kettő is van ráadásul, az oroszok közül Segolev, Hribára a horvátoktól a kettesen, a hármason Hugle Gunedal, Spanyolország, a román Popovics az, aki szeli a habokat a négyesen, lehet nem fogja annyira megerőltetni magát, az ötösen Matthew Richards a britektől, a holland Nivold a hatoson, Minakov a hetesen, az orosz Bazályos, illetve Shepard, görög brit kettős. Nivold vezet 22-73-mal, Popovics a második helyen, de amikor fordulnak már, és csak 25 méter van hátra, akkor már tisztán, kristálytisztán kivehető, hogy Popovics az élen. Mellette Hugle Gunedal, az, aki egy kicsit próbálna rá tapadni, de nem tud, és könnyedén a román megnyeri ezt a futamot. A kérdés, az időeredmény bejönne 47 másodperc alá? Nem, de 47-13, azért a reggel az elég erősnek mondható. Úgyhogy David Popovics a legjobb idővel döntő, vagy elődöntős, lehet egyben már döntős is lehet. Hribár 47-8-al Milák elé bejön, és Hugle Gunedal is 47-90-nel, 200-addal jobb, mint Milák Kristóf ideje. Összességében tehát elmondható, hogy Popovics a legjobb idővel döntős 100 méteres gyorsúszásban a férfiaknál, negyedik idővel finalista Milák Kristóf, elődöntős Milák Kristóf, és nyolcadik idővel tovább jut könnyedén Németh Nándor. Girev kiesik az oroszoktól, miközben Kornyev tovább megy, a briteknél pedig Shepard az, aki nem kerül be a legjobb 16 közé, Mills és Richards az, aki ellenben ott lesz. Szóval jó hír, hogy mindkét magyar számára lesz folytatás majd a délután folyamán. 10 óra 40 perctől pedig majd jön a férfi 200 méteres hátúszásban. Két magyar, Rácz Zsombor és Kós Hubert az utolsó negyedik előfutamban. Hát addig viszont sajnos nem lesznek magyar versenyzők. A szó a budapesti stúdióé.
1: Természetesen 10 óra 40-kor kapcsolunk majd vissza Katona Lászlóhoz Párizsba, de a továbbiakban is maradunk a vízes Európa-bajnokságnál. Ugyebár tegnap kezdődtek el a medencés küzdelmek, a múlt hét során viszont a nyílt vízi küzdelmek voltak. Ezek során a magyar csapat egy arany, egy bronz, illetve 5 ezüstérmet szerzett. Múlt kedden, vagyis egy héttel ezelőtt, augusztus 4-én 10 kilométeres futamokban Betlehem Dávid végzett a második helyen. 16. lett Kovács Seres Hunor, és 23. csak Rasovszky Kristóf. Azon a napon és szereztünk a nőknél is egy ezüstérmet, Mihályvári Farkas Viktória révén. Egy nappal később, vagyis múlt szerdán az 5 kilométeres távokat rendezték. Ezek során Mihályvári Farkas Viktória megszerezte a második ezüstérmét a vizes Európa-bajnokságon, Betlehem Dávid pedig a második ezüstérmét szintén. A férfiak 5 kilométeres futamai során Betlehem második lett, Rasovszky Kristóf a hetedik, Kovács Seres Hunor pedig a 21. helyen végzett. Tehát két versenynapot követően a nyílt vízi küzdelmek során Párizsban két ezüstérmet is szerzett Betlehem Dávid, és a második, vagyis az 5 kilométeren szerzett ezüstérme után elemzett számunkra, a Nemzeti Sportrádió számára.
9: Egy újabb ezüstérem ezúttal 5 kilométeren, gratulálok ehhez is. Azért itt a hajrá, az mennyiben volt más? Ugye az nagyon látványos volt, hogy a hajótól távol vagy. Utólag mi a véleményed erről a döntésről, mennyire jött be?
10: Próbáltam mindent megint kívül, belül, alatta, fölötte, mindenhogy előzni, de erősebb volt a végén. Éreztem, hogy most én vagyok belül, ő ment ki a hajókhoz, néha úgy éreztem, hogy egymás mellett vagyunk, hogy talán van egy kis előnyöm, de azt tényleg úgy elfáradtam, mint az állat, mindent kiúztam magamból, szóval nem vagyok elégedetlen. Most nincs még ellene fegyverünk, de ahogy láttuk a világkupán, ez nem sokszor volt előttem, szóval van ő is, hogy bakizik, de most tényleg nagyon fekszik neki ez a sima víz, ez a meleg víz, szóval nehéz, bogyó, hogy megelőzni, de úgy vagyok vele, hogy még van egy knockout, ott nem tudom, max visszahúzom a végén, hogyha arról van szó, akkor ne nyerjen, akkor én se kizárnak, de akkor ő se nyerjen, szóval nem tudom, mindennek fogok próbálni ott is a végén, hogy találjak valami fogást rajta, de tényleg nem vagyok elégedetlen, azért jó, hogy van egy ilyen versenytárs, aki tényleg ennyire erős, és van hova felnézni, nem csak visszafele nézni, szóval tényleg ez jó, hogy látom, hogy miket tud csinálni, és így megcsinálta tegnap balról, most megcsinálta jobbról, szóval erős, de úgy vagyok vele, hogy örülök, hogy a Szással, aki a lábán volt, ő leszakadt, én azért mindig ott maradok a lábán, szóval lesz csak eljön az idő, amikor majd ő próbál az én lábamon maradni.
9: Ahogy itt hallottuk, talán a tegnapi eredmény hirdetés után ott a német Welbrocknak azért felvetett, hogy nem muszáj ma elindulnia. Mennyire volt erre vevő, és mennyiben volt ez más típusú versenyzés, mint a tegnap, így, hogy fele akkora volt a táv?
10: Hát nem volt rá vevő, azért mégiscsak 29 éves, szóval lehet már számolja vissza a napokat, de örülök neki, hogy van egy ellenfelem, és hogy tol előre engem nap, mint nap, és ha más volt, sokkal másabb volt, megint elég korán kezdtek a franciák jönni, és mindig próbáltak előrébb jönni. Fura volt, hogy sose az érre akartak törni, mindig csak ott a második, harmadik helyen akartak lenni. Lehet ezen vesztettek rajta a végén, hogy nem vállalt el egyik se a vezetés, de fáradtabbak voltunk, szerintem mindannyian éreztem az elejétől kezdve, hogy már az első körben nem úgy mozgva, ahogy szerettem volna, de például próbáltam fejbe összerakni azt, hogy bármennyire is nehéz, mindenkinek legalább ennyire fáj, mint nekem, hanem jobban, szóval úgy voltam vele, hogy ha az utolsó körig valahogy kibírom, onnan kell előzni, mindenhonnan onnan tudok, és akkor csak akár meg lehet az arany is, ez most nem jött össze, de a knockoutba tényleg mindennek teszek, hogy legalább Welbrockot megverjem.
9: Ugye azt tudjuk rólad, hogy olimpiai ciklusban gondolkozol, nyilván Los Angeles van a fókuszban, viszont amennyire domináns volt a világkupa szezon, az, hogy itt most az ezüstérmek jönnek, az mondjuk arra jó, hogy egy picit a földön tartson és fókuszban maradj jobban?
10: Igen, bár remélem nem szállok el. Attól, hogy megnyertem egy világkupa összetett, azért vannak páran, akik már 4-5-ször megnyerték zsinórba, szóval az egy jó dolog volt tényleg, hogy főleg azért, hogy mentálisan nagyon kimerítettem magam abba a világkupa sorozatban, mert sokszor kellett úgy odaállnom, hogy tudtam, hogy nagyon hideg lesz a víz, és nagyon hullámos, szóval ami nem nekem kedvez, de mégis muszáj ott lennem és nyernem, és megtenni mindent azért, hogy kibírjam mentálisan ezt az egészet, hogy tényleg, amikor odaérek Los Angelesre, akkor ne az legyen bennem, hogy hú, hideg víz, most mit kell csinálnom, hanem tényleg minél többet meg kellett erőszakolnom magamat tényleg fejbe ahhoz, hogy ezeken átessek ezeken a holdpontokon, és valahogy fejben legyőzzem ezt a fázást, ezt a remegést. Szóval már úgy jöttem ide az elvér, hogy voltak bennem kicsi kételyek, hogy milyen a formám, hiszen tényleg a livinyói tábor végén már éreztem, hogy nagyon a végét járom, így mentálisan, meg amiatt, hogy mentálisan kicsit elfáradtam, kezdett így fizikai dolgok is előnni, a vállam, a könyökön fájdogált, szóval őszintén nem tudtam, hogy mi lesz itt velem az EB-n, és rossz lett volna a kifogásokat keresni, hogy egy világkupa szezon győzelem után miért nem sikerül az EB nekem, miért nem sikerül a főverseny, szóval örülök, hogy azért tényleg jó az a munka, amit végzünk, és jó a csapat, ami engem körülvesz, és innen is tényleg köszönöm mindenkinek, az erőléti edzőmnek, Laci Bának, a terapeutáknak, mindenkinek, aki ott áll mellettem, és tényleg támogat, ott van a párom tényleg, hogy mind fizikális oldalon, mind mentális oldalon 100%-os lett minden versenyen.
1: Ő volt Betlehem Dávid a második ezüstérme után, kedden, múlt héten 10 kilométeren, szerdán pedig 5 kilométeren szerzett ezüstérmet, aztán pénteken a 3 kilométeres távon Európa-bajnoki címet szerzett Betlehem Dávid, azon a távon Rasovszky Kristóf az 5. helyen végzett, és a pénteki nap során 3 kilométeren megszületett még egy magyar ezüstérem, Fábián Bettina ért másodiként a célban, aztán Betlehem Dávid tagja volt szombaton annak a csapatnak is, amely bronzérmet szerzett, Mihályvári Farkas Viktória, Fábián Bettina, Betlehem Dávid és Rasovszky Kristóf, vagyis Betlehem Dávid nem akárhogy teljesített a nyíltvízi számok során, hiszen 3 kilométeren Európa bajnok lett, és ezüstérmet szerzett 10 kilométeren, 5 kilométeren bronzérmet szerzett csapatban, de ezek a nyíltvízi küzdelmek voltak, és tegnap elkezdődtek a medencés küzdelmek is. A tegnapi nap során 3 döntő volt. A 3 döntő közül az egyikben érdekelt volt Magyarország is. A 4x200 méteres női gyorsváltó döntője tegnap estére, a kommentátor Katona László volt a helyszínről.
11: Hamarosan jön a bemutatás.

az olaszok vannak jelen. A három másik nemzetből a franciák első indultak, a hollandok még be se jutottak a döntőbe. A lengyelek az egyesen, Kozán, Famulok, Lesznyevszki és Knop összetételben. A kettesen a britek egy kicsit már változtattak, mert Freya Kolber nem volt ott még délelőtt, Abby Wood igen, illetve Freya Anderson is, Lea Schlossen a harmadik emberük, akik majd harmadikként ugrik a vízbe, de ő is új, hiszen délelőtt ő sem volt. A magyar csapaté a hármas pálya, itt egy apró változtatás, ami valójában egy teljes felforgatást is jelenthetne. Pádár Nikolett rögtön kezdésként fog a vízbe csobbadni, Ábrahám Minda megmaradt a második helyen, Kései Ajna a harmadik, és Ugrai Panna, aki kezdte még a délelőttöt, utolsóként fog majd beúszni, ővé a negyedik lehetőség. A négyesen az oroszok, Mishalina, Gyakova, Suruskina és Klepikova, az ötösen a németek, Tobennel, Rotta, Holttal és Mayerrel, elég jók voltak a délelőtt folyamán. Na, hatosan az olaszok, Mao, illetve Quadarella, most már új név, ő 800 gyorsan indult, és ott sikerült neki a legjobb idővel fináléba kerülnie. Itt most csak 200-at kell úsznia, úgyhogy ez lehet egyfajta levezetés neki. Biagiotti és Nannucci még mellette, vagy mellettük. A spanyolok, Campadabal, Taza García, Galve, illetve Herrero Lazaro összetételben, és a portugálok, Suárez Martins, Conceição Fomina és Pacheco Cunha, ők négyen alkotják a luzitánokat. Olyan igazán nagy név, talán ott a briteknél Freya Kolber és Freya Anderson, vagy Abby Wood, illetve Simona Quadarella, de ettől függetlenül azért erősnek tűnő a mezőny. A magyar csapatnak pedig talán megadatik a lehetősége, hogy meglegyen mondjuk az Európa bajnoki cím. Két évvel ezelőtt majdnem ugyanebben az összetételben akkor Molnár Dóra volt ott a négyes tagjaként, miközben Ugrai Anna pedig nem volt ott a döntőben, szóval 752-92-vel ezüstérem, az izraeliek akkor diadalmaskodtak, Izrael itt sincs, mármint úgy az Európa bajnokságon, hogy itt a 4x200-as váltóban nem indultak el. Az egyes a lengyeleké, a kettes pálya, a briteké, a hármason a magyar csapat, az oroszok a négyesen, Németország, Olaszország, Spanyolország és Portugália a további sorrend. A rajtot illetően Pádár Nikolett az első ember a vízben, de eszméletlen jól kezdett például a német Tobben, ővé az ötös pálya, már féltest hossz az előnye, de nagy valószínűséggel Pádár Nikolett tartja majd a magyar csapatot ott az élmezőnyben. Ő a legerősebb gyorsúszója jelenleg most a magyar mezőnynek. Ábrahám Minna új sérülése, új törése, vagy bőrleválása, minek nevezzük. A lényeg az, hogy az minthogyha egy kicsit azért úgy visszavetné őt, de azért nem kell annyira aggodalmaskodni. Már hozzáteszem, hogy Minna ideje délelőtt 1:59.16, Nikitől elmaradt majdnem fél másodperccel. Az első 50 méter után a németek vezetnek, a magyar csapat a harmadik helyen, és 100 méterhez érve úgy néz ki, hogy talán a második helyen fordul majd a magyar váltó, magyar tagja bizony. Pádár Nikolett a második, a britek vezetnek Freya Kolber személyében, a németek a harmadik helyre visszacsúsztak. A forduló után kifejezetten jól jött el a faltól Pádár Nikolett, és most már Freya Kolbert üldözi, azért még egy féltes rossz hátránya van a balján, ettől függetlenül azt nézi, igen, Niki ott a baloldalt, hogy hol van éppen a brit, tehát arra veszi a levegőt, hogy nehogy szem elől tévessze, a jobbján egyébként az orosz nem is kell annyira figyelni, mert csak a hatodik helyen vannak. 150 méternél pedig továbbra is a második helyen Pádár Nikolett, vezetnek a britek, a harmadik helyen a spanyolok, Campadabal, meglepő módon most ő már felzárkózott, de Freya Kolber pedig lassan egytest rossz előnnyel, de átadja majd a stafétát Abby Woodnak, magyar oldalon pedig majd Ábrahám Minna érkezhet a vízbe. A váltás fontos, hogy legalább biztonsági legyen, hát úgy néz ki, hogy egy kicsit elkészült az erejével Pádár Nikolett, mert mellette az orosz nagyon ráúszik, és bizony már meg is előzi. 1:57.31-el kezd Pádár Nikolett, ez majdnem másfél másodperccel jobb, mint a délelőtti volt. A britek vezetnek, 1:55.65-öt úszott Freya Kolber, pokolian gyors, a második helyen tehát az oroszok, a harmadik helyen pedig a magyar váltó. Ábrahám Minna még határon belül, de a lényeg az, hogy jó volt a váltás, és akkor, amikor neki megvan az első 50 méterre, úgy néz ki, hogy talán a második helyre feljött most már a magyar váltó. Bizony, Ábrahám Minna remekül kezdett, az egyik legerősebb kezdés az övé az egész mezőnyben, bár a németeknél Linda Roth az, aki bár csak a hatodik, de ővé volt a legerősebb 50 méterre, most vízben.

0: lévőknél. A britek vezetnek, Abby Wood, ő az, aki hozza a váltót, továbbra is tartja az egytest hossz előnyét. Abraham Minna nem tud ebből nagyon faragni, de ettől függetlenül nagyon jól jönnek a spanyolok, de ez a Garciával ott a hetes pályám. Így aztán úgy néz ki, hogy ez a hármas biztosra mondható, hogy tartja a pozícióját. Nagy-Britannia, Magyarország, illetve Spanyolország az első három sorrendje, így aztán nincs nagy változás, bár most úgy néz ki, hogy Minna, mintha egy kicsit azért fáradna, illetve az ötös pályán a németektől Linda Roth megnyomná, és nagyon erőteljesen zárkózik, most már egy 150 méterhez érve, mármint az ő 150 méterükhöz élve, úgy néz ki egy pillanatra azért, hogy már változik a helyzet, azaz valójában továbbra is Abby Wood révén a britek az élen, Abraham Minna tartja a második pozíciót, és kifejezetten jól úszik, erőset úszik, ami azt jelenti, hogy azért nincs elmaradva Pádár Nicolet idejétől. A harmadik helyen pedig a spanyolok, de úgy néz ki, hogy azért Abby Wood megtartja több, mint egy test hosszas előnyét, és Abraham Minna pedig tartja a második helyet, és jön majd a váltás, megtörténik, ami azt jelenti valójában Kései Ajna a vízben, 1.57.22-es idő Abraham Minnától, ő még jobbat és erősebbet és gyorsabbat úszott, mint Pádár Nicolet, Kései Ajna már a vízben, és a magyar csapat pedig egyelőre, mire kimondanám, hogy második helyen valójában ötödik, a stúdióban Gyurta Gergely mit lát, mit tapasztal eddig?
1: Eddig konstansan jól úszott Pádár Niki és Abraham Minna, ugye 1.57-es időeredmény. Azt beszéltük itt a stúdióban, hogy jó lenne két percen belül úszni a minden egyes úszónak. Ez eddig megvan, jó volt a váltás, és hát sajnos a két erős versenyzők már leúszta, úgyhogy most Kései Ajnának kellene valamit egy picit gyorsulnia, mert úgy tűnik, hogy lemaradta az ezüst, illetve a bronzérem mögött, de hát még Ugrai Pannának lesz egy kicsi tartalék a legvégén.
0: Ne adjuk fel, mármint abból a szempontból, hogy lehet Ajna is tud változtatni, bár most féltesthoz már a hátránya a mellette úszó orosszal szemben, Suruskina a vízben, a britek nagyon magabiztosan, de a Sosen révén az élen. A második helyen, hát most már nem a magyar váltó, hiszen a németeknél Holt az, aki úszik. Egyébként 1.56.33-at repesztett Linda Roth a németektől, hát ez messze azért az egyik legjobbnak tűnő, de a Freya Kolber adta meg az alaphangot a britek előnyét illetően. Jelenleg Kései Ajna az ötödik helyen hozza a magyar váltót, majdnem egy másodpercet gyengébb első száza volt, mint éppen Abraham Minnának, vagy éppen Pádár Nicoletnek. A saját 150 méteréhez érve egyelőre úgy néz ki, hogy Kései Ajna most már a negyedik helyen, de a magyar csapatot tudja feljebb hozni olyannyira, hogy mellette ott az orosz egy kicsit most már kezd, ha nem is elfáradni, de Kései Ajna begyújtja a rakétákat, és bizony a negyedik hely egészen biztos, és az a féltesthossz hátrány, ez lehet, hogy valójában volt verseny mutathat majd, amikor Kései Ajna átadja a lehetőséget Ugrai Pannának, az utolsó embernek. A britek valószínűleg Európa bajnokok, végül a második helyen a németek jönnek, és negyedik, sőt harmadik most már Kései Ajna. Remek volt az úszás, 1.58.56, nem is annyira gyenge. Ugrai Panna pedig jön, az utolsó 200 méter az övé, ő pedig, hát reménykedjük abban, hogy egy kicsit tud változtatni majd azzal kapcsolatban, hogy akár érmes reményei is lesznek a magyar csapatnak a világbajnokságon. Ez a 4x200-as váltó a negyedik helyen zárt, akkor is volt még Molnár Dóra, de Ugrai Panna ott volt, illetve Pádár Nicolet is, meg Abraham Minna, akkor 7.54.69-el zárt a magyar csapat, hát nem is a döntőben, mert ott igazából 7.49.66-tal lett negyedik. Szóval a lényeg az, hogy ezek a hölgyek tudják, milyen az, hogy a fináléba kell kerülni az elmúlt időszakban, és ott jót kell úszni, és jelenleg úgy néz ki, hogy a bronzéremért megy Ugrai Panna, de még ezüst is lehet belőle. Az szinte bizonyos, hogy Freya Anderson a britekkel megnyereti majd ezt az Európa-bajnokságot, Nicole Meyer pedig hozza a németeket a második helyre, és most már egészen biztosan tisztán harmadik Ugrai Panna révén a magyar váltó. Az oroszok pedig Klepikovát dobták a vízbe, a forduló után egy kicsit jobban jön ki az orosz, de ebből meg lehet az érem. Freya Anderson nagy valószínűséggel, amikor 150 méterhez érnek, vagy valójában 750 méterhez ér, akkor ő megfogja az utolsóhoz úgy nyomni, hogy Európa bajnok lesz majd a brit váltó. De magyar oldalról Ugrai Panna sikerül-e jól kijönni a faltól? Ez a kérdés. Elég jónak tűnt a váltás. Harmadik helyen egyelőre a magyar váltó. És bizony jön az utolsó 25 méter. A britek Európa bajnokok, de lehet ebből egy ezüstérem is akár, vagy akár országos csúcs. és 7.48.04, 2009-ből, az lehet eléggé messze van, ettől függetlenül a második helyen Ugrai Panna, meg lehet az ezüstérem, fej-fej mellett, az orosz, valamint a némettel együtt, csak a benyúlás fog dönteni, talán egy kicsit a német előrébb, Ugrai Panna múlik, lesz-e érem a magyar úszóknál, 4x200-on lehet lesz, van, bizony, második, 7.49.09. Európa bajnoki csúccsal a brit váltó, második Magyarország, és a harmadik helyen az oroszok, 400-addal, de sikerül legyőzni az oroszokat, és hiába a nagy úszás a németektől, az elejét elrontották, ők a negyedik helyen zárnak, és a második, valamint a negyedik között 500-ad mindössze, 7.49.09-el a magyarok, 7.49.14-el a németek. Ezüstérmes, a Pádár Nikolett, Ábrahám Minna, Késehajna, Ugrai Panna összetételű magyar csapat. Kereken 1 perc, 56 másodpercet úszik Ugrai Panna az utolsó záró, vagy a saját 200 méterén. Ez egészen elképesztő. Európa-bajnoki rekordon nyertek egyébként a britek, szóval nehéz lett volna őket legyőzni, de ez az időeredmény, amit a hölgyek most repesztettek, ez a 7.49.09, ez közel volt, hát mondjuk 1 másodpercre a 2009-es országos csúcs. Megvan az ezüstérem, bravo! Még egyszer Pádár Nikolett, Ábrahám Minna, Késehajna és Ugrai Panna. Nagy dolog ez.
2: Bizony nagy dolog. Tegnap az első medencés döntő napon megszületett át az első érem, és hát nyilvánvalóan nem ez lesz az utolsó. A mai nap során egyébként mennek az előfutamok, jelenleg a női 100 méter mellnek az előfutamai zajlanak Párizsban. Itt nincs magyar érdekeltség, ellentétben férfi 200 méter háton lesznek magyarok. A számításaik szerint olyan 10 perc múlva Kós Hubert, illetve Rácz Zsombor fog medencébe ugrani, ezt követően jön a 4x100 méteres mix vegyes váltónak az előfutam sorozata. Itt nem lesz képviselője Magyarországnak, ellenben 11 óra 35 perctől, vagyis valamivel több mint 1 óra múlva férfi 800 méter gyorson Rasovszki Kristóf és Sárkány Zalán révén is érdekeltek vagyunk, úgyhogy hamarosan megyünk vissza Párizsba, nagyjából egy olyan 9 perc múlva, addig azonban hírek itt a Nemzeti Sportrádióban.
3: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
4: Szilárd István megkezdi a hajrát, nincsen

0: a Nemzeti Sport Rádió.
1: Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá, hajrá!
1: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Hamarosan megválaszthatják az új köztársasági elnököt. Veszélyre figyelmeztet a rendőrség a Balatonnál, marad a nyári idő kisebb széllel. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: A roma holokausztról megemlékező beszéddel kezdődött az országgyűlés mai ülése. A felszólalások és határozathozatalok után a képviselők szavaznak majd az áfa törvény módosításáról, amelynek eredményeképpen 0%-ra csökkenhet a vényköteles gyógyszerek áfája. A napirend szerint 14 órakor kezdődik az új köztársasági elnök megválasztása. Ha a szavazás eredményes lesz, az új államfő még délután esküdtesz és beszédet mond. A tisztségre Baka András, a legfelsőbb bíróság volt elnöke, az egyedüli jelölt. A július közepén elrendelt, a 30 napos közbiztonsági akció után is folytatódik a rendőri jelenlét megerősítése Budapesten. Ezt a főpolgármester közölte azután, hogy tegnap tárgyalt a kormány és a rendőrség képviselőivel. 19 helyszínen kiemelt, csak nem 100 helyen pedig mozgó rendőri jelenlétet biztosítanak. Karácsony Gergely szerint a közbiztonság javítása szociális és egészségügyi kérdés is. Ezért egy rendészeti és egy kríziskezelő munkacsoport is alakul. Nyomozást indított a rendőrség az Óbudai szigeten rendezett szombati koncerten történt rosszul létek miatt. Egy fiatal posztolt arról, hogy a húgát tudtán kívül bedrogozhatták a rendezvény alatt. Posztjában azt írta, amíg a testvérét ellátták, legalább 18 fiatal jelentkezett hasonló tünetekkel. A alacsony vízállása miatt komoly veszélyt jelent a parttól, néhány száz méterre a víz hirtelen mélyülése. Az úgynevezett marásvonalnál a tómedre nem fokozatosan mélyül. Akár egy-két lépés után néhány méteres hirtelen süllyedés is előfordulhat. Ez pedig balesetveszélyes. A rendőrség fokozott elővigyázatosságot kér a fürdőzőktől.
1: Közlekedés.
4: Mától ismét teljes vonalon jár a H6-os Ráckevei hév. Az elmúlt három hétben a Sziget-Szent Miklós és Sziget-Halom közötti műúti átjárót újították fel. Az átépítés eredményeként megszűnt a korábbi 30 km/h sebességkorlátozás, és a közúton közlekedők számára is biztonságosabb lett az átkelés.
1: Időjárás.
4: Országszerte derült az ég, csak elszórtan főként a nyugati, déli és északkeleti tájakon lehet zápor. Sokfelé megélénkül a szél. Délután 33-38, késő este 25-32 fok várható. A Balaton 26, a Velencei tó 24, a Tisza tó 25 fokos.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
5: Hajrá, hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: 2026. augusztus 11-én kedden, 6 perc múlva lesz 3:41, Párizsban mennek a vizes Európa-bajnokságon a férfi 200 méteres hátnak az előfutamai, és hamarosan érkeznek a magyarok, úgyhogy mi is megyünk Párizsba, Katona Lászlóhoz.
2: Köszönöm szépen, a harmadik előfutam zajlik éppen, ahol úgy néz ki, hogy Smirnov, az egyik orosz, begyújtja a rakétákat, de igazából a franciáktól, mert Tomák az, aki nagyon jól megy a kettesen, hát ennek a nagy morajlás és öröm, de hát Endoje Bruart is az előző futamban megünnepelték a helyiek, a legjobb idővel egyelőre ő rendelkezik, és féltest hosszal Mevent Tomák megnyeri a maga futamát, ennek Herlem annyira nem fog örülni, mert ő kizúg majd. 1:55.14, így jövő a legjobb idő egyelőre. Mevent Tomák, Franciaország, Endoje Bruart pedig a harmadik helyre visszaesik, mert Sziszkosz bejön elé, de ők már biztosan ott vannak az elődöntőben. A legjobb 16 közé kerülés tehát a tét, de jön majd a magyaros futam, az utolsó, a záró, a negyedik egészen pontosan. Nem sok a magyarok győzelme 200 hátán az Európa-bajnokságokon, mert 1977-ben Verrasztó Zoltán volt az első, Vladár Sándor 1981-ben a legutóbbi, bárhogy számolom, az 45 év. Ennyi telt el, ugyanis Vladár Sándor, aki a Magyar Úszószövetség elnöke, akkor nyert EB-t, azóta egy magyarnak sem sikerült, lengyelnek Kaveckinek háromszor is, az orosz Rilovnak sikerült dupláznia, Szelkovnak, az orosznak szintén tripláznia, Kozuj egy horvátot a századforduló után duplázott, 2000-ben és 2002-ben is tudott győzni, szóval azért egy kicsit így ez a 200 hát kiesett a magyarok szemszögéből, de Kossuth Hubert azért jött, hogy betömje az űrt, mert ilyenből még neki nincs. Kétszeres világbajnok, egyszeres olimpiai bajnok 200 háton, majd a négyes pálya lesz az övé, az ellenfelek között pedig ott van például az a Mityukova svájci, aki azért az elmúlt időszakban legyőzni nem tudta, de legalább ott volt a közelében a magyarok klasszisának. Például a olimpián harmadik lett ebben a versenyszámban Mityukov. Krisztu már nincs, helyette van Sziszkosz, csak hogy a két görögöt helyre tegyük, Krisztunak már túl hosszú ez a 200 méteres táv, idősebbek közé tartozik, ezért nem is vállalja már ezt a 200 métert, százon inkább ott van. 200 méteres hátúszás, tehát a negyedik előfutamban két magyar, Rácz Zsombor az egyesen, a négyesen Kós Hubert, de a nulláson Kirilov a bolgároktól, Rácz az egyesen, Jan a kettesen a németektől, az ír Sort a hármason, a négyesen Kós Hubert, 1:53.19-es ideje Európa rekord, ezt tavaly úszta még Szingapurban a világbajnokságon, az ötösen a svájci Mityukova, a hatosan a spanyol González de Oliveira, a hetesen a francia Muratori, a nyolcason Mira Abadeleo, és a kilencesen a holland Van der Leest. Az első 50 méter után a vezetés Kós Huberté, a második helyen Mityukov, egyelőre 9-ként fordult, Rácz Zsombor a BVSC versenyzője, a nagy öröm pedig annak tudható be, hogy a francia Muratori pedig a hetes pályán a harmadik helyen fordult, úgyhogy emiatt örömködnek a franciák. Azért egy kicsit arról, hogy Rácz Zsombor, aki a BVSC úszója, ezen a mostani idei országos bajnokságon a második helyen zárt, ezen nem volt ott Kós Hubert, de Kovács Benedek Vendegúz pedig diadalmaskodott, a fradi versenyzője. Az első ilyen 100 métert követően továbbra is Kós, 8. helyre feljön Rácz Zsombor, fiatal még Rácz, mindössze 19 esztendős, úgyhogy még bőven van ideje neki egy kicsit fejlődnie. 100 háton bronzérmes, 200 háton pedig ezüstérmes az országos bajnokságon. Kós Hubert előnye 150 méterhez érve féltest hoz Mityukovval szemben, úgyhogy ő fordul majd elsőként az utolsó 50 méterére. A második helyen tehát a svájci, illetve Muratori is a második, és Rácz a 8. helyen nehezen, de nem valószínűleg nem lesz meg ebből a továbbjutás Rácz számára, ha csak nem egy nagy hajrát mutatotta az egyes pályán. Kós Hubert előnye egy test hoz, de nagyon jön a francia Muratori, aki azért is harcol, hogy Endoje Bruart valahogy kitúrja, és úgy néz ki, hogy meg lesz, mert bizony ő lesz a legjobb francia, ha csak nem Tomáké lesz a legjobb idő. Muratori megnyeri a futamot, az időeredmény 1.54.87, Kósubert 1.55.37-tel második, és hetedik Rácz Zsombor 1.58.21-el, nincs egyéni csúcs semmelyik magyar versenyző esetében sem, azonban junior világrekord és Európa rekord is, mármint junior szempontból Muratoritól. 1.54.87, Evgenyi Rilov még Glasgow-ban úszta az 1.53.36-ot, ami Európa bajnoki rekord, de ez most már junior világrekord, illetve Európa rekord a franciától, ami azt jelenti, hogy Andoje Bruál hiába az ötödik legjobb idővel nem lesz ott az elődöntőben, de Rácz Zsombor meg a 18. időt ússza, de mivel a franciák előtte ketten is vannak, ezért a 16. idővel ő is elődöntős. Hát, ki gondolta volna, hogy a magyar versenyző hetedikként zár, és mégis sikerül neki a legjobb 16 közé, a 16 legjobb eredménnyel, de bekerülnie. A lényeg, Muratori a legjobb idővel a legjobb 16 között elődöntős, Tomák a második, Kóshubert a harmadik, Sziszkosz a negyedik, Andoje Bruál kiesik, csak úgy, mint a másik francia Herlem, négyen is a legjobb 13 között. Csekkon is ott van a továbbiakban a folytatásban, Mityukov, Greenbank, csak hogy további nagy neveket említsek, és akkor Rácz Zsombornak lesz lehetősége, hiszen 18. időt ússza, de valójában 16. hiszen a két francia kijön, azaz az esti programban lesz magyar versenyző, nem csak Kóshubert, hanem Rácz Zsombor is tovább jut. Na, így azért ez így elviselhető. 11 óra 35 perckor majd 800 méteres gyorsúszás Rasovszky Kristóffal és Sárkány Zalánnal, mert az utolsó negyedik futam az övéké. A szó Budapesté.
1: Addig egyébként 400 méteres mix vegyes váltó lesz, de ebben Magyarország nem indít csapatot. Beszélgettünk erről Katona Lászlóval, hogy a mellúszás az olyan lyukas számunk, úgyhogy emiatt nem vállaljuk, hogy csapatot indítsunk. Tehát ott nem vagyunk érdekeltek, és ahogy Katona László is említette, fél 12 után 5 perccel csobban majd a medencébe Rasovszky Kristóf, illetve Sárkány Zalán. Addig is egyébként vizes témákkal fogunk foglalkozni itt a visszajátszásban 2026. augusztus 11-én, de előtte megemlítem, hogy ugyebár Birminghamben, amely egy órával mögöttünk, illetve Párizs mögött is van, a mai délelőtt során férfi diszkosz selejtezőket rendeznek az atlétikai Európa-bajnokságon. Férfi diszkoszban, mármint a selejtezőben Huszák János és Szikszai Róbert révén vagyunk érdekeltek mi magyarok. Lesz női 400 méteres gát selejtező Mátó Sárával, 100 férfi síkfutás Ilovszky Dominikkal, 110 gát SS Dániellel, illetve 400 gát Bánóczi Árpáddal és Molnár Csabával. Ezek lesznek tehát Birminghamben, az atlétikai Európa-bajnokságon is, mint említettem. Nagyjából úgy 5 perccel fél 12 után érkezik Rasovszky Kristóf, illetve Sárkány Zalán a férfi 800 méteres gyorsnak az előfutamához. Viszont addig is, mint említettem, vizes témákkal foglalkozunk. Mi felidézünk a következő fél órában egy beszélgetést a magyar úszó királynővel. Egerszegi Krisztinával az ezredfordulón beszélgetett Molnár Dániel.
3: Mindig voltak és mindig lesznek hölgyek, akiben az egész világ szerelmes. Egy ilyen hölgyet már egészen pici lánykora óta ismerünk, imádunk és szerelmesek vagyunk belé. Úgy, ahogy csak egy tündért lehet szeretni. Egerszegi Krisztina az egész ország egérkéje, 1981-ben a budapesti Spartakuszban kezdett el úszni. 5 évvel később még csak bajnoki ezüstérmes, de 1988-ban Szöulban 14 évesen a 200 hát olimpiai bajnoka. A női hátúszást ettől kezdve róla nevezik el, pontosabban róla szól. Bondban már 100 háton és 400 vegyesen is aranyérmes, és ez így megy szinte kihagyások nélkül 1994-ig, az atlantai olimpiáig, ahol persze ismét nyer. A magyar úszósport legfényesebb csillaga a magánéletben ugyanolyan boldog és sikeres, mint az uszodák világában. Egy gyönyörű kisgyermek édesanyja, a Halhatatlanok klubjának tagja, a Magyar Köztársaság érdemrend középkeresztjének tulajdonosa, aki mégis akkor kapta a legnagyobb kitüntetést, amikor egy egész ország szeretett belé, és ez a szerelem azóta is tart. Azért nem mindegy, hogy az ember melyik 200-as döntőben indul, 88-ban vagy 96-ban?
4: Nem, egy 88-ba és 96-at hasonlítjuk, akkor ugye azt mondjuk a kezdet és a vég. Nem mindegy, hogy ugye amikor még esélytelenül indul el valaki, vagy akkor, amikor már elvárják tőle, hogyha elindul, akkor aranyérem.
3: És mekkora differencia azért a 88 meg a 96, mert az egyikben senki nem várta el, a másikban pedig már talán nem annyira várták el.
4: Már úgy 96-ban nem várták el?
3: Hogy már talán nem annyira, próbálok finoman fogalmazni.
4: Szerintem meg épp az, hogy elvárták. Akkor már elvárták, hiszen előtte ugye 92-ben és megnyertem a 200 hátat, és akkor már automatikus volt, hogy 96-ba, ha én indulok, akkor ott nekem nyernem kell.
3: Legalábbis jó lenne, hogyha nyernél, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy ez már a szögreakasztása az úszócipőnek. Van úszócipőd?
4: Nincsen. Nincsen? Nem cipőbe úsztam. Úszódresszem van, amit szögreakasztottam.
3: Milyen dresszben úsztál?
4: Mind a három olimpián másba, és mind a három megvan. 88-ban beúsztam, ugye akkor az bejött az a fürdőruha, de mire 92-re eljutottunk, ugye az olimpiára, előtte 91-be kaptunk mi az EB-re egy nagyon jó dresszt, ami bevált, ugye mert akkor úsztam világcsúcsot, és hát akkor az lett 92-be, úgymond az olimpiai mez.
3: A menő.
4: És igen, és 96-ig meg már megint bejött egy másik, úgyhogy akkor meg már egy harmadik volt.
3: Ennek különben az áramvonalban, meg a közegellenállás szempontjából volt jelentősége, vagy pedig az, hogy még szebbnek mutatott?
4: Nem a szépséget, hanem hogy érezte magát benne az ember. Tehát az, hogy beugrott a vízbe, és tulajdonképpen úgy érezte, hogy nincs ott, mert amikor úgy érzi az ember, hogy ott lebeg mellette a fürdőruha, az nem jó.
3: Voltak és vannak nők az egész világ történetében, akikben mindig szerelmes volt az emberiség. Tehát mondjuk az ókorban, vagy a történelemben Szép Helénába és Kleopátrába, az irodalomban általában Romeo Júliájába, vagy Beatricébe, a filmvilágában Marilyn Monroe-ba, Brigitte Bardot-ba, Gina Lollobrigidába, és a sportvilágában, azt hiszem, nyugodtan mondhatom, hogy talán Vilma Rudolfba és Egerszegi Krisztinába.
4: Ez megtisztelő. Ez megtisztelő, de szerintem azért nem így van.
3: Nem így van?
4: Nem. Jó, elképzelhető, hogy így van, de ha azt vesszük, akkor az mégse lehet olyan igazi dolog. Mint sportoló, mint úszó lehet belém bárki is szerelmes, mert mind ember igazándiból azért nem ismertek, vagy nem ismernek.
3: Földön túli szerelemre gondoltam.
4: Igen, tudod? De ez szerintem azért az eredményeknek a hatása is.
3: Hát ahogy elnézem, én sokat... se kancsal nem vagy, nagyon jó a frizurád.
4: Én sokat gondolkoztam azon, nekem egy ideig a kedvenc színészem volt a Kevin Costner, és pont azon gondolkoztam, hogyha egy egyszerű átlagember lenne, mondjuk nem egy filmcsillag, aki elmenne az utcán, akkor lehet, hogy észre se venném, vagy nem venné észre az ember.
3: Megütötte a fülem különben, hogy sokat gondolkoztam.
4: Igen,
3: azért
4: szoktam.
3: Azért nők részéről kérlek szépen egy olyan fura megjegyzés, mióta gondolkodol?
4: Ezt így pontosan nem tudom megmondani, de mondjuk amikor úsztam, ugye a vége felé már akkor is volt ilyen időszakom, mert például tudom, hogy arra jöttem rá egy idő után, hogy azt a pillanatot kell megélni, amiben van az ember. Tehát nem előre kell gondolkozni, nem visszafele, hogy az milyen jó volt akkor, hanem pont abba a pillanatban kell, hogy jól érezze magát, mert utána később ugye arra a pillanatra fog visszaemlékezni, hogy akkor milyen jó volt.
3: Világos. Ez már tulajdonképpen Fauszti gondolat, de hát magában a költészetben, irodalomban, nagy emberek gondolatában mindig az szerepel, hogy most állj meg pillanat.
4: Igen, csak ez tavaly volt pont karácsonykor, ugye a karácsonyra az ember nagyon készül. Én nagyon szeretem a karácsonyt, ugye azért, mert a szeretet ünnepe, a család ünnepe, és mindig nagyon készülünk rá. És akkor ugye lakás csinosítgatása, mézes kalács sütés, karácsonyfa díszítés,
3: saját
4: stb.
3: Közüleg?
4: Igen.
3: Mézes kalács?
4: Igen, igen.
3: Igen.
4: És 24-e, ugye amikor eljött az első nap, és este lett, vége lett, ajándékozás, minden megvolt, és akkor mondtam a páromnak, hogy nem mondom, most már vége a karácsonynak, holott mennyit készül rá az ember. És akkor mondta nekem az Ádám, hogy igen, de hát még csak 24-e van, azért még van két nap belőle, meg hát azért nem erről szól. És tényleg igaza van, csak ugye annyira készül rá az ember, hogy ez a három nap az nagyon gyorsan elszáll.
3: Igen, de ebből a szempontból meg Balczó Bandinak kell igazat adjak, aki azt mondja, hogy soha nem a verseny volt számára az igazi,
4: igen,
3: nem is tudom én, lelki kihívás, hanem mindig az addig végzett munka, a fölkészülés, hogy mit tettem meg annak érdekében, hogy valahol ott legyek legjobbak között.
4: Igen, de a karácsonynál van egy olyan, hogy készül az ember, ugye, hogy meglepi a többieket, vagy hogy mit fognak szólni mondjuk a fához, vagy ehhez-ahhoz, és amikor ugye ez a pillanat elmúlik, akkor onnantól kezdve úgy nem az, hogy üressé válik a karácsony, mert jönnek a rokonok, meg megyünk a rokonokhoz, stb., csak elmúlik ez a varázsa, hogy ugye ez a titokzatosság.
3: De ez majdnem mindenben így van. A sportsikerekkel is, hogy amikor az ember célba ér, akkor egy pillanatra föllobban a láng, uh-huh. és akkor egyszer csak megszólalt a csengő, és ez a csengő, ez már nem a Jézuska csengettyűje volt, valamikor hajnali 4-6-kor vagy 5 órakor.
4: Igen, fél ötkor.
3: Fél ötkor?
4: Fél ötkor, igen.
3: És Krisztának minden nap fel kellett kelnie 20 éven át, vagy 16 éven át.
4: Igen, de tulajdonképpen a csengő az elején nem nálam szólalt meg, hanem az anyunál, és az anyu ébresztett minket utána. Aztán később már is húztam fel órát, hogy tudjam, hogy még hány perc van addig, amíg az anyu bejön és felébreszt. Nekem jó emlékeim vannak olyan értelemben, hogy ugye ha megszokja az ember, akkor nem nehéz, tehát nem olyan nehéz fölkelni. Tudom, hogy mindig volt, hogy még visszaaludtam volna, de amikor már egy megszokásból van, akkor egyszerűbb, és az anyu mindig csinált reggelit, teját, akkor utána mindig, amikor elindultunk, lekísért, mert ő akkor levitte a szemetet, ugye. Ezáltal nekem azért pozitív volt az egész. Az elején metróval jártunk a nővéremmel, később lett az, hogy az edzőm vitt.
3: Kis Laci.
4: Igen. Aha. Aztán utána meg már magamtól mentem.
3: Metróval honnan?
4: A déli pályaudvartól. 83-tól mentünk át a határútra, tehát akkor nyílt meg a Spartakusznak az uszodája,
3: előtte
4: és előtte a Szigetre jártunk.
3: Ja, előtte a Szigetre. Uh-huh.
4: Amikor mi a Szigetre jártunk, akkor még nem volt délelőtt, tehát nem volt reggeli edzés, hanem délután volt, és 83, amikor megnyílt a Spartakusz uszoda, utána, tehát akkor kezdődtek igazándiból a reggeli edzések, mert mi általános iskola harmadik osztályban mentünk át pont azért oda egy közeli iskolába, hogy ugye az edzésről minél később tudjunk elindulni.
3: Hamar beletörődtél? Vagy hamar megszoktad ezt az egészet?
4: Meg, mert nagyon szerettem csinálni. Nekem először 94-ben volt az, amikor úgy nagyon elég volt, és nem kaptam
3: már. Ja, már a vége felé.
4: Igen.
3: Neked el lehet árulni a korod. Nem vagy egy kifejezett matusállam, 74-ben születtél, alig voltál 12 éves, amikor már országos bajnokságon bronzérmet nyertél, meg IBV-n, azt hiszem 2 vagy 3 aranyérmet.
4: Igen, ez 86-ban volt, méghozzá Bukarestbe.
3: Ahogy én visszaemlékszem rád, volt egy ilyen relatíve egykedvű, barnahajú kislány, aki úgy természetesnek vette, szóval nem ugráltál, meg viháncoltál, uh-huh. meg nem tudom én mi, hanem olyan egykedvű kislány voltál.
4: Ez azért érdekes, igen, mert ki tudom fejezni az örömet, de akkor, hogyha mondjuk a szeretteimmel vagyok, ugye akkor is az volt, hogyha hazajöttünk a versenyről, ha már ott voltak az anyujék, vagy ha leúztam a távot, és az edzőmmel találkoztam, akkor már sokkal másabb volt, mint ugye ott a vadidegen közönség előtt. Soha nem voltam az a típus, hogy késztetést érezzek, hogy most elkezdek öklözni, pedig nagyon örültem, és tudom, hogy ezt mindenki a szememre vetette mindig is, hogy soha nem mosolyogtam, meg soha nem örültem, de mindig is örültem neki, csak belül örültem.
3: Felállsz 14 évesen ugye a rajtkőre, a közé a két hatalmas német lány közé, ha jól emlékszem rá, Krisztin Otto volt az egyik, a másiknak nem emlékszem a nevére.
4: Katarina Zirk volt.
3: Mennyivel verted meg őket?
4: Másodpercben nem tudom.
3: Nem?
4: Hosszabb volt az előnyöm, mint benyúlás.
3: Ezt a szőút vissza lehetne idézni?
4: Úristen, nagyon régen volt már.
3: Nyolcadikos vagy ekkor, vagy első gimnazista?
4: Nem, utána mentem gimnáziumba, tehát akkor fejeztem be a 8-at. Én novemberben kezdtem el akkor az iskolát, mert miután hazajöttünk az olimpiáról, szünet volt.
3: Bepótoltad mindig a lemaradást, vagy pedig?
4: Hát nálunk úgy volt, hogy edzőtáborba az én edzőm, az a drága ember, ő kikérdezte tőlünk az anyagot.
3: És mindenhez értett? Matematikához, fizikához, kémiához?
4: Nem is a matematika, de például ugye a történelem, a magyar, tehát ezeket, amit ugye a könyv alapján ő tudott követni, azokat.
3: Na most végül is Szőult nem idéztük akkor vissza.
4: Igen.
3: Vagy nem is nagyon van mit visszaidézni?
4: De van, csak azért nehéz, mert amikor én abba hagytam az úszást, akkor én lezártam ezt a korszakot magamba, és amikor így visszagondolok rá, akkor számomra teljesen olyan, mintha ha két különböző ember lenne. Tehát, mintha nem is én úsztam volna olyan, olyan furcsa.
3: Egyébként is van egyfajta ilyen fejlődési vonal az életedben, hogy két ember, az egyik, aki mérhetetlen mennyiségű aranyat nyer, hát az országos bajnokságok számát ugye azt lassan 1000-ben lehet meghatározni. A világversenyeken elért aranyak számát több tucatban lehet meghatározni. Volt olyan Európa bajnokság, ahol 3 vagy 4 Európa bajnokságot nyertél. 100 hát, 200 hát, 400 vegyes, és még 200 pillangó, ugye?
4: Igen.
3: Ugye az volt a maximum azért egy világversenyen. Van egy külön raktáratok, egy ilyen repülőgép hangár például, ahol az érmeket, meg a kupákat, serlegeket, ajándékokat tartod?
4: Hát ez most lehet, hogy furcsán fog hangzani, de egy dobozba vannak, és fönn vannak a padláson. Illetve az olimpiai, világbajnoki, tehát ezek a nagyobb érmek, azok el vannak téve egy fiókba, de nincs kín egy se. Most megint azért, hogy miért?
3: Megint egy latin közmondás, amelyik azt mondja, hogy sunt lacrimae rerum, hogy a tárgyak könnyezni képesek. Legalább néha meglátogatod őket a dobozban, vagy a padláson?
4: Nem azért vannak eltéve, hogy teljesen elfelejtsem az egészet, vagy hogy ne lássam őket, hanem azért, mert hogy ugye amikor mi elköltöztünk Érdre, mert amikor Pesten voltunk, akkor még akkor kim volt, akkor nem sokkal később úgy családom lett, mert hogy férjhez mentem, és úgy voltam vele, hogy hát, hogy szeretnénk babát, és hogyha nekünk lesz majd egyszer gyerekünk, illetve gyerekeink lesznek, akkor én nem szeretném azt, hogy különbséget tegyen a gyerek, az apukája és az anyukája között. Tehát általában ugye most pláne fiunk van, és egy fiú azért az apukájára néz fel, ugye ő a példaképe. És az egyik az, hogy nem akartam azt, hogyha majd ő elkezd sportolni, akkor azt láss, hogy az anyukája mit ért el, és akkor az, amit ő elér, az még semmi ahhoz képest. A másik meg az, hogy ne az legyen, hogy most különbséget tegyen, hiszen az apuká is ugye egy olyan értékes ember.
3: Kriszta, őrület különben. Hát te olyan filozófus vagy, hogy Pláton és Arisztotelész vagy Voltaire megirigyelhetne. Ezt te mind magad találtad ki, vagy valaki javasolta neked?
4: Nem, ez magamtól. Mert ugye mindenki azt mondja, hogy de hát tegyem ki, mert hogy az milyen szép, meg milyen jó. És tényleg szép, meg jó, meg biztos, hogy egyszer majd, ha Bálint nagyobb lesz, akkor meg fogja nézni, meg látni fogja, meg tudni fog róla, de én már nem ebbe élek. Uh-huh. Úgyhogy ezért.
3: Na most akkor én is őszinte leszek, ugyanis ha a jó Isten engem most 30 évvel fiatalabban szerencséltetne, hogy a férjed legyek, akkor én sajnos vagyok annyira önző, hogy azt mondanám, hogy Kriszta, ezeknek nem a dobozban, meg a fiókban, meg a padláson a helye, mert én magam büszkélkednék vele, hogy valaki, aki hozzám tartozik, annak ilyen kincsei vannak.
4: Igen, de én meg olyan akaratos vagyok, hogy engem ezzel nem lehetne meggyőzni. Mert én azt mondanám, hogy én meg azt szeretném, hogy a dobozba.
3: Akkor az egész filozófia, mint a dominó, dugába dől.
4: Igen.
3: De azért ezeket meg kellett szerezni valahogy. Szerencsére az a jó ember, akiről te beszélsz, bizony elmondta, hogy nem is olyan jó ember ő, mint amilyennek mi hisszük. Valahogy kordába kellett tartani. Te melyik stílust képviselted a kordában tartandók között?
4: Én mindig azt mondtam, hogy soha nem lennék edző, mert nem lenne jó edző belőlem, mert egy jó edzőnek, szadistának kell lenni. És ez vonatkozik Lacibára is. Ő, amikor én ezt először mondtam, akkor tudom, hogy neki ez nem esett jól. De így van, mert pláne aki átélte ezeket, tehát sportolt, és ugye ő is úszó volt, ő tudja, milyen az, amikor mondjuk egy versenyző fáradt, vagy nincs kedve éppen úszni. És hogyha alapozás van, akkor nem teheti meg, hogy azt mondja neki, hogy jó, akkor menjél haza. Van olyan időszak, amikor azt lehet mondani, hogy persze, akkor pihenjél. De egy alapozás alatt nem, és általában ezek az érzések az alapozás alatt jönnek, mert az a legnehezebb. Ugye ő akkor nem azt mondta soha, hogy jó, akkor pihenjél, kislányom, vagy akkor elengedem az edzést, hanem akkor még keményebben odaállt.
3: Volt neki állítólag egy ilyen mértani eszköze.
4: Sárga botja.
3: Sárga botja.
4: A sárga botja, igen.
3: A sárga, amit leginkább persze Güttler Karcsi szeretett, hogyha
4: igen.
3: megtáncoltatott rajta néha.
4: Hát azt nem hiszem, hogy a Karcsi szerette, hogy megtáncoltatták rajta.
3: De azt mondta, hogy ő még volt, amikor kérte 26 évesen, hogy egy kicsit ösztökélje. Téged is kellett ösztökölni néha?
4: Én szerencsére nem találkoztam a sárga bottal össze soha.
3: Be sem mutatkoztatok egymásnak?
4: De így messziről.
3: Magyarán, hogyha a sárga bottal nem kerültél közelebbi ismerettségbe, akkor ez azt jelenti, hogy te olyan fegyelmezett voltál, hogy végigcsináltál mindent. Jaj, szó nélkül.
4: Megpróbáltam megcsinálni, igen, de mondjuk nem tudom, mi lett volna, hogy én a sárga bottal kapom, akkor biztos hazamegyek is. Szerintem versenyző típustól függ, tehát van olyan, akit ösztönözni kell, van olyan, aki megcsinálja magától. Eleve az, hogy oroszlán vagyok, az elég sok makacságot ad, és ezt a tulajdonságomat, az anyútól örököltem azt, hogyha valamilyen célt kitűz maga elé, akkor azt véghez viszi és megcsinálja.
3: Olvastam valahol, hogy például elhatároztad, hogy lehetőség szerint nem lesz belőled két mázsa, és nem engeded el teljesen magad, ennek eddig tökéletesen megfeleltél, de azért az aerobik, meg a futás, az ugra-bugra, az nem mindig.
4: Nem, a futást nem szeretem, azt nagyon nem szeretem. Annak idején, amikor úsztam, és akkor is volt nekünk a futófolyosón ilyen bemelegítő futás, ami nagyon rossz volt. Ettől függetlenül kaptam egy futópadot.
3: Ádámtól?
4: Igen. Nem, én szerettem volna. Mert eljártunk futni, csak az volt nekem a bajom, hogy ugye, ha rossz az idő, vagy bármi történik, akkor ugye az ember nem megy kifutni, mert azért szakadó esőben mégse, és azért mozogni kell. Úgyhogy utána azon gyakoroltam. De például a tornával, így az úszás abbahagyása után nem volt. Tehát nem volt olyan, hogy lusta lettem volna benne. Mindig volt ilyen kis vitatkozás magamban, hogy akkor ma kihagyom, akkor nem, azt meg kell csinálni, nem, akkor ma kihagyom, és akkor végül győzött az, hogy megcsinálom, és ha már elkezdtem, akkor soha nem volt az, hogy most a felénél abba hagyom, akkor végigcsináltam.
3: Zene kell alá?
4: Ezeken a kazettákon általában van.
3: Azért nagyon érdekes a veled való beszélgetés, mert az az Egerszegi Krisztina, akit én megismertem, befelé örülő kislány volt, ez a mai Egerszegi Krisztina pedig hallatlanul bölcs, puritánságában, egyszerűen érthetetlenül puritán ember. Szememben te a világ legjobb női sportolója vagy, de azt hiszem, hogy nem csak a magyarok szemében, hanem úgy általában. Mert 3 olimpián keresztül mindig a csúcsra érkezni egy olyan nehéz sportágban, mint az úszás, még egy Don Schwallander vagy egy Mark Spitz sem tudta ezt produkálni. És ugyanakkor a mentalitásodban, magatartásodban semmiféle olyan hivalkodó nincs. Ami azt jelenteni, hogy te vagy a világ legjobb úszónője, a világ második legjobb sportolója.
4: Igen, mert azt nem szabad elfelejteni, hogy ha elír az ember valamit, az nem csak egyedül magának köszönhető. Van egy út, és ugye én mondjuk a szüleim nélkül, a nővérem nélkül, az edzőm nélkül, az úszótársaim nélkül ezeket az eredményeket nem biztos, hogy elértem volna. Tehát nem én vagyok magamba egyedül. Jó, hogy én úsztam a versenyen, én nyertem meg a versenyt, na de ugye a felkészülés alatt azért ott álltak mögöttem mások is, akik támogattak, segítettek.
3: Életed csúcspontja akkor ezek szerint nem is Barcelona?
4: Hát életem csúcspontja a Bálint.
3: Nem volt véletlen a kérdés.
4: Igen.
3: Nem volt véletlen.
4: Igen.
3: De sportcsúcspontja...
4: Az egyik, mert aztán reméljük lesz más is, és akkor...
3: De sportcsúcspontja mindenképpen Barcelona.
4: Ez érdekes, mert én nem azt tartom csúcspontnak, tehát a sportpályafutásomnál, hanem a 91-es aténi Európa-bajnokságot, mert hogy ott úsztam 2 világcsúcsot.
3: Az még mindig érvényes, az a 2-0-5?
4: 2-0-6-62.
3: 2-0-6-62.
4: A 200 hát, igen.
3: Ez még mindig érvényes,
4: igen.
3: Ugye? Ez a világrekord.
4: Igen.
3: Mennyire közelítették meg?
4: Hál' Istennek nem nagyon
3: végre
4: volt.
3: Valami emberi, drága Krisztám, és nem pedig egy olimposzi istennőnek a szavát hallom. Hál' Istennek nem nagyon. Amiben van egy kis káröröm, van egy kis féltékenység, ugye az a világ.
4: Nem, ez érdekes, mert amikor ugye az ember tart egy csúcsot, hát emlékszem, amikor a 100 hátat megdöntötte a kínai lány, az hát nem esett jól. De akkor még ott volt, hogy a 200 hát ott van. Azért úgy bennem van mindig az öröm, amikor amikor verseny van, 260 és úgy nem nagyon közelítik meg az időt.
3: Akkor úgy látszik, hogy valami ez mégiscsak ragaszkodsz.
4: Hát persze.
3: Ehhez a világrekordhoz.
4: Igen, igen.
3: Ez a világ...
4: 50-60-70-100 évig.
3: Igen. És Athénból például most már látom, mert azért valamennyire szeretnék a versenyekről is kapni egy kis ízelítőt. Athén például hangulatában is olyan Európa-bajnokság 3 arany, 100-hát, 200-hát, 400 vegyes.
4: Igen, de ez általában ugye közrejátszik azt, hogy szerepel valaki. Azt tudom, hogy Laci bá mindig mondta, és ez tényleg így volt, ugye akkor is 400 vegyesen indultam, a 400 vegyes nagyon sikerült, az volt a legelső számom. Utána jött a 100-hát, és mindig az utolsó volt a 200-hát. És az általában így van, hogyha az eleje jól sikerül, akkor még egy kis löketet kap az ember, és akkor onnantól kezdve már még jobban szárnyal.
3: Két edzőtábor is volt, ami számomra is ismert. Az egyik Dél-Afrika kaszinójával, vadrezervátumával, a tengerrel, és Ausztrália a maga exotikumaival. Melyikre hogy emlékszel vissza?
4: Számomra Dél-Afrika kedvesebb, mint Ausztrália. Mert arra emlékszem, hogy Ausztráliában volt az, hogy voltam úgy edzőtávra, hogy én voltam egyedül lány, és azért az nem volt jó. Szóval hiába pátyolgattak a fiúk, azért az nem olyan jó. Dél-Afrikában meg hát ugye ott már két válogatott volt, oda Laci bá versenyzői mentek, és akkor több lány volt. Igen.
3: Kik voltak még? Kik voltak lányok veled?
4: Hát a lányok között volt a Lakos Gyöngyi, a Fábián Kata, akkor a vége felé már ugye volt az Ági.
3: Hamar át tudtál állni a sportoló munkára?
4: Igen. Igen, ebben volt szerencsém, hogy eleve, amikor abbahagytam az úszást, akkor nagyon elég volt az úszásból. Másik oldalon megtaláltam azt, be ugye később utána találkoztunk az Ádámmal, és akkor belekerültem egy olyan társaságba, ahol jól éreztem magam, és egyáltalán nem vágytam vissza a régibe.
3: Uh-huh. Egy pillanatra visszatérek még azért Atlantára, ahol ugye mind a 7 aranyat én magam is megverseltem, hát ismered, amit írtam rólad, a 4-sorost, elmondom azért, hát ha valaki nem ismeri, Kriszta királynő ékszere 4 aranyérem, fénylik egy csillaga, indul a 200 hát, lebben a tündér, ó, milyen isteni tempó, mond a csodákat, látod-e könnyeden át. Hát ugye akkor azért valóban egy kicsit megríkatott téged az aranyérem, meg azt hiszem, hogy egy hatalmas kő leesett a szívedről, vagy a válladról ezzel az aranyjal, ezzel a 200 hát aranyjal, ami a búcsú volt.
4: Igen, de én az olimpiára már úgy mentem ki, hogy ha nem sikerül, ha sikerül, ott akkor is, tehát akkor is az utolsó verseny, mert először azt a 94-ben szerettem volna abbahagyni, csak ugye akkor nem úgy jött össze, és akkor adtam még magamnak 2 évet.
3: Neked már akkor is erőtöd volt?
4: 94-ben nagyon, igen.
3: Már Rómába is úgy mentél?
4: Igen. Utána végül is az volt, hogy én kihagytam egy 1/2 évet, januárba kezdtem el, és januárban, amikor elkezdtem, akkor sokkal több kedvel kezdtem el. Tehát akkor úgy, lehet, hogy azért, mert tudtam, hogy már csak, mit tudom én, 1,5 év van hátra, és akkor így megy lejjebb.
3: Ádámmal hol ismerkedtél meg? Itt Veresegyházán?
4: Nem, de végül is a munkám kapcsán, mert amit csináltam, gyerekprogramot, a végén van mindig egy ilyen 3 napos túlélő verseny a résztvevő gyerekeknek, nem mindenkinek, csak aki a döntőbe bekerül, és ők szervezték a döntőt, és mi ott találkoztunk.
3: Az, hogy a gyerekekkel hogy kell bánni, ez valamiféle ösztönös érzék volt benned?
4: Azt nem tudom, hogy a gyerekekkel ugye hogy kell bánni, mert amíg nincs gyereke az embernek, addig csak gondolja, hogy mi a jó. Amikor már van gyereke, akkor meg csinálja azt, ami szerinte jó, na de hát aztán majd kiderül 18 év múlva, 20 év múlva, hogy az jó volt-e tényleg.
3: Szeretted azt, nem? Már a gyerekekkel ezt a
4: igen,
3: játékot.
4: Igen.
3: Nem hiányzik mostanában?
4: Dehogy is nem. Nem, mert most van egy saját, aki végül is eléggé leköti az időt. Van vele mit foglalkozni, úgyhogy nem cserélném vissza.
3: Te választottad a Bálint nevet.
4: Közösen, mert azért kellett az, hogy az apukának is tetszen. De úgy volt, hogy ha fiú lesz, akkor én írtam össze neveket, ha lány lesz, akkor az Ádám válasz, de ahhoz is én írtam össze neveket, és akkor így közösen kiúzogattuk, ami nem tetszik, és ami megmaradt.
3: Milyen a családi munka megosztás?
4: Én vagyok a Bálinttal a legtöbbet, mert én vagyok otthon vele, mert az Ádám dolgozik. de ettől függetlenül ő sokat segít, tehát hogyha hazajön, akkor a fürdetés, közös fürdés van, a két fiú közösen fürdik. Tulajdonképpen úgy vagy, amiben tud, ő segít.
3: Ő mit csinál?
4: Neki van egy cége, és ilyen kalandtúrák, a cégtréningeket csinálnak.
3: Nincs semmiféle kismamafóbiád, vagy szóval, hogy mondjuk idegesítene a gyerek, vagy most már, mert hallottam olyat, aki...
4: Nem, hát olyan van, amikor egy kicsit úgy fáradtabb az ember, és akkor nehezebben bírja. Vagy amikor úgy belegondol, hogy ugye egyel ilyen idézőjelben nehéz, akkor mi lesz majd, ha kettő lesz, vagy ilyenek vannak?
3: Könnyebb lesz.
4: Vannak,
3: mert
4: igen.
3: Akkor a kettő elfoglalja egymást. Tapasztalatból mondom.
4: Igen. Hát én a nővéremnél látom a helyzetet, mert ott úgy van, hogy a nagyobbik az tündéri jó gyerek, és a kisebbik az meg egy nagy ördög. De szabályosan. És ugye hát a Klári már a nagyobbiknál megszokta, hogy akkor ezt nem csinálja, és a kicsi meg dettó az ellentéte, és ő a földet rámolja, a növényt tépkedi.
3: Bálint, úgy, hogy van azonok a testvérekkel?
4: Ő nagyon jól megvannak, mivel egy ikerházban lakunk, ezért sokat vannak együtt, és ő magától megy át, mert kinyitja a garázsajtót, átmegy a garázson, és akkor bekopog, és ott beengedik, és akkor ő átmegy szomszédolni, vagy hirtelen jön három gyerek hozzá, hogy visszahozza két unokatestvérét.
3: És ha van egy kis szabad időd, amikor egyedül vagy, bár ilyen azt mondom, hogy szinte nincs is.
4: Nincs. Néha úgy mondom az Ádámnak, hogy kérek egy hét szabadságot, én elmegyek egy hétre.
3: És de akkor hová mennél, és mit csinálnál?
4: Hát ez az, hogy ezt csak mondja az ember, mert ugye egy nap után már biztos az lenne, hogy a hiányoznak, és nem tudna. De úgy néha úgy vagyok vele, hogy igen, jó lesne egy kicsit, hogy nem kell odafigyelni. Kiülne az ember a kertbe, mondjuk épp ilyen jó idő lenne, hogy nem szakadna az eső, és olvasna.
3: Ki szokott mesélni Bálintnak?
4: Én.
3: Te? Miket mesélsz neki?
4: Mesekönyvekből szoktunk olvasni este lefekvéskor.
3: Saját mesét? Saját életedből, amikor Kriszta
4: picilányból. Azt még nem, nem.
3: De jön majd az is?
4: Hát szerintem akkor, amikor már egy kicsit nagyobb.
3: Mikorra jön a következő?
4: Hát szeretnénk.
3: Aha.
4: Szeretnénk.
3: Tehát várható. És mennyi a végállomás?
4: Így pontos számot nem tudok mondani, mert úgy vagy ember tervez, Isten végez. De hát azt mindenféleképpen szeretnénk, hogy testvére legyen. Aztán, hogy egy, kettő... Hát. Mondjuk olyan túl sok nem, tehát olyan túl
3: szóval
4: sokra
3: nem. Szóval szóval nem példakép.
4: Igen.
3: Igen.
4: Igen,
3: de
4: nem
3: azért
4: tudom.
3: 3-4-5 akár lehet is.
4: Hát azért az 5 az sok. A 4-4-en is már gondolkozom.
3: Hát akkor maradj.
4: Igen.
3: Jó, vagy 3 a magyar igazság, 1 a ráadás. Köszönjük szépen.
1: Egerszegi Krisztinával Molnár Dániel az ezredfordulón beszélgetett. Hamarosan idézzük majd Egerszegi Krisztina 5 olimpiai bajnoki győzelme közül az egyiket, hiszen mégiscsak Párizsban zajlik jelenleg az úszó Európa-bajnokság. Egyébként jelenleg a 400 méteres mix vegyes váltó előfutamai zajlanak, itt ugyebár Magyarország nem indított váltót. Ellenben 5 perccel 11:30 után majd szurkolhatunk férfi 800 méter gyors előfutamban Sárkány Zalánnak és Rasovszky Kristófnak, akkor majd kapcsolunk Párizsba. Előtte viszont kapcsolunk Birminghamben, ahol egy órával kevesebb az idő, mint Párizsban. Ellenben ott van az atlétikai Európa-bajnokság helyszínén Regős László Pál, és elmondja nekünk, hogy milyen események lesznek a mai nap során, és mely magyar sportolóknak szurkolhatunk. Szerbusz, Laca! Nincs meg Regős László Pálnak a hangja, de dolgozunk rajta.
5: Szia, Laci, köszöntöm a hallgatókat. Nagyjából 4 óra múlva kezdődik a mai délelőtti program. Tehát nagyjából 4 óra múlva kezdődik a ma délelőtti program, amiben majd 6 magyar atlétának szurkolhatunk, összesen 4 versenyszámban. Kalapács, hát a diszkoszvetésben, bocsánat, Szikszai Róbert és Huszák János áll majd dobókörbe, Szikszai az A csoportban, ő már magyar idő szerint 11:35-kor, míg Huszák János majd délután 1 órakor a B csoportban, a 100 méteres síkfutásban a férfiaknál Irovszki Dominik. Az előfutamok között a második futamban a 9-es pályán rajtol majd magyar idő szerint 12 óra 22 perckor, aztán férfi 110 gáton következik Eszes Dániel előfutama, ezt 12 óra 40 perckor rendezik. A tervek szerint majd a Nemzeti Sportkrónikában erről élőben tudok beszámolni, és a 400 gátasok között a férfiaknál 2 magyar érdekeltség is van. A második futamban Bánóczi Árpád, a harmadikban pedig Molnár Csaba áll rajthoz. Hát reméljük a legjobbakat. Talán nem ez a legerősebb délelőtt magyar szempontból, viszont nemzetközileg azért vannak itt érdekes, vagy itt is érdekes számok. Például a férfi magasugrás selejtezője kezdődik majd hamarosan. Itt van a címvédő olasz.

0: Pedig igazán érdekes lesz a ma estében az az, hogy Halász Bence és Szabados Ármin is döntőben a férfi kalapácsvetők között. Ez majd magyar idő szerint 8 óra után 10 perccel kezdődik, de előtte még egy teljes délelőtti program. Előttünk áll, reméljük, hogy minél jobb magyar szerepléssel. Stúdió.
1: Köszönöm szépen Regős László Pálnak. Délig tart a visszajátszás, délbe kezdődik a bajnokok műsora. Mint hallhatták, a visszajátszás adás idejében férfi diszkosz selejtező kezdődik el. Természetesen Regős László Pál majd beszámol róla, hogy Szikszai Róbert hogy teljesít itt a selejtezőben. De a mai nap során ugyebár elsősorban Párizsra vetjük vigyázó szemünket, hiszen ott zajlik a vizes Európa bajnokság, és zajlanak az előfutamok a mai nap során. Egyébként a medencés számok tekintetében ez a második nap. Túl vagyunk már a férfi 100 méter gyorson, itt Milák Kristóf és Németh Nándor révén voltunk érdekeltek, túl vagyunk a férfi 200 méter hátnak a selejtezőin, itt Kós Hubert a harmadik legjobb időt úszta, Rász Zsombor pedig a 18-at, azonban ez azért számít 16-nak, mert több francia is megelőzte, így aztán Rász Zsombor is ott lehet a középdöntőben, és hamarosan szurkolhatunk férfi 800 méter gyorson Rasovszky Kristófnak és Sárkány Zalánnak az előzetes számítások szerint. Negyed óra múlva csobbannak a vízbe, akkor természetesen megyünk majd ismételten Párizsba Katona Lászlóhoz, most viszont egy kicsikét visszarepülünk időbe, és ahogy ígértem, ha már hallhattak egy beszélgetést, egy ezredfordulón készült beszélgetést Egerszegi Krisztinával, a magyar úszó királynővel, akkor idézzük fel az 5 olimpiai bajnoki címe közül az egyiket.
2: Jó estét, szép hajnalt, boldog ébredést, kedves hallgatók! Következik a 200 méteres női hátúszás, amelynek döntőjében Egerszegi Krisztináért szurkolunk. A 200 méteres női hátúszás, amelynek első olimpiai aranyérmét 1968-ban Watson nyerte az Egyesült Államokból, és nem igazi amerikai száma 200 méteres női hátúszás, hiszen kétszer győztek amerikaiak, kétszer NDK-beliek, egyszer egy hollandnál, és kétszer egy magyar. Úgy hívják Egerszegi Krisztina. 1988-ban a semmiből robbant be a Csámsiluszodába, hogy legyőzze az NDK vízi torpedóit. Felejthetetlen élmény volt az, amikor elsőként csapott be a célba, és eredményhirdetésnél egyszer csak nem láttam picin törékeny kis testét, meghűlt bennem a vér. Mi történt? Mi történhetett? Aztán semmi más nem történt, mint hogy közbefogta két hatalmas NDK-beli lány, törékeny, pici, 14 esztendős Egerszegi Krisztinát. Aztán következett a Picornell-uszoda, a győzedelmes, a fantasztikus, a csodálatos, ahova már esélyesként érkezett. Ahol, mint ő elmondta, elvárta tőle az ország a három aranyérmet. Várta? A pokol várta. Hármat. Krista. Néztem rá, amikor beszélgettünk, de ő csak bólogatott. Tudom, ez már nehéz volt. És most itt vagyunk a Georgia Tech Aqua Centerben, Atlantában, harmadik olimpiáján, és megnyerheti talán azt az ötödik aranyérmet, amelyet Janet Evansnek nem sikerült megnyernie. Talán. Talán, de ami a legfontosabb, ha netán nem, akkor is ugyanúgy kell szeretni. Következik tehát Egerszegi Krisztina, aki a négyes pályán fantasztikus időt úszott. Azt mondom, hogy a 2 perc 9,18 század másodperc valami egészen káprázatos. Az elkövetkezendő 3 percben gondolom egy ország figyeli, hogy mit tesz Krista. Gondolom papa, mama, Klária nővére figyeli, és figyeli egy Krek nevezetű négylábú is, aki a maga 3 hónapjával talán ott ül valahol a kennel sarkában, hegyezi a fülét, és nem érti, hogy miért nem alszik a család, miért van még mindig világos, mert Craig kicsit lusta istenem, hát 3 hónapos. Egyébként Rottweiler. Rottweiler aranyos, mindent rág, az ember benyújtja a ketrecbe a kezét, és azonnal majszolni kezdi. Aztán majd nagy kutya lesz belőle, talán egy kicsit félelmetes is, de azért talán Craig nem lesz Craig, hanem kedves marad. Ebben a pillanatban megjöttek az úszók, Egerszegit nézem, a szokásos fekete sapka, a szokásos piros-fehér-zöld melegítő. Vajon elrakja újból úgy az okniát, mint ahogy délelőtt? Hogy van ideje, van esze, van mersze? Itt a döntő pillanatban, mondjuk egy perccel a rajt előtt ismét hajtogatni azokat a flotír valamiket. Mert sok mindenre van mersze, esze, Hajdanában őt kényezte.

0: Tette mindenki, mint a legfiatalabbat. Most amolyan tyúkanyó 22 esztendősen. Még nincs is egészen 22, hiszen néhány nap hátra van. Még talán azt is mondhatom, néhány hét addig a születésnapig. De hát azért ő már ilyen, hogy maga köré von mindenkit. Kovács Ágit hallották néhány nappal ezelőtt, hogy a döntő előtt ajándékot kapott. Igen, igen, azok az ajándékok, Kriszta, amelyek olyan jellemzők rám. Azok az ajándékok, azok a plüssnyulak, azok a plüssmacik, amelyek annyi helyen örömet okoznak. Csak azért, mert te adtad. Aztán persze van egy fénykép is. Ott valahol a rádiós szoba falán, ahol két sor talán van rajta, és amely azt hiszem ott marad, mondjuk addig, amíg nyugdíjba megyek. Kicsit fakult ez a fénykép, de hát Istenem, jobb fénykép készülhet, kedvesebb soha. Következik a 200 méteres női hátúszás, amelynek döntőjében az egyes pályán egy régi-régi ismerős, legalább olyan régi ismerős, mint Egerszegi Krisztina. 1989-ben már ott volt az Európa-bajnokságon. Ötödik lett Lorenza Vigarani a legutóbbi olimpián, csak a B-döntőig jutott. Ő egyébként a korelnök a maga 26 esztendejében. A kettes pályán Nina Zsivanyevszkaja, az oroszok kitűnősége, 19 esztendős moszkvai, a világranglista negyedik helyezettje. A hármas pályán egy meglepő berlini kislánya, a maga 17 évével. A világranglistán ugyanis csak a 14. volt. Egyébként a kosárlabdát kedveli még az úszáson kívül. Egyébként úgy hívják, hogy Anke Scholz, mert lehet, hogy a nevét azt nem mondtam. Az négyes pályán Egerszegi Krisztina. Ez a név mindent elmond. Mindent. Azt hiszem, nincs olyan, amit ne tudnánk róla. Az iménti nagy taps Whitney Hedgepetet köszöntötte. Ő 25 esztendős, a 100 méteren ezüstérmet nyert. Ő félelmetes ellenfél, még akkor is, hogyha a világranglistán csak a 7. helyen állt az olimpia előtt, illetve áll. Következik egy japán lány Nagasakiból, Miki Makao. Ő a világranglista második helyezettje. Ha közben azt kérdezték volna, ki az első, ugye nem kell mondanom. Egy lány, aki most leveszi a melegítő nadrágját, már csak a mez van rajta, az oknikat már összehajtotta, Egerszegi Krisztina. A hetes pályán, Katlen Rund Németországból, a tavalyi Európa-bajnokság bronzérmese, akinek a mamája mellúszásban olimpiai Európa csúcstartó volt 1970-ben, a papája pedig az 1968-as mexikói vízilabda csapat tagja volt, honnan örökölni. És valami elképesztő. A 8-as pályán Anna Simcsics, aki 20. csak a világranglistán. 20. Új-Zélandról jött, és hogyha már Új-Zélandról jött, akkor már azért valamit itt produkálnia kell. Olyan messziről jött, akkor produkálnia kell. Itt van a döntőben 24 esztendőse. Következik az igazság. 2 perc, 5, 6, 7, 8, 10 másodperce. Amikor minden eldőlhet, fölkapaszkodnak a lányok. És akkor figyeljünk. A rajt jó, egy nagy csobbanás, és egy utolsó fohászkodás. Gyerünk! Amikor kijönnek a víz fölé a lányok, akkor Nina Zsivanyevszkaja az élen. Amikor már megtesznek néhány karcsapást, akkor talán egy gondolattal Egerszegi Krisztina. 25 méternél járva Egerszegit látom az első helyen, de Nina Zsivanyevszkaja nagyon-nagyon ott van a nyakán, és figyelni kell Lorenza Vigaránira is. Következik az 50 méteres forduló. Itt majd már lesznek összehasonlító eredményeink. Krista fordul elsőnek, az időeredménye 30,30 század másodperc. Egy teljes másodperccel jobb, mint amit úszott a délelőtti előfutamban, és 2 tized másodperccel jobb, mint amikor a világcsúcsot úszta 1991-ben Athénben. De azért itt még nincs megugrás. Nincs megugrás, hiszen Zsivanyevszkaja jön. Tulajdonképpen azt mondom, csak Zsivanyevszkaja az, aki lépést tart vele. De nem, Hedgepet ebben a pillanatban bejelenti igényét, hogy neki is ott van, kell sertepertélnie majd valahol az elején. De Zsivanyevszkaja a második helyen. Egerszegi elsőnek fordul. No, Krisztina, nézzük az órát. 1 perc 2,9 század másodperc. Jobb, mint a világcsúcs részideje 1991-ben Athénben. Ott 1 perc 2,34 század másodperc volt. De visszába zavarakkal még akkor is, hogyha az előnye most már egy teljes testhoz igaz, mintha annyira Zsivanyevszkaja leszakadni látszana, a második helyre följön az amerikai Hedgepeth, Whitney Hedgepeth, és még hátra van ebből az 50 méterből mondjuk 20 méter, az azt jelenti, hogy most már 60 méter lehet összesen hátra. A fordulót, nézzük a fordulót, a forduló csodálatosnak tűnik, ragyogóan jön el a faltól, 1 perc 34,91 század másodperc, ez valamivel rosszabb, mint amit a világcsúsnál úszott, de kifigyel a világcsúsa, akkor, amikor utcahosszal vezet Egerszegi Krisztina, a testhozta előnyöket számítva, most már körülbelül 2 testhosszja az előnye, hátra van még 25 méter, ezt nem lehet elvenni Egerszegi Krisztinától, tekintettel arra, hogy az előnye Whitney Hedgepethel szemben több mint 2 testhoz, egészen biztos, hogy meg lesz az újabb magyar aranyérem, egészen szépen, gyönyörű tempókkal úszik, úgy, ahogy tőle megszoktuk, nem is kell hajrázni, nincs szükség egyszerűen hajrára, csak a második helyért van hatalmas harca, 3 testhosszi előnnyel ebben a pillanatban olimpiai bajnok Egerszegi Krisztina, 2 perc 7,83 század másodperc az ideje. És ami nem sikerül, csak Dawn Frasernek az egész földkeregsége, hogy egy számban 3 olimpián 3 aranyérmet nyerni, az neki sikerült. Szöul, Barcelona, Atlanta, aranyvárosok, megvan a második aranyérem. Valahogy úgy köszöntöm be, ha minden igaz. Jó estét, szép hajnalt, boldog ébredést Magyarország!
1: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.

0: Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: 2026. augusztus 11-én, kedden 3,5 perc elmúlt, 11:30, ez azt jelenti, hogy kevesebb, mint fél óráig tart még a visszajátszás műsora, de a visszajátszás hátralévő részében még foglalkozunk atlétikával, hiszen Birminghamben az atlétikai Európa-bajnokságon elkezdődött a férfi diszkosz selejtező, Szikszai Róbert révén vagyunk ott érdekeltek, úszásban pedig elkezdődtek a férfi 800 méter gyorson a selejtezők, itt két magyar a révén is érdekeltek vagyunk a részletekről, a helyszínről, Párizsból, Katona László.
2: Egyelőre még a harmadik futam zajlik, és 650 méterhez tartanak a versenyzők. Úgy néz ki, hogy azért Sven Schwarz előnye, ha nem is annyira, de azért maga biztos, hiszen a görög Márkosz előtt ő az élen, ők ketten. 800 gyors esetében, ha már magyaros számok, akkor az elmúlt években vagy évtizedekben volt lehetősége magyar versenyzőnek megnyerni az Európa-bajnokságot, úgyhogy ez nem annyira új keletű dolog. 2012-ben és 2008-ban is Kis Gergő tudott diadalmaskodni, de van két név, amely azért túlszárnyalja még őt is, ami azt jelenti valójában, hogy az elmúlt években általában Románcsuk vagy Paltrinéri diadalmaskodott. Hát az az egyetlen pozitívum, hogy az olaszoktól nincsen Paltrinéri, de Románcsuk sem az ukránoktól, hiszen 2014-ben Paltrinéri, 16-ban is ő nyert, majd egyébként 22-ben, de 18-20, illetve 24-ben Mihajlo Románcsuk diadalát hozta ez a versenyszám. Egy francia Renault, aki úgymond belepiszkít a felsorolásból, 2010-ben tudott egyszeres Európa-bajnok lenni. Jön az utolsó pár méter, az utolsó 50 méter, ha minden igaz, akkor a harmadik előfutamból és majd a negyedikben lesz a két magyar versenyző, Rasovszky Kristóf, illetve Sárkány Zalán. Zalán azért érdekes, mert ő regnáló, rövidpályás világ- és Európa-bajnokként érkezett ide Párizsba, csak ugye itt kicsit kevesebbet kell majd fordulnia Zalánnak, hiszen 25-ben Lublinban nyerte a 800 gyorsot rövidpályán, és 24-ben Budapesten pedig a világbajnokságot, de Nagymedencében, EB-n is van neki már érme, még Belgrádból 1500, illetve 800 gyorsan tudott a harmadik helyen beúszni, úgyhogy nem új keletű dolog számára az, hogy itt egy jó eredményt tudjon elérni. Az egyéni legjobbja az 7.48.90, de az országos csúcstartó az nem más, mint Rasovszky Kristóf 7.44.42-vel 5. helyezés Katarban a világbajnokságon 800 gyorsan Nagymedencében, miközben megnyerte a 10 kilométert még nyílt vízen akkor Katarban, de most lehet, hogy már egy kicsit másabb a formája neki. Bár a nyílt vízből ő is érkezik, úgyhogy lehet, hogy a bemelegítés megvolt, és majd itt jönnek azok az eredmények valójában, amelyek az ő esetében is érmeket hozhat, de majd meglátjuk, hát ez zavarosan kiderül. A futamot egyébként Schwarz nyerte a harmadikat, 7.46.93-as ideje az egyik legjobb, Márkosz a második, de Tullio pedig a harmadik. A harmadik futam az erősebb volt, és jön akkor a negyedik, ahol van olimpiai bajnok is, ami azt jelenti, hogy Daniel Wiffen is jelen van, természetesen ővé lesz majd a hármas pálya. Daniel Wiffen azért érdekes, mert az írek versenyzője igazából egy kicsit ilyen furcsa szerzemény. Van egy ikertestvére, aki majd a 8-ason úszik, Nathan Wiffen. Hasonlítanak egymásra, de Daniel Wiffen 2023-ban jelent meg egy bukaresti rövidpályás Európa-bajnokságon, ott megnyerte a hosszabb távokat, 400, 800 és 1500, de előtte egyáltalán semmiféle eredménye nem volt, aztán 2024-ben megnyerte az olimpiát 800 gyorson, ráadásul olimpiai rekorddal, Bobby Finkét az amerikait megelőzve, és Gregorio Paltrinérit az olaszt, szóval ki tudja, hogy most is ő még milyen formát mutat. mert amikor az Európa-bajnokság volt két évvel ezelőtt, akkor ő nem volt jelen Belgrádban, azt Románcsuk nyerte, éppen a testvére ellenben a 8. helyen zárt Neten Wiffen. Szóval összességében Hemvó az a nullás pályán, Kakulakis az egyesen, a kettesen Sárkány Zalán 50 métert követően a 3. helyen fordult, a 3-ason Daniel Wiffen csak 4. Liebmann, illetve Klemet a 4-es 5-ös pályán, két német versenyző, úgymond Liebmann vezetett 50 méter után, és a 6-oson Rasovski, aki 7. helyen fordult, Marcello az olasz a 7-es pályán, 8-oson Neten Wiffen Írország, és a szlovák Vojtko a 9-esen. Túl vannak az első 100 méteren, Liebmann vezet, Sárkány Zalán a 2., Rasovski Kristóf a 9. helyen, azaz jelenleg utolsó előtti, de nincs akkora hátránya egyelőre, bár több mint egy testhossz, hanem másfél az első helyezetthez képest, aki nem más, mint a német Liebmann. Kristófnak az elmúlt időszakban ezek a döntők annyira nem jöttek össze itt 800-on, de hát összességében, amikor volt az országos bajnokság, akkor mindössze 1 századdal maradt el Betlem Dávidtól, a két ferencvárosi úszó egymás között harcolta le a 800 méteres gyorsúszás fináléját az országos bajnokságon. 7:48.08, ez Betlem Dávid ideje, Rasovski Kristófé 7:48.09, ebből látszik, hogy nagyon közel volt a két versenyző egymáshoz, és Sárkány Zalán akkor a 3. helyen zárt, ő volt a bronzérmes a hazai OB-n. 200 métert követően Liebmann az élen, Sárkány Zalán a 2. helyen, és most már csak a 8. Rasovski Kristóf, lemaradva egy kicsit. Van 4 versenyző, akik eljöttek a többiektől, és vannak a maradék 5 úszó, amely egy kicsit lemaradva. Ebben van Rasovski, az előbbibe pedig Sárkány Zalán, de Liebmann nagyon jól jön ott középen. 2007-es születésű, roppant fiatal, 19 esztendős, miközben Rasovski, amely legidősebb, 97-es születésű, tehát ő már 29 esztendős. 250 méternél Liebmann az élen, Sárkány Zalán pedig egyelőre a 2. helyen halad, és Rasovski a 7. helyre feljött most már. Sárkány Zalán testvére Zétény, az ifjúsági, illetve junior nyílt vízi Európa bajnokságon remekelt, ami azt jelenti, hogy Sukoron nyert 3 aranyérmet. Nagy tehetség ő is, nem csak a bátyja, de hát sokat nem látják egymást, mert most már Amerikában jár egyetemre Sárkány Zalán. Korábban volt ő is Bob Bowman tanítványa is az Arizona Egyetemen, de ott Zalán elmondta, hogy akkora figyelmet nem nagyon fordítottak az irányába, úgyhogy ezért váltott, és most már Indiánában edz, és ott készül fel az egyetemi úszó csapatban. Ugye az ő esetében azért is érdekes, mert mégiscsak Jardos medencében úszik, ha úgy adódik. Tehát kevesebbet kell neki a távokat tekintve megtenni, többet kell fordulni, de hát ez nem hátrány, úgy néz ki azért az úszók számára. Egyébként ebben az esztendőben 400 gyorson, illetve 1500 gyorson országos bajnoki címet szerzett Sárkány Zalán. 400 méterhez érnek az urak, azaz a fél távnál egyelőre Liebmann előnye magabiztos, a 2. helyen pedig Sárkány Zalán, és Wiffen, Daniel Wiffen jön fel a 3. helyre, azért vele még számolni kell, Rasovski Kristóf pedig felzárkózva most már az 5., és egy kicsit Oliver Klemet, a másik nyíltvízi úszó lábvizén próbálna jönni előre, hogy egy kicsit azért tudja a különböző távolságokat eszközölni, mert úgy néz ki, hogy azért nem kéne lemaradni az első 4-essel kapcsolatban, tehát Kristófnak is mennie kellene egy kicsit feljebb, hogy ő olimpiai bajnok, 2-szeres világbajnok, 6-szoros Európa bajnok, nyílt vizen, miközben úgy zárójelben hozzá kell tenni, hogy azért most már a medencében is egy pár éve próbálja ő is a legjobb formáját mutatni. 400 gyorsan is övé az országos csúcs, 3:45.32, a mostani országos bajnokságon idézőben mindössze csak egy 4x200-os gyorsváltóval elért aranyérme van, 800-on második, 1500-on és 400-on pedig 2 bronzérem a neve mellett, még 200 gyorsan is elindult, ott 5. lett Rasovski Kristóf. Ez azért érdekes, hogy ahogy idősödik ő is, mint hogyha egyre rövidebb távokon lenne egyre jobb, Egyelőre az ötödik helyen 500 métert követően, Sárkány Zalán pedig a második, Libman magabiztosan vezet, több mint egy test rossz az előnye. Sárkány Zalánnal szemben 550 méternél fordul Libman, és aztán ővé az első hely. Az időeredményeiket tekintve pedig olyan 29 másodperc körül úszkál Sárkány Zalán, tartja-e jó formáját, és ugyanígy tesz Rasovszky Kristóf is, tehát nem mennek 30 másodperc fölé a versenyzők. Klemet ellenben, mivel 30 másodperc felett úszta a legutóbbi 50 méterét, ezért már, ő már csak az ötödik és negyedik helyre feljön. Rasovszky Kristóf el is megy mellette, Sárkány Zalán pedig ostromolja Liebmannt, aki vezet 600 métert követően, Wiffen pedig a harmadik beékelődve a német, valamint a magyar versenyzők közé. Maga biztosan negyedik, Rasovszky Kristóf, aki azért Daniel Wiffentől olyan két testhossz hátrányban van, de ha úgy adódik, akkor egy 7.50 belüli idő elegendő lehet a döntőbe kerüléshez. Ha az megvan, akkor a negyedik helyen 7.50-en belül meg lehet a legjobb 8, azaz a döntőbe kerülés is. Liebmann az első, akkor, amikor már csak 150 méter van hátra a versenyből, a második helyen Sárkány Zalán, mindössze egy test hossz a hátránya, de jön Daniel Wiffen is most már harmadik helyen, illetve Rasovszky Kristóf sincs annyira lemaradva, úgyhogy ők négyen eljöttek, bár inkább csak háromfős az élmezőny, Liebmann, Sárkány, valamint Wiffen. Most már Rasovszky egy kicsit lemaradva az utolsó 100 méternél figyelnie kell, hiszen a mellette lévő pályákon jön Klemet, illetve Marcello, az olasz versenyző, de Klemet teljesen elkészült az erejével, őt már Marcello, az olasz is le fogja hajrázni. Jön az utolsó 100 méter, Liebmann az élen, továbbra is egy test hossz az előnye, Sárkány Zalánnal szemben, tőle másfél test hosszra pedig az olimpiai bajnok Daniel Wiffen. Továbbra is negyedik, Rasovszky Kristóf, meg lehet ebből a döntőbe kerülés mindenki esetében, hiszen 7.50-60 például a svéd Johansson ideje, és tőle 4 másodpercre van Román Proka, szóval ebből látszik, hogy volt lemaradás természetesen az előző futamban is. Gálasz Benito 7.48-al egyelőre jön az utolsó 50 méter, egyelőre Liebmann az élen, és féltest hossz volt mindössze már csak az előnye Sárkánnyal szemben a németnek, lehet megnyeri a futamot, majd Sárkány Zalán is úgy jött majd a döntőbe, Wiffen pedig lemaradva a harmadik, Sárkány Zalánra pedig nagyon ráúszik mindjárt az olasz Marcello, de megnyeri a futamot a német Liebmann, rajtszél győzelmet aratva, becsusszan, és az idő eredménye pedig 7.41.87, Sárkány Zalán 7.42.34, Wiffen 7.44.86-tal a harmadik, Rasovszky pedig 7.49.48-al a negyedik, meg lesz a döntőbe kerülés, és Sárkány Zalán nem csak egyéni csúcsot úszik, hanem országos rekordot is kora reggel, annyira nem, mert már mindjárt dél van. Tehát ennél jobbat nehezen lehetett volna összehozni. 7.42.34 a magyar új országos csúcs. Hát ez több, mint kecsegtető az ő szemszögéből. Második idővel döntő Sárkány Zalán, Rasovszky Kristóf pedig majd, ha minden igaz, egy hetedik, vagy hatodik, hetedik, nyolcadik idővel szerintem finalista, nyolcadik végül. Azért benne maradt legalább egy fél másodperc Marcellóval szemben. Liebmann a legjobb idővel finalista, második Sárkány Zalán, Wiffen harmadik, Schwarz Márkusz de Tullio Gárez Benito, és Rasovszky Kristóf nyolcadik idővel szintén döntős 800 méteres gyorsúszásban. Remek volt a mai nap, hiszen 100 gyorson német Nándor, illetve Milák Kristóf is bejutott a középdöntőbe, Milák a negyedik, német a nyolcadik idővel elődöntős, Kós Hubert is ott van harmadik idővel, 200 háton az elődöntőben, Rácz Zsombor 16. idővel szintén elődöntős, és akkor most a két 800-as gyorsúszó, Sárkány Zalán második idővel országos csúcsa, Rasovszky Kristóf pedig 8. idővel szintén döntős, az majd holnap lesz, majd ma délután Szabó Feltóti Eszter 200 háton, 50 pillangón pedig Milák Kristóf fog döntőzni, 18 óra 30 perc után jönnek ezek a finálék, de a két középdöntőben majd Kós Hubert, Rácz Zsombor 200 háton, illetve 100 gyorson Milák Kristóf, valamint Német Tándor is érdekelt lesz, és a nap zárásaként 800 gyorson majd Jakl Vivienért lehet szorítani. Egyelőre minden szép és jó, Párizsban a magyar úszók jól teljesítenek. Én búcsúzom, a szó a budapesti stúdióé.
1: Párizsban és Budapesten is 2,5 perc elmúlt 3:42, Birminghamben viszont 2,5 perc elmúlt 3:41, viszont elkezdődtek az atlétikai Európa bajnokság második napi küzdelmei, hogy eddig mi történt a mai nap során, ezt elmondja a helyszínről Regős László Pál.
3: Köszönöm szépen. Először azt mondom, hogy mi történik most, hiszen Szikszai Róbert először a dobókörben a férfi diszkoszvetés selejtezőjében. Meg is pörög a saját tengely körül, és eldobja a szert. Ez sajnos nem egy igazán nagy eredmény, ez jócskán 60 méter alatt, ráadásul nem is méreti le Szikszai Róbert ezt a próbálkozást. Ő is érezte, hogy ebben nem volt annyi, hogy érdemes legyen, hogy a döntőbe jutás szempontjából ez akár bármit is jelentsen. Persze olyan nagyon komoly esélye sem neki, sem Huszák Jánosnak nincs a döntőbe jutáshoz az eddigi eredményeik alapján. Idei legjobbja Szikszainak 61-55, ami pedig a döntő szintet illeti, az 66 méter. Azért ez elég messze van ettől a 61-55-től. Egyelőre Daniel Stoll áll az élen, a svédek klasszisa 63 méter 95 centit dobott, mögötte Martinus Alekna, ez Virgilius Aleknának az egyik fia, de nem a világcsúcstartó fia, hanem a másik. Mikolász Alekna majd a B csoportban kap helyet. Zajlik közben a 400 gátas elődöntő a hölgyeknél, illetve a férfi magasugrás selejtezője. Utóbbiban az esélyesek közül Gianmarco Tamberi az első magasságot kihagyja a 210 centit, de az ukrán Oleg Dorocsuk gond nélkül átvitte, ahogy még jó néhányan. Erről majd később részletesen, most viszont a szó megint a stúdiói.
1: Egyébként a mai délelőtt során még a férfi diszkos selejtező mellett érdekeltek leszünk mi magyarok Mátósára révén 400 női gáton, 100 férfi síkon Iloszki Dominiknak szurkolhatunk, 110 gáton Eszes Dánielnek, illetve 400 gáton Bánóczi Árpádnak és Molnár Csabának. Az események úgy alakulnak, hogy majd nagyjából a 12:30-as hírek után tudunk már több hírt mondani Birminghamből, úgyhogy a visszajátszásban már atlétikával nem fogunk foglalkozni. Viszont van még a visszajátszásból 10 perc hátra, és szeretnék, hogyha egy nagyon-nagyon régi és nagyon-nagyon kedves emléket meghallgatnának még itt a visszajátszás hátralévő időben. Ugyebár zajlik Párizsban a vizes Európa bajnokság, és a mai nap során lesznek a második döntők. A tegnapi nap során három döntő volt, és a három döntő közül egyben volt érdekelt Magyarország. A női 4x200 méteres gyorsváltónk ezüstérmet szerzett, vagyis második helyen végzett, és most így az adás vége fele szeretném felidézni egy 1952-es közvetítést, a Helsinki olimpiáról van szó, ahol a női gyorsváltónk, azt hiszem sokan tudják, aranyérmet szerzett. Az elképesztő belegondolni, 74 évvel ezelőtti közvetítést hallgathatnak meg, tehát Helsinkiből, amikor a női úszó gyorsváltónk 400 méteren olimpiai bajnoki címet gyűjtött be.
4: Ez sárga sapkát, de hangzott már a sípszó. A versenyzők ott állnak a rajtkövön. Néhány pillanat múlva az indító kezében magasba emelkedik a pisztoly. A pisztoly már a magasban van, és néhány pillanat múlva eldörren. A figyelmeztető szóra előre hajolnak az úszónők. Rajt! 8 test egyszerre ugrott be a vízbe. Az elrúgás nagyszerűen sikerült mindegyik versenytőnél. A 25. méternél azonban már kialakul valamiféle sorrend. Ez szerint Véger Andersen halad az élen, és közvetlenül mele egy magasságban Green az Egyesült Államok versenyzője. A három magyar versenyző a harmadik, negyedik és ötödik helyen úszik pillanatnyilag. A kettes pályán úszó Kawamoto igyekszik most az ére törni és átvenni a vezetést, amikor az 50. méterhez közelednek. Még mindig a harmadik, negyedik, ötödik helyen van a három magyar lány, és közülük gyenge Vali közeledik legelőször oda az 50. méterhez, most érinti meg a falat, a magyarok közül másodiknak Székely Éva, a harmadiknak pedig Novák Éva. Következik tehát a 75. méter. Gyenge Valéria megszokott tempóját megy. Gyenge Valéria megszokott tempóban úszik. Ez a tempó nem túlságosan gyors az első métereken, de aztán egyre jobban belelendül, és igyekszik felőrölni ellenfeleit. Most is Gyenge Valéria még mindig a legjobban úszik a magyar lányok közül. Ő van jelen pillanatban a negyedik helyen, ötödik Székely Éva, hatodik Novák Éva. A helyzet változatlanul az, hogy Véger Andersen vezet, második Kawamoto, harmadik pedig az amerikai Green, amikor közelednek a 100. méterhez. Véger Andersen most érinti meg a falat, Kawamoto e pillanatban, a magyar lányok pedig csak most. Szinte egy vonalban jön most a három magyar lány. A 120. méter felé közeledünk, de Andersen tovább gyorsít. Úgy látszik vissza rögtön az első 200 méteren, azt hiszem azonban igen korán kezdett bele a hajrát. Ők most fokozatosan előre törnek. Pillanatnyilag még ugyanaz a szó, és Véger Andersen van az élen, de most már Novák Éva, Gyenge Valéria és Székely a harmadik, negyedik helyet újra és újra. Green az amerikai versenyzővel együtt halad most a három magyar lány. Sőt, Novák Éva igyekszik meg Andersen, pedig méter felé közeledtek. Úgy látom azonban, hogy 150 méternél ez még nem fog sikerülni neki. E pillanatban Héger érinti meg elsőnek a falat, második Kawamoto, harmadik Novák Éva. következik. Tehát az újabb 50 méter most már a 200-hoz közeledik majd. Randers második, hova gyenge vali, és igyekszik rosságban a Novák Évával. Széke Éva is pontosan ugyanazt a helyzetet foglalja. Egyre csak közelednek ide, akkor a 200-at vége Randersen az Éva. A második, a negyedik Éva együtt. A lány tehát motor mögé, és Széke Éva mint egy féltestről az első között. Véger és Kawamoto most egy oda a célhoz, a falhoz. E pillanatban érintik meg, de egyszerre a falagás következik. Novák Éva azonban csak egy tiszt karcsapással maradt le mögött. Na most lelőre. Rosságban úszik most már az eső. E pillanatban, amikor nem vannak beérdezve. Azonban Kawamoto úgy elő az első, második rövid Véger, ugye van tempó. Jelen pillanatban ő a negyedik helyezett. Kawamotoval rövidesen egy magasságon már ott a fal érinteni. Gyenge Valli elfekvéssel úszik. Széke Éva egy kicsit le van maradva. Gyenge Valli mögött, mint egy 3-4 testhosszal. Novák Éva és Gyenge Valéria együtt halad, szinte egyszerre vágják bele a karjukat. Gyenge Valli igen szépen lendületesen közeledik most az 50-hez. Na most újabb elrugás következik. És következik a 300. méter. Gyenge Valéria most igyekszik Kawamotoval és Véger Andersennel egyszerre úszni. Ez sikerül is neki. Novák Éva azonban szintén igen lendületesen, szépen tör előre. Pillanatnyilag ez a sorrend. Kawamoto első, Gyenge Valli második, Novák Éva harmadik. Széke Éva is most belevág. Igyekszik ő elfoglalni most a negyedik helyet. Úgy látom, ez sikerül is neki, mert megelőzte pillanatban Véger Andersen. Gyenge Valli de gyönyörűen jön el most az utolsó 20 méteren ragyogóan tört előre. Szédületes tempókkal közeledik újra a falhoz, és most már Gyenge Valéria az első. Második Kawamoto, harmadik Széke Éva, hajt el nagy versenylek most az utolsó százon. Gyenge Valéria pillanatban érinti meg a falat elsőként, harmadik, negyedik pedig Novák Éva, nagyszerű sorrendet, ami tempót tudott. Menjünk előre, Valikám, menjünk! Nagyogóan úszik tempót tűz, mert nem túlságosan gyors, de aztán egyforma 50 métereivel fölörli ellenfelei idegét, és hogy fölörli, most már több mint egy testkosz az elődje. Második Kawamoto, harmadik Széke Éva, negyedik Novák Éva, menjél, menjél, Valikám, menjél, meg lesz.
1: Egy évvel ezelőtti felvételt hallhattak, hát nagyjából ilyen volt a hangminőség is, ezért természetesen elnézést is kérhetünk, de azt hiszem, hogy a különös értékét ez adja ennek a felvételnek. Az 1952-es Helsinki olimpiának a női 400 méteres gyors döntőjét hallhatták, illetve pontosabban annak a nagy részét hallhatták itt az elmúlt percek során, és ez volt az utolsó, amit hallhattak a visszajátszásban 2026. augusztus 11-én, hiszen 5 perc múlva lesz dél, és hamarosan átadja a műsor a helyét a bajnokoknak. Előtte azonban még rögzítsük, hogy az úszó Európa-bajnokság során Párizsban 18:30-kor kezdődnek a döntők, női 200 méter hát döntővel, Szabó Feltóti Eszter révén vagyunk érdekeltek, ezt követően pedig Milák Kristófnak szurkolhatunk a férfi 50 méteres pillangó döntőjébe, de lesz még döntő női 100 méter gyorson, férfi 100 méter mellen lesz döntő a mai nap során női 800 méter gyorson, illetve a 400 méteres mix vegyes váltóban is. Hát ebben Magyarország nem érdekelt, mert nem nevezett, viszont az egész hiszen biztos, hogy Magyarország nagyszerűen áll jelenleg a vizes Európa-bajnokságon, hiszen a nyílt vizes küzdelmek során egy aranyérmet, 5 ezüstérmet és egy bronzérmet szerzett hazánk. Betlehem Dávid 10 kilométeren, illetve 5 kilométeren második lett, 3 kilométeren Európa-bajnoki címet szerzett, Mihály Vári Farkas Viktória 10 kilométeren és 5 kilométeren is a második helyen végzett, 3 kilométeren Fábián Bettina lett ezüstérmes, és a csapatunk, a nyíltvízi csapatunk Mihály Vári Farkas Viktória, Fábián Bettina, Betlehem Dávid és Rasovszki Kristóf összetételben egy bronzérmet szerzett. Aztán tegnap elkezdődtek a medencében is a küzdelmek, és a medencés küzdelmek során is jól kezdett a magyar különítmény, hiszen a 4x200 méteres női gyorsváltónk ezüstérmet szerzett, és én egészen biztos vagyok benne, és ez nem csak kincstári optimizmus, hogy nem ez volt az utolsó élmünk a párizsi Európa-bajnokságon, úgyhogy érdemes lesz folyamatosan hallgatni bennünket. Még egyszer mondom, 18:30-kor kezdődnek a döntők Párizsból, illetve délelőttönként 9:30-kor kezdődik a visszajátszás, amikor az előfutamokkal foglalkozunk majd. Már azonban a visszajátszásnak lejárt az ideje. Az adás végén a két társszerkesztő, Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, a Birminghamből tudósító Regős László Pál, a Párizsból tudósító Katona László, továbbá a két hangmérnök, Egréder István és Antal Rihád nevében is megköszönöm a figyelmet a szerkesztő műsorvezető, Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval.
0: Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
5: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban.
5: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Mai vendégünk Rózsa István, aki 1969 és 75 között minden évben megnyerte a 400 méteres síkfutást, kivéve 1971-ben. Mi történt 71-ben?
8: A legjobb formában akkor voltam, és a legbiztosabb bajnokságom lett volna, de belepofázott az eső, és úgy látszik, attól egy kicsit visszariadtam. És tulajdonképpen azon az egy eseményen túl későn kaptam magamhoz, mert mind arról voltam híres, hogy az utolsó 100 méter az enyém. Kicsit elaludtam ennek értelmébe. Tehát az azt jelenti, hogy túl nagy laufot hagytam a kivezetet.
7: Erről majd beszéljünk, hogy hogy kell beosztani a 400 méteren az energiákat, mert ez szerintem nagyon fontos, de kezdjük inkább ott, hogy Duna melletti gyerek voltál, és ilyenkor az ember ugye azt feltételezi, hogy vagy kajakos lesz az ember, vagy evezős, de hogy mindenképpen jól úszik, de az atlétika az legalább a negyedik, ötödik helyen jutna az eszembe.
8: Hát ez tulajdonképpen úgy kezdődött, hogy valóban közvetlen a Duna mellett nőttem föl, és abba az üdülőbe, a Dunaparti üdülőbe, ahol anyám volt a gondnok, oda jártak az MTK sportolók, ott voltak az edzőtáboraik.
7: Tehát, de ezt úgy képzeljük el, hogy Lantos Mihály és Hidegkuti Nándor.
8: Hidegkuti Nándor is ugyanúgy, Sándor Csikar, akkor ott voltak, az elején volt még a Csikar annyira régen, mert ez az 52-53-ról beszélek már.
7: Az igaz lehet, amit mondott annak idején, hogy én az MTK-ban tanultam meg Késsel Villával lenni?
8: Az lehetséges. Jó sztori volt egyébként, nem tudom, a közismert volt az MTK-nak az akkori talán technikai vezetője, a Blumi bácsi, talán mindenki így ismerte, és akkor egyik reggel kérdezte a Csikartól, akkor még új fiú volt a Csikar az MTK-nál, és na Csikar, hogy aludtál? Hát azt mondja, elég kemény volt ez az ágy, és otthon a Pritchen hogy szoktál aludni? Ezt jót röhögtünk rajta. Annak ellenére jobba voltam a Csikarral is, utána is a Nándival, a Hidegkuti Nándival, Lantos Miskat, ezeket.
7: Lehetett velük beszélgetni? Tehát
8: teljesen természetesen, mintha itt akár itt beszélgetnék.
7: Tehát semmi nagyképűség, semmi
8: az égő. Hát, sőt, annyira, hogy római fürdőben, mikor költözött a Hidegkuti Nándi, anyám szerezte neki azt a házat, nem, megvette nyilván, csak ő lett megbízva avval, hogy valahol Hűvösvölgyben lakott, hogy át szeretne jönni Óbudára, vagy Rómaira, hogy egész pontos legyen. És amit ott ki is néztünk neki, vagy hát anyám nézte ki, azt meg is vette.
7: És akkor végül hogy lett mégis atlétika?
8: Végül is úgy volt atlétika, hogy ide jártak az atléták is. Ide jártak a röplabdások, a kézilabdások, a focisták, a mindenféle sportágbeliek, és ezáltal oda jártak az MTK-nak az elnöksége is, akkor még Dénes Pista volt az ügyvezető elnök, és ugyanígy jártak oda az edzők is. És így az edző, aki először kiszúrt engem, hogy ez egy vékony cinege gyerek, mit keres itt a vízbe, meg a lapátok között, az evezős között, hogy jöjjön el atlétizálni. Úgyhogy ez Kléri volt, úgy hívták, hogy Kovács Kléri, ő volt az első Európa-bajnok Magyarországon, már az atlétikában.
7: Neki volt bogárhátú Volkswagen?
8: Neki volt egy bogárhátú Volkswagen, nagyon érdekes volt az a bogárhátú Volkswagen, úgy hordott engem ő a Volkswagennel edzésre a Hungária útra, hogy fogni kellett belülről az ajtót, hogy nehogy leessen, mert spárgával volt kikötve. Na most ezt a mai értelemben elmondom, akkor mindenki nevet csak rajta.
7: Aztán megkezdődött ugye az edzések sora, és hogy választ ilyenkor az ember távot? Hogy az edző választja ki, hogy ez a sportoló, ez melyik távra lesz jó, melyik szakákban lesz jó?
8: Ez a kezdet-kezdetén erről még szó se volt, mert akkor én voltam 10 éves, 54-be én akkor vitt le először engem a Kovács Kléri, és akkor voltam Dénes Pista volt a ügyvezető elnök, hol ez vitt le, hol az vitt le, felváltva vittek engem edzésre. És akkor én még nem is versenyeztem nyilván, mert hát még egész kicsi voltam, úgyhogy megjött az 56-os balhé is, hogy úgy mondjam, és utána pedig, mikor visszajöttek, mert a Kléri diszidált, és akkor mikor visszajött, akkor újra lejött és újra keresett engem, ez volt 60-ba, tehát akkor kiesett 58 és 60 közötti időszakom. És 60-ba visszajött, és akkor egy Karádi Péter nevű emberkéhez vitt, aki előttem volt válogatott. Azt mondja, ez egy ifjú titán, foglalkozzon velem, ő is 400-os volt, és gyakorlatilag akkor a sprintre álltam rá tulajdonképpen, és nagy lassan tértem rá a 400 méterre.
7: Na, és akkor most foglalkozzunk ezzel egyrésztről, hogy milyen viszonyok fogadtak. Tehát, ha én jól emlékszem, akkor salakos volt a pálya.
8: Ó, természetesen.
7: Milyen cipők voltak akkor?
8: Hát a cipő egész más jelleg volt, mint amit mai értelemben van. Salakon versenyeztünk, salakon edzettünk. Hát a Hungária itt a pályának a salakja nem csillogott a legszebben a országos viszonylatban sem, mert voltak azért jobb salakos pályák, de edzeni arra teljesen jó volt. És tulajdonképpen a cipőnk az akkor még négy szög volt, de nem volt ilyen, hogy cserélhető szög, meg ilyesmi, hanem egy ilyen fix szög volt benne, és avval versenyeztünk. De ráadásul a cipő olyan volt, hogy egyik a másikunknak kölcsön adtuk, mert hát annyi volt belőle.
7: Nem volt mindenkinek.
8: Nem jutott mindenkinek. Eleinte nekem se.
7: Mostanság, hogyha egy atlétát megkérdezünk, akkor elkezdi sorolni, hogy van edzője, van erőnléti edzője, van dietetikusa, van pszichológusa, van olyan, aki a dietetikus mellett adott esetben elkészíti neki az ételeket. Ehhez képest nektek a 60-as évek elején?
8: Ilyenről szó se volt. Egy edzőnk volt, meg volt a vezető edző, akkor, hát azt most nem tudom hirtelen akkor melyik volt, melyik, mert több volt menet közben, míg én ott voltam az MTK-ban, nem egy éven keresztül. És tehát a vezető edzőt ismertük, mondjuk a szakosztályvezetőt és a saját edzőnket. De ők, azok nem foglalkoztak így közvetlen velünk, hanem csak közvetlen az edző foglalkozott.
7: És felszerelést azt adott a klub, vagy nektek kellett vásárolni?
8: Adott a klub, de úgy volt, hogy volt a régi MTK pályán fönt volt a szertár a plafonon, és ott volt a szertárosunk, és minden alkalommal ilyen fogasrendszer volt, oda kellett menni, és akkor ott kaptuk meg a szerelésünket, az napi szerelésünket. Attól függ, hogy milyen idő volt, az is befolyásolta.
7: No, és akkor nézzük a felkészülési időszakot. Ugye a 400-asoknak nagyon sok jó tulajdonságának kell lennie. Tehát kell, hogy jó legyen a rajt, kell, hogy követni tudja a vonalazást, kell, hogy egyrésztről kibírja a 400 métert, másrésztről 300 vagy 320 méter környéken, még kell, hogy energiája legyen az utolsó 80-100 méterre. Ezt hogy építettétek fel ezt a rendszert?
8: Ez nálunk úgy volt, hogy én először 100-as próbálkoztam, távolt is ugrottam, több próbáztam is, de százasként próbálkoztam, és a százon se volt salakon, ki kell hangsúlyoznom, 10-5-ön volt salakon is, százon is, és abból indultunk ki, hogy mentünk fölfelé a 400 felé, de az már későbbi idő, az már, ahogy említetted, a 60-as évek vége felé, vagy közepétől készültem már a 400-re, egész másképp kellett edzeni, többet kellett edzeni. Na most ez a versenyen, amit említettél, hogy az elején, hát az elejét úgy kellett kezdeni, mintha 100-at kezdtél volna. Mert gyakorlatilag nekem olyan első 200-am volt verseny közben, ami jobb volt, mint egyébként a 200 méterem, tehát ilyenem is volt. És nekem az volt a szerencsém, hogy bárkinek a ritmusát, idézőjelben mondom azért, mert azért nem mindenkiét, szinte bárkinek a ritmusát én fel tudtam venni. És abból a ritmusból, mikor odaértünk 300 körül, én azt rá tudtam nyújtani erre a ritmusra. Na most a mai fiatalokat igazán nem értem, ha azt szeretik, hogy a külső pályát szeretik, hát vakon fut végig. Én nem tudtam volna.
7: Te melyik pályát szeretted?
8: Tulajdonképpen a 3-as, 4-est.
7: Mert ugye azok nagyon panaszkodnak, akik az egyes pályát kapják.
8: Azt még megértem.
7: Mert az borzasztó. Aki pedig a legszélső 8-as, vagy adott esetben van, ahol 9-es pálya
8: is van.
7: Igen,
8: már 10-es is van.
7: Már 10-es is van, igen. Ő nekik ugye az az előnyük, hogy ők indulnak optikailag legelőről, de onnantól kezdve, ha mondjuk vezetnek, akkor nagyon sokáig nem látják, hogy mögöttük mi történik. Ráadásul futás közben nem nagyon van idő hátra nézegetni.
8: Nem. Na most én speciál sokszor futottam, mert a válogatottban én voltam a jobbik. Én voltam akkor a külső pályás a magyarok részéről, mert hát te úgyis ott vagy, akkor majd megoldod valahogy. És általában gyengébb versenyző volt, aki a belső pályás volt, mert akkor kettesével voltak a válogatottak. És ezáltal én sokszor voltam így külső pályás is, és már kezdtem hozzászokni, hogy hát ott most muszáj elindulnom, mert ha nem kezdem el igazából, tehát annak megfelelően, mintha egy 100-at kezdtem volna, akkor le fogok maradni a végén nyilván. Na most ezáltal, amikor én belső pályás voltam, akkor mind ahogy az előbb említettem, bárkinek a ritmusát föl tudtam venni, és utána az utolsó százon picit rányújtottam. Nem mindig sikerült, mert versenyeztem én angol gyerekkel, aki Európa-bajnok volt, meg egy világcsúcstartóval, akit Fiaskonárónak hívtak, az 800-as volt. 300-nál egy vonalba voltunk még, Oszlóba, és hát mondom, most jön az én utolsó százam. Hát nem. Na azért mondom, nem mindenkinek, azért ők egy kicsit még jobbak voltak ilyen tekintetben. Mert elfutni valaki elől szerintem nehezebb. Tehát mintha a külső pályás.
7: Mint ráfutni.
8: Ráfutni, meg szinte bárkire ráfutottam az ő ritmusával, és akkor csak el tudtam lépni. Ez volt az én előnyöm.
7: Rózsa Istvánnal beszélgetünk, aki sokszoros magyar bajnok, 400 méteres síkfutó. Kik voltak abban az időszakban Magyarországon a legnagyobb ellenfeleid?
8: 400-on megemlítek egy Fügedi Jóskát, egy Zsinka Andrást, egy Fekete Sándort, Kövesdi Istvánt, Patti Istvánt, most csak gyorsan...
7: Külföldön kik voltak azok a sztárok, akikre adott esetben felnéztetek, vagy tudtátok az eredményeit?
8: Hát most említettem az előbb két nevet, ő rájuk mindenféleképp. A lengyeleknél volt egy Badenszky nevű, aki szintén volt Európa-bajnok is. A belgáknál volt egy fiatalkorú srác, nálam fiatalabb volt legalábbis, mert valami ifjúsági világbajnokságot nyert. Tehát ezek voltak, akik én úgy éreztem, hogy előttem vannak általában a versenyek. Többeket, tehát most mindegy, hogy oroszokról, csehekről beszéltem, Még a németeknél is volt egy, meg a franciáknál is volt, akikkel viszont hol nyertem, hol, oda-oda visszacsapkodtuk egymást.
7: Milyen időt tudtál 400 méteren futni?
8: Nekem a legjobb időm az 46-6 volt.
7: Most, amikor beszélgetünk...
8: Salakon.
7: Amikor beszélgetünk, akkor, ha jól tudom, 43-03 a világrekord, és Wout van Niekerk tartja. És ami meglepő, az az, hogy ezt a világrekordot 2016 augusztusában futotta. Mi lehet az oka annak, hogy 10 éven keresztül úgy, hogy a körülmények egyre jobbak és jobbak, évről évre javulnak, a cipők jobbak, a felkészülés lehetőségei, azok az italok, ételek, mindenféle dolgok, amiket megisznak, megesznek, hogy ilyen sokáig fent tud maradni egy világrekord, ráadásul pont egy ilyen számban, mint a 400 sík?
8: Én azt sem, nem tudom, hogy mit esznek, mit isznak. Nem is akarom tudni, mert...
7: Lehet, hogy jobb is, ha nem tudjuk.
8: Lehet, hogy jobb is, igen. Az is lehetséges. Nekem csak azt tűnik fel sokszor, most mindegy, hogy milyen versenyzőkről beszélek, világmenőkről beszélek. Lefutja mondjuk a 400-at, vagy mondjuk ne adj Isten a 800-at, mert én ezt a két főszámot tartom annak, ami legnagyobb megterhelés, úgy érzem én. És még le se futotta a számot, a riporter odaszalad az óra alá, oda tartja a mikrofont, és simán beszél. Még csak nem is liheg igazából. Én meg úgy el tudtam fáradni egy ilyen 400-tól, hogy még másnap is karikákat láttam. Tehát nem tudom, hogy ezt hogy csinálják. Valami más trükk van most már a dologban nyilván, más módszerek vannak, más technológia van, meg amit hát csak ilyesmire tudok gondolni. Mert az ember teljesítő képességének gondolom valahol csak lesz határa, vagy van.
7: Tehát nyilván 10 másodperc alatt nem lehet lefutni a 400-at, tehát na, nem lesz sose így. Az a világ.
8: Azért mondom, ilyet biztos.
7: Van most is kiváló atlétánk, 400-as futó, Molnár Attilának hívják, már nem Magyarországon készül, őben nem itt látsz. Nem olyan régen döntötte meg, a beszélgetésünkhöz képest nem olyan régen döntötte meg az országos csúcsot. Mit látsz benne?
8: Hát... 43-as időt nem tudok elképzelni. Tehát 43-mal kezdődő időt nem. A 44 elejéig még el tudom képzelni. Egész jól verseny, ez a fiú jól is mozog.
7: Ami feltűnt nekem, hogy nem hitte el magát. Tehát nem lett egy ilyen fellengzős, nagyképű valaki, aki azt hiszi, hogy jövő a világ, hanem mindig az interjú alapján úgy érzékelem, hogy reálisan látja részben a saját képességeit, részben a helyét a világban, a versenysportban.
8: Igen, mert hát nem jellemző azért, hogy Magyarországon olyan emberek, nem jellemző, hogy Magyarországon olyan emberek születnek, akik egyből a világ élvonalához keveredjenek. Azért elég keményen meg kell dolgozni. Na most nem akarom mondani, hogy Kenyába vagy Amerikába, ott azért nekem úgy tűnik, hogy azért azok könnyebben megszerzik, mert hogyha a bokorból, csak most ezt szoktuk mondani, idézőjelben, a bokorból kijön a bozott lakó, az is már tud 46-ot. Vagy 100-on tud már 10 körül. És abból már könnyebb azt a gyémántot csiszolgatni, mint a sima flasztert. És akkor az edzők már ki tudják hozni jobban.
7: Abba hagytad az atlétikát, de én feltételezem, hogy közben is dolgozni kellett valamit, mert nem hinném, hogy olyan nagyon komoly ösztöndíjad vagy fizetésed lett volna atlétaként, hogy abból meg tudtál volna élni. Hogy zajlott ez a folyamat?
8: Nekem semmiféle fizetésem nem volt atlétikámba. Annyi volt a még kalória pénz sem. Annyi volt, hogy heti jegyet kaptam, hogy minden nap el tudjak menni edzésre. Na most annyi kedvezményem volt munkahelyileg, mert én gépész vagyok, és eleinte a textilfestőbe, akkor utána a Goldbergerbe, ott voltam TMK főnök. A Goldbergerbe már TMK főnök, a textilbe még nem.
7: Azt mondjuk el, hogy a TMK a tervszerű megelőző karbantartás rövidítése.
8: Pontosan erről van szó. Ott voltam mindig másodhegedűs persze csak, mert hát mikor én edzőtáborban voltam, vagy valami volt, akkor mindezt nem tehettem volna meg. De általában több emberrel dolgoztam, többnyire ilyen százas létszámaim voltak, tehát akiket irányítgatnom kellett valamilyen szinten. A pénzről megmondom, hát arról ne is nagyon beszéljünk, mert a forintot így nem nagyon kaptunk, én legalábbis nem. Voltak egyesületek, ahol lakást adtak már akkor, most nem akarom mondani melyik egyesületben, volt, ahol már pénzt is kaptak, aztán egy idő után elkezdődött az, hogy már csak pénzt kapnak, és azért versenyeznek.
7: Ezt azért kérdeztem ezt a munka melletti dolgot, mert hogy egyszer csak feltűntél a versenybírói tanfolyamon. Mi indított el azon az úton, hogy hát nem is azt mondom, hogy átállsz a másik oldalra, de hogy ugye maradsz az atlétikánál, de egy másik fajta munkát végzel.
8: Hát én 77-ben fejeztem be a versenyzői pályafutásomat, és akkor kaptam az MTK-tól azt az ajánlatot, hogy megüresedett egy létesítményvezetői állás az MTK-nak a akkori Csömöri úti pályáján. És én azt elvállaltam, bevállaltam azt, hogy itt föladom a Goldbergert, átnyergelek arra a részre. Na most, mikor oda átnyergeltem, akkor felvetődött az, hogy hát azok, akik atlétikával foglalkoznak majd minden pályán vagy sporttelepen, azoknak valahol levizsgáznak, és elmennek versenybíráskodni. Na most így aztán teljes hangerővel neki levizsgáztam természetesen, és utána elmentem versenyekre. Eleinte csak szerhitelesítésekkel foglalkoztam, de aztán utána már kezdtem mindennel, azt menet közben rám testálták a szövetség, a technikai vezetőséget is, tehát a technikai elnök helyettesi posztokat, és azokat csináltam aztán a végtelenségig, a mai napig is, mert hát még a mai napig is, mind ahogy látszik is, hogy...
7: Igen, hogy...

0: Kétszoros magyar bajnok, sikfutó, versenybíró. Az, hogy te gépészként végeztél, az volt a szakmád, az mekkora segítséget adott a verseny, az atlétikai versenybírói munkádhoz, mert hát ott is vannak dolgok, amiket össze kell dugni, be kell kapcsolni, és ahogy én emlékszem azokra a versenyekre, amin én is ott voltam, és te bíráskodtál, mindig a Rózsa Pistát hívják, hogy szóljam a Pistának, hogy valamit csináljon ezzel, mert nem megy az eredményjelző, vagy nem tudom, valami nem működik.
1: Igen, hát ez tényleg így van, mert én azt mondom, hogy az, aki a technikai vezetője egy akármelyik versenynek, még kis versenyeknek is, nagy versenynek is, mert számtalan világversenyt is szerveztem, most már 28 körül vagyok, vagy lehet, hogy már 30 is, ha összeszámolnám. Általában én voltam a technikai vezetője. Na most ez azt jelenti, hogy a technikailag a sportszerekhez kell érteni, tehát ahhoz, hogy a Schublert, nem tudom, tolómérőt, akkor magyarul mondom, is értse valaki, mert nem a digitális, mert ma már inkább csak a digitálisokat használják, a normális mechanikai műszert is ugyanúgy tudjam használni, és ehhez kellett nekem a gépészeti tudás is. Ehhez most más is tudja nyilván, mert számtalan embert megtanítottam erre, atléta vonalon is, meg más vonalakon is, hogy ezt hogy kell kezelni, meg hol kell nézni egyáltalán, mert nem tudja megnézni, hát körülbelül ennyi, hát persze, körülbelül, és itt amikor én hitelesítettem a pályák, az is volt persze,
0: a szereket,
1: amikor hitelesítettem a szereket, akkor ott milliméternek kellett stimmelni, és nem lehet az, hogy hát körülbelül ennyi.
0: Azért azt mondjuk el, hogy pontosan mi a hitelesítés, tehát hogy ugye a súlylökésben, a kalapácsvetésben, a gerelyhajításban vannak olyan eszközök, amiket részben a sportolók maguk hozhatnak, magukkal részben pedig a versenyhelyszínen kapják meg, és ezeknek bizonyos szabályoknak meg kell felelni.
1: Így van, megvannak a paraméterei a izéknek, egy súlygolyónak, egy gerejnek, egy kalapácsnak, már idézőjelben a versenykalapácsról beszélek, vagy akár a diszkosznak, megvannak mindenféle méretei. Na most ezeknek a méreteknek stimmelni kell. És ezeket, arról nem beszél, hogy a súlyának is stimmelni kell. Na most itt van ugyan egy ilyen tolerancia, de méretbeli tolerancia van. Megvan a minimális, megvan a maximális.
0: Tehát van egy tűrés határ.
1: Van, mondjuk így, hogy van egy tűrés határ. És ezeknek pontosan stimmelni kell, és hogyha ez nem stimmel, akkor sajnos fogtam és kidobtam, akármilyen nagy versenyző volt.
0: És amikor már nem hitelesítő voltál, hanem versenybíró, akkor mivel kezdted?
1: Ez is versenybírói tanf.
0: Értem, csak hogy végig ott ül a verseny előtt egy helyszínen.
1: Az igen.
0: A versenybíró is, csak mondjuk a magasugrás helyszínén, a gerelyhajítás helyszínén.
1: Igen, ezek a helyszínen maradnak.
0: Igen. Akkor mivel kezdted?
1: Ebből a szerhitelesítéssel kezdtem, ez volt eleinte a foglalkozásom a versenybírói munkakörbe. Ez azt jelenti, hogy tényleg egy helybe kellett lennem, és állandóan ott kellett lenni. Itt nincs mese. De mikor átnyergeltem a technikai vezetőségre, ott mindenhez kellett érteni egy kicsit, a pályától kezdve, tehát a pálya méreteiket is kellett értenem, túl azon, hogy ezeket a szereket, diszkosz, kalapács, stb. Mindeniknek, azoknak is kellett tudnom a méreteit, és a pályán az összes mindenféle, most nem akarom mondani, hogy hány jel van, ezer fölötti jel van egy atlétikai pályán, amit mindegyiket tudni kell. A mai napig is számtalanon jönnek hozzám, hogy ez hogy van, ez milyen jel, ez két kanyaros, vagy egy kanyaros, vagy három kanyaros. Mai napig is hívnak telefonon, azért is kikapcsoltam most a telefont, nehogy keressenek közbe.
0: Ha már a kalapácsvetés szóba került, régebben, amikor egy versenyen megkezdődött a kalapácsvetés, akkor hát mennyit? Egy percet kellett várni körülbelül az eredményre. Most, hogyha mondjuk a Gyula István Memoriált hozom fel példának, nagyjából a kalapács földet érésétől számított 15 másodpercen belül megvan az eredmény. Iszonyat mennyiségű az a fejlődés, amit elkönyvelhetünk ebben is. Ezt hogy lehet követni?
1: Ez úgy jön ki, hogy eleinte, tehát a régebbi időről, akkor mérőszallaggal meg kellett mérni. Na most a mérőszallagot ledobták, a kalapácsot megnézték, hogy szabályos, sok több szabálya van neki. most nem csak az, hogy...
0: Szektoron belül például.
1: Igen, ilyenre is gondoltam, meg hogy aki bent van, közvetlen a kör mellett, hogy az látja, hogy szabályosan dobta, nem lépett ki, ráért, hoz, ideért, odaért, amodaért. Na most akkor még utána elő kellett venni a mérőszallagot is, és még

0: meg is kellett mérni, azt még le is olvasták, ez ma már több mint egy perc.
1: Oda kiabálták annak, aki tekerte a táblát, és akkor kiírta, hogy és 74 méter 20 centi.
0: Pontosan így történt. Ma már lerakja a prizmát az emberke, aki kint van, ahova ledobták a kalapácsot, és bentről a műszerrel, kukucskának hívjuk mi, műszerrel egy pillanat alatt megmondja.
1: Volt egy amerikai, hát nem is tudom, hogy hívják ezt a versenyt, talán ilyen kvalifikációs verseny, ahol rögzítették videón, hogy a gerelyhajító eldobta a gerejt, és a bíró, aki ott volt a pályán, és látta, hogy befúródott a földbe, megkérdezte a sportolót, hogy mennyi legyen. Vannak ilyen vicces történeteid?
0: Ilyen viccet én is elsütöttem már nem egyszer, és persze utolsó dobásoknál, amikor már mindent tudok, én már tudom a méretet is itt, mert ha mérőszallaggal mérek, akkor fogom a szallagot, el nem engedem, amíg nem rögzítik papíron mindenfelé irányba, addig nem engedem el. És ilyenkor megkérdezem, na minek örülnél, mennyi legyen? Ilyen viccek szoktak lenni.
1: Milyen világversenyeken vettél részt, akár itthon, akár külföldön?
0: Hát én tulajdonképpen, most ha jól számolok, akkor 28 világeseménynek voltam a technikai vezetője. Ez nem olimpia nincs benne, de Európa-bajnokság sok, és elég sok világbajnokság is. Most annyit tudni kell, hogy én nem csak atlétikába foglalkoztam, hanem a gyors korcsolyába is, ebben van két világbajnokság, ami korcsolyába történt. A többinél mint technikai vezető volt.
1: Milyen a kapcsolatod a sportolókkal? Mert gyakran látom, hogy beszélgetsz akár súlylökőkkel, akár futókkal, akár gerelyhajítókkal.
0: Én úgy érzem, hogy nekem elég tűrhető, vagy inkább úgy mondanám, hogy jó a kapcsolatom a versenyzőkkel, és mindig van mindenkinek valamilyen külön elképzelése, külön hasfájása, most a pálya ilyen legyen, jobb lenne, hogyha egy kicsit szárazabb lenne az a dobókör, vagy még le kéne söpörni még valamit, mert ez a gramulátum, ami a rekordtánon van, ezt ahogy cipővel beviszik, azért tesszük oda azt a lábtörlőt, vagy egy rongyot, hogy le tudja törölni, ha vizes, akkor meg pláne. És ezeket mind meg kell velük beszélni. Ha futóról beszélek, ott inkább a gátfutásnál szokott lenni, most a Baj Balázsra gondolok elsősorban, mindig jött, hogy hajtsam le neki a más következő gátat, mert a második, harmadik vagy a negyedik gátat leszoktuk hajtani, hogy melegítésnél tudja használni. És ezért van az, hogy mikor fölrakjuk a gátsort nekik, akkor az első gátakat kezdjük, és onnan akkor ők már tudnak melegíteni, hogy a tizedik gátsorral mikor kerül arra sor, arra mindig ráérünk általában. És innen van a kapcsolatom általában ezekkel a gyerekekkel, fiatalokkal természetesen.
1: Elmúltál 82, hogyha ezt így ki lehet mondani egy rádió műsorban, és tegnap még bíráskodtál. Mit gondolsz, hogy meddig tudod még ezt csinálni? Mert azt látom, hogy kedved van hozzá.
0: Ezt még nem gondoltam végig, hogy meddig tudom csinálni. Sokszor egyre nehezebbre esik, főleg az ilyen melegbe. Egyre nehezebben esik, de nem szeretnék leülni se. Tehát nem szeretném azt, hogy na most itt befejeztem, mert nem.
1: Az a demencia első jele, nem?
0: Igen, pontosan, mert hogyha én azt mondom, hogy most leültem, akkor nehezebben kelek föl. Biztos vagyok benne, sokkal nehezebben, annak azért is szervezem, a mai napig is szervezek mindenféle atlétikai jellegű versenyt. Most már nem világversenyt nyilván, mert ott is tulajdonképpen azt mondták, tanácsadói posztom legyen, jó legyen, de hát ez csak ilyen kitalált valami, de hogy meddig csinálom, nem tudom.
1: Rózsa István, köszönjük szépen.
0: Én is köszöntem.
2: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a napmérőt. mérkőzését és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
3: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Mind a 6 magyar versenyző tovább jutott ma délelőtt a párizsi úszó EB-n. Támogatási pályázat indul független színházaknak, folytatódik a nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
2: Sporthírek.
4: Minden magyar versenyző, köztük Milák Kristóf és Kós Hubert is tovább jutott a délelőtti előfutamokból a párizsi úszó Európa bajnokságon. Férfi 100 méteres gyors úszásban a kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf a negyedik, míg Németh Nándor a nyolcadik legjobb idővel biztosította helyét a középdöntőben. 800 méter gyorsan Serkány Zalán és Rasovszky Kristóf jutott tovább. A 200 méteres hátúszás előfutamában pedig az első felnőtt világversenyén induló Rácz Zsombor és az olimpiai bajnok Kós Hubert végzett középdöntőt érő helyen. Utóbbi két francia versenyző mögött harmadik lett összesítésben. A kalapácsvetőknél tegnap Halász Bence és Szabados Ármin is bejutott a mai döntőbe a szabadtéri atlétikai Európa bajnokságon. 100 méteres síkfutásban Takács Boglárka minden idők legjobb női magyar eredményével 10,93 század másodperces idővel lett elődöntős, és férfi 400 méteren Enyingi Patrik is kivívta az elődöntőbe kerülést. Így csatlakozott a kiemelt Molnár Attilához. Takács Boglárka végül az elődöntős futamában harmadik lett, és összesítésben egyetlen századdal maradt le a döntőről. Ott lesz viszont a fináléban 3000 méteres akadályfutásban Urbán Zita, aki tegnap egyéni csúccsal hetedik lett futamában. Az atlétikai EB-n 6 magyar versenyző is érdekelt a ma délelőtti programban, amely már javában tart, és a Nemzeti Sportrádióban, valamint az M4 Sporton is figyelemmel kísérhetik.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: A roma holokausztról megemlékező beszéddel kezdődött az országgyűlés mai ülése. A felszólalások és határozathozatalok után a képviselők szavaznak majd az áfa törvény módosításáról, amelynek eredményeképpen 0%-ra csökkenhet a vényköteles gyógyszerek áfája. A napirend szerint 14 órakor kezdődik az új köztársasági elnök megválasztása. Ha az a szavazás eredményes lesz, az új államfő még délután esküt tesz és beszédet mond. A tisztségre Baka András, a legfelsőbb bíróság volt elnöke, az egyedüli jelölt. A július közepén elrendelt 30 napos közbiztonsági akció után is folytatódik a rendőri jelenlét megerősítése Budapesten. Ezt a főpolgármester közölte azután, hogy tegnap tárgyalt a kormány és a rendőrség képviselőivel. 19 helyszínen kiemelt, csak nem 100 helyen pedig mozgó rendőri jelenlétet biztosítanak. Karácsony Gergely szerint a közbiztonság javítása szociális és egészségügyi kérdés is. Ezért egy rendészeti és egy kríziskezelő munkacsoport is alakul. Brit, francia, szlovák és holland rendőrök is segítik a budapesti rendőrséget a Sziget Fesztiválon. A szombatig tartó rendezvény biztosításában civil ruhás nyomozók is részt vesznek. A szigeten prevenciós pont működik, ahol elsősorban a kábítószer megelőzésre, a kiberbiztonságra és a sportra helyezik a hangsúlyt. Az ünnepi hosszú hétvége előtt ismét véradásra hívja az önkénteseket az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. Bár a vérkészlet jelenleg stabil, a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra. A helyszínekről és időpontokról az OVS honlapján és a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. A két szervezet közös nyári kampányában a donorok ismert hazai zenekarok koncertjeire nyerhetnek belépőjegyet. Több mint 140 millió forintra pályázhatnak fővárosi független színházak és alkotók. Budapest Kulturális Közalapítványa a Pro Cultura Urbis felhívására szeptember 11-ig lehet jelentkezni. A vissza nem térítendő támogatás szakmai programokra és működési költségekre fordítható. A részletek a budapest.hu oldalon érhetők el.
2: Közlekedés.
4: Mától ismét teljes vonalon jár a H6-os ráckevei hév. Az elmúlt három hétben a Sziget-Szent Miklós és Szigethalom közötti műúti átjárót újították fel. Az átépítés eredményeként megszűnt a korábbi 30 km/h sebességkorlátozás, és a közúton közlekedők számára is biztonságosabb lett az átkelés.
2: Időjárás.
4: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő, de néhány fokkal mérséklődik a kánikula. Ma elszórtan még lehet egy-egy zápor, zivatar, holnap viszont már sehol nem lesz csapadék, sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Estétől északkeleten viharos széllökések is lehetnek, hajnalban 16-22, holnap 27-33 fok várható, nagy tavaink vize 26-27 fokos.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!
5: Hajrá!

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Mind a hat magyar versenyző tovább jutott ma délelőtt a párizsi úszó Európa bajnokságon, és folytatódott az atlétikai EB is Birminghamben. Jó napot kívánok, Mujdrica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: A második versenynap is elkezdődött, sőt már javában tart a szabadtéri atlétikai Európa bajnokságon Birminghamben. Természetesen ma is szurkolhatunk magyar indulóknak. Most a helyszínre kapcsolunk, ahonnan Regős László Pál jelentkezik.
2: Köszöntöm a hallgatókat. Sajnos egyelőre nincsen sok jó hírem a magyar versenyzőkről, mert hogy eddig hárman voltak érdekeltek a ma délelőtti programban. 100 méteres síkfutásban Ilovszky Dominik, 110 gáton SS Dániel és diszkoszvetésben Szikszai Róbert, és egyiküknek sem sikerült túlságosan jól a ma délelőtti program. Kezdjük a futókkal, hiszen nemrég ért célba SS Dániel a 110 gát előfutamainak első futamában. 7. helyen lett, a 2-es pályát kapta, ami nem a legszerencsésebb. 7. helyen végzett 14,18 század másodperccel. Ez alig ha ér majd továbbjutást SS Dániel számára. Van még 2 futam a 110 gátosok előfutamából, tehát papíron van még esélye, de azért óriási meglepetés lenne, hogyha itt tovább jutna. Ilovszky Dominiknak sem sikerült jól az előfutama a 100 méteres síkfutók között, 10,79 század másodperccel ért célba. A futamában nem tudott megelőzni senkit, így nem is jutott tovább a következő körbe. A Honvéd sprinterének sajnos ez az Európa-bajnokság nem sikerült igazán jól. Ami a diszkoszvetőket illeti, Szikszai Róbert sem jutott tovább, 55 méter 53 centit ért el. Hallgassuk meg, hogy hogyan értékelt. Szikszai Róbert 55 méter 54 centi lett a harmadik kísérlet. Ha úgy veszük, akkor egyre jobb dobások, de talán nem ez volt az életed versenye.
3: Nem, valószínű, igen, 60 méter felett érkeztem ide, az Óben is 60 fölött dobtam, 61-et végén. Próbáltam mindent megcsinálni, és ez most így jött össze, nem tudom, hogy pontosan mi ennek még az oka.
2: Dobókör körülmények milyenek voltak?
3: Dobókörre azt mondták, hogy csúszós lesz, ez pont az ellenkezőjét éreztem, lehet, hogy ezt megcsinálták az éjszaka, de nem azzal volt a probléma, egyszerűen bárhogy dobtam, már nem jött össze a dobás.
2: Már bemelegítés se volt teljesen rendben?
3: Az még jó volt, hanem lehet, hogy benne van az, hogy az első kísérlet, hogy érvénytelen lett, az mindig egy izgalmat ad. De ez hozzá vagyok szokva, mert többször volt már ilyen fiatalabb koromban is, meg 2 éve is az ebén 2x-szel kezdtem, de mondom, hogy ilyen 60 méteri, egy 60 körüli eredménynek örültem volna azzal. Még lehet, hogy döntőbe is lehet kerülni.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Ma délelőtt folytatódott az úszó Európa-bajnokság is Párizsban. Arról, hogy a mai előfutamok magyar szempontból milyen eredményekkel zárultak, Katona László számol be a francia fővárosból.
4: Országos csúcs, minden magyar továbbjutott délelőtt. Köszöntöm a hallgatókat Párizsból. 100 gyorsan a férfiaknál az egyeduralkodó Román Dávid Popovics messze a legjobb idővel jutott tovább a selejtezőkből, de a magyar csúcstartó, szintén olimpiai bajnok Milák Krisztóf 4., míg Németh Nándor 8. idővel elődöntős. 200 háton még nincs Európa-bajnoki aranya Kós Hubertnek. Meglepő, mivel Párizsban itt olimpiát, Szingapurban és Katarban világbajnokságon is a legjobb volt. Ma könnyed úszással jutott a legjobb 16 közé a harmadik idővel. A francia Muratori junior világrekorddal megelőzte a magyar úszót. A szám másik magyar versenyzője Rácz Zsombor egyéni legjobbjától elmaradva futamában a 7., de mivel a 4 franciából csak 2 mehetett tovább, így 16-ként délután is úszhat a BVSC sportolója. A délelőtt zárásaként a férfiak 800 méteres gyorsúszó számában 2 magyarért szoríthattunk. Rövid pályán Sárkány Zalán világ és Európa bajnok most Nagymedencében múlnál felül a 2 évvel ezelőtti harmadik helyét Belgrádból. Döntős, ráadásul új országos csúccsal a második legjobb idővel. A szám másik magyarja, Rasovszky Krisztóf is finalista a 8. idővel. A döntőt holnap rendezik. Az esti programban 6:30-tól Szabó Feltóti Eszter a 200 méteres hátúszás döntőjében lesz érdekelt, majd Milák Krisztóf 50 pillangón a fináléban az egyik szélső pályáról indulva alkothat nagyot 18 óra 37 perctől. 800 gyorsan Jakl Vivien is növelheti a döntőben az érmek számát. Tegnap a női 4x200-as gyorsváltó egy ezüstéremmel nyitotta meg a párizsi medencés úszóprogramot.
1: Kós Hubert tehát 2 francia versenyző mögött harmadik lett összesítésben, 200 méteres hátúszásban az előfutamok után. Olimpiai bajnokunkat Katona László kérdezte a középdöntőbe jutása után.
5: A 200 hát soha nem esik jól, de ez volt az egyik legjobb elesős 200 hátom, úgyhogy meglátjuk, de utána mi lesz.
4: Volt egy francia, aki legyőzött. Aggódsz?
5: Aggódni nem aggódok, nagyon-nagyon szépen úszott, és nagyon jót úszott. Nyilván nekik tolniuk kellett reggel, de 54 hét az egy nagyon-nagyon stabil idő, úgyhogy ott lesz majd gondolom a jövőben.
4: Egy Európa bajnokuk azonban kiesett, neked meg nincs EB címed, betömöd az űrt?
5: Hát reméljük, de nyilván itt a következő lépésre kell fókuszálni, és az a ma esti úszás.
4: Mi lesz majd a délután este folyamán? Pihensz, alszol?
5: Hát remélem alszom, tudok majd utána aludni, és utána visszajövünk délután, és toljuk neki.
1: Kós Hubert mellett az első felnőtt világversenyén induló Rácz Zsombor is ott lesz a középdöntőben, 200 méteres hátúszásban. Őt is megszólaltatta Katona László.
6: A második 50-en volt nekem most a fő hangsúly. Utolsó 50, ami maradt, vagy ami marad. Nem, semmi különös sem volt. Este? Döntőbe jutás. Csak egyéni csúcsáig szeretném már áttörni ezt az 57-es. Reméljük este. Most este, reméljük. Én szeretem az úszodát, meg én a Párizs is nagyon szeretem.
4: Ha már Párizst kedveled, mi az oka ennek? Voltál már itt? Volt lehetőséged elmélyedni a városban?
6: Voltam itt. Talán a felnőtt tóbélet március környékén. És versenyet bementünk a belvárosba. És hihetetlen gyönyörű. Nekem valahogy azt tetszett a legjobb, voltam már a csomó helyen, de nekem tényleg az volt, hogy a top.
4: Milyen a víz? És amikor feltekintesz, látsz egy ilyen fatetőt, az jó vagy rossz?
6: Én most abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy fölöttem pont egy ilyen visszatükröződő. Pont magamat néztem végig, ahogy úsztam. Legalább lehetett figyelni a technikára.
4: Elfáradtál?
6: Igen, nagyon elfáradtam. Délután rosszra kell szednem magam, és kell tényleg egy értelmes jobbat úsznom, mint most tettem.
4: Amikor célba értél, mit éreztél, hogy ez hányadik helyre, milyen időre lesz elegendő rögtön egyből? Mi volt az első reagálás?
6: Én azt vártam, hogy a mellettem lévő úszó németet őt talán le fogom nyúlni, mert láttam is, hogy jobban jövök a végén, mint ő. Talán egy-két tized, és egy tizeddel lenyúlt. Ötödik helyen leszek, de hát talán most így két tizeden belül voltunk négyen, azt hiszem, hogy hárman a futamba. Ilyen ezzel megjutottam, szóval igazából végül is annyira nem számított.
1: Hallhattuk az összefoglalóban, hogy Sárkány Zalántát országos csúccsal a második helyen jutott döntőbe, 800 méteres gyorsúszásban. Sárkány Zalán is Katona Lászlónak értékelt a célba érkezés után.
7: Azt láttam, hogy jó iramot diktálunk, és így gondoltam, hogy ilyen 45 környékén fogunk úszni, de aztán úgy voltam, hogy megyek tovább a némettel, mert azért tudom, hogy egy nagyon tehetséges fiatal úszó, és úgy voltam, hogy szerintem megéri azt, hogyha vele elúszok. Tudtam, hogy itt az ír srác most nem feltétlenül fogja annyira nyomni, vagy nem feltétlenül olyan formában, és ezért nem bele kell számolnom. Nagyon kíváncsian vártam ezt az előfutamot, mert nem tudtam, hogy mire számít, csak most így a felkészülés során nagyon jól sikerültek a táborok, de ugye van egy váll problémám, és attól kicsit tartottam, hogy hogyan fogom érezni a vizet. Hál' Istennek nem volt vele probléma, úgyhogy ezt próbálom majd kitartani az Európa-bajnokság végére. Nem volt egy rossz úszás, és nem is éreztem azt, hogy ez így fúra kimerített volna, úgyhogy ez egy jó jel, nyilván azért savasodtam a végére, de szerintem egy jó úszás volt, és ebből egy jó döntő lehet volna.
4: Szavaidból azt veszem ki, hogy ebben még van akkor. Tudsz faragni az időből is akár? Délután, vagy inkább ez a délelőtt kedvez neked?
7: Hát mindenféleképpen a délután, egyszerűen a bioritmusa minden embernek szerintem úgy működik, hogy délután este sokkal jobban tud formába hozni, és nekem is a vállam meg a testemet jobban be tudom melegíteni egy délután folyamán, mint egy úgymond reggel. Hát ugye a reggeli úszások még talán egy fokkal jobbak szoktak lenni, mert akkor edzünk, mint hogy dél körül, úgyhogy ahhoz képest ez még talán egy hátráltató tényező volt, de nem panaszkodom, mert ez tényleg egy gyönyörű idő volt szerintem.
1: Sárkány Zalánt hallották. Az Úszó Európa Bajnokság ma esti programját 18 óra 30 perctől a Nemzeti Sport Rádió és az NDÉ Sport is élőben közvetíti. Kedves hallgatóink, adásunk végén búcsúzik a szerkesztő Mújdrica István. Hamarosan zenével folytatjuk műsorunkat, majd 13 órától a Nemzeti Sport Rádió Horgász magazinja következik. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Ez a Nemzeti Sport Rádió.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Erős Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat. Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kinek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A legnagyobb fogás. Közismert horgászok legnagyobb történetei, fogásai, elszalasztott kapásai. A Nemzeti Sportrádió Horgász magazin műsora. Két hetente, kedden 13 órától.
1: Szép napot kívánok a kedves hallgatóknak! A legnagyobb fogás mikrofonjánál a stúdióban a szerkesztő Bálint Attila, és nem akárki ül a szemben lévő székben. Nem is tudom, hogy hogyan mutathatom be, mert hiszen annyi arca, annyi oldala van, meg annyi mindent végigpróbált már, hogy szerintem elég, ha csak annyit mondok, hogy Badár Sándor. Köszöntelek, mint horgászt.
2: Szép napot kívánok neked is és mindenkinek. Nekem megtisztelő, hogy Badár Sándornak hívtam, mert nem szoktam így azt se elvárni, hogy úgy felismerjenek a parton. A horgász az magányosan szeret horgászni, vagy legalábbis mondjuk ketten-hárman, de akkor már túlbeszélgetik az éjszakát is. Ezért én egyedül szeretek pecázni nagyjából, de ha van partner, akkor azzal kimerítjük az összes viccet, az összes történetet, meg az összes halat.
1: Na azt, hogy az összes viccet kimerítjük, ezt nem nagyon tudom rólad elhinni. Egyébként is egy ilyen stand-upostól azt várnák az emberek, hogyha találkoznak vele, hogy akkor röhögés első pillanattól az utolsóig. Na most a horgászat azért nem egy ilyen műfaj, viszont ami a nagyotmondást illeti, hát az azért belefér.
2: Szentesen nőttem fel, úgyhogy ott a szentesi horgászoknak a horgászközgyűlésekre már bilincsbe fogták a kezét, hogy ne tudjanak nagyokat mondani, hogy mekkora halat fogtak, de még így is sikerült.
1: Ha már a szentesi horgász egyesületnél tartunk, úgy tudom, ott a vetélkedés birkapörköltre ment, nem kupára.
2: Már mennek a hírek? Úgy kell elképzelni a horgászversenyt Szentesen, hogy minden normális vizen ugye megérkezik egy 400-500 X mennyiségű horgász, akik a világ összes etető anyagát 10 perc alatt behajítják a vízbe, és akkor utána ott hetekig nem fognak halat, mert jól laknak a halak fél óra alatt, aztán mennek. Itt az élő vízen az nyer, aki hoz magával legalább 2 keszeget a szákba, vagy a bottartóba, amit észrevétlenül kicsempész, mert a tisza önmagától se ad halat senkinek, normális esetben se, nem hogyha még teli etetik. Így aztán birkapörköltet főztek minden horgászversenyen, mert az a biztos.
1: És hogy kezdett a horgászatot? Szóval az, hogy szentesi gyerek vagy, ez azért úgy meghatározza a helyszelleme, azért nagyon sok vízparti településünkön ráragad a gyerekekre.
2: Igen. Hát Szentes, hogy aki nem ismeri Szentest, annak úgy kell bemutatni, hogy az ezer víz ország, nem az ezer tó országa, mint Finnország, hanem az ezer víz országa, mert ott mindenütt van víz, és ahol nincs, ott is, mert azt meg úgy hívják, hogy talajvíz. És még abba is van hal. Apám mindig úgy nézte meg, hogy érdemes-e ásni, hogy csinált egy nagy gödröt, amiben nézte, hogy a talajvíz milyen magasan jön föl. Aztán egyszer hazavittem egy kárászt, azt belehajtottam ebbe a lukba. És mit ad Isten, apám egy olyan fél évvel később kifogta. Tehát mert fogalmasabb volt, hogy került oda, ugye? Aztán utána ilyen teóriákat gyártott le, hogy biztos valamelyik kacsa a lábán elhordta oda az ikrát, úgy kelt ki, de ha egy van, akkor biztos több is van. Mondtam, hogy akkor pecázzunk, akkor be volt éve mindig egy úszós. De nem fogtunk többet valat, úgyse. Úgyhogy átadottunk maradt.
1: Hogy lett belőled horgászt?
2: Mentem bele a hétbe, akkor lett engedélyem, de már horgászni, már előtte is horgáztam. Jártunk le a Balatonra, és akkor ott ugye, hogy megszabaduljanak az én zsarnokságomtól, ezért csináltak nekem egy ilyen kis gyerekpecát, egy nádra, akkor hagyománynak megfelelően, hogy a nádra rá volt éve egy erős cérna, a cérnán volt egyetlen egy fogvályó, az bőven elég volt úszónak, ólom, no, egy meghajlított gombostű, az volt a horog, arra lehetett bármit rátenni, és hogyha nem csinálod semmit, akkor is fogtál legalább egy küszt.
1: Melyik mozzanata ragadott meg leginkább a horgászatnak, a zsákmányszerzés, a kapás utáni pillanatok, vagy akkor, amikor már a kezedben ficánkolt valami?
2: nem hiszed el, a part, hogy elmehettünk otthonról. Tehát nekem azt tetszett a legjobban, hogy ki lehetett szabadulni, mert az mindig egy lehetősége volt annak, hogy kinyílik a világ, mehetünk újra, vittük a botot, a cáigot, leérkeztünk a partra, ott akkor mindenki horgászott, tehát a Balaton az úgy nézett ki, mint a sündisznó, és akkor rettentő sok hal is volt egyébként akkor még benne. Mentünk, vettünk lángost, azt akkor én meg tudtam enni, mire gyakorlatilag megettem a lángost, a hátam is fokhagymás volt, akkor fogtunk egy 30-40 küszt, az akkor mehetünk haza az vödörrel, akkor mire hazaértünk, abból 10 darab az már az enyészeté lett, de azt se adtuk oda a macskának, hanem azt én nagymámmal elkészítettem, tehát egy feeling volt az egész. Borzasztó rituálé, nagyon tetszett, hogy lehetett indulni, hogy előtte gilisztát kellett szedni, hogy előtte kenyeret kellett, paprikás kenyeret készíteni, ugye akkor elloptam nagyanyámtól az összes paprikát, ez egy jó megvert, akkor tudtam, hogy akkor hónap se lesz neki. Mindennapi szertartás volt, ami nekem nagyon-nagyon bejött, meg nagyon tetszett. Kaptam először egy tárolóorsót, ez a következő évben azt hiszem felváltódott, mert csehek jöttek hozzánk nyaralni a Balatonra, és hoztak magukkal egy tokoz botot, de hogy az a tokoz üvegbot az olyan volt, mintha ma azt mondnám, hogy nekem lett egy Harley Davidsonom. És én voltam a legnagyobb király az utcában, mert senkinek nem volt még akkor olyan. Hát szentesen csak egy fűzfát vágtunk le, vagy egy körisfát. Nekem is volt egy körisfa botom, lementünk a kurcára horgászni, és megfogtam életem első pontját, de úgy, hogy egyébként vörös szárnyúra dobáltunk, paprikás krumplis kenyérrel, és megakasztottam egy olyan majdnem 70 dekás pontyot, amit ugyan nem tudtam kiszedni, mert annyira meglepődtem én is, hogy csak tartani tudtam. Apám meg annyira meglepődött, hogy fogtam egyáltalán egy nagyobb halat, mint amelyikkorát láttunk addig, hogy szák nélkül addig próbálkozott elkapni a Damilt, hogy csak sikerült leverni, úgyhogy elment a ponty, akkor egy hétig nem beszéltünk, és akkor elindult az élet.
1: Tehát akkor ezzel a ponttyal dőlt el a sorsod végül, utána aztán kezdődött a versenyzés.
2: Lementünk az említett kurcára, borzasztó mennyiségű törpeharcsa volt benne, és ezzel a végolmos szereléssel törpeharcsáztunk, vörös gilisztával. Volt úgy, hogy 3 törpeharcsa volt egyszerre a horgon, vagy hát a szereléke, mert ugye mind a 3 horog fogott egyet, és akkor a versenyzés az volt, hogy kinek hosszabb a füzér, hogy hány darab törpét fogott, mert ugye felhúztuk ezt egy ilyen hosszú.
1: Mi volt a díj?
2: Hát a díj az hogy megehettük otthon. Ugye mindig oda mentünk, aki a legtöbbet fogta, akkor annál volt a vendégség.
1: Egyébként, ha már a törpeharcsákat emlegetted, akkor növeljük meg egy kicsit a méretet. Úgy hallottam, hogy a közelmúlt melegnapjai azok számodra nem kis szerencsével, vagy nem kis tudással jókora harcsát hoztak.
2: Hát igen, van egy nagyon jó barátom, Piros László, aki mindig csalogat, tehát én nem tudom, hogy neki hány élete van, mert ő az egyik életét azt a vizen tölti, és ilyen kutyogtatásos módszerrel egy 13 kilós harcsát sikerült csípni. De aztán utána jött egy ötös is, hogy adja a víz rendesen. Nem én fogtam a legnagyobbat sajnos, de még megtörténhet.
1: Hát még aztán jöhet, de ennek a műsornak egyébként az a címe, hogy a legnagyobb fogás.
2: Ponyba 12 kilós volt a legnagyobb eddig, nem én tartom a rekordot. A harcsába is körülbelül ugyanez, tehát 13-15 kiló körüli harcsa volt az eddigi legnagyobb. Csukába is 8 kilós volt, amit már sikerült fognom. Zömébe inkább nekem nem azt számít, hogy most mekkora a hal maga, hanem hogy egyáltalán fogás, hogy lejutok a vízre, mert az ritkán adódik mostanában meg. Amikor volt saját csónakom, akkor azt szerettem leginkább, hogyha úgy jutottam le, hogy a hajnali első kapást sikerül elcsípni, mert az általában mindig egy nagy. És akkor amúrból mondjuk egy olyan 10 kilós, az már azért úgy húz, mint egy kisebb konda. Akkor Angolnából például egész éjszaka horgáztunk a Holtiszába egy barátommal, és akkor reggelre megfogtunk annyit, hogy abból egy 10 tagú csapat bekajált a következő estén, és akkor ilyen rántott angolnát csináltunk, meg több fajtáját az angolnának. Úgyhogy ezek, tehát nekem nem igazán maga a rekord számít, mert például a dévérből olyan 2 kilós volt a legnagyobb.
1: Ha egy-egy ilyen szituációt, egy-egy ilyen szép halat úgy gondolatban felelevenítesz, akkor utána előbb-utóbb ez színpadra is kerül, mert stand-uposként gondolom ezt a legutóbbi harcsát is el fogod majd mesélni. Vajon hogyan?
2: Nem tudom, mert ugye a halak mindig nőnek, ahogy telik az idő, egyre nagyobbak lesznek. Ebből kialakulnak olyan sztorik, amiket aztán a közönség megkajál. Most például említett harcsázásnál nem arról kezdtünk el beszélgetni, hogy mekkorát fogtunk előtte, hanem hogy egyszer volt az, amikor még apámmal elmentünk horgászni, és ki akart menni a Balatonon egy stégre, csak nem tudta, hogy hullámzás is van, és elmászott a hajó alóla. Hát én még ekkora élőhidet életemben nem láttam, ugye előkapaszkodott, hogy nehogy belekerüljön a vízbe, hátul a lábával húzta vissza a csónakot, a hullám vitte, aztán apám csak úgy nyúlt. Tehát gyakorlatilag olyan lett, mint az Aranyhíd. Aztán azt néztem így gyerekként, hogy mikor fog beleesni. Ugye, akkor mikor beleesett, akkor hát egy kicsit kiröhögtem, amiután, mikor a partra értünk, eszébe jutott, hogy én kiröhögtem, úgyhogy egy kicsit megvert, és akkor utána ezt 20 évvel később kitárgyaltuk, hogy egyébként amúgy evezhettem volna is. Tehát, hogy akkor 20 évvel később mondta, hogy azért evezhettem volna, hogy ne essen bele a vízbe, de hogy értette, hogy mire ment ki a játék. Tehát, hogy ez belőlem ez váltotta ki azt, hogy éppen érkeztünk meg a csónakkal, a harcsa ott csapkodott az aljába, de nem ez volt a legnagyobb történet, hanem az, hogy egyáltalán ki tudunk-e kötni, vagy nem, mert volt egy kis hullámzás.
1: Sok országban megfordultál, de sok hazai folyón is. Van kedvenc?
2: Folyó? Nem tudom, én nagyon szeretem a Tiszának a romantikáját, azt nagyon 3-szor mentem le a barátaimmal, hogy végigevesztünk a Tiszán. Nagyon-nagyon izgalmas a Tiszán fölébredni, reggel dobálni egy kis balinra, utána, hogyha elér bennünket a tűzőnap, akkor valahogy azt túlélni, a délután jön megint a naplementés korszak. Tehát ezek a fényváltós időszakok, ezek mindig rettentően jók. Az éjszaka, hogyan a rablóhalak csobbannak egyet, meg persze természetesen a hozzátartozó körítés.
1: Mi a kedvenc módszer?
2: Ezt nagyon szeretek pergetni, mert a barátaim mind pergetnek mostanában, és az azért jó, mert nem állsz le. Tehát én nem szeretek feküdni a parton, a horgászbót mellett, hogy na majd egyszer csicsereg, aztán ugye majd oda sétálunk komótosan, azt már úgy is meg lesz, mert már megfogta magát, hanem az összes rezdülésére szeretek rámenni a halnak, mert az egy ilyen izgalmas dolog, amikor az embernek sikerül elkapni ezt a rablásos kapást. De hogyha éppen úgy adja ki, akkor mindig meg úszós, tehát majd ugyanezért pont az úszóst jobban kedvelem. És élő vízbe sokkal jobb úszózni, úszóval követni a halat, mint hogy most fenekessen megtalálni.
1: Sok országban megfordultál, több tucatnyi országban.
2: A Varga Vili barátommal elmentünk Azori-szigetekre pecázni. Megtaláltunk egy helyi embert, aki a guide-unk lett, tehát hogy kivitt bennünket hajóval. Az ő általa felajánlott, meg elkészített botok, azok minden volt, csak erre alkalmas nem. A madzag a nézéstől szakadt el, a óriási nagy orson a fele volt rajta a Damilnak már, mert ugye már vége volt, akkor a kanalak azok akkorák voltak, hogy itt az asztalra éppen csak, hogy elfért volna. Életemben nem horgáztam még tengerbe, úgyhogy első kaland. Na mondom, hát ekkora kanállal mit fogunk fogni? Le kellett küldeni, vagy 100 méter mélyre. Ez akkor első kapásra azt hittem, hogy a tengerfeneket fogtam meg, olyat akasztottam. Fogalmam sem volt, hogy mi lehetett, de nem jött se föl, az ott megállt, aztán egy vonalba ment, úgyhogy gyakorlatilag ő húzta a csónakot. Aztán egyszer csak pang, elment az egész cucc, akkor gondolkoztunk, hogy mit foghattunk meg, vagy mit akaszthattam meg. Lehet, hogy volt valami rája, vagy a jó isen tudja, mert nem jött fölfel egy centit, és akkor biztos, hogy ilyen volt. Na mondom, az így kezdődik, mi lesz később. És a következő kapásra, mire fölcibáltam a tengerfeneket, addigra egyre csak kisebb lett, tehát gyakorlatilag, hát mint a karom egy lizárt fish sikerült fogni, egy 1000 fogú halat, ami rettenten csúnya volt, ugye fölcibáltam 100 méter mélyről, nem mondom, hogy az életem hala, de az életem legcsúnyább hala volt, az biztos. Nem is én fogtam meg, hanem a fickó szedte le a horogról, mert mondtam, hogy hozzá nem merek nyúlni, és akkor gratulált, és azt mondta, hogy egyébként ebbe az öbölbe még itt senki nem fogott, úgyhogy nekem az ott rekordnak számított, de hát jó volt, és a második napra azt gondoltuk, hogy majd milyen jó lesz, az ajánlott a fickó, hogy kávézgassunk csak nyugodtan. De mondom, ne kávézzünk, hát mondom, fizettünk ezért, menjen kifelé, azt mondja, hát de szél van. De mondom, milyen szél, hát semmilyen szél, megjárasztom az ujjam, mondom, semmi, még csak meg se hűtötte egyik oldalán, sem mondom, menjünk. Azt mondja, de szél van, ne menjünk, ígyunk még egy kávét. Már a végén már ő fizette. Mondom, menjünk, hát mondom, ezért fizettünk, hát 200 olány eurót adtunk oda, hogy vigyen bennünket pecázni. És akkor nagy kényszeredettem, hogy hát, akkor jó. És elindultunk, aztán kifordultunk a kikötőből, ugye a gát mögül, akkor elért bennünket a szél, ami természetesen az volt, hogy nem orkán volt inkább, olyan 7 méteres hullámok voltak ott az Atlanti óceánban, és akkor

0: magamat, mondtam, hogy miért, azt mondja, mert ekkora hullámzásból kiesek, soha többet nem találkozunk, akkor utána nem beszélgetünk egy fél órán keresztül, és akkor egyszer csak megszólalt a videó, hogy kávézunk. Tehát, hogy menjünk vissza inkább kávézni, úgyhogy aznap nem fogtunk semmit. De viszont nagyon-nagyon sok egyéb nyersanyag érkezett hozzánk cukorformájában természetesen.
1: Van horgász bakancs listát, hogy mit szeretnél még fogni, hova szeretnél eljutni?
0: Például láttam a fotókat, hogy milyen halakat lehet az Indiai óceánon fogni. Ahány dobás, annyi fogás. Azt nagyon szívesen kipróbálnám még, mert az tényleg egy életérzés lehet ott. Illetve Csőre Gábor barátom tavaly Norvégiába járt, és olyan méternél nagyobb csukákat fogott, küldte direkt, hogy fölidegesítsen, hogy egész nyáron az agyvérzés kerülgessen, hogy miket fogott, és ugye olyan szinten volt beöltözve, mint Amundsen fénykorába, mert ott olyan hideg volt éppen, de brutális csukákat fogott, úgyhogy ezek nekem még nincsenek meg így a repertoáromban, ezt nagyon kipróbálnám, ezt a kettő dolgot.
1: Mond, rossz májúnak tartanál, ha azt mondanám, hogy csak azért utazgatsz, hogy legyen mit elmesélni a színpadon?
0: Hát nem, én azért utazgatok, hogy idegesítsek másokat, akik itthon maradtak, de nem. Hát a kaland nélkül nincs mit mesélni, tehát hogyha csak úgy oda megy az ember, és nem történik semmi, akkor azt nem tudja elmondani. Az ember természetes, hogy a kalandért indul el, és akkor nem elvárja, de azért hagyja, hogy megtörténjenek vele ezek a kalandok. És szeretem azt, hogyha különbözik az a helyszín attól, amiben most élünk, mert akkor abból tudok tanulni, lehet táplálkozni, barátságokat gyűjteni, azt én nagyon szeretem, akkor azon a vidékeken, ahova megyünk, ugye azért megyünk, mert más eltérő attól a kultúrától, ahol mi élünk, éppen ezért, hogyha az ember ezt szeretné megismerni, akkor bele kell vetni magát a sűrejébe, abból meg aztán jönnek a kalandok, meg a különbözőségek.
1: Keresed a bajt?
0: Nem, próbálom megélni a bajt. Mert hogyha keresném, akkor bajba is kerülnék, de próbálom megélni. Többek között például, hogyha már ezekről a halakról beszélünk, hát ugye olyan halakat, amiket ők ott fognak, olyan halakat mi nem is látunk, de elképzelni se tudjuk, de hogy meg lehet enni, vagy meg lehet-e enni, ugye azt nem tudja az ember akkor, amikor még innen elindul. Ugye a legérzékletesebb példa ez az, amikor Japánban ugye a fugu halat kínálták fel, egy rettentő nívós étterembe, ugye a fugu hal az, ami élve meg kell nyúzni, és úgy lehet tálalni, viszont még mielőtt az ember megölni, előtte a mérgét a saját testébe belefecskendezi, hogy megölje azt, aki megölte őt. Na most, aki fugu szakács, az japán nemzeti kincsnek számít, mert ő tudja azt a technikát, hogy hogyan kell lekapni róla a kabátot, hogy meg lehessen enni, hogy ne legyen még ideje ezt a mérget magába önteni. Na most hát, amikor életemben először ezt így felszolgálta, egy ilyen fuguszakács, hogy ott a szemem előtt retentő gyorsan megnyúzta, feldolgozta, feldarabolta, és akkor három kis tallérkát kitett a tányéromra, azt így néztem, ugye, és annyit mondta, hogy jó étvágyat, így tettek én azt. És akkor mondom neki, hogy nem, először egyéte, hogy egyé csak, amit főztél magadnak. És akkor rámosolygott, és ennyit mondott, én a szakács vagyok, a kísérlet, az te vagy. És akkor úgy kellett megenni az életem első fogó halát, hogy nem voltam benne biztos, hogy lesz időm megköszönni.
1: Nekem viszont alkalmam van megköszönni neked ezt a beszélgetést, és jó kívánságokkal sokan el szoktak téged látni, csatlakozom ehhez a gárdához.
0: Találkozunk a parton.
1: Köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm szépen.
2: A legnagyobb fogás. A Nemzeti Sportrádió horgászmagazin műsora.
3: Jó néhány jókedvű gyerek ül itt a Török-bálinti horgászpark vízpartján, és a gyerekeket, mint egy edző a focistákat egyengeti, Pop Attila a tábor vezetője. Sok baj van velük?
4: Nem.

0: Nem, nagyon-nagyon szuperek a srácok, egymásnak segítenek, egymásnak szaladnak, és mindenki próbál merni, csalit cserélnek, mindenben segítik egymást, tehát odafigyelnek. Igazából nekem túl sok dolgom nincs velük. Tegnap annyi halat fogtak, hogy öröm volt nézni. Az, hogy a halvédelmi eszközöket is használják, és maguktól, tehát nem kell külön szólni, az, hogy egy fertőtlenítőt használjanak, hogy a bölcsőt bevizezzék, hogy tényleg odafigyelnek mindenre, ez valami fantasztikus. A 8 éves, a 14 éves korig is ennyire odafigyelnek egymásra.
1: Azért nyilván vannak szakmai fogások, amikkel segíteni tudod az eredményességet.
0: Hétvégén pénteken nekünk lesz itt egy horgászversenyünk. Az lesz a cél, hogy mindenki minél több halat fogjon, ezért persze mindenkivel foglalkozunk egy kicsit, és akkor próbálunk nekik segíteni a halfogásban.
1: Akkor az lesz a vizsga?
0: Így van. Tehát az lesz egy ilyen hát, hogy is mondjam, egy ilyen fénypontja az egész hétnek, ott azért megünnepeljük ezt a hetet. Úgy érzem, hogy jól fog sikerülni egyébként, mert tényleg tegnap szinte fej-fej mellett húzták a halakat, mindenki fogott pontyot, harcsát, keszeget, kárásztat, minden.
1: Ez már a második táborod az idén.
0: A keszi kavicsbánya tavon, ott 27-en voltak a srácok, ott is fantasztikus volt az élmény, ott is egy ilyen záró vizsgával, egy ilyen horgászversennyel zártuk a tábort.
1: Jó, de mivel kezdtétek? Tehát, hogyha jön egy gyerek, jelentkezik a horgásztáborba, és halvány lila lövése sincs arról, hogy kell megkötni egy szereléket.
0: Tegnap tartottunk egy órás foglalkozást az asztalnál, és mindenkit megtanítottunk erőkét kötni. Nagyon ügyesen csinálták, mindenkinek szuperül sikerült.
1: Hadd forduljak itt a fiatal emberhez, aki lesben ül és várja a kapást.
2: Te? Varga Aurél, Iván.
1: Hány éves vagy?
2: 10.
1: Mit ad egy ilyen tábor? Miért jó?
2: Élményt, én nagyon szeretek pacázni, szóval nekem nagyon tetszik.
1: Mivel csalisztál akkor?
2: Hacsára. Hát büdössel, ilyen húsos csirismájjal próbálkozok. Most egy ananászos van bent.
1: És te meg mered fogni, meg ki tudod venni a szájából a horgot?
2: Venni, apukám is tanít rá, meg vele szoktam gyakorolni, és akkor most megtanultunk ugye előkét kötni, és akkor most már tudom ezeket is. Szóval egy örülök neki, hogy eljöttem, meg tényleg élvezem is.
3: Kovan Jendamanka.
1: És a legnagyobb halat?
3: 7 kiló.
1: Pongy?
3: Igen.
1: Na, gratulálok. Mi a jó neked rutinos horgásznak egy ilyen táborban?
3: Kipróbálhatok ilyen vegyes csalik.
1: Tehát akkor kísérletezel.
3: Igen. Például Haribóval.
1: Nem? És az jó?
3: Igen, tegnap sikerült vele fognunk 3 harcsát.
1: Gumicukor?
3: Igen.
1: Te jó, milyen ízűvel
3: mondjuk? Málnás vegetes, azt hiszem.
1: Tehát a harcsák szeretik a málnás gumicukrot.
3: Igen, most is megpróbáltam, csak nem értek most rá. Délután jönnek rá.
1: És ez hogy jutott eszedbe?
3: Csak úgy. Ebédnél így rakjunk rá gumicukrot. Bedobtam, jött rá.
4: Ez volt a legnagyobb fogás, a Nemzeti Sportrádió horgászmagazin műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!
6: Dr. Béres, Mangó Rágy!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Profil. A Nemzeti Sportrádió magazin műsora Csisztu Zsuzsával. Két hetente kedden 13 óra 30 perctől a Nemzeti Sportrádióban.
1: Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa, és ez itt a Profil, egy olyan magazinműsor, amelyben az élsport világának főszereplőit igyekszem olyan közel hozni Önökhöz, amilyen közel csak lehet, hogy az eredmények, a statisztikák és a számok mögött érezzük, amint felsejlik a személyiség, a karakter, a profil. A szamba, a csacsacsa, a tangó, a rumba és a jive, vagyis a latin-amerikai versenytáncok világ klasszisaival nőtte ki magát az elmúlt 20 esztendőben egy magyar páros. Olyan magasságokba jutottak, ahová másoknak nem sikerült felérniük. Történetük különlegessége ráadásul az is, ahogyan megismerkedtek. Még abban a korszakban, amikor nem léteztek internetes társkeresők, és amikor a fizikai adottságok alapján, ahogyan ők fogalmaznak, szinte úgy vizsgálgatták egymást, mint a lóvásáron, figyelve a testalkatot, a méreteket és természetesen a szakmai tudást is. De kik is ők? Az olasz származású Andreas Silvestri és a magyar Váradi Martina több mint két évtizede indította el közös táncos pályafutását, amelyet kőkemény munkával és kiemelkedő sikerekkel kövezett ki a magyar páros. Pályájuk során számos Európa-bajnoki címet, Grand Prix győzelmet, showtánc világbajnoki aranyérmet szereztek, majd karrierjük méltó megkoronázásaként a professzionális latin táncok világbajnokai is lettek. Időközben nem csak a parketten, hanem a magánéletben is egy párt alkottak, és néhány hónapja megszületett kislányuk érkezésével pedig igazi családdá váltak. És hát talán nem is meglepő, a szülői feladatok mellett már vissza is tértek a táncparketre, hogy tanítványai kedvéért ismét együtt táncoljanak. Jöjjön egy különleges sportszakmai és magánéleti sikertörténet itt a Profilban.
2: Kezdjük mindjárt ott, hogy lóvásár, meg internetes társkeresés, hát szépen vagyunk, és akkor ide jutunk, hogy egy gyönyörű család lesz belőle?
3: Hát hosszú út volt egészen ideig, ugye 2005-ben találkoztunk először Andrával, akkor meg volt a próbatáncunk, utána úgy döntöttük.
2: Na, ne sérsünk egyre előre, próbatáncunk, meg mi. Azért ez az egész folyamat, szerintem ezt kívülálló nem sejti, ugye? Te egyszer ezt egy lóvásárhoz hasonlítottad. Tehát az ember konkrétan paramétereket ad meg magáról, igen, ugye már?
3: Igen.
2: És így keres partnert, hogy is van ez? Mert szerintem, aki nincs a táncvilágában, az nem érti ezt a dolgot.
3: Ugye így mindenketten
4: fel. Hát úgy volt, hogy amúgy én kerestem Martina, vagy inkább az intanárom, anno az intanárom, ő kereste Martina, mert én Olaszországban táncoltam, olasz színekben, és amikor székmentem az utolsó párjám, kerestem egy külföldi lány. És akkor nem volt Facebook, nem volt Instagram, vagy semmi, csak egy oldalán, mi az a neve, Danceport Info, és akkor ott viszont simán lehet volna írni üzenet, vagy e-mailek, az se volt, de e-mailek, és mindenki föltette egy hirdetés, aki keresi pár. És az én tanárom írt egy e-mailet a Martinának, mert látta, hogy éppen ott volt egy hirdetés, hogy keresi pár, és akkor így csináltunk egy próba a Padovába, és kezdődött az egész.
2: Őrület. És akkor gyakorlatilag ez egy, gondolom, fotó is van, meg gondolom vannak leírások, hogy ki hány centi, milyen táncokban érzi magát
4: most otthon. Sokkal más, tehát úgy más, hogy most a Facebookon, Instagram keresztül mindenki,
2: persze.
4: Tehát sima lett megosztások,
2: persze,
4: ilyenek.
2: Világos, hát ma már a közösségi média ennek tulajdonképpen persze. Egy tökéletes terepe. De úgy te nagyjából tudtad, hogy mire utazol ki Olaszországba, Martina?
3: Igazából annyit tudtam csak, hogy nagyjából ugyanabban a cipőben voltunk, hogy mind a ketten éppen párt kerestünk, magasságra jókoltunk együtt. És
2: mert ez lényeges, ugye?
3: Igen.
2: Függetlenül attól, fontos. Hogy azért én jó néhány táncversenyt láttam közelről, és szoktam látni azért merőben eltérő magasságú párokat, de az tény, hogy azért akik magasságban közel vannak egymáshoz, az valahogy harmonikusabb.
3: Sokkal esztétikusabb és sokkal könnyebb egyébként akár a vezetést, aha, tehát hogyha csak a technikai oldalát nézzük a táncnak, sokkal egyszerűbb együtt dolgozni, hogyha a magasság azért nagyjából stimmel.
4: Viszont a rock'n'roll például az nem.
3: Hát ott az ember
4: inkább magasabb, a lány kicsit kisebb, vagy kicsit sokat kisebb, az jobb. Meg. Igen, emelés, ilyen akrobatik arra kerül.
3: Úgyhogy így szüleimmel beültünk a kocsiba, és kimentünk próbatáncra Padovába, úgyhogy így, ott találkoztunk először.
4: Én meg Livornóból indultam, együtt a szüleimmel, és akkor Padovában nekünk is. Jó, természetesen neki hosszabb volt az út, de igen,
2: jó, ott találkoztunk. Volt Padovában egy közös találkozási pont. Nekem van egy olyan interjúm veletek, amikor annyit mondtál, Andrea, hogy 10 másodperc kellett, és tudtam.
4: Nem emlékszem azt az interjút, de majd megnézem újra.
2: Szíves. Szóval, hogy az tényleg, ez ilyen, nem tudom, ilyen szokásos olasz macsó történet, vagy tényleg úgy, hogy az ember...
4: Nem, amúgy tényleg rögtön találtunk a kémia egymással, és szerintem az volt, hogy igen, tehát szerintem mondjuk sima lehet érezni azt, hogy amikor fogod a pára, vagy azt a lányt, és van valami kémia köztetek, hogy nem. Én éreztem rögtön, ő elajult, nem viccelek, és amúgy gondolom ő is érezte, és akkor persze, de rögtön amúgy a próba után beszéltünk rögtön esetleg mi lenne, hogy tervezünk az egész, még országban talán érdemes képviselni, szóval... Te nem úgy volt, hogy oké, majd megbeszéljük.
2: Szóval rögtön akartatok valójában valamifajta folytatást ebből a dologból, ami, ha jól emlékszem, nem volt olyan könnyű, ugye, mert te nem beszéltél olaszul, ő nem beszélt magyarul, az angol az úgy...
3: Döcögött még a legelején. Azt tudtuk, hogy a tánc nyelvén tudunk kommunikálni. Tehát bármi történik, akkor igazából úgy meg tudjuk az első időszakot oldani, hogy... fizikálisan jobban megpróbálunk egymásra kangolódni, megnézni egyetem, működik-e együtt, mert hiába van két nagyon jó táncos, hogyha mondjuk elkezdenek együtt dolgozni, és mondjuk valami nem működik, valami nem kompatibilis.
4: Igen, mert az lényeg, hogy egy pár kéne lenni a vége.
2: Ez olyan érdekes, hogy itt nem arról van szó, hogy a két legjobb táncost összerakom, és abból megkapom a legjobb párt, ugye? Hogy ez egyáltalán nem igaz önmagában.
3: Szerintem egyébként ez bármelyik sportágban lehet, mert pont szerintem, hogy az a legjobb kombináció, hogyha ki tudjuk egészíteni egymást. És tudtuk azt, hogy ennek adnunk kell egy pici időt, úgyhogy úgy döntöttünk akkor, hogy akkor megpróbálunk egy próbaidőszakot. Én akkor vissza is repültem Olaszországba. Igen. És ez most már egy történelem, tehát, hogy igazából ez úgy ragadt ez a történet.
2: Igen, de azért engedjétek meg, hogy azt mondjam, hogy szerintem a magától értetődő természetes dolog az lett volna, hogy Martina kiköltözik Olaszországba, ugye Andrea, ugye
4: amúgy én úgy kerestem, hogy ezt akartam, tehát, mert nekem voltam úgy, együtt voltam egy lány, és akkor első szerelem, és akkor nem akartam utazni, meg blablabla, de utána... Nem tudom, talán szétmentem a lányra, és akkor attól függ kerestem egy lányt, aki tudja költözni nálam, mert tengerpartos város születtem, tehát nálunk az májustól mondjuk szeptember végé az tengerpart. Szóval az egy picit ilyen, de utána minden úgy alakult, az első évben mondjuk többet voltam
3: én
4: nálunk.
3: Én többet voltam, igen.
4: Igen, utána úgy alakult az egész, hogy fordítva lett, és végül én meg így költöztem.
2: Hát igen, szóval megmondom őszintén, hogy ez úgy tűnik innen, ebből a perspektívából, hogy azért az nagy áldozat, hogy az ember feladja az olasz tengerparti életformát, ugye, ahol te úgy tervezted, hogy oké, hát edzés, aztán lemegyek a két edzés között.
4: De amúgy el kell mondanom, hogy szerintem jobb így, most őszintén leszel veled, mert nem biztos, hogy elért azt, amit elértem, mert azért májustól szeptember végi, tehát ingyenes kaja, mert otthon, ingyenes száll, tehát otthon voltam, aludtam, kaját, minden az nem...
2: Túl kényelmes lett volna? Abban nem lett volna világbajnoki cím, mi?
4: Szerintem igen, szerintem.
2: És akkor könnyű volt rá beszélni?
3: Egyébként nem kellett rá beszélni, mert valahogy az élet úgy hozta, hogy egyre több lehetőségünk lett itthon, sokkal könnyebben tudtunk utazni, akkor már azért nem volt még ennyi repülőjárat annak idején. Azért csak Közép-Európában így sokkal jobban itt voltunk.
4: Csak Róma könnyebb volt. Tudtunk, Róma vagy
3: csak Rómából tudtunk, tehát ott mindig volt egy 3 órás vonatunk, elmentünk a repülőtérre, onnan még elutazni, itt azért sokkal egyszerűbb volt. Tehát úgy voltunk az elejétől kezdve, hogy így alakult tényleg, hogy egyre több lehetőségünk lett itthon, és akkor szépen lassan ez így kezdett átalakulni.
2: És ahogy az átalakulás jött, ugye az is kezdett kirajzolódni, hogy végül is nektek a latin, ugye? Hát alapvetően is gondolom, ez volt a
4: mindig
2: cél.
4: Mindig voltunk latin, mindig amúgy, latin. Igen. 5-10 tánc, de 10 én csak latin voltam.
2: Aha, tehát neked volt standard előéleted is. Egyébként az segít abban, hogy az ember a latinban is igazán jól legyen, szerinted?
3: Szerintem, hogyha az alapokat egyébként elsajátítják a gyerekek, akkor az rengeteget tud segíteni. Tehát, hogy én mindig azt szoktuk mondani, hogy ha pici korban elkezdi valaki, érdemes mind a kettőt egyszerre. Uh-huh. És utána majd úgy is ki fog csiszolódni, hogy lehet, hogy mind a kettőt viszi tovább, vagy csak az egyikre így tényleg specializálunk. De hogy én úgy gondolom, hogy nagyon jó kiegészíti egymást a kettő.
1: És hát az, hogy magyarul tanulsz, meg megtanultál, és hát cuki akcentussal ugyan, de olyan olaszosan, de hát azért te teljes egészében otthonosan mozogsz, ami egyébként nem könnyű nyelvünkben.
4: Amúgy meglepülni fogsz, de mondtam Tinának, utóbbi egy-két év már, amikor menjünk Livornóba, otthon, oda menjünk, és néha van, amikor felkelek, mit csinálom, és a barátaim jó, kell, mindenkinek elindult az élet. És, tehát vagyok jobban velük, csak dolgozni nem ér rá, és akkor én ott vagyok, oké, okay, akkor menjünk a kondi, jó, menjünk a kondi. Utána végül van a kondi, akkor jó, menjünk a nyáron van, akkor menjünk a tenger, jó, menjünk a tenger, aztán vissza. Tehát annyira...
1: Kicsit kizökkent életből,
4: igen,
1: a mediterrán életből.
4: Igen, viszont már annyi mindent tudni csinálni, mert minden van. Tehát akkor figyelj, elmegyek oda, menjünk oda, csináljunk ezt, csináljunk azt.
1: Akkor jöttek, hál' Istennek, hamar ezek a sikerek, és ott az embernek ilyenkor előbb-utóbb meg kell találnia egy ilyen táncos műfajban a saját karakterét, most mint pár gondolok rá. Tehát gondolok itt adott esetben a ruhaválasztásra, a színekre. Nyilván ugye a zenék azok nem feltétlenül a tiétek, mert azt ugye egy versenyen kapjátok, tehát ott az, de hát magát a stílust azt egyértelműen. És gondolom, hogy mindegyikben jónak kell lenni, de ez kell valami, amiben úgy igazán kiemelkedőek vagytok. Szóval ezek hogy épültek egymásra, Tina?
3: Így szépen lassan kezdett kialakulni egyébként a stílusunk. Ugye annak idején mi átmentünk egy, volt két szövetség, ami külön vált, úgyhogy még azt is hál' Istennek a karrierünk közepén ez bekövetkezett. Akkor átmentünk egy másik szövetségbe, aztán rájöttünk, hogy ott igazából annyira nehezen
4: friss alakult minden,
3: akkor visszajöttünk az itthoni szövetségbe, vagy esetben egy másik szövetségbe, de az is ugye mindegy, ő tartozott az olimpiai,
4: egy hivatalosabb szövetség.
3: Tehát ilyen összevisszaság volt az életünkben, és közben a Mauricio Melinda is szétmentek, mind a ketten külön párral folytatták, ugye ott is úgy éreztük magunkat, mint amikor a szülők elválnak. Egy picit ilyen elveszett gyerekeknek éreztük magunkat, és akkor így elindultunk az utunkon, és megpróbáltuk azt megtalálni, hogy miben lehetünk mi a legjobbak. Tudtuk, hogy picik vagyunk, tudtuk, hogy kompaktak vagyunk, tudtuk, hogy gyorsak vagyunk. Úgyhogy elkezdtünk azon az úton vonal menni, hogy egyre nehezítettük a koreográfiáinkat, egyre többet tettünk párba, egyre többet kezdtünk el olyan mechanikai megoldásokon dolgozni, hogy lehet még gyorsabbá, dinamikusabbá tenni.
4: Többet edzettünk.
3: Sokkal, tehát hogy az, amikor az ember tényleg rááll arra, hogy nagyobb életcélja van, mert tudja azt, hogy mihez, tehát hogy nem az, mint a gyerekeknél, hogy akkor táncoljunk, berakják a zenét, el vagyunk, és akkor majd a következő versenyen megpróbáljuk, hogy egy picit jobban bírjuk el. Hanem ott már olyan versenycélok voltak, hogy okay, ezt a részt meg tudjuk ezen a versenyen úgy csinálni, hogy ez mindig úgy jön ki zenére, hogy ez mindig odaérkezik. Ugye hál' Istennek az lett a védjegyünk, ez a gyorsaság, utána kialakult az, hogy zenében nagyon pontosak lettünk, és ezek már ilyen minden versenyre motivációt adtak.
1: És ezek tulajdonképpen úgy szépen lassan megjelennek a pontszámban, és úgy lesz az emberek egy ilyen híre, hogy na itt van az a kis dinamikus kis páros, akik tényleg úgy felégetik a parkettet maguk körül. Körülbelül így szépen körülbelül. Lassan az ember így kialakít egy ilyen imást magáról.
4: Igen, többet befektettünk mögöttünk, az a munkával, meg utazáson, meg képzelni, meg minden. Minél gyorsabb föntebb lettek az eredmények. És akkor így ez egy kerek. Tehát sajnos az ember sokszor, főleg a fiatalok azt gondolja, hogy először jön az eredmény, és utána minden más.
3: De most már mindent sokkal gyorsabban szeretnének. Tehát nem úgy van, mint nálunk volt annak idején, hogy megnézhettük, még emlékszem, videókazettán néztük a tokiói felvételeket, meg tehát na mindegy, és így. Mellette, amiben nagyon-nagyon ez szerencsénk volt, és ahogy te is említetted a ruhával kapcsolatban, lett egy spanyol szponzorunk közben. Nem is tudom, hogy hány évig dolgoztunk Ábrahámmal, nagyon hosszú évig.
4: 10-11 biztos.
1: Hiszen ennek a műfajnak ez azért egy nagyon fontos része, nem? Tehát
3: igen.
1: Ez annyira
4: hát, ő volt a legjobb. Tehát volt egy év, amikor az első 6 pár, kb. 5 voltunk. Páros, mi szponzorral tőle.
3: És vele ki tudtunk alakítani egy olyan stílust, hogy az első években minden ruhában megjelent a toll. Már tollat láttam, 2 év után már tényleg már borsozott a hátam, de a világ minden színében volt tollas ruhám. De meg lett a védjegyünk, ugyanis bárhova utaztunk, ugye én voltam a tollas lány.
1: Aha.
3: Tehát, hogy hozzá kapcsoltak.
4: Hál' Isten, 2 év után nem úgy ment a változás, hogy nekem kellett tollviselni.
3: Nem.
4: Az végül, hát nem így lett, szóval az már jó. Az már jó, az...
2: Melyik volt a kedvenc táncotok?
3: Kedvenc igazából én úgy gondolom, hogy sosem volt, ami talán a védjegyünké vált, az a szamba volt. Szerintem a mai napig
4: nagyon sok. Amúgy elmondanám, hogy folyamatban volt az élet. Tehát volt egy időszak, amikor mondjuk 3 hét, amikor egy pici belement úgy jobban mondjuk a csacsába, akkor az volt, ami a legjobb éreztem magam, és mindig volt kedve táncolni. Volt egy idő, amikor mondjuk akkor lett volna puzzle, mert akkor viszont volt megint kedve, és azt táncoltam a legkönnyebb, meg a legvidámabb. Nem tudom. Én amúgy szerintem, ha akarsz elérni a topod, vagy a csúcs, muszáj, hogy mindenütt valahogy valami formában tetszeni kéne. Tehát igazából nem volt, hogy csak egy.
2: Arra pillanatra emlékeztek el, hogy a pillanat volt ez, vagy ez egy fokozat? Mert ugye itt most, hát a ti otthonotokban vagyunk, és az előbb lehetett hallani egy kis apró hölgy sírását a kicsi lányotokért. Tehát ez most már ilyen magától értetődő. De hát ez nem így indult. Tehát, hogy párt kerestetek, táncos párt. Mikor lett ebből nem csak táncos párság?
3: 3 év után tényleg akkor döntöttünk úgy, hogy akkor meg is próbáljuk együtt. Mind a ketten akkor párkapcsolaton túl voltunk, és úgy voltunk vele, én nagyon nem szerettem volna az elején, hogy összekeveredjen a kettő, mert úgy döntöttem, én előtte fél évig kínéltem Dániában, akkor is a tánc miatt költöztem ki, és utána eldöntöttem azt, hogy akkor így vagy a tánc, vagy akkor megyek tovább egy fogorvosi egyetemre. És tényleg egy olyan döntés volt, hogy az edzőim is azt mondták, hogy annyi tehetségem van hozzá, hogy adjak ennek esélyt, és hogyha még nem, akkor még mindig dönthetek a 20-as éveim elején, úgyhogy akkor megcsinálom a fogorvosi egyetemet. És én nem szerettem volna azt, hogy egy párkapcsolat miatt egy olyan táncos kapcsolat tönkre menjen, ami egyébként tényleg egy világbajnoki címig vezethet. És 3 év után belevágtunk. Én nem mondom azt, hogy csak felfelé ment minden, és hogy minden rózsaszín köd, és minden, mert hazudnék. De nem voltunk az a páros, szerintem, és főképp a vége felé,
4: hogy
3: feladjuk. Hanem mindig küzdöttünk, és tudtuk azt, hogy ha akadály volt, akkor egymás kezét fogva tudtunk tovább menni. És ez tényleg így a mai napig így van nálunk, hogy vannak nézeteltérések, de óriási veszekedések, vagy olyan hibáztatások a másikban a mai napig nincsenek.
2: Igen, de azért ez egy nagyon pikáns műfajnak, haragudjatok. Szóval az ember ugye látja a sportvilágban azt, hogy szülő, gyerek, tanítvány, illetve edző. Ugye az is egy nagyon nehéz konstrukció. Aztán nyilván lát olyat, hogy az embernek a gyereke játszik valahol, ránézek egy kicsikét, az is működőképes. Olyat is lehet látni természetesen, hogy valóban egy párra alakul adott esetben egy edző és egy tanítvány. De az, amikor a táncos páros, tehát akiknek tényleg minden mozdulata egy, gyakorlatilag lejön a parketről, és otthon ugyanez, és ha siker van, akkor nyilván nagy a boldogság, ha valami nem jött össze, akkor feszültség van. Tehát én úgy érzem, hogy nálatok ez egy sokkal akár feszültebb, vagy pattanással teli pillanat, nem beszélve, hogy mégiscsak a latin temperamentum, szóval itt egy ilyen latin házban azért úgy, nem tudom, van tányércsörömpölés?
4: Nem, egyszer kaptam egy bőröndöt, de a hátám üres. Igen, egy bőrönd.
2: Odaadtad a bőröndet?
4: Hogy... Hát ja, mert Angliában voltunk, és egy picit dobta, de üres volt, semmi baj.
2: Berettes.
4: Ne, de amúgy... Elkaptam.
2: Az a reflexek azért, az fontos, hogy
4: amúgy nem, azt is tudtunk kezelni amúgy azt, hogy esetleg bármit a táncban nem, mert amúgy azt próbálom mondani mindenkinek, hogy van a cél, tehát a célunk az volt, hogy világbajnok akartunk lenni mind a ketten. Tehát a táncteremben bármit mondtuk egymással, az tehát tudtunk, hogy hiába mondtam neki, figyelj, nem érzem, próbáld meg ezt csinálni, mert nem érzem, jó, okay, de akkor is tudtunk, hogy ezért mondjuk egymásnak ezt, mert akarjunk elérni minél gyorsan, minél hamarabb azt a cél, ami akarjunk mindenképpen elérni. Szóval szerintem nagyon tudtunk tisztelni egymással, meg amikor amúgy haza is jöttünk, én nem emlékszem, hogy akár, lehet, hogy pár óra, mondjuk lehet, hogy nem beszéltünk egymással, és akkor hogy tudjunk picit lenyugtatni, de utána...
3: De nem hoztuk haza, megpróbáltuk azt, hogy nem hozzuk haza.
1: Szóval azért ez fontos, hogy el tudtátok választani ezek szerint a két szerepet. Showtáncban is ugye világbajnokok vagytok, illetve hát ugye volt ez a profilati világbajnokság, ami mondhatni ilyen karrierzáró dolog volt, sajnálatosan sikerült. Igen. A kettő között egy picit segítsetek nekünk árnyalni a különbséget, ez két különböző dolog.
3: Amikor az amatőr karrierünket lezártuk, és úgy döntöttünk, hogy elmegyünk profiba, akkor úgy döntöttünk, hogy mivel kevesebb esély van profi kategóriában, megpróbáljuk a kür versenyen. És így úgy voltunk vele, hogy adjunk neki egy esélyt, igazából még akkor is, hogyha nem sikerül, legalább kipróbáltuk magunkat, mert hosszú éveken keresztül szerettük volna.
4: Igen, mert amatőrben meg PID is lehet elindulni ezzel a verseny, és igazából kerestünk a legjobb, aki ezzel foglalkozik nálunk a világon, és akkor mentünk hozzá, mert Amsterdamban van, nem, ha jól emlékszem, ugye? Tehát ott, és akkor ott voltunk nálunk 3 nap, és az első nap az zené, téma, már tudtunk, mit akarjunk csinálni, valami ilyen afrikai, ilyen gyökerek, tehát ilyen roots, amúgy az a neve is volt. Mentünk hozzá, és mutattunk neki minden az ötlet, minden, ő vatta a zene, kerestünk együtt, mit lehet, és második és harmadik nap viszont megcsináltuk a koreográfiát. És amúgy mondanám, hogy azt a cím, tehát azt a világbajnoki cím, az nagyon, nagyon közel áll, mert úgy volt, hogy 2022. júli, és a verseny, aki, tehát volt egy ellenfel, 5-en voltunk, 5 pár, de a
3: legnagyobb ellenfelünk, ők szervezték a versenyt, tehát az ő édesapja volt apuk, a főszervező.
4: Igen.
3: Ők akkor már 5-szörös világbajnokok voltak.
4: És osztrák, Bécsben
3: volt a
4: tehát
3: verseny.
4: A többi 5 vagy 6 év, standard és láting, ő mindig nyertek.
1: Húha.
4: És nagyon, tehát, nagyon komoly, tehát nagyon, tényleg.
3: Nagyon komoly pár ellen indultunk, és úgy voltunk
4: mind a ketten a Let's Dance Németországban, nem tudom, regóta a fő szereplő.
3: Ugye a legnagyobb különbség egyébként visszatérve a kérdésedre, a kür és a latin-amerikai verseny között, hogy itt emelések is lehetnek, és itt egy adott zenére van koreográfiánk. Tehát azt az adott koreográfiát, emlékszem, volt olyan, hogy egy nap szerintem 90-szer megcsináltuk. És az emelések is, amikor tényleg úgy jöttem haza, hogy szét volt dörzsölve a kezem, és már ki volt vérezve, mert ugye mindig oda esett az emelés, kék-zöld foltok voltunk mindenhol. Ott annyira sokat edzettünk, hogy emlékszem, hogy lementem 41 kilóra, iszonyatosan le voltam fogyva. Tehát, hogy az ott mindent ugyan, tényleg egy nagyon komplett, úgy is készültünk, de egy nagyon komplex történet lett. Tudtuk azt, hogy bármennyire is pici az esély, mi ezt a címet szeretnénk. És emlékszem, hogy elmentünk, előző nap van mindig a kürversenyeken a főpróba, ott a döntnök megnézi a koreográfiát, hogy szabályosan megnézi a ruhákat, ményvens, és így minden olyan tényleg olyan nagyon jól alakult. És ott egy esélyünk van. Tehát ugye, hogy mivel csak 5 pár nevezett adott versenyre, ezért nem volt ugye 2 kör. 1 kör, és akkor ott kellett a maximumot.
4: És nekünk is új volt, mert mi oké, 30 évesen versenyzők, mert minden, de 5 tánc, tehát ez nem ugyanaz. Az viszont a hibázol egy pici, vagy, tehát ez nem
3: tudsz. Egy emelés nem oda jön ki, nem úgy jön ki.
1: Egyszer lehetett tökéletes.
4: Meg úgy csináltunk emelések, hogy a fej fölött. Nem így emeltünk, tehát a fej fölött voltak az emelések, tehát az...
1: Az komoly.
4: Ezért a végén, emléksz az öltözőben, fú, nagyon jó, néztünk egymással, soha többet. Mert nyertünk ezt, én jövőre sehogy nem nyertünk többet.
3: Egyébként a mai napig emlékszem, hogy oda mentünk, és akkor egy lehet egyébként kivetítőre kérni, hogy legyen kivetítve akár a hátunk mögött, hogy egy picit segítsen az, hogy miről szól pontosan a téma, mi egymás. Hát pont akkor elromlott. De kiderült, hogy az osztrák párnak nem volt videója, tehát egy igazából nem elromlott valószínűleg a történet, csak ugye, mivel ott még ez is egy plusz lett volna a mi oldalunkra, ezért az ott már nem működött. Jó, akkor az is kikerült, és akkor úgy voltunk vele, hogy...
1: Ennyi szóval nem voltak azért egyenlőek a feltételek.
3: Nem.
1: És így sikerült meg.
3: És így, emlékszem, hogy napig még nem tudtuk az eredményt, mert nem
4: és
3: volt kivetítő.
4: Ausztriában
3: mert ugye a kivetítő ott nálunk az eredményt is mutatják, amit a pontozó nem lát, mert a pontozó mögött vetítik az eredményeket, és ugye mi, mint versenyzők tudjuk az eredményt. Ugye az új szabályrendszer alapján, hogy a pontozások vannak, most már így volt. És emlékszem, hogy kínáltunk, és kérdették a másodikat, így egymásra néztünk Andrával, és el se hittük. Tehát, hogy annyira arra számítottunk,
1: hogy ösztös, és hogy ott nem lesz.
3: És végül mi nyertük, igen.
1: Hát én meg ott voltam a Ludovikában, amikor ez a bizonyos latin világbajnoki cím megszületett.
4: Ja, 24-ben.
1: Az fantasztikus volt azt a napot látni, egyszerűen szárnyaltatok, tényleg ott nem is félretette ez kérdés. De ennyire egyértelmű volt? Tehát, hogy oké, hogy ez egy Magyarországon rendezett világbajnokság volt, nyilvánvalóan egy pontozásos sportágról beszélünk, de én úgy érzékeltem, hogy nem annyival nyertétek ezt meg, mint amennyit a magyar pálya jelenthetett.
3: Ott annyira szerintem már De már szinte tudtuk, hogy megnyerhetjük a VB-t, tehát hogy ott már minden versenyt megnyertünk, csak a VB hiányzott. És tudtuk azt, hogy oké, ez az utolsó, és akkor úgy voltam, hogy Bibi, pörgettem is az anyamát, kos vagyok, tényleg fejjel a falnak, és hogy ma mindennek úgy kell alakulni, ma minden, és hogy se sérülés, semmi nem jöhet közben, és egyébként tényleg úgy is alakult. Az egy olyan nap volt szerintem, amit így
4: rengeteg 90 évesen szurkolni.
3: Is így leszek, hogy ha még emlékszem
2: és, rá. Igen, és hát az, úgy tűnik, hogy azon túl is, amit elterveztek, azért az nagyon szépen alakul, ugye? Tehát azt mondtátok, hogy igen, most akkor jön a családalapítás, gyakorlatilag pikpuk, legalábbis így kívülről úgy tűnik, már a pici lányatok ott van fönn. Alig pár hónappal ezelőtt, szóval nem arra, hogy ez szemtelenség, hogy valaki így nézzen ki 4 hónappal a szülés után, mert a táncot azt nem lehet abba hagyni?
3: Szerintem nem. Aki egyszer elkezdi, az bekerül ebbe a mókus kerékbe. És azt szerintem egy olyan sportág, vagy egy, nem is mondanám sportágnak, egy olyan nem is tudom, hogy minek lehet, egy művészettel lehet talán összehasonlítani ezt, hogy így beszippantja az embert, és nem lehet, tehát olyan tanítványaink is vannak, akik hosszú évek óta nem versenyeznek, de a mai napig visszajárnak, mert nem, tehát ugye magát a versenyzés
2: hát, is letették. Hát,
3: hát ez, annak örülünk egyébként, igen, van olyan tanítványunk. De hogy ez tényleg egy olyan csodálatos dolog szerintem a tánc, ami nem feltétlenül a versenyzés az, ami a legjobb benne, mert a mai napig megkérdezik, hogy hiányzik-e a versenyzés, és mindig elmondjuk, hogy nem.
2: De érdekes, hogy ezt mondjuk.
3: Ez is érdekes.
2: Pedig azt gondol az ember, hogy az, amikor az ember
4: tényleg. Ott lenni, és megjelenni, és táncolni egyet, az oké. Okay. Persze, hogy hiányzik, hogy a közönség, az ember ott van, nézi, tapsol, de minden, ami mögötted van, azt nem hiányzunk.
2: Azt elhiszem, a mindennapos edzések.
4: Főleg, hogy ilyen ember mi vagyunk, tényleg, ha úgy döntöttünk, hogy újra, nem, de esetleg bármit van, vagy van egy kérés, nem tudom, Ázsiában, hogy igen, egy show, kérnek egy show, és akkor kell, beváljunk, akkor viszont tudjunk, hogy
2: lesz ilyen?
4: Mi van mögött.
2: Lesz ilyen?
4: Még nem jelentkezte senki, de viszont ennyire többet vannak ezek, aki 5-6 év után a szervező megkérjek, hogy újra tudnám fellépni. Nem tudjunk még, vagy meglátjunk.
2: Jó, hát még most azért van dolgotok ezzel a pici lányjal, ugye? És ja. A pici lány útja, ha ti ennyit vagytok a táncteremben, ebbe az irányba visz majd?
4: Mondanám most hínekes nő, meg nem?
3: Édesem,
2: az oázásból?
3: Igen, úgy tűnik. De egyébként egy tündér, tehát hogy én úgy gondolom, hogy nagyon hálásak vagyunk a fentieknek, hogy kaptunk egy ilyen kislányt, mint a mi kislányunk. Az, hogy ő milyen úton, vonalon fogja folytatni a kis életét, mi csak reménykedünk, hogy nem versenytáncos lesz.
4: De 99.9% az lesz.
1: Kedves hallgatók, az elmúlt fél órában a többszörös világ és Európa bajnok olasz származású Andrea Silvestrit, valamint feleségét és táncpartnerét, Váradi Martinát hallhatták itt a Profilban. Köszönöm a figyelmüket, búcsúzik a műsorvezető Csisztu Zsuzsa.
0: Ez volt a Profil Csisztu Zsuzsával a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Fonák és Tenyeres, a Nemzeti Sport Rádió látványsport magazinja. Minden kedden 14 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Sok szeretettel köszöntjük a hallgatókat a Nemzeti Sport Rádióban. Az elkövetkező fél órában Kreisz Bálintot és Farkas Mártont hallják. Ez a Vonák és Tenyeres magazin műsor, ám azonban mielőtt tenisszel foglalkoznánk, az előttünk álló időben teszünk egy rövid kitekintést, hogy mi is történt eddig a mai napon a Birminghamben zajló atlétikai Európa-bajnokságon. Itt van a stúdióban kollégám Kreisz Bálint. Mik a legfontosabb magyar vonatkozású hírek Bálint Birminghamből?
7: Szia Marci, és köszöntöm a hallgatókat is. Néhány perccel ezelőtt véget ért a délelőtti program. Itt a Nemzeti Sportrádióban már igyekeztünk beszámolni a történésekről. Legutóbb egy órával ezelőtt a Nemzeti Sportkrónikában hallhatták azt, hogy éppen hogyan állnak a magyar versenyzők. Azóta voltak még néhányan, akik küzdöttek. Huszák János, aki a férfi diszkoszvetés selejtezőjének a B csoportjában volt, ő csoportjában 14. helyen zárt 54 méter 95 cm-es legjobb eredménnyel, ezzel nem jutott be a döntőbe. Korábban arról már beszámoltunk, hogy a selejtező A csoportjában is volt egy magyar, Szikszai Róbert személyben, ő 55 méter 54 cm-ig jutott, ez szintén a 14. helyre volt elég a selejtezős csoportjában, de döntőbe jutást ez sem ért. És a férfi gátfutóknál 400 méteres távon is befejezték az első kört, a selejtező fordulókat. Itt két magyarnak szurkolhattunk, a második futamban Bánóczi Árpád 50,78 század másodperces időeredménnyel hetedikként ért célba, nagyon sokáig jól haladt az utolsó 100 méteren, még a negyedik-ötödik hely környékén fordult rá, azonban a végére kicsit besavasodott, és emiatt visszacsúszott a mezőny végére. Ez az eredmény sem ért továbbjutást, és a harmadik futamban pedig Molnár Csaba képviselte Magyarországot, 50,85 század másodperces időeredménnyel zárt, ezzel a futamában hetedik lett, úgyhogy számára is véget ért a Birminghami Európa-bajnokság. Folytatás majd 20-5 perctől a női rúdugrás selejtezővel, többek között Kleckner Hangával, és lesznek majd élő bejelentkezések a körkapcsolásban, egyrészt az úszó Európa-bajnokságról is, másrészt pedig az atlétika Európa-bajnokságról is Regős László Pál kollégának köszönhetően, úgyhogy érdemes lesz az atlétika szerelmeseinek a folytatásban és az esti órákban is a Nemzeti Sportrádiót hallgatnia.
6: Na de addig is fél háromig Fonák és Tenyeres, a tenisz kibeszélő műsora itt a Nemzeti Sportrádióban, ugye hétről hétre átbeszéljük, hogy mi minden történt elsősorban a magyar játékosokkal az elmúlt napokban, de hát nyilván teszünk nemzetközi globális kitekintést is. Ez talán ma hangsúlyosabb lesz a szokottnál, hiszen egyfelől ugye Montrealban az az érdekes és történelmi helyzet állt elő, hogy a férfiak mestertornáján most először mind a 8 negyeddöntős 2000 után született játékos, ráadásul úgy, hogy Jannik Sinner és Carlos Alcaraz nincsenek ott a mezőnyben. Beszélünk majd egyébként Sinnerről és Alcarazról is, hogy a US Open-en ott lesznek, hogy lesznek ott, mi várható, de megemlítjük majd Novák Djokovicot is, akinek hát újabb forradalmi ötletei vannak a tenisz megreformálását illetően. Na, de mindenek előtt akkor nézzük azt, hogy mi helyzet a magyar játékosokkal, és kezdjük Marozsán Fábiánnal, mert hogy ő még mindig versenyben van Montrealban, párosban, de azért nem akárkinek az oldalán, hiszen Daniil Medvegyevvel két mérkőzést már megnyertek, tegnap pedig a negyeddöntőket is elkezdték, magyar idő szerint késő este, ami aztán az első szett egészen pontosan a második játszma első labdamenete után esőzés miatt félbeszakadt, így majd csak ma tudják folytatni. Egyébként Marozsánék az első játszmát rövidítésben elveszítették, a tiebreaket 7-4 arányban nyerte a másik duó, a másik játszmában viszont az első labdamenetet behúzták Fábiánék. Picit érdekes, hogy azt mondjuk miért nem lehetett az első labdamenet előtt látni, hogy itt eső lesz, és akkor talán érdemesebb így egy játszma lezárása után félbeszakítani a mérkőzést, zárójel bezárva. Kezdjük akkor Bálint ezzel a párossal, hogyan tetszik neked Fábián és Medvegyev duója, két mérkőzést nyertek, eddig lejátszottak még egy fél meccset, vagy hát reméljük, hogy inkább egy harmad meccset, mert akkor még két játszmát azért talán be fognak húzni, vagy be tudnak húzni. Egyöntetű véleménye az a szurkolóknak, vagy a Fábiánt követő nézőknek, hallgatóknak, hogy felszabadult Fábi, és ez jót tesz neki, vagy jól áll neki ott Medvegyev oldalán.
7: Igen, Fábiánról sokat beszéltünk az elmúlt hetekben, hogy talán nem úgy alakul számára ez a szezon, ahogyan ezt ő előzetesen tervezte, és most viszont a párosban azt érezni rajta, hogy felszabadultan tud játszani. Talán nem tesz magára akkora nyomást, mert idézőjelesen lehet mondani ezt, hogy az esélytelenek nyugalmával, vagy tényleg teher nélkül állhat ki a pályára, és ez szemlátomást kifizetődik. Nagyon kíváncsi voltam erre a kettősre, már mikor az első sajtóhírek megjelentek, hogy ők akár összeállhatnak, mert azért Daniil Medvegyev sem feltétlen egy páros játékos, Marozsán meg azért legtöbbször mondjuk Grand Slam tornákon szokott elindulni, Mattia Bellucci oldalán például, de Medvegyev sem számít egy gyakori páros játékosnak. Legutóbb ezt a tornát megelőzően Indian Wells-ben indult, Learner Team oldalán, azt megelőzően meg tavaly júniusban, Halléban, akkor még Rubjovval, Fábi esetében pedig, ahogy arról beszélni szoktunk, a Grand Slam tornákon aktuális ez. Szóval érdekes összeállás volt ez, nem tudom, hogy mondjuk itt az Australian Open mérkőzésüknek mennyire van köze hozzá, ott azért Medvegyev láthatta azt, hogy Marozsán milyen játékra képes ellene, test közelből élhet át, még hogyha a mérkőzést végül az orosz nyerte meg, de azért az első két játszma az nagyon jól nézett ki Fábi szempontjából. Nem tudom, hogy az ilyenek mennyire segítettek mondjuk a döntésben, azért Fábi, amikor mondjuk beszélgettünk, vagy jár benne a stúdióban, akkor elmondja, hogy azért így, hogy már két és fél éve itt van ebben a közegben, ismeri a játékosokat, szoktak együtt edzeni, szóval nyilván azért van valamilyen fajta emberi kapcsolat közöttük, és igazából a várakozásokat felülmúló az, ahogyan ők ketten játszanak. Érződik a teniszükön nyilván, hogy egyéni játékosok, de Nice és a Roger Vasselin mérkőzés, vagy a háló másik oldalán ők álltak, akik két egyértelmű páros játékos, és 2-0-ra legyőzték őket, tehát megállják a helyüket egy olyan mezőnyben, ahol jönnek szembe olyanok is, akik nem csak egyéni teniszezőként próbálják ki magukat a páros világban, hanem olyanok is, akiknek hétről hétre ez a fő bevételforrásuk és a fő lehetőség, hogy megmutassák magukat. Úgyhogy reméljük azt, hogy az első szünet nekik jön ki kedvezőben, mert azért itt tegyük hozzá, hogy a lélektani előny az a játszma végén az ellenfél francia kettősnél volt, hiszen meg tudták nyerni a tiebreaket, tehát lehet, hogy ilyen szempontból rosszul nem jártak ezzel Fábiék, de csatlakozni tudok a te véleményedhez, hogy furcsa az, hogy nem vették észre, hogy eső lehet, nem vártak ki egy kicsit többet, elkezdték azt az egy pontot, majd hirtelen úgy döntöttek, hogy jó, akkor abba hagyjuk. Ez egy furcsa rendezői döntés, de ugyanakkor számomra meg az is érdekes, hogy most sokkal esősebbnek tűnik ez az észak-amerikai keménypályás túra, mert múlt héten is az esőről kellett beszélnünk a washingtoni döntő kapcsán, és most is ez a helyzet, hogy nem csak Fábiék mérkőzését érintette, hanem például mind a négy férfi negyed döntőt át kellett tolni a mai napra, és ugye itt jön ki talán az árnyoldala a 10 napos mestertornáknak, hogy Cincinnati meg csütörtökön már kezdődik. Tehát megint véletlenül lehet, hogy csúszni fog egy napot, mert most nagyon be kéne zsúfolni a negyed döntőket, elődöntőket, és azoknak, akik eljutnak sokáig, vagy szombati kezdést, vagy vasárnapi kezdést kell kérniük, de a 10 nap miatt az megint nehéz, és aztán meg a US Open miatt már nincs sok idő tologatni a meccseket. Szóval ez a játékosok számára azért egy extra kihívás lehet, még hogyha most itt a 2000 után született játékosok esetében mondhatjuk azt a közhelyt is, hogy fiatalok még úgy, hogy bírják.
6: Na, ha beszélünk majd még erről a 8-asról, meg arról is, hogy mert az is kapcsolódik ide, hogy Djokovicnak milyen elképzelései vannak, hogy a játszmák között mekkora szünetet kéne, meg milyen sóelemeket kéne beiktatni a programba. De maradjunk még Fábiánnál. Egyébként az előző mérkőzésen az első játszmát, meg talán a mérkőzés is Fábián tudta lezárni egyébként, tehát azért abszolút egyenrangú partnere Medvegyevnek ebben a párosban, és hát azért Medvegyevet ismerjük, nem feltétlen a háló közelében érzi komfortosan magát a teniszpályán. Megnézve azért a mérkőzéseik összefoglalóját az alapvonalról azért mind a ketten hát bivaj nagyokat tudnak ütni, de volt Fábiának itt azért jelenése Montrealban egyéniben is. Matteo Arnaldi ellen kezdett 7-5 2-6-6-4 arányban győzött egyébként az olasz játékos. Egy nagyon érdekes mérkőzés volt, ahol szinte minden mutatóban Fábián a jobb. Több pontot nyert, az első szervái is nagyobb részt ültek, több győztese volt, sokkal kevesebb, ki nem kényszerített hibája volt. De valahogy a harmadik játszmában, és ugye ez a tenisz szépsége, meg nehézsége, hogy ez igazán fontos pillanatokban Arnaldi tudta nyerni a pontokat. Ez nem tudom, hogy valahogy szimbolikus, vagy talán ezt mutatja, hogy Arnaldi miért van mondjuk 40-ben, Fábián most miért van kicsit kijebb, vagy bár Fábiánnak is van már ugye mestertornáról negyed döntője, de hogy miért nem fordítva van ez így általában, és miért mindig Fábián húzza az ilyen esetekben a rövidebbet?
7: Én itt vissza tudnék utalni arra, amit a Medvegyev féle páros kapcsán pozitívumként elmondtunk, hogy ott nyomás nélkül tud pályára lépni. Én az egyéni mérkőzésein sokszor azt érzem, amikor egy hasonló szintű teniszezővel játszik, hogy ott viszont rajta van egy nyomás, hogy bizonyítani szeretne magának, hogy bizonyítani szeretne a világnak, hogy megmutatni azt, hogy nem véletlen tart itt. Ezért mondjuk, amikor annak idején Alcarazen lejátszott, akkor teljesen felmehetett az esélytelenek nyugalmával, és most is az van, a Medvegyev elleni Australian Open mérkőzést is ide tudnám venni. Egy sokkal erősebb játékos ellen játszhatott. Rendben, nyilván az a kedvenc Grand Slam tornája, ami még egyfajta extra motiváció, de Medvegyev ellen ott senki nem úgy várta azt a találkozót, hogy na majd ezt Fábinak hoznia kell. És 2,5 szettig nagyon magabiztosan tudott játszani. Amikor viszont olyan teniszezők ellen kell küzdeni, akik ellen reális esélye lehet, akkor nem mindig bírja el a nyomást. És ez az Arnaldi találkozó is egy tökéletes példa erre. De a füves pályás idényből is voltak ilyen összecsapások, Davidovics Fokin elleni két mérkőzés, ugye az egyik a majorkai, amikor megnyerte az első játszmát, majd Fokina fordított, aztán Wimbledonban ismét találkoztak egymás ellen, és a második játszmában lett belőle egy 6-0, nem Fábi javára. Tehát, hogy szerintem ő picit ezekbe a dolgokba így bele tud ragadni, Arnaldival sem ez volt az első mérkőzésük, és inkább ez az érdekes része, hogy megnyerte a második játszmát, picit úgy tűnt, hogy talán a motivum az úgy nála van, de a harmadik játszma elején megint béklabdákat kellett hárítania, szóval, hogy nem tudta ezt úgy feltétlen érvényesíteni, és egy ideig megtartotta a saját adogatását, de azért ő volt az első, aki megingott, és egy olyan játékot vesztett el, ahol 15-40-e volt Arnaldinak, tehát, hogy ezekkel a ilyen mentális pillanatokkal, amikor a saját javára lehetne fordítani a mérkőzést, én úgy érzem, hogy most azokkal nem feltétlen tud bánni, hogy ezen mi segítene, talán egy ilyen jó páros szereplés az első jó lépcsőfok lehet, ami meg az egyénit illeti, nyilván nem véletlen hajszolja régóta mondjuk az első ATP döntőjét, mert az is egyfajta ilyen gát átszakítás lenne. Nem gondolnám, hogy ez egy ezres tornán kell, hogy megtörténjen, lehet egy 250-esen, mint amilyen mondjuk Bukarest volt, arról is rengeteget beszéltünk néhány héttel ezelőtt, de most legalább párosban versenyben van, ez egy nagyon nagy dolog, és ne felejtsük el, hogy itt még csak az első játszma ért véget ezen a mérkőzésen, tehát még nem is esett ki, simán megfordíthatják ezt Medvegyevvel.
6: Hallgatóteket, én is pont ezen gondolkodom, hogy mi tudja ezt majd esetleg egyszer átfordítani Fábiánnal, és valószínűleg egy kiugróan jó eredmény, vagy egy kiugróan jó torna kell, és ez ugye ez a kiugró eredmény, ez már más, mint amikor berobbant, és mondjuk megverte Alcarazt, amihez igazából a tenisze megvan, tehát hogyha bombaformában tud játszani, akkor lehet egy kiugró ATP 250-es, de talán még 500-as tornán is egy tényleg kiugró, tehát egy döntő torna győzelem, nem tudom, átfordíthatja. Nyilván jó teszhet egy ilyen páros, szerintem inkább abban a szempontból, hogy tovább ott van egy mestertornán, azért Medvegyev mellett van óriási tapasztalattal, óriási rutinnal, és jöhet pluszba sikerélmény, amivel mondjuk általában nem kalkulál, mert párosban nem indul el. Kíváncsi vagyok például arra is, hogy esetleg a US Open-en összeállnak, nyilván a Grand Slam torna más, hozzá kell tennünk ehhez a pároshoz most azt is, hogy Medvegyev is veszített az első mérkőzésén, ugye a Holland van der Schulp ellen, tehát itt most azért mind a kettőjüknek úgy belefér, mert nyilván Medvegyev viszont egy olyan kaliberű játékos, aki egy Grand Slam tornán, ha megy neki, akkor nem biztos, hogy mellette még párosban is játszani fog. Egyébként a Fábiánt legyőző Arnaldi a következő mérkőzésen kikapott attól a Greek Sporttól, aki pedig megverte Sasha Zverevet, akinek az egész tornának az első kiemeltje volt. Úgyhogy végül is hát Fábián nem mulasztott el egy Zverev elleni mérkőzés, de tulajdonképpen ez a pozitívum ennek az egésznek.
7: Igen, nagyon sok szempontból meg lehet fogni ezt a montreali tornát szerintem. Nyilván mondtad azt, hogy még fogunk beszélni arról a 8 fiatalról, akik most ott vannak, de alapvetően az, amit évek óta szerintem nagyjából az összes ilyen teniszes szakértő hangsúlyoz, az Alcaraz-Sinner dominancia. És mi is, amikor először Alcaraz kapcsán a Garroson kiderült, hogy nem lesz ott, akkor úgy elkezdtek kinyílni azok a kapuk, és Alcaraz sérülése, meg aztán most Sinnernek a visszalépései ezt mutatják meg, hogyha kivesszük ezt a két amúgy zseniális játékost ebből a kalapból, ami mondjuk a férfi teniszezők, akkor milyen elképesztő izgalmas tornák születnek, hogy olyan játékosok jutnak be, és olyanok élik virágzásukat, akiket évelején meg sem mondtunk volna. Tehát, ha valaki azt mondja nekünk évelején, lerakja elénk ezt a 8 játékost, Dardelit, Nakashimát, Hodárt, Fils-t, Vensiket, Sheltont, Merida Aguilart és Tient, hogy válasszuk ki, hogy szerintünk ebből a 8 játékosból hány lesz ott valamelyik mestertorna negyed döntőjében, akkor évelején szerintem nagyjából maximum 2 lehetett volna mondani. Tehát Hodár nevét akkor még nem ismerte a világ 95%-a, Mensiket mondjuk kiválasztottuk volna, Sheltont is kiválasztottuk volna, és talán itt kimerül azoknak, akikre úgy jó pénzt lehetett volna tenni, vagy úgy bízni lehetett volna benne.
6: Talán még a Learner Team.
7: Igen, vagy talán hát még esetleg Dardari, de ott mondjuk benne, hogy meglepetés kell hozzá, de azért Dardari neve is ott volt már a köztudatban, és ő is mutatta meg azért magát az elmúlt években, de Merida Aguilart nem mondtad volna soha, Hodárt nem mondtad volna soha, szerintem Fils-t sem mondták volna soha.
6: Olyan szezonjuk van, ami predesztinálja őket arra, hogy mondjuk itt lennek a legjobb 8-ban. Ugye küldted ezt a statisztikát, és akkor felmerült bennem, hogy nézzük meg, hogy de egyébként a teljes mezőnek hány százaléka született 2000 után, és akkor arra jutottál egy gyors számítás után, hogy...
7: Ugye 96 fős a főtábla, és ebből 46-an születtek 2000 után, ami 48%, tehát ezt, ha mondjuk lenne Alcaraz és Sinner is, akik szintén ezt a tábort erősítik, akkor lehetne azt mondani, hogy nagyjából fele-fele.
6: Igen, mert ugye már azért 2026-ot írunk, tehát ugye ezzel is úgy csínyában kell bánni, hogy most 2000 után született, mondjuk ez most már azért más súlyjal bír, mondjuk, hogyha 5-6 évvel ezelőtt beszélnénk róla, hozzá kell tenni azt is, hogy nyilván profi teniszről van szó, ott azért ritka az, hogy 18-20 évesen valaki a legjobbak között van, mondjuk erre most speciál van példa.
7: Igen, én pont ezt akartam behozni, hogy nekem az az érdekes, hogy amikor így végignézegettem egyesével a születési életkorokat, akkor azért több, ezt nem számoltam ki pontosan, de ugye érzésre több olyan játékos láttam, aki mondjuk 2003 utáni, és ez picit azért megmutatja, hogy egy ilyen 3 éves generáció kb. Kimaradt, mert 3 éve nagyon mások lettek volna az arányok, és hogyha azt nézzük, hogy 26 éves most az, aki legrosszabb esetben, a legidősebb korban, akkor 26 éves lehet valaki, akkor ez azért azt mutatja, hogy amikor a csúcs életkorukban járnak a teniszezők, vagy az élsportolók, mert azt mindig ilyen 26-27 éves kor környékére szokták tenni, hogy akkor van a legjobb életkorban, fizikailag, mentális képességekben, gyorsaságban és egyéb tényezőkben, akkor nem éri el még a felét a mezőny összetétele. És azért egy 96 fős tábla az egy elég jó viszonyítási alap, tehát hogy itt nem az, hogy kis mintával dolgozunk meg, sokan nem indulnak el a tornán, tehát hogy ennél jobban csak egy Grand Slam torna mezőnyében lehetne lemérni ezeket az adatokat, vagy ilyen összehasonlítást készíteni, ami talán mutatja azt, és erről is fogunk később beszélni a Djokovic véleménye kapcsán, de hogy egy picit azért ilyen idősödő sport a tenisz, vagy mutatja azt, hogy nem feltétlen, tehát hogy 30 éves kor fölött is lehet kiválóan teljesíteni, és lehet ott lenni a legjobb 100-ban folyamatosan. Ami érdekes annak függvényében, hogy mennyit beszélünk mondjuk most a nagyon fiatal játékosokról, Hodáról, majdnem minden adásban kell már beszélnünk, meg Sinner és Alcaraz is ugye a 2000 utáni generációt képviseli, de láthatóan ez egyelőre még nem a többség.
6: És hát ugye ebben a 8-ban nincs benne például Fonseca, aki kor alapján abszolút itt lehetne, sőt, de hát mondjuk pont kikapott ugye Ben Sheltontól, kérnek a tornának a címvédője. Ugye minden szezon végén van ez a Next Generation nevű torna, ahol tényleg a feltörekvő fiatalok vannak, a nagyon fiatalok. Tényleg itt most ezeknek a korábbi éveknek ezen tornáinak a legjobbjait látjuk itt. Hát kíváncsian várjuk, hogy

0: Bondár Anna Mertenszel, a belga Mertenszel találkozott szinte majdnem napra pontosan 4 évvel azután, hogy ugyan a Torontóban már megmérkőztek volna. Az első játszmát Anna 6-3-ra nyerte, a másodikban 0-5 is volt Anna szempontjából, azonban két játszmalabdát is hárítva vissza tudott kapaszkodni a játszmában Anna is 5-4-re felzárkózott, azonban elveszítette a második szettet, csak úgy, mint a harmadikat is, ami hát egy ilyen őrült break parádét hozott, mert kétszer-kétszer elvették egymás adogatását, 4-5-nél viszont Anna bukta el harmadjára is a szerváját, és hát megint csak a pontok, meg a statisztika, összességében a belga lány egyel nyert több pontot, mint Anna. Ez mutatja azt, meg tényleg a szettek alakulása is, hogy ez egy abszolút kiegyenlített mérkőzés volt. Mertens papírra jobb, tehát nincs ebben semmi szégyenlivaló. Közel volt Anna ahhoz, hogy bravúrt érjen el.
1: Nagyon jól összefoglaltad a mérkőzésnek a lényegét. Én megint egy érdekességre hívnám fel a figyelmet, hogy aztán a harmadik fordulóban volt egy Mertens-Oszaka mérkőzés, tehát a magyarok nem először az elmúlt hónapokban nagyon közel kerültek egymáshoz a táblán, és ismételten kevésebb voltunk attól, hogy legyen egy magyar rangadó egy nagy tornának a második vagy harmadik fordulójában, és érdekes, hogy Oszaka mennyire simán legyőzte Mertenst is, tehát ahhoz képest, hogy Udvardi Panna 6-2-6-4 arányban kapott ki tőle, a belgát 6-1-6-2-re ejtette ki, szóval Oszaka bombaformában van, és egyébként még mindig versenyben van, itt is már a negyed döntőnél járnak, és Rybakinával fog majd játszani a következő körben, tehát szerintem látva az, hogy mondjuk nem igazán tudott még játszmát elvenni Oszakától senki, mert Leila Fernández is 6-4-6-4 arányban kapott ki, ez mindenképpen emeli Panna vereségének az értékét, és mutatja azt, hogy nincs rossz formában, mert a tisztes helytállás sikerült. Anna esetében szerintem nagyon jól elmondtad azt, hogy mit lehet kiolvasni ebből a találkozóból. Reméljük, hogy a következő hetekben egyszer azért végre összejön az a magyaros találkozó, ha már a sorsolás mostanában így dobálja a játékosainkat.
0: Magyar vonatkozáshoz még annyit tegyünk hozzá, egy Piros Zsombor a múlt héten Hagenben játszott Challenger tornát, az elődöntőig jutott, egy-két pontot így is tudott gyűjteni, ma azonban Hamburgban feladta a mérkőzését, miután az első játszmában Schönhaus ellen, a német Schönhaus ellen 6-1-re győzött, vagy 6-1-re nyerte a játszmát, a második 0-6 lett, úgyhogy ott alig, ha nem valamilyen egészségügyi vonatkozása van ennek a feladásnak. Beszéljünk akkor szerintem arról röviden, hogy mi a helyzet Sinnerrel meg Alcarazzal, mert hogy ugye mind a ketten visszaléptek a következő mestertornától, ami Cincinnatiben lesz. Talán a Sinner időzítése a nagyobb hírértékkel bíró, elvileg a nincs nagyobb problémája, ugye ilyen túltereléses történettel küzd, és intenzív fizioterápiás kezelésben vesz részt, a US Open nem fog újra játszani 7 elteltével, ugye a Garros, illetve a Wimbledon között pontosan egy hónap telt el játék nélkül Sinner számára, itt most 7 hetes szünet után fog ismét játszani, de ő valószínűleg fog játszani, Alcarazról meg talán még az sem biztos, hogy ott lesz.
1: Igen, Sinner esetében azt mondanám, hogy inkább elővigyázatosságról van szó ezzel a visszalépéssel itt a tér problémák kapcsán. Alcaraz helyzete érdekes, mert lehet, hogy lassan ott tartunk, hogy az is kérdéses, hogy a szezonban vissza tud-e még térni, és most így az adás alatt jött ki az Indexen egy cikk, amit Vadász Márton jegyez, és itt egy érdekes gondolat, vagy egy felvetés van, hogy mentális problémákkal küzdhet Alcaraz. A forrás, akikre hivatkoznak, egyébként ez egy márka cikknek a szemlézése javarészt, Gianni Danielére hivatkoznak, az Olasz Tenisz Szövetség Orvosi Bizottságának elnökére. Alcaraz spanyol játékos, tehát azért ezt kezeljük fenntartásokkal, de az idézett részletben van egy ilyen, hogy miközben megpróbált visszatérni a korábbi intenzitásához, depressziós tüneteket kezdett el produkálni, ami meggátolja önbizalma visszanyerésében. Ismétlem és kihangsúlyozom még egyszer, hogy ezek nem megerősített források, hanem ez egy Olasz Tenisz Szövetség alkalmazásában lévő orvosnak a véleménye. Tehát ilyen szemmel kell ezt nézni, viszont ha belegondolok abba, hogy egy hétszeres Grand Slam győztes játékosnak milyen lehet az, hogy ki kell hagyni a hónapokat, nem indult el a kedvenc tornáján Párizsban, és véletlenül, amikor először elkezd visszatérni ahhoz a szinthez, akkor nem érzi ugyanúgy azokat az ütéseket. Nem tartom teljesen elképzelhetetlennek, hogy legyen egy ilyen olvasata is a dolognak, és hogy Alcaraznak nem feltétlen, már csak a fizikai síkon van ez a sérülés, hanem igenis a visszatérés nehéz, mert

0: nem hinném, hogy mondjuk úgy vissza akarna térni Alcaraz, hogy azt érzi magában, hogy kiesett az első és a második fordulóban. Ha vissza akar térni, egy ilyen maximalista és tehetséges játékos, aki a világ elsőséget is heteken keresztül viselte, és Grand Slam győzelmekért küzd, az tornákat akar nyerni. Nem úgy akar visszatérni, hogy az első-második fordulóban jó esetben tovább jut.
1: Ez így van, meg lehet egy olyan olvasata is, amit azért szintén sokan vagy többen pedzegetnek, hogy Alcaraznak jót is tesz egyébként ez, hogy most picit nincs benne itt a körforgásban. Ugye nagyon hamar, nagyon nagy csúcson volt, és tudva levő róla, hogy egy ilyen családcentrikus srác, egy jó értelembe vett ilyen fiatal, vagy egy hát fiatal felnőtt, nagy gyerek, nem tudom, tehát hogy most otthon tud lenni a kis saját közegében. Láthattuk, hogy a világbajnoki döntőn is ott volt, és hogy kvázi most civilben viszont kellően jól tudja érezni magát, és lehet, hogy emiatt sem kell most feltétlen annyira neki sietetni ezt a visszatérést, túl azon, hogy valószínűleg ez a csuklósérülés egyébként nagyon makacs, és nagyon problémás lehet hosszú távon. Nincs abban a helyzetben, hogy neki most itt mindenképpen eredményeket kell produkálni. Én is arra hajlok, hogy az olyat nem akar megkockáztatni, hogy itt első-második fordulóban búcsúzzon, és lehet, hogy egy, nem tudom, négy és fél hónapos kiegyás után nem biztos, hogy egy Grand Slam tornán kell visszatérni, még akkor sem, hogyha valaki hétszeres Grand Slam bajnok.
0: És nem biztos, hogy kemény pályán, ami azért igen, igénybe veszi a testet és a csuklót is, kemény ütésekkel. És itt visszautalnék egy picit a Nadal dokumentum sorozatra, amelyet néhány héttel ezelőtt szemléztünk Somogyi Zsófiával. Azok, akik esetleg látták, vagy azóta megnézték, Nadal nagyon sokat beszél a hasonló problémákról, meg látszik is, amikor mondjuk küzd a saját sérüléseivel, hogy nem mindig akarja elfogadni azt, hogy még nem tud úgy működni a teste, ahogy igen, és hogy milyen nehezen tud egy játékos mondjuk ezzel megbirkózni, hogy néha nem a pálya másik oldalán lévő játékos a legnagyobb ellenfeled, hanem adott esetben mondjuk a saját tested és a sérüléseid. És ez borzasztóan nehéz lehet kezelni, úgyhogy mondjuk ez a bevételi forrásod, meg nyilván ez az életed, ezek a mindennapjaid. Kíváncsi vagyok, hogy Alcarazzal kapcsolatban mi lesz a US Open-en, elindul-e, vagy láthatjuk-e. Egyetértek veled abban, hogy nem biztos, hogy egy Grand Slam tornán kell visszatérnie, viszont ha úgy érzi, hogy van olyan állapotban, akkor meg lehet, hogy jó ötlet megpróbálni azt, hogy lássuk, hogy mit tud.
1: Na hát itt a adásban többször emlegettük Novák Djokovicot, most picit ilyen folytatásos jelleggel ezt eltesszük a következő adásra, azért felvillantok egy idézetet a 24-szeres Grand Slam bajnoktól. A 6 nyert gémre játszott játszmák helyett jöhetnének a 4 nyert gémre játszottak, meg lehetne szüntetni az előnyt, játszhatnánk 3 nyert szetre, de egy 2 órás időkorláton belül. Hát a következő héten, kedden 14 órától a Fonák és Tönyes magazinban kibontjuk majd ezt a témát, hogy Djokovic milyen egyéb ötletekkel áll elő a konzervatív tenisz megreformálása érdekében. Nekünk kötött az adásítőnk, az biztos, úgyhogy ennyi fért mára. A hírek után pedig majd sporttörténelem következik itt a Nemzeti Sportrádióban, délután pedig, ahogy az Bálint az adás elején mondta, lesz majd úszó-EB, atlétika-EB és minden más. Maradjanak velünk, további jó rádiózást kívánunk.
0: A montráli szervezőktől elloptuk az esőszünetet, csak nálunk egy hét lesz, úgyhogy jövő hét kedden folytatjuk. Viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.
2: Ez volt a Fonák és Tenyeres, a Nemzeti Sportrádió látványsport magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
3: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Mind a 6 magyar versenyző továbbított a párizsi úszó EB-n. Ma választhat új köztársasági elnököt a parlament, folytatódik a kánikula. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
2: Sporthírek.
4: Minden magyar versenyző, köztük Milák Kristóf és Kós Hubert is továbbított a délelőtti előfutamokból a párizsi úszó Európa-bajnokságon. Férfi 100 méteres gyorsúszásban a kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf a negyedik, míg Németh Nándor a nyolcadik legjobb idővel biztosította helyét a középdöntőben. 800 méter gyorson Sárkány Zalán és Rasovszky Kristóf is bejutott a döntőbe, Sárkány ráadásul országos csúcsot úszott. A 200 méteres hátúszás előfutamában pedig az első felnőtt világversenyén induló Rád Zsombor és az olimpiai bajnok Kós Hubert végzett középdöntőt érő helyen. Utóbbi két francia versenyző mögött harmadik lett összesítésben. Szikszai Róbert összesítésben a 26. Huszák János pedig a 29. helyen végzett a férfi diszkoszvetők selejtezőjében. Így lemaradnak a döntőről a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon, amelyen Ilvoszky Dominik előfutamában az utolsó lett, és nem jutott be az esti elődöntőbe 100 méteres síkfutásban. 110 gáton SS Dánielnek nem sikerült a továbbjutás, akár csak 400 méteres gátfutásban Bánóczi Árpádnak és Molnár Csabának. Fél héttől az úszó, míg este 8-tól az atlétikai Európa-bajnokság esti programját is figyelemmel kísérhetik a Nemzeti Sport Rádióban és az M4 Sporton. Egy hónap múlva, szeptember 11-én kezdődik a Papp László Budapest Sportarénában a Cselgáncs World Tour magyarországi eseménye, az olimpiai kvalifikációs Grand Slam, amelyen 38 magyar léphet majd tatamira. A szervezők csaknem 300 nevezésnél tartanak, és a rajtnál 4-500 részevőre számíthatnak a korábbi évek tapasztalatai alapján.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Kezdődik a köztársasági elnök választás az országgyűlésben. Ha eredményes lesz a titkos szavazás, az új államfő már az ülésen esküt tesz és beszédet mond. A tisztségre Baka András az egyedüli jelölt. A Fidesz és a KDNP már korábban közölte, hogy nem vesz részt a szavazáson, mert jogsértőnek tartják Súlyog Tamás eltávolítását. Áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek szeptember 1-től. Erről egyhangulag döntött az országgyűlés. A pénzügyminiszter szerint az intézkedéssel évente mintegy 7 milliárd forint marad a lakosságnál. A Fidesz és a KDNP a vitában azt kifogásolta, hogy a mentesség nem terjed ki minden gyógyszerre, ami hazánk szerint a kibocsátásnál kellene megfogni a gyógyszerárakat. A paksi atomerőműben ülésezik holnap a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, olyan beruházásról döntenek majd, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat. Feljelentést tett Orbán Viktor közösségi médiás tartalmaival összefüggésben a miniszterelnökség. Hűtlen kezelés és hivatali visszaélés a gyanú. A munkát az Orbán Viktor sajtótanácsodóként ismert Kaminski Fanni cége végezte, amely 4 év alatt több mint 4 milliárd forint közpénzt kapott. A Fidesz szerint politikai okokból támadják a céget. Az ünnepi hosszú hétvége előtt ismét véradásra hívja az önkénteseket az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vöröskereszt. A helyszínekről és időpontokról az OVS honlapján és a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni.
2: Közlekedés.
4: Az M0-áson az M5-ös felé Csömörnél karbantartási munkát végeznek. A 64-es kilométernél a külső sávot lezárták, és közel 2 kilométeres a dugó. Az M5-ösön Budapest felé Kecskemét és Lajosmizse között terelést bontanak. A 74-es kilométernél a külső sávot lezárták, és 3 kilométeres a torlódás. A dugóban közben 3 autó összeütközött, így a 80-as kilométernél csak a leálló sávon halad a forgalom. Aztán az M7-esen Budapest felé a Siófok Nyugat-Zamárdi felső csomópont közelében baleset történt. A torlódás egyelőre 1 kilométeres. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
2: Időjárás.
4: Folytatódik a napos gomoly felhős idő, de néhány fokkal mérséklődik a kánikula. Ma elszórtan még lehet egy-egy zápor, zivatar, holnap viszont már sehol nem lesz csapadék. Estétől északkeleten viharos széllökések is lehetnek. Hajnalban 16-22, holnap 27-33 fok várható. Nagy tavaink vize 26-27 fokos.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Sporttörténelem a Nemzeti Sport Rádióban.
6: Augusztus 9-e különleges nap a magyar sportban. Ezen a napon több olimpiai aranyérmet is szereztek, ugyanis sportolóink. A sporttörténelem mostani adásában Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával idézzük fel a múlt sikereit, én Virányi Zsolt vagyok. Szia Gábor!
7: Köszöntelek téged és a hallgatókat is. Igen, augusztus 9-e különleges dátum a magyar sport történetében. Ezen a napon lett olimpiai bajnok karcsapatunk 1928-ban, Amszterdamban Risto Véva, 2012-ben Londonban aranyérmes a 10 kilométeres nyíltvízi úszásban. Kardozóink Olaszországot győzték le a fináléban 9-7-re. A csapat tagjai Garai János, Glika Ezgyila, Gombos Sándor, Pecsauer Attila, Rádi József, Terszczyanszky Ödön. Utóbbi nyerte meg egyébként a kard egyéni versenyt a fegyvernemi magyar hegemóniát erősítve.
6: Annyira erősítette, hogy még tovább is gondolhatjuk ezt a szálat most itt az adásban, hiszen Berlinben ezen a napon augusztus 9-én három magyar olimpiai bajnoki cím is született, volt ott birkózó, boxoló, de hát majd mondod a részleteket.
7: Igen, három aranyérmet is szereztünk, és ezekkel fogunk most foglalkozni ebben az adásban. Kisebb fajta szenzációként apostrofáljuk ezt a három olimpiai bajnoki címet. Tudnélik, a legenda szerint Budapesten az utcán így köszöntötték egymást az emberek, Csík, Csák, Lőrinc.
6: Tény, a Nemzeti Sport címlapján is ezált 10-én, 1936. augusztus 10-éről beszélünk, tehát Csík, Csák és Lőrinc három olimpiai győzelem.
7: Csík Ferenc a 100 méteres gyorsúszásban szerzett aranyérmet, Csáki Bolya magasugrásban. Az atlétika első magyar női aranyérmese is lett egyben, míg a korondi születésű Lőrinc Márton a kötöttfogású birkózás légsúlyú kategóriájában nyerte el a babér koszorút, a szó konkrét és átvitt értelmében is, mert Berlinben a győzteseknek ez járt.
6: Utólag megállapítható mozgalmas nap volt.
7: Persze ezt lehetett egyébként sejteni, 9-én a Nemzeti Sport a címlapon főcímben hozta, idézem, ma az olimpia legmozgalmasabb napja. A magyar közvélemény Csík Ferenc versenyére fókuszált, ez érthető volt, hiszen az úszás klasszikusának számító 100 méteres gyorsúszásban volt éremesélyes.
6: Igaz, hogy a reális cél a bronzérem volt?
7: Igen, a bronzérem lehetett a valós cél. A szombati középfutamok után a döntő napján a Nemzeti Sport a 7. oldalon ezt írta, csak a japánok úsztak jobb időt a középfutamban Csík Ferencnél, és azt is írta, Csík Taguchi mögött 58,1 második az első középfutamban maga mögött hagyta Ficket és Fischert. A mihez tartás véget, Fick volt a világcsúcstartó 56,4 másodperccel, Fischer pedig a németek üdvöskéje. Ám a magyar úszó mellett mindketten ott voltak a másnapi fináléban, arról nem beszélve, hogy a három japán Yusa, Ara és Taguchi Csík Ferkónál jobb idővel került be. Ezért is mondták, hiába érkezett Csík Berlinbe a szám 1934-es Európa-bajnokaként, és hiába lett Budapesten főiskolai világbajnok rá egy évre, és úszott Európa csúcsot a Fradi nemzetközi versenyén 1935-ben, már a harmadik helyezés is szép lenne tőle, arról nem beszélve, hogy meg is sérült a karja. Ő maga az ezüstérem megszerzésében bízott, emiatt növelte edzéseinek intenzitását, meg azért, mert Arai és Yusa 57 másodpercen belül úszott, Taguchi pedig ostromolta ezt a határt, ráadásul a német Fischer megjavította az Európa rekordot 56,9 másodpercre. Egyébként a magyarországi szurkolók úgy vélték, az Európa bajnok Ferkó nagy valószínűséggel döntőbe jut, ahol nagy küzdelmet folytat a némettel és a két amerikaival, no de nem a dobogóért, hanem az ötödik helyért.
6: A sportnapi lap kiemelten foglalkozott a Beac sportolójával.
7: Igen, mint hogyha manapság lennénk bulvárszerűen, a Nemzeti Sport végigkísérte a napját, idézem, ma 3 óra 20 perc, mi lesz Csíkkel, továbbá reggel 6:30 kellett kelnie, hogy le ne késse a közös autóbusz, sportolónk megnyugtatta szurkolóit, ezt mondta, friss vagyok, úgy látszik, bírom délelőtt és délután a megerőltető úszást. Már az előcsatározásokra kiérkezett Vitéz Csík László, a magyar klasszis nevelőapja, aki egyébként fogadott fiedzéseit is ellenőrizni szokta. Noha a mérleg nyelve az esélyességet illetően a Soklu disznó győz alapon a japánok felé billent, a Nemzeti Sport feltette a kérdést, sikerül-e Csíknek hajós, halmai és bárány nyomába lépnie. Köztudott, előbbi kettő olimpiai bajnok, utóbbi ezüstérmes volt.
6: Milyen volt a hangulat az úszó döntő idején?
7: Jó kérdés, hiszen 1936-ot írunk, hogy a politikai légkört némiképp érzékeltessük, idézzük a Nemzeti Sportot. Göring tábornagy, miniszterelnök és Goebbels birodalmi miniszter csütörtökön este fényes fogadóestet rendezett az olimpiai játékokon megjelent előkelőségek tiszteletére. A magyarok közül ott volt Kelemen Kornél doktor, a magyar királyi kormány képviseletében ifjabb Vitéz Horthy Miklós, a Magyar Úszószövetség elnöke, továbbá Betlen István gróf nyugalmazott miniszterelnök.
6: Csíkferkó hányas pályán ugrott a vízbe 1936-ban Berlinben, hiszen a sporttörténelem adásában Turi Gáborról most erről beszélünk.
7: A hetesen akkoriban a pályabeosztás nem az időeredmény döntött el, hanem sorsolás. A fináléban tartani lehetett attól, hogy a hetes pályán rajtoló Csík két japánt nem is látúszás közben, míg a harmadik ügyes taktikával fékezheti Suszon Kiramát. Arai az egyes Jusza a kettes pályát kapta, Taguchi a hatost.
6: Aggódhattunk rá, voltok az aggodalomra?
7: Szerencsére ez végül nem történt meg, nem kellett aggódni, idézzük a korabeli tudósítás végét, drámai. 90 méternél Csíknek biztos fél méter előnye van a japánok előtt. A japánok azonban irtózatosan dolgoznak, és minden csapásnál centiméterről centiméterre közelegnek Csíkhez. De az előnyből még mindig telik, és a kétségbe esett japán erőfeszítések céltalanok lesznek akkor, amikor Csík keze megvillan a célban. Talán egy gondolattal, talán többel előbb, mint Jusáé. Győzött. Nem tudjuk, vagy inkább nem merjük hinni, még mindig nem tudni semmit. Ekkor azonban Bárány István felugrik célbírói emelvényéről, beugrik a hetes pályához, lehajol a medencére és megcsókolja Csíket.
6: Mit írta a sportlap a siker másnapján, hogy az Árkánum segítségével idézzük a korszakot?
7: Nem fukarkodott a patetikus tiráddáktól. Ma, amikor annyit beszélünk a magyar akarásról és a tervszerű munkáról, ennek a magyar fiúnak az eredményét, munkájának felépítését kell odaállítani példaképpül nagy alkotók és nagy tervezgetők elé. Mindazt, amit összegyűjtött magában az évek hosszú során lemondó, önmegtartóztató munkájával, azt mind bele tudta adni ebbe az egyperces, csodálatos, gigantikus harcba. Csík Ferenc, büszkék vagyunk rád! Boldog ország, boldog fia lettél. Ha az ország boldogságát percek, talán napok múlva el is söprik az események zivatarjai, mi azt kívánjuk neked, hogy kísérjen utadon egész életeden át ennek a délutánnak az emléke, ennek az országnak öröme és áldása.
6: Van még egy ember, méghozzá egykori tanítómesterünk, egy legendás rádiós, akinek szintén az egész életét meghatározta ez a közvetítés. Persze akkor nem tudhatta, hogy mondjuk 100 évvel később is majd lehet, hogy ez az egyetlen hangfoszlány, illetve ez egy komoly hangközvetítés, illetve közvetítés, ami megmaradt a hangarchívum segítségével, szóval ezt fogják hallgatni, mert 36-ból a Berlin olimpiáról kevés maradt, tehát beszélnünk kell Pluhár István rádió közvetítéséről is.
7: Ez több szempontból is megkerülhetetlen. Egyrészt Csík győzelmét a korábban szintén Beacban sportoló Pluhár hangja repítette világá, hogy említetted. Másfelől ez volt az első olyan rádió közvetítés, amely attól legendás, hogy világra szóló magyar sikert örökített meg. Gyere Ferkó, gyere, harsogta Pluhár az éterbe olyan átéléssel, hogy az emberek napokig erről beszéltek, mi több meghallgatva szuggesztív közvetítését 9 évtized távlatából is a megdicsült pillanatok rész lehetünk, és még egy dolgot szeretnék mondani. Székely Éva egyébként a csillaghegyi Árpád fürdőben hallotta ezt a közvetítést, és ugye erre szokták mondani, hogy példaképe lett Csík Ferenc, és hát Székely Éváról is tudjuk, hogy olimpiai bajnok lett később.
6: Idézzük is fel ezt a közvetítést. Pluhár István így közvetítette a berlini olimpián Csík Ferenc aranyérmét.
8: Csík nevének hallatára a magyar tábor kezdett tapsba és húj-húj hajrázott. Mellettem és mögöttem 15 mikrofon előtt körülbelül 12 nyelven pereg a beszélőknek a nyelve. A világ minden táján tudni fogják ennek az úszásnak a történetét, mert japánul, spanyolul, németül, magyarul, angolul és még hollandul és még egy néhány nyelven mondják a beszélők pergő nyelvvel ezeknek a pillanatoknak a történetét. Donát Leo doktor Ind, csendet kér, Gédeke az indító már fent áll az asztalon, de a nézőtér nem akar elcsitulni. Olyan nagy az izgalom, hogy nem tudják az emberek a szájukat befogni. Újra meg újra csendet kér a hangszóró, de ez a csend nem akar teljes lenni. A legnagyobb lármát mi magunk csapjuk, rádió beszélők, felénk is folytonosan piszegnek, mert hiszen itt vagyunk a közönséghez. Audi Plecce, elhangzott a vezényszó, 7 test előre görbül, Ferkó jobbra néz, figyeli, ellenfele egy nagy ugrással, bent van a vízbe. Nem volt olyan jó a startja, mint tegnap volt, de Taguchi előtt van valamivel, és ott fekszik az élcsoportban. Legelől megy a 4-es és az 5-ös pályán úszó Fick és Fischer, de amikor már 35 méternél vannak, a két japán, Jusa és Arai tör előre. Szerko az amerikaiakkal tartja az iramot, és Taguchival van egy vonalban, akit talán egy hajszálon megelőz. Jusa most érintette a falat arai. Most Szerko is ott volt harmadiknak fordulva jön előre. Gyere Szerko, gyere, gyere, még egyelőre harmadik helyén van, pompásan küzd. A két amerikai rettenetes erővel jön föl, Fischer is szeli a vizet, úgy, mint valami motor, de Szerko gyönyörűen tartja, majdnem vezető helyen van, egy vonalban van a japánnal, úgy látom, hogy talán még Jussát is megelőzi, Szerko, Szerko, most bele, az utolsó métereken van, és ebben a pillanatban ő ütött be elsőnek, én úgy láttam, hogy első volt, de lehet, hogy második, mert a túloldalon lévő japánok, a japánokat nem láttam egész teljesen. Egy lengyel nő, a lengyel rádió beszélőnek a felesége azt mondja, hogy győztünk. Bárány István rohanad a csíkhoz, ölelik, csókolják, húzzák ki őt a vízből, Bárány lehajol, majdnem beleesik a medencébe. Ebből azt következtetem, hogy megnyerte a versenyt. A magyarok túláradó lelkesedéssel, örömmel és boldogsággal fogadják ezt az eredményt. Most ugrik ki Szerko a vízből, de még visszamegy. Megöleli Fischert, a németet, aki gratulál neki mosolyogva, és megöleli szintén. Egyik kézről a másikra adják. Kelemén Kornél doktor a vizes csíket magához öleli, jobbról, balról hatalmas csókot nyom rá. Ahogy körül jön az uszodában és a medencét megkerülve, ide igyekszik hozzám a mikrofon elé, minden lépésnél megállítják a fotográfusok, minden lépésnél autogramot kérnek, minden lépésnél rázzák a kezit, boldogan szorongatják és ölelik őt, magyarok, németek, franciák és mások. Itt ül most már mellettem végre a padon, megkérdezhetem őt, hogy érezte magát a verseny előtt, a verseny alatt és a verseny után.
9: A verseny előtt, mint minden máskor is, kellemetlenül éreztem természetesen magamat is, és drukkoltam. Hála Isten nem jobban, mint más versenyek előtt, úgyhogy mondhatnám egész a startnál már nyugodtan álltam. A verseny alatt figyeltem a többieket, és a fordulóig arra vigyáztam csak, hogy el ne maradjak tőlük, azután meg minden beleadtam, és hát hála Isten jól ment. Az utolsó métereken is még tudtam erősíteni kicsit, úgyhogy a japánok előtt ütöttem félbe, és a verseny után természetesen a világ legboldogabb embere voltam, és maradok most egy jó darabig.
8: Minden jó azonban, ha a vége jó, és Csíkszerit öleljük meg mi is, szeretettel és boldogsággal, hogy olimpiai babérral koszorúzta a magyar zászlót, és a nagy magyar sikert kiharcolta.
6: Kevésbé ismert tény, hogy az újdonsült olimpiai bajnok sportszerűségből is jelesre vizsgázott.
7: Igen, Csík még Berlinben visszavágót ígért legyőzött japán ellenfeleinek, akiket még abban az évben augusztus 22-én a császár uszadában ugyanúgy megelőzött, mint a német fővárosban.
6: Menjünk tovább, Csík Ferkó nyert, tehát 100 gyorson, következett Csáki Bolya, tehát a medencéből megyünk az atlétikai stadionba. Magasugrunk, milyen esélyekkel vágott a versenynek?
7: Ibolyát elsősorban rutintalansága miatt féltette a honi közvélemény, a sportlap azt is hozzátette a női magasugrásról szóló részben, idézem, ez az utolsó szám, amelyben komoly magyar sikerről ábrándozhatunk, miután a férfiak eljátszották kis játékukat egy gyenge nő árki nemzeti mezben, hogy megvédje a magyar atlétika becsületét.
6: Mit kell ez alatt pontosan érteni?
7: Egyedül Bácsalmási Péter hozott egy hatodik helyet rúdugrásban, például Várszegi József úgy lett nyolcadik gerelyhajtásban, hogy a selejtezőben majd 3 méterrel nagyobbat dobott, Szabó Miklós 1500 méteren nem végzett pontszerző helyen, hetediknek ért célba, Sír József 10,9 másodperces idővel a 11. 100 méteres síkfutásban, pedig a középfutatban 10 hetet futott. Folytatva a Nemzeti Sport szövegét idézem, ha ez a súlyos és nyomasztó teher nem nehezedne Csáki Bolyára, ha nem szegeződne rá minden szem, s reménykedve mindenki abban, hogy majd ő kivágja a rezet, jobban tudnánk bízni a sikerben. Így azonban kérdés, nem roppan-e össze a felelősség súlya alatt az ő gyenge válla, az alatt a felelősség alatt, amelyet a férfiak sem bírtak elviselni. Ezért csak titkon bizakodunk abban, hogy valami nagy sikerrel ajándékoz meg bennünket a kedves, csinos pesti asszony, és szerényen csak helyezést várunk tőle.
6: Ez még mindig a sporttörténelem, és benne Turi Gáborral beszélgetek, én Virányi Zsolt vagyok, Gábor pedig a Nemzeti Sport főmunkatársa. Témánk az 1936-os berlini olimpia, nyári olimpia magyar sikerei. Egy bizonyos nap, augusztus 9-e, amikor 3 magyar aranyérmet tapsoltak össze a magyar szurkolók a helyszínen. Kiket tartott a sportlap esélyesnek, visszatérve Csáki Bolyához és ugye az atlétika pályához, meg a magasugráshoz?
7: A sportlap jóslata a német Dora Ratjen tette az első helyre, akiről egyébként néhány évvel később kiderült, hogy nem is hölgy, hanem férfi. Az ausztrál Carter előtt Csákot a harmadik helyre várta a sportlap, mindhármuknak 160 cm-es eredményt prognosztizált. A magyar csúcsot egyéni legjobbjával 161 centivel Csáki Buja tartotta, ám a nemzeti tornaegylet atlétája mellett az olimpiai stadionban 17-en álltak rajta, az a kezdőmagasság 130 centi volt.
6: Most ugye a világcsúcs az már 2 méter fölött van jócskán a női magasugrásban. Melyik magasság bizonyult akkor vízválasztónak 1936-ban?
7: 160 cm-en csak 3-an maradtak. Csáki Bolya a harmadik kísérletére jutott át a magasságon a német Elfriede Kaun és a brit Dorothy Odem társaságában 162 centin folytathatta a versenyzést. Egyikük sem ugrotta át, ám a holtverseny eldöntésére ismét 162-re került a léc, ekkor egyedül a magyar versenyző Libbentát felette.
6: Vajon Pluhár István, akit ugye szóba hoztunk, mint rádiós kommentátor, speaker, reporter, az ő győzelmét, tehát Csáki Bolya győzelmét is közvetíthette Berlinből?
7: Igen, idézem, mikor Csáki Bolya karcsú teste átröppent a 160 cm-es magasság fölött a stadion egyik részén, a maraton kapunál harsányan zengett föl a kiáltás, húj-húj, hajrá! Ebbe a kiáltásba reszketett bele a magyar nézősereg reménye, még élő vágya, hogy a berlini olimpia atlétikai versenyei nem újjanak el magyar siker nélkül. Csáki Bolya nyugodt, hosszú léptekkel megy neki az utolsó kísérletnek, a 162 cm-es magasságnak, és átugrotta. Győzött!
6: Nyilvánvaló, hogy a nemzeti sport szintén nem fukarkodott a dicsérő szavakkal.
7: Nem csoda, hogy vele kapcsolatban is áradozott a sportlap. Ezt az olimpiai bajnokságunkat nem egy gyökeret vert évtizedes sikerekre visszatekintő sportágunk teremtette meg, hanem a minden hátráltató körülménnyel dacoló szív és akaraterő. Az ő olimpiai győzelmét a törekvő tanulni vágyás és az Isten adta tehetség szülte. Csák később elmondta, hogy Csík Ferenc győzelme mekkora erőt adott neki.
6: Nagy erőt adott neki, az biztos. Végezetül beszéljünk a birkozó Lőrinc Márton berlini sikeréről.
7: Igen, a birkózásról az augusztus 9-i számban ezt írta a Nemzeti Sport, a görög-római birkózás döntői. Ja, és az első oldalon még azt, légsúlyban a magyar Lőrinc vereséget szenvedett, de még mindig az első 5 között foglal helyet. Nem is a vereség ténye volt ijesztő, inkább az aránya, az észt sik 5-1-re gyűrte le a MAFS birkózóját.
6: Lőrinccel kapcsolatban a klubja változtatott egy addig bevett szabályán. Mi volt pontosan ez?
7: Igen, a MAC korábban miatta és sportársa zombori ödön miatt módosított alapvető szabályán, nevezetesen azon, hogy csak úriemberek, ez azt jelentette akkoriban, legalább érettségizettek lehetnek az egyesület tagjai.
6: Térjünk vissza a versenyre.
7: A tárgyilagosság kedvéért tegyük hozzá, Lőrinc Márton az első napon svájci, belga és norvég ellenfelét legyőzte. Az észt ellenféltől, Siktől elszenvedett pontozásos veresége nem jelentette a világ végét, csupán azt, hogy az aranyéremhez mindenképpen le kellett győznie a svéd Svenssont.
6: Csáki Bolyával kapcsolatban elmondtuk, Csík Ferenc győzelme mekkora erőt adott neki. Mi a helyzet Lőrinc Mártonnal?
7: Hát erőre neki is szüksége volt, a Deutschland Halléban öldöklő küzdelemben telt el a 10 perc, a pontozók egyik birkózó javára sem döntöttek. A hosszabbításban a magyar pehelysű tusveszélyes helyzetbe kergette Svenssont, de a svéd kikecmergett nehéz helyzetéből, igaz, ez az akció gyakorlatilag a magyar kötöttfogású győzelmét jelentette. Idézem a Nemzeti Sportot, a vezetőbíró sípol és egyszerre gyulladt fel, 3 zöld lámpa, Lőrinc színe, egyhangú pontozással győztünk. A jelenlévő magyarok berohannak, ölelik, csókolják Lőrincet, majd szétszedik. Ez a nap is jól végződött, írta Pálfai János a tudósításában.
6: Az újságírónak sikerült megszólaltatni a Lőrinc Mártont is.
7: Ezt nyilatkozta a győztes, boldog vagyok, mi az, hogy boldog, az nem is kifejezés. Ma csodálatos napunk volt, ennek is menni kellett. Egész nap tele beszélték a fejem Csákkal, Csíkkel. Nyugodtan léptem a szőnyegre, sőt éreztem, hogy ha tussal kellene győznöm, akkor is bajnok lennék. Hagytam a svédet, hogy egy kicsit kidolgozza magát, aztán rámentem. 5 éve versenyzem, ez volt az első olimpiám, kezdetnek nem rossz. Mi az, hogy kezdetnek, maradjunk annyiban, ami augusztus 10-én a Nemzeti Sport reggeli kiadásában állt. Lőrinc is bajnok, mert 3 a magyar igazság.
6: Augusztus 9-e, tehát különleges nap a magyar sportban, a sporttörténelem mostani adásában a 90 évvel ezelőtti 1936-os berlini olimpiai eseményeket elevintettük fel Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával. Virányi Zsolt búcsúzik.
2: Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója. Minden hétköznap 16 órától a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gyere, Korsubert, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Fisztu! De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubert!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: 5 perc elmúlt 15 óra után, kellemes keddél utáni rádiózást mindenkinek, ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban, a mikrofonnál Németh Kornél, a mai műsor szerkesztője Szilágyi Dóra, a technikáért pedig Antal Richárd felel. Úszás, atlétika, kézilabda, nemzeti sportkör, remélem nem hagytam ki semmit címszavakban, ez a mai kínálat, ja, bocsánat, azt ejteni, dehogy nem kifelejtettem az egyik legfontosabb programpontot. Szóval címszavakban ez a mai kínálat, hiszen zajlik az atlétikai Európa-bajnokság, zajlik az úszó Európa-bajnokság, véget értek a nyári kézilabda utánpótlás világesemények, itt lesz majd velünk Kis Szilárd telefonon keresztül, és egy kicsit elemezzük a lányok, illetve a fiúk teljesítményét, ugye itt van benne Európa-bajnoki cím a fiú U20-as csapatnál, van gyengébben sikerült torna a női U20-as csapat világbajnoki 13. helyezésével, de hát alapvetően van miről beszélnünk, és hát természetesen, ahogy említettem, szokásainknak megfelelően, mivel hétköznap van, 16 és 17 óra között jön majd a Nemzeti Sportkör. Adásunkat viszont úszással kezdjük, jön Katona László összeállítása az úszó Európa-bajnokság ma délelőtti történéseiből.
2: Országos csúcs, minden magyar továbbjutott délelőtt. Köszöntöm a hallgatókat Párizsból. 100 gyorsan a férfiaknál az egyeduralkodó Román Dávid Popovics messze a legjobb idővel jutott tovább a selejtezőkből, de a magyar csúcstartó, szintén olimpiai bajnok Milák Krisztóf negyedik, míg Németh Andor 8. idővel elődöntős. Németh Andor Korsós Krisztófnak nyilatkozott.
3: Érződik, hogy első úszás volt. Vannak benne hibák, az első tempót rögtön is rontottam. Beakadt a kezem a vízbe, úgyhogy van mit rajta javítani. Azért nem mondom, hogy nem úsztam ki magam, mert így ugye régen úsztam ilyen jó reggel, de hát kellett már azért, hogy elég erős Európa-bajnokságon vagyunk, úgyhogy jó volt, de utána ezen sokat kell javítani, hogy be lehessen jutni a döntőbe szerintem. De hát először az a cél, aztán utána meg bármi lehet, úgyhogy nem volt rossz.
4: Igen, ugye azzal, hogy az orosz úszók is most már itt vannak, egyértelműen erősebb lett a mezőny. De hogy számolsz, mennyivel erősebb idő kell, mint mondjuk akár a tavalyi VB döntőnél?
3: Remélem, hogy a VB döntőnél nem kell erősebb idő. Mondjuk ott a bejövök első kettőnek, ugye itt most számít az a szabály, hogy automatikusan tovább jutok, úgyhogy nyilván az a cél délután, hogy megszerezni ezt a első kettő valamelyik helyet, hogy automatikusan tovább jussak, de szeretnék én is egy ilyen hétfél körül úszni. Meglátjuk, mennyi lesz bennem, mindenképpen ki fogom úszni magam délután.
2: 200 háton még nincs Európa-bajnoki aranya Kós Hubertnek. Meglepő, mivel Párizsban itt olimpiát, Szingapurban és Katarban világbajnokságon is a legjobb volt. Ma könnyed úszással jutott a legjobb 16 közé a harmadik idővel. A francia Muratori junior világrekorddal megelőzte a magyar úszót.
5: A 200 hát soha nem esik jól. De ez volt az egyik legjobb elsős 200 hátom, úgyhogy meglátjuk, de utána mi lesz.
2: Volt egy francia, aki legyőzött. Aggódsz?
5: Aggódni nem aggódok, nagyon-nagyon szépen úszott, és nagyon jót úszott. Nyilván nekik tolniuk kellett reggel, de 54-7 vagy 54-6, 54-7-et, 54-7 az egy nagyon-nagyon stabil idő, úgyhogy ott lesz majd gondolom a jövőben.
2: Egy Európa-bajnokuk azonban kiesett, neked meg nincs EB címed. Betömöd az űrt?
5: Hát reméljük, de nyilván itt a következő lépésre kell fókuszálni, és az a ma esti úszás.
2: Mi lesz majd a délután este folyamán? Pihensz, alszol?
5: Hát remélem alszom, tudok majd utána aludni, és utána visszajövünk délután, és toljuk neki.
2: A szám másik magyar versenyzője, Rácz Zsombor egyéni legjobbjától elmaradva futamában a hetedik, de mivel a négy franciából csak kettő mehetett tovább, így 16-ként délután is úszhat a BVSC sportolója. Rácz Zsombor nyilatkozik.
6: Mindenképpen a középdöntőbe jutás volt, azért ez már talán versenyt is elmondtam többször is. Petivel azért így megbeszéltük nagyjából, hogy kéne csinálni, és a második 50-en volt nekem most a fő hangsúly. Utolsó 50, ami marad, nem semmi különös sem volt. Este? Döntőbe jutás. És egyéni csúcsáig szeretném már áttérni, ez 57-es. Reméljük este. Most este, reméljük. Én szeretem az úszodát, meg én a Párizs is nagyon szeretem.
2: Ha már Párizst kedveled, mi az oka ennek? Voltál már itt, volt lehetőséged elmélyedni a városban?
6: Voltam itt, talán a felnőtt március környékén, és versenyet bementünk a belvárosba, és hihetetlen gyönyörű. Én nekem valahogy azt tetszett a legjobban volt, ha már egy csomó helyen, de nekem tényleg az volt, hogy a top-top.
2: Milyen a víz? És amikor feltekintesz, látsz egy ilyen fatetőt, az jó vagy rossz?
6: Én most abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy fölöttem pont egy ilyen visszatükröződő, pont magamat néztem végig, ahogy úsztam. Legalább lehetett figyelni a technikára.
2: Elfáradtál?
6: Igen, nagyon elfáradtam. Délutánra össze kell szednem magam, és kell tényleg egy értelmes jobbat úsznom, mint most tettem.
2: Amikor célba értél, mit éreztél, hogy ez hányadik helyre, milyen időre lesz elegendő, rögtön egyből mi volt az első reagálás?
6: Én azt vártam, hogy a mellettem lévő úszó németet őt talán fogom nyúlni, mert láttam is, hogy jobban jövök a végén, mint ő. Talán egy-két tizeddel is, egy tizeddel lenyúlt. Ötödik helyen leszek, de hát talán most így két tizeden belül voltunk négyen, azt hiszem, hogy hárman a futamba. Ilyen ezzel bejutottam, szóval igazából végül is annyira nem számított.
2: A délelőtt zárásaként a férfiak 800 méteres gyorsúszó számában két magyarért szoríthattunk. Rövid pályán Sárkány Zalán világ és Európa bajnok most Nagymedencében múlná felül a két évvel ezelőtti harmadik helyét Belgrádból. Döntős, ráadásul új országos csúccsal a második legjobb idővel.
7: Azt láttam, hogy jó iramot diktálunk, és így gondoltam, hogy ilyen 45 környékén fogunk úszni, de aztán mondjam, hogy megyek tovább a némettel, mert azért tudom, hogy egy nagyon tehetséges fiatal úszó, és úgy voltam, hogy szerintem megéri azt, hogyha vele elúszok. Tudtam, hogy itt az ír srác most nem feltétlenül fogja annyira nyomni, vagy nem feltétlenül olyan formában, és ezért nem vele kell számolnom. Nagyon kíváncsian vártam ezt az előfutamot, mert nem tudtam, hogy mire számít, csak most így a felkészülés során nagyon jól sikerültek a táborok, de ugye van egy váll problémám, és attól kicsit tartottam, hogy hogyan fogom érezni a vizet. Hál' Istennek nem volt vele probléma, úgyhogy ezt próbálom majd kitartani az Európa-bajnokság végére. Nem volt egy rossz úszás, és nem is éreztem azt, hogy ez így fura kimerített volna, úgyhogy ez egy jó jel. Nyilván azért savasodtam a végére, de szerintem egy jó úszás volt, és ebből egy jó döntő lehet volna.
2: Szavaidból azt veszem, hogy ebben még van akkor. Tudsz faragni az időből is akár? Délután, vagy inkább ez a délelőtt kedvez neked?
7: Hát mindenféleképpen a délután, egyszerűen a bioritmusa minden embernek szerintem úgy működik, hogy délután este sokkal jobban tud formába hozni, és nekem is a vállam meg a testemet jobban be tudom melegíteni egy délután folyamán, mint egy úgymond reggel. Hát ugye a reggeli úszások még talán egy fokkal jobbak szoktak lenni, mert akkor edzünk, mint hogy dél körül. Úgyhogy ahhoz képest ez még talán egy hátráltató tényező volt, de nem panaszkodom, mert ez tényleg egy gyönyörű idő volt szerintem.
2: A váll problémát, azt magyarázd el, hogy mit jelent valójában, melyik vállad, mit érzel, amikor éppen úszol, vagy mit nem érzel?
7: Tulajdonképpen mind a két vállamnál van egy, ez a TOS szindróma, ez mindenki ki Google összeti, hogyha akarja. Ez egy mellkas kimeneti szindróma, és tulajdonképpen nem érzem az erőt a karomban. A jobb vállamnál főként, amikor balra veszem a levegőt, vagy jobbra veszem, még akkor is hátul elkezd egy erős fájdalom, egy zsibbadó fájdalom történni, amikor fenntartom a karomat, tehát a húzás pillanatában. Úgyhogy nem egy kellemes érzés, de nyilván próbálok, amit megtehetek ezen az Európa-bajnokságon, hogy ezt kiküszöböljem. Nagyon sok gyógytornát végeztem az elmúlt időszakban, most is a verseny előtt, úgyhogy próbálom ezzel valahogy úgymond kárpótolni a vállamat.
2: Úgy tűnik, hogy gyors a medence. Az eredménye azt mutatja, hogy igen, csak azért mondom ezt, mert Marit Steenbergen tegnap pont 200 gyorsan sikerült neki egy Európa csúcsot úszni, ma is, igen, junior világrekord, akkor jó ez az úszoda?
7: Hát nekem tetszik, én az első beugráskor itt ebben a medencében nekem nagyon tetszett, az volt egy kicsit így, de most így, hogy leúztam ezt a számot, simának tűnik a medence, vízre talán néha azért a fordulók után elég hullámos tud lenni, de utána viszont tökre úgymond ilyen smooth úszás lehet benne végezni, és ez tökre tetszik, úgyhogy szerintem gyors ezek alapján.
2: A szám másik magyarja, Rasovszky Kristóf is finalista, a 8. idővel. Most ő értékel.
8: Hát nem volt egy jó úszás összességében. Rengeteg apró hiba, majdnem az összes forduló, úgyhogy igazániból ilyen szempontból soknak kéne benne lennie. Úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz. Annak örülök, hogy az első lépcsőfokot teljesítettük, benn vagyok a döntőben, úgyhogy holnap új nap, főleg délután. Úgyhogy meglátjuk, hogy mi fog történni. Igazániból az előző futam után azt számoltam, hogy 7-50 alatt egy negyedik helyen benn vagyok a döntőben, úgyhogy próbáltam erre koncentrálni, hogy ez meglegyen, ez sikerült. Innentől kezdve a többi már majd holnap eldől. Annak örülök, hogy benn vagyunk a döntőben.
2: Fizikailag hogy bírod?
8: Én azt gondolom, hogy jól sikerült itt az elmúlt pár nap még a nyílt vízi úszás után. Jól éreztem magamat a vízben, úgyhogy emiatt egy kicsit bánom, hogy ez csak így ment. Az első feladat az volt, hogy jussak be a döntőbe, ez megvan. Holnap van a lényeg, úgyhogy holnap kell igazán jól úszni a döntőben. Arra kell próbálni valahogy úgy összetalálni magamat, hogy ne csak az edzésen érezzem jól magam a vízben, hanem itt a verseny közben is.
2: megdőlt az országos csúcs, ez benne volt szerinted így délelőtt?
8: Megmondom őszintén, nem gondoltam, hogy így délelőtt megdőlt, tudtuk, hogy az Alán jó formában van, így hallomásból, úgyhogy igazániból rövidpályás Európa bajnok a világbajnok a számnak. Csodák nincsenek, minden országos csúcs, minden Európa csúcs, minden világcsúcs egyszer megdől, úgyhogy ezen nincs mit bánkodni, ez azt jelenti, hogy jó a verseny itthon, az Alán meg jó formában, úgyhogy reméljük, hogy holnap legrosszabb esetben ő hoz egy érmet, de azért megpróbálok még erre ebbe beleszólni. A holnapi nap egy, tényleg egy új nap, bármi megtörténhet, úgyhogy várom nagyon azt a döntőt.
2: Egy szélső pályát kapsz, az jó, rossz, vagy mindegy?
8: Mindegy, a saját versenyemet kell úszni, és abból kihozni a legtöbbet. Ha a többiek jól úsznak, akkor így is úgy is a széléről is meg lehet verni őket, ha meg nem megy jól az úszás, akkor mindegy, hogy középen vagyok-e vagy a szélen.
2: A döntőt holnap rendezik. Az esti programban fél héttől Szabó Feltóti Eszter a 200 méteres hátúszás döntőjében lesz érdekelt, majd Milák Kristóf 50 pillangón a fináléban az egyik szélső pályáról indulva alkothat nagyot 18 óra 37 perctől. 800 gyorsan Jakö Vivien is növelheti a döntőben az érmek számát. Tegnap a női 4x200-as gyorsváltó egy ezüstéremmel nyitotta meg a párizsi medencés úszóprogramot.
1: 15 óra 15 perc a pontos idő, a mikrofonnál Németh Kornél, és az úszás után, Katona László úszó Európa bajnoki összeállítása után, atlétika felé fordítjuk a tekintetünket, Párizs után irány Birmingham. Jöjjön az atlétikai Európa bajnokság ma délelőtti programjának összefoglalója, Regős László pályó voltából.
9: Magyar továbbjutás nélkül telt a délelőtt, ez történt az Atlétika Európa Bajnokság második napjának első programjában. A férfi diszkoszvetők kezdték meg a napot a birminghami Alexander Stadionban. Magyar részről Szikszai Róbert és Huszák János állt dobókörbe, de egyiküknek sem sikerült jól a szereplés. 60 méter alatti eredményük nem ért döntőbe jutást. Szikszai Róbert így értékelte a szereplését.
10: 55 méter 54 centi lett a harmadik kísérlet. Ha úgy veszük, akkor egyre jobb dobások, de talán nem ez volt az életed versenye.
11: Nem, valószínű, igen, 60 méter felett érkeztem ide, az Óben is 60 fölött dobtam, 61-et ide, próbáltam mindent megcsinálni, és ez most így jött össze, nem tudom, hogy pontosan milyennek még az oka.
10: Dobókör körülmények milyenek voltak?
11: Dobókörre azt mondták, hogy csúszós lesz, ez pont az ellenkezőjét éreztem, lehet, hogy ezt megcsinálták az éjszaka, de nem azzal volt a probléma, egyszerűen bárhogy dobtam, ma nem jött össze a dobás.
10: Már bemelegítés se volt teljesen rendben?
11: Az még jó volt, lehet, hogy benne van az, hogy az első kísérlet, hogy érvénytelen lett, az mindig egy izgalmat ad, de ez hozzá vagyok szokva, mert többször volt már ilyen fiatalabb koromban is, meg két éve is, az ebén két X-el. Kezdtem, de mondom, hogy ilyen 60 méteri, egy 60 körüli eredménynek örültem volna. Azzal még lehet, hogy döntőbe is lehet kerülni.
9: Szikszai Róbert után következzen Huszák János.
10: 54 méter 95 centi az eredménye itt az Európa-bajnokságon. Milyen volt ez a három dobás, milyen volt ez az EB most így nagy melegében?
12: Hát maga az EB rendezés, szervezés és úgy minden körülmények szerintem nagyon rendben vannak, tehát azzal semmi gond nincs. Maga az 54 méter, az 54-90 valami, az nem egy acélos eredmény. Minden esetre olyan éven volt, amiből nehéz volt egyébként fölállni, és ez most nem sport rész, nem a pálya része, hanem inkább magánéleti gondok. De szerencsére azért megoldódta, csak kicsit az év későbbi szakaszával, tehát nem volt sajnos sok időm felkészülni, de megtettem mindent, amit tőlem telt, és amit ebből a formából ki lehetett hozni.
10: Milyen reményekkel, célokkal jöttél, volt-e konkrét eredmény, amit szerettél volna elérni?
12: Nagyon érdekes kérdés, és jó is, hogy kérdezed. Hát ugye 30-an kvalifikálnak a férfi diszkoszba az Európa-bajnokságra. Na most a lezárás előtt még 34. voltam, és a végén 30. helyen kicsúsztam. Tehát konkrét döntős célok meg ilyenek nem igazán voltak. Nekem elsősorban az volt idén a célom, hogy kijussak, és itt minél jobb eredményt érjek el. A kijutás sikerült, a jobb eredmény pedig nem.
10: A dobókör neked milyen volt? Már Robi azt mondta, hogy pont az ellenkezője, mint amire számított.
12: Nagyon jól mondta a Robi, egyet tudok vele érteni. Amiket elmondtak itt korábban, hogy ilyen gyors, meg úgy csúszik, meg nem lehet elindulni, hát pont az ellenkezője volt valóban. Tehát azt mondják egyébként itt a srácok, hogy valamit csináltak vele. Most nem tudom, hogy éjszaka valaki itt nekiállt, vagy mi történt, de egyébként egy nagyon jó kör. Nem tudom, hogy estére mondjuk a kalapás döntőre ez milyen lesz. Lehet, hogy addigra megint csinálnak vele valamit, de most egyébként nagyon jó volt. Tényleg, a körrel, a hangulattal semmivel nem volt gond.
9: A döntős szintet a férfi diszkoszvetők közül mindössze ketten dobták meg, a világ csúcstartó litván Mikolas Alekna, valamint a szlovén klasszis Krisztián Cseh, de ott lesz természetesen a fináléban a svédek világklasszisa Daniel Ståhl is. Nem jutott tovább 100 méteren Ilovski Dominik és 110 gáton SS Dániel sem. Előbbi 10,79, utóbbi pedig 14,18 század másodpercet futott, és a futamunkban sem értek el előkelő helyezést. Ilovski Dominik Péter Ágostonnak értékelt.
13: Dominik 10,79-el érkezte be a célba. Hogy értékeled?
14: Társadalmas, nem tudok mit mondani. Vissza kell nézzünk, és utána én is sokasabb leszek majd.
13: Mert közben azért milyennek érezted? Az első méterek úgy tűnt, hogy rendben vannak.
14: Őszintén nem tudom. Ez elég nagy volt a szembeszél, ami ugye azért tudva felsőni, de annyira azért, amit ezt el kell vonatkoztatni. Rajtos éreztem olyan jónak, talán vége jobb lett így, de ez most ennyi volt.
13: Ahhoz képest, ahogy érkeztél, ami benned volt, ez most elsőre mit vált ki belőled?
14: Természetesen csalódott vagyok, hiszen nem sikerült úgy, ahogy szerettük volna. De ez volt most benne.
9: SS Dániel is nyilatkozott az előfutam után.
13: 14-18-as idővel érkeztél be, mennyire felelez meg annak, ahol jelenleg tartasz?
15: Természetesen, ha 14 fölött fut valaki egy világversenyen, akkor az nem felel meg, akár milyenek a körülmények. Én is így vélem, hogy 14 alatt szerettem volna futni, akkor is, hogyha szembeszél van. De sajnos most a jelenlegi formám az, annak kellett volna egy kis hátszél. Hogyha én igazán meg kellett volna, hogy pörgessem a gátközöket, most nem voltam olyan formában, hogy ezt hátszél nélkül meg tudjam úgy pörgetni. Kicsit a szerencsére voltam bízva. Reméltem, hogy olyan szél lesz, mint tegnap délelőtt, de nem, most megfordult, és szembeszél van, úgyhogy sajnos így jártam most.
13: Igen, ezúttal a szembeszélben kellett teljesíteni mindenkinek. Picit mesélsz még erről, hogy egész pontosan mit jelent ez a te gátozásodra nézve, ez a szembe vagy hátra?

0: álltam ott most idei eredmények alapján a rajtgépbe, úgyhogy örültem, hogy kijutottam. Kicsi sajnálom, hogy nem tudtam ennél jobban képviselni magamat, az egyesületemet és Magyarországot, de nagyon élveztem azért.
1: A férfi 400 gát előfutamai zárták a ma délelőtti programot, már jócskán 12 óra után. Bánóczi Árpád a második előfutamban egy ideig jól tartotta magát, végül azonban 8.-ként ért célba a vasas atlétája 50,78 másodperccel, így nem jutott tovább. Később egy ellenfelét kizárták, így futam 7.-ként esett ki Bánóczi. Molnár Csaba élete első felnőtt Európa-bajnokságán szerepelve szintén nem tudott a továbbjutás közelébe kerülni. 50,85 másodperccel 7. lett a futamában az Ikarus atlétája. Elsőként Bánóczi Árpád értékelését hallják.
2: Milyen volt ez a futás, mert én úgy éreztem, hogy nagyjából fél távig jól ment, és mintha ott történt volna valami.
3: Igen, ez is volt a taktika, hogy az elejét nekem el kell kezdeni, a végén meg ha kibírom, akkor tovább jutok, ha nem, akkor nem, de ez egy Európa-bajnokság, itt nem időt kell futni, hanem lehetőség szerint tovább jutni, meg érmet szerezni. Én mindent megtettem ennek érdekében, úgy indultunk neki, hogy mindent bele, ezért jöttem. Ha tovább jutottam volna, nyilván sokkal boldogabb lennék, de ha most visszamehetnék az időbe fél órát, biztos, hogy ugyanígy elkezdeném az elejét, hogy legalább az esély ott legyen. Ha meg összejön, akkor nagyon boldogok leszünk.
2: Ez most egy ilyen év, hogy nem annyira állnak össze a dolgok, mint mondjuk korábban, akár 2 éve Rómában?
3: Igen, sajnos márciusban volt egy gerincsérvem, ami miatt nagyjából 6-7 hétnyi munka kimaradt, sebességbeli állóképességi és technikai, és azért sajnos ez nagyon látszott a szezon egész folyamán, hogy sajnos a táv vége még nem jött össze.
2: Viszont ebből a szempontból nézzük, egy márciusi gerincsér után mégiscsak itt vagy az Európa-bajnokságon.
3: Igen, ez egy hatalmas öröm. Szóval ezt én úgy fogtam fel ezt az egészet, hogy nekem ez egy ajándék, hogy itt lehetek. Sajnos, mint ahogy te is mondtad, az év nem állt össze, nem úgy sikerült, de én összességében nagyon elégedett, tehát nagyon hálás vagyok az is jó Istennek, hogy itt lehettem.
1: Bánóczi Árpád mellett Molnár Csaba sem volt elégedetlen a kiesés ellenére.
2: Első Európa-bajnokságodon futottál, milyen élmény volt a felnőtt? Között.
4: Abszolút egy ilyen örömfutás volt, tehát szezon hullámvasútjaiból sose gondoltam volna egy héttel a végleges eredményig, hogy ide kijöhetek. Nagy vágyam volt már akár Rómába kijutni, az is csak egy helyre volt tőle, de most ez nagyon, nagyon jó érzés volt, hogy egy játék volt. Sajnos nem sikerült úgy, ahogy gondoltam, de ez akkora erőt ad, hogy még sok ilyen rájussak, szóval de pozitívan, abszolút.
2: Mi az, ami nem úgy sikerült, ahogy szeretted volna itt a futásod közben?
4: A túlsó egyenes hátszedét nem sikerült olyan lazán megoldanom. Közel kerültem a gátakhoz. Azt hiszem a 3-asba vagy a 4-esbe egy kicsit bele is akadtam. A vége az meg szembeszeles volt, erőködős, meg hát így a 16-osztom a végén, ami egyel több, mint kellett volna. Na mindegy.
2: Már 16 lépés a gátak között csak a hallgatók edvérdét. Ezt éreztem, ahogy futottatok felém, hogy nem csak neked volt ezzel problémát, hogy többen is, mint hogyha más ritmusba érkeztek volna. Ez ilyenkor nyilván mindenkinek megnehezíti a dolgát.
4: Abszolút, de hát mindenkinek milyen azok a körülmények. Szóval azt kell megoldani, ami van. Ez nem kifogás, csak körülmények. Ennyi.
2: De összességében akkor jól értem, hogy inkább boldog vagy, mint sem szomorú, hogy itt lehettél most Birminghamben.
4: Abszolút, teljes mértékben. Ez nagy dolog számomra, meg szerintem mindannyiunknak, aki eljut, akár nem is jut tovább, de ezt csak pozitíva lehet fölfogni. Nem szabad itt negatívoskodni, sajnálkodni, meg ilyesmi. Annak is megvan a helye, de csak a pozitívat hazavinni.
1: Ami a magyar érdekeltség nélkül zajló versenyszámokat illeti, ma délelőtt a férfi magasugrók között döntőbe jutott a címvédő Gianmarco Tamberi és az európai ranglista vezető Oleg Doroscsuk is. 223 vagy 219 cm kellett a férfi magasugróknak a döntőbe jutáshoz. Női 800-on a hazaiak nagy kedvence, a világcsúcsra is hajtó Kili Hutchinson, valamint a 400 gátról átnyergelő Femke Brodersból is ott lesz a következő körben. Míg női 400 gáton szintén döntőben lesznek a nagy esélyesek, Lina Nielsen, Emma Zapletalova, vagy épp Amelie Youel is. Este pedig magyar szempontból az egész EB egyik legfontosabb programja következik, hiszen magyar idő szerint 8 óra 10 perckor kezdődik a férfi kalapácsvetés döntője, a mezőnyben Halász Bencével és Szabados Árminnal. Előbbi egyértelmű éremesélyes, de Szabados Ármin is úgy nyilatkozott a selejtező után, hogy az első 6 közül 6.-ként jutott be a döntőbe. Igazából bármi lehet. Rajthoz áll a 400 méteres síkfutás elődöntőjében Molnár Attila és Enyingi Patrik is este 10 után, 100 gáton pedig Kozák Luca és Tóth Anna döntőbe jutásáért szurkolhatunk 5 perccel 9 óra előtt.

0: rajtuk kívül pedig Kleckner hanga lesz még érdekelt a ma esti programban. A női rúdugrás selejtezője 8 óra 5 perckor kezdődik. A Nemzeti Sportrádióban pedig természetesen mindenről beszámolunk.
1: 15 óra 27 perc a pontos idő, köszönjük szépen Regős László Pálnak a rengeteg információt. Összefoglalva, ami a lényeg, vagy ami a legfontosabb éremesélyes szemüvegen keresztül vizsgálva a történéseket, Halász Bence és a férfi kalapácsvetés döntője tehát a ma esti programban. 15 óra 27 perc a pontos idő, ez azt jelenti, hogy hamarosan a műsor ajánlót követően a legfrissebb hírek jönnek majd, ezt követően pedig asztali tenisszel megyünk tovább, előtte viszont egy friss, ropogós hír, a Barcelona második ajánlatát is, labdarúgásról van szó, benyújtotta Rodriért, a katalán sport értesülései szerint az első 45 millió eurós ajánlat után egy 65 millió euró plusz 5 millió bónusz összegű ajánlatot nyújtott be a katalán klub a Manchester City irányába. A játékos és a klub már, mint a katalán klub állítólag már megállapodott, így a transfer összejöhet, amennyiben a Manchester City elfogadja ezt az összeget. Kérdés ugye, hogy mi lesz Julián Álvarezzel, aki nagyon-nagyon menne az Atletico Madrid együtteséből a Barcelonába, viszont így a katalánoknak 125 millió eurója, amennyit az Atletico minimum kérne Julián Álvarezért, alig ha lesz. Szóval még egyszer, tehát összefoglalva a legfontosabb, illetve legfrissebb, a katalán sport értesülései szerint egy 65 plusz 5 millió eurós ajánlatot adott a Barcelona az aranylabdás Rodri játékjogáért cserébe a Manchester City együttesének. És hogyha az órára pillantok, azt látom, hogy 15 óra 28 perc a pontos idő. Ahogy említettem, pillanatokon belül jönnek tehát a legfrissebb hírek egy műsorajánlót követően. Ezt követően pedig majd asztali tenisz, mert hogy az év legfontosabb eseménye BL torna lesz, majd Budaörsön ezzel foglalkozunk.
2: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
3: Zuhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
4: Gyere, Kristóf, gyere, még kellett! Leon Marcsalra az olimpiai bajnok, Milan Kristóf a második.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
6: Mind a hat magyar versenyző továbbított a párizsi úszó EB-n. Köztársasági elnökké választották Baka Andrást. Folytatódik a kánikula. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
2: Sporthírek.
6: Minden magyar versenyző, köztük Milán Kristóf és Kós Hubert is továbbított a délelőtti előfutamokból a párizsi úszó Európa-bajnokságon. Férfi 100 méteres gyorsúszásban a kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf a negyedik, míg Németh Nándor a nyolcadik legjobb idővel biztosította helyét a középdöntőben. 800 méter gyorson Sárkány Zalán és Rasovszki Kristóf is bejutott a döntőbe. Sárkány ráadásul országos csúcsot úszott. A 200 méteres hátúszás előfutamában pedig az első felnőtt világversenyén induló Rácz Zsombor és az olimpiai bajnok Kós Hubert végzett középdöntőt érő helyen. Szikszai Robert összesítésben a 26. Huszák János pedig a 29. helyen végzett a férfi diszkoszvetők selejtezőjében. Így lemaradnak a döntőről a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon, amelyen Illovszki Dominik előfutamában az utolsó lett és nem jutott be az esti döntőbe 100 méteres síkfutásban. 110 gáton Eszes Dánielnek sem sikerült a továbbjutás, akárcsak 400 méteres gátfutásban Bánóci Árpádnak és Molnár Csabának. Kiderült ugyanakkor, hogy Tóth Anna mégis rajthoz állhat a 100 méter gát ma esti elődöntőjében. A diósgyőri sprinter tegnap az előfutamban 13,4 század másodperces eredményével a 13. helyen végzett, 3 századdal elmaradva a továbbjutást jelentő 12. helytől. Visszalépés miatt azonban bekerült az elődöntőbe, amelyben kiemeltként ott van Kozák Luca. Fél héttől az úszó, míg este 8-tól az atlétikai Európa-bajnokság esti programját is figyelemmel kísérhetik a Nemzeti Sport Rádióban és az M4 Sporton. Egy hónap múlva, szeptember 11-én kezdődik a Papp László Budapest Sportarénában a Cselgáncs World Tour magyarországi eseménye, az olimpiai kvalifikációs Grand Slam, amelyen 38 magyar léphet majd tatamira. A szervezők csaknem 300 nevezésnél tartanak, és a rajtnál 4-500 résztvevőre számíthatnak a korábbi évek tapasztalatai alapján.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
6: Megválasztotta az országgyűlés az új köztársasági elnököt. Baka András 146 igen és 6 nem szavazattal választották meg a képviselők. A legfelsőbb bíróság korábbi elnöke, a rendszerváltás utáni Magyarország 8. államfője. Áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek szeptember 1-től. Erről egyhangulag döntött az országgyűlés. A pénzügyminiszter szerint az intézkedéssel évente mintegy 7 milliárd forint marad a lakosságnál. A Fidesz és a KDNP a vitában azt kifogásolta, hogy a mentesség nem terjed ki minden gyógyszerre. A Mi Hazánk szerint a kibocsátásnál kellene megfogni a gyógyszerárakat. Brit, francia, szlovák és holland rendőrök is segítik a budapesti rendőrséget a Sziget Fesztiválon. A szombatig tartó rendezvény biztosításában civil ruhás nyomozók is részt vesznek. A Szigeten prevenciós pont működik, ahol elsősorban a kábítószer megelőzésre, a kiberbiztonságra és a sportra helyezik a hangsúlyt. Tűz ütött ki a Tapolcához tartozó Diszelben, több hektáron ég egy füves terület, egy erdős rész és helyenként a fák koronája. A lángokat a helyiek mellett 8 környező település hivatásos és önkéntes tűzoltói oltják, de további egységes a helyszínre tartanak. Kongóban 2000 fölé emelkedett az ebola járvány halálos áldozatainak a száma. Az egészségügyi hatóságok szerint ez az afrikai ország eddigi leggyorsabban terjedő ebola járványa, amely ellen jelenleg nincsen engedélyezett oltóanyag vagy kezelés. Az Egészségügyi Világszervezet nemzetközi közegészségügyi vészhelyzetnek nyilvánította a járványt, amely már a szomszédos Ugandában is okozott megbetegedéseket.
2: Közlekedés.
6: Az M1-esen Hegyeshalom felé egy műszaki hibás autó akadályozza a forgalmat Óbaroknál. A 42-es kilométernél már megszűnt a korlátozás, de a torlódás még így is közel 3 kilométeres. Aztán az M5-ösön Budapest felé Kecskemét és Lajosmézse között terelést bontanak. A 74-es kilométernél a külső sávot lezárták, közel 3 kilométeres a dugó. A torlódásban 3 autó összeütközött, így a 80-as kilométernél csak a leálló sávon halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
2: Időjárás.
6: Folytatódik a napos gomoly felhős idő, de néhány fokkal mérséklődik a kánikula. Ma elszórtan még lehet egy-egy záporzivatar, holnap viszont már sehol nem lesz csapadék. Estétől észak-keleten viharos széllökések is lehetnek. Hajnalban 16-22, holnap 27-33 fok várható. Nagy tavaink vize 26-27 fokos.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: 15 óra 38 perc a pontos idő, a mikrofonnál Németh Kornél, ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban Budapesten és környékén az FM 105.9-en, de elérhetőek vagyunk mobil alkalmazáson keresztül, vagy éppen a www.nso.hu weboldalon, tehát a Nemzeti Sport online felületén. Ahogy azt ígértem a folytatásban, asztali tenisz a Nemzeti Sportrádióban, ugyanis a 2026-os év legnagyobb szabású asztali tenisz eseményére készül. A Budaörs női csapata ennek kapcsán Imre Leilát köszöntöm a stúdióban, hiszen Bajnokok Ligája selejtezőt rendeztek majd hazai környezetben. Hol tart a felkészülés, mikor lesz ez a torna? Egy kicsit így általánosságban mondj kérlek róla pár szót, aztán utána belemerülünk majd a részletekbe.
2: Jó, sziasztok! Először is köszöntöm a kedves hallgatókat és nézőket, illetve szeretném megköszönni a lehetőséget, mondhatom, a Budaörs csapatának a nevében. A felkészülést megkezdtük egy pár hete. Ez egy nagyon komoly esemény lesz, ugye Bajnokok Ligája, mi rendezzük végre. Ez egy rangos esemény, nagy dolog, úgyhogy a legnagyobb erőbedobással tart a felkészülés, az edzés.
1: Ez mit jelent a gyakorlatban, ugye mondjuk csapatsportokból kiindulva van, aki napi kettőt edz, tehát az alapozó időszakban, ez mit jelent az asztali tenisz esetében?
2: Napi kettő edzés, van amikor egy edzés, ezt az edzőnk látja a legjobban, hogy éppen kinek mennyi kell, ez teljesen egyéni szerintem.
1: Ugye ezen ez vegyesen labdás edzés, erősítő edzés, futó edzés, milyen ez jellegű most munkát végeztek?
2: Ez most csak a labdás,
1: csak
2: edzés.
1: Labdás edzés,
2: igen, ezen kívül van még a egyénileg ugye a kondi edzés, a gyorsasági, a futó, mi inkább az ilyen robbanékonyságra szoktunk edzeni, de a legtöbb része az maga a labdás edzés, tehát állunk az asztalnál. Abban is van rengetegféle, mondom a laikusoknak, rengetegféle gyakorlat, meg különféle edzések, tehát amikor mi pingpongozunk, akkor is van ezen belül lábmunka, gyorsasági, technika, tehát egy edzés nagyon sokféleképpen le lehet zavarni.
1: Milyen hosszú egy ilyen labdás edzés? Főleg amikor mondjuk napi kettő van belül, akkor mennyit töltötök az asztal mellett?
2: 2 óra hossza.
1: 2x2, akkor az 4?
2: Igen,
1: ez mondjuk egyébként, ha légkondicionált a terem, akkor jobb, mint hogyha kint a 45 fokban küzd az ember, vagy a 40 pluszokban.
2: Igen, hát mondanám, hogy jó, hogy van légkondi, de olyan pár van, hogy az a baj, hogy a labda az ugyanúgy leesik a szoftokra, és hát azért megérezzük mi is még a termen belül is ezt a brutális hőséget.
1: Ha jól mondom, kérlek erősíts vagy cáfolj, az Erdélyt ellen szereztétek meg ugye a bajnoki címet, és így vívtátok ki a lehetőséget. Nyilvánvalóan egy olyan szakosztálynak, amely jubileumot ünnepel, ugye 50 éves a Budaörsi sportklubon belül az asztalitenisz szakosztály. Óriási nagy sikerek nem csak idehaza, hanem a nemzetközi szinten is, viszont azért ez a Bajnokok Ligája, ez ugyanúgy, mint hogy minden sportágban, ez egy különleges dolog. Mit jelentette ez a bajnoki cím számodra, számotokra, és maga a tudat, hogy hazai környezetben állhattok asztalhoz és próbálkozhattok, ez mekkora motiváció, tényleg mit jelent, akár számodra, akár a csapat számára?
2: Nekem ez volt az első évem a Budaörsi csapatnál, és nagyon készültünk a Final Four-ra, ugye, ahol sikerült nyáron megvernünk az Erdértet. Ez egy nagyon kiélezett meccs volt, és a lehető legjobban felkészültünk rá, mind fizikailag, mind mentálisan. Ezért is nagyon-nagyon örültünk, amikor sikerült megnyerni a döntőt. Szerintem egy nagyon jó meccset játszottunk, az összes meccs nagyon jó volt, és így megnyerni egy döntőt, én azt gondolom, hogy az fenomenális, és egy akkora lendületet adott nekünk nekem legalábbis, de gondolom a csapat többi tagjának is a következő szezonra, hogy úgy álltunk most oda az asztalhoz, hogy jó, megyünk, csináljuk tovább.
1: Na, egy ilyen nagy győzelem után viszont akkor jönnek nagyon erős ellenfelek, kikkel találkoztok a Bajnokok Ligája selejtezőben, nem csak a ti csoportok, hanem egy ti csoportotokban lévő küzdelmek, hanem még egy csoport, tehát összesen 8 csapat küzd majd, erről is mindegy picit részletesen, mert először a budaörsi ellenfelek kik lesznek.
2: Fogunk játszani egy spanyol csapat ellen, fogunk játszani egy cseh csapat ellen, és egy olasz csapat ellen. Mind a három csapatban kiváló játékosok vannak. Annyit kell még róluk tudni, hogy...
1: Augusztus 28-án pénteken a csehek ellen kezdtek majd, délután 4:30-kor, és ez bár nem a reklám helye, de mivel a belépés ingyenes, már most szeretnénk kérni is mindenkit, meg bíztatni is mindenkit, aki éppen itthon lesz augusztus utolsó hétvégén, tehát 28-án, 29-én és 30-án, mindhárom napon, 16 óra 30 perctől játszik majd a Budaörs együttese. Na, szóval a cseh csapatról mit kell tudni, mert hogy az olaszoknál is, meg a spanyoloknál is vannak nagyon komoly játékosok, nem tudom a csehek ilyen szempontból őróluk mit lehet elmondani.
2: Mind a három csapatról azt kell tudni, hogy rengeteg játékost neveztek be a BR-re, és vannak itt ugye top ázsiai játékosok, nyilván vannak saját játékosaik is, de az, hogy ők éppen kivel fognak felállni, ez mindig egy rejtély, tehát ezt nem tudjuk előre, majd amikor ott leszünk, akkor fogjuk látni. Én azt becsülöm a Budaörs csapatában, és mindig is azt becsültem, hogy a Budaörs mindig csak és kizárólag magyar játékosokkal állt fel, akár magyar csapatbajnoki mérkőzéseken, akár nemzetközi kupa mérkőzéseken, és ez most is így van, és feltételezem, ez így is lesz még a jövőben, úgyhogy szerintem ez egy óriási dolog, hogy csak magyarok állnak ki.
1: Állnak oda az asztalhoz, ez most egy kicsit segítek le, bocsánat, lejön, hogy közbeszólok, lefordítani az átlag sportszerető nyelvére, aki talán asztali teniszben kevésbé járatos, mint a Paks labdarúgó csapata csak és kizárólag magyarokkal veszi fel a küzdelmet, és amilyen eredményt elér a magyar bajnokságban, az alapján ugye próbálkozik nemzetközi szinten. Na, a Budaörs női asztali tenisz csapata pontosan ugyanebben a cipőben jár, és ért el nem is olyan nagyon régen, ugye nemzetközileg is Európa kupában, jól mondom, ugye gyönyörű szép sikert. Szóval nem lehet tudni, hogy az ázsiai játékosok lesznek, vagy nem lesznek, most még ugye a keretben vannak mind a három ellenfélnél. Alapvetően a cseh női asztali tenisz a magyarhoz képest hol tart, most vegyük le az ázsiaiakat, mert őrük pontosan tudjuk, hogy kemény dió, mindegyik nem verhetetlenek, tehát hogy azért ezekben a csapatokban nem azok a jellegű ázsiai játékosok akik ilyen űr pingpongot nyomnak, viszont tényleg a csehek, hogyha cseh játékosokat nézünk, ők hol tartanak a magyarokhoz hozzátok képest?
2: Én úgy gondolom, hogyha a csehek nem hoznak meglepetést, akkor szerintem a csoportban nekünk van, nem az, hogy van esélyünk, szerintem meg kellene a cseheket vernünk. Én jobbnak tartom a mi csapatunkat a cseh csapatnál, és reméljük, hogy ezt meg is tudjuk majd hozni.
1: Könnyű erről beszélni, aztán az asztalnál majd érvényesíteni
2: így van,
1: kell.
2: Sosem tudni.
1: Így van, a Nemzeti Sportrádió stúdiójában Imre Lejla, a Budaörsi női kézilabda? Van kézilabda is abban a sportcsarnokban, és első osztályú, de ez most asztali tenisz, amiről beszélünk kiválósága. A második mérkőzés szombaton majd a Cagliari ellen. Szintén egy ismert ellenfél, nem is olyan nagyon-nagyon régen ugye szerepelt már a csapat, de akkor még nem a Bajnokok Ligájában emlékeim szerint, de aztán lehet, hogy BL volt az is, viszont akkor Olaszország kellett hozzájuk utazni, mit kell róluk tudni?
2: Én akkor még szerintem nem játszottam a
1: Budaörsnél. Ez egy 2-3 évvel ezelőtt történt volt,
2: ez lesz még csak a második szezonom. Az olasz csapat szintén csak rejtélyes, ők már szerintem azért egy fokkal combosabbak, mint a cseh.
1: Rágósabb falat.
2: Igen, rágósabb, úgyhogy hát megnézzük, hogy mennyire tudjuk megrágni őket. Én reméljük, hogy minél jó meccseket tudunk majd játszani velük. Én azt gondolom, hogy nagyon szeretném, hogyha ki tudnának jönni a nézők, akik hallgatnak, laikusok, vagy nem ismerik még a sportágat. Én nagyon örülnék neki, hogyha ezzel el tudnánk érni pár embert, és ki tudnának jönni. Én nagyon szeretnék egy jó meccset, egy jó hétvégét produkálni nekik, hogy lássák azt, hogy ez a sportág.
1: Ez viszont már ugye ez a mérkőzés, már mint a Cagliari elleni mérkőzés, valóban teljes egészében hétvégén, augusztus 29-én szombaton 16 óra 30 perctől, tehát délután 4:30-tól jön, mint ahogy a vasárnapi Mallorca elleni mérkőzés is. Hát a Mallorcáról, hogyha így meghalljuk elsőre, mondjuk nyaralás, vagy szintén foci csapat eszünkbe jut, de nem első körben az asztali tenisz. Mit kell tudni a spanyol női asztali teniszezőkről? Megint ugye az ázsiaiakat vegyük le a játékból.
2: Igen, az ázsiaiakat levesszük. Voltak nekik nagyon erős európai, nem spanyol játékosaik is, de most ahogy néztem a nevezésüket, őket is váltották másik erős európai játékosokra. Kettő spanyol játékosuk van, mind a kettő fiatal, mind a kettő küzdős és harapós, úgyhogy velük nagyon-nagyon vigyázni kell.
1: Hát a rágásból már, ha belejöttök a Cagliari ellen, akkor a harapósok ellen.
2: Én úgy gondolom, hogyha a spanyolok csak a spanyolokkal állnának ki, tehát hogyha mondjuk az ilyen idézőjelesen alapcsapatot nézzük, akkor lehetne esélyünk. Tehát,
1: ez akkor, hogyha jól érzékelem a szavaidat, akkor erősödnek az ellenfelek, tehát egyik erősebb, mint a másik, és kvázi a leggyengébbel, vagy a leginkább verhetőnek tűnő csehekkel kezdtek, aztán jön egy kikimérkőzés mondjuk az olaszok ellen, és jön egy nagyon nehéz Mallorca elleni csata, hogyha jól érzékelem mindazt, amit mondasz.
2: Igen, igen, de ez nagyon sok mindentől is függ, én úgy gondolom, hogy
1: igen, erről csek, beszéltünk, hogy igen, még nem látjuk, hogy kiket írnak be, milyen, az asztaliteniszben annak is nagy jelentősége van, hogy milyen sorrendben írják be ezeket a játékosokat. Mit lehet tudni Leina a másik csoportról, már csak azért, hogy az asztaliteniszt barátok számára egy kicsit kedvet csináljunk hozzá, bár aki igazán fanatikus asztaliteniszt rajongó, alig ha kell, ennél fontosabb, hogy magyar csapatért lehet szorítani hazai környezetben, de hát nem csak ez a három csapat, hanem még ezen kívül lesz más csapatok is itt Budaörsön, kik jönnek még, kiket láthat a nagy érdemű.
2: A másik csoportról is azt kell tudni, hogy nagyon jó játékosok jönnek, minden csapat hihetetlenül erős, és azt gondolom, hogy ha valaki kijön megnézni minket, akkor én javaslom, hogy a másik csoportba is nézzenek bele, hiszen nagyon jó meccseket lehet majd látni. Mindegyik csapat nagyon erős. Most így pontosan fejből nem tudom végig, hogy...
1: Erős csapatok, ez bőséggel elegendő lesz
2: nem tudom, megmondom őszintén.
1: Nem, a sajátodra kell neked koncentrálni. Európa igen, Kupa igen. Győztes, 9-szeres magyar bajnok, a Budaörs női szakosztálya, a Budaörs női asztalitenis csapata, és sorozatban 24. alkalommal indul valamelyik európai kupa sorozatban. Ez mit jelent számodra? Ugye említetted, hogy ez a második idény, amit kezdesz a csapatnál. Gondolom én, hogy ez óriási felelősséggel is jár, de mivel jár pontosan?
2: Én úgy gondolom, hogy ez a Budaörs csapatánál egy hatalmas lehetőség, hogy nem csak magyar ligában tehetem magam próbára, hanem mindenféle nemzetközi kupákban. Ugye tavaly volt az első évem, amelyik elég húzós volt, azt kell, hogy mondjam, más csapatoknál nincs ekkora felelősség, nem játszok ilyen rangos meccseket több év alatt, mint most
1: mély
2: itt
1: víz
2: a...
1: volt?
2: Most mondhatjuk így első évre, hogy mély víz volt, de nem vagyok egy tapasztalatlan sportoló, tehát én élveztem a kihívást, nekem nagyon tetszett, hogy bedobnak a mély vízbe, dobjanak is be.
1: Mennyire hullámzott?
2: Egy kicsit fúdoklottam.
1: Az ajánlom az emlésport.hu lévő élő közvetítést a kedves hallgatók figyelmébe, akik tudják nézni, Imre Leila arca sok mindent elárul egy-egy ilyen szituációban. Ezek után milyen lesz szerint ez a második idény? Mert hogy azért most már ott van az a fajta rutin, hogy belekóstolhattál, bár a lécet megint sikerült egyel feljebb emelni ezzel a BL selejtezővel, tehát ez megint egy vadonat új élmény lesz majd.
2: Igen, én nagyon örülök neki, hogy ezt mi fogjuk megrendezni, ez hatalmas motiváció. Én nagyon szeretem azt, hogyha mindenféle eszközökkel tudjuk egy kicsit népszerűsíteni a kis sportágunkat Magyarországon. Ugye itt annyira sajnos nem elterjedt, ezért is tök jó szerintem, hogy beszélünk róla. Remélem, hogy minél többen el fognak jönni.
1: Ebben a rádióban, a Nemzeti Sportrádióban nem csak az asztalitenisztek, hanem minden sportágnak helyet adunk, úgyhogy szeretettel várunk és örülünk, hogy itt vagy.
2: Igen. Köszönöm.
1: Szóval, tehát, hogy ez valahogy nyomásként, vagy ha nem is nyomásként, de hogy felelősségként, vagy mi a legjobb kifejezés, ahogy ez megjelenik? Mert én azt látom rajtad, hogy próbálsz nagyon mosolygósan beszélni erről az egészről, de közben meg azt is hallom, hogy pontosan tudatában vagy annak, hogy ez mennyire egy jó dolog, miközben egy nagy dolog. Ez a kettőség hogy jelenik meg benned?
2: Igen, ez
1: a sóhajtás nagy... megint sok mindent elárult egyébként.
2: Igen, azt mondják, hogy minden az arcomra van írva. Én azt hittem, hogy nagyon jól takarom, de tegnap felvilágosított a csapattársam, hogy nekem minden az arcomra van
1: sok
2: írva.
1: Minden, igen.
2: Most már ezt nem is takarom, olvassátok le. Hatalmas felelősség, de ahogy mondtam, ez jó dolog. Tehát sportolók vagyunk, mi ezt szeretjük. Legyen mély víz. Küzdünk, minél nagyobb a felelősség, annál rangosabb az esemény, annál jobb, hogyha ha nyerünk, hogyha jó eredményeket,
1: a siker, így van,
2: annál édesebb a siker, annál jobb eredményeket hozni. ha meg véletlen nem jön össze, én azt gondolom, hogy a Budaörs csapata nagyon-nagyon jól kommunikálja le az olyan dolgokat, hogy ne érezzük ezt olyan hatalmas nyomásnak, de próbáljuk azért kihozni a maximumot abból, amit lehet.
1: Amit én láttam egy pár évvel ezelőtt, amikor Európa Kupa mérkőzésen voltam kint legutóbb, nagyon családias, nem csak a lelátón a légkör, hanem a csapat körül is. Most nyilván, ahogy te is említetted, ugye új játékosként, vagy a tavalyi idényre, az előző idényre érkező játékosként, azért átalakult a csapat. Ebből a családias közegből, hangulatból mi az, ami megmaradt, változott ez bármilyen tekintetben? Mondjuk úgy, hogyha Somlyó Gergely ott van a csapat mellett, akkor nehezen tudom elképzelni, hogy ez változom, már pedig ő még ott van.
2: Így van, a Gergő velünk van, hál' Istennek, így a csapat is megmaradt ugyanilyen családias hangulatban, ahogy te azt láttad. Ugye én, amikor idejöttem, akkor a csapat egy elég nagy változáson ment keresztül. Sok játékos elment, jöttek új játékosok, köztük én is, de én úgy érzékeltem egész évben, hogy ez a családias hangulat, ez megmaradt, és úgy gondolom, hogy ez az összetartás miatt sikerült ilyen jó meccset játszanunk az idei Magyar Final Four-on, ahol ugye meg tudtuk nyerni a bajnoki címet, és én úgy gondolom, hogy ez közre játszott nagyban.
1: Leila, abban segíts még zárásként, hogy hogyan néz ki a lebonyolítás, tehát van-e úgymond második lehetőség, vagy B-terv, tehát át lehet-e kerülni a BL selejtezőből Európa kupába, bármilyen másik sorozatba, ehhez hány meccset kell nyerni, hol kell végezni, hogyan kell végezni, tehát hogy gondolom én, hogy van valamilyen B-forgatókönyv, és bólogatsz velem szemben, ez így most már ki is derül, csak kérlek, akkor ezt fedd fel, hogy ez pontosan hogyan is néz ki a gyakorlatban.
2: Itt a Bajnokok Ligájában a csoportból az első csapat jut tovább, ugye, akik nem jutnak tovább, ők Európa kupát fognak játszani.
1: Mindenki kivétel nélkül?
2: Igen, aki igen, mindenki kivétel nélkül. Most nem
1: tudom. Jó, oké, mindenki kivétel nélkül, ez a második számú sorozat. Jó, oké, akkor még egyszer foglaljuk össze, hogy pontosan miről is beszéltünk az elmúlt szűk fél órában. Tehát augusztus utolsó hétvégén, egészen pontosan augusztus 28-án, pénteken majd egy cseh csapat ellen kezdi a 50. születésnapját ünneplő Budaörs női asztalitenis csapata a Bajnokok Ligája selejtezőjét, aztán utána 29-én szombaton, szintén délután 17:30-tól az olasz Cagliari lesz majd a budaörsiek ellenfele, vasárnap pedig szintén délután 4 óra 30 perctől, 16 óra 30 perctől egészen pontosan a Mallorca vár majd a Budaörsre. A belépés ingyenes mindhárom napon, úgyhogy biztatunk mindenkit, aki csak ki tud menni. Hogy néz ki az addig hátra lévő idő? Ez olyan távolinak tűnik, de aztán 2-3-at pislogunk, és már is itt van, mennek továbbra is a napi két edzések majd a folytatásban?
2: Mennek tovább az edzések, kondi edzések, próbáljuk a lehető legjobb formába hozni magunkat ugye a BL-re. Általában, amikor ilyen nagy meccsre készülünk, minél közelebb van az esemény, annál kevesebbet edzünk, tehát hogy a meccs előtti napokon...
1: Jön a csökkenés majd.
2: Igen, kell egy kis csökkenés, hogy a forma az
1: meg a
2: bomba legyen.
1: Meg frissesség legyen. Oké, Leila, köszönöm szépen, hogy befáradtál, és beszélhettünk mindenről. Imre Leila a Budaörs női asztalitenis csapatának kiválósága volt a vendégünk az elmúlt percekben. Hazai rendezésű Bajnokok Ligája mérkőzések tehát Budaörsön, és ahogy kezdtük a 2026-os évet nézve, Magyarországon a legrangosabb mérkőzések ezek, minden sorozatot figyelembe véve, tehát az asztalitenisz barátokat csak bíztatni tudom, mint hogy a sportbarátokat is, hogy látogassanak ki Budaörsre. Erre köszönöm szépen még egyszer,
2: köszönöm,
1: hogy itt
2: a
1: voltál
2: lehetőséget.
1: Velünk. Ami pedig a folytatást illeti, a Huligánsz és a Királylány itt a Nemzeti Sportrádióban, hogy aztán jöjjön a Nemzeti Sportkör, érdemes velünk maradni a folytatásban is.
3: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, magyarok!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 16 óra 1 perc a pontos idő, kellemes kedd délutáni rádiózást mindenkinek a mikrofonnál. Németh Kornél kezdjük a Nemzeti Sportkört, a stúdióban nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm, akik az élő közvetítést nézik, az élő webkamerás közvetítést nézik, láthatják, hogy balról jobbra haladva Spiller Istvánt, Gyenge Balást és Szegő Tibort köszönhetem. Uraim, köszi, hogy elfogadtátok a meghívást, és ezen a kellemes nyári délutánon a Nemzeti Sportrádiót választottátok valamelyik kiszáradó vízpartunk helyett. Örülök, hogy itt vagytok. Ha már víz, kezdjük a Vizes Európa bajnoksággal, és én nagyon most bátor vagyok, mert nincs itt se állandó szakértőnk Gyurta Gergely, illetve korábbi reggeli műsorvezető társam meg már nem ennél az Adónál dolgozik, de hogy az jut eszembe az úszó Európa bajnoksággal kapcsolatban, hogy pár éve Verasztó Dávid kifakadt, és mondta, hogy nyerhetek én bármennyi érmet Európa bajnokságról, azt idehaza senki nem jegyzi. Ugye, amit itt a szerkesztő asszonyunk összeírt nekünk, hogy egy gyönyörű 4x200-as ezüstéremmel kezdünk, nem elvitatva az óriási jelentőségét ennek. De tényleg, hogyan csapódik le bennetek első körből személy szerint ez a mostani Európa-bajnokság, így a nyár kellős közepén, Pista, kezd kérlek te.
3: Jó, pont egy hete, már az is szörnyű, hogy egy hét milyen gyorsan elrepült, és én a magyar úszósportnak egyik csodálója vagyok, mert na, elég régóta, tehát a 80-as évek óta, amióta az eszemet tudom, mert mindig EB-re, VB-re, olimpiára mindig össze tudunk rántani éremesélyeseket, és nem mindig egy sportolóból áll egy úszó delegáció, még akkor is, hogyha vannak húzó nevek, mondjuk Hosszú, vagy Milák, és akkor visszamehetnék Darnyi Egerszegét. De az, hogy, és pont egy hete mondtam, akkor egyébként szóba került, hogy valamelyik férfi váltónk nem indul ilyen-olyan okok miatt, de mindig mondtam, hogy nagyon érdekesnek tartom lélektanilag, hogyha ugye most a váltót vezetted fel, a váltójelmünket.
2: És egy szolgálati közleményen hadd szolgálj egy kicsit, légy szíves, balra, hogyha már reklámoztam az élő kamera közvetítésünket, ilyen félig lehetett csak látni az arcodat.
3: De rádiós arc vagyok,
2: igen,
3: tudom.
2: De hát a rádióban ilyet nem kellene mondani, de most kiszolgáljuk, akik az élő közvetítést nézik. Tehát, elnézést a közleményed, és akkor kérlek innen folytasd.
3: És akkor mindjárt egy váltóéremmel kezdeni, az mindjárt egy tök jó dolog, mert az azt jelenti, hogy mély az egész úszósport. És akkor jövőre még VB is, és akkor szépen itt mindent megcsináltunk.
2: Ugye ez a Pádár Nikolett Ábrahám, mint a Késői Ajna, Ugrai Panna összetétedő
3: négyszer. Hogy a sorrendet cseréltük a délelőtti futamhoz képest, azóta országos csúcsunk is van. Szóval minden adott, és akkor volt múlt héten a nyílt víz. Mindig Mit csapódik le ilyenkor nyáron? Tényleg a legjobb lenne egyébként úgy tudósítani, hogy félig bennülünk a medencébe, és valahogy a laptopot vízhatlanná tenni, az lenne az igaz. Egyébként életem első...
2: Nincs még olyan kommentátor egységünk, szerintem Katona Laci, ő van kint a Nemzeti Sportrádiótól, valahonnan a lelátó tetejéről közvetít, és nem bentről a
3: ugye
2: vízből.
3: Egyszer Margit szigeten volt...
2: Akkor elnéz, megnézze, hogy a nulladik valami... pályára odaültetnénk, amikor nincs tárház. Kikültek
3: még friss MT-sként valami műugró verseny, és az volt szerintem életem egyetlen egy tudósítás, amikor félmeztelen lehettem. De úgyhogy nekem az, hogy augusztus, víz, hozzuk az érmeket, és akkor mindjárt kapcsolgat, és akkor mindjárt jön egy atlétika mellette. Tehát az idő
2: volt egy pár éve, amikor multisport EB-nek hívták, amikor így minden egymásra
3: csúszott.
2: Hát az csúszott.
3: Egy helyszínen volt.
2: És ne, akkor is az volt, hogy Münchenben volt az atlétika talán, Rómában volt szerintem az úszás, és, de hogy nem csak atlétika és úszás volt, hanem talán még valami.
3: De ez a multira egyébként az volt, hogy 4-5 sportágat egy helyszínre.
2: Egy időpontban, de különböző helyszíneken, én úgy emlékszem. Nem tudom, hogy az uraknak van-e bármilyen emléképe, de most akkor csapongásból vissza először az úszó EB jelentőségéhez, Balázs.
4: A bőség zavarával küzd szerintem a magyar úszósport, és ezért az EB méltatlanul, de valahol érthető módon nem éri el azt a megbecsülést, amit egyébként mondjuk egy világbajnokság, sőt, amit egy olimpiad, mert nagyon sokan, akik nem foglalkoznak a sporttal, úgy általában, de szeretik magukat mondjuk sport szeretőknek titulálni, és kényelmesen a tévé előtt nézni, ott a legtöbben, abból a halmazból a legtöbben azért egyértelműen az olimpián követik az úszást.
2: Hát ez egyértelmű, hogy egy olimpiacentrikus országról beszélünk.
4: Na jó, csak hogy ezek a sportágak, amikben egyébként, mert nem csak az úszás ilyen, hanem ide sorolhatnám mondjuk a vívást is, vagy az úszás mellett mondjuk egyéb medencés sportágakat megemlítve mondjuk a vízilabdát is, tehát ezek a sportok... Viszont
2: egy érdekes, mert egyébként, hogyha hazai rendezésű világesemény van, akkor a magyarok imádják, szeretik, de hogyha nem hazai rendezésű, akkor már kevésbé
4: na, de ez
2: van
4: az,
2: óriás
4: na,
2: lelkesedés de ez az, iránt. Van, de van, már nem
4: de van,
2: akkora.
4: De van, de ez a lelkesedés, ami egyébként méltó ahhoz a teljesítményhez, amit ezek a sportolók letesznek az asztalra, az sajnálatos módon csak az olimpiánál érhető tetten, és ezért, noha mondjuk az úszás abban a szempontból speciális, hogy az elit, a világelit, az meglepő, vagy nem tudom, hogy meglepően, de azért masszívan Európán kívül is jelen van. Tehát ugye
2: hát sőt,
4: az Egyesült Államok
2: persze.
4: És Ausztrália révén elsősorban. És akkor megint egy picit úgy devalválódik, de ettől még...
2: De akkor csak van ez a kettőség, amit felvetettem, ugye? Tehát most erre de valahol
4: rábisítesz. De azért mondtam, hogy valahol, nem is valahol, szóval egy kicsit méltatlanul, de érthető módon. Tehát, hogy a nagy többségnek az inger küszöbét nem feltétlen éri el akkora svunggal, mint egy
3: olimpián. De most az volt a kérdés, hogy nálad, hogy nem? Mert mondtam, na, hogy ez
4: ezen egyrészt egy picit mondjuk lehet, hogy sajnálkozom, de ettől még, ha úgy tetszik, az ördög ügyvédjeként egy picit megvédendő azokat, akik nem feltétlen
2: ehhez az Európa bajnoki ezüsthöz, ehhez az Európa bajnoki
4: ezüsthöz,
2: ugyanúgy reggel 5 óra 30-kor ébred, 6 órakor már ott van a medencében, vagy 5 órakor ébred, 5-30-kor már ott nyújt a medence parton, és 6 órakor ugrik be a vízbe, és ugyanazt a munkát végzi el. Tehát, hogy ugyanaz
4: figyelj, nekem nem mond, mert én gyerekként úsztam, nem értem el ilyen kiemhekedő eredményeket, viszont ennek az úszásnak igen nagy hányadát Portugáliában volt szerencsém elvégezni, vagy csinálni, ahol meglepő módon, pedig nem feltétlenül emelkedtem ki a közegből, de olyan megbecsülés övezett azért, mert hogy Magyarországról érkezem, és abban az egyesületben, ahol úsztam, onnan a 88-as szöuli olimpiára, meg majd a 92-es barcelonai olimpiára az egyetlen portugál úszó az én
2: farvizeden
4: nem idősebb volt nála.
2: Most már nyugodtan mondhatjuk, ennyi év távlatát most senki el tudja
4: leellenőrizni. Abból a csoportból, az egyesületből került ki az egyetlen, aki egyáltalán oda jutott a medencéhez. Köze nem volt az érmekhez, gondolhatod. Tehát, hogy ebből a szempontból azért az egy teljesen más közeg. Tehát én nagyon nagyra értékelem azt a munkát, hogyha most akkor...
2: Nagyon nagyra kellene értékelni a közvélemény is,
4: az egyéni meglátás, igen, mert pontosan tudom, hogy néz ki az, hogy reggel hajnalban elkezdett számolni a csempéket.
2: Szegő Tibor?
5: Én mindig az embert keresem az eredmények mögött. Annak idején ugye Török László közvetítette az úszást a rádióban, és ő mondta azt, hogy Darnyi Tamást úgy küldjük el olimpiára, világbajnokságra, Európa-bajnokságra aranyérmet nyerni, mintha a gyermekünket küldenénk a szembelévő közértbe zsömléért.
2: Így van.
5: És,
2: hát és körülbelül úgy hozta, hogy 5-ösével, 6-osával, 4-esével ki mennyit.
5: Hát és emlékszem, hogy amikor még kezdtem annak idején a Magyar Rádió sportosztályán, akkor én iszonyatosan megijedtem attól, hogy Darnyi kiugrik. Előbb indul. És aztán rá kellett jönnöm, hogy ez az ő kabalája, hogy mindig kiugrik, és akkor még ugye lehetett. Most igen, már nem lehet. És úgy nyerte meg általában az olimpiákat, világbajnokságot, Európa-bajnokságot, hogy egy kiugrás után, ami azt jelentette, hogy másodikra viszont nagyon kellett figyelni. És nem tudom, emlékeztek-e, hogy amikor a Ferencváros Portóban játszott, a labdarúgó csapat Portóban.
2: 94-95?
5: Olyasmi, igen.
2: 94.
5: Akkor én kimoltam azon a mérkőzésen, és egy repülőn utaztam Darnyi Tamással kifelé. És akkor ő már abba hagyta. És megkérdeztem tőle, hogy nem gondolkodik-e azon, hogy mégiscsak újra kéne kezdeni, és azt mondta, hogy megfordult már a fejében. Aztán persze nem lett ebből semmi.
2: Ugye 93-ban Sheffieldben, ha jól emlékszem, ott egy Európa-bajnokság kellős közepén mondta azt, hogy akkor eddig és ne tovább.
5: Igen. Úgyhogy, és itt kötök vissza a tegnapi ezüstéremre, hogy Ugrai Panna azt mondta, hogy most nem tudom, hogy kivel beszélt telefonon, vagy kivel csetelt a döntő előtt, de megadták neki a megfelelő taktikai utasítást, mert azt mondták neki, hogy mindegy hányadik helyen veszed át a váltót, érmes helyre hozd be. És behozta.
2: Kellően értékeljük? Mert egy kicsit kitértél itt a kellően nem. Értékeljük. Nem, hogy kellően nem értékeljük, akkor én most akkor mondom magyarul, abszolút nem értékeli szerintem a közvélemény helyén. Persze a sportszerető, mi itt ebben a stúdióban nem kell, hogy magyarázzuk, imádjuk a sportot, mi ezt kellően meg is adjuk a módját, hiszen délelőtt közvetítünk, délután közvetítünk, megszólalnak, ahogyan azt kell. De ha most kiállnál, és összeszednénk 10 sportszerető embert, aki, tehát nem 10 random embert, hogy a Blahára kiállunk, a Blaha Lujza térre, és akkor 10 embert, hanem 10 egy előszűrésen átesett sportszerető embert, nem, tehát nagyon nagy eséllyel azt merem mondani, hogy a 10-ből 5-nek sejtése nem lenne arról, hogy tegnap milyen számban kivel mi történt.
4: Azt se tudnák, bocsánat, sokan, vagy feltételezem, hogy úszó ebbé megy.
2: Én... Azt már nem tudom, azt merem feltételezni, de ugyanez ötlik most föl bennem, és akkor egy picit tegyük párhuzamos síkra, hiszen a két esemény párhuzamosan zajlik. Ugye ma Halász Bence és kalapácsvetés Európa bajnoki döntő.
3: Két döntőnk van.
2: Szóval, hogy és ott reális éremeséje, mi több aranyéremeséje, reális aranyeséje.
3: De van nála jobb a világranglista alapján, nincs a legjobb háromba Európában. Ez is érdekes.
5: Egyébként Ethan Kesberggel beszélgettem a Gyula István Memoriál után, és valami elképesztő, hogy mennyi szépséget mondott el Halász Bencével kapcsolatban. Annak ellenére, hogy ugye rendre megveri Bencét, kezdte itt Budapesten, aztán olimpia, és itt tovább, és itt tovább. De most ezen az Európa-bajnokságon Kesberg kanadaiként nem indulhat.
3: Kornélek a szemessájó, valamit akarsz
2: mondani. Nem, igen, mert közben Kreisz Bálint kollégám jelzett, és késői ajna Instagram oldaláról egy zseniálisan jó összeállítás, mindarról, amit itt feszegettem. Minna, ajna, panna, hogy a francba lehet ilyen, most nem mondom, hogy milyen jelzőt tesz oda a kedves kommentelő, kommentelő, szóval ilyen fura neveket adni, nincs egy Erzsébet, vagy Katalin, vagy Hajnalka. Barról a második kaphatna egy kis izomnövelő hormont, nagyon vékonynak tűnik. Amúgy meg úgy könnyű pattogni, hogy se az Amcsik, se Ausztrália, se Kína nincs a mezőnyben. Fú, de, tehát, hogy ilyenkor viszont a bicska nyílik, a nem létező bicska nyílik a zsebembe. Én ezt így be akartam csomagolni, szépen kulturáltan. De tehát ez mutatja a legjobban sajnos, hogy miért hoztam fel ezt a témát, nem?
5: Hozzáértő kommentelő.
4: Igen, de nem, főleg a keresztneveken.
2: De nem, most az, igen, az
4: mi az okokozat? De
2: figyelj, az, hogy bűn, tehát borzasztó, tehát a komment szekciók, teljesen mindegy, hogy sport vagy politika, borzad, tehát olyan szintű mélységekben van a mindegyik komment szekció, hogy az valami katasztrófa. De önmagában itt most nem is az, most az, aki a nevekbe beleköt, az tényleg ez a van sapka, nem sapka tipikus esete. De látod, fogalma nincs arról, nem tudja értékelni, sőt, aki meg egy kicsit tisztában van vele, az meg azzal jön. Látod, hogy úgy könnyű pattogni, hogy nincsenek itt az amerikaiak. Persze, hogy nincsenek, ez egy Európa bajnokság, azért nincsenek itt, mert az lenne a fura, ha itt lennének. Na, mit szólunk Milák Kristóf visszatéréséhez? Visszatéréshez? Hogyan kezeljük ez? Most megint én sportszeretőként... De Pista, kérlek, segíts rajtam. Én sportszeretőként szívem szerint azt mondanám, hogy visszatéréséhez, mert hosszú idő után most látjuk újra...
3: Egyébként egy olimpiai sportágban, meg ugye mi abban növögetünk, vagy hogy fogalmaz, olimpia centrikusok vagyunk. Nyilván egy, hát a Párizsra emlékszünk, hogy ő eltűnt, aztán csak visszajött, és szerzett mindjárt arany, ezüst. Tehát az inkább volt visszatérés, mert nem tudtad egyáltalán, hogy indulni fog-e. Itt meg legalább előre lehetett tudni fél éve, vagy többen, hogy jön,
2: Én bennem ott poszkált a kis ördög, hogy majd akkor hiszem el, hogyha beugrik az első előfutamon. És ezért meg szerintem tett annyit sajnos, hogy akármennyire akarok jó fej lenni, nem tudok, és jelen pillanatban nem is akarok
3: itt
2: ezzel
3: lenni. Itt a Kós Hubert nem tudta rá beszélni, hogy a váltóba menjen. Például,
2: az, de egyébként az, azt viszont kikérem magamnak a társak nevében, hogy nem lehet rábeszélni egy ilyenre. Nem?
3: Nem egyszerű eset, viszont hogy mondjam, Tibi mondja, az embert keresi. Én nem fogok azért senkit, még újságíróként se, de pláne emberként se megszólni, hogy ő ilyen. Tehát ha ő fülbevalós, bajszos, meleg, nem érdekel senki, hanem ő ember. És akkor ő így viselkedik, akkor így viselkedik, ártani nem árt, nem biztos, ha váltóba bejönne, akkor segít, de nem fogom megszólni. Tehát őt így kell kezelni, és van egy családon belül is több gyereked, nincs két egyforma gyereked, és egyiket nem fogod. Akkor az egyik lányom mit tudom, nem olyan jó eredményt hoz mondjuk egy felvételén, senkit, mindegyiket
2: azt
3: próbálom.
2: Azt a részét értem, Pista, hogy és ezzel egyet is értek, de amikor valakinek van egy olyan eredménysora, tehetsége, előélete, és van egy váltó, ott nem lehet, hogy az, hogy elfogadom ilyennek egy kicsit felülírja, vagy nem is kicsit felülírja.
3: Igen,
2: azt,
3: de el kell, hogy fogad, hogy így dönt.
2: Hát igen, nehezen tudom, de értem, hogy mire mondod, viszont azért csak van egy közösség.
3: És a tehetséges lehet, hogy mondjad.
4: Nem, hogy az odáig vezető út hogy néz ki, mert tehát, hogy eljut addig, hogy kimondja, hogy nem indul a váltóban. Mert én látom azt, vagy el tudom azt fogadni, hogy lehetnek olyan egyéni érvei, mert ez egy egyéni sportág, még akkor is, hogyha a váltó egyfajta csapattá avanzsálja.
2: Hát ebben az esetben szerintem ez egyértelmű. Hát most beszéltünk a lányoknál, 4x200-ban.
3: Csak egy megjegyzés. Vannak bizonyos fokú szponzorok. Ez lehet állami szponzor is, egy állami cég, vagy állami pénz, vagy egy személyes szponzor. Kimelyek a reptére, sőt volt egyik banknál, ő volt az art. Ezek elkérhetik hogy akkor én adok neked XZ-t.
2: Hát de ott is volt, amikor nem ment el az aláírásra.
3: Jó, de az van, hogy a klubnál is szóltak neki, hogy gyere, ha nem, akkor innen nem.
2: Értem, hogy igen.
3: Így felülről rá lehet szólni emberekre.
2: Hozzám képest sokkal megengedőbb vagy ebben a kérdésben, de pont azért jó, hogy nem vagyunk egyformák, tehát hogy mindenki máshogy látja a csapat.
3: Majd elmondom, hogy nem biztos, hogy jól fogalmaztam, viszont ha beleteszek pénzt, akár állambácsi, akkor elvárom tőle, hogy a sajtótájékoztató legyen ott időben.
2: De Pista, hát ez egy másik kérdés, aki fizeti a zenészt, az rendeli a muzsikát. Tehát ez nem
3: jó. Mondja, hogy én nem megyek, akkor kevesebb.
2: Na de most ez most nyitottál egy újabb fejezetet, amit
3: egyébként... Ötig vagyunk.
4: Igen, nem, mert a jó ember, már most Milákról mondom, tehát hogy vannak olyan attitűdjei, vagy viselkedésbeli húzásai, amikre úgy sokan felsziszennek, és ezek nem feltétlen a sport teljesítményével kapcsolatosak,
2: hanem biztos, hogy nem a sport teljesítményével.
4: De az, hogy a váltóban részt vesz-e, az egy sport kérdés, vagy sportszakmai
2: kérdés. Emberi,
4: és amit itt az előbb megpróbáltam elkezdeni, hogy az odáig vezető után, tehát mert ott van egy döntés, hogy az hogy néz ki. Mert el tudok képzelni egy olyan szenáriót, ahol ők ezt saját berkeken belül megbeszélték.
2: De most megint Balázs közbe kell, hogy szóljak.
3: De hát rászólhattak-e volna, hogy indulja
2: a váltóba, nem beszél senki.
4: De erről nincs hivatalos.
2: Tehát én azt is nehezen vagyok hajlandó elfogadni, hogy van egy világesemény, ahol a kint lévő kolléga, Katona Laci írja a belső levelezésen, hogy gyerekek, akkor a mai napon A, B, C, D, E, F, G futamok jönnek, A futam, mindegyikben van magyar érdekeltség, és akkor Milákhoz odaírja, hogy na, onnan akkor nem lesz megszólaló. Tehát, hogy már meg se próbálják azt, mert hogy lepattannának róla. Azt tudom a legkönnyebben elfogadni, hogy ő neki ez nem komfortos, nem tudom én, de akkor is, vagy a világesemény előtt, vagy a világesemény után legyen egy olyan pillanat, amikor valahol, ha nem is kérdezhetsz tőle, akkor valaki olyannal, akivel, tehát valakivel csak kell, hogy beszéljen, de nem beszél senkivel, én feltételezem, és ezek alapján, ha Kós Hubert, mint olimpiai bajnok társa nem tudja meggyőzni arról, hogy gyere és indulj velünk a váltóba, ott azt én szurkolóként, aki piros-fehér zöld szemüvegen keresztül nézek minden, ott az annyit engedtessék meg nekem, hogy azt nehezményezem.
3: Nehezményezheted? Ugyanakkor, amikor olimpiai aranyat nyer, mennyire örülsz neki?
2: Nagyon, nagyon.
3: Tehát német korna 1-10-es kellen,
2: 11.
3: És akkor is, ha tudod, hogy se előtte, se utána,
2: Pista, ez is vitathatatlan, de most itt ebben a stúdióban mi abban a helyzetben vagyunk, hogy Szegő Tibit nem akarjuk kizárni a játékból.
3: Tibi legközebb középre ül.
2: Igen, nem akarjuk kizárni, viszont nem kell mindenben egyetértsünk, és pont ezért jó, hogy nem vagyunk egyformák. Tibi, tudsz-e igazságot tenni, lehet-e igazságot tenni abban, amiben van közöttünk ellentmondás Pistával?
5: Milák Kristóf nagyon régóta nem nyilatkozik. Én ezt elfogadtam, és nem is próbálnám erőltetni ezt a dolgot. Szerintem, hogyha megnyeri a Los Angeles-i olimpiát, bármelyik számban egyébként fog nyilatkozni.
3: Párizs után volt megszólalása.
5: Engem már, hát igen, volt. De azt egy
3: bank... egyik színpadon.
5: Hát egy bankkártyás cégnek beszélt meg egy üzemanyagos
3: de
5: cégnek,
3: szerintem. De újságíróknak is.
5: Mindegy is, engem szórakoztat, nem tudom, néztétek-e az 50 pillangó közé futama után, amikor dobott egy országos csúcsot egyébként, akkor fölnézette az eredményjelző táblára, és én úgy értettem a gondolatait, mintha én állnék a boltban, és azt látnám, hogy a párizsi elfogyott, úgyhogy ma virslit vacsorázunk. Tehát én megtalálom benne azt a szórakoztató elemet, amit egyébként a váltó kapcsán nem tudok elmondani róla, és abszolút egyetértek Kós Huberttel, hogy a magyar csapat érdekében indulnia kellett volna, de az is lehet,

0: Gyerekeskedjetek már. Maradona, Détári, mind a kettőt kérdezi, aláírás nélkül a kedves SMS író. Kristóf beleillik a darnyi egerszegi féle történetbe, sose beszélnek. Jött egy ilyen is. Szóval, hogy értem, és
1: mindenkit persze... meg lehet érteni, Hubertet is meg lehet érteni, aki úgy meg úgy szocializálódik, hogy kell neki a váltó, ez is egy, az ő aspektusában ez egy teljesen érthető, hogy kéri a Milákot. Az is, hogy mi is kérjük a Milákot. És az is, hogyha a Milák azt mondja, igen, hogy nem jövök.
0: Így viszont akkor az alapkérdésemre megjött a válasz, hogy akkor mit szólunk, mert akkor ez egy visszatérés. De jelenleg akkor... azt szűröm ki ebből, vagy azt olvasom ki ebből, hogy fizikailag nincs abban az állapotban, hogy még egy váltót is ússzon.
2: Igen, de zseni. Tehát az Mozart-tól hát nem kérhetted meg soha, hogy játssz el a Boci-Boci Tarkát.
1: El fogja játszani.
2: Érted?
1: De lehet, hogy tehát olyan,
2: a
1: hogy...
2: a zsenik ilyenek.
1: Nézd, a...
0: Majd most mindjárt nem kérdezi Balázs, mert a tavalyi, évek ugye, csak zsenik között töltötte, és azok labdarúgó zsenik voltak, hogy ott ők tapasztalt ilyet.
1: Ha se a szövetség, senki nem tudja rávenni.
0: Hát már pedig ez kiderült,
1: hogy senki nem. Hogy nem. Akkor ő vagy elfogadod így, hogy nem, és csak ha szeretne, vagy tényleg erőnek erejével. Ha egy, egy nagy sportágnál nem mész el a meccs végi kötelező sajtótájékoztatóra, akkor a pénzdíjatból úgy levonnak, hogy meg fogod érezni. Még akkor is, hogyha egy wimbledoni döntőnél keres 1 millió fontot, azt mondja, nem jöttél el, akkor az 20%, és azt már lehet, hogy megérzed. Tehát kérdés, hogy érdemes-e ilyen kaliberű, mentalitású, okay, genetikai emberre rákényszeríteni. Valaki meg fog
0: örülni. Biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem érdemes.
3: Konszenzus kellett, hogy valahol legyen. Tehát...
0: De figyelj, most már azon túl vagyunk.
1: Ez egy vitaműsor.
0: Hubert megpróbálta, nem jött a váltóba. Fölteszem a következő kérdést. Itt, amit Tibi mondott, hogy őt szórakoztatja, és meglátta az arckifejezésében, hogy párizsi vagy virsli a vacsora.
1: Tibi az már nagyon közértes.
0: Tudomásom szerint 7.-8. idővel jutott be a döntőbe, ezzel az országos csúcs 7.-8. idő volt?
3: Nem, negyedik.
1: Holt verseny 7.
0: Igen, én is úgy emlékeztem.
1: Holt verseny 7, de benn van.
0: Oké, jó. Akkor most, tehát nem kell bizonygatni, a törzs hallgatóink pontosan tudják, hogy a magyar sport egyik nagy, hanem a legnagyobb szurkolója vagyok. Mi van akkor, hogyha az Európa-bajnokságon beszéltünk az EB jelentőségéről, ugye 50-en, ami megpróbálja magát, mondjuk 8. lesz ebben a döntőben. Fogja tudni úgy nézni, hogy olimpiai bajnokként, világcsúcstartóként én benn voltam egy Európa-bajnokság döntőjében?
1: Ezt ő fogja tudni. Annyira ő fogja tudni. Ez mi nyuszikák vagyunk itt a stúdióban. Ez az ő belső érzése lesz.
0: Én nem tudom, tehát egy ilyen, hogyha amúgy sem találok motivációt állítólag, meg nehezen lerángathatom.
1: De ráttál olyan úszót valaha?
0: Akinek jó aki az, hogy számolja a csempéket?
1: Hanem az, aki már nem szeret úszni.
0: Hogy az úszni akar?
1: Hogy az még eljön olyan monotonitás.
0: Hát ebben a stúdióban ültem 2,5 éven keresztül Risztov Évával. Ez a nő egy centimétert nem tempózott 2016
1: óta. Ha nem szeretné a Milán, nem jönne most éppen. Felkészült ebbe a olimpiai félidőben, erre jó, de egyébként lesz még más száma is.
2: Hát most 100-an tovább jutott ma is.
1: Igen, ezért mondom.
0: Egyetemű, és mondom...
1: Az 50 lehet, hogy neki a 100-ra
0: kell. Na, de ezt mondom, hogy az alapállás az az, hogy szurkolunk neki... Tényleg.
1: Párizsnál is mondtad, hogy nem fog. Olyat virrantott, hogy a mai napig hallom, hogy
0: leesett az állam. Egyértelmű.
1: És akkor sokkal jobban tűnt el Párizs előtt.
0: Éppen ezért nehezen tudom értelmezni most, igen, ami történik. Na figyelj, a zseni kérdésről, ha már most itt jött SMS-ben is egyébként, bárkinek van hozzászólása, akár Milák Kristóf, akár Halász Bence éremesét illetően, tehát úszás, atlétika, ne csak mindig labdarúgásról beszéljünk, fogunk majd a mai sportkör második felében fociról is beszélni, mert jött ilyen SMS is, hogy miért nem fociról beszéltek, ez nem érdekel. Ez is fontos, erről is szeretnénk beszélni. Tehát zsenik, tehát a zseninek minden szabad, Balázs, az alapértelmezett, hogy mert egy olyan közegben, mint a Liverpool, aki között eltöltöttél majd csak egy teljes idényt, tehát ott szerintem kb. Majdnem, hogy azt mondom, hogy a szertáros is ebbe a kategóriába sorolandó, de nyilván ott is van egy kaszt, hát láttad, tapasztaltad testközelből a zseninek, mindent lehet?
3: Szerintem nem. Tehát igazából az a demarkációs vonal a zseni és a klasszis között, hogy a klasszis igazából

0: arcoskodik. Tehát kellő alázattal tolja a zsenit. De egyébként a kaszton belül is érezhetően vannak alkasztok, tehát most csak egy kiragadott példa, és akkor egy gyors focis példa, hogyha már a Liverpool szóba hoztad, hogy...
1: Nem tudok, most ez volt a legjobb ötletem, jó, nem ott csak voltál közöttük, test közelből.
0: Hogy egyszer úgy megragadt a fülemben a Nottingham Forest Liverpool mérkőzés után jöttek ki a vegyes zónában a játékosok, és akkor Joe Gomez-t ott szorítgatták le az újságírók, és nem akart nyilatkozni, és azt mondta, hogy a nagyfiúk még csak most jönnek. Tehát mondja a keretben az egyik, hát úgy az angol válogatott pereméhez közel álló játékos.
2: De ez is beszédes, de csak a sportágban egy zsenis jobban tud bomlasztani, mint egy egyéni sportágban.
1: Az egyértelmű.
0: Az kétségtelen. Igen.
2: Így vagyok igen. Vele. A világféle zseni, amíg nem árt. Tehát nem az, hogy bemegy és mindenkit fölkelt hajnal 4-kor a szállodába, addig nyugodtan hozza, és akkor van benne arany. Arany van,
0: meg, ha egy hetet... Itt most pont a csapattá avanzsálásról vitatkoztunk.
1: Igen, ez is egy része volt, igen.
0: Most, hogy ez illetve
1: hát a másik, hogy azt a rengeteg pillanatot, amit szerzett örömöt nekünk, szurkolóknak, nekem, mint szurkoló, soha senki nem veszi már el. Tehát van egy alapállítás, hogy bármi is történik ezt követően. Milák Kristóf ugyanúgy olimpiai bajnok, ugyanúgy világcsúcsot úszott, ugyanúgy kiugrottam a bőrömből, nem csak Párizsban, hanem előtte Tokióban is, sőt Gwangju-ban is, végig mindig ott voltam, és nagyon hangosan szurkoltam. Ettől még, amikor egy olimpiai bajnok társa kéri föl, hogy gyere a váltóba, szerintem az lenne a minimum, hogy ez lenne a minimum. El kellett volna vállalni a Miláknak a váltót. 06 30 55 55 605, bárkinek van véleménye, várjuk az SMS-eket, a legfrissebb hírek után innen folytatjuk.
3: Ez a Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű. Megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
5: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb. És szerintem zseniális ez a szöveg.
6: Ez überelhetetlen.
4: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
6: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
5: A van igazán sláger, akkor ez az.
4: Csináljuk a fesztivált, az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor a Dunán.
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
7: Mind a 6 magyar versenyző tovább jutott a párizsi úszó EB-n. Köztársasági elnöké választották Baka Andrást. Folytatódik a kánikula. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
3: Sporthírek.
7: Minden magyar versenyző, köztük Milák Kristóf és Kós Hubert is tovább jutott a délelőtti előfutamokból a párizsi úszó Európa-bajnokságon. Férfi 100 méteres gyorsúszásban a kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf a negyedik, míg Németh Nándor a 8. legjobb idővel biztosította a helyét a középdöntőben. 800 méter gyorson Sárkány Zalán és Rasovszky Kristóf is bejutott a döntőbe. Sárkány ráadásul országos csúcsot úszott. A 200 méteres hátúszás előfutamában pedig az első felnőtt világversenyén induló Rád Zsombor és az olimpiai bajnok Kós Hubert végzett középdöntőt érő helyen. Szikszai Robert összesítésben a 26. Huszák János pedig a 29. helyen végzett a férfi diszkoszvetők selejtezőjében. Így lemaradnak a döntőről a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon, amelyen Illowski Dominik előfutamában az utolsó lett és nem jutott be az esti elődöntőbe 100 méteres síkfutásban. 110 gáton SS Dánielnek nem sikerült a továbbjutás, akár csak 400 méteres gátfutásban, Bánóczi Árpádnak és Molnár Csabának. Egy visszalépés miatt Tóth Anna ugyanakkor rajthoz állhatott volna a 100 méter gát ma esti elődöntőjében, ám a Diós Győri sprinter egy kisebb sérülés miatt nem kockáztatja meg a futást. A 4x100 méteres váltóban való szerepléséről később születik döntés. Fél héttől az úszó, míg este 8-tól az atlétikai Európa-bajnokság esti programját is figyelemmel kísérhetik a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton. Az FC Barcelona labdarúgó csapata az első 45 millió eurós után második ajánlatát is benyújtotta a Manchester City felé az aranylabdás Rodriért, sajtóértesülések szerint. Ez 65 millió euró plusz 5 millió bónusz, ami eléri a 70-et, a manchesteriek eredeti kívánságát. A játékos és a katalán klub állítólag már megállapodott, így összejöhet a transfer.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
7: Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét választotta meg az országgyűlés Magyarország 8. köztársasági elnökévé. A 73 éves jogtudóst 140 igennel, 6 nemmel, 0 tartózkodással titkos szavazáson választották meg. Az új államfő a választás eredményének kihirdetését követő 8. napon lép hivatalba. Esküdtett az új köztársasági elnök az országgyűlésben. Baka András beiktatási beszédében azt mondta, nagy megtiszteltetés, elismerés és kivételes bizalom, hogy megválasztotta az országgyűlés köztársasági elnöknek. Hangsúlyozta, azért vállalta a jelölést, mert szerinte olyan időszak van, amikor az ország működéséről komolyan kell gondolkodni. Áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek szeptember 1-től, erről egyhangulag döntött az országgyűlés. A pénzügyminiszter szerint az intézkedéssel évente mintegy 7 milliárd forint marad a lakosságnál. A Fidesz és a KDNP a vitában azt kifogásolta, hogy a mentesség nem terjed ki minden gyógyszerre. A Mi Hazánk szerint a kibocsátásnál kellene megfogni a gyógyszerárakat. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg Magyarországon, közölte a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, minden megyében zajlanak munkálatok, de a legtöbb beruházás Borsodaba-Újzemplénben és Pest megyében valósul meg. Hozzátette, több éves országos útfelújítási programot dolgoznak ki, hazai és európai uniós források bevonásával. Közvetlen kerékpáros kapcsolat lőjé létre Dunakeszi és Budapest között. A hiányzó szakaszok megépítéséről múlt héten döntött a kormány. Ha elkészül a beruházás, végig lehet biciklizni a Dunakanyar és Budapest között.
3: Közlekedés.
7: Egy teherautó rakománya folyt az úttestre az M0-es autó déli szektorán az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, az M51-es és az M5-ös csomópontja között. A 27-es kilométernél a külső sávon zajlik a takarítás, lassulásra kell számítani. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
3: Időjárás.
7: Folytatódik a napos gomoly felhős idő, de néhány fokkal mérséklődik a kánikula. Ma elszórtan még lehet egy-egy zápor zivatar, holnap viszont már sehol nem lesz csapadék. Estétől északkeleten viharos széllökések is lehetnek. Hajnalban 16-22, holnap 27-33 fok várható. Nagy tavaink vize 26-27 fokos.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
1: 16 óra 36 perc a pontos idő a mikrofonnál, Németh Kornél. Megyünk tovább a sportkörben, Spiller Istvánnal, Gyenge Balázssal és Szegő Tiborral. Sok-sok üzenet érkezett, itt nagyon nehéz igazságot tenni. Van egy, amiben viszont a kedves hallgató egyértelműen állást foglal, és Pista mellett tette le a voksát. A Németh Kornélon látszik, kiegészítem, mert egyébként egyeztetési hibáktól hemzseg az SMS. Szóval a Németh Kornélon látszik, hogy a szőlősi féle nemzethi sport tanítványa. A Spiller, hál' Istennek nem. Kornél, örüljünk, hogy Milák úszik, hagyjuk ezt a váltót Endre.
2: Nincs Endre nevű fiam.
9: Szomszéd fölötte
1: kapó alatt esetleg.
2: Milyen ági.
1: Na, szóval, tehát az a helyzet, hogy köszönjük Endrének is az üzenetet, tehát mindenkinek lehet ebben a kérdésben, és nem nagyon fogunk tudni igazságot tenni, tehát szerintem mind a két oldalnak van részigazsága a saját maga nemében, viszont az biztos, hogy ami örömteli, és ugye ez volt az alapkérdésem, Pista, ha visszaemlékszel, hogy hogy állunk ehhez a, ezek szerint akkor visszatéréshez, vagy újra felbukkanáshoz.
2: Igen, lehet, és a fel... visszatérés. Voltak olyan együttesek, amelyek nem tudom én hány búcsúkoncertet adott, de az tény, hogy Milák érezhette magát a párizsi olimpia előtti kihagyásban, hogy mennyi kellett neki ahhoz, hogy Párizsban a saját értékrendje szerint megfelelően szerepeljen, ez érmeket jelentett, és ha még célba veszi Los Angeles-t, akkor ahhoz mi kell neki, hogy ne, ő se fiatalodik. Tehát ne, nem fog
1: de
2: még
1: Los egyszer Los Angelesben ennyi... nem lesz még idős.
2: Nem, de...
0: csak az a legvezető utat meg kell tervezni.
2: Igen, és nagyon sokkal meredekebb az út, hogyha az utolsó évbe kezded el mászni azt a ugyanolyan magasságú hegyet.
1: Sziasztok, nem ma kezdtem, szintén egy SMS, a 0630 55 55 605-ös számra. Sziasztok, nem ma kezdtem, hiszen emlékszem Németh Miklós olimpiai bajnoki címének közvetítésére, de pályafutásom alatt Milák az első sportoló, aki nem érdekel, hogy nyere, olimpián sem. Szurkolok neki, de ennyi, és nem több. A zsenit amúgy egy hajszál választja el a bolondtól.
10: Azt tudjátok, hogy volt az a közvetítés?
1: Én sajnos nem volt módom meghallgatni
10: időben. Szepesi Gyuri bácsinak át kellett menni egy másik sporteseményre, ezért fölvettek kettő darab komfot az egyik.
2: Nehogy már, hogy mind a kettőtre.
10: Olimpiai bajnok, ó, világcsúcs, blablabla. És a másik, mert ugye nem dobott többet.
2: Az első dobásra.
10: Az első dobásra kidobta, ahogy mondta Szepesi, kidobta a stadionban. Fölvettek egy ilyen komfort, meg fölvettek egy második helyes komfort, hogy jaj, Miklós, kellett volna még egyet dobni. Úgyhogy legendás közvetítések így születnek.
1: Na, picit menjünk tovább. Ugye ma jönnek a döntős közvetítések, majd Szabó Feltóti Eszterrel, Milák Kristóffal, Jakül Viviennel, aztán ugye este atlétika Halász Bencével, csak hogy a legfontosabb éremesét említsem, de hát ugye hamarosan Molnár Attila is megkezdi majd a szereplését. Viszont egy picit fordítsuk a labdarúgás felé a tekintetünket engedelmetekkel, mert hogy jönnek majd nemzetközi csapataink visszavágói, tehát itt azért átigazolási hírek kapcsán is érdemes egy picit elmerülni dolgokban. Kezdjük Gulácsi Péterrel, mert hogy azért nem egy mindennapos esemény, amikor a Márka főszerkesztője méltat egy magyar labdarúgót úgy, ahogy méltatta Gulácsit. Minden alkalommal, akár ebben a műsorban, akár más műsorban, de ebben a stúdióban mindig olyan óvatosan és félve kérdezem Szoboszlai kapcsán, hogy milyen a klasszis elé mit tehetünk oda, hogy Európa klasszis, vagy világ klasszis, vagy nagy klasszis, és itt is egy picit óvatosan, mert hogy úgy nőttem fel, és úgy szocializálódtam, hogy nem voltam ehhez hozzászokva, és mondjuk az elmúlt 10 évben, mondjuk a 2016-os EB-től számolom, amikor nemzetközi szinten is jönnek azok a eredmények, átigazolások, amikor jönnek szembe velem ezek a hírek. Hogyan fogadjátok azt, amikor tényleg egy nagy, elismert, óriás hagyományokkal rendelkező sportnapilap főszerkesztője ennyire elismerően beszél egy magyar játékosról?
0: Először is kell egy magyar játékos, aki elér erre a szintre.
1: Minden emiatt hebeget kapogok sok esetben.
2: Is kell.
0: De az rendben van, de mert azt is mondhatjuk, hogy az újság
2: nem a fajtás ír.
0: De nem az, hanem hogy egy újságnál azért mondjuk van egy olyan szemlélet is, hogy pontosan tudja, hogy a diplomáciai kapcsolatokat, ha úgy tetszik, érdemes célszerűen gardírozni, és akkor mond ilyen kincstári.
1: Oké, de ha nem lenne jó az alapanyag, nem lenne az a diplomáciai kapcsolat, amiből egy ilyen szalag címet le tudsz hozni.
0: Az alapanyag, a fundamentum az, hogy kell egy. Igen, mert egyébként kedvesen, de úgy azért szólna a kollégának a túloldalon, hogy hát persze, köszönjük a megkeresést, de igazából nincs ok arra, hogy az egekig magasztaljak egy olyan játékost, aki nem érdemli meg, mert kontraproduktív lesz, és magamat járatom le. Tehát ilyen egyszerű ez a szerintem ennek a matematikája.
1: Meg hogy a hír egyébként mennyire komolyan kell venni. Tehát egy másik rádióadóban, egy korábbi kollégánk, aki már jelenleg úgy tudom, hogy nincs a szakmában, ma reggel megszólalt ezzel kapcsolatban. Igaz, hogy ő végig a Sevillához sorsolta, vagy igazoltatta Gulácsit, és utána a műsorvezető egy 8 perc után, 46 SMS után mondta, hogy egyébként szerintünk a Villarreal lesz, vagy a hallgatók szerint a megfejtés. De hogy tehát, hogy átüti ez az átigazolás a sportra kevésbé fogékonyak inger küszöbét is, tehát hogy egyébként nem lehet teljesen félváról venni, ezért is gondolom én, hogy nagy dolog. Nagy dolog ez, Tibi, vagy milyen?
10: Én, hogyha tankönyvet kellene írni labdarúgók életéből, akkor például Gera Zoltánéból, Szoboszlai Dominikéból és Gulácsi Péteréből tankönyvet írnék. Tehát ahogy a Sándor Károly Akadémiától eljutott a Villarreal tartalék kapusi pozíciójáig, az annyira tanulságos lenne minden gyereknek, aki azon gondolkodik, hogy egyszer majd labdarúgással szeretne foglalkozni, hogy döbbenetes. És az alázat, hogy elmegy egy fiatal kapus mellé mögé, és rögtön az első felkészülési mérkőzésen kivédi az ellenfél szemét, csak jelzésképpen, hogy annak a fiatal kapusnak majd mit kell edzésen és egyéb felkészülési mérkőzéseken nyújtani, hogy én ezt a hármat mindenképpen oktatnám. Szalát is oktatnám, még a hírek előtt beszélgettünk a Zsenikről, Szalát pedig az üzleti érzéke miatt oktatnám, mert pont arról beszélgettünk Balázsral, hogy elolvasgattuk, hogy a Trabzonnál milyen paraméterekkel
1: szerződött. Milyen paraméterekkel? Mielőtt reagálnál, Pista, kíváncsi vagyok. Már csak azért, mert lehet, hogy csütörtök, azt mondja, hogy van 19 óra, remélhetőleg este 9 magasságában már azt kell számolgassuk, vagy nézegetnünk, hogy a Trabzon ellen a Fradinak milyen keresnivalója lehet, ugye az Európa Liga playoffjában. Mielőtt reagálnál, Pista, milyen számokat
10: először
1: lehet?
10: Először is kapott egy aláírási pénzt, csiliárdok.
1: Utána... De azt tudjuk, hogy mik a csiliárdok, hogy ez nagyságra milyen... Mondjátok
10: Balázs,
1: a számot?
10: Mindjárt Balázs mondja, csak hadd soroljam fel. Kapott havi fizetést, ami szintén, kapott egy rezidenciát Dubajban, egy másikat egy másik török nagyvárosban, kapott táplálkozási hozzájárulást, de ne úgy gondolt, hogy
1: egy
10: kapott egy luxus BMW-t ő, a felesége, a testvére, az apja és a mamája, és a gyereket, egy nemzetközi... Egy gyerek van, vagy két gyerek van, Balázs?
0: Én úgy
2: mennyit
0: látom,
2: hogy...
10: A gyerekek angol nyelvű magániskolába kerültek.
1: Ja, azt hittem, hogy most kell angol megtanítőket ennyi Liverpooli létre. Mielőtt jönnének a számok, Gulácsi és Szoboszlai között muzikális kapcsolat van a Beatles és a Yellow Submarine. Pita Futi, sziasztok! Na Balázs, mik a számok?
0: Két szám igazából az, ami nyilvános, mert a helyi pénzügyi szervezetek állami felügyeletének Törökországban is nyilvánossá kell tenni, és ott azért két számot kitettek, és az egyik az, hogy a fizetése az nettó évente 17 millió euró. Azért ezt úgy érdemes ízlegetni, mert ezt még...
10: Ezt 427-tel tessék szívesen beszorozni, és annyi forint.
0: De meg nem csak azt hiszem, tehát ilyen összeget Európában...
10: Euró, bocsánat.
1: Most csak 362-vel, vagy 362-vel.
10: Azt hittem fontot mond.
0: Nem. 364. Igen, font. Oké. De hogy ekkora összeget azért az európai... top csapatok.
1: Ez még a Galatánál is egyébként megállná magát ez a...
0: Ez nem, hogy a Galatánál, tehát ez...
1: Ez egész Törökország, abszolút?
0: Ez a top 5 európai ligának az élcsapataiban állná meg. Tehát, hogyha most azt nézzük, hogy Vinicius Junior szeretett volna olyan 30 millió eurós fizetést kialkudni a Reálnál, mert annyit kap Mbappé, csak hogy az ott bruttó, és az adózási vonzat miatt igen. Kevesebbet, szóval ez valami irdatlan pénz. Főleg úgy, hogy oda jön már érezhetően a Zeniten túl két évre, oké, mert eddig tud a Trabzon nyújtózkodni, de én nekem az a meggyőződésem, hogy ez az összeg, ez már akkora, hogy nem biztos, hogy sportszakmailag indokolt lesz, mert egyébként ez, hogyha most ezt két évre nézzük, akkor már 34, de hogyha csak egy évre, akkor is azt mondom, hogy három, de inkább négy komoly szintű játékosról mondtak le.
1: Igen, de most nem tudom, rossz indulatú vagyok, ha az jut eszembe, hogy a Bursaspor annak idején helikoptert küldött Zsuzsák Balázsért, és élő közvetítésben mutatták, hogy megérkezik. Az, na ez a Bursaspor, oké, arányaiban nem ekkora léptékű volt, ez most jelenleg...
0: De a színház, és itt is volt színház, mert úgy írta alá a szerződést, hogy a stadionban gyakorlatilag ott a főlelátóra ült, és így szembe vele a komplett stadion megtelt, és ő meg az elnök ott gyakorlatilag ilyen show műsor keretében a szurkolók előtt írta alá a szerződést. Tehát ilyen cirkusz lett belőle.
10: Van egy olyan számítás, amit a Balázs cáfol, hogy 25 ezer bérletes esetében, hogyha két évre vetítjük, akkor bejönne ez a pénz.
0: Ez most adta ki a Trabzon, hogy 18 ezernél tartanak, és a szám megy föl, és hogyha 25 ezer megvan, akkor állítólag...
1: De ez régen az volt a szöveg, hogy a mezaradásból, ugye a Ronaldo-féle transfer.
0: De a másik szám, ami aztán még megdobja ezt.
1: Kapaszkodok a pultban,
0: két kézzel. Nem kell nagyon, tehát az, amikor azt mondják, hogy a képi jogokból, amit egyébként előszeretettel visszafognak a klubok, mert úgy tudják kigardírozni, vagy kihozni a kiadásukat, hogy meglegyen a bevételi oldalon. Na most ebből az ötödét, tehát 20%-ot odaadnak Szálának. Egy ilyen idős játékosnál, aki ráadásul le fogja tarolni, de mint a sáskák a veteményest rajzáskor a eladásokat, mert mindenki Szálamest vesz, meg az összes relikvia, az most ide a bököt, hogy 90% fölött lesz a keretet tekintve az ő nevével ellátott.
1: Szeretném jelezni, hogy amit Gyenge Balázs említ, vagy amiről Gyenge Balázs beszél, ez a török Trabzonspor nevű futballcsapat, ahova Mohamed Salah igazolt, és ez a török csapat lehet, reméljük lesz is a Ferencváros ellenfele az Európa Liga playoffjában, amennyiben rájátszásában, amennyiben a Fradi ugye csütörtökön este majd a lengyel Górnyik Zabzsi ellen tovább ütessék. Ilyen zárójelben mondom, hogy azok kedvére, akik nem értik, hogy miért beszélünk erről ennyit, vagy hogy miért is különleges Salán túl ez a hír, hát ezért, mert hogy lesz, reméljük lesz magyar érintettség is pillanatokon belül, vagy hamarosan. Lesz magyar érintettség? Spiller Istvánba belefolytottam a szót a Gulácsi Szoboszlai vonalnál.
2: Gulácsinál még annyit, hogy de most kiderült, hogy közben egy másik baba is a családba.
1: A harmadik.
2: Igen, és abból a szempontból, hogy Gulácsinak megéri ez, ebből a szempontból is, tehát ott a családnak sokkal jobb lesz az a ott felnőni még egy nyelvet a gyerekeknek, stb. Szerintem egy felelős apa így is gondolkodik.
1: Hát meg szerintem egyébként annak idején, amikor az már tudott dolog volt, hogy Messi eligazol Barcelonából, és lehetett rá fogadni, hogy Párizsban köt ki, vagy Guardiola oda tudja csábítani magához Manchesterbe, én fenenhangon hirdettem mindenhol, hogy nincs az a családanya, aki a gyerekeivel azt fogja mondani, hogy Manchesterbe fogunk költözni.
0: De hanem... a másik pixisben ugyanakkor a fizetés van, és azt, Párizs.
1: De figyelj, ezt akartam mondani, hogy ott még szerintem, ha a fizetés valamelyest...
2: Sőt, belegondolsz Miami.
1: Irány, na hát igen, az igen. Meg aztán...
2: Ott életben nem látnak a gyerekek téli csizmát.
1: Hát tehát... azért mondanak, de nem véletlen. Nem véletlen.
2: Úgyhogy nálam ez is egy szempont volt Gulácsnes. Szerintem a másik az, hogy ha már a megértésnél járunk, akkor az ő aspektusából ez egy tök jó döntés. És akkor, hogy most, ha már megint futunk több szálon, itt Salah meg ilyenek, ha ez üzletileg bejön, és akkor nem tudom milyen nemzetközi szövetség, török szövetség, bármilyen szövetség, versenyhivatal nézi ezeket az átigazolásokat, tehát ahol ekkora összegek röpködnek, ott állandóan megvizsgálják ezt a fair play-t, tudod?
1: Igen, mondjuk a törököknél megvizsgálnak oktatáskákat is, meg játékvezetőket is, meg ilyen bundabotrányokat is vizsgáltak az elmúlt időszakban, aztán kiderültek olyan hajmeresztő dolgok, hogy itt a minden ilyen dolgot fenntartással kezelek.
2: Talán tisztább, hogyha nemzetközi porondra ki akar menni a brigád, és kint van, akkor ezeket azért nem árt betartania, mert akkor kizárják az átigazásból, STB.
1: Na, zárásként maradt még 3-4 percünk, akkor maradjunk a magyar kupacsapatok esélyeinél. Kezdjük, és akkor Pista maradjon át, kérlek a szó a Fradinál. ugye egy góros előnyből várja a Ferencváros a lengyel Górnik Zabzsé elleni visszavágót, a tét
2: tovább megye vagy sem ez a kérdés?
1: Nem, a tét olyan szempontból hatalmas, hogy ha megvan a továbbjutás, akkor biztos, a nemzetközi szereplés ősszel és ugye januárban még, hiszen akkor a konferencia liga, liga szakaszában leánykori nevén főtábláján szerepelhet. Milyen esélyekkel látod az első meccs alapján a Fradi visszavágóját, hogyan várod?
2: Ugyanaz eredmény szoros, de a Ferencvárosban szerintem több gól is szorult. Én főleg úgy, hogy most volt egy Real meccs is. Én úgy gondolom...
1: Reális? Akkor ezek a... Fú, de gyenge volt, elnézést.
2: Tovább... Nem én voltam.
1: Igen, Balázs Tartán elnézést, és úristen.
2: A másik kettővel vagy a bajban.
1: Felmutatok magamnak. Tehát a Debrecennél ott nem nagyon tudsz bajban lenni, mert
2: azt mondtam, hogy akkor van baj a Debrecennél, ugye ott új edző, hogyha a Nyíregyháza meccs sincs meg, de az meg lett. Tehát főleg egy keleti végen. Most akkor ezt lehet, hogy neki mennek, első félbe sikerülnek meg, de amúgy normálisan, reálisan nézve a Debrecennek nagyon soványka.
1: Okay. Viszont mi van a Győrrel?
2: Mert na, a Győrnél és ott a határeset, ott azért kapufák, de én hokisként mindig kapuvasat akarok mondani, és javítsatok ki, hogy focival mindig kapufát
1: mondunk, nem lenne már reális, ha kapuvasat
2: mondaná. Már nem fából készült. Hát ott azért, ott meg a Győr szempontjából hízelgő ez, hogy csak mínusz egy, de az is netes.
1: Igen,
2: de
1: az előző körben se tudtak sajnos itthon nyerni, a Viking úr ellen
2: se nyert a Győr itthon. De ha nem tanulsz, az már két hete volt, az alatt lehetett.
1: De nem a tanulás miatt érdekes, ez
2: koeficiens pontok. Viszont a Győrnek elmaradt a meccse hétvégén.
1: Na, hát akkor...
2: Akkor még jobban rá lett készülni.
1: Balázs, gyenge Balázs.
2: Izmos Rigáro.
0: Igen.
1: Röviden légy szíves, egy perc.
0: A Győr tele volt, még most is van sérültekkel, de szépen téregetnek vissza, ha jól tudom.
1: De nem nagyon van idő gondolkodni ezen.
0: Igen, de nem, ez csak mint...
1: Tényszerűen megállapítod, igen?
0: Mindig tudod, az ördögűs ügyeként. Mert én folyamatosan megbocsájtottam a Győrnek ezeket a botladozásait, mert az első meccs, amikor nem tud helytállni egy teoretikusan gyengébb csapattal szembe, az írható annak a számlájára, hogy kiszaladt bajnoki cím után a nemzetközi palondon megszerepelt.
1: De mi a Luxemburg elleni visszavágóra mit mondasz?
0: Az, hogy ott ez egy szétnyert első meccs után van.
1: De vannak koeficiens pontok,
0: meg a tudom, de kalkulál a bajnoki szereplés.
1: Többször imádtam ezt a
0: bajnokot. Kalkulál a bajnoki szerepléssel is. Tehát, na.
1: Tovább jut, vagy nem jut tovább?
0: Erre mondtam, deficitben van a szurkolóival szemben. Tovább kell jutnia. Kötelessége. A Fradi meg azt mondtam előzetesen, hogy több esélye van, mint a Twente ellen, a Twentét kiütött, tehát akkor is sem már ki a lengyel
1: csapatot. Debrecenből meg bízunk a csodában. Szegő Tibor, röviden kérlek, egyetlen percünk maradt mindösszesen.
10: A Fradi és a Győr tovább jut, a Debrecen akkor, ha Dzsuzsák fejjel 3 gólt, és lesz hosszabb.
1: Dzsuzsák karrieri első gólját pont a Nyíregyháza ellen fejjel.
2: Csak egy nagyon gyorsan az, hogy...
1: Játszottunk. A TNT egyetlen szó lesz az, amivel majd át fogom ezt vezetni.
2: Hokiben páros meccset játszottunk, első meccset nyertük 12-0. Kihívtam minden ismerősömet, osztálytársamat, ezért vissza épp 3-1-es kinkeserves győzelm volt. Tehát a Győrnél ugyanez. 6-2-nél már mit, de már nem ott, már, meg elcsúszik a kapus, minden volt ott. Tehát hagyjad, most komolyabb meccs van, nem lesz ilyen hátradőlős. Úgyhogy a Győr is nálam tovább.
1: Na, bízunk a legjobbakban. Zseniálisan jó volt. Remélem, hogy a hallgatók is úgy érezték magukat, mint ahogy mi itt a stúdióban. Spiller Istvánnak, Gyenge Balázsnak és Szegő Tibornak köszönöm szépen, hogy befáradtatok. Ez volt tehát a Nemzeti Sportkör. Az egyetlen szó, amit én hozzá tudok tenni, és ezt nem is én teszem már hozzá, nem a TNT. Ezzel megyünk tovább.
3: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 17 óra 1 perc a pontos idő, ez a Hazafutás a Nemzeti Sport Rádióban, a mikrofonnál Németh Kornél. Holnap kezdődik a budapesti junior szinkronúszó világbajnokság. A verseny egészen pontosan augusztus 12-től 16-áig tart majd a Duna Arénában. Jönnek a részletek a szervezőbizottság tagjától, Erdős Esztertől, akit a Sportreggelben Szabó Szilvia, Gyurta Gergely és Erdei Márk kérdezett.
3: Amikor szerveztük a beszélgetést, azt mondtad, hogy megpróbálsz majd a Duna Arénában egy csendes helyet keresni, ebből arra következtetünk, hogy itt már javában zajlanak az előkészületek, és most is a helyszínen vagy. Erről beszélj egy kicsit, kérlek, hogy időarányosan jól haladnak-e a dolgok, és milyen versenyre számíthatunk majd augusztus 12-től.
4: Igen, ahogy beszéltük a bevezetőben, mi már gőzerővel itt vagyunk, megpróbáltunk minden technikát összerakni, felépíteni azokat a pódiumokat, és egyáltalán a medence térben is azokat a követelményeket biztosítani, amit ugye a World Aquatics minden nemzetközi világversenytől elvár. Úgyhogy itt tényleg a technikusok felépítettek mindent, amire szükség volt, most már a technika is rendelkezésre áll, bár azért nagyon sok mindenki ismeri már ezt a Duna Arénát. Én azt gondolom, hogy a vízesportágakban, pláne szinkronúszásban mi most már nagyon jó helyzetben vagyunk, és az összes nagy versenyünket meg tudjuk itt rendezni, úgyhogy azért a külföldiek is elég jól ismerik már a helyszínt, de szerdától kezdünk, és tényleg minden nagyon-nagyon jól halad, úgyhogy folynak a munkák.
3: Hát jó hallani. Tudsz számokat mondani? Hány ország, hány versenyzője érkezik?
4: Persze, már mindennel rendelkezünk, minden statisztikánk megvan, bár egyébként nagyon fegyelmezetlenek a nemzetek ilyen nevezés szempontjából, ez nagyon érdekes, hogy csak egy kis kulisszatitok, hogy azt gondolnánk, hogy minden úgy megy, mint a karikacsapás, tehát ők is késnek, ők is megcsúsznak, ők sem akkor adják le, de tegnapra már, illetve inkább egy pár nappal ezelőttre már világossá vált, hogy 36 ország jön, 231 junior sportoló lesz, és ők 230-nál is több kürt fognak lefutni ez alatt az 5 nap alatt. 102 edző kíséri el ezeket a versenyzőket, illetve technikai munkatárs. És hát akkor még egy kis magyar vonatkozást mondjak, nyilván a magyar csapat, ahogy a bevezetőben mondtad te is, mi is itt leszünk teljes létszámmal. Úgyhogy tényleg nagy meccs lesz, és hát ha két évvel későbbi olimpiára gondolunk, azért most már nagyon sokan lesznek itt juniorban, akiket szerintem fogunk látni majd két év múlva is akár, vagy akár jövőre a saját VB-nken.
5: Az oroszokat már láthattuk ugye a szinkronúszó Európa bajnokságon most Párizsban. Láthatjuk őket utánpótlásban, és ott is visszatérhetnek, vagy ott is voltak eltiltások? Mit tudhatunk erről?
4: Teljes csapattal, a lehető legnagyobb csapatukkal jönnek, és mind a 11 versenyszámban el is indulnak. Úgyhogy...
5: Legnagyobb esélyesek?
4: Abszolút. Tehát én azt gondolom, hogy juniorban is ugyanezt elmondhatjuk. Valami csoda egyébként, amit ők műveltek, ugye itt az közel öt éves eltiltás után, mintha semmi nem történt volna. Tehát tényleg a saját nemzeti bajnokságukon tudtak ugye csak indulni. Azért az orosz nemzeti bajnokság nyilván magas színvonalú, de mégis egészen más, mint amikor összetudod magadat vetni a riválisokkal. És valahogy olyan magasra tették a lécet, hogy most, ahogy visszakerültek, gyakorlatilag ugyanúgy nem találnak legyőzőre, mint 5 évvel ezelőtt, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon, hogy is mondjam, ilyen szörfelállító is, hátadon így futkos a hideg, amikor őket nézed, úgyhogy nagyon-nagyon érdemes rájuk figyelni, mert a top favoritok.
6: Említetted a 11 versenyszámot, amiben az oroszok indulnak. Mit lehet tudni, mi ez a versenyszám, mi ez a 11 darab versenyszám, hogy itt vannak, gondolom, csapatok, 2, 4, 8 fős, akár férfi és női, vegyes váltó is?
4: Váltó nem, az nálatok az utcákban van, váltó nincs. Vegyes párosunk van, de igen, vegyes páros van. Van három csapatversenyszám, a technikai csapat, ezt esetleg Műkoriból már így nagyjából ismerik szerintem többen így a hallgatók közül is, hogy a művészi sportokban vannak technikai körök, így nálunk is. Van szabadon választott csapat, amiben mindenki tulajdonképpen a legjobbját mutatja meg, és van egy akrobatikus csapatkör, az egyik leglátványosabb, amiben pedig most már ötvözzük az összes dobást, a ritmikus gimnasztika, meg az aerobik, meg a mindennek a látványos részét, ez a három csapatversenyszám van, és akkor vannak női párosok, ott is technikai szabad, vannak vegyes párosok, ott is technikai és szabadkör, és a szólók is. Úgyhogy így jön ki a 11, de teljesen egyértelműen a csapatok, és talán a párosok, ugye egyébként ez a kettő az olimpiai sportág, vagy olimpiai versenyszám, hogy ez a kettő, a páros és a csapatok szerintem azok, amik igazán nagy figyelemre tarthatnak számot.
3: Beszélgettünk itt arról, hogy egy-egy sportág mennyire közvetíthető, és mennyire van veszélyben például az olimpiai szereplése. Kimondhatjuk azt, hogy a műúszás abszolút nincs veszélyben? Én, amit laikusként látok, hogy a technikai tudás, a látvány, a zeneválasztás, tehát minden ilyen show elemszerű dologgá megy, és szerintem ez egyre népszerűbbé teszi a műúszást, nem?
4: De jól látod, Szívi, nagyon én úgy érzem, hogy tehát veszélybe egyáltalán nincsen. Nagyon-nagyon jó, hogy ahhoz családhoz, a vízes sportok családjához tartozunk, ami szerintem egyébként a világon is nagyon népszerű, így az úszással, műugrással, vízilabdával együtt. Tehát azt gondolom, hogy ebben nehéz is más beemelni, és ebből nagyon nehéz is kikerülni, mivel tényleg nagyon-nagyon jó ez a vízes család, tehát nagyon jól szervezett versenyek vannak, szóval semmilyen veszély nem fenyegeti a szinkronúszást, az olimpián sem. Hát amit még így el lehet szerintem mondani, hogy Amerikában az olimpiai műsorszámok között a legnézettebb például.
3: Tényleg?
4: Tehát azért más, igen. Tehát más országokban, ahol tényleg ez a show és az összes olyan, hogy is mondjam, tehát inkább a háttérben anélkül, hogy te nagyon-nagyon figyelnéd, hogy most éppen ki milyen pontot kap, egyszerűen csak élvezni szeretnéd a látványt, arra maximálisan lehetőséget ad. Úgyhogy valószínűleg Amerikában is, hát ott az egyik vezető nemzet honol, úgyhogy sőt, Amerikában Kanada, Mexikó is egyébként a kontinens nézzük, akkor nagyon-nagyon jó. Tehát ott három olyan ország van, ami borzasztó népszerűvé teszi egyébként a sportágat, és nagyon-nagyon tényleg roppant látványos. Ami szerintem egy picit hátránya, hogy sokan így, akik a stopperrel küzdenek, vagy fej a fej mellett futva, a riválissal, vagy úszva, azok egy kicsit lehet, hogy legyintenek, hogy jó, ez csak egy művészi
3: sport. Hát azért azokat az emeléseket látva, én mindenkinek mondanám, hogy próbálják ki.
6: Hát meg ahány percig a víz alatt vannak, és ugye az oxigén visszatartó képességük.
4: Nem, tehát tényleg, szóval aki vízben mozog, vagy vízben sportol, őtőlük megkapjuk szerintem a tiszteletet, de akik csak a látványt látják benne, azt gondolják, hogy ez nagyon-nagyon egyszerű. Tényleg tudható, hogy nagyon összetett a vízes közegben szépnek lenni, és mondjuk gondoljátok el, hogy nem egy szilárd talajról elugrani, és nem onnan dobni, hanem a hullámok közül egy teljesen bizonytalan platformról bármit megcsinálni, ezek nagyon rizikósak, és elképesztő sok felkészülést igényel. Úgyhogy tényleg nagyon sok meló van mögötte, ez nem is baj, ha nem látja mindenki szerintem, de hogy azt gondolom, hogy ez is azért hozzátartozik, hogy ez nem egy könnyű sztori, de hát szerencsére sokan élvezik, és sokan, most is nagyon-nagyon sok jegy már elfogyott, ami csak ilyen kis virtuális jegy, tehát ezt tényleg szeretném elmondani, hogy ingyenesen ki lehet látogatni, csak regisztrálni kell. A Magyar Szinkronúszó Szövetség honlapján is és számos tekintetben már ott van ez. Úgyhogy is követjük is, hogy milyen az érdeklődés, és hogy most is itthon is már egyre nagyobb.
3: Szuper.
6: Ha már a sok melót említetted, ugye nyilván ez edzések formájában is megmutatkozik, viszont ahogy ugye felkészülnek a versenyzők a vízben töltött időre, hogy itt a hajukat hogyan tudják úgy tartósítani, hogy az nem mozdul el, hogy még mindig úgy tudom, hogy étkezési zselatinnal rögzítik, ez még a mai napig?
4: Abszolút. Ez ugyanígy van. Igen, ugyanígy van, mint régen. Nyilván egyre jobb márkák és egyre jobb minőség kerül a piacra, az élelmiszer piacra, mert tulajdonképpen ezek tényleg azok, amikből vasárnap a nagyi megsüti a sütit, és utána egy zselatin réteggel lekenni a, nem tudom, az epres tortát. Ez pont ugyanaz, lehetőleg szintelen kell, hogy legyen, tehát ne a puncs színű, meg nem tudom, ne a csoki színű zselatin. Teljesen a szintelent használjuk, és ennek annyi titka van csak, hogy a hideg vízben, tehát a 26 fokos vízben ez nem oldódik. Tehát addig pont kitart, míg mondjuk egy-két bemelegítés és maga a versenyszám lemegy. Nyilván, ha sokat áztatod, akkor ez is feloldódik egy idő után, de ez tartja meg azokat a kis babahajakat, és hogy tényleg esztétikusan nézzen ki a sportoló, amikor előadja a kürt. Hát mi, akik úsztunk, vagy akik úsznak és medencében vagyunk, mi tudjuk, hogy még akár én a Balatonba se szívesen megyek be úszósapka nélkül. Tehát ez valami hasonló, hogy zavar, tehát egyszerűen zavar, hogyha lóg a hajad.
5: Ez az, igen. Ez az, Gege, bocsánat, amit Eszter is említ, hogy múltkor, amit megvettél csokist, mondtam, hogy ne, az
6: nem állt jól, sajnos.
3: Érdekes, Eszter, amit mondtál, hogy ezt a sportágat azok értékelik különösen, akik mondjuk ebből vagy hasonló sportágból jönnek, és talán Gege, nem haragszik, elárulom, hogy ő ugye úszó volt, a feleséged táncolt, és ők nagyon lelkesen nézik ezt a sportágat, és el tudom képzelni, hogy pontosan ezért, mert ők tudják, hogy mi meló van abban, hogy ott abban a pár percben mosolyogva, ugye full sminkben, nagyon szép ruhában előadják azt a, hát fizikálisan is megterhelő kürt.
4: Igen, ez szerintem, ahogy én is mondtam nektek, a vizes sportokból jövő bárkinek is ez, vagy aki egyáltalán, tehát laikusoknak is, nagyon sokszor találkozunk, mi a Duna Arénában edzünk is egyébként, én is a saját klubomat, és nagyon sok nagyon kedves úszó, laikus és teljesen amatőr úszó jön, hogy hát ő neki még az 1000 méter is nagyon megterhelő, hogy csináljuk mi ezt, amit az edzéseken is ők ugye látnak, mint fürdőzők, vagy mint szabadidős úszók, szóval szerintem, aki bármilyen formában a vízben leúszott 1000 méternél többet valaha, vagy a Balatont átúszta például most nyáron, az már egészen más megközelítésből nézi szerintem a mi sportunkat, mert tényleg nehéz.
6: Én, amikor ugye még edzettem, sokszor láttam a szinkronúszókat a vízben edzeni, és segíts kérlek,
5: hogy... De most szakmai szemüvegen keresztül kérlek.
6: Segíts kérlek, hogy egy fém valamit ütögetnek a víz mellett, hogy ez...
5: Azok a sárkányhajósok voltak, Gege.
6: Nem, itt konkrétan szólt a zene, viszont hát ugye a lányok víz alatt voltak, de közben valamilyen fém szerkezetet ütöttek folyamatosan, hogy ez mit segít?
4: Ez azokat a nyolcadokat adja, amit a zenében le kell követni a lányoknak. Tehát ez egy ugye szaknyelven zárt sport, a miénk, az azt jelenti, hogy a zártság az azt jelenti, hogy egy betanult koreográfiát. Tehát itt nincs az ellenféllel való semmilyen kontaktusod. Tehát a koreográfiát, amit begyakoroltál az edzővel az edzésen, azt kell ugye előadnod. És ezt a fajta ütemet, amire te megtanultad a koreográfiát, ezt próbáljuk amikor még csak zene nélküli periódusban vagyunk, tehát egy felkészülés fázisban, akkor az edző megpróbálja a korláton, tehát ez a fém, amit mondasz, az általában a korlát, és akkor megpróbál egy kulcsot, vagy egy bármilyen kis fémpálcát val adni a nyolcadokat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, és ezt számolják a csajok a víz alatt. Ma már azért ezt megpróbáljuk fülesekkel, tehát most már úgy oldjuk meg, hogy a víz alatt is hallják a lányok a zenét, tehát nem feltétlenül kell nekünk az ütemet adni a víz alatt, hanem felvesznek egy vízhatlan, vagy hogy olyan vízálló ilyen fülhallgatót, amin pontosan ugyanúgy hallják a zenét, és nem zavarunk vele senki mást. Tehát azért ebből volt gond, szerintem, Gege, még amikor úsztál, akkor is elég sokszor mi az ötusázóktól kapunk mindig hideget, meleget, hogy miért püföljük a korlát. Nagyon halkan adni az ütemet, és mondom, most már egyre inkább nem, mert megpróbálunk, hogy mondjam, nyugodtan együtt dolgozni minden másik sportággal. Ez azért már kevéssé jellemző, mert a technika fejlődésben nagyon klasszul meg tudtuk most már oldani ezeket ilyen zenés felszerelésekkel is, ami a víz alatt ugyanúgy szól, és közben nem ordít fönt a parton, ami ugyanúgy zavarja a vendégeket, uh-huh. vagy zavarja a többi úszót.
6: Akkor én nagyon-nagyon bajba lennék, mert én azért a zenére elég süket vagyok, tehát azért nem árt, hogyha itt valaki művész
3: lélek. Hát ezért nem lettél műúszó, Gege.
6: Igen.
5: De ha már Gege is.
4: Hallgattál zenét? Hosszú, amikor hosszú távon mentél?
6: Nem, tilos, kizökkent. Nem szabad. Nem,
5: De ha már Gege és hogy miért nem lett műúszó, mik a magyarok esélyei? Mit tudhatunk erről itt a beszélgetésünk vége felé közeledve? Milyen esélyekkel indulnak a mieink, illetve hogy áll most az utánpótlás?
4: Nem olyan régen jöttünk haza Münchenből az Európa bajnokság junior EB-ről, tehát a mi csapatunk az junior korú, az azt jelenti, hogy 19 évnél fiatalabb mindegyik versenyzőnk. Münchenben volt az Európa bajnokság egy hónappal ezelőtt, ahol nagyon klassz döntős helyezéseink is voltak. Egy világversenyen, ahol kicsit nyitottabb a sztori, ugye beszéltünk Mexikó, Amerika, Kanada, Kína, Japán, tehát ha ezt az öt országot még belevesszük, akkor én azt mondom, hogy nagyon klassz lenne becsúszni döntőbe, talán páros lehet, illetve csapatversenyszámban is, ha minden jól sikerül, és ezek a rizikós dolgaink mennek, mármint a dobások, emelések, és nem lesz benne semmilyen hiba, semmilyen rontás, akkor nagyon jó lenne egy-két döntős helyet megcsipni, az a 12-n állunk, tehát 12-be való jutás.
2: 17-től a 16 perc a pontos idő az elmúlt percekben. A holnap rajtoló junior szinkronúszó világbajnokságról mesélt a szervezőbizottság tagja Erdős Eszter, Szabó Szilviának, Gyurta Gergelynek és Erdei Mártnak. Hamarosan Bera Emese és a Nemzeti Sportkrónika jön itt a folytatásban.
0: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hall.

0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Minden magyar versenyző köztük Milák Kristóf és Kós Hubert is tovább jutott a délelőtti előfutamokból a párizsi úszó Európa bajnokságon. A kalapácsvető Halász Bence és Szabados Ármin is döntőzik az atlétikai EB-n ma este. Jó napot kívánok, Bera Emese vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Két Európa-bajnokság is zajlik egy időben, az úszók Párizsban, még az atléták Birminghamben betélkednek, és mindkét helyszínen selejtezőket rendeztek délelőtt. Először Franciaországba megyünk, és Katona Lászlótól meghallgathatjuk, hogy mi történt elsősorban magyar szempontból az úszó EB-n.
2: Országos csúcs, minden magyar tovább jutott délelőtt. Száz gyorsan a férfiaknál az egyeduralkodó Román Dávid Popovics messze a legjobb idővel jutott tovább a selejtezőkből, de a magyar csúcstartó, szintén olimpiai bajnok Milák Kristóf negyedik, még Németh Nándor nyolcadik idővel elődöntős. 200 háton még nincs Európa-bajnoki aranya Kós Hubertnek. Meglepő, mivel Párizsban, itt olimpiát, Szingapurban és Katarban világbajnokságon is a legjobb volt. Ma könnyed úszással jutott a legjobb 16 közé a harmadik idővel. A francia Muratori junior világrekorddal megelőzte a magyar úszót. A szám másik magyar versenyzője, Rácz Zsombor egyéni legjobbjától elmaradva futamában a hetedik, de mivel a négy franciából csak kettő mehetett tovább, így 16-ként délután is úszhat a BVSC sportolója. A délelőtt zárásaként a férfiak 800 méteres gyorsúszó számában két magyarért szoríthattunk. Rövid pályán Sárkány Zalán világ és Európa bajnok most Nagymedencében múlná felül a két évvel ezelőtti harmadik helyét Belgrádból. Döntős, ráadásul új országos csúccsal, a második legjobb idővel. A szám másik magyarja, Rasovszky Kristóf is finalista, a nyolcadik idővel. A döntőt holnap rendezik. Az esti programban fél héttől Szabó Feltóti Eszter a 200 méteres hátúszás döntőjében lesz érdekelt, majd Milák Kristóf 50 pillangón a fináléban az egyik szélső pályáról indulva alkothat nagyot 18 óra 37 perctől. 800 gyorsan Jakö Vivien is növelheti a döntőben az érmek számát. Tegnap a női 4x200-as

0: Készülés során nagyon jól sikerültek a táborok, de ugye van egy váll problémám, és az, attól kicsit tartottam, hogy hogyan fogom érezni a vizet. Hál' Istennek nem volt vele probléma, úgyhogy ezt próbálom majd kitartani az Európa-bajnokság végére. Nem volt egy rossz úszás, és nem is éreztem azt, hogy ez így fúra kimerített volna, úgyhogy ez egy jó jel, nyilván azért savasodtam a végére, de szerintem egy jó úszás volt, és ebből egy jó döntő lehet volna.
1: Szavaidból azt veszem ki, hogy ebben még van, akkor tudsz faragni az időből is akár? Délután, vagy inkább ez a délelőtt kedvez neked?
0: Hát mindenféleképpen a délután, egyszerűen a bioritmusa minden embernek szerintem úgy működik, hogy délután este sokkal jobban tud formába hozni, és nekem is a vállam meg a testemet jobban be tudom melegíteni egy délután folyamán, mint egy úgymond reggel. Hát ugye a reggeli úszások még talán egy fokkal jobbak szoktak lenni, mert akkor edzünk, mint hogy dél körül, úgyhogy ahhoz képest ez még talán egy hátlátható tényező volt, de nem panaszkodom, mert ez tényleg egy gyönyörű idő volt szerintem.
2: Úszás után atlétikai Európa-bajnokság Birminghamből Regős László Pál foglalja össze a ma délelőtti selejtezőket.
3: Magyar továbbjutás nélkül telt a délelőtt. Ez történt az atlétika Európa-bajnokság második napjának első programjában. A férfi diszkoszvetők kezdték meg a napot a birminghami Alexander Stadionban. Magyar részről Szikszai Róbert és Huszák János állt dobókörbe, de egyiküknek sem sikerült jól a szereplés. 60 méter alatti eredményük nem ért döntőbe jutást. A döntős szintet a férfi diszkoszvetők közül mindössze ketten dobták meg, a világ csúcstartó litván Mikolas Alekna, valamint a szlovén klasszis Krisztián Cseh, de ott lesz természetesen a fináléban a svédek világklasszisa Daniel Stoll is. Nem jutott tovább 100 méteren Ilovszki Dominik és 110 gáton SS Dániel sem. Előbbi 10,79, utóbbi pedig 14,18 század másodpercet futott, és a futamunkban sem értek el előkelő helyezést. A férfi 400 gát előfutamai zárták a ma délelőtti programot, már jócskán 12 óra után. Bánóczi Árpád a második előfutamban egy ideig jól tartotta magát, végül azonban 8.-ként ért célba a vasas atlétája 50,78 század másodperccel, így nem jutott tovább. Később egy ellenfelét kizárták, így futam 7.-ként esett ki Bánóczi. Molnár Csaba élete első felnőtt Európa-bajnokságán szerepelve szintén nem tudott a továbbjutás közelébe kerülni. 50,85 század másodperccel 7. lett a futamában az Ikarusz atlétája. Ami a magyar érdekeltség nélkül zajló versenyszámokat illeti, ma délelőtt a férfi magasugrók között döntőbe jutott a címvédő Gianmarco Tamberi és az európai ranglista vezető Oleg Doroscsuk is. 223 vagy 219 cm kellett a férfi magasugróknak a döntőbe jutáshoz. Női 800-on a hazaiak nagy kedvence, a világcsúcsra is hajtó Kili Hutchinson, valamint a 400 gátról átnyergelő Femke Brödersból is ott lesz a következő körben. Míg női 400 gáton szintén döntőben lesznek a nagy esélyesek, Lina Nielsen, Emma Zapletalova vagy épp Amelie Youel is. Este pedig magyar szempontból az egész EB egyik legfontosabb programja következik, hiszen magyar idő szerint 8 óra 10 perckor kezdődik a férfi kalapácsvetés döntője, a mezőnyben Halász Bencével és Szabados Árminnal. Előbbi egyértelmű éremesélyes, de Szabados Ármin is úgy nyilatkozott a selejtező után, hogy az első 6 közül 6.-ként jutott be a döntőbe, igazából bármi lehet. Rajthoz áll a 400 méteres síkfutás elődöntőjében Molnár Attila és Enyingi Patrik is este 10 után, 100 gáton pedig Kozák Luce döntőbe jutásáért szurkolhatunk. Rajtuk kívül pedig Kleckner Hanga lesz még érdekelt a másti programban. A női rúdugrás selejtezője 8 óra 5 perckor kezdődik. A Nemzeti Sportrádióban pedig természetesen mindenről beszámolunk.
2: A diszkoszvető Szikszai Róbert tehát, ahogy hallhattuk, nem lesz ott a diszkoszvetők döntőjében. A selejtező után így értékelt Regős László Pálnak.
3: Szikszai Róbert 55 méter 54 centi lett a harmadik kísérlet. Ha úgy veszük, akkor egyre jobb dobások, de talán nem ez volt az életed versenye.
4: Nem, valószínű. Igen, 60 méter felett érkeztem ide. Az Óben is 60 fölött dobtam, 61-et ide. Próbáltam mindent megcsinálni, és ez most így jött össze. Nem tudom, hogy pontosan mi ennek még az oka.
3: Dobókör körülmények milyenek voltak?
4: A dobókörre azt mondták, hogy csúszós lesz, ez pont az ellenkezőjét éreztem, lehet, hogy ezt megcsinálták az éjszaka, de nem azzal volt a probléma, egyszerűen bárhogy dobtam, már nem jött össze a dobás.
3: Már bemelegítés se volt? Teljesen rendben?
4: Az még jó volt, hanem lehet, hogy benne van az, hogy az első kísérlet, hogy érvénytelen lett, az mindig egy izgalmat ad. De ez hozzá vagyok szokva, mert többször volt már ilyen fiatalabb koromban is, meg két éve is az ebén 2x-szel kezdtem, de mondom, hogy ilyen 60 méteri, egy 60 körüli eredménynek örültem volna azzal. Még lehet, hogy döntőbe is lehet kerülni.
2: Fél héttől az úszó, még este 8-tól az atlétikai Európa-bajnokság esti programját is figyelemmel kísérhetik a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton. Egy hónap múlva szeptember 11-én kezdődik a Pap László

0: A Budapest sportarénában a Cselgáncs World Tour magyarországi eseménye, az olimpiai kvalifikációs Grand Slam, amelyen 38 magyar léphet majd tatamira. A szervezők csak nem 300 nevezésnél tartanak, és a rajtnál 4-500 résztvevőre számíthatnak a korábbi évek tapasztalatai alapján. Sajtóértesülés szerint az FC Barcelona labdarúgó csapata az első 45 millió eurós után második ajánlatát is benyújtotta a Manchester City felé az aranylabdás Rodriért. Ez 65 millió euró plusz 5 millió bónusz, ami eléri a 70-et a manchesteriek eredeti kívánságát. A játékos és a katalán klub állítólag már megállapodott, így összejöhet a transfer. A gólyai miatt nem a norvég Erling Haaland lesz a Manchester City labdarúgó csapatának kapitánya. A City új vezetőedzője Enzo Maresca a csapat ázsiai túráján elárulta, ragaszkodik hozzá, hogy a szerzett gólokat követően a csapatkapitány ne ünnepeljen, hanem menjen oda hozzá a pálya szélére további taktikai utasításokért. Mint kifejtette, bár csak 2-3 percük van ilyenkor, de mindig van mit megbeszélni és változtatni. Mivel Haaland szerzi a manchesteri csapat találatainak többségét, az olasz tréner nem tartja jó ötletnek, hogy a csatár töltse be a Bernardo Silva távozásával megüresedett kapitányi posztot. Ha Erling lenne a csapatkapitány, bajban lennénk. Ha gólt szerez, ünnepeljen csak nyugodtan, fűzte hozzá. Haaland az előző idényben 52 mérkőzésen 38 gólt szerzett, és 9 gólpasszt adott klubcsapatában, a nyári világbajnokságon pedig 7 találattal zárt. A Nemzeti Sportkrónikát ezzel a hírrel zártuk. Legközelebb Sportvilága 22 óra 30 perctől várom Önöket. Köszönöm figyelmüket!
1: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kellemes kedd délutáni rádiózást mindenkinek, ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban, a mikrofonnál Németh Kornél, és ahogyan ígértem, adásunk végén zárásként kézilabda, méghozzá a jövő kézilabdája, utánpótlás kézilabda. A telefonvonal túlsó végén itt van velünk Kiszilárd, a Magyar Kézilabda Szövetség utánpótlás szakágvezetője, Rosta Istvánnal karöltve. Szia Szilárd, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és telefonon keresztül csatlakozol hozzánk. Nagy sikerekről, kevésbé sikeres tornákról, bár ezt nagyon óvatosan mondom, mondjuk itt volt időszak, amikor a lányok elkényeztettek minket, és minden világeseményről érmeket hoztak, szóval, hogy a kevésbé sikerest ehhez viszonyítva mondom, amikor nincs érem, tudunk most beszélni. Honnan kezdjük az elemzést? Javaslom, hogy időrendi sorrendben haladjunk visszafelé, és az U18-as lányokkal kezdjük, hogy hogyan is értékeled az ő szereplésüket, ugye az U18-as fiúkkal versenyeztek párhuzamosan, szóval milyen is volt az U18-as lányok szereplése?
2: Köszöntök mindenkit! Jó, hát akkor kronológia visszafele, ez is egy álláspont, lehet így is. Úgy gondolom, hogy ez volt a legkiegyenlítettebb mezőny. Tehát itt tényleg 14-16 csapat nagyon közel van egymáshoz, és ebből lettünk 8-ak. Nem az, hogy elégedettek vagyunk, mert nyilván nem, de ettől függetlenül úgy gondolom, hogy valahol a meghatározó csapatok létszáma, így, hogy jó kézilabdát játszik, és ebben a korosztályban már így hirtelen betörtek, tehát nem csak európai csapatok ellen kellett, plusz még ott van Korea, úgyhogy egy kicsit bővült a létszám, úgyhogy ezt így kell nézni. Tehát 32 csapatos, nyilván megvannak azok a csapatok, akik nem olyan szintű kézilabdát játszottak, de ez a 14-15 csapat, ez nagyon jó kézilabdát játszott, és még voltak olyanok, hogy ki se jutottak, például Norvégia. Úgyhogy nem vagyok teljes mértékben elégedett nyilván, de a 8 közé jutás az egy alapcél volt, azt teljesítette a csapat, után sajnos volt 3 sérülésünk, azért az meghatározta az utolsó 2 mérkőzést, nyilvánvalóan, ugye 2 szélső, kezdő szélső és egy meghatározó belső játékos. Ettől függetlenül nagyon sokat kell fejlődni ennek a csapatnak, hogy ténylegesen haladjon a nemzetközi korosztályon.
1: Ebből a társaságból, ebből az U18-as leánycsapatból kik azok már, mennyien vannak, akik nagy csapatban, felnőtt csapatban tudtak játszani a mögöttünk hagyott idényben? Ugye itt rögtön azért például a győri csapatból Szérről Zákányi neve, aki eszembe jut elsőként.
2: Igen, tehát voltak olyanok, meg igazából itt most ezek inkább bemutatkozók voltak. Nyilván meghatározó játékosa nem lesz a Győrbe még jelen pillanatban senki ebből a korosztályból. Az egy jó dolog, hogy bemutatkoznak. Jövőre már azért ott kellene lenniük valahol a környékbe. Nagyon-nagyon sokat kell fejlődniük ehhez, ezt hangsúlyozom. És alkatba hihetetlen, hogy milyen minőségű csapatok vannak a világban, úgyhogy nekünk is majd ilyen szempontból egy kicsit változtatnunk kell a méreteinket, főleg belső pozícióba. De igen, vannak már olyan játékosok, akik bemutatkoznak jövőre. Nagyon bízom benne, hogy többen már, akár Esztergomba is, vagy Debrecenbe is kis szeletecskét ki tudnak maguknak préselni, és tudnak pályán lenni akár első osztályi mérkőzésen is.
1: Szilárd, segíts nekem, mert most előttem nincs pontosan, hogy ez tavaly nyári vagy tavaly előtt nyári világesemény volt, ahol a szlovákok döntőt játszottak, és hogy ez melyik korosztály volt, de
2: tavaly
1: volt,
2: ez
1: és
2: a korosztály.
1: Igen, na szóval megint egy picit felhúztam a szemöldököm, amikor láttam Svájcot, Szlovákiát, de ugye utaltál rá, hogy a hagyományos nagy csapatok mellé, mondjuk mint a dánok, vagy éppen a norvégok, akik ki se jutottak, ugye a spanyoloktól ez, vagy Montenegrótól nem meglepetés. Tehát itt azért mondjuk Egyiptom 4 bekerülése azért szintén ugyanez a kategória, ez viszont valahol meg egy jó dolog, hogyha a női kézilabda tud erősödni, mert az, hogy a Bajnokok Ligájára 17 csapat adta be a nevezését, és ebből 16 indulhat a következő idényben, ez azért egy picit aggasztó. Most ez nyilván a mostani felnőtt korosztályuk, meg még ugye 18 évesek, tehát hogy azért nem akarom összemosni a kettőt, de hogy érted, remélem, hogy hova akarok kiukadni, hogy én ezt mindenképpen örömtelinek látom. Még ha nekünk magyaroknak nehézséget is okoz, hogy hirtelen Kínával, vagy a szlovákokkal, vagy Svájccal már nem egy olyan meccset játszunk, mint ahogy az elmúlt, nem tudom, 5-10 évben.
2: Hát igen, és meg úgy néz ki, visszajönnek az oroszok is. Tehát igazából én azért azt nagyon pozitívnak ítélem meg, hogy kiegyenlített, és a sporták szempontjából, tehát kifejezett a kézilabda szempontjából, ez egy szenzációs előrelépés lenne, hogyha más földrészeken is minőségi kézilabda tudna idézőjelbe elterjedni. Japánt nem is említettük, pedig nagyon-nagyon ügyes csapatuk volt mind a két korosztályból, 18-20. Tehát jó úton jár a kézilabda maga. Ugye Egyiptom is nagyon magas szinten kézilabdázott, most ezen a VB döntőig jutottak, tehát komoly, vagy bocsánat, harmadik helyre játszottak, de komoly kézilabdát játszottak.
1: Mindenképpen üdvözlendő az, hogy a lányokhoz hasonlóan a fiúk is ott voltak a legjobb 8 között. Ugye az 5. helyért Izland ellen játszott az U18-as fiú válogatottunk. Ugye ez volt a két időrendben hozzánk most az adáshoz legközelebb eső torna. Ott végül egy 35-31-es vereség után 6. hely, ami a végelszámolást illeti. De hát, hogyha megnézzük a mezőnyt, ott a fiúknál talán még kiegyenlítettebb a felnőtthöz hasonlóan franciák, németek, spanyolok, dánok, horvátok, és itt utánpótlásban is ez Szlovénia kirajzolódik teljesen tökéletesen, tehát hogy ez a 8 csapat volt ott a legjobb 8 között. Például a felnőtt szinten nagyon erős portugálok most ebbe a mezőnybe nem fértek oda, ezt a 6. helyet a fiúknál hogyan értékeled?
2: Igen, egyértelmű, és talán amit az előbb pont ezt szerettem volna, ezt kihagytam, hogy a lányoknál is ugye megnőtt a minőségi csapatok száma, és a fiúknál is azt látom, és ebbe tudtunk elővégezni, vagy legalábbis az élmezőnyhöz tartozunk, hát ugye az U20-asról nem is beszélve, úgyhogy szerintem ők nagyon jól szerepeltek, tehát az a csapat az végig a legjobb csapatokkal játszott. Én ezt tartom egyébként a tornák legfontosabb célkitűzésének, azért jó minél előrébb végezni, mert akkor az utolsó mérkőzések, az utolsó három mérkőzés, az még fejleszt rajtad. És az utánpótlásra mindig a fejlődést kell szem előtt tartani, és ezek szerintem jó célok. Én mindig ezt tűztem ki a csapataim, hogy azért végezzünk előrébb, hogy az utolsó meccseink azok olyan minőségiek legyenek, amivel te megéri kimenni, és tényleg olyanokkal játszol, akik már maga az a mérkőzés is önmaga egy fejlesztő hatás.
1: Szilárd, azt látom, aztán kérlek erősíts vagy cáfolj meg, hogy a folyamat most a fiúknál rajzolódik ki úgy, mint ahogy a lányoknál az elmúlt mondjuk 5-10 évben a 2018-as hazai junior világbajnoki cím után, ugye jó pár évig, azt hiszem 2022-ig vagy 23-ig minden világeseményen minimum dobogós volt a csapat, tehát a legrosszabb eredmény idézőjelben a bronzérem volt. Most viszont a fiúknál ugye a nem is olyan régen junior világbajnoki döntőt játszó Fazekas Gergőféle társaság, akik már a felnőtt válogatott is meghatározó szerepet játszanak, egészülhetnek ki hamarosan ezzel a mostani U20-as csapattal, és ebben a mostani U18-asban is bőven-bőven látom én műkedvelőként a fantáziát. Mennyire értesz egyet ezzel a gondolatmenettel?
2: Nagyon jól látod. Nem szeretném megismételni. Én úgy gondolom, hogy a fiúk példaértékű, hogy dolgoznak, és nyilván ott is lehet előre menni, nyilván ott is meg kellene majd jelenni ennek a felnőttbe, sószavait használva. A lányoknál valóban jól érzékeled, újra kell gondolnunk bizonyos kiválasztást, bizonyos versenyrendszert, sok mindent újra kell gondolnunk. Ezen vagyunk egyébként, tehát ezt felfedeztük, úgy gondolom, hogy mindenki kellő őszintességgel van ez iránt, és próbálunk majd minél hamarabb visszakerülni abba az elitbe, ahol voltunk pár évvel ezelőtt, annak is meg volt az oka, a folyamata, ennek is most meg kell találnunk, hogy visszataláljunk abba a mederbe, és nem elsősorban az eredményességre gondolok, nyilván az egy jó fokmérő és egy visszajelzés, hanem maga az a minőség, amit képviselünk ezeken a tornákon, A fiúk mindenféleképpen most jelen pillanatban helyezésekbe is, meg a játék minőségbe is előtte voltak a lányoknak, de nem gondolom, hogy nem lehetne ezt újra gondolni és véghez vinni.
1: Igen, akkor viszont zárásként beszélünk majd a legnagyobb utánpótlás nyári sikerről, az U20-as fiúk Európa-bajnoki címéről. Viszont akkor, ha már a lányok szóba kerültek, tényszerűen rögzítve, ugye egy Kína elleni 10 gólos győzelemmel a 13. helyet sikerült megszerezni, de ez centiken múlott, hogy végül oda a 13 és a 16. helyért folyó csatába pottyant a válogatott, hiszen Norvégiával játszottak a lányok egy kiki meccset, ahol mi lehetett volna ide is, végül oda billent a mérleg nyerve 3 góllal, rengeteg hibával, sok-sok kihagyott 7 méteressel meg zicserrel, de összességében itt is azért a japán csapat feltűnése, ugye a csoportkörben Lengyelországtól szenvedett a magyar csapat vereséget, tehát itt is azt érzékelem a lányoknál, ami felnőtt szinten tényleg aggasztó, amire az imént utaltam, hogy kevés a jó csapat, mint hogy egyre kevesebb helyen játszanák ezt a játékot, tűnik úgy per pillanat felnőtt szinten, aztán ezek az utánpótlás tornák meg azt erősítik meg, hogy ez nem igaz, mert hogy játsszák ez bizony sok helyen is kiszélesedhet. Amikor ilyen nüanszok döntenek, és persze nyilván a 13. hely a korábbi nagy sikerekhez képest nem mutat jól, akkor hogyan lehet akár a szövetségi edzőben, Bohus Beában, nem tudom, lelket önteni, kell-e lelket önteni a társaságban, hogyan kell lelket önteni, kell-e lelket önteni, mert hogy gondolom én, hogy ott óriási csalódottság volt, de tényleg nem véletlenül vezettem fel ilyen hosszú, hogy nagyon-nagyon pici múlott az a norvégok elleni meccs.
2: Hát ott nem is a norvég volt szerintem a kulcsmeccs, hanem a lengyel. Tehát a lengyel mérkőzés az meghatározta, mind a mellett, hogy ez egy nagyon jó alkatú és képzett lengyel csapat volt, tehát nem mondanám azt, hogy 10-ből x-szer mi nyerünk, hanem ez egy nagyon 50 alap, tehát ők nagyon ez egy jó csapat volt, főleg még a torna elején, ebbe biztos vagyok, hogy ők bárkivel felvették volna a versenyt. Maga itt is a fejlődés az, amit célként kell kitűzni, tehát nem szabad ilyen hatalmas nagy amplitúdóval dolgozni a válogatottaknál, mert olyan sűrű ez a program, hogy már másnap, vagy minimum, vagy a legrosszabb esetben ugye 2 nap múlva már játszol, és újra pályán kell lenni, és fejleszteni, és levonni a tanulságot, és nem szabad egy edzőnek, se meg stábnak, se senkinek harakirit elkövetni azért, mert kikaptunk egyszer vagy kétszer. Ő náluk egy picit amiatt voltam, hogy elmaradtak azok a mérkőzések a végén, amiért egy VB azért a minőséget képviseli. Ez nem azt jelenti, hogy nagyon gyenge meccsek voltak a 13-15 Koreával, meg ugye a helyi Kínával játszottunk 4500 néző előtt. Tehát azért az nem egy utolsó szempont, nagy élmény egyébként, ez is nagy élmény, ebből is lehet építkezni. Ritkán játszik 4500 ember előtt utánpótlás válogatott.
1: Hát legutóbb talán pont Debrecenben, pont a 2018-as általunk
2: hát
1: rendezett
2: VB-ben voltak. Igen.
1: Ott 6000 néző volt, igen.
2: Igen, de tehát ez egy nagy élmény, ezt is így kell felfogni. Tehát mindig meg kell találni azt, hogy mire vége a versenynek, addig újra higgyen mindenki a kézilabdába, és egy tapasztalatnak vegye ezt az egészet. Hát az U20 fiúknál az pedig ugye benne volt a kérdésbe, az egy csodálatos dolog volt, az egy nagy utazás, hogy ott volt egy nagyon súlyos vereség.
1: És bocs, hogy közben szólok egy fél mondattal, ugye a Sporttelevízió közvetítette ezt a tornát, és ott nyilatkozta élőadásban Sótonyi László, hogy ő nagyon-nagyon szeretné, hogyha még egyszer a tornán visszakapnánk a svédeket, ott majd csak 20 gólos vereség volt, 10 sok gól lett a vége, egy borzasztó gyenge második félidővel, mert hogy ez nem reális, és nem azt csinálták a fiúk, és aztán a döntőben jöttek újra vissza a svédek, és hosszabbítás után ugye 34-32, ami gondolom még különösen emeli még ezen felül is a sikerértékét.
2: Ez így van. Mérkőzés előtt közvetlen édesapámmal beszélt Só, ez ilyen megszokás, és pont ott voltam, és 2 mondatot én is beszéltem vele, és azt éreztem, hogy abszolút hisznek ebbe. És én úgy gondolom, hogy egy ilyen győzelem az el tud altatni. Tehát a svédek azért belementek ebbe, hogy hát ezt így nagyon biztosra vették, mi meg azért annál sokkal jobbak voltunk szerintem, hogy ezt a lélektani fölényt, ugye rajtunk azért minimális teher volt, ráadásul játékban nagyon sokat fejlődött, jött előre a csapat folyamatosan, nagyon jó volt a rotáció, tehát sokkal frissebbek voltunk, mint a például a svédek. Úgyhogy egy nagy siker, egy nagy szakmai, és a kézű, magyar kézilabda utánpótlásának is egy büszke cím ez, hogy ezt így megszerezték, Sójék, hogy megszereztük, legyen inkább az övék, de nyilván mi is büszkék vagyunk, meg
1: mi kicsit füledjünk ebbe a sikerbe, mi is így
2: ebbe,
1: van.
2: Ebbe mindenki azért valamit, valamicskét, ha csak nagyon picikét is, de mindenki tesz bele, nyilván a nagy munkát azt ők végzik, de szerintem egyébként ugye meg érdemes még említeni a nyílt Európa bajnokságot, ahol a Pignici Krisztináék másodikok lettek. Ez azért arra jó visszajelzés, hogy talán azért visszatalálhatunk arra az útra, hogyha figyelünk ezekre a korosztályokra, a következőkre, amin voltunk annak idején, amit említettél egy pár évvel ezelőtt, azért négy olyan korosztályunk volt, aki tényleg valóban, azt hiszem, 10 év alatt 9 döntőt játszottunk.
1: Igen, én is valahogy így emlékszem, igen.
2: És azért az nem semmi, tehát azért ezt azért én úgy gondolom, hogy nemzet legyen, aki ezt végig tudja csinálni. Vannak ilyen időszakok, meg kell újulni, aztán menni tovább. Mindenkinek, a fiúknak meg erőt kell, kitartást meg megtartani, amit jól csinálunk, és a felnőttbe tényleg vissza kell, hogy jöjjön ez, akkor dolgoztunk jól. Ez a legfontosabb.
1: Igen, meg hát az is csak kiderül egyébként zárszóként, hogyha játszanak ezek a játékosok felnőtt bajnokságban, első osztályban, NB1-ben, legyen az akár idézve, sokszoros idézőben mondom, egy NECA, vagy mondjuk Fazekas Máté esetében a Bajnokok Ligája induló Szeged, minél több felnőtt játékperc van a kezükben, lábukban, lásd Gazsó 18/14-es mutatója az EB döntőben, és most a NECA Fradi edzőmérkőzésen is ezeket a bombákat tudta már hozni, amennyire én láttam, szóval elképesztő. Tehát csak kiderül, hogy meg kell adni a lehetőséget nekik, és ha megkapják ezek a gyerekek, fiatal fiúk, lányok, akkor bizony élnek vele. Kis Szilárd, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és egy kicsit beszélhettünk a nyári utánpótlás sikerekről. A Magyar Kézilabda Szövetség utánpótlás szakág vezetője Rosta Istvánnal karöltve ketten látják el ezt a titulust, volt a vendégünk. Ez volt már a Hazafutás. A műsor szerkesztője Szilágyi Dóra volt. Köszönöm, Szilárd, szóval a műsor szerkesztője Szilágyi Dóra volt, a technikáért Antal Richard felelt. Műsorunk visszahallgatható a mediaclick.hu weboldalon. Hamarosan jön a körkapcsolás, maradjanak velünk a folytatásban is. Németh Kornélt hallották, viszont hallásra.
0: Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállom a fizító vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
1: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
2: A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
4: A szerkesztő Kressz Bálint, munkatársam Cserjés Bendegúz, Gyurta Gergely, Katona László, Nagy Máté, Regős László Pál, Somogyi Zsófia és Szabó Bence. A mikrofonnál Szegő Tibor. Jó estét kívánok! Mai műsorunkban szó lesz a labdarúgók, Liverpooli labdarúgók átigazolási időszakáról, illetve beszélünk a felkészülési mérkőzésekről. Interjút hallhatnak majd Zsadányi Sándorral, a kínai U18-as válogatott szövetségi kapitányával, de foglalkozunk a kerékpározók női Tour de France versenyével is. Kapcsoljuk majd Birminghamet, ahol az atlétikai Európa-bajnokság zajlik. Figyelemmel kísérjük majd a rúdugló Kleckner hanga selejtezőjét, Halász Bence és Szabados Ármin kalapácsvető döntőjét, illetve Kozák Luca, Ennyigi Patrik és Molnár Attila elődöntőjét, előbbi 100 gáton, utóbbiak 400 síkon indulnak majd. De mindenek előtt kapcsolunk Párizsba, hiszen 18 óra 30 perckor megkezdődik az esti program, és ott van a helyszínen kollégánk, Katona László. A bejövő képek alapján úgy tűnik, hogy egyelőre még nincs telt ház, de gondolom, hogy ennél majd többen jönnek össze fél hétre.
5: Szervusz, és köszöntöm a kedves hallgatókat. Ha minden igaz, akkor igen, azért a teltházat tartják a francia szurkolók, hiszen minden jegyel kelt állítólag az esti programra. Délelőtt azért egy kicsit szellősebb volt a lelátó, de függetlenül hát nem lehet rossz a környezet. 4-5 ezer néző általában, ami a befogadást illeti itt a párizsi uszodát, illetően Szent-Denis városnegyedében van, északra Párizstól, azért nem feltétlenül itt van a legimpulzívabb része a francia fővárosnak. Ma 6 döntőt, 4 középdöntőt rendeznek, a 6 döntőből pedig 3-ban lesz magyar érdekeltség, 18 óra 30 perctől majd Szabó Feltóti Eszter 200 méteres hátúszásban lesz érdekelt. Eszternek akár az érem is meg lehet, ezt azért merem mondani, mert a legutóbbi Európa-bajnokságon a bronzérmes pozícióban végzett. Igaz, most már a franciák visszatértek, és ennél megállok, hiszen nincs holland vagy éppen olasz versenyző, mert 2 évvel ezelőtt ez volt a nagy dolog, hogy nem volt ez a 3 nemzet, de francia versenyző lesz majd 200 háton a fináléban. Milák Kristóf pedig 18 óra 37 perctől 50 méteren pillangóúszásban döntőzik, és aztán majd meglátjuk, hogy igazából milyen erőt képvisel így egy olyan mezőnyben, ahol neki majd egy szélső pálya jut. Nagyon sokan lesznek jó nevű úszók mellette, úgyhogy nem feltétlenül ő a legnagyobb esélyese ennek a fináléjának. Női 100 gyorson nincs magyar döntő se a 100 mellen férfiaknál. Aztán majd jönnek a középdöntők, 19 óra 3 perctől 200 háton Rácz Zsombor, 19 óra 7 perctől pedig Kós Hubert, az a Kósubert, akinek nincs egyelőre még Európa bajnoki címe ebben a versenyszámban, 200 háton, kétszeres világbajnok és olimpiai bajnoknak mondhatja magát, EB címe még nincs. Rácz Zsombor pedig épp, hogy beslisszant valahogy a legjobb 16 közé, valójában a 18. idővel került a legjobb 16 közé, az elődöntőbe, de mivel a franciák túlzottan sokan voltak, itt hazai medencében négyen is megelőzték Rácot, így kettőnek ki kellett hullania, hiszen csak kettő mehet a legjobb 16 közé, így aztán Rácnak megadott a lehetőség, hogy középdöntőt ússzon. Aztán 19 óra 32 perctől Milák Kristóf már 100 gyorson középdöntőzik, 4 perccel később pedig Német Nándor szintén 100 gyorson, de Nándi olimpiai negyediknek mondhatja magát, illetve EB ezüstérmesnek. Ebből azért látszik, hogy mindketten azért, ha úgy adódik, akkor még a döntőbe is kerülhetnek. Ráadásul Kristóf negyedik, Nándi pedig 8. idővel középdöntős. 19 óra 53 perctől pedig női 800 gyors, Jakő Viviennel döntő, ő pedig a 3. idővel került a legjobb 8 közé, aztán a nap zárásaként a 400-as mix vegyes váltóban nincs magyar érdekeltség. Ha minden igaz, akkor egy olyan 8:45-re végeznek majd az úszók, úgyhogy nem kevesebb, mint fél óra múlva, de kezdődik a döntős program, a délutáni program, de nem tart 2 órán keresztül, kicsit széthúzzák a szervezők, hogy minél pörgősebb legyen minden egyes nap.
4: Katona László, köszönjük szépen, kapcsolunk majd hozzád 6:30 előtt egy kicsivel. A stúdióban viszont állandó szakértőnk Gyurta Gergely, menjünk időrendi sorrendben, 18 óra 30, tehát 200 hát döntő, Szabó Feltóti Eszter, Katona László szerint akár érem is lehet, ugye már világversenyről van érme, és ahogy nézegettem, 2:09:84-jel 6.-ként jutott be a döntőbe, de ennél neki van jobb ideje, 2:08:85-öt is tud, ezt ugye 2023-ban az országos bajnokságon úszta. Ha azt megúszná, tudom, hogy a sportban nincs ha, de egy 2:08:85-tel lehet-e érem, vagy lehet-e bármilyen olyan helyezés, ami fényes?
6: Jó estét kívánok! Én azt gondolom, hogy ha az egyéni legjobbját megúszza, akár az érmekért is harcolhat, de kelleni fog a 2:08-al kezdődő időeredmény. Nem tudom, hogy van-e benne még ennyi, és képes-e javulni ennyit. Egyébként egy nagyon jó pályára került, tehát mellette úszó versenyzőt, hogyha esetleg el tudja kapni, akkor szerintem az ő versenyét be fogja pozitívan folyásolni. De azért, ha az idei évet nézzük, 2026-os idént tekintve 2:09:38-as időeredmény az, ami neki a legjobb időeredménye csak az idei évet, ha nézzük. Én azt gondolom, hogyha egy 2:08:09-et tudna már úszni, akkor hát, ha nagyon bízunk benne, de függ azért sajnos attól, hogy a mezőnyben mire képes. Én azt gondolom, hogy az arany és az ezüstérem sorsáról a két középső pálya, a 4-es, illetve az 5-ös pálya nagy valószínűség szerint behúzza, de a bronzérmekért akár óriási csata is kialakulhat.
4: A 2:08:09 az nagyjából 1 másodperc javulás lenne 24 órán belül. Benne lehet ez Eszterben?
6: Ugye itt az a nagyon fontos kérdés, hogy a tegnapi nap folyamán az előfutamokat, illetve a középdöntőket egy napon rendezték meg, tehát a délelőtt le kellett úszni a már 200 hátat, kvalifikálnia kellett magát a középdöntőbe, illetve körülbelül olyan 8 óra múlva újra teljesíteni kellett ezt a 200 hátat, tehát az egy sokkal nehezebb folyamat. Így, hogy volt egy teljes napja regenerálódni, és még jobban felgyorsulni, még jobban a formát időzíteni, én azt gondolom, hogyha jól sikerült a felkészülés, már pedig úgy látjuk, hogy egy Európa-bajnoki döntőben 6.-ként becsúszni és megkvalifikálnia magát, én azt gondolom, hogy jó formában van. Kérdés az, hogy a verseny szituáció mit fog kihozni belőle, de egyébként egy nagyon jó versenyző típus, egy roppant harcias versenyzőről van szó, és még egyszer mondom, nagyon jó pályára került, úgyhogy én nagyon bizakodom benne, hogy tényleg ott lesz az érmekért folytatott harcban.
4: Néhány perccel később, 18:37-kor Milák Kristóf 50 pillangón döntőzik, és ugye úgy került ide, hogy először egy 22:96-ot dobott, és utána egy országos csúccsal 22:75-tel. Egyébként érdekes volt, amikor kinézett az eredményjelzőre, hogy semmiféle érzelem nem látszott az országos csúcs megdöntésének pillanatában rajta. Jutott a döntőbe. Itt viszont Noé Pontival, Kornyejevvel, és ugye ő orosz, és adott esetben a fehér orosz Pekárszkijjal kellene megküzdeni. És még érdekesség, hogy Noé Pontinak nincs még nagymedencében Európa-bajnoki címe.
6: Bizony, és ez egy megdöbbentő adat, hiszen Noé Ponti az utóbbi években, ahogy bekerült az olimpiai programba az 50 méteres pillangóúszás is, hiszen ez 28-ban az olimpián látható lesz, így sokkal jobban összesűrűsödött, sokkal több versenyzők próbálja ki magát ezen a versenytávon, és egyébként Noé Ponti az ennek a versenyszámok a legnagyobb esélyese a 100 méteres pillangóúszás mellett, és valóban még Európa-bajnokságon nincsen érme. Hát nagy valószínűség szerint ezt ma megpróbálja javítani, de elképesztő sűrű a mezőn, tényleg azt látható, hogy a hazai versenyző Maxim Grusse is ott van, és talán ő lehet a legnagyobb kihívója a négyes pályánúszó semleges színekben induló orosz versenyzőnek, aki egyébként nagyon fiatal versenyző, és nagyon közel volt a világcsúcshoz, úgyhogy akár ma megdőlhet az első világcsúcs is ebben a medencében. Hát bízunk benne, hogy Kristóf fel tudja venni a versenyt, de azért azt el kell mondani, hogy ez nem az ő fő versenyszáma, tehát ő ezt egy kicsit így bemelegítésnek fogja föl, és ennek ellenére egy országos csúccsal indította ezt a versenyszámot. Hogyha még egy picit, egy pár századot tudna javítani, és tovább tudja javítani az országos csúcsot, én azt gondolom, hogy a 6, 5 és 8 közötti helyezés benne van. Ha meg esetleg még jobbat tudja javítani, akkor akár az érmekért is harcolhat, de én egy picit ezt most távolinak érzem.
4: Azzal, hogy ma elméletileg 2 úszik, 44 perc egyébként a különbség, majd erről is beszéljünk egy kicsit, kijelenthetjük, hogy Milák Kristóf visszatért?
6: Abszolút kijelenthetjük, és egyébként az is nagyon-nagyon sokat mondó, hogy az utóbbi időben már egy picit beengedést tekint az ő felkészülésébe. Már láthattuk azt, hogy a közösségi médián egy pár perces videóban megmutatta azt, hogy ő hogyan készül edzőjével. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez is egy picit ez is nekünk szól, akik szeretik Kristófot, és azt szerették volna, hogy visszatérjen, és láthassuk őt világversenyen. Én azt gondolom, hogy Kristóf visszatért. Az, hogy ő milyen versenyszámokban fog később indulni, az még egyelőre kérdéses, de úgy tűnik, látva a nevezéseket ezen az Európa-bajnokságon, hogy inkább a rövidebb versenyszámokat választja, és azt preferálja. Nem tudom, hogy ez most tudatos-e, vagy éppen nincs meg még a kellő állóképessége, de az biztos, hogy a gyorsasága az megvan, és ez mindig intőjel a többi versenyzőnek, a versenytársaknak nézve.
4: Azt, hogy az 50 pille döntője után 44 perccel 100 gyors középdöntőben indul, az mire elég?
6: Hát igen, ez egy nagyon nehéz kérdés. Ez egyébként elegendő idő lehet, de két roppant nehéz versenyszámról van szó. Nyilván ahhoz képest, hogy 23 másodperc alatt durván befejezik az 50 méteres pillangóúszást, utána, ha esetleg kijelölik doping ellenőrzése, már pedig ilyenkor sorsolják a versenyzőt a doping ellenőrzése, onnantól kezdve folyamatosan felügyelet alatt van, azért át kell mozgatni egy kicsit a testét, akár át is öltözhet, hogy ne a nedves, vizes úszódresszébe kelljen még azt a maradék időt eltölteni, és ami egyébként szabvány, és kötelezően be kell tartani, hogy 20 perccel a versenyszám kezdet előtt ott kell lenni a first call roomban, ahol ellenőrzik a felszerelést, a sapkát, az úszódressz, hogy minden rendben van, és onnantól ott kell lenni az adott úszónak, és hogyha ez esetleg egy picit elcsúszik már, pedig jó, Kristóf most sajnos még az interjúzónában nem szokott megállni, és nem ad interjút, de azért az átvezetés és az átöltözés, illetve egy kis masszírozás, az pontosan az a 20 perc elegendő ahhoz, hogy utána már induljon is a kórumban, ahol tovább tud pihenni, de azért az nem olyan pihentető, mint azoknak a versenyzőknek, akik kifejezetten erre a versenyszámra koncentrálnak.
4: 19 óra 3 perc, 200 hát középdöntő Rácz Zsomborral, 4 perccel később ugyanez Kós Huberttel. Rácz Zsombor élete első felnőtt versenyén szerepel, 1.58.21-el jutott tovább, és azt nyilatkozta, hogy szeretne 1.57 alá bemenni. Na hát ez még nagyobb javulás lenne, mint amiről beszéltünk adott esetben Szabó Feltóti Eszterrel, ráadásul napon belül.
6: Így van, hát ugye az ő legjobb időeredménye az 1.57.56, amit az országos bajnokságon úszott, tehát az egyéni csúcsához képest még több mint fél másodperces javulás, és azért a délelőtti előfutamokban az 1.58.21-es időeredmény, én néztem, nem volt annyira könnyed, legalábbis a mozgását ítélve, és sajnos nehézség az is, hogy a 8-as pályára kvalifikálta magát, hiszen 16-ként kvalifikálta magát a középdöntőbe, ez is egy picit nehezítő körülmény, de dr. Sós Csaba, a szövetségi kapitány arra döntésre jutott, hogy a fiatal versenyzőknek ad lehetőséget, már pedig Rácz fiatal versenyző, és azt gondolom, hogy elsősorban neki az a fontos, hogy tapasztalja meg azt, hogy milyen egy felnőtt Európa-bajnokságon indulni, milyen a versenyzőkkel, milyen a felnőtt emberekkel, a versenyzőkkel egy kórumba lenni, mi az, amiket ők csinálnak, milyen bemelegítéseket, tehát ez abszolút neki tapasztalatszerzés. Az, hogy ő ilyen nagyokat álmodik, az szerintem egy nagyon jó versenymentalitás, de azért úgy érzem, hogy több mint 2 másodperces javulás ebben az úszásban nem lehet, de nagyon bízunk benne, hogy ez sikerülni fog neki.
4: A másik 207-as középdöntőben, ugye Kós Hubert még az előfutamban 1.55.37-tel harmadik lett a futamában, és belekényszerített egy szegény 18 éves fiatalembert, Muratorit, hogy junior világcsúcsot ússzon, annak érdekében, hogy legyőzze olimpiai bajnokunkat.
6: Igen, ez egy presztízs csata volt. Én azt gondolom, hogy egy olimpiai bajnokot, ha csak előfutamban is, de megelőzni, az mindig egy roppant jó érzés lehet. Hubi pedig nagyon okosan nem ment bele ebbe a versenybe, hanem szépen hagyta, hogy akár előtte is végezzenek, hiszen tudja nagyon jól, hogy még ezen kívül van 2 úszásneme 200 háton, illetve a többi versenyszámban, amiben indul, tehát nem szabad minden puskaport előni. Egyébként nagyon szépen úszott Hubi, nagyon szépek voltak a fordulói, a víz alatti munka, illetve a vízből való kijövetel is, tehát abszolút látszódott, hogy kontrollálja az egész futamot, illetve a versenyt, és egyébként az Európa csúcsot ő tartja, tehát az 1.53.19-es időeredmény, amit még a világbajnokságon úszott, és lett világbajnok, az továbbra is Hubié, és egyébként ő azt nyilatkozta, hogy egyéni csúcsokat szeretne dönteni, és hogyha megdönti az egyéni csúcsát, akkor az egyben országos csúcs és Európa csúcs is, és nincs messze a világcsúcstól sem.
4: Beszéltünk már a 100 gyors középdöntőről, ugye Milák Kristóf kapcsán, és hogy 44 perc a felkészülési idő. Egy merész kérdést intézek hozzád. Elindul ebben a számban, középdöntőben? Tegyük fel, megnyeri az 50 pillét. Biztos vagy benne, hogy elindul a 100 középdöntőben?
6: Olyannyira biztos vagyok, mint hogy mi itt most beszélgetünk, már azért is, mert hogyha nem indul el, akkor büntetést kell fizetni, hiszen itt a programban nincs appelláta, tehát itt kötelező a részvétel, ha csak valamilyen egészségügyi probléma.
4: Megsérül.
6: Így van. De én azt gondolom, hogy ha így legyen, ha nyerje meg az 50 méteres pillangóúszást, de én azt gondolom, hogy akkor is rajtkör áll és megméretteti magát, hiszen, ahogy korábban is mondtuk és beszéltük, visszatért, tehát ő szereti az ilyen szituációkat, de nem lennék meglepve, hogyha esetleg úgy adódna, hogy Európa-bajnoki címet szerez 50 pillangon, akkor ez egy olyan plusz töltetet adna neki, hogy akár 100 méteres gyorsúszásban is olyan időeredményet úszna, amin lehet, hogy sokaknak a szemöldöke is fennakadna.
4: Beszéljünk Németh Nándorról, mert az egyik kedvencem. Nagyon szimpatikus fiatalember, nagyon intelligens, és nagyon tudatosan építi a pályafutását, és azt mondta, hogy ez a szám egyre csak erősebb lesz, és nem igazán esett jól neki az előző futam. És hát Nándival előfordult már, hogy minimális idővel bizonyos pozíciókról, akár dobogóról is lecsúszott.
6: Igen, hát ez a mai napig szerintem sok magyar úszó szeretőnek a szívfájdalma, hogy Németh Nándi ugye 400-addal a olimpián az ezüstéremtől és egyetlen 100-addal maradt el az olimpiai bronzéremtől még 2024-ben, úgyhogy azért roppant fájó pont volt szerintem mindenki számára. Ennek ellenére Nándi felé fel tudott épülni, és azért ezt mondjuk ki, hogy azért ez egy óriási seb lehet neki a karriere szempontjából, de mégis a világbajnokságon nagyon jól szerepelt, ugye pehére 9-ként zárt, ugye az volt az ominózus eset, amikor a középdöntőben másodikként csapott szélbe az első középdöntőben, és a másodikban 7-en is megelőzték, tehát 9-ként kiesett. Az volt az első 10 hosszú évek után, hogy Németh Nándit nem láthattuk a 100 méteres gyorsúszás döntőjében. Hát bízunk benne, hogy jó formában van, egyébként nagyon nehéz éve volt az idei év is Nándinak. Ugye én úgy gondolom, hogy ezen az Európa-bajnokságon azért a döntő nála minimum követelmény, de hát bízunk benne. Azért reggel 100 gyorsot leúszni az sosem egyszerű, főleg első versenyszámban. Azért Milák Kristóf már leúszott 2 darab 50 pillangót, tehát ő azért már nagyjából tudja, hogy milyen a medencében ugrani, és egy kicsit már bemelegedett. Nándi esetében pedig megtörtént az a bizonyos első úszás, úgyhogy innentől kezdve jöhet az ő maximális sebessége, és hát nagyon bízunk benne, hogy 2 magyart láthatunk majd a 100 méteres gyorsúszás döntőjében.
4: Lehet-e a Román Popovicssal valamit kezdeni a világon?
6: Hát a rövid válaszom az, hogy nem. Jelenleg úgy tűnik, hogy nem igazán. Torony magas esélyes, és gyönyörű szépen úszott továbbra is, és elképesztő az a tendencia, amit a román fiútól láthatunk. Hát nagyon nagy esélyes, és én azt gondolom, hogy inkább fókuszáljunk első körben arra, hogy meglegyen a döntő mind a két magyar szempontszögéből, mert a döntő az mindig egy más verseny, és akár bármi előfordulhat, de úgy gondolom, hogy Popovicsi azért igencsak kimagasló.
4: Este 8 előtt 7 perccel kezdődik a 800 méteres gyors döntője Jacques Villeneuve-nel, aki ugye a korábbiakban többször belekerült a bántó támadó kommentek özönébe az edzőváltása miatt. Most ugye visszatért régi edzőjéhez, és Sós Csabától hallottam egy nagyon logikus és nagyon védhető álláspontot, hogy nem kell Vivien támadni, sem azért, mert edzőt váltott, sem azért, mert visszament, mert a fejlődésének egy olyan szakaszában történt az eredmények visszaesése, ami mindenkivel előfordul. Tehát a serdülő korból fordult át a fiatal korba, és pont ebben az időszakban történt ez. Megpróbálta, nem sikerült, elismerte, visszament. Jó helyen van.
6: Az ég egyet a világon nem történt semmi probléma. Ugye a hölgyek esetében a nőknél nagyon sokszor előfordul, hogy ugye amikor a serdülő korba beérnek, akkor elkezdenek nőiesedni, és a vízfekvésük is teljes mértékben megváltozik. Ez lehetséges, hogyha ha nem is vált edzőt és nem megy Shen Tusuphoz, akkor is megtörténik ez a fajta átalakulás a testében, és lehetséges, hogy ugyanaz a folyamat megtörténik. Nyilván ilyenről nem beszélhetünk a sportban, de én úgy gondolom, hogy ez is kellett az ő pályafutása szemszögéből, hogy ez megtörténjen vele, hogy rájöjjön arra, hogy igenis neki az a fajta edzésmunka és az a fajta mentalitás kell a mindennapokban, amit a korábbi edzőjénél tudott minden egyes nap elvégezni. És mondhatjuk, hogy ha már Milán Kristóf visszatért, akkor Jacques Villeneuve is visszatért, és én nagyon bízom benne, hogy az első 800 méteres felnőtt Európa-bajnoki érmét is megszerezheti, mert ugye durván egy hónappal ezelőtt a junior Európa-bajnokságon ezüstérmet szerzett, 8-26-os időeredménnyel, úgyhogy nagyon bizakodóak vagyunk, hogy most is ezt az eredményt meg tudja ismételni, és akár jobbat is tud úszni annál.
4: 10 perc múlva kezdődik az első döntő a párizsi Európa-bajnokságon, úgyhogy most elmegyünk hírekre, és aztán jövünk vissza.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
7: Tóth Anna elődöntőbe jutott, de nem áll rajthoz Százgáton az EB-n. Köztársasági elnökké választották Baka Andrást. Holnaptól enyhül a hőség. Jó estét kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
2: Sporthírek.
7: Minden magyar versenyző, köztük Milák Kristóf és Kós Hubert is továbbjutott a délelőtti előfutamokból a párizsi úszó Európa-bajnokságon. Férfi 100 méteres gyorsúszásban a kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf a negyedik, míg Németh Nándor a nyolcadik legjobb idővel biztosította helyét a középdöntőben. 800 méter gyorson Sárkány Zalán és Rasovszky Kristóf is bejutott a döntőbe. Sárkány ráadásul országos csúcsot úszott. A 200 méteres hátúszás előfutamában pedig az első felnőtt világversenyén induló Rácz Zsombor és az olimpiai bajnok Kós Hubert végzett középdöntőt érő helyen. Szikszai Robert összesítésben a 26. Huszák János pedig a 29. helyen végzett a férfi diszkoszvetők selejtezőjében. Így lemaradnak a döntőről a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon, amelyen Illoszky Dominik előfutamában az utolsó lett és nem jutott be az esti elődöntőbe 100 méteres síkfutásban. 110 gáton Ezes Dánielnek nem sikerült a továbbjutás, akár csak 400 méteres gátfutásban Bánóczi Árpádnak és Molnár Csabának. Egy visszalépés miatt Tóth Anna ugyanakkor rajthozállhatott volna a 100 méter gát ma esti elődöntőjében. Ám a diósgyőri sprinter egy kisebb sérülés miatt nem kockáztatja meg a futást. A 4x100 méteres váltóban való szerepléséről később

0: Mivel Haaland szerzi a manchesteri csapat találatainak többségét, az olasz tréner nem tartja jó ötletnek, hogy a csatárt öltse be a Bernardo Silva távozásával megüresedett kapitányi posztot.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
0: Baka Andrást választotta meg köztársasági elnöknek az országgyűlés. A 73 éves jogtudóst 140 igen, 6 nem ellenében tartózkodás nélkül választották meg titkos szavazáson. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a voksoláson és az államfő beiktatásán sem. Baka András 2011-ben a Fideszes kétharmad távolította el a legfelsőbb bíróság elnöki posztjáról. Az új államfő a választás eredményének kihirdetését követő 8. napon lép hivatalba. Esküdtett az új köztársasági elnök az országgyűlésben. Baka András beiktatási beszédében a magyar társadalom mély megosztottságát nevezte az elmúlt évek legsúlyosabb következményének. Hangsúlyoztam, azért vállalta a jelölést, mert szerinte olyan időszak van, amikor az ország működéséről komolyan kell gondolkodni. Nem vettek részt az új államfő megválasztásán és beiktatásán a Fidesz és a KDNP országgyűlési képviselői. Ehelyett Tatán az 1956-os forradalom vértanúinak emléktábláján elhelyeztek el koszorút, megemlékezve a tatai sortűz áldozatairól. Az ellenzéki pártok egyebek mellett azért nem támogatták Baka András jelölését, mert a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság magyar bírájaként támogatta a tatai sortüzet vezénylő parancsnok felmentését és az emberiség elleni bűncselekmény vádja alól. Kolumbiában 200 fölé emelkedett a tegnapi földrengés halálos áldozatainak a száma, több mint 1300-an megsérültek. Csak nem 1600 épület omlott össze vagy rongálódott meg. A mentőegységek továbbra is túlélők után kutatnak a romok között. A dél-amerikai ország csendes óceáni partvidékét megrázó 7,4-es erősségű földmozgás miatt 7 repülőtéren felfüggesztették a légi közlekedést.
1: Közlekedés.
0: Erős a délutáni forgalom az M0-áson. Az északi szektorban a 11-es főúti végcsomópont felé a Megyeri hídon csak lépésben lehet haladni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Folytatódik a napos gomoly felhős idő, de néhány fokkal mérséklődik a kánikula. Ma elszórtan még lehet egy-egy zápor zivatar, holnap viszont már sehol nem lesz csapadék. Estétől északkeleten viharos széllökések is lehetnek. Hajnalban 16-22, holnap 27-33 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
3: 3 perc múlva, 6:30-kor kezdődik a 200 méteres hát döntője Szabó Feltóti Eszterrel, úgyhogy kapcsoljuk a Párizsi Aquatic Centerben Katona Lászlót.
4: Köszönöm szépen, és ismételten köszöntöm a kedves hallgatókat. Elkezdődik a második döntős nap itt a Párizsi Úszó Európa bajnokságon. És most már azért szép számú közönség van a helyszínen. Nagyjából egy 95%-os telítettséggel azért a mai napot is le tudják a szervezők. Rengeteg a francia zászló, pár hollandot is vélek felfedezni, illetve olaszokat, illetve dán zászló is megjelenik. De hát többen vannak itt a nemzetek közül, mint sem a felsoroltak. És kezdésként a 200 méteres hátúszás a hölgyektől jön majd. Egy olyan versenyszám, amelynek legelső Európa-bajnokságát Gyarmati Andrea nyerte meg 1970-ben. Aztán egy kicsit várni kellett az újabb magyar sikerre, egészen 1991-ig, akkor Egerszegi Krisztina tudott Európa legjobbja lenni. 93-ban és 95-ben is megismételte mindezt, majd aztán megint el kellett tennie egy kis időnek, több mint 20 évnek, hogy 2016-ban hosszú Katinka tudjon diadalmaskodni. Ugye az ő esetében inkább a 100 méteres hátúszás volt, ami erőteljesebb, hiszen 2016-ban Rióban olimpiai ezüstérmesnek is mondhatta magát, azóta pedig nem volt Európa-bajnoka ennek a versenyszámnak, mármint aki magyar lett volna, de értelemszerűen, ha úgy adódik, akár ez a jövőben megváltozik.

0: kaphat. Ma nagyon nagy meglepetés lenne, ha Szabó Feltóti Eszter diadalmaskodna, mert az ellenfelek azért erőteljesek. Nagy hurrázás, éjjelzés, minden egyes nap egy korábbi úszó az, aki jön, és ő az, aki valójában a közönséget egy kicsit felrázza valamilyen formában. Hivatalos információ nincs arról, hogy ki az, aki éppen most megjelenik, és a szurkolókat próbál egy kicsit felstrófolni. Hát egy ilyen izlandi tapsvihar az, ami megjelenik. 2016-ban volt erre példa a labdarúgó Európa-bajnokság során, ezt sokan átvették az Európa világszerte. Szóval 200 hát, mégpedig egy magyar versenyzővel, Szabó Feltóti Eszterrel, hamarosan jön a bemutatás. Az ellenfelek sora pedig nem annyira, hogy mondjam, félelmetes? Talán ez a jó szó erre. Már csak azért is mondom ezt, mert persze azért itt az Európa-bajnokság során nincsenek a világ egyéb más pontjairól, csak Európából. Például az olimpiát Phoebe Wake-ön nyerte meg, az amerikai, Kelly McEwen pedig valójában az aranyérmes, és Regan Smith lett a második, Kylie Massa kanadaitól pedig harmadik helyen zárt, és csak idézőjelben csak az ötödik helyen zárt Katie Schenneher, aki tagja a mostani mezőinek, és itt van a döntőben, illetve Anastasia Skurdály, aki nyolcadik lett, Hani Oszrin pedig nincs itt a nevezettek között. Szóval két évvel ezelőtt az olimpián ebben a versenyszámban három európai volt, hogyha a belarusz Skurdályt is ide lehet venni, de akkor például a magyarok közül Szabó Feltóti Eszter a tizedik helyen zárt összesítésben, úgyhogy neki nem sikerült akkor a döntőbe jutnia, miközben azért lehetett volna arra lehetőség, hogy a fináléba kerüljön, bár attól azért legalább több mint egy fél másodperccel volt elmaradva épp Skurdálytól. Molnár Dóra akkor is jelen volt, 200 háton a 12. helyen végzett a 24-es olimpián. 2025-ben a világbajnokságon pedig Szingapurban ott szintén az történt, hogy Kelly McEwen megnyerte az olimpiát, vagy a világbajnokságot, Regan Smith a második, Claire Curzon a harmadik, tehát az első három sorrendjében egy ausztrál és két amerikai versenyző. És a mai ő az, aki a nagy tapsot kapja, a franciák versenyzője, jövő majd a hatos pálya, jön a beszólítás, a versenyzőket már a küzdőtérre szólították, Szabó Feltóti Eszter is ott van, ő is tehát majd hamarosan készülődik arra, hogy becsobbanjon a vízbe, de hát mivel alapjában véve a vízből indulnak, úgyhogy ebből már ilyen formán nem lesz beugrás, hiszen a vízből indítják el majd a versenyzők a döntőt. Molnár Dóra egyébként 2025-ben a világbajnokságon hetedik lett, míg próbálkozott kisebb sikerrel, Szabó Feltóti Eszter 23-ként zárt a legutóbbi világbajnokságon. Miközben az OB-t idén meg tudta nyerni Sopronban, Szabó Feltóti Eszter Burján Katalin előtt, és harmadik lett Kokasvani, ennek a versenyszámnak a 16. helyezettje, az ifjúsági Európa-bajnok Kokasvani, ebben a versenyszám a 200 háton nyert Németországban. De most Szabó Feltóti Eszteren van leginkább a fókusz. Az egyesen a belarusz, de mégis semleges színekben induló Anastasia Skurdály, a kettesen a német Lisa Seidel, a hármason a spanyol Nolgen Tonrát, a négyesen Kéti Sehnehen, a legnagyobb esélyese ennek a versenyszámnak, az ötösen a portugál Rodriguez Rebelo, aki egyébként ennek a versenyszámnak a címvédője, hiszen ő tudott diadalmaskodni Belgrádban, akkor portugál csúccsal tudott nyerni 2.08.95-en Molnár Dóra, akkor ezüstérmes, Szabó Feltóti Eszter pedig bronzérmesként zárt. A hatoson pedig a franciák kedvence Maillieu, a hetesen Szabó Feltóti Eszter, és a nyolcason az izraeli Barzelay. A mai nap első döntője 200 méteres hátúszás a hölgyektől, a hetesen tehát Szabó Feltóti Eszterrel. Már akkor megvolt a rajt. Nagyon biztonsági módon elkezdte Szabó Feltóti Eszter, bár Kéti Senehené a legrosszabb reakcióidő, ettől függetlenül az ötösön, illetve a hatos pályán a francia Maillieu az, aki nagyon jön, és amikor majd az első 50 méterhez érnek egy pillanatra, én úgy látom, hogy inkább a franciáé az előny, Szabó Feltóti Eszter pont mellette van, tehát ebből a szempontból ez egy jó taktika lehet, hogy tartani a lépést a franciával. 50 métert követően vezet Maillieu, a második helyen Senehen, hetedik Szabó Feltóti Eszter, nem a legjobb kezdés, de nem kell aggódni emiatt, valahogy majd talán sikerül egy kicsit javítani. A forduló után pedig a francia jobban elmegy, és középen nagyon beragad a címvédő Rodríguez Rebelo. Ettől függetlenül még ott a 6.-7. hely környéken Szabó Feltóti Eszter féltávhoz érve már egytes rossz a hátránya a francia Maillieuvel szemben, illetve a Senehennel szemben is Szabó Feltóti Eszternek, de egy kicsit most egy tudott faragni ebből a hátrányból, és amikor majd 100 méterhez érnek, akkor már az első helyen Senehen, második Maillieu és 6. Szabó Feltóti Eszter tudott javítani, aztán már megvolt a forduló olyannyira, hogy akár itt a 4. helyre is fel tudott jönni Eszter. Mi az, hogy? Érdekes az ő esete, mert ott Hollandiában egyetemen tanul matematikát, talán ki tudja számolni azt, hogy mit kell neki majd itt teljesítenie. Mellette a francia kezd már elfáradni, és akkor, amikor 150 méterhez érnek, Senehen egészen biztosan vezet, több mint egytes rossz a hátránya, nagy valószínűséggel meg lesz neki az Európa-bajnoki cím. Egyelőre nagyon nagyot mennek a britek ezen a Európa-bajnokságon. Vezet Senehen, Rodríguez Rebelo a második, és Szabó Feltóti Eszter a 6., Maillieu még mindig a 3. helyen, de jön az utolsó 25 méter, Senehen előnye több mint egy testhoz, mellette jön azért lemaradva a portugál, és Szabó Feltóti Eszter nem tudta elzárkózni, most már Maillieu elmegy mellette, ott a 6. hely környékén lehet. A brit Senehen megnyeri majd ezt a Európa bajnokságot, az idő eredménye igazából az ő ellensége, vagy ellenfele. Ebben a pillanatban ő az Európa bajnok 2:06:13-mal. Rodríguez Rebelo a második, és 3. Maillieu, 6. Szabó Feltóti Eszter 2:09:96-tal. Nincs egyéni csúcs, de legalább 2 perc 10 másodpercen belül. Egyelőre a britek a lehetséges 4 aranyéremből 3-at behúztak, hiszen a 2 4x200-as gyorsváltót tegnap megnyerték, egyedül a 400 vegyest azt Ilja Borodin az oroszoknak, a semleges színű oroszoknak tudta megnyerni. Most két is Senehen az, aki 200 háton aranyérmes, így aztán ővé az első hely. Rodríguez Rebelo pedig, amilyen borzalmasan kezdett, a második helyre be tudta hozni saját magát, Maillieu pedig utána jön a 3. helyen, több mint 1 másodperces hátránnyal a 3. helyen a francia, a portugál pedig másfél másodperccel kapott ki a brittől lemaradva. Zeidel a 4., Tonát Nolgen az 5., és távolság azért van itt is a versenyzők között, Szabó Feltóti Eszter a 6., Barzalai a 7., Skurdaj pedig, mintha nem is lett volna itt, 8.-ként zár, pedig még tavaly ott volt a világbajnokság döntőjében. A lényeg, 6. helyen zár Szabó Feltóti Eszter a hölgyek 200 méteres hátúszás döntőjében. Európa bajnok két is Senehen, Gyurta Gergely, illetve a stúdiója a szó.
1: Igen, Európa bajnoki 6. lett Szabó Feltóti Eszter. Ugye a tenapi nap folyamán elért időeredményt nem sikerült megjavítani, de ennek ellenére azért ott volt az EB döntőben, és egy 6. helyel gazdagodott, úgyhogy pontszerzés megvan. Azért látszódott, hogy a mellette úszó Maillieu egy kicsit összezavarta, és hullámokat adott neki. Sajnálom, mert azért én úgy gondolom, hogy több volt benne, több lehetett volna benne, de azért az áhított 2:08-as kezdésű időeredmény az egy kicsit távol volt.
2: Érdekes, hogy 2:09:84 volt a közép, és a döntő pedig 2:09:96, tehát nagyjából hasonló időt sikerült a döntőben is összehozni, ami azért szép teljesítmény.
1: Abszolút, nyilván, de én azért azt gondoltam, hogy 24 óra leforgás alatt azért egy picit tud javítani az időeredményén, de tényleg úgy tűnik, hogy most ennyi van benne, ennyi volt benne.
2: Megyünk vissza Párizsba, következik az 50 méteres pillangó döntője Milák Kristóffal.
0: Bizony, és hamarosan majd a 8-as pályát is szólítani fogják. Az egyesen Pekárszki fog majd indulni, ő is belarusz versenyző. Milák Kristóff pedig már a színtéren, egyébként az úgynevezett bemelegítő szobába, vagy minek nevező korrumba az elsők egyike volt, aki megjelent. Hát ezt onnan tudom, hogy igazából erről jön egy információs köteg. Nem mint hogyha ezzel bármit is tudna kezdeni az újságíró, de a lényeg az, hogy Milák Kristóff az elsők egyike volt, aki tényleg erre a döntőre nagyon fókuszálva, odakészülve már megpróbálta minden szempontból a figyelmét oda tenni. Kristóff értelemszerűen, mint országos csúcstartó, illetve a magyar bajnokság győztese, az egyik meglepetése lehet talán ennek a versenyszámnak, de borzalmasan erős a felhozatalon. Nem az egyesen lévő Belarus Pekárszki, akivel századra pontosan ugyanolyan időt úszott. Talán hallják ezt a nagy morallást, ez annak szól, hogy Maxim Grussé megérkezett, ő majd az ötösen úszik, szóval a kettesen a német Armbruster, a hármason Noé Ponti, a svájciak versenyzője, a négyesen Kornyev, az orosz, azért ő az egyik nagy vesztese abból a szempontból a Covidnak, hogy ott egy kicsit átalakultak a versenyek, meg ugye ez az orosz-ukrán háború is betett neki, hát most mutathatja meg igazán magát. Az ötösön Maxim Grussé, a franciák versenyzője, a hatoson a portugál Diogo Matos Ribeiro, a hetesen Tomás Csekkon, és idézőjelben csak a nyolcas pálya Milák Kristófé. Elképesztően erős a mezőny. A 2025-ös szingapúri világbajnokságon Grussé nyert 22-48-as idővel, az francia csúcs. Hát most 22-49 volt a tegnapi eredménye, úgyhogy egy századdal maradt el. De 22-27 Andriy Govorovtól még a római eseményen 2018-ból az Európa-bajnokságról egy egészen elképesztő rekord. A lényeg az, már 2018-ban nem Rómában volt az Európa-bajnokság, csak egy római verseny volt ez. Így aztán az a lényeg, hogy erős a mezőny. Pekárszki, Armbruster, Ponti, Kornyev, Grussé, Matos Ribeiro, Csekkon és Milák Kristóf a nyolcas pályán. Bent a vízben most már Kristóf, illetve mindenki, lehet, hogy nem is kell levegőt venni. És úgy néz ki, hogy jól jön el Kristóf, az egyik legjobb rajtja volt neki. Tomás Csekkon mellett ott van, de középen nagyon megy. Most Maxim Grussé, illetve Kornyev, lehet, hogy kettejük közül kerül ki a győztes. Milák Kristóf a mezőnyben megbújik. Ember nem mondja meg, hogy ki az, aki vezet. Csak a benyúlás fog dönteni. Első helyen pedig Kornyev, Grussé a második, hatodik. Milák Kristóf 22-84. Nincs országos csúcs, se egyéni rekord. Európa-bajnoki hatodik hely van. Kornyev 22-52-vel nyer, ez nem Európa csúcs vagy világrekord, se Európa-bajnoki rekord, csak szimplán Európa-bajnok lesz az orosz versenyző. A francia Maxim Grussé két századdal kikap, ő a második helyen zár 22-54-jel, gyengébb időt úszik, mint egy nappal ezelőtt, és Pekárszki, a belarusz pedig a harmadik helyen 22-68-al, Csekkon, Matos Ribeiro, Armbruster, Milák Kristóf és Noé Ponti a nyolcadik. Hát nem jött ki a lépés neki. Egyelőre tehát neki nincs még az Európa bajnokságokon nagymedencében jó eredménye. Ráadásul Milák Kristóf úgy hatodik, hogy a német Armbruster is 22-84-et repesztett. EB hatodik Milák Kristóf, de látszik, hogy most már biztos, hogy 23 másodpercen belül tud úszni mindig minden esetben. Európa bajnoki hatodik Milák Kristóf is, igaz, ő 50 méteres pillangóúszásban, 206-on pedig Szabó Feltóti Eszter az, aki a hatodik helyen zárt. És továbbra is már csak 5 versenyszám telt el ebből az Európa bajnokságból, ami a döntőket illeti. 3 brit siker, 2 orosz győzelem, tehát még a java hátra van a szó Budapesté.
2: Beszéltünk Kornyejevről, ugye, hogy mekkora esélyes, és érdekes, hogy Ponti pedig az utolsó helyen zárt. 2/6. Helyjel kezdtük a mai döntős napot.
1: Azt gondolom, hogy ez egy jó kezdés, főleg úgy, hogy Milák Kristófnak tényleg, ahogy korábban is említettük, nem ez a fő versenyszáma, ennek ellenére most már magabiztosan tudja hozni a 23 belüli időeredményeket, és itt is mennyire látszott az, hogy egy Európa-bajnoki döntő mennyire más verseny, hiszen a középdöntőben elért időeredményeket nem tudták megközelíteni, vagyis hát jobb időeredményt húztak a tegnap délutáni futamokban. Hát ennyire feszült volt a hangulat, és az, hogy Noé Ponti, aki talán mondhatjuk az egyik legnagyobb esélyese volt ennek a versenyszámnak, de azért a dobogóra sok mindenki arra számított, hogy dobogón fog végezni, csak a nyolcadikre, úgyhogy hát mondhatom, hogy nem a legjobb versenyzőről van szó, egyszerűen a nyomást nem igazán bírja.
2: Na most ebben a helyzetben úszik majd Kristóf 100 gyors középdöntőt?
1: Egészen biztos. Ott kell lennie, és meg kell mutatnia magát.
2: Oké, megyünk vissza Párizsba, következik a női 100 gyors döntője.
0: Itt is magyar versenyző, van majd 2 francia, no meg 2 holland, illetve 2 cseh, no meg olasz, illetve egy orosz is, úgyhogy na, itt érződik igazán, hogyha Belgrádhoz viszonyítok, visszatértek a franciák, az olaszok meg a hollandok, uralják is a 100 gyorsot, illetve alapjába véve Maris Steenbergen az, aki az egyik uralkodója ennek a versenyszámnak, hiszen A tegnapi nap egy érdekes módon egy 52-44-et úszott, amivel annyira kiemelkedik a mezőnyből, hogy fél másodperccel jobb, mint az ötös pályán úszó olaszé az idő eredménye. Szóval egészen elképesztő a holland verseny, de nem meglepetés, mert ő azért nyert már Európa-bajnokságot egyszer 2022-ben. Szémanova, a cseh a címvédő, és akkor ennek a versenyszámnak az egyik nagy királynője, az nem más, mint Sara Sjöström, a svéde klasszisa, aki itt az Európa-bajnokságon, mint kiderült, hiába gyermekáldás egy évvel ezelőtt, visszatért. Tehát van, csak éppen nem feltétlenül erőlteti meg magát, hogyha nem muszáj. Száz gyorson, azért, hogyha a múltban révedünk, akkor Szőke Katónak volt 1954-ből egy aranyérme, de hát nem arról híresek a magyar úszók, hogy éppen főleg a hölgyek száz gyorsan annyira megadatott volna nekik a lehetőség. Rengeteg kelet-német siker, a hollandok nagyon jók, ugye a svédek esetében Sjöström, de hát most előfordulhat az, hogy új győztest avatnak, de Steenbergen a legerősebb és a legbiztosabb pontja talán a holland csapatnak. Gastadello az egyesen a franciáktól, Szémanova a kettesen a csehektől, az oroszoknál Klepikova a hármasen, ő a 4x200-as váltó tagja is volt, Steenbergen a négyesen, Curtis az olaszoktól az ötösön, Van Wijk a hollandoktól, talán a gyengébb holland a hatoson, Pattel a hetesen a franciáktól, és Janickova a nyolcason a csehektől. Az is érdekes, hogy két cseh versenyző is van a fináléban. Jön az első 50 méter, és középen Sara Curtis nagyon kiemelkedik, egy kicsit, mint hogy előbb lenne mindenkinél, de Steenbergen majd a második 50-en fog meg a forduló után igazából eljönni az ellenfelektől. Az első 50 méter után Van Wijk vezet valójában, Steenbergen a második, Curtis a harmadik helyen, és úgy néz ki, hogy igen, a forduló után már Steenbergen jön előre, és talán egy kicsit a saját világrekordját is meg akarná dönteni. 51-68 Rómában úszta, Szette Kóli nem is olyan rég, egy másfél hónappal ezelőtt, jön előre, de nem lesz ebből valószínűleg világrekord, vagy lehet? Steenbergen igazából magával versenyez, és amikor a benyúl, akkor az a legfontosabb, hogy mi az időeredmény? 51-90! Hát Európa-bajnoki rekordnak tökéletes lesz, így Sara Sjöströmöt így a múltnak adja át, hiszen még Berlinben 2014-ben egy 52-67-tel volt ő a legjobb, Maritz Steenbergen pedig óriási túlszott, és Európa-bajnok. Második Van Wijk szintén a hollandoktól, úgyhogy kettős holland siker, a harmadik helyen Sara Curtis pedig az olaszoknak hoz egy érmet. Klepikova, Janickova, Pattel, Szémanova és Gastadello a további sorrend. A lényeg, holland aranyérem 100 méteres gyorsúszásban, ráadásul Európa bajnoki rekorddal, vagyis hát bajnoki rekorddal 51,9 másodperces idővel, pedig még benne is maradt talán az első 50 méterbe egy kicsi, hiszen akkor a honfitárs volt a gyorsabb. Holland aranyérem, most már akkor nem brit, illetve nem orosz, holland is tudott nyerni már Európa-bajnokságot itt a párizsi kontinens viadalon. Hamarosan jön majd a férfiak 100 méteres mellúszás döntője, de addig Budapest.
2: 51-90, elég sokáig úgy tűnt, hogy akár a világcsúcs is veszélyben lehet, de azért Európa-bajnoki csúcsot úszni sem utolsó.
1: Igen, hát ez azt jelenti, hogy ezzel a versenyszámban, ezzel az időeredménnyel korábban nem lehetett Európa-bajnoki címet szerezni, és ezt most a holland lány megdöntötte. Elég konstansan tudja hozni ezeket az időeredményeket. Látszik, hogy azért az idei évben toronymagasan a legnagyobb esélyes versenyzőről van szó, és azért ő is, ha úgy mondhatjuk, a 2028-as Los Angeles-i olimpiát vette cél alá, hiszen én azt gondolom, hogy ha ezeket az időeredményeket tudja hozni, akkor nagy esélye van az olimpiai bajnoki cím megszerzésére, és hát nagyon sajnáljuk, hogy 100 méteres gyorsúszásban magyar versenyzőt nem láthattunk, de az látszódik, hogy azért igencsak felgyorsult a világ, illetve Európa mezőnye.
2: Az, hogy a hollandok ennyire mennek, az valamiféle fajta tudatos korábbi munkának az eredménye?
1: Igen, az ő országukban azért a sprint versenyszámok igencsak domináltak mindig, és azért ez látszódik, hogy a női versenyszámokban a holland versenyzők kimagaslóak voltak mindig, akár az 50 pillangóra, akár a 100 gyorsa, ugye Ranomi Kromogyi Jojo volt az, aki korábban ezt a versenyszámot jó eredményeket ért el. Úgyhogy én azt gondolom, hogy igen, ez, ők tudatosan készülnek a sprint versenyszámokra, és egyébként a hosszabb versenytávokon nem igen tudnak azért labdába rúgni.
2: Jön megint egy olyan szám, amiben nem nincs magyar versenyző, és a te családodban viszont van érintett.
1: Igen.
2: Hát, 100 mell.
1: Nagyon sajnálom, és hát igen, Magyarország szempontjából ez nagyon sajnálatos dolog, hogy az utóbbi években nincs magyar felnőtt mellúszója, hiszen így azért a vegyes váltót is igen nehéz elindítani. Hát én azt gondolom, hogy a mellúszó versenyszám az mindig a legtechnikásabb, és mindig ott kell a legnagyobb technikát ráfordítani arra, hogy valaki kimagaslóan jó mellúszó legyen, és hát ez sajnos az utóbbi időben nincs meg, de bízunk benne, hogy a jövőre nézve azért lesz újabb magyar mellúszónk, ha nem is Gyurta Dánielre, de akár Rúzsa Norbertre, vagy Güttler Károlyra visszanézve azért igencsak a magyar versenyszám, ez igenis a mellúszás.
2: Férfi 100 méteres mellúszás döntő, tehát Párizs, Katona László.
0: Nincs magyar, de igen, Rózsa Norbert 1991-ben, 93-ban pedig Güttler Károly tudta megnyerni ezt a versenyszámot, de két magyar aranyérem. De az elmúlt esztendőkben Eden Pittitől volt hangos valójában az Európa-bajnokság sora, ha 100 merről van szó, 14, 16, 18 és 20-ban tudott diadalmaskodni, aztán 22-ben Martin Engi hazai medencében, Rómában tudott győzni, legutóbb pedig Belgrádban Melvin Imodu, egy német versenyző. Az a helyzet, hogy az elmúlt évek Európa-bajnokai 2014-től mindenki itt van, úgyhogy erős a mezőny. Korbő a hollandoktól az egyesen, aztán a kettesen Imodu, a hármason pedig most már nem feltétlenül Adam Pittyként, hanem Adam Ramsey Pittyként kell nevezni a brit versenyzőt, de maradnék az Adam Pittynél, mert ki tudja, hogy a házasságok azok hogy alakulnak, és ebből nem mindig jól jön ki a kommentátor, a riporter, mert ott megint át kell majd akkor variálni, ha esetleg valami rosszabb dolog történik. A négyesen Nicolò Martinengi az olaszoktól, Jack Kelly az ötösön, egy ír versenyző, Filip Novácki a hatoson, a britektől, az orosz Kozsákin a hetesen, és Cserasu Olu a nyolcasen az olaszoktól. 100 méter mellúszás a férfiaknál. Itt azért Adam Pitty a maga nemében egyeduralkodó. Kwang Juban úszta még azt a világrekordot, 56-88, amitől jócskán el vannak maradva mostanság a versenyzők. Hát ennek is már azért 7 éve, hogy megúszta azt Adam Pitty. Ettől függetlenül ő még mindig itt van. Tényleg egészen elképesztő az ő teljesítménye, pedig már 32 esztendős. 50 métert követően azonban Cserasu Olu az olasz, talán a gyengébbik olasz vezet a 8-as pályán, a második helyen pedig Kozsákin az orosz, a harmadik helyen Martin Engi, egyelőre Adam Pitty beragadva, de úgy néz ki, hogy a 3-as pályáról nem tud váltani, hanem ott középen Martin Engi az, aki átveszi a vezetést, most már kis tudással féltesz az előnye, de nagyon jól jön a másik olasz, Cserasu Olu, illetve Kozsákin. Valószínűleg a benyúlás fog majd dönteni, pár méter van már csak hátra, első helyen Európa bajtok Martin Engi. 58-58, a második Kozsákin, és a harmadik Cserasu Olu 58-90-nel, egy tizeddel, de meg tudta előzni Martin Engi az orosz versenyzőt, és 59 másodpercen belül Cserasu Olu is, Adam Pitty pedig az ötödik helyen zár 59,1. Mennyire fájhat neki az, hogy már nem tud olyat úszni, mint korábban, hiszen az Európa-bajnoki rekordot még Glasgow-ból tartotta, és 2 másodperccel jobbat úszott akkor, annak már 8 éve. Olasz aranyérem, mondjuk mellúszásban talán ez nem meglepő, hiszen Martin Engi már 2022-ben nyert, azaz ismét sikerült egy olyan versenyzőnek nyernie EB-t, aki már korábban is megtette ezt. 100 méteres mellúszás a férfiaknál, Európa bajnok az olasz Nicolò Martinengi, az orosz Iván Kozsákin a második, a harmadik helyen pedig Simone Cserasu Olu, a másik olasz Imodu a negyedik, az Európa bajnok címvédője, Adam Pitty az ötödik, Filip Novácki a hatodik, a másik brit, Jack Kelly hiába az ötös pálya, csak a hetedik, és Korbő pedig a nyolcadik helyen zárt. 4 aranyérmet már kiosztottak, és jól mondom, akkor a brit dominancia egy kicsit azért most már háttérbe szorul, van már holland, illetve az előző futamban ugye holland siker, most olasz győzelem, de a lényeg, hogy egy kicsit azért most már színesedik a mezőny. A szó pedig Budapesté.
2: A brit úszók tehát az 5.-6. helyen végeztek, és felmerül az a kérdés, talán jogosan is, hogy nekik az Európa-bajnoksága fontosabb, vagy a nemzetközösségi játékok. Mert ezen mindig érdemes elgondolkodni, hiszen azért Európa-bajnokságon 5.-6. lenni kvázi esélyesként, az nem a bajos zsömle, amikor jó oldalára esik.
1: Igen, kicsit visszás itt ez a dolog. Én is nagyon sokszor feltettem magamnak a kérdést, hogy vajon nekik az Európa-bajnokság az fontos-e, és inkább ez a Commonwealth Games az, amire ők a nagyobb hangsúlyt fektetik, és hát valóban látva az eredményt, ha 100 méteres férfi mellúszókat nézzük, akkor ők hát nem igen tűntek acélosnak, és nem igazán jött ki nekik a forma, úgyhogy lehetséges, hogy ők inkább a nagyobb hangsúlyt és a formát azt a másik versenyre időzítették, de én ettől függetlenül azért Adam Peaty korábbi világcsúcstartó, igaz, hogy 32 éves és idős, de azért egy érem benne lehetett volna, de valóban nem kapta el a rajtot jól, nem volt elég éles, és az egész technikája, a mozdulatai nem voltak elég kirobbanóak, úgyhogy ez az 5. hely szerintem neki csalódás a főverseny számában.
2: 200 méteres hátúszásban a döntőben Szabó Feltóti Eszter 2.09.96-tal 6. helyen végzett. Halljuk, mit mondott a döntője után Korsos Kristófnak.
3: Az ilyen típusú versenyeken egyéni döntőt úszni az mindig különleges, azt hiszem. Gratulálok a 6. helyezéshez. Elképesztő hangulat volt egyébként. Mennyire vitt el ez az egész téged?
4: Sikerült döntőzöm, sikerült 6. helyen célba érnem, de várom már, hogy sikerüljön nekem is végre egyszer kihozni magamból ezt, ami bennem van. Mert ez most megint csak, hogy is mondjam, decens volt, becsületes, de nem az igazi, és szerintem, hogy ennél jobb vagyok kicsit.
3: Azért mégiscsak ott voltál megint egy Európa-bajnoki döntőben, egyébként 150 méterig gyorsabb voltál, mint az előző nap bármikor. A végét azt hogy érezted?
4: Hát úsztam, ahogy tudtam, aztán lehet mondani, hogy nem adtam ki magamból mindent. Okosabban kell csinálnom, nyugodtabban, gyorsabban, könnyedebben.
3: Említetted az előbb, hogy várod még az áttörés, de azért ez a 6. hely az visszaigazolja, hogy itt volt a helyed, nem?
4: Igen, abszolút. Tehát ahhoz képest, hogy volt olyan, hogy ki se akartak hozni több körben is, ahhoz képest ez igen becsületes. Csak már szeretnénk néha becsületes helytállásnál egy kicsit többet elérni.
2: Szabó Feltóti Esztert hallottuk, és meglehetősen érzelemdús nyilatkozat volt. Ugye azt el kell mondani, hogy Szabó Feltóti Vladár Sándor a Magyar Úszó Szövetség elnökének saját hatáskörében tett előterjesztése miatt vehetett részt ezen az Európa-bajnokságon, mivel nem úszta meg a Sós Csaba szövetségkapitány által meghatározott szintet. Noha az idei európai rangsorban a 4. helyen áll, és gondolom, hogy ez elképesztően rosszul eshetett Eszternek, mármint Sós Csaba döntése.
1: Igen, ez biztos, hogy nagyon nehéz egy sportolóként ezeket a szituációkat megélni, de végül itt van a helyszínen, és meg tudta magát mérettetni. Én azt gondolom, hogy egy minden versenyző álma az, hogy egy évig, ha készül egy főversenyre, akkor azon el tudjon indulni. Nyilván az, hogy Eszter nem Magyarországon készül, hanem külföldön kell neki készülnie, ugye az egyeteme miatt, ez már eleve kihívás számára, de az, hogy tényleg most ő ide be tudott ugrani, és elmondása szerint igazából nem jött ki a formája, mert ő erre többre lett volna képes, illetve több volt benne, és persze nagyon érzelmes volt, de azért a pici csalódottságot is lehetett hallani a hangjába, hogy ő nem feltétlenül ezért az időeredményért dolgozott, hanem azért, hogy ennél jobbat tudjon úszni, és hát valóban azért az egyéni csúcsától egy picit elmaradt, és ebbe több is lehetett volna, de én azt gondolom, hogy nem kell szégyenkezni, mert a pontszerzéshoz megvan.
2: Úgy érzem, hogy nagyon csalódott volt, mert sokkal többet szeretne a tisztes helytállásnál. Valami olyasmit mondott, hogy decens volt.
1: Így van.
2: És én azért egy ilyen úszás után, egy ilyen megfogalmazást, azt nagyon tiszteletreméltónak érzek egy sportolóval kapcsolatban.
1: Valóban ilyenkor elképesztő nehéz lehet, amikor a versenyző beér, célba érkezik, és nem feltétlenül azt az időeredményt látja, és nem is feltétlenül azt a helyezést, amit ő korábban kitűzött maga elé, és ilyenkor elképesztő nehéz, én ezt tapasztalatból tudom, hogy amikor a versenyző beér a célba, kijön, és egyből a kor, a média center, és ugye nyilatkoznia kell, és ott különböző orgánumok ott vannak, és megszólaltatják, és ilyenkor úgy kell fogalmaznia, hogy az jól süljön el, és nem feltétlenül mindig azok hagyják el a szavát, amit valójában ő gondol. Tehát meg kell válogatni a szavát, de van mögöttes tartalom is, és Eszter esetében ez elképesztő módon ült, hiszen elmondta, hogy jó volt itt lenni, de ugyanakkor azért a csalódottság is ott van, és ami legszörnyűbb ilyenkor, hogy egy évet kell dolgozni ahhoz, hogy jövőre 2027-ben újabb világverseny, újabb 50 méteres medencében meg tudja magát mérettetni felnőtt mezőnyben.
2: Ez lehet az egyik legnagyobb erőssége, hogy nagyon reálisan látja magát, nagyon maximalista magával szemben, és én úgy érzékelem, hogy elképesztően intelligens.
1: Abszolút, az egyik legintelligensebb, legokosabb versenyzőről van szó, de igen, tehát azért azt mindenkinek el kell fogadnia, hogy ezek a versenyzők, ezek arra készülnek, hogy egy évben egyetlen egyszer 200 méteres hátúszásban 2,5 perc, durván 2 perc alatt teljesítsék a távot, és hogyha ott egy bal lábbal fel kell valaki, és nem feltétlenül jön ki az eredmény, akkor az igencsak befolyásoló tényező lehet, de meg kell maradnia mindenkinek, embernek és sportolónak, hiszen egy negatív eredmény az be tudja folyásolni úgy egy adott versenyzőt, hogy akár az egész önbizalmát elveszíti, és Eszter esetében ez nem áll fent, de megint egy évet kell várni ahhoz, hogy a főverseny számában meg tudja magát mérettetni, és ilyenkor ez nagyon nehéz, de pár nap eltelik, és utána a szürke hétköznapokba visszarázódik, visszalendül, és onnantól kezdve jöhet újabb a felkészülés, és biztos vagyok benne, hogy minden úszó számára a 2028-as olimpia lebeg a szem előtt.
2: Te voltál hasonló helyzetben, és ha igen, akkor versenyzőként hogy lehet felállni ilyen helyzetből?
1: Hú, hát számtalanszor voltam sajnos ilyen helyzetben, bárcsak ne lettem volna, de talán az egyik legmérvadóbb az a 2011-12-es év volt, amikor 2011-ben én voltam a legelső magyar versenyző, aki megúszta a 2012-es londoni olimpiára az olimpiai kvótát, a szintet, viszont nem nevezték azt a versenyt a FINA, a World Aquatics által, tehát nem volt érvényesítve az, hogy az egy szintidő úszást érő verseny.
2: Így van, verseny.
1: Így van, végül is az volt, de mégsem volt a versenybírók, illetve maga a szervezés elfogadott, és nem volt érvényes az időeredmény, és ez olyannyira befolyásolt, hogy másfél éven keresztül igaziból 1-2 tizedre maradtam el mindig a szintidőtől, és már abba a kapuba voltam, hogy úristen, lehet, hogy én otthonról fogom nézni az olimpiát, pedig ott lenne a helyem, hiszen kvalifikáltam magam, és hála jó Istennek a 2012-es debreceni Európa-bajnokságon, ahol egyébként bronzérmet szereztem, ott kvalifikáltam magam, és egy olyan gát szokott át, hogy onnantól kezdve igazából az egész karrierem egy 180 fokos fordulatot vett, és onnantól kezdve jöttek az eredmények, és tényleg átszakadt az a bizonyos gát, amikor ilyenkor át kell szakadnia.
2: Lehet ugyanilyen gát átszakadása a jövő évi hazai világbajnokság?
1: Ebből a szempontból Magyarország, illetve a magyar versenyzők nagyon szerencsések, hogy a 2028-as olimpiát megelőző évben Magyarországon hazai rendezésben kerül megrendezve a világbajnokság, ami egyébként olimpiai kvalifikációt is érő verseny. Úgyhogy ez szerintem a lehető legjobban alakul a magyar versenyzők szempontjából. Nyilván picit ott lesz a nyomás minden úszónak, de inkább pozitívan hat szerintem a versenyzőkre, mint negatívan.
2: Hamarosan jön Rácz Zsombor és Kós Hubert középdöntője. Amikor az ember ennyire fiatal, mint Zsombor, és ennyire közel van ahhoz, hogy élete legjobbját teljesítse, akkor nyilvánvalóan motiváció hiányban nem szenvedhet, de olyan világsztárokkal van körülvéve a többi pályán, ami elképesztő, hogy lehet ilyenkor nekifutni egy ilyen versenynek? Nincs teher ilyenkor.
1: Így van. Ilyenkor az a legjobb megfogalmazás, hogy nincs teher. Nekem Kenderesi Tamás jut eszembe, aki a 2016-os Riói olimpián úgy lett olimpiai bronzérmes, hogy gyakorlatilag újoncként oda kerül és teher nélkül az elődöntőben, illetve a középdöntőben verte a világsztárokat, a világcsúcstartókat, olimpiai bajnokokat, és ilyenkor hozza magával a jó érzést, tehát ott vagy az első felnőtt Európa-bajnokságodon, ez egy meghatározó élmény, ez biztos, hogy pozitívan csattan minden egyes versenyzőre, és Zsombi esetében, aki egy roppant fiatal versenyző, egyből egy, hát mondhatjuk, hogy hátvéddel a háta mögött, hiszen Kós Hubert ott van vele, igaz, hogy nem egy futamban indulnak, de ott van mögötte, és tudja segíteni, tudja a saját országát látni maga előtt, hogy ott van Hubert, és hogy ő miket csinál, úgyhogy ez mindenképpen pozitívan fog ráhatni.
2: 200 méteres hát középdöntő, először Rá Zsomborral és Katona Lászlóval.
0: Köszönöm szépen, hamarosan tehát Rá Zsomborral a soraiban, de elindul a 200 méteres hátúszás első elődöntője, majd a 8-as pályát fogja kapni a magyar úszó mellette Tomás Csekkon, de azért Zsomborról annyit, hogy a WVSC úszója 19 esztendős mindössze, és Somorján tavaly ezt a 200 hátat megnyerte, azaz Európa bajnoknak mondhatja magát, úgyhogy utánpótlás szinten már meglépte azt a lépcsőfokot, aminek következtében most a felnőttek között kell igazán eredményesnek lennie. Az országos bajnokságon ezüstérmes lett, 1:57.56-os idővel, ez az ő legjobb ideje, áprilisban úszta, úgyhogy ha ezt megjavítja, akkor még akár egy jobb eredményt is el tud érni. Nem valószínű a döntőbe kerülése, délelőtt folyamán nagyon kiúszta magát, lihegve nyilatkozott nekem, hát úgy zárójelben Kós Hubert meg azért a maga nemében egy kicsit azért kevésbé volt ziláltabb, pedig akkor egy futamban indultak. Az egyesen a német Ján, a kettesen Hacev, aztán a hármason, Hacev egyébként orosz, a hármason a brit Greenbank, a négyesen Meven Tomák, a franciák üdvöskéje, emiatt a nagy hüledezés itt a párizsi úszodában. Az ötösen a görög Sziszkosz, mindig van egy görög, aki veszélyes lehet általában, már most már nincs az a görög, aki éppen Kós Huberthez egy kicsit meg tudta szorongatni, Krisztúra gondolok, ő már kiöregedett ebből a mezőnyből, és inkább a rövidebb távokra helyezi a hangsúlyt. A hatosan az ír Short, a hetesen Tomás Csekkon az olaszoktól, és Rá Zsomboré a 8-as pálya, így aztán a 2007-es születésű BVSC úszó az egyik legfiatalabb ebben a versenyszámban. 200 méteres hátúszás, az első elődöntő, a 8-as pálya, Rá Zsomboré, és ő az, aki ott mellette Tomás Csekkont, ha egyáltalán akarja, vagy figyeli, akkor mehet mellette. Még az előfutam során azt mondta, hogy amikor nézte, hát nem az eget, mert ez egy fedett medence, szóval neki tükröződött vissza saját maga, hiszen egy ilyen alumínium darabban tudta kémlelni azt, hogy ő valójában mit csinál, hogyan úszik. Most mivel a 8-as pályán van lehetősége megmutatni magát, így lehet, hogy ez egy új tapasztalás, érzékelés. 50 métert követően a 6. rác, vezet Sziszkosz az első helyen, a második pedig Tomás Csekkon ott mellette, így akár lehetne egy kicsit feljebb zárkózni az olasz mellett. Ez a versenyszám, ez a 200 hát, ez nem feltétlenül annyira magyaros, bár 1970-ben Verasztó Zoltán aranyérmet nyert, meg 81-ben Vladár Sándor, 45 év után lehet ismét Európa bajnoka Magyarországnak ebben a versenyszámban, de Kós Hubertnek nincs aranya még 200 háton. 8. rác Zsombor 100 métert követően, Sziszkosz továbbra is vezet, Csekkon a második helyen, a harmadik pedig Meven Tomák, a franciák úszója. Rá Zsombor a 8-ason, azért most már egy test hossz hátrányban Csekkonnal szemben, ettől függetlenül azért szépen megy előre, próbálja valahogy egy kicsit javítani a pozícióját, és nem lemaradni. Az előző Európa-bajnokságot az ukrán Zseltiákov nyerte, Sziszkosz akkor a második helyen zár, úgyhogy ebből a szempontból a görögöknek általában ez a 200 hát mindig az ezüstöt jelenti. 150 méteri 8. továbbra is Rácz, és Sziszkosz, mintha rajtszél győzelmet aratna, a második helyen pedig Csekkon, harmadik Meven Tomák, leszakad most már azért Rá Zsombor, úgyhogy jövő lesz a 8. hely, a 8. pozíció ebben az elődöntőben. Sziszkosz nagyon magabiztosan megnyeri egy test hossz előnnyel, erre majd azért figyelni kell, meg az időeredményre is. Most nyúlik be, 1:54.06, az nem rossz, sőt, kifejezetten jó, a második John Short az írt, 1:55.31-el, majdnem másfél másodpercet adott a görög a második helyzetnek. Csekkon a harmadik, negyedik Meven Tomák, 1:55.95-tel. Ő már azért egy kicsit a necces kategória, hogy bejut-e vagy sem. És az ötödik Ján, hatodik Kacsev, és a hetedik Luke Greenbank, nyolcadik Rács Zsombor, 1:58.31. Ez egy kicsivel gyengébb, mint a délelőtti úszása volt, egy tizeddel valójában, úgyhogy nincs meg az egyéni legjobb, de a lényeg, hogy Zsombor teljesítette ezt az elődöntőt, és számára így, akkor ez a versenyszám véget is fog érni. Sziszkosz és Short ketten az első két helyen, biztosan már döntősök, a következő futamban pedig jön az olimpiai bajnok címvédő, Kós Hubert, a szó azonban Budapesté.
2: 1:57 alá szeretett volna bemenni, ugye a nyilatkozata szerint ez nem sikerült, de érdekesség, hogy ennek a számnak az Európa rekordját Kós Hubert tartja 1:53.19-el.
1: Így van, hát Rács Zsombi esetében szegény nem volt szerencséje sem, hiszen az a Tomás Csekkó mellett úszott, aki másodikként zárta ezt a középdöntőt. Hát végig hullámban kellett úszni a Zsombinak, és ez egy picit azért befolyásolta őt, hát sosem könnyű, amikor látod azt, hogy melletted elúsztak, úgyhogy ez egy picit negatívan hátráltatta őt, de én azt gondolom, hogy ott van egy Európa-bajnoki középdöntőben, ilyen fiatalon ebből csak építkezni lehet.
2: Jön a második középdöntő, 200 hátkós Huberttel, kapcsolunk Katona Lászlóhoz.
0: Hubert pedig már az ötös pályán, itt most veszi le a nadrágját, még mindig zenét hallgat, ő az utolsó, aki majd nagy valószínűséggel leveszi a fejhallgatót. Muratorinak megy éppen a nagy éjjenzés, ő egy junior világrekordot úszott a délelőtt folyamán, 1:54.87, 2008-as születésű, ha jól számolom, akkor 18 esztendős, úgyhogy az még előfordulhat, hogy ha ezen is javít, akkor bizony ő lehet az egyik meglepetés embere ennek a versenyszámnak. Januárban töltötte be a 18. életévét, úgyhogy most már tényleg berúgta az ajtót. Hát nem, mintha Kós Hubertnek annyira egyszerű lenne a helyzete. Az egyesen a cseh Nedla, a kettes hármason két svájci, Buka valamint Mityukov. Mityukov állandóan ott van a döntőkben, egyelőre még nem tudta megverni Kós Hubertet. A négyesen a francia Muratori, az ötösön Kós Hubert egy laza 1:55.37-et úszott. Úgyhogy van még abban, de nem is kell, lehet, hogy még ez is elég, ha ezt ússza meg, ha csak nem akarja megmutatni magát úgy olyan formában, hogy legyen meg a 4-es-5-ös pálya, vagy a 4-es pálya majd a döntőben. A 6-oson a cseh Csejka, a 7-esen az orosz Smirnov, és a 8-ason González de Oliveira, Spanyolország. Kós Huberté az 5-ös pálya. 1:54-es idő kell mindenféleképpen, sőt még alá is kell menni, ha biztosan szeretné Kós Hubert majd a legjobb pályát, a 4-est, vagy esetleg az 5-öst, és amikor felbukkan a víz felszínére, akkor a féltes rossz az előnye, például a mellette úszó franciával szemben Csejka az, aki egy kicsit tapad rá, 50 métert követően pedig az olimpiai bajnok elsőként fog fordulni, ez szinte biztos, és a második helyen pedig talán nem meglepetés, hogy meglepetés, Csejka a csehektől. Muratori csak az ötödik, lehet, hogy elfáradt a délelőtt folyamán. De hozzáteszem, hogy a második százon jött igazán a francia, hiszen ugyanaz egyelőre a forgatókönyv, mint volt délelőtt, egy testhossz már az előnye Kós Hubertnek. Azt a mindenit milyen ereje lehet. Lehet, hogy akkor inkább a száz hátat kellene erőltetnie, hiszen akkor, amikor megteszi a féltávot, akkor Kós Hubert előnye hatalmas, 53-64-es részidővel első helyen, a második Mityukov, de hát ő is lemaradva két másodperccel, mondjuk azt, hogy az egy másfél testhossz hátán lehet, Csejka a harmadik, és akkor Kós Hubert úgy néz ki, hogy ezt a futamot megnyeri, mert egyelőre a franciák csoda tinie csak az ötödik helyen, és nem úgy néz ki, mint hogyha nagyon zárkózna, Hubert pedig biztos vagyok benne, hogy a radarjain jobbra-balra figyelgetve látja, hogy akkora az előnye, hogy lehet az utolsó 50-re egy kicsit azért kiengedhet, hiszen az első kettő biztosan majd döntős, Kós Hubert még a víz alatt, és akkor megkezdi az utolsó 30 méterét, nagyon magabiztos egyelőre, úgyhogy Kós Hubert döntős, ez szinte biztos, több mint egy testhossz az előnye, a francia Muratori pedig begyújtja a rakétákat, egyelőre csak a hatodik, hetedik helyen, lehet, hogy nem is fog bejutni a fináléba, Kós Hubert pedig óriásít megy, egészen közel van a rekordjaihoz, a kérdés az, hogy mit fog úszni, valójában Kós Hubert benyúl, ami azt jelenti, hogy 1:52.30, azt a mindenit, Európa rekord, Európa bajnoki rekord, országos csúcs, minden egyben, nagyon közel most már a világ rekord. 1:52.30, összesen 38 század másodpercre van Aaron Pierce-szól, 2009-es világrekordja, az amerikai azt még cápadrezben úszta, és most ez egy középdöntő Kósubert esetében, és nem úgy néz ki, mintha, biztos elfáradt, de nem úgy néz ki, mintha, hát annyira aggodalmas lett, mert ezt mondta is az élelők folyamán. Csejka a második, Mityukova a harmadik, összesítésben Rácz Zsombor a 16-ként zár, a lényeg legjobb idővel. Óriási csúccsal, Európa rekorddal, Európa bajnoki rekorddal, Kósubert 1.52.30-al döntős, 200 méteres hátúszásban. Hát lesz miről beszélni, a szó a budapesti stúdióé.
2: 1.52.30, ugye 1.53.19 volt korábban Kósubert Európa rekordja, és amikor beért, nem volt elégedett. Világcsúcsot akart?
1: Abszolút, és nagyon deja vu érzésem volt Summer McIntosh-sal, aki a 200 méteres női pillangúszásnál ugyanezt a jelentetet folytatta. Ő is világcsúcsot szeretett volna úszni, nem jött össze neki, majd másnap a döntőben megúszta azt a világcsúcsot. Hát most már kimondhatjuk, hogy Hubi a világcsúcsért jött ide. Egyébként 2009-es világcsúcs, tehát akkor még szuperdeszes dresszben úsztak a versenyzők, és ahhoz hát nagyon minimális időeredménnyel elmaradva, de hát ez egy erődemonstráció volt, és hát nem lennék most a versenytársak helyébe, hogy ekkora fölénnyel...
2: De nézzek, el van keseredve.
1: Igen, biztos, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fog nyilatkozni Hubert. Szerintem holnap ez látszódni fog rajta, hogy minden dühét bele fogja tenni ebbe a 200 hátba, és én nagyon bízom benne, hogy meg fog születni az első világcsúcs, és ez a Hubi nevéhez fog kötődni. Hát keresem a szavakat, elképesztő, rajtot követően már majdnem egy testhossz előnnyel indult, az egész technikája nagyon magasan volt a víz felszínén, szinte repült. Tudom, hogy nem lehet összehasonlítani, de Vladár Sándornak a technikájához hasonlít Hubert, hiszen ő is nagyon fönn volt a víz tetején, de Hubertnak azért a víz alatti munkája az szerintem toronymagasan a legjobb ebben a mezőnyben.
2: Beszélgettünk az intelligenciáról, a sportolók intelligenciájáról Szabó Feltúti Eszter kapcsán. Én, amikor Kósubert interjúját hallgatom, akkor ugyanez jut az eszembe. Elképesztően precízen fogalmaz. Amikor egy mondaton belül nyit egy gondolatjelet, akkor annak van egy zárása, és úgy folytatja, úgy, hogy gyakorlatilag 0-24-ben angolul kell beszélnie.
1: Így van, hát nekem volt szerencsém vele együtt készülni, és még a Covid időszakban, amikor az a elképesztő nehéz időszak volt, ott mi együtt készültünk, és én is megtapasztalhattam, hogy Hubi milyen elképesztő, intelligens, precíz és tehetséges versenyző. Már akkor bontogatta a szárnyait, és egyébként ott már 200 vegyesen lett Európa bajnok. Ugye 200 háton még nincsen Európa bajnoki címe. Szóval Hubi minden téren, nem csak vízben, hanem a szárazföldön is, a medencén túl is borzasztó tehetséges és egy nagyon szerethető figura, és szerintem sok mindenki számára Kósubert egy példakép, nem csak a vízben nyújtott teljesítménye miatt, hanem az, hogy amilyen személyiségű.
2: Lehet, hogy azért akart világrekordot úszni ma, mert most van egy napnyi pihenője a döntőig?
1: Ez is benne van, igen, hiszen azért elég sűrű a versenyprogram Hubertnak, azért sok versenyszámban fog indulni, de én nagyon várom most már, tudom, hogy még nem teljesített a 200 hátat, de én már nagyon várom, hogy 200 pillangón is mire lesz képes. Szerintem ott is óriási meglepetés lesz.
2: Térjünk vissza Rácz Zsomborra, ő ugye a 16. helyen végzett, és mármint a középdöntőben, és utána Korsos Kristófnak nyilatkozott a következőképpen.
3: Tudom, hogy nagyon szeretted volna az 1.57-es időt, ez most 58 eleje, viszont mégiscsak ott voltál egy EB középdöntőben. Az élményt azt hazaviszed magadnak, vagy hogy éled meg?
5: Persze, természetesen. Tényleg egy picit csalódott vagyok, de azért ilyen nagy nevek mellett úszni, mint Tomás Csakon, ez egy örök élmény marad, és tudom, hálás vagyok, hogy itt láttam.
3: Közben hogy érezted, hogy az a tempó, amit melletted úsznak, az olyannal találkoztál már így test közelből?
5: Hát természetesen nem, azért nem tudom, olimpiai bajnok, világcsúcs tartó mellett még nem nagyon úsztam. Igazából sokkal jobbnak éreztem, megmondom őszintén, szóval azt gondoltam, hogy 100 méterig teljesen jó, és utána nem is tudom, még ott éreztem magam belőtt.
2: Rácz Zsombort hallottuk. Visszaemlékezve a te pályafutásodra, Gyurta Gergellyel beszélgetünk itt a stúdióban, amikor olyan típusú versenyszámban indul az ember nagyon fiatalon, amikor a legfőbb cél a tapasztalatszerzés és az, hogy építsem magam majd a következő felnőtt versenyeimre, akkor mennyit számít az, hogy hanyadikként érek célba?
1: Mivel minden versenyző maximalista és a legjobbat várja önmagától, ezért nagyon nehéz ezt ilyenkor objektívan nézni és értékelni, de biztos vagyok benne, hogy egy pár nap vagy egy pár óra elteltével ő ezt pozitívan fogja értékelni, és az, hogy ő Európa-bajnoki középdöntőt tudott úszni, ráadásul élete első felnőtt Európa-bajnokságán, ez mindenképpen bíztató, és én azt gondolom, hogy roppant tehetséges versenyző, hiszen nem lett volna junior Európa-bajnok tavalyi évben 200 háton, ha nem lenne tehetsége hozzá. Itt van az a bizonyos váltópont, amikor a junior korosztályból való felnőtt mezőnyben úgy kell megtalálni azt a pozitivitást, illetve azt a fajta célkitűzést, amit ilyenkor minden versenyzőnek az edzőjével meg kell találni, hogy az elérhető cél legyen, de mégse legyen se túl motivált, vagy pedig alul motivált a versenyző számára. Tehát ez a kritikus része a versenyzőknek, de ha ezen túl van, onnantól kezdve az egész pályafutása a gördülékenyen fog folytatódni.
2: Az, hogy abban az időszakban versenyez háton, amikor Kós Hubert is, azt nem érzed egy kicsit egerszegi Szabó Tünde párhuzamnak?
1: Hát bár így lenne, én azt mondom, hogy tényleg meg lenne az első és a második hely, és egymás mögött végezne a két magyar versenyző, de még Zsombi, Rácz Zsombi olyan korban van, ami még egy 19 évesen még azért van ideje felfejlődni és utolérnie Kós Hubertet, és bízunk benne, hogy amikor Kós Hubert már kiöregszik, azért még ő is roppant fiatal versenyző, de ha idővel esetleg kiöregszik, akkor majd jöhet a Rácz Zsombor, és átveheti ő a stafétabotot.
2: Köszönjük szépen, Párizsban éppen eredményhirdetések zajlanak, úgyhogy mi elmegyünk hírekre, és utána jövünk vissza.
6: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Világnak nem sikerült az éremszerzés 50 pillangón, ismét hamut szór az Etna, holnaptól enyhül a hőség. Jó estét kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
3: Sporthírek.
4: Két magyar hatodik hely eddig a párizsi úszó Európa-bajnokság mai esti programjában. Az olimpiai bajnok Milák Kristóf 50 pillangón, míg Szabó Feltóti Eszter 207-on zárt hatodikként. Ma este még egy magyar érdekeltségű döntőt rendeznek, 8 óra előtt kicsivel a 800 méteres gyorsúszás döntőjében. Jakül Viviennek szurkolhatunk. Szikszai Róbert összesítésben a 26. Huszák János pedig a 29. helyen végzett a férfi diszkoszvetők selejtezőjében. Így lemaradnak a döntőről a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon, amelyen Illovszki Dominik előfutamában az utolsó lett és nem jutott be az esti elődöntőbe 100 méteres síkfutásban. 110 gáton Eszes Dánielnek nem sikerült a továbbjutás, akár csak 400 méteres gátfutásban, Bánóczi Árpádnak és Molnár Csabának. Egy visszalépés miatt Tóth Anna ugyanakkor rajthoz állhatott volna a 100 méter gát ma esti elődöntőjében, ám a diósgyőri sprinter egy kisebb sérülés miatt nem kockáztatja meg a futást. A 4x100 méteres váltóban való szerepléséről később születik döntés. A góljai miatt nem a norvég Erling Haaland lesz a Manchester City labdarúgó csapatának kapitánya. A City új vezetőedzője, Enzo Maresca, a csapat ázsiai túráján elárulta. Ragaszkodik hozzá, hogy a szerzett gólokat követően a csapatkapitány ne ünnepeljen, hanem menjen oda hozzá a pálya szélére további taktikai utasításokért. Mint kifejtette, bár csak 2-3 percük van ilyenkor, de mindig van mit megbeszélni és változtatni. Mivel Haaland szerzi a manchesteri csapat találatainak többségét, az olasz tréner nem tartja jó ötletnek, hogy a csatár töltse be a Bernardo Silva távozásával megüresedett kapitányi posztot.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Baka András, a Tiszapárt jelöltjét választotta meg köztársasági elnöknek az országgyűlés. A 73 éves jogtudóst 140 igen, 6 nem ellenében, tartózkodás nélkül választották meg titkos szavazáson. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a voksoláson és az államfő beiktatásán sem. Baka Andrást 2011-ben a Fideszes kétharmad távolította el a legfelsőbb bíróság elnöki posztjáról. Az új államfő a választás eredményének kihirdetését követő 8. napon lép hivatalba. Baka András, miután esküdtett a parlamentben, beiktatási beszédében a magyar társadalom mély megosztottságát nevezte az elmúlt évek legsúlyosabb következményének. Hangsúlyozta, azért vállalta a jelölést, mert szerinte olyan időszak van, amikor az ország működéséről komolyan kell gondolkodni. A paksi atomerőműben ülésezik holnap a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta,

0: érkeztek be az országba. Járművüket csak nem egy hónapja ellenőrizték a hatóságok a lengyel-szlovák határ közelében. Ismeretlen eredetű autóalkatrészeket, használt katalizátorokat, csatorna elemeket szállítottak. Ismét hamut szór az Etna. A múlt heti kitörést követően újabb aktivitást mutat a tűzhányó. Catániában, Szicília legnagyobb repülőterén szerdán délelőtt 11 óráig teljesen felfüggesztették a légiforgalmat. Több mint 200 járatot kellett átirányítani vagy teljesen törölni. Turisták ezrei rekedtek a szigeten.
1: Közlekedés.
0: Erős a forgalom az M0-áson, az északi szektorban a 11-es főúti végcsomópont felé a Megyeri hídon csak lépésben lehet haladni továbbra is. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő, de néhány fokkal mérséklődik a kánikula. Ma elszórtan még lehet egy-egy záporzivatar. Holnap viszont már sehol nem lesz csapadék. Estétől északkeleten viharos széllökések is lehetnek. Hajnalban majd 16-22, holnap 27-33 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 26, a Tisza tó 27 fokos.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: P80 a mikrofonnál, Szegő Tibor, jó estét kívánok! Gyurta Gergellyel követjük az úszó Európa-bajnokság eseményeit, és azt nézem, hogy most volt egy 50 női pillangó, középdöntő, és 25-44-gyel lehetett megnyerni az egyik futamot, ami figyelembe véve, hogy 22-75 a magyarországos csúcs nem olyan nagyon régóta, a férfiaknál, ahol ugye Milák Kristóf tartja nem olyan régen, elképesztő, hogy a nők mennyire megközelítették a férfiakat.
2: Így van, hát hogyha megnézzük a női 50 méteres versenyszámban induló női versenyzőket, akkor azért óriási különbséget lehet látni mondjuk egy 200, 400 vagy 800 úszó testalkatához képest. Elképesztő izomzattal rendelkeznek, nagyon robbanékonyak, és valóban, mivel tényleg a női versenyzők is készülnek a 28-as Los Angeles-i olimpiára, hiszen a nőknél is ez a versenyszám olimpiai programban most már bekerült. Olyan elképesztő fejlődést mutat a sprint versenyszámok, hogy valóban nagyon pici a különbség most már, szinte elenyésző a férfi és a nők között az 50 méteres versenyszámokban.
1: Ha jó, Tom Sjöströmnek meg 25-40-je is van.
2: Így van.
1: Foglalkozunk egy kicsit a 100 gyorssal, ugye Milák Kristóf középdöntője következik, utána pedig közvetlenül Németh Nándoré, és itt ugye Kristóf volt az első, aki a középdöntőben bement 48 másodperc alá, ami több dologra következtethet.
2: Bizony, egyébként Milák Kristóf tartja az országos csúcsot 47 perc 89 század másodperccel, ezt Szettekóli versenyen úszta nem is olyan rég, és ugye Németh Nándornak az országos csúcsát döntötte meg, és ez is egy picit azt mutatja, hogy jaj, bocsánat, 47-49-es időeredmény az országos csúcsok, 47-89-et úszott a Szettekóli versenyen, tehát ahhoz képest Milák Kristóf 400-addal maradt csak el, 300-ad, tehát nagyon pici a különbség, tehát Kristófot mondhatjuk, hogy nagyon jól tudja 48 másodpercen belüli időeredményeket úszni, de én azt gondolom, hogy az országos csúcshoz nagyon közeli időeredmény kell ahhoz, hogy meglegyen az a bizonyos döntő, mert látva ezt a százas indulókat, azért itt századok, nüanszok fognak dönteni a továbbjutás sorsáról.
1: Itt ugye az előfutamban ment be 48 másodperc alá, Németh Nándor pedig 48-11-et úszott. A kérdés az, amire hamarosan választ is kapunk majd, hogy ki úszik Popovicssal, Milák vagy Németh Nándor?
2: Németh Nándi fog úszni, és egyébként az ő párharcuk már azért hosszú versenyekre visszanyúlik, és hát eddig sajnos Popovicsi volt az, aki mindig felül tudott kerekedni a magyar versenyzőnk, bízunk benne, hogy ma ez megfordul.
1: No, 100 gyors középdöntő Milák Kristóffal először Katona László ér szó.
3: Jönnek már az urak. Olyannyira, hogy majd az ötös pálya lesz Milák Kristófé, a négyes pedig majd a horvát Hribáré. A horvát úszós volt egyik, ha nem is nagy reménysége, mert már 22 esztendős, de legalább ők is megjelennek Európában, vagy a világ térképén, már mint a horvátok. De most az ellenfelek közül azért Kristófnak oda kell figyelnie, abból a szempontból, hogy azért vannak rutinosabb versenyzők is mellette, de hát Milák Kristóf is már 26 éves. Az egyese majd a litván Navikonis, alapból a litvánok gyorsúszásban az ilyen igazán erőteljes versenyszámokban jól tudnak megjelenni. Megnyújtítja pár mellúszóként a hölgyeknél üde színfoltja ebből a szempontból a litván úszósportnak, de a váltójuk nagyon erős a litvánoknak, 400-as, 400-200-as szintén. A kettesen a britek Matthew Richards, a hármason az olasz Carlos D'Ambrosio, és a négyesen majd Here Ibar. Ő az, aki igazából a 47,8-es idejével még vele szólhat itt ebben a futamban az első két hely valamelyikével. Az ötösön Milák Kristóf 47,92-vel. Neki az Európa-bajnokságokon általában csak pillangón van valamilyen érme. 2022-ben 100 gyorsan ezüstérmes lett Rómában, úgyhogy Kristófnak nem új keletű dolog egy ilyen Európa-bajnokságon akár érmet szerezni. Jövő az országos csúcs is, pont ezen az EB-n, amikor ezüstöt nyert, 47-47-et úszott. Ezt körbe próbálják úszkálni a magyar versenyzők, Kristóf is, illetve Németh Nándor is, hiszen az olimpián 2024-ben az egy fájdalmas verseny volt olyan szempontból, hogy hát lehetett volna ugye ezüstérem is Németh Nándinak, ha 47-47-et úszik, megállítja az országos csúcsot, akkor ezüstérmes, de 47-48-al Kyle Chalmersé volt az ezüst, Popovicsé pedig 47-49-el a bronzérem. Az első 50 méter után Milák Kristóf úgy néz ki, hogy az ötödik helyen fordul, a hatoson a német Szalkov az, aki vezet, a luxemburgi Fabiani a hetesen, a nyolcason pedig Manuel Frigo az olaszoktól. És akkor, amikor 25 méter van hátra a versenyből, a két középső pálya közül ugye Hribár az, aki előré van, illetve nagyon jön a hármason D'Ambrosio, de Milák Kristóf is velük, hát szinte ötten majd lehet egyszerre csapnak be a célba. A kérdés az, hogy mi lesz az időeredmény. Ebben a pillanatban a célban Milák Kristóf 47-97, harmadik. Nem lesz egyből döntős, de azért meg lehet az, hogy ebből lesz egy következő úszás is. D'Ambrosio nyert 47,7-del, 47,91-el pedig Navikonis a második. Ők ketten biztosan döntősök, és Milák Kristóf elmaradt a litvántól 8 századdal. Ő a harmadik, Hribár pedig elrontotta a második 50 métert, a leggyengébbet úszta kis túlzással. Jó, azért hátrébb voltak, akik rosszabbak voltak, Matthew Richards vagy Fabiani. Szóval Hribár 48-04-en már nem biztos, hogy bekerülhet a döntőbe. Szalkov, Frigo, Fabiani és Richards a további sorrend. Milák Kristóf 47-97-tel gyengébb, mint a délelőtti úszása, de lehet, hogy ez is elegendő lesz a döntőbe kerülésre. A stúdióban Gyurta Gergely talán valamiféle választ tud erre adni.
2: Igen, hát bízunk benne, ilyenkor nagyon nehéz, hiszen az első futam indulói nem tudják, hogy mire képesek a következő futamban indulók. Ugye 2025-ös szingapúri világbajnokságon Németh Nándi pont ennek az áldozata lett, hiszen ő másodikként csapott a célba, és lett végül kilencedik. Hát nagyon bízunk benne, hogy ez a második futamban való versenyzők sem fognak olyan erős iramot úszni, bár ezt azért kétségbe vonom, hiszen Popovicsi a négyes pályán torony magas esélyes ennek a versenyszámnak, és szerintem el fogja húzni egy igen erős iramomra az egész nyolcast.
1: Szász Gyors, második középdöntő Németh Nándorral, vissza Párizsba Katona Lászlóhoz.
3: Popovics a négyes pályán, Németh Nándor majd a hatoson, mellette egy spanyol, illetve egy másik horvát. Nándi esetében volt már Szász Gyorson ezüstérme, mégpedig két évvel ezelőttről Belgrádból, akkor Popovics nyert jó nagy fölénnyel, több mint fél másodperces előnnyel. 47-49-et úszott Németh Nándi 2024-ben júniusban. Hát ezzel az időeredménnyel az olimpián bronzérmes tudott volna lenni. Most azért nagy valószínűsége 47-49-en még érmes is tudna való itt az Európa-bajnokságon, de hát Popovics roppant erős, 47-13-at ment az első alkalommal az előfutamok során. A brit Mills az egyesen, a kettesen, és illetve a hármason is majd két orosz, Kornyev ott van majd a hármason, Segolev pedig a kettesen, úgyhogy Kornyevnek hiába meg lett az Európa-bajnoki aranyérme, még 50 pillangón, ettől függetlenül ő ott van a rajtvonalon, vagy hát a rajtkövön. A négyesen Popovics, az ötösen Hugle Gunedál a spanyoloktól, Németh Nándi pedig aztán a hatoson Nenadić a horvátoktól a hetesen, és a nyolcason Szogad Andersen. Németh Nándi remekül kezdte el ezt a 100 méteres gyorsúszást, de azért mellette Hugle Gunedál a spanyol jobb, mármint a reakció idejét tekintve, de 50 méterhez érve Németh Nándi úgy néz ki, mintha elő lenne, talán ő fog fordulni elsőként, ha majd megmutatja ezt időt jelző kamera. Hát jelen állás szerint ötödik, úgyhogy nem sikerült annyira jól a forduló. Popovics pedig az első helyen, olyannyira, hogy már kiemelkedve azért próbálna elmenni a többiektől. Németh Nándi a hatos pályán egyelőre úgy néz ki, hogy ott a negyedik hely környékén, de nagyon jól jön a hajrájával, olyannyira, hogy meg lesz ebből a negyedik hely, akár még harmadik is lehet ebben a futamban. A benyúlás során Popovics az első, 46-72-es, 47-44! Németh Nándor új országos csúcs! neki meg lesz, biztosan a döntő, Milák Kristóf egy kérdőjel, de Popovics pedig úszott egy Európa-bajnoki rekordot 46-72-vel, második Hugle Gunnedal 47-26-tal, Németh Nándor a negyedik, és Nándinak megvan a negyedik helyen, ráadásul a döntő, Milák Kristóf is finalista 47-97-tel, két magyar tehát száz gyorsan a fináléban, Popovics, Hugle Gunnedal, Kornyev, Németh Nándi a negyedik új országos csúcsa, Dambrosio az ötödik, Navikonis, Milák a hetedik idővel, és 48-04-e Hribár még be tudott jönni a horvát, és ő is finalista. Hát ennél jobb nem is lehetett volna Németh Nándi számára. Ez az úszás, van még tartalék. Új országos csúcs Németh Nándortól 47,44 másodperc. Irány a döntő, 100 gyorson, de majd holnap. Most irány Budapest.
1: Ha jól számolom, akkor a negyedik országos csúcsnál tartunk, és ugye mindig azt szokták mondani, hogy majdnem mindegy a helyezés, de hogyha életed legjobb produkcióját nyújtod a világversenyen, akkor le a kalappal előtted.
2: Ez pontosan így van, és a jó időeredmény az hozza magával a jó helyezést is, úgyhogy hát ez most hozta is, hiszen Németh Nándi negyedikként, Milák Kristóf pedig hetedikként kvalifikálta magát a holnapi döntőre, és megvan az újabb országos csúcs. Egyébként óriási csatát vívnak Milák Kristóffal Németh Nándi, hiszen egymástól veszik el és adják át az országos csúcsot 100 gyorson. Most megint Nándi ez a bizonyos országos csúcs, úgyhogy hát bízunk benne, hogy holnap délután egy óriási csatát vívnak egymással, és akár mind a két magyar fiút láthatjuk a dobogón, mert azért azt gondolom, hogy nincsen messze az a bizonyos második idő. Egy picit azért a román fiú kimagaslik ebből a mezőnyből, ő is azt jelenti, hogy fél másodperccel jobb időre, mint úszott a második helyen célba érkező spanyol versenyzőhöz képest, úgyhogy azért ott egy pici különbség van, de a ezüst és a bronzérem sorsa az szerintem óriási csatát fog holnap majd mutatni.
1: Az ijesztő a 46-72-es Európa-bajnoki csúcs, ez több mint egy másodperccel jobb, mint Milák Kristóf ideje, de 44 perc telt el, szűk 3/4 óra az 50 pillangó Milák döntője után, és medencébe kellett ugrani a 100 méter gyors közép döntőjében. Embert próbáló.
2: Megterhelő nagyon, és biztos vagyok benne, hogy Kristófot is azért ez hosszú idő után ugrott medencében, főversenyen, világszínvonalú versenyen, és azért ezt neki újra azt meg kell szoknia, hiába kétszeres olimpiai bajnok, és hiába világ-európa bajnok, de azért ezeket a szituációkat, ezeket igenis gyakorolni kell, és csak ilyen körülmények között tudja gyakorolni és szimulálni az adott úszó. És eddig azt gondolom, hogy persze mindenki, hogyha Milák Kristóf nevét említjük, akkor érmekben gondolkodik, és legfőképp aranyéremben, de neki még ezt egy hosszabb folyamat, amíg ő újra megtalálja azt a bizonyos önmagát, és hogyha meg lesz az első érme Európa-bajnokságon, akár ez holnap a 100 méteres gyorsúszásban is megtörténhet, akkor onnantól kezdve szerintem benne is egy gát fog átszakadni, és onnantól kezdve hát bízunk benne, hogy egy olyan lökést fog adni, hogy 2027 és 28-ra ez egy kitartó erőt fog adni neki.
1: Mennyit tehetett hozzá ehhez a mostani Európa-bajnoki szerepléshez, hogy Sós Csaba szövetségi kapitány bevezette azt, hogy bizonyos távokon hármat kell menni napon belül. És ezzel modellezte tulajdonképpen a nagy világversenyeknek az időrendjét.
2: Ezzel azt gondolom, hogy ez a szükséges rossz, amire a magyar versenyzőknek szükségük van, hiszen látunk egy olyan tendenciát a világ úszásában, ami, hogyha nem is az Európa-bajnokságra vetítjük rá, de mondjuk a világszintű versenyzőkre és a világbajnokság olimpiára vetítjük, akkor ott egy óriási javulást láthatunk minden egyes versenyszámban. És nem elég, hogy javultak az idők, nagyon sűrű lett is minden egyes versenyszám, és ennek tudatában kellett a szövetségi kapitánynak egy olyan döntést hoznia, amivel azt eredményezte, hogy kevesebb magyar induló lesz ezen az Európa-bajnokságon, viszont azok a versenyzők, akik itt vannak, azok döntő esélyesek, és az éremért is harcolhatnak, de muszáj egy olyan versenyhelyzetet szimulálni, amit ha nem is lehet egy országos bajnokságon, de mégis valamilyen szinten ezeket a helyzeteket gyakorolni kell, mert valóban azt láthatjuk, hogy egy országos bajnokságon elég egyetlen egyszerre döntőben jól szerepelni, de egy Európa-bajnokságon vagy világbajnokságon, hogyha 50-100-200 métert úszik egy versenyző, akkor van elődöntő, középdöntő és döntő. Három igen erős iramot kell úszni, amiben ki tud az ember pukkanni, és hogyha nem tud erre felkészülni, akkor igenis nem fog kijönni a jó eredmény, és ezeket gyakorolni kell.
1: Kós Hubert is említette a reggeli úszásnál, amikor ugye futamában talán harmadik helyen ér célba, hogy nem lenne jó kiesni, de az ember nem is akarja kiúszni magát. És még egy dolog, hogy a szövetségkapitány olyan szintidőket határozott meg erre az Európa-bajnokságra, amelyet meglepően kevesen tudtak teljesíteni. Így aztán részben világranglista alapján, részben a juniorban nyújtott teljesítménye alapján, részben pedig hát a szövetség elnökének döntése alapján kerültek ki többen is.
2: Így van, ez az Európa-bajnokság egy picit egyedi, hiszen korábban mindig egy Európa-bajnokságra a lehető legnagyobb csapattal indult a magyar válogatott, és most ez nem így van, hiszen az Európa-bajnokság, a világbajnokság, illetve az olimpiához képest ad teret, hogy 4 versenyző is elindulhat egy versenyszámba. Nyilván utána csak 2 juthatnak a középdöntőbe, illetve a döntőbe be, de ez mégis egy olyan lehetőséget ad az európai versenyzőknek, hogy akár fiatalokat, vagy több versenyzőt is tudnak nevezni. Mégis arra döntésre jutott a szövetségi kapitány, hogy ő nem fogja ezt a fajta tendenciát folytatni, hanem egy olyan szintidőt fog meghúzni, amivel kizárólag olyan versenyzők vehetnek részt ezen az Európa-bajnokságon, akiknek az időeredménye, a 2026-os időeredménye lehetővé teszi azt, hogy a döntőben magyar versenyzőt láthassunk. Inkább akkor ne legyen magyar versenyző, de ha elindul egy versenyszámban, akkor igenis ott legyen a döntőben, hiszen ez eredményezi majd azt, hogy az egész magyar úszás egy picit fejlődik, és fel kell venni a ritmust, illetve a lépést a világszínvonallal.
1: A 100 méteres gyorsúszás középdöntőjében német Nándor tehát 47-44-es országos csúccsal végzett, és jutott a döntőbe. A futam után Korsos Kristóf kérdezte.
4: Új országos csúcsa, negyedik idővel döntős német Nándor, gratulálok. Hát délelőtt valami hasonlót jósoltál, hogy 47 fél kell szerinted ebben az erős mezőnyben. Na de ez mennyire koncentrált úszás volt most tőled?
5: Ez egy nagyon jó leső úszás volt, és örülök, hogy igazam lett, és a reggeli első úszás volt az, ami kicsit nyögvenyelősen ment. Úgyhogy ezt már régóta kergettem, ezt az országos csúcsot. Nyilván most már annyira nem... 27 évesen nem az a lényeg, de azért mindig jó egy új egyéni csúcsot úszni, úgyhogy döntő megpróbálok még egy ilyen ilyet. Nagyon erős a mezőny, főleg a 2008-as spanyol az nagyon összekapta magát, de nem verhetetlenek, úgyhogy holnap még keresünk egy pár tizedet, hát ha fel lehet férni arra a dobogóra.
4: Ugye a számok alapján egyértelműen életed legjobb 100 gyorsa volt, ez viszont érzése milyen volt? A rajtot jól elkaptad, az első tempóval talán most nem volt baj, szóval hogy érezted?
5: Igen, egy jól összerakott úszás volt, és 3-0-ra kezdtem, ami azt jelenti, hogy 4-4 lett visszafele, amit nagyon sokat gyakoroltunk most edzésen, hogy ugye nekem mindig jól ment ez a második 50, de hogy visszatérjen az a második 50, amit én tudok, és most úgy néz ki, hogy jó úton mentünk, és jól sikerült a formába hozás, úgyhogy várom a honlapot, és egy nagyon jó leső úszás volt. Nem azt mondom, hogy nem úsztam ki magam, de reméljük, hogy még valahol pár tizedet tudunk találni, vagy századot. Igazából innentől ez egy kicsit váratlan, meglepett engem is ez az úszás, úgyhogy nagyon örülök.
4: A legjobb, amikor saját magadat is meg tudod lepni, viszont olyan szempontból milyen volt, hogy itt még lehetett az időt nézni a döntőben, nyilván a helyezés a legfontosabb. Mennyire láttad a többieket, mennyire csak magadra figyeltél?
5: A spanyol fiút láttam, az volt benne, hogy őt meg szeretném verni. Kicsit megijedtem, amikor úgy láttam, hogy a 95-nél ugye nyilván betettem a fejemet, és se kép, se hang, csak nyomtam. De ugye láttam, hogy nem vagyok harmadik, de utána megláttam az időt, úgyhogy annyira nem, utána már nem izgultam. De természetesen, ahogy mondtad, holnap meg kell verni mindenkit, mindenki emberből van, úgyhogy nyilván úgy megyek oda, hogy nyerni szeretnék, kicsit nehéz lesz, mert Popovics azért jársuk be jó formában, de mindenkinek lehet rossz napja, úgyhogy holnap még egy minden bele, aztán meglátjuk, mi lesz belőle.
4: Ja, még annyival kibővítjük a szövegkörnyezetet, hogy tavalyi VB döntő, vagy mondjuk az idei OB, ahol elsőre nem sikerült a szint, akkor ha mindezeket nézed, ez most megkönnyebbül, és hogy megvan a döntő?
5: Hát igen, mondjuk nagyobb elvárások vannak magammal szemben, így az évek alatt ugye, de eszméletlen erős a mezőny, és talán ugye most se tudom, hogy mikor volt ennyire erős, talán 18-ban volt utoljára, hogy mindenkinek csak egy Európa-bajnokság volt célkeresztben, és mindenki arra készült, ez azért szerintem látszik is itt az időeredményeken. De valamilyen szinten megkönnyebbülés, és az is, hogy januártól tényleg végig dolgoztuk az egész évet, és hát le is kopogom, nem voltam beteg szerintem, ha csak egyszer az egész felkészülés alatt, és itt a végén egy kicsit megfáradtam, de ez most kompenzálja, úgy látszik, hogy nem lett azért nagy bajom. Úgyhogy inkább ez az, ami megkönnyebbülés, hogy tényleg tudok fejlődni, és nem az, hogy végig dolgoztuk az egész nyarat, és megint is stagnálok. Ugye a tavaly az nem volt a legjobb évem, de úgy látszik, idén azért ezt sikerült javítani.
1: Németh Nándort hallották, aki 47-44-es országos csúccsal döntőbe jutott, ahogy Milák Kristóf is, aki 47-97-et úszott. 47-44 után azt mondja az ember, hogy keresünk majd holnapra pár tizedet. Ez aztán az optimizmus és a magabiztosság.
2: Bizony, hát azért 100 méteren, úgyhogy már az életed legjobb időeredményét megúsztad, még egy tizedeket próbálsz keresni, és egyébként az is mennyire sokat mondó volt, amikor azt mondta, hogy 3-0-val kezdtem, és 4-4 volt a második 50. Nyilván ez az időeredmények, 50-es időeredményeket mondja, hogy 23-0-ra fordult, és arra jött egy 24-4-et, és az egy nagyon-nagyon elképesztő erős két darab 50 összeadva. Én azt látom a Nándin, hogy nagyon pozitív és nagyon jó kisugárzása van. Teljes mértékben az az érzésem, hogy ő éremért jött, és ezért mindent meg fog tenni. Nagyon nehéz verseny lesz, hiszen tényleg az első négy versenyző kimagaslóan jó időeredményt úszik, és tényleg századok döntenek közöttük. De talán úgy érzem, hogy van benne annyi, és tud javulni annyit, hogy akár egy 47-2-es időeredmény is tud teljesíteni. Azzal meg pedig én azt gondolom, hogy mindenképpen Európa-bajnok érmes lesz.
1: Azzal újabb országos csúcsot állítana föl. Hamarosan jön a 800 gyors döntője Jakl Viviennel, úgyhogy hallgassuk meg, mit mondott Katona Lászlónak Vivien az előfutam után.
6: Próbáltam nem úgy tekinteni rá, hogy elvárás, hanem azért mégis csak egy célkitűzés inkább. Mégis csak 17 éves vagyok, még ifjúkorú ebbe az évbe, úgyhogy örülök, ha tudok így a felnőttek között is döntőzni.
7: De már Európa-bajnok ugye korábbról, két évvel ezelőttről. Most már belerázottál a mezőnybe?
6: Hát azért igen, így van pár felnőttkorú verseny a hátam mögött. Azért még így tényleg más feelingje van, mint egy ifi Európa-bajnokságnak, vagy egy ifi VB-nek, úgyhogy szerintem még hozzá kell szoknom, hogy tényleg így a felnőttek és ilyen világhírű versenyzők között úszok.
7: Harmadik idővel vagy döntős, akkor a bronzérem minimum? Van valami elvárás?
6: Nincsen. Tehát, hogy inkább egyéni csúcsot szeretnék úszni esetleg, ha sikerül. Most ezzel a délelőtti úszással nagyon meg vagyok elégedve, ez szerintem nagyon jól sikerült, úgyhogy nem érem le meg a szemem előtt, hanem tényleg a saját képességeim legyőzése vagy fejlesztése.
1: Jakl Vivient hallották, és kollégánk megelőlegezte neki a bronzérmet, ugye harmadikként jutott be a döntőbe, akkor a bronz a minimum. Valóság, realitás?
2: Meg lehet, én is úgy érzem, hogy azért ez a bronzérem az Vivinek állhat. Az első két versenyző picit a mezőny előtt van, ugye a négyes pályán úszó Quadarella, illetve az ötös pályán úszó német Isabella Góze, de azért a bronzérem egy nagy csata lesz a hatos pályán úszó versenyzővel, úgyhogy bízunk benne, hogy Vivi itt felveszi a versenyt a felnőtt mezőnyben, annak ellenére, hogy 17 éves versenyzőről van szó.
1: Brutál hosszú ez a 800. Mindjárt hozzá is fognak a hölgyek, úgyhogy kapcsolunk Párizsba Katona Lászlóhoz.
3: Köszönöm szépen, annyira azért nem, 8,5 perc mindössze, ez azért messze rövidebb, mint ahhoz például hozzászokott Isabel Gosse, mert ő a nyílt vízen is tette már le a névjegyét ezen az Európa bajnokságon itt Párizsban, a 3 kilométeres kiegyzéses versenyt, a sprint versenyt ő nyerte meg, illetve a csapattal is sikerült a német váltóval aranyérmet nyernie, de hát összességében ő egy ilyen hibridet képvisel a mezőnyben, hiszen nagyon erős, még medencében is, ráadásul 1500 gyorsan az olimpián bronzérmes tudott lenni. Jakl Vivien pedig a mezőny legfiatalabb tagjaként, 2008-as születésű, tehát most még 17 éves, de majd lesz 18 esztendős, azért mert, hogy akár tényleg ez a bronzérem a realitás, talán a lehetőség, mert Quadarella és Gosse nagyon kiemelkedik ebből a mezőnyből, de hát összességében, hogyha tovább megyünk, akkor mondjuk 2024-ben az olimpián meg Katie Ledecky az ilyen típusú versenyző, aki megnyeri általában a 800-at, 1500-at, illetve ott az európaiaknak azért sok lehetőségük nem adatik meg, hogy akár egy világbajnokságon vagy egy olimpián tudjanak labdába rúgni. Jakül Vivien egy évvel ezelőtt 20-ként zárt a VB-n 8.43-as idővel, Nyelvári Farkas Viktória meg 21. 8.46-os időeredménnyel. Hát Viki azóta már inkább a nyílt víz felé kacsingat, Vivien pedig továbbra is a merencés úszásban leli meg az örömét. Az előző világbajnokságon Kéti Ledeki 8.05.62-vel tudott diadalmaskodni, ettől nagyon messze van mindenki. Hát alapból a világbajnokságon Quadarella negyedikként zárt, 8.12-es idővel, az a szingapúri, az az Európa rekord valójában, az a szingapúri világbajnokságot úszott ideje. Gosse is ott volt a fináléban, ők ketten képviselték Európát, 8.18-al akkor a német 6. helyen tudott zárni, ezért alapozom arra, hogy itt azért a első két helyezett kiemelkedik. Jakül Vivient szólítják ebben a pillanatban, és már ott van a rajtkövénél, majd a hármas pályán úszhat Quadarella mellett, mellettem pedig majd a svéd Hol fog éppen megjelenni. Egyébként én mellettem is svédek vannak, akiknek azért ez a párizsi atmoszféra levegővel, meg mi egymással elég nehézkésen fogyasztható. Olyan, mint hogyha ők maguk is már leúzták volna a 800 gyorsot, mert veri őket a víz. Mellettem egy rakás papír zsebkendő, de nem azért, mert megfáztak, hanem mert izzadnak. Úgyhogy nem egyszerű a svédeknek, mármint az újságíróknak. Tilda Holnak azért egyszerű lesz talán a feladata, ő nem fog annyit izzadni, majd csavasodni talán. Az egyesen a portugál Soares Martins, a kettesen a svéd Hol, és a hármason Jakül Vivien, majd a négyesen Quadarella, az ötösen Gosse a németektől, a hatoson Werner a másik német, Vasilaki a görögöktől a hetesen, és a nyolcason a spanyol de Valdez Alvarez, ők alkotják nyolcan, tehát a női 800 méteres gyorsúszás döntőjét. 8.16.37 Kapás Boglárkától az országos csúcs, ezt Rióban úszta az olimpián, akkor bronzérmet ért az Boginak, tehát ő már nincs, visszavonult. De például nyert ő Európa-bajnokságot még 2012-ben, meg 16-ban is. A színvédő pedig Kése Ajna, 2024-ben ő diadalmaskodott 800 gyorson, de ő egyéni versenyszámban nem indul itt az Európa-bajnokságon. Előtte még Quadarella 18-20 és 22 győztese, most is ő az egyik legnagyobb esélyes. Még a századforduló előtt, hát ha tudnak, akkor kapaszkodjanak meg, 1970-től 99-ig csak németek nyertek, kivétel 1991 a norvég Irene Dalby. Sok mindent elárul, hogy azért a német úszósport ebből a szempontból is milyen erőteljes volt, bár itt NDK sikerekből lett aztán végül német győzelmek tömkerege. Soares Martins az első, pont az egyes pályán fordul 50 métert követően, Jakül a második helyen, leszakadva a svéd Hall, ő már lehet, hogy nem is fog ebbe beleszólni igazán, de Quadarella egy pillanat alatt már átveszi a vezetést, és amikor majd 100 méterhez közelednek, akkor lehet már az olasz fog elsőként fordulni, illetve mellette Gosse is nagyon jól tartja magát. 100 méter után továbbra is Soares Martins az élen, Jakül visszaesett, és az 5. helyen egyelőre. Meglátjuk, hogy milyen 50 métereket tud úszni Vivi. Gondolom, hogy azért 31 másodperc alatt kellene ezeket teljesítgetni, hogy ne legyen semmiféle leszakadás. Amikor 150 méterhez érnek hamarosan, akkor a középső pályák közül a 4-es, 5-ös, illetve a 6-os jól tartja magát. Werner a honfitársával együtt megy, bal oldalra veszi a levegőt, egyébként Jakül Vivien is ezt teszi, mármint ő jobbra, azaz Quadarellát látja, és amikor fordulnak, akkor az 5. helyen Jakül, vezet Gosse, második Quadarella, és Vivit azt nézem, igen, ő jobb oldalra veszi a levegőt, most éppen azt látja, hogy a svéd sehol, de azért a portugált figyeli, aki egyelőre a 4. helyen, 200 méterhez érve, egyelőre nem akkora a lemaradás, egy testhoz most már azért az első két helyezettel szemben, de úgy néz ki, hogy a portugállal, illetve a másik némettel, nem Gosseval, hanem Wernerrel kell lehet harcolni a bronzéremért, mert az első kettő helyezett az nagyon kiemelkedik. 200 méter után Gosse és Quadarella az élen, Jakül Vivien egyelőre az időeredményeit tekintve 31,5 után, valamint 31,5-es időket úszik, bár ez az első, legutóbbi 50 méter, ez 31,75 volt, az azért jócskán gyengébb, mint Quadarellái, illetve Gosse. A lényeg az, hogy egyelőre versenyben van Jakül Vivien, nincs lemaradás, de hogy látja, miként értékeli az elmúlt 200-250 métert Gyurta Gergely.
2: Igen, megnéztem az időeredményeit, 8.26.97-es legjobb eredményéhez képest próbálom hasonlítani az részideit, és eddig nagyon szépen tartja magát Vivien, ilyen 31.6 és 32.0-as időeredmény között teljesítette végig akkor a 800 méteres gyorsúszás, úgyhogy valóban ilyen 31.8-as időeredményeket kellene folyamatosan hozni a Vivinek ahhoz, hogy meglegyen az egyéni csúcs, és hogyha megvan az egyéni csúcs, akkor szerintem onnantól kezdve az, hogy ő hol zárja a versenyt, az már egy részletkérdés, az egyéni csúcsnak kellene meglennie.
3: 8.26.97, ez az idei esztendőben a junior Európa-bajnokságon sikeredett, neki ott ezüstéren volt a jussa, akkor hát lehet, hogy ez még fényesebb is tud lenni. 300 méter után Quadarella az élengósza, a második, ötödik Jakül Vivien, 32 másodperces 50 métert úszott, és 250 méternél is ezeket lejjebb kell faragni mindenféleképpen, vagy gyorsítani, hogy legalább a bronzéremhez közel legyen a magyar úszónak. Werner a harmadik, negyedik Vasilaki, és ötödik Jakül Vivien, de Valdez most már azért próbálkozik ott hatodikként feljebb zárkózni, de egyelőre úgy néz ki, hogy Jakül Vivien tartja ott a ötödik helyét, de most már lehet a negyedik helyen van. Egyelőre úgy néz ki, hogy Werner testhossz előnyre tesz szert, akkor, amikor fél távhoz élnek a versenyzők, Ósze és Quadarella egymás mellett, tényleg hajszányi a különbség, vagy még annyi sem, 500-ad, az nem sok. Quadarella az, aki az élen, Kóze a második, Werner a harmadik, Jakül továbbra is az ötödik helyen, 4.11.67, ha ezt megszorozza az ember kettővel, akkor ebből egy 8.23-as idő is lehetne, ha minden igaz, de tud-e váltani Jakül Vivien? Ez most már 32 másodpercen belüli 50 méter volt, és a javulás egy kicsit azért tetten érhető, csak az a helyzet, hogy Werner a másik német, inkább a 31 másodperc elejéhez húz inkább. Quadarella az élen, 450 méter után, Gosse a második, Werner a harmadik, Jakül továbbra is az ötödik helyen, Vasilaki egyelőre úgy néz ki, hogy egy kicsit távolodik a magyar úszótól, mintha a fordulók után jobban jön neki a honvéd versenyzője Jakül Vivien, aki idézőjelben szakított Shane Tussappal, és ismét Kocsis Mártával készül, ezúttal most már nem tatabányaiként, hanem a budapesti honvéd versenyzőjeként. Vissza a gyökerekhez lehetett a címszó ebben a történetben. Quadarella és Gosse egymás mellett, Werner a harmadik, és úgy néz ki, hogy Vasilaki pedig a negyedik helyre bebiztosítja magát, és az ötödik helyen Jakül Vivien. Nincs 32 másodperc alatti 50 méter, emiatt aggódhatunk, Gyurta Gergely.
2: Most vagyunk a verseny azon részén, amikor a holdponthoz érnek a versenyzők, és egyébként amikor a legjobb időeredményét úszta, akkor pont ugyanígy jött a holdpont, és akkor ilyen 32-4-32-2-es időeredményeket hozott végig Vivien, úgyhogy most még azt gondolom, hogy nem kell aggódni, de most jön az a kritikus rész, amikor túl kell lenni ezen a bizonyos holdponton, és valóban a fordulók után, illetve a fordulókra való ráúszást kell erőltetni, mert azon lehet elég sok időt megspórolni.
3: Quadarella 600 méterhez érve most már féltest hossz előnnyel Gosséval szemben, úgyhogy az olasznál az előny egyelőre, 98-as születésű, 28 esztendős, de hát roppant rutinosnak mondható. Gosse a második helyen, Werner továbbra is a harmadik, az előnye azért neki is most már tetemes Jakülel, illetve Vasilakival szemben, de Vivi egyelőre most úgy néz ki, hogy lassan 3 századra van mindössze a görög versenyzőt, úgyhogy egyre közeledik a görögre. Egyelőre úgy néz ki, hogy ebből negyedik hely lehet maximum, amit összehozhat. 650 méter azért a Quadarella előnye kicsit növekedett, és Gosse a második helyen, Werner pedig a harmadik, úgyhogy úgy néz ki, hogy itt hárman ők megoldják ezt a történetet. Négyszeres Európa bajnok lehet Simona Quadarella, ez egyedülálló dolog, tehát az, hogy háromszor is nyerte már meg ezt a versenyszámot, ezzel is ő az egyik királynője a 800 méteres gyorsúszásnak. Gosse pedig lehet egy kicsit fárad már, Jakül Vivien pedig 200 méterhez érve lehet most már a negyedik helyre felúszik, érem ebből nem lesz, hiszen legalább 3 testhossz a hátránya Wernerrel szemben Vivinek. Quadarella pedig elkezdi az utolsó 100 méterét, Gosse pedig a második helyen, Werner a harmadik, Vasilaki a negyedik, Jakül Vivien pedig ötödikként fordul. 32-31-es most már ez az 50 métere, úgyhogy javulni erősebb nem tud lenni, de talán a görögöt még meg lehet valahogy fogni. Úgy néz ki, hogy egy kicsit azért lemaradva egyelőre úgy néz ki mindenkitől. Szétszakad a mezőny, az utolsó 50 méterére készül Simona Quadarella. 7.45-20-as idő a 750 méteres részideje. Isabel Gosse pedig a második, Werner pedig a harmadik. Szépen kirajzolódik, hogy kinek mi lesz majd a helyezése. Jakő Vivien, na most egy 31.81-et repesztette az legutóbbi 50 métert illetően, és lehet, hogy a görögök be tudja fogni. Quadarella az Európa bajnok, hamarosan beúszik a célba, már csak az időeredmény fontos, hogy sikerül-e valami nagyot úsznia. Úgy néz ki, azért igen, 8.15.55, Gosse a második helyen 8.18.44-jel, és akkor Jakő Viviennek lesz-e egyéni csúcsa, az a kérdés. A harmadik helyen Verne 8.22.55-tel, Jakő Vivien pedig az ötödik 8.26.91-jel, Vasilaki bejött elé, Jakő Viviennek pedig megvan az egyéni csúcs, 6 századdal tudta megjavítani, hiszen 8.26.97-et tudott menni még egy pár hónappal, egy hónappal, ezek kereken egy hónappal ezelőtt, most 6 századdal sikerült jobbat úsznia. Jakő Vivien ötödikként zár 800 gyorson, Európa-bajnok Simona Quadarella, Isabel Gosse a második, Maja Werner pedig a harmadik helyen zár, az olaszok tehát egy újabb aranyérmet szereznek, úgyhogy magyar oldalról ma nem lesz érem, de hát nem kell emiatt aggódni, majd a holnapi nap biztosan összejön valamilyen formában, de erről majd még egy kicsit később. A lényeg, Jakő Vivien 800 gyorsan, 6.5. helyen végzett. Stúdió.
1: A győztes Quadarella, ha magyar lenne, akkor országos csúcsot úszott volna, mert Kapás Boglárka 8.16.37-tel tartja a magyar rekordot. Viszont Vivien 600-addal megdöntötte egyéni legjobbát, és ugye mindig azt mondjuk, ezelőtt néhány perccel is azt mondtuk, hogy az a lényeg, hogy amit eddig tudtál, annál úsz jobbat.
2: Ez pontosan így van, ugye teljesen mindegy, hogy 1 századdal vagy 26 másodperccel döntöd meg az egyéni legjobbadat, és egyébként mennyire érdekes, hogy mennyire másképp kellett ezt úszni, hiszen egy hónappal ezelőtt a Junior Európa Bajnokságon a 8.26.97-es időeredményért az éremért csatázott, hiszen ott ezüstérmet szerzett, egyébként 8.25-tel lett Junior Európa Bajnok egy orosz versenyző, akkor teljesen más leúszni egy olyan 800 gyorsot, amikor látod, hogy elő vagy és az éremért harcolsz. Itt pedig Vivi látta, hogy lemaradt, és 8-10-12 méterrel vezetnek előtte, ennek ellenére saját legjobbját sikerült úsznia, de ilyenkor elképesztő módon fáj az adott úszás, hiába vagy nagyon jó formában, hogyha azt látod, hogy előtted ennyivel vezetnek, akkor az sosem egy kellemes érzés, de hát ezeket szokni kell, és Vivi is most azon a fázisban van, abban a fázisban van, amikor ezeket a szituációkat gyakorolnia kell, hiszen ebből fog majd tudni építkezni a jövőre, és ott van Vivien Európa-bajnoki ötödikként, úgyhogy újabb egy pontszerző helyel gazdagodott a Magyarország.
1: Mennyire bevett gyakorlat, hogy a nyíltvízi úszók visszajönnek medencés úszásba, és elindulnak 1500-on, adott esetben 800-on is?
2: Azt gondolom, hogy most már ez az utóbbi években teljesen összefonódott a nyíltvízi úszás, illetve a medencés úszás, hiszen bejött a 3 kilométeres kieséses sprintverseny a nyíltvízi úszásban, ami legjobban hasonlít a medencés úszásban. Egyébként a most 800 gyorsan ezüstérmet szerző Isabella Gosse is a 3 kilométeres kieséses verseny Európa bajnoki címét szerezte meg ezen a távon. Úgyhogy itt is azt láthatjuk, hogy azok a versenyzők, akik nyíltvizen úsznak, azok kipróbálják magukat medencében, akik medencés úszók, azok kipróbálják magukat nyíltvizen, úgyhogy most már nem beszélhetünk két különálló sportágról, hiszen régebben is ezt különálló szakákként kezelték, most már azt tudom mondani, hogy nagyjából összefolyt a két szakág, úgyhogy ezt láthatjuk most is.
1: Köszönöm szépen, sportágat váltunk, Birminghambe megyünk, ott zajlik az atlétikai Európa-bajnokság. A mikrofonnál Regős László Pál.
8: Köszöntöm a kedves hallgatókat, izgalmas este elé néz a magyar atlétika, mert hogy talán a legjobban várt esemény következik majd magyar szemmel, mégpedig a férfi kalapácsvetés döntője. Most mutatják be éppen a versenyzőket. Itt az Alexander Stadionban, Birminghamben már Halász Bence és Szabados Ármin is túl van a bemutatáson, és közben zajlik a stadion másik szegletében, sarkában a női rudugrás selejtezője Kleckner Hangával, aki az A csoportban kapott helyet ebben a mezőnyben, de egyelőre még nem ugrott Hanga. úgyhogy még nem tudok eredményről beszámolni. 410 centin kezdik egyébként majd a versenyzést, 455 centiméter a döntős szint, vagy aki ezt eléri, az döntős, vagy hogyha nem érik el 12-en, akkor feltöltik a legjobb 12-re a mezőny. De ahogy mondtam, minket a legjobban most a férfi kalapácsvetés érdekel, persze szurkolunk Kleckner hangának is, és majd az este további részében Százgáton az elődöntőben Kozák Lucának, valamint 400 méteres síkfutásban, szintén az elődöntőben Enyigi Patriknak és Molnár Attilának. Magyar szempontból igazi sztárparádé ez a mai versenynap, vagy hát a mai versenynapnak az esti programja. Halász Bence és Szabados Ármin tehát férfi kalapácsvetésben a döntőben. Bence elsőre megdobta a selejtezőben a döntős szintet. 78 méter volt a szint, egyébként kettő kalapácsvetőnek sikerült ezt megdobnia. Halász Bence mellett a másik Volodymyr Miszlivcsuk a csehek versenyzője volt, ő 4 centivel nagyobbat hajított, mint a mi atlétánk. És Jan Sosinán dobásával kezdődik meg a finálé. Ő az első dobó, Halász majd a negyedik, Szabados Ármin pedig a hatodik helyen fog dobni egymást követően. Sosinán pedig a hálóba vágja az első kísérletét, ami azért is jó hír, mert a bemelegítő dobásokat figyeltem, és az övé volt a legnagyobb. Jóval 80 méter fölött ért le Sosinán első dobása, első kalapácsa, ami a Bencét illeti, az első érvénytelen volt neki, szektoron kívül érkezett, már mint a bemelegítő dobás, ezt nem győzöm hangsúlyozni, aztán pedig a 80-as vonal környékére hajította a kalapácsot, míg Szabados Ármén valamivel ott 80 alatt egy néhány méterrel hajította a bemelegítő dobását, majd ő is egy érvénytelent is, egy szektoron kívülit is bemutatott. Mihajlo Kohan érkezik, ő a második versenyző, a második dobó itt a férfi kalapácsvetés döntőjében. Olimpiai és Európa bajnoki bronzérmes, idén van már nagyobb dobása neki, mint Halász Bencének. Úgyhogy ő is egy kiváló versenyző, amellett, hogy egyébként nagyon jó barátok Halász Bencével, sőt Kohan példaképének is tekinti a mi kiválóságunkat. Kohan elhajítja a kalapácsot, ez érvényesnek tűnik, ha csak nem lesz szektoron kívüli, de nem lett szektoron kívüli, és ez egy elég jó első dobás Mihajlo Kohantól. 80 méter alatt van, hogyha jól látom innen a sajtó helyről, de mindjárt megkapjuk a hivatalos eredményt, hogy milyen eredménnyel veszi át a vezetést Mihajlo Kohan. Hát nyilván egyetlen egy érvényes kísérlettel nem nehéz átvenni a vezetést. 78 méter, 70 centiméter Kohan eredménye, úgyhogy valóban 80 méter alatt egészen pontosan 1 méterrel és 30 centivel, de az első dobásnak azt hiszem, hogy elégedettséget vagy elégedettségre adhatok ott Kohantól. Jön a harmadik kísérlet, illetve hát a harmadik versenyző, mégpedig a lengyelek klasszis, az ötszörös világbajnok és egyszeres Európa bajnok Pavel Fajdek, aki az utóbbi években nem teljesített kiválóan, idén viszont megint magára talált, és volt már 82 méter fölötti kísérlete is. Itt az első próbálkozása pedig a 80-as vonalra érkezik, legalábbis a vonal elmozdulról, úgyhogy nagyon közel lesz oda a 80 méterhez Fajdek első kísérlete. Ezzel is mutatja, hogy most újra számolni kell vele, hiába az elmúlt években a valamivel visszafogottabb teljesítmény. Fajdek után egyébként Halász Bence jön. 79 méter 13 centi Fajdek próbálkozása, úgyhogy valószínűleg a kalapásnak, a szernek csak a húzala ért hozzá ahhoz a vonalhoz, amely a 80 métert jelöli. És akkor most dobókörben Halász Bence, a dobóese kiválósága, olimpiai ezüstérmes, háromszoros világbajnoki bronzérmes, kétszeres Európa-bajnoki ezüst és egyszeres EB bronzérmes. Nagyon nagy az érem kollekciója Bencének, az arany még hiányzik, és azt hiszem, hogy ő is ezért az aranyéremért jött most ide. Ehhez kéne egy kiváló dobás, akár már elsőre. Halász Bence ebben a pillanatban hajítja el a kalapácsot. Nézem, hogy hova esik. Ez egy 80 fölötti, hogyha minden igaz. Várjuk ki a végét, a fehér zászló a magasban. Érvényes Bence próbálkozása, és megkapja a tapsot a lelátóról. Egy remek bemutatkozás Bencétől. Első dobásra egy ilyen, az mindig önbizalmat adhat a továbbiakra, főleg úgy, hogy említettem, a bemelegítésnél volt egy szektoron kívüli kísérlet. A Halász Bence 80 méter, 96 centiméter, átveszi a vezetést, és akkor ez tényleg egy kiváló kezdés a magyar versenyzőtől. Reméljük, hogy a folytatásra is marad, és szépen fel tudja építeni a versenyt, ahogy azt tette már oly sokszor pályafutása során, egyre jobb és jobb dobásokat, eredményeket bemutatva. A dobókörben Merlin Hummel a németek VB ezüstérmes versenyzője. A bemelegítés során neki is jól ment a dobás. Említettem, hogy oda 80 köré dobott kétszer is. Most élesben kell megpróbálnia ugyanezt, és ez sem tűnik kicsinek, ahogy száll a kalapács át a stadion levegőjén. Talán a 80-as vonalra esik ez is, mintha megmozdult volna ott az a fehér huzal, amely a 80 métert jelzi a szektoron belül. Ez is egy jó kezdés, Hummertől is jó a kezdés. Érzésem szerint kisebb, mint Bencé, de azért várjuk meg a hivatalos eredményt, mert az mondja majd meg. Bizony, 79 méter 8 centiméter, úgyhogy nem csak Bencénél, de Fajdekénél is kisebb. Ezzel Hummel a harmadik helyre lép fel. Csalóka picit az, hogy a vonalat hányszor látom elmozdulni, mert ahogy említettem, a kalapásnak akár a húzala, a fogantyúja is elmozdíthatja azt, és akkor is hiheti azt az ember innen a távolból, hogy a 80 méteres vonalra esett a kalapás, de nem bánjuk, hogy Hummel első dobása nem érte el a 80 métert. Szabados Ármin a dobókörben, nyár 80 méter feletti dobóként, tavaly már felnőtt világbajnoki döntőben részt vett, első felnőtt Európa-bajnokságán és a fináléban, és az első próbálkozása sajnos érvénytelen, a hálóba vágja a kalapácsot. Szabados Ármin, akinek egyébként a magyar csúcstartó, Annus Adrián az edzője. Szabados Ármin a haladás VS-e versenyzője. Ránézek közben, hogy hogy áll a női rúdugrás, most, hogy mindkét kalapácsvetőnk első kísérletét láthattuk. Kleckner Hanga egyelőre nem ugrik ki, is húzatta a 410 cm-t. Rajta kívül még jó néhányan ugyanezt tették, olyan klasszisok is, mint például Tina Sutej, vagy éppen Angelika Moser, a mármint Hanga csoportjából, az A csoportból, mert hogy egyszerre párhuzamosan zajlik az A és a B csoport. Átnézek a B csoportra is, ott is azért jó néhányan kihúzatták ezt a magasságot, úgyhogy egyelőre Kleckner Hanga bemutatkozására várni kell. Kalapácsvetésben pedig az első körben a feléhez érve 80 méter 96 centis eredményével Halász Bence áll az élen. Mi pedig megyünk most Párizsba a Katona Lászlóhoz.
3: Köszönöm szépen, a franciák bearanyozták a napjukat, hiszen megnyerték a 4x100 méteres mix vegyes váltót, óriási csata volt, csak azért érdekes, mert hetedikként fordultak az első 100 métert követően, ők egy hölgyel kezdtek, itt két férfi, két nő az, aki ilyenkor a vízbe csobban, és akkora volt a hátrányuk, hogy tényleg ember nem hitte volna, hogy onnan fel lehet zárkozni, de sajnos van egy ilyen férfi-női ellentét fizikai értelembe véve, tehát óriási nagy változások mennek végbe ebben a versenyszámban, nagyon látványos. Szóval Franciaország nyeri a 400 méteres mix vegyes váltót, női 800 gyorsan, Jacques Vivien az ötödik helyen zárt, Simona Quadarella Olaszországnak nyert egy aranyérmet. Ami a döntőket illeti, még 100 méteres mellúszásban Nicolò Martinenghi Olaszországnak nyerte egy aranyérmet, a 100 gyorson pedig a hölgyeknél Európa bajnoki rekordra a holland Mari Steenbergen tudott diadalmaskodni. 50 pillangul, Milák Kristóf hatodikként zárt, ebéd győztes a semleges színekben induló orosz Igor Konyev, míg 200 hátron a hölgyeknél Szabó Feltóti Eszter hatodik, Európa bajnok a brit Kéti Senehen. A középdöntőket illetően pedig 200 háton Rácz Zsombor a 16. lett, Kós Hubert pedig akkorát úszott, hogy rosszul lett, nem is tudott nyilatkozni a sajtónak első körben. Első idővel döntős Európa és Európa bajnoki rekorddal, új országos csúccsal 38 századra volt mindössze Aaron Persol világrekordjától Hubert. Ha már középdöntők, Milák Kostér Kristóf a 7. idővel döntős, 100 gyorson, német Nándor pedig új országos csúccsal 47,44 század másodperces idővel 4. döntős. A Román Popovics egyébként egy Európa-bajnoki rekorddal örvendeztette meg a szurkolókat, ő egy külön dimenziót képvisel. Ez volt a második versenynap termése, holnap is lesz majd természetesen délelőtt is, meg délután is verseny, délután majd, most már el lehet mondani, hogy 18 óra 40 perc magasságában Kós Hubert 200 háton döntőzik, 100 gyorson majd 18 óra 52 perckor Milák Kristóf és német Nándor, illetve majd a 800 gyorson biztosra mehetünk két döntőssel, Sárkány Zalán, illetve Rasovszky Kristóf 20 óra 3 perctől. Párizs búcsúzik, a szó a stúdióé.
1: Katona Lászlónak köszönjük szépen, Jakl Vivien tehát 800 gyorsan az 5. helyen zárt. Hallgassuk meg, mit mondott a futam után Korsos Kristófnak.
4: A junior Európa bajnoki érmes idődnél sikerült jobbat úszni, a felnőtt EB-n ez 5. helyet jelent. Hát egyelőre nem vagy annyira mosolygós, de azért remélem örülsz neki. Nagyon kemény volt a mezőny, mit gondolsz róla?
6: Hát Azért egy kicsit jobb időre számítottam így a délelőtti 28-as idő után. Azért ez talán így a harmadik ebbe a szezonban, hogy 26-ot úszok, 26 végét ráadásul. Kicsit jobbra számítottam azért tényleg, a helyezéssel úgy viszonylag meg vagyok elégedve.
4: A délelőtt úgy fogalmazta, hogy meglepően könnyű úszás volt, ez most ahhoz képest milyen volt?
6: Egyébként ez is elég könnyeden ment, annyira nem haltam el a végére. Nem tudom, hogy itt most így mi ment ennyire félre, azért tényleg egy kicsit jobb időre számítottam ennél 26-nál.
4: Viszont ennek ellenére mondjuk a többi szám előtt mit jelent ez, mit árul el a formádról?
6: Nem így azt elmondhatom, hogy nagyjából az ifjabbis formát sikerült így továbbhozni a felnőtt elvére is, ami így viszonylag jó. Remélem, hogy a többi úszásommal azért kicsit jobban meg tudok elégedni majd.
1: Jakl Vivian-t hallották, én pedig Gyurta Gergelyt kérdezem a mai nap mérlegéről, mi a véleményed, ugye van 2 hatodik, meg 1/5. Helyezésünk.
2: Így van, és van 2 országos csúcsunk is, azért az is mindenképpen meg kell említeni, hiszen az Európa csúcs is megdőlt, ugye Kós Hubert 200 méteres hátúszásban Európa csúcsot úszott, ami országos csúcs is egyben, illetve Németh Nándor 100 méteres gyorsúszásban is országos csúcsot úszott. Sajnos a mai napon nem sikerült érmet nyerni a magyar úszóinknak, viszont holnap annál erősebb nap elé nézünk. Ugye már több döntősünk is lesz, akár Németh Nándék 100 gyorson, akár 800 méteres gyorsúszásban Sárkány, illetve Rasovszky, és hát holnap a délelőtti folyamán 400 méteres női vegyes úszás Jakl Viviannel, 200 női gyorsúszás, 100 méteres férfi pillangúszás, úgyhogy lesz bőven magyar érdekeltség, és szerintem holnap akár több magyar érem is születhet.
1: Az 5-ös szám bűvöletében telt a tip óra itt a Nemzeti Sportrádióban az úszó Európa bajnokság előtt. Volt, aki azt mondta, hogy 5 arany, és ez a várható termés. Aztán Sós Csaba, a szövetség kapitánynak is föltették ezt a kérdést, hogy 5, és azt mondta, hogy érem? Igen. És aztán elgondolkodott rajta, hogyha csak azt vesszük, hogy Kós Hubert hány számban indul, hogy Milák Kristóf hány számban indul, és akkor egy picit úgy megbillent a szövetségkapitány, de hát azért az 5 arany az szerintem túlzott optimizmusra volna.
2: Meg lehet, hogyha csak azt nézzük, hogy Kós Hubert 200 hátúszás, 100 hátúszás, 100 méteres pillangúszás, 200 méteres pillangúszás és a 200 méteres vegyes úszás, tehát a Kós Hubert akár 5 egyéni érmet is szerezhet, és hát Milák Kristóf is azért minden esélye megvan arra, hogy érmeket hozzon, és akár meglepetés érem is születhet, itt nem akarok semmit sem előre mondani, de azért a holnapi 800 méteres férfi gyorsúszáson szerintem óriási meglepetés fog születni, úgyhogy bízunk benne, hogy tényleg a holnapi nap folyamán ez a bizonyos magyar éremtáblázat az egy picit előré fog lépni, hiszen akár 2 vagy akár több versenyszámban is érmesek tudunk lenni.
1: Gyurta Gergely, köszönjük szépen. Lassan a végéhez közeledik az első kör a férfi kalapácsvetőknél Birminghamben, az Európa bajnokságon, úgyhogy kapcsolunk oda Regős László Pálhoz.
8: Köszönöm szépen, olyannyira végéhez közeledik, hogy már véget is ért. Végül, de nem utolsó sorban a német Sören Klose hajította el a kalapácsát 77 méter 10 centire, ami viszont fontos, hogy Halász Bencét senki nem dobta túl, úgyhogy egyelőre, egy kör után Halász, Fajdek, Hummel a sorrend az élmezőnyben, utána jön Kohán, majd a csehek versenyzője Miszlivcsuk, Szabados Árminnak pedig nincsen egyelőre érvényes kísérlete. És kezdődik a második kör, Ján Sosinen a dobókörben, akinek idén már volt egy hatalmas dobása, és nyilván jó formában van, csak hát itt az első dobása nem jött össze, úgyhogy azért, mert van egy érvénytelen kísérlet, az nem jelenti azt, hogy nem kell rá figyelni, de a másodikat is a hálóba vágja Sosinen, ami már azért izgalmas, hogy mi lesz ezután, hogy nem fog-e kiesni majd az első rostán a franciák versenyzője. Úgyhogy Sosinennak 2 próbálkozásból nincs érvényes kísérlete. Közben átnézek a rúdugrókhoz, ahol Kleckner hanga továbbra sem mutatkozott be. A versenyzője Marina Kilipko hanga csoportjában már 2-szer leverte a 410 cm-t. Mindenki másnak sikerült, aki neki ment ennek a magasságnak. Egyedül az ukrán Kilipkóra várnak még, hogy hát vagy kiesik, vagy folytatja a versenyzést, ez majd kiderül a harmadik ugrása után. Az biztos, hogy ezután, az ugrás után, Kilipko ugrása után emelnek majd a magasságon, és a 425 centin már Kleckner hanga is megpróbálja magát. A dobókörben, a kalapácsvetés döntőjében Mihajlo Kohán, az ukránok versenyzője. Ő az első dobására 78 méter 70 centimétert ért el, a negyedik helyen áll jelen pillanatban az ukrán versenyző. Közben a női 5000 méteres síkfutás döntőjének résztvevőit mutatják be, hamarosan áttérek arra is, de most figyeljük, hogy Kohán hova fogja eldobni, milyen messzire fogja eldobni a kalapácsot.

0: ezüstérmes lett, úgyhogy egy kiváló atlétáról van szó, de a hazaiak azért bízhatnak a Nutalban, és ott van még a spanyol Marta Garcia, vagy épp a holland Morin Koster, akik várhatóan beleszólhatnak itt az érmes helyezésekbe. Azt hiszem, hogy meglepetés lenne, hogyha nem Battok Letti nyerni. És akkor jön Fajdek, Pavel Fajdek második kísérlete, az ötszörös világbajnok lengyel ott a dobókörben, és ő is a hálóba vágja a kalapácsot. Hát lehet, hogy van most valami a dobókörrel. Itt délelőtt a diszkoszvetőink, Huszák János és Szikszai Róbert is elmondta, hogy nem olyan a dobókör, mint amit azt a kalapácsvetők mondtak nekik a selejtező után, sőt épp az ellenkezője. A kalapácsvetők azt az információt adták, hogy nagyon gyors, de a diszkoszvetők azt tapasztalták ma délelőtt, hogy inkább tapad, és nem annyira lehet begyorsulni, felgyorsulni a dobókörben a felülete miatt. Minden esetre ez Halász Bencit egyelőre még csak annál a bemelegítő dobásnál zavarta meg, úgy tűnik, és akkor lassan ő jön majd a dobókörbe, de előbb előtték a női 5000 méteres síkfutás rajtját, hozzám képest a stadion túlsó sarkából, a Matthew Hudson-Smith lelátó előtt, róla is majd beszélek néhány szót hamarosan, mert Matthew Hudson-Smithről, de most figyelem Halász Bencét, aki elkezdi azt a rituálét ott a dobókörben, amit ilyenkor szokott, magasba emeli a jobb kezét, az ég felé néz, és aztán most odalépked a dobókör túlsó végébe, és felveszi a kiinduló pozícióját, hogy aztán elkezdje majd a mozgást, és elhajítsa a kalapácsot minél messzebb. Most már is kezdi pörgetni a feje fölött, aztán ő is elkezd forogni, és ebben a pillanatban elereszti a kalapácsot Halász Bence második kísérlete. Ez azt hiszem, hogy nem lett jobb, mint az első, mert 80 méter alatt látom. Bence azért lemérheti, fehér zászlót megkapja ezután a dobás után. És akkor most figyelem megint csak az eredményjelzőt, hogy milyen szám jelenik meg majd azon a kijelzőn ott a dobókör mellett. 77-99, ez 1 centivel 78 alatt. Egyébként ez sem egy rossz kísérlet, ezzel is nagyon magabiztosan döntőbe jutott volna a Halász Bence, hogyha tegnap a selejtezőben dobja. Ugye ott 78 méter volt pont a döntő szint, tehát nem szinttel jutott volna be, de valószínűleg bejutott volna. De mindegy is, mert a lényeg, hogy az élen továbbra is Halász Bence, hiszen eddig csak ő dobott 80 méter fölött. De most jön Merlin Hummel, aki a tegnapi selejtezőben bajlódott. Nem volt, még az is kérdés volt, hogy egyáltalán bejut-e majd a fináléba, mert hogy az első csoportban dobott, és benne volt a pakliban, hogy néhányan nagyobbat dobnak nála, de végül itt van Hummel, és a második dobása a hálóban köt ki, úgyhogy nem tud javítani, továbbra is 79 méter 8 centivel. A harmadik helyen áll a németek versenyzője, aki pont a két magyar közé került itt a sorrendben, Halász Bence után és Szabados Ármin előtt dobja a kalapácsot. A női 5000-esek épp előttem haladnak itt el, 600 méter után. Nagyjából még együtt van a boly, egyetlen egy versenyző lépett el a többiektől, nagyjából 10 méterrel van a többiek előtt a egyik versenyző, akit mindjárt azt is megmondom, hogy kicsoda. De előbb figyeljük Szabados Ármint, hogy mihez kezd a második dobásával. Ugye az első kísérlete neki érvénytelen lett, jó lenne akár egy biztonsági dobás is, hogy azt biztosítsa Ármin, hogy majd ott legyen a folytatásban is, három dobás után is versenyben maradjon, de hát tudjuk, hogy ő is tud kiváló dobásokra, ő is kiváló dobásokra képes, de sajnos a második is belemegy a hálóba. Szabados Ármin is két hibával kezd. Ez nem túl jó hír, az viszont jó hír, hogy Halász Bence továbbra is az élen, 80 méter 96 centivel, stúdió.
1: Mi pedig a hírek után folytatjuk.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Kós Hubert Európa rekorddal döntős 200 méteres hátúszásban. A paksi atomerőműben ülésezik holnap a kormány. Holnaptól enyhül a hőség. Jó estét kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
2: Sporthírek.
3: Kós Hubert Európa rekordot úszott 200 háton a párizsi EB középdöntőjében. Így a legjobb idővel jutott a holnapi fináléba. A szám olimpiai bajnoka 1 perc 52,30 század másodperces idővel csapott a célba. Ez természetesen új országos csúcs is. Kós saját rekordját döntötte meg 11 század másodperccel. szintén a 200 hát középdöntőjében, Rád Zsombor futamával a 8. lett, összesítésben pedig a 16.

0: Három magyar érdekeltségű döntőt rendeztek a mai estén. Jakő Vivien 800 gyorson 5. lett, Milák Kristóf 50 pillangón, míg Szabó Feltúti Eszter 207-on zárt 6. Milák nem sokkal később a 100 gyors középdöntőjében is érdekelt volt, és futam 3. döntőbe jutott. Csak úgy, mint Német Nándor, aki 47,44 század másodperces új országos csúcsot úszva vitte ki a fináléba jutást, szintén 100 gyorsan. András Csaba 3 játszmában győzte le a német Dunkvit az asztali teniszezők VTT sorozatának több mint $1,5 millió összdíjazású ma a női versenyének első fordulójában, a Europe Smash-en, és a 32 között folytathatja. Az azeri labdarúgó bajnokságban szereplő Nefcsi Bakuban folytatja karrierjét, és Skribek Allen az Alegerszeg 25 éves csatára. A klub 2 éves szerződést kötött a magyar támadóval, további 1 éves opcióval.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
0: Baka Andrást, a Tisza párt jelöltjét választotta meg köztársasági elnöknek az országgyűlés. A 73 éves jogtudóst 140 igen, 6 nem ellenében tartózkodás nélkül választották meg titkos szavazáson. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a voksoláson, és az államfő beiktatásán sem. Baka Andrást 2011-ben a Fideszes kétharmad távolította el a legfelsőbb bíróság elnöki posztjáról. Esküdtett az új köztársasági elnök az országgyűlésben. Baka András beiktatási beszédében azt mondta, megtiszteltetésnek és kivételes bizalomnak tartja, hogy megválasztották. Hangsúlyozta, azért vállalta a jelölést, mert szerinte olyan időszak van, amikor az ország működéséről komolyan kell gondolkodni. A magyar társadalom mély megosztottságát nevezte az elmúlt évek legsúlyosabb következményének. Gratulált Baka Andrásnak megválasztásához a román államfő. Nikus Ordán úgy értékelte, Romániának és Magyarországnak most lehetősége nyílik arra, hogy tovább erősítsék együttműködésüket. A szlovák államfő pedig azt írta, bízik abban, hogy a két ország kapcsolata továbbra is a kölcsönös tiszteletre, a bizalomra és a nyitott párbeszédre épül. A paksi atomerőműben ülésezik holnap a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, olyan beruházásról döntenek majd, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat. A rendkívüli szárazság és a fokozott tűzveszély miatt Tatabányán elmarad az augusztus 20-ai tűzijáték. Csónakázótól szervezett látványosságot a város és a lakosság biztonsága érdekében mondták le a szervezők. Az országos ünnepi programok költségvetését korábban drasztikusan 4 milliárd forintra csökkentették, emiatt a központi tűzijáték megtartása is bizonytalan. A nemzeti ünnepet bemutató hivatalos sajtótájékoztatót holnap tartják. Ismét hamut szór az Etna. A múlt heti kitörést követően újabb aktivitást mutat a tűzhányó. Catániában, Szicília legnagyobb repülőterén szerdán délelőtt 11 óráig teljesen felfüggesztették a légiforgalmat. Több mint 200 járatot kellett átirányítani vagy teljesen törölni. Turisták ezrei rekedtek a szigeten.
1: Közlekedés.
0: Az M3-as autópályán Budapest felé Bag térségében a 40-es és a 33-as kilométer között a leállósáv aszfaltozása miatt szűkített sávokon lehet autózni. Aztán az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként 2-2 sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban vezessenek óvatosan. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Folytatódik a napos gomoly felhős idő, de néhány fokkal mérséklődik a kánikula. Amíg elszórtan lehet egy-egy záporzivatar, holnap viszont már sehol nem lesz csapadék. Estétől északkeleten viharos széllökések is lehetnek. Hajnalban 16-22, holnap 27-33 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 26, a Tisza tó 27 fokos.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
3: 5 perccel járunk 8:30 után, a mikrofonnál Szegő Tibor, jó estét kívánok. Megyünk Birminghambe, mert hogyha visszajátszák a fiatalemberek a lécet a rúdugróknál, a hölgyeknél, akkor talán éppen Kleckner hanga következik, ráadásul zajlik a férfi kalapácsvetők döntője is, úgyhogy kapcsolunk Regős László Pálhoz.
4: Köszönöm szépen, a kalapácsvetőknél éppen áll a küzdelem, mert valamiféle technikai probléma adódhatott a brit versenyző dobása után, aki érvénytelen próbálkozást mutatott be, de Kleckner hanga most tűzi le a lécet, és átviszi az első magasságot nagyon magabiztosan. Megvan tehát elsőre a 425 cm a magyar bajnok, a magyar csúcstartó versenyzőnek. Ez innen a távolból egy elég magabiztos kísérletnek tűnt. Jó a kezdés Kleckner hangától, akinek ez a 425 centi azért talán rutin feladatnak mondható, de persze vannak olyan versenyek, amikor a rutin feladat is nehezen megy egy-egy versenyzőnek. 460 centivel tartja a magyar csúcsot, az idei legjobbja 452, hát jó lenne ezt megközelíteni itt az Európa bajnokságon, és zajlik az 5000 méteres síkfutás döntője a hölgyeknél. A szökevényt, Bakracsi Grassát viszonylag gyorsan utolérték a többiek, ő egy koszovói versenyző, de miután utolérték, azután is ott hagyták az élen, hogy vigye csak ő a mezőnyt, úgyhogy még 2000 méternél is ő vezetett. Most ott járnak a versenyzők, hogy van még hátra nagyjából 1800, most már inkább csak 1700 méter, és egyre nyúlik ott a szakasz, egyre nyúlik a mezőny, az élen pedig most már Nagy Ebattó Kletti, az olaszok klasszisa. Ott van mellette, vagy mögötte a holland Koster, a spanyol Garcia, tehát az esélyesek egyelőre elől, nem akarják Ebattó Klettit hagyni, ellépni, még az ír Healy, valamint a brit Natal van ott elől, de most megint egy picit összesűrűsödött a mezőny, akkor, amikor még 1600 méter van hátra, 4 kör tehát, de továbbra is Ebattó Kletti az élen. Most van egy előzés, vagy egy próbálkozás itt a külső íven, indulna meg egy versenyző, hogyha jól látom, egy osztrák versenyző, de nyilván még azért sok van hátra, és ahogy mondom, egybe van a mezőny, nagyon együtt van a mezőny, úgyhogy egyelőre azért ez nem jelent semmit, és az esélyesek továbbra is ott vannak az élen, úgyhogy pláne nem jelent semmit, mert bármikor bárki elindíthat egy tempóváltást, ritmusváltást, és akkor megint a túlsó kanyarban a Matthew Hudson-Smith lelátó előtt futnak el, és akkor most alkalmat ragadok arra, hogy beszéljek erről egy picit, mert hogy ma 400 méteren nem csak Ennyingi Patrik és Molnár Attila fog rajthoz állni, hanem a hazaiak kedvence, vagy egyik kedvence, az olimpiai és világbajnoki ezüstérmes többszörös Európa bajnok 400-as Matthew Hudson-Smith, akit az a megtiszteltetés ért itt a Birminghami Európa bajnokságon, hogy egy lelátó részt róla neveztek el az Alexander Stadionban. Egy ideiglenes lelátó rész, amely a túlsó kanyar fölött, a túlsó kanyar lelátója fölött, amely a második karéként helyezkedik el, de mégis nagy betűkkel ki van írva rá, hogy Matthew Hudson-Smith stand, és ez alig, hanem neki is majd egy, akár egy plusz motiváció, egy plusz erő is lehet a 400 méteres síkfutásban, ahol mi persze természetesen Ennyingi Patrikra, valamint Halász Bencére fogunk, illetve Molnár Attilára, bocsánat, fogunk figyelni. Halász Bencét mondtam, mert én épp őt figyelem, hogy milyen állapotban lehet, mert hogy továbbra is áll a kalapácsvetés döntője, azután, hogy a brit versenyző érvénytelen kísérletet mutatott be, és nem látom, hogy itt a kalapács akadt volna fent a hálón, mert hogy nem azt próbálják leszedni, úgyhogy nem tudom itt a helyszínen egyelőre, hogy mi lehet a probléma. Az biztos, hogy a versenyzőknek ez a várakozás nem tesz jót. Az is lehet, hogy a dobókörrel van valami, mert hogyha arra gondolok, hogy a bemelegítésnél volt olyan pillanat, hogy Halász Bence saját kezével egy ragadott seprűt, és azzal próbálta valahogy a dobókör felületét kedvére valóvá varázsolni. Tehát nem tudom, hogy itt valóban ez lehet a probléma. Kettő darab kör van még hátra női 5000 méteren, 800 méter egészen pontosan. Második helyen fut éppen Ebattó Kletti, az élen pedig Morin Koster, a hollandok versenyzője, utána Healy, és jön Natal, tehát továbbra is az esélyesek vannak elől, mert Márta Garcia is ott van az ötödik helyen, és ők öten most elszakadni látszanak a többiektől, még követi őket egy másik olasz versenyző, Mikol Maggiori, aki szintén próbálja tartani a tempót. De Battoclettinek talán ez kedvező lehet, hogy a holland Koster ott van előtte, és nem neki kell vezetni a mezőnyt. Ketté szakadt a teljes mezőny. Nagyjából 15-20 méter van már a két boly között. Itt nyilvánvalóan az első bolyban, de ott is inkább az első 5-6 versenyző között fog kiderülni, hogy ki lesz majd az Európa-bajnok Birminghamben 2026-ban női 5000-en. Tegnap Jakob Ingebrigtsen a férfi 5000-en egy fantasztikus teljesítmény nyújtott, és nyerte meg az Európa-bajnoki aranyérmet, azok után, hogy majdnem egy évet kihagyott a norvég klasszis. Most pedig harangoznak az utolsó körre, jön az utolsó kör, és továbbra is az esélyesek az élen. Most Natál, a brit versenyző próbál előzni a kanyarban, Koster az első, Healy és Battocletti pedig ott a második, harmadik helyen egymás mellett futnak. Battocletti picit kiszorul a külső ívre, de azért a kettes pályára nem kerül át. Koster továbbra is az élen, a hazai közönség pedig tombol, mert hogy Hanna Natál is remekül tartja magát, és próbál ott beleszólni az utolsó 200 méter előtt, viszont Battocletti érre áll, és 200 méter a vége előtt egy elég hosszú hajrát indít meg az olaszok versenyzője. De kérdés, hogy tudja-e valaki követni? Kérdés, hogy tudja-e valaki követni az olaszok klasszisát, mert nem úgy tűnik, hogy itt bárki is beleszólhat. Garcia még megpróbálkozik, de Battocletti már ott van a célegyenesben. Óriási lesz itt a hajrá, egyre jobban tombol a közönség. Garcia is próbálkozik még hátul, Healy lemarad, a holland Koster is lemarad, és itt van a vége, itt van a vége, megvan a győztes, megvan az Európa-bajnok, Nadia Battocletti megvédi címét. Márta Garcia lett a második, és ha minden igaz, a másik olasz, Mikol Maior érkezett be harmadik helyre, úgyhogy két olasz érendő jött 1000 méteren, Battocletti pedig az utolsó 200 méteren teljesen egyértelművé tette, hogy itt ő a legjobb, és itt más nem szólhat bele az aranyérem sorsában. Adja Battocletti tehát megvédi Európa-bajnoki címét 5000 méteren, 15 perc, 37,84 század másodperc a hivatalos eredménye az Európa-bajnoki döntőben Battoclettinek, és Róma után tehát Birminghamben is megnyeri az Európa-bajnokságot. Megnézem, hogy állnak a női rúdugrók, mert hogy a 425 centit ostromolják még többen is, úgyhogy Kleckner Hangának egy ideig nem lesz feladata, a következő magasság majd 440 centi lesz. Férfi kalapácsvetésben pedig odáig jutottunk, hogy most már nem Jake Norris neve áll az eredményjelzőn, nem Jake Norris neve áll az eredményjelző, hanem Volodymyr Mislovcsuké. Jön tehát majd a cseh atléta, aki a legnagyobb eredménnyel jutott tovább a selejtezőből. El is dobta már a kalapácsot, egy érvényes kísérlet Mislovcsuktól. Ő egyébként a 10. a rangsorban, tehát van még 3-4 versenyző is, míg Halász Bence jön. Én pedig nézem, hogy Mislovcsuk eredménye mennyi, 79-42, úgyhogy neki sincsen meg egyelőre a 80 méter. Az viszont mindenképpen jó hír, hogy folytatódik a férfi kalapácsvetés döntője a kényszerszünet után. Remélem, hogy majd megtudjuk, hogy mi volt ez a kis probléma, mi miatt kellett megállítani a versenyt, a küzdelmet. A nap első érme, a nap első aranyérme tehát az olaszoké, akik már tegnap is örülhettek, sőt itt a himnuszt is meghallgathatták a stadionban, még itt az esti program előtt, mert hogy férfi súlylökésben Leonardo Fabri diadalmaskodott, ő is címvédő volt, ugye 2 éve Rómában az olaszok parádéztak, és többen is aranyérmet nyertek, tehát Fabri megnyerte a súlylökést, megkapta ma az aranyérmet, és most Battocletti is örömet okozott Olaszországnak azzal, hogy 5000 méteren aranyérmet szerzett. Jönnek be a férfi távolugrók, ahol szintén döntőt rendeznek majd ma este. Egyelőre még csak a melegítéshez érkeznek. Hát természetesen majd Mirti Alice Tentoglura kell igazán figyelni. Ő a fő esélyese a számnak. Én pedig megint csak a kalapácsvetőket figyelem, ahol a görög Francesca Kis 75-72-t ér el. Ezzel pedig marad a 8. helyen. Lassan véget ér az első kör, jön Sören Klose, már csak neki nem volt meg a második dobása. Az biztos, hogy 2 kör után 3-an is érvényes kísérlet nélkül állnak, ugye az egyik sajnos pont Szabados Ármin, mellette pedig a francia Jan Chossinan, illetve a ciprusi Josif Kessidis az, akiknek egyelőre nem sikerült szabályos dobást bemutatni. Klose elhajtja a kalapácsot, és ez valahol ott 70 méter és 80 méter között, hát nagyjából fél távon esik le, úgyhogy Klose sem tud azt hiszem javítani, mert hogy 77-10-zel áll a 7. helyen. de Klose dobása azt jelenti, hogy véget ért a második kör, és akkor megint jön a sztár parádé, mert hogy ugye említettem, hogy az első hat dobó, talán a hat legfőbb éremesélyes itt a kalapácsvetés döntőjében, ugye sorrendben Sosinan, Kohán, Fajdek, Halász, Hummel és Szabados, pont Szabados Ármin nyilatkozta a tegnapi selejtezőt követően, amikor már tudta, hogy ő hatodik helyen jutott tovább azzal a 77 méter fölötti dobásával, hogy itt az első hat között érzése szerint bármi megtörténhet, és bárki odaérhet a dobogóra, köztük természetesen magára is gondolt, hatalmas önbizalommal rendelkezik a fiatal atléta, mindössze 20 esztendős Szabados Ármin, januárban töltötte be a 20-at, és már 80 méter fölötti dobó. Jön Sosinan harmadik kísérlete, most kihajítja a ketrecből, és épp hogy érvényes a kísérlet, nagyon közel volt oda a szektor széléhez, most fellélegezhet a francia, mert szerintem ez pont elég nagy lesz ahhoz is, hogy versenyben maradjon három kör után a franciák versenyzője. Ilyen Sosinan eredményét figyelem, ezt nem mondom, hogy nagyon elégedetten jön ki a ketrecből, és nagyon kíváncsian figyeli ő is az eredményjelzőt, 76-19, ezzel Sosinan a 8. helyre lép fel. Hát akkor egyáltalán nem biztos, hogy folytathatja, sőt, én nagyon bízom benne, hogy nem folytathatja, mert az azt jelenteni, hogy Szabados Ármin dob egy ennél nagyobbat, és akkor ő lehet majd ott a folytatásban is. Hát Sosinan nem így tervezte, azt hiszem, ezt az Európa-bajnokságot, főleg azok után, amilyen kiváló eredményei voltak már az idei szezonban. Ugye 82 méter 44 centit dobott idén Sosinan, azaz egyéni csúcsa is. Mihály Rokohan a dobókörben harmadik kísérletével, ő áll a ötödik helyen, mert hogy Mislivcsuk ezzel a 79-42-vel, amit az imént dobott, feljött a második helyre, ezt ha nem mondtam eddig, akkor elnézést, ezzel Fajdek lecsúszott a harmadik, Hummel a negyedik, Kohán pedig az ötödik helyre, de most Kohán javítana, és el is hajítja a kalapácsot, és azt hiszem, hogy javít is, mert ez nagyon közel van a 80 méterhez, 78 méter 70 centi volt Kohán első próbálkozása, ennél ez nagyobb lesz, azt hiszem, ha nem is nagyon-nagyon sokkal, de nem elképzelhetetlen, hogy akár Fajdek 79-13-át ezzel most letaszítja onnan a dobogóról. Kohán nem, 78-76, javít, de mindössze 6 cm, úgyhogy marad az ötödik helyen, és akkor most jön Pavel Fajdek, aki a harmadik helyről dobhat, mert hogy sem Kohán, sem pedig előtte Sosinan nem dobott akkorát, hogy letaszítsa őt, átmenetileg sem a dobogós helyekről. Harmadik helyen áll tehát Pavel Fajdek 79-13-mal, aztán volt egy érvénytelen kísérlete is, és most ismét ott van a dobókörben a lengyelek klasszisa, Halász Bence pedig már készülődik ott a közelben, és ő a közvetlen közelből figyelheti, hogy Fajdek forog és kihajítja a kalapácsot, ide messzire megy ez, de nem annyira, mint ezt elsőre láttam, az éve sokkal jobbnak tűnt innen szabad szemmel, de 80 méter alatt van Fajdek harmadik kísérlete is, úgyhogy Halász Bence úgy lép a dobókörbe a harmadik próbálkozására, hogy 80 méter 96 centivel továbbra is az élen, és továbbra is vezet. 76-71 Fajdek harmadik dobása, úgyhogy nem tud javítani a lengyel versenyző. És akkor érkezik Halász Bence harmadik próbálkozása. Nagyon-nagyon szeretné már ő is azt az aranyérmet, nyilatkozta is nem olyan régiben, hogy olimpiai, világ és Európa bajnok szeretne lenni. Hát ehhez most az első lépést megtehetné Halász Bence itt a birminghami Európa bajnokságon. Két éve Rómában az utolsó körben taszította le az első helyről őt Wojciech Nowicki, a másik lengyel klasszis, aki idén itt volt a selejtezőben, de nagyon formán kívül versenyzett, nem is jutott a döntőbe, ő sokat hagyott ki, de mi beszéljünk inkább Halász Bencéről, aki megkezdi a forgást, és megint csak elveti a kalapácsot, és ez is jónak néz ki, nagyon jónak néz ki, bizony 80 fölött, óriási üvöltés tör ki Halász Bence szájából, torkából, és még az is lehet, hogy 81 fölött is van, így megint csak azt tudom mondani, hogy szabad szemmel nagyon-nagyon jól néz ki Halász Bence dobása. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fog mutatni az eredményjelző. A testbeszéde azt árulja el, hogy ez egy nagyon jó dobás volt, hogy ezzel akár javíthatott is, és az élen tovább javíthatott. Bizony, hogy javít! 81 méter, 84 centiméter! Halász Bence majdnem egy méterrel megjavítja az első körös dobását, összesen, ha jól számolom, 88 centiméterrel. 81-84, óriási! Jól van, Bence! Hú, de örülök, és azt hiszem, hogy örül Halász Bence is, és örül edzője Németh Zsolt, és ott a lelátón. mert hogy ez megint csak egy elég jól felépített versenynek tűnik, még akkor is, hogyha a második kísérlet az egy hiány, egy centi hiány volt, 78 méter, de hát az első dobásra 80-96 az egy remek indítás, és hogy harmadikra jött a közel 82 méter, az meg egy kiváló folytatás. Merlin Hummel egy érvénytelen kísérletet mutat be megint csak, piros zászlót kapott a németek versenyzője, úgyhogy neki még mindig csak az első körös 79-08-a van, és akkor jön Szabados Ármin, és nagyon bízunk abban, hogy jön az érvényes kísérlet Ármintól, mert azt tudjuk, és ő is elmondta, én is elmondtam már, hogy képes arra, hogy itt ott legyen a legjobbak között, viszont ehhez most muszáj javítani a Szabados Ármin. Ebben a pillanatban kihajítja, jól van, érvényes a kísérlet, és nem is rossz. Nincs 80 méter. Megkönnyebbül azt hiszem Szabados Ármin, picit fogja a fejét. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez mennyi. Ez én 77-78 körülre satszolom, megint csak azt mondom, hogy szabad szemmel. De a kérdés az, hogy a számítógép mit ír ki. 76 méter, 91 centiméter. Ez pedig azt jelenti, hogy Szabados Ármin fellép, éppen Ján Sosinant szorítja ki onnan a 8. helyről. Hát ez egy nagyon jó hír most. Fellélegezhet ő is, Ján Sosinant pedig elszomorodhat, de pont erről beszéltem, amikor ezt a 19-et dobta. 76-91, Szabados Ármin is folytatja az Európa-bajnokságot, és akkor most kilép oda edzőjéhez, Annus Adriánhoz, hogy megtárgyalják ezt a harmadik dobást, és azt hiszem azért is, hogy picit megnyugodjon Szabados Ármin, megkönnyebbüljön, mert hogy itt azért a tűzzel játszott ezzel a két érvénytelen próbálkozással, amivel elkezdte az Európa-bajnokság döntőjét. Megnézem, hogy állnak a rúdugrók, mert hogy még mindig a 425 cm van terítéken, amelyet egyelőre négy versenyző sem tudott átugrani. Kleckner Hangai továbbra is pihenhet, és várhatja azt, hogy mármint az ő csoportjában négy versenyző nem tudott átugrani, úgyhogy Hanga továbbra is pihenhet, és várhatja, hogy befejezzék ezt a magasságot ők négyen, és feltegyék a lécet majd 440 centire. Egyébként a svájciak klasszisa, Angelika Moser a 440 cm-t sem, vagy a 425 cm-re sem száll még be a versenybe, majd 440 centin kezdi a svájci versenyző, ahogy a másik csoportban hárman ugyanezt teszik, a francia Bonin, a norvég Fille Faye, illetve a finn Hetala, úgyhogy azért itt ebből is látszik, hogy kiknek mekkora az önbizalmuk, és persze az is, hogy kik a legnagyobb esélyesei ennek a versenynek, nem csak a döntőbe jutásra, hanem akár a végjátékban is az éremesélyesek. Az izlandi Hilmar Örn Jonsson érvénytelen kísérletet mutatott be, a ciprusiak versenyzője pedig, aki szintén két érvénytelen kísérlettel jött a harmadik körre, hogy Sosinan és Szabados 72-27-tel marad a 12. helyen, illetve hát mondhatom, hogy fellép a 12. helyre, mert most már van eredménye ahhoz, hogy a helyezése meglegyen, úgyhogy a 12. helyen zár Josif Kessidis, ez már biztos. Jake Norris, Christos Franceskakis és Sören Klose, valamint Volodymyr Mislivchuk van még hátra az első körből. Norris kezdi. Norriszt és Franceskakiszt kell figyelni Szabados Ármin szempontjából. Ha ők nem dobnak nagyobbat Árminnál, akkor a haladás sportolója folytathatja. Elsőként a britek versenyzője Norris az, aki elhajítja a kalapácsot. Ez azt hiszem nem lesz jobb. 70 méter fölött van. Ő 74 méter 61 centivel áll a 11. helyen. Egyébként 77-76-os egyéni csúcsa van idénről Norrisnak. Úgyhogy ha azt megközelíti, azzal akár felléphet a 8. helyre. Norris ezzel nem tud javítani, és marad a 11. helyen, és akkor Norris után pedig jöhet Volodymyr Mislivchuk. Hát rá pedig Halász Bence miatt kell figyelnünk, mert hogy Mislivchuk áll a második helyen Halász Bence mögött. 79 méter, elnézést, 79 méter 42 centiméterrel, és említettem, hogy neki van már idénről kiváló dobása, és hogy az selejtezőben is az övé volt a legnagyobb eredmény, ő a B csoportban dobta túl a döntő szintet. Misztivcsuk tehát a kalapáccsal, megpörgeti és elhajítja. Ez megint csak azt mondom ránézésre, hogy nem jobb, mint Bencé, ez a 80 alatt van. Misztivcsuk azért leméreti természetesen. A döntőben ilyennel már azért nem játszanak a kalapácsvetők, hogy valamit nem méretnek le. És ha minden igaz, érintette a hálót. Köszönöm szépen Kreisz Bálintnak, szerkesztő kollégámnak, de fehér zászlót kap Misztivcsuk a jelek alapján. Viszont ennek ellenére nyilván a háló érintés az lelassítja a dobását, és 76-89-el nem is tud javítani a csehek versenyzője. Jó hír ez magyar szempontból Halász Bence számára, és akkor jön Christos Franceskakis, aki pedig szabados Ármin miatt lesz érdekes, de közben a 100 gát első elődöntőjét is ellövik. Erre is figyelni kell, mert hogy ő Kozák Luca is rajt hozzá majd hamarosan ebben a versenyben, majd a második elődöntőben. Az első elődöntőt az ötös pályán nyeri meg nagyon magabiztosan a lengyel Piás Krzysowska. Ehhez talán nem is fért kétség előre sem, hogy a lengyelek versenyző lesz az első 12,70 század, vagy hát 12,7 tized másodperc a tájékoztató idő, de ez még nem a hivatalos idő, ugye erre mindig figyelni kell, tanultunk Takács Boglárka tegnapi esetéből. 12,6 tized végül, 1,1 tizedet lekerekítettek az eredményéből Krzysowskának, a második helyen pedig a brittek versenyző, a hazai versenyző Marcia Szíj jutott tovább. Itt az első két helyezett minden egyes futamból tovább jut automatikusan, és a további két legjobb idő is ott lesz. Franceskakis érvénytelen kísérlete pedig azt jelenti, hogy Szabados Ármin tovább folytathatja a döntőt, és azt jelenti, hogy closer évén jön a harmadik kör utolsó dobása. Nézem az időket, mert 100 gáton ez nagyon fontos természetesen nekünk Kozák Luca szempontjából. 12.77 és 12.93 a harmadik és negyedik helyezett, a francia Bapté, illetve az olasz Polzanetti. Ezeket kell esetleg legyőznie Kozák Lucának, hogyha helyezéssel nem tud tovább jutni. De azért, ha megnézzük itt a rajtlistát, és akár az idei legjobbakat, akár az egyéni legjobbakat, mind a kettő alapján Kozák Luca ott van az esélyesek között. Az ötös pályán fog majd futni, egyébként 5 perc múlva kezdődik majd, ha minden igaz, ez a második elődöntő. 12.59-es egyéni csúcsot futott idén Kozák Luca a Gyulai Memoriálon, az atlétikai Magyar Nagydíjon, a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Stadionban. Tehát az ötös pályán fog futni, ami most Skrzyszowskának, hát nem mondom, hogy szerencsét hozott, mert Skrzyszowskának talán szerencsére nincsen szüksége ahhoz, hogy megnyerjen egy Európa-bajnoki elődöntős futamot, de hát reméljük, hogy jó ómen lesz az ötös pálya Kozák Lucának. Alessandrini fog futni mellette a balján, a négyes pályán. Ő az egyetlen, akinek jobb eredménye van idénről, meg jobb egyéni csúcsa van, mint Kozák Lucának. Neki 12.53-a van, de az európai ranglistán Kozák Luca mögött van két helyet. Közöttük dőlhet el papírforma alapján az első két hely sorsa, az első két döntős hely sorsa, vagy továbbjutó hely sorsa ebben a második elődöntőben. 4 éve Münchenben ugye ezüstérmes lett Luca, idén is megnyerte a magyar bajnokságot, hogy ezt tette oly sokszor, és kiemeltként neki nem kellett futnia a selejtezőben, úgyhogy mondhatjuk, hogy valamivel kipihentebben érkezhetett ide, mint riválisaljanak egy része. Ugye szó volt rólam, hogy Tóth Anna is elindulhat itt az elődöntőben, miközben itt mellettem az 5000-es ezüstérmes Marta Garcia kiáltotta el magát egy interjú közben. Tehát szó volt arról, hogy Tóth Anna is indulhat, mert egy sérülés miatt volt visszalépés, és Tóth Anna volt a legjobb nem továbbjutó helyen, de végül edzőjével úgy döntöttek, hogy mivel ő sincsen 100%-os állapotban, ezért nem kockáztatják meg, hogy fusson itt az elődöntőben, és hát bízunk abban, hogy esetleg majd a 400-as váltóra Tóth Anna felépül. Áll a küzdelem a kalapácsvetők között, 3 kör után nyilván elmondják, hogy mi a folytatás, hogy mennek majd a további dolgok, miközben a rúdugróknál Kleckner hang a csoportjában befejezték 425 centin, úgyhogy hasonlóan hamarosan majd ugrik Kleckner hanga. Ugye a hetedik sorozatban hát úgy kezdte a versenyt, hogy sorban a hetedikként, de nézem, hogy van-e, aki előle kiesett már, mert ez esetben kevesebben vannak. De közben elkezdődik a negyedik kör, és Szabados Árminnal kezdődik meg, mert hogy ugye ilyenkor fordul a kocka, és az eddig leg kevésbé jó eredményt elérő versenyzővel kezdünk, viszont Szabados megint csak érvénytelen kísérletet mutat be. Valahogy nem érzi ezt a mai napot, ezt a dobókört most, úgyhogy marad a 8. helyen Szabados Ármin. Ezzel az harmadik körben elért 76 méter 91 centis eredménnyel. Tehát úgy néz ki most a kalapácsvetés folytatása, hogy a 12-ből 4-en kiestek, és marad 8 versenyző, akik közül a 8. dob sorban elsőként, és így tovább az elsőig. Tehát mondhatjuk, hogy Szabadostól Halászig folytatják majd a köröket a kalapácsvetők. Szabados sajnos érvénytelen próbálkozást mutatott be. Jöhet Hilmar Ornjansson, az izlandiak versenyzője, aki a 7. helyen áll 77-26-tal, és hatalmas a dühölt Jansson, ami azt jelenti, hogy ő jónak érzi, és ránézésre ez valahol ott lehet, ahol az első, az eddigi legjobbja, az a 77-26, de érvénytelen volt Jansson próbálkozása, úgyhogy legalábbis a számítógépem szerint, de fehér zászlót kapott, és 76-89-et kiír az eredményjelző, úgyhogy ez az igazság, ennek higgyünk, minden esetre javítani így se, úgy se tud. Közben pedig a 100 gát második elődöntőjének résztvevőit kezdik el bemutatni a mezőnyben Kozák Lucával, vagy Luka Kozákkal, ahogy itt a hangos bemondó az imént említette. A kettes pályán a dán Jette Laugesen Kammer, aztán jön a hármason a belga Janla Engin Nyemrek, a négyesen a francia Sasa Alessandrini, az ötösön Kozák Luca Magyarország, a hatoson egy norvég versenyző, ő fog futni, tehát Kozák Luca jobbján, Martine Kolbansham Hjörnevik, aztán a hetesen Franciska Schuster Németországból, a nyolcason egy magyar, hát svájci versenyző, de magyar vérrel az ereiben, Larissa Bertényi, az M4 Sport készített vele interjút, az M4Sport.hu-n érdemes meghallgatni, mert hogy bizony vannak magyar felmenői a svájci színekben induló versenyzőnek, a 9-esen pedig Gela Carmassi Olaszországból, az 5-ösön tehát Kozák Luca, és a 4-esen Sasa Alessandrini, a két fő esélyese a számnak, a dobókörben pedig közben Mihályló Kohán, felszemmel azért azt is figyelem, de azért inkább Kozák Lucára tekintek, akik már ott, vagy aki már ott ér el a rajtgépben versenytársaival együtt, és várja azt, hogy eldördüljön a rajtpisztoly itt a Birminghami stadionban. Ebben a pillanatban ez meg is történik, és jól kapja el a rajtot Alessandrini Luca mellett, de Luca most már féltához érve talán ott van mellette, még a hármason a belga is elég jól jön, egy esés ott középen, de Kozák Luca meg fogja nyerni a futamot, bizony, hogy megnyeri Kozák Luca, Alessandrini és a belga Endip Nyemek a három legjobb, hát itt majd azt hiszem, hogy fotó fog dönteni, hogy ki nyert, ezért itt nagyon fontos, hogy az első Kozák Lucát és a belga versenyzőt hozzák ki első két helyre. 12-83 Kozák Luca ideje, és megvan ezzel az első hely, és a döntőbe jutás 100 méteres gátfutáson a debreceni versenyzőnek. Egy nagyon jó hír, tehát már van ma estére, Kozák Lucának lesz még egy futása, mert hogy a 100 gát döntőjét is ma este rendezik. Kohán 79 méter 10 centivel megelőzte Mervin Hummelt, és ezzel már a negyedik helyen áll, és jön a német versenyző, aki már ott van a dobókörben, sőt, már el is indította a mozgást, aztán lelassul, valami nem volt tökéletes, de van még 33 másodperc, hogy ezt újra kezdje, én pedig akkor addig beszélek egy picit Kozák Lucáról, mert hogy ugyanaz az eredmény, az időeredménye, mint az ellen a második helyen végzett Engyip Nyemeknek, 12-83, 7 ezred másodperccel viszont Kozák Luca ért be előbb, és így ővé az első hely, de hát így is mind a ketten bejutottak a fináléba, amelyet ma este magyar idő szerint 10:30-kor rendeznek majd itt a birminghami Alexander Stadionban. Merlin Hummel elhajította a kalapácsot azok után, hogy az első indítása nem volt megfelelő, és nem is tűnik túl elégedetnek a testbeszéde alapján a németek világbajnoki ezüstérmes versenyzője. A kalapács 80 méter alatt olyannyira, hogy 75-97, tehát ez nagyjából bő három méterrel kisebb, mint az eddigi legjobbja Hummelnek. Három versenyző van még a negyedik körből, Fajdek, Mislivcsuk, majd Halász Bence a férfi kalapácsvetés döntőjében. Kleckner Hanga egyelőre még nem került sorra a női rúdugrók között. A dobókörben Fajdek, mármint 440 cm-en, Kleckner Anga, mert ugye 425-öt elsőre átvitte, hát annak már egy jó fél órája is talán, hogy ez megtörtént. Pavel Fajdek tehát a dobókörben a lengyel versenyző, aki a harmadik helyen áll, és belevágja a kalapácsot a hálóba. Fajdek óriási erővel eddig egy sormintát követ, egyérvényes, egyérvénytelen. Hát hogyha még egyérvényes kísérlete lesz, akkor abban bízunk, hogy az is marad 80 alatt. És akkor jön majd Volodymyr Mislivtsuk, és jön majd Halász Bence a negyedik körben. Marlene Müllának, az észtek versenyzőjének megvan a 440 cm, és akkor jön majd Kleckner Anga, hogyha minden igaz, majd utána jön az olasz Virginia Scardanzan, de nézem az eredményjelzőt, hogy jól látom-e, jól gondolom-e, mert minthogyha valami nem úgy lenne, mint ahogy én azt itt a számítógépem alapján gondoltam, de ha minden igaz, akkor Kleckner Anga a következő versenyző, aki tehát neki futhat a 440 cm-nek a női rúdugrás selejtezőinek A csoportjában, azokban a pillanatokban, amikor a dobókörben, a kalapácsvetők döntőjében Volodymyr Mislivtsuk kezdi majd el a forgását. Melyikük fog vajon előbb végezni? Ez itt most a nagy kérdés számomra, mert nyilván Mislivtsuk eredményét is figyelni kell Bence, Halász Bence szempontjából, de hát Kleckner hangára is oda kell figyelni, aki ha felnéz a kijelzőre, az óriás kijelzőre, akkor magát láthatja, de hát nyilván nem azzal foglalkozik most, hanem azzal, hogy elindítsa a rohamot, és neki fusson a második mai ugrásának, az elsőnek 440 cm-en, sajnos leveri Hanga, elsőre nincsen meg a 440, úgyhogy egyelőre 425-tel áll a magyar bajnok versenyző. Mislivtsuk 78 méter 93 centit ér el negyedik próbálkozására, ezzel nem javít, egy elég stabil sorozatot tud magáinak egyébként Mislivtsuk is, de szerencsére 78-79 körül mozog, úgyhogy Halász 81-84-ét egyelőre nem tudta megközelíteni. Azért a Halász Bencét, aki ott van a dobókörben, és megint csak az ég felé néz, a magasba emeli a jobb kezét, és aztán odalép majd szép lassan a dobókör végébe, hogy elindítsa majd negyedik dobását is. 81 méter, 84 centiméter volt a harmadik kísérlete. Ezzel a dobásával vezet. Már kétszer is 80 fölött dobott, senki más nem dobott még 80 fölött a mai döntőben. Halász Bence forog, és kihajítja a kalapácsot, picit elveszíti talán az egyensúlyát, de ez is egy jó dobás. Azt hiszem, hogy nem javít, de 80 méter fölött van ez, hogyha minden igaz. Úgyhogy a stabilitás, és ez a jó sorozat, amiről elég sokat beszéltünk már idén Halász Bence kapcsán, az itt az Európa-bajnoki döntőben is jellemző a versenyzőnkre. 80 méter 69 centi, ez mindössze a harmadik legjobb kísérlete négyből Halász Bencének. Azért jó ezt kimondani, hogy a 80-69 az csak a harmadik legjobbja az olimpiai ezüstérmes versenyzőknek, és főleg úgy, hogy azt sem győzöm hangsúlyozni, hogy itt 80 fölött se nem dobott még a mai döntőben Bence már háromszor is. Csak maradjon meg itt az utolsó két körben is ez a magabiztosság, és ez az eredmény Halász Bence szempontjából, mert nagyon-nagyon megérdemelné az Európa bajnoki aranyat. Szabados Ármin ötödik kísérlete következik, aki egyelőre ugye egyérvényes dobást mutatott be, ez is most kijön a ketrecből, és ez nagyon jó Szabados Ármintól, én azt hiszem, hogy javítani fog, de piros zászlót kap sajnos, ezek szerint kilépett, mert hogy hálóba nem vágódott a dobása, a 80 méteres vonal környékére esett pedig, hát kár érte, ezért kár, mert hogy ezzel akár, hogyha nem lép ki Ármin, akkor felléphetett volna. Szerintem, érzésem szerint a dobogóra is, oda a Halász Bence mögé valamelyik fokra, de sajnos a piros zászló emelkedett a magasba. Öt dobásból négy érvénytelen. Egyébként nagyon sok az érvénytelen kísérlet itt a férfi kalapácsvetők mezőnyében. Ugye a kiesők közül Cassidis és Ossinán is kettő érvénytelen kísérletet mutatott be. A másik két kieső egyet-egyet, Árminnak már van 4-5 dobásból, de többek is kettővel rendelkeznek, mint például Merlin Hummel, vagy éppen Pavel Fajdek, hogy ez a dobókör, ez tényleg hogy ezzel a dobókörrel tényleg meggyűlhet a baja itt többieknek. Halász Bence tehát vezet, 81 méter 84 centivel áll a kalapácsvetés döntőjében, Szabados Ervin egyedik, Kozák Luca pedig döntőbe jutott Százgáton. A szó most a stúdiójé.
3: Csak egy rövid időre, amíg elmondjuk, hogy a labdarúgó bajnokok ligájában néhány mérkőzés már véget is ért. Kajrat Almati Levski Szófia 0-1, így a bolgárok léptek tovább. Bödög Limt, Royal Union Saint-Gilloise hosszabbítás után 3-2 tovább jutott a Bödög Limt. Szabak Baku Aarhus, dán csapat, ugye az azeriek otthonában 4-0 tovább jutott az azerbajdzsáni együttes. Zalgiris Kaunas, Dinamo Zágráb 1-2, itt a zágrábiak, a horvátok kevesebben fejezték be a mérkőzést, mint ahányan kezdték. Ennek ellenére a horvátok tovább jutottak. A 82. percben jár a Nijmegen Olympiakos mérkőzés, 1-1-re állnak pillanatnyilag. 50. perc, Crvena Zvezda, Hapoel Berseva 0-0. A félidőben Celje, Ararat Arménia, egy szlovén és egy örmény csapat 0-0. Ugyancsak a szünetben Slovan Bratislava, Mjölbi 0-0, itt egy szlovák és egy svéd együttes méri összetudását. A 41. percben Sturm Graz, Fenerbahce 0-0, míg a 11. Lyon, Sparta Praga ugyancsak 0-0. Megyünk vissza Birminghambe Regős László Pálhoz.
4: Köszönöm szépen, megtörtént a harmadik elődöntő Százgáton, női 100 méter gátfutás selejtezőjében, ugye számunkra ez tulajdonképpen már tét nélküli volt, mert hogy Kozák Luca helyezéssel jutott be. Itt a negyedik vagy a harmadik elődöntőben pedig nem született meglepetés, a holland Alain Fischer, illetve a svájci Nitaji Kambundji végzett az első két helyen, így ők lesznek ott a döntőben, amelynek kialakult a mezőnye. Sorrendben mondom időeredmények alapján: Piaz Krzysowska, Nadine Fischer, Marcia Szély, Leticia Babté. Az ötödik helyen jutott be Kozák Luca, aztán Engyip Nyemek, Sasha Alessandrini és Szerez Polzonetti pedig nem jutott be, mert hogy Itaji Kambundzsinak bár rosszabb ideje van nála, de második helyen végzett, így Kambundzsi a nyolcadik helyen jutott be a fináléba. A lényeg számunkra, hogy Kozák Luca ott van, és érdekelt lesz majd a ma esti döntőben, ugye magyar idő szerint 10:30-kor. Mihály Kohán 79 méter 49 centire dobja a kalapácsot, ezzel átveszi a második helyet Volodymyr Mislivchuktól, aki 79-42-vel áll, és akkor jön Merlin Hummel. Más változás itt nem történt az élmezőnyben eddig, tehát sem Jonsson, sem Klóze nem tudott akkorát javítani, hogy előrébb lépjen, és akkor most jön Merlin Hummel, a németek versenyzője, aki immár csak az ötödik helyen áll, és az ötödik helyről dobja el a kalapácsot. Ez is egy óriási 80 fölött. Hummelnek megvan az első 80 fölötti kísérlet, vagy mondhatnám úgy is, lehet, hogy nagyképűen hangzik, hogy az egész mezőnynek, Halász Bencét nem számítjuk, akkor a mezőny további részének van meg az első 80 méter fölötti kísérlete. Kérdés, hogy mekkora lett Hummelé, mert ez 81 fölött alig ha van, de bizony 81 fölött van. 81 méter 30. Hát ez már megközelíti Halász Bencét, és akkor én sem fogok mindent elhinni a szememnek mostantól, mert kisebbnek tűnt ez, mint 81 méter, de örömteli, hogy nem nagyobb, mint 81-84, így Halász Bence továbbra is az élen, akkor, amikor jön Pavel Fajdek. És ezzel most az ötödik körben megbolygdultott az élmezőny, mert hogy Mislivchuk és Fajdek is lekerült a dobogóról, helyüket átvette a második helyen Hummel, a harmadik helyen pedig Kohán. De ugye Mislivchuk és Fajdek még dob az ötödik körben, most egy Pavel Fajdek indítaná a mozgást, de ő is újra fogja most kezdeni, mert hogy valami nem stimmelt, valamit nem érzett, vagy valamire nem érzett rá ott Fajdek, úgyhogy jöhet majd másodikra itt az ötödik dobás, vagy a második mozgását is elkezdheti. Van még 22 másodperc, hogy ezt megtegye, számol már ott vissza az óra. Kreckner hangára pedig egyelőre nem került sor, hogy másodszorra is nekifusson a 440 centinek, miközben elkezdik majd bemutatni a férfi távolugrás döntőjének résztvevőit. Én viszont figyelek Pavel Fajdekre, aki most itt az utolsó másodpercekben elkezdi a forgását, és el is hajítja a kalapácsot. Javítani ezzel alig, ha fog bizony, hogy nem 70 alatt, és nem is méreti le. Pavel Fajdek kilép a dug, és hogyha már itt a piros zászló szóba került, amit most megkapott Pavel Fajdek, megkaptam én is az információt, hogy Szabados Ervin rálépett ott a dobókör szélére, és ezért volt érvénytelen az az ötödik kísérlete, ami pedig elég jónak nézett ki. Volodymyr Mislivchuk érkezik a dobókörbe. A csehek versenyzőinek ötödik kísérlete következik, Halász Bence pedig már nekivetkőzött, levette a melegítőjét, hogy ő is lassan, vagy Mislivchuk után belépjen ötödszörre, és itt a döntőben oda a dobókörbe, a ketrecbe. Mislivchuk forog, Mislivchuk elhajtja a kalapácsát, Mislivchuk orvít egy hatalmasat, és Mislivchuk talán javít, ünnepelni, minden esetre ünnepel, és ez is a 80-as vonal környékén van. Úgyhogy elképzelhető, hogy a harmadik helyet vissza fogja venni a versenyzője. Én megint nem merek már semmit mondani Hummel dobása után, de azt hiszem, hogy ez 81 méter 30-at azért nem fogja túlszárnyalni Mislivchuk, sőt a 80-at sem, 79-42, hogyha minden igaz, Mislivchuk eredménye. Ez pedig azt jelenteni, hogy megint csak ugyanakkorát dob, mint a második körben, ami az eddigi legjobbja volt. 2.79.42-je is van, és ezzel áll a negyedik helyen továbbra is Mislivchuk, tehát Kohánt sem tudta visszaelőzni. Halász Bence a dobókörben, ötödik alkalommal a mai döntőben. Nagy erünk, Bence, de jó lenne még egy picit javítani ezen a 81-84-en. Nem akarok telhetetlen lenni, de javítani mindig jó egy dobószám döntőjében, és Bence képes arra, hogy javítson. Halász Bence elforog és elhajítja a kalapácsot, nagyon jónak tűnik, 80 fölött megint óriási üvöltés, megint Halász Bence torkából, óriási tapsa lelátóról, ott a stábtagok, Németh Zsolt, vagy éppen igaz Bálintól, és ez akár országos csúcs is lehet, kapom az információt a szerkesztőktől, mert tényleg hatalmas kísérlet, annyira talán nem volt nagy, 84 méter, 25 centimétert, jó ég! Halász Bence, az biztos, hogy egyéni csúcs, ugye az eddigi országos csúcstartó Annus Adrián volt 84 méter fölötti eredménnyel, ezt nagyon gyorsan le kell ellenőriznem. Halász Bence 84-25-tel megdönti tavalyi egyéni rekordját, amit a Gyulai Memoriálon dobott, azt a 83-18-at, de több mint egy méterrel, te jó ég! És ezzel lehet, hogy az aranyérem is megvan. 84-19 volt Annus Adrián eredménye, úgyhogy Halász Bence új országos csúccsal tovább javít, tovább erősíti az első helyét. Jaj, de jó ezt kimondani. 2003 után, 2003. augusztus 10-e után, hát majdnem napra pontosan 23 év után Halász Bence országos csúcsot dönt. És már nem Annus Adrián az országos csúcstartó, aki ugye itt van a stadionban, ott ül a lelátón, és saját szemével láthatta ezt a dobást. De micsoda dobást! 84 méter, 25 centiméter. Hát lehet, hogy meg lesz az arany Halász Bencének, amire már olyan régóta vágyik, és olyan régóta megérdemelni. Csak valami mindig jött, akár egy Katzberg, akár egy Novicki. De most nem lehet, hogy ezt elvegyék tőle. Szabadosan megint állóba trafál, úgyhogy ő Európa-bajnoki 8. helyen végez. Itt valami nagyon nem állt össze ma. Gyanítom, hogy a dobókörrel lehetett probléma Ármin számára. Elkezdődött tehát az utolsó sorozat. Még 7 dobás a férfi kalapácsvetés döntőjében. A világ idei legjobb ered férfi kalapácsvetésben Halász Bencétől. Még Ethan Katzberg sem tudott ekkorát dobni. Még a kanadai szupersztár sem ért el ekkora eredményt az idén. 84 méter, 25 centiméter, hát ízlelgessük, ezt még nagyon sokáig kell ízlelgetni nekünk is, és hát azt hiszem, hogy Bencének is, akit most figyelek, hogy hogy reagál erre, megveregetik a vállát többen is, a ciprusi ellenfele és Hummel is megöleli és gratulálnak neki, de jó lenne, hogyha az Európa-bajnoki címhez gratulálnának. Én még nem merek semmit mondani, de hogyha 84-25 nem elég, akkor semmi nem elég. Jön Jonsson, az izlandi versenyző a 6. körben, a 6. próbálkozása, ez is a hálóba vágódik, a hálóba kerül, úgyhogy nem javít, marad a 6. helyen az izlandiak versenyzője, 84-25, hát Katzbergnek 84 méter 70 a legjobbja, úgyhogy ezt a 84-25-öt még Ethan Katzberg is azt mondom, hogy elfogadná, de hát ki nem fogadná el a 84 méter 25 centimétert. Elkezdődött közben a férfi távolugrás versenye, de hát most mindenkit a férfi kalapácsvetés érdekel, aki hallgatja akár a rádiót, vagy máshogy követi ezt a Európa-bajnokságot. Jön Klóze, ő áll a hatodik helyen, bocsánat, Jonzan a hetedik helyen végzett. Klózenek sincsen 80 méteres eredménye, és ez a 84-25 ez egyébként azt jelenti Halász Bencétől, hogyha minden idők legjobbjait figyeljük, hogy a 8. helyre lépett fel minden idők legjobbjai között. Mármint ez lehet, hogy most csak Európára vonatkozik, mert hogy például Katzberg nincsen itt ezen a listán, de hát sokan Európán kívül nem dobtak nagyobbat kalapáccsal. Ugye a világcsúcs még mindig Gyuri Szerik nevéhez fűződik, az már lehet, hogy így is marad, a 86-74-et, amelyet a stuttgarti Európa-bajnokságon ért el. Szedik azt nem hiszem, hogy valaha is megdöntik, persze vannak még ilyen megdönthetetlennek hit rekordok, sőt voltak is, amelyeket már megdöntöttek, de hát ilyen nevek tudtak ennél nagyobbat dobni, mint Szerhely Litvinov, vagy éppen Vadim Devjatovszki, Igor Iván Tihon, Yuri Tam, óriási nevek, óriási sportolók. És Halász Bence most 84-25-tel minden idők 10. legjobbja. Egészen elképesztő ezt kimondani is, de legyen már vége ennek a döntőnek, hogy kimondhassuk azt, amit még eddig soha Pavel Fajdek a dobókörben. Én azt hiszem, hogy neki sincsen ilyen eredménye. 83-93 a legjobbja, nincsen 84 méter fölötti. Közben Kleckner Hanga neki fut másodszorra is a 540 centinek, és átviszi, úgyhogy Kleckner Hanga versenyben marad, ez is egy újabb jó hír, meg hát mondjuk el megint, hogy Kozák Luca döntőbe jutott, Fajdek piros zászlót kapott, csupa jó hír most itt ezekben a percekben a Birminghami Atlétikai Stadionban. Négyen maradtak Volodymyr Mislivchuk, Mikhailo Kohán, Merlin Hummel és Halász Bence. Kivehetné el ezt a 84-25-öt Halász Bencétől? Országos csúcs. Több mint egy méterrel megdönti saját egyéni csúcsát, amely tavalyról jött. És ha visszaemlékszünk, hogy meddig küzdött azért, hogy a 80 méteres álomhatárt átlépje Bence, aztán az elmúlt években hogy lett egy stabil 80 fölötti dobó, idén rendre ezek a 81 környéki eredmények jöttek, de hát a formaidőzítés az arról szól, hogy az év legfontosabb versenyén legyen a legjobb formában egy sportoló, Halász Bence pedig most van a legjobb formában, nem csak az évben, egész életében, eddig. És most már azt hiszem, hogy akik eddig esetleg kételkedtek benne, azok is elhiszik, és elfogadják tőle azt, amit mondott, hogy ő világbajnokságot és olimpiát is szeretne nyerni. Akkor ugye az Európa-bajnokságról is beszélt, és én mondtam itt a közvetítés elején, hogy ezt az első lépést ma este megteheti. De erre, hogy 84-25-öt dob, hát majd megkérdezem, hogy ő számította, hogy ő érezte, hogy ez ekkora eredmény benne van, mert azt hiszem, az, hogy a legjobbak között lesz, vagy esetleg a legjobb lesz, abban bízott, arra számított, de 84 méter 25 centi, ez valami, hát azt nagyon nehezen találjuk a szavakat, nagyon nehezen találom a szavakat, és lehet, hogy sokan vannak még így. Országos csúcs férfi kalapácsvetésben 23 év után. Mislivchuk lesz majd a következő dobó, de egyelőre nincsen ott a dobókörben, mert megint csak kényszer szünet a kalapácsvetőknél, de most már mutatják a versenybírókat se versenyzőnek, hogy érkezhet a hatodik próbálkozására. Hát Mislivchukban azt hiszem, hogy itt most már nem az aranyérem mozgolódik, hanem az, hogy a dobogóra fellépjen. Neki 80 méter 69 centi az egyéni csúcsa. Ezzel most a harmadik helyet érhetné el, hogyha egy ekkorát dobna a cseheknek az atlétája, aki ugyan Bencénél nagyobbat dobott a selejtezőben, de ezt mindig elmondják a kalapácsvetők, hogy a selejtezőt nem megnyerni kell, hanem túlélni, és a döntőben kell igazán nagyot alakítani. Halász Bence ezt most maradéktalanul teljesítette. Mislivchuk hat dobása nem tűnik túlságosan nagynak, de várjuk meg, amíg földet ér. Hoppá, hoppá! Hát megint csak átvert engem a szemem, mert hogy 80 fölé érkezik Mislivchuk dobása. Hát ez 84-25, alig ha lesz. De piros zászlót kap a cseh atléta, úgyhogy marad a negyedik helyen. Ezzel megvan a dobogó. Halász Bence, Merlin Hummel és Mikhailo Kohán lesz ott az eredmény hirdetésen. De hogy milyen sorrendben, az most a következő percekben fog eldőlni. Az a következő percekben derül ki, hogy ki lesz az Európa bajnok, ki lesz az Európa bajnoki ezüstérmes, és ki lesz majd a bronzérmes. Egyébként még az eredményhirdetés, vagy már az eredményhirdetést is megtartják ma, magyar idő szerint 11 óra 10 perckor, de ne szaladjunk ennyire előre. mert most még Mihajlo Kohán van ott a dobókörben, aki a harmadik helyen áll, és én azt gondolom, hogy benne sem az aranyérem gondolata forog, bár neki is 82-38-a van, ami egy kiváló eredmény. Kohán tehát a dobókörben a harmadik helyről, picit talán túl lendült, és kívül, szektoron kívül érkezik le a dobása. Piros zót kap az ukránok versenyzője, aki tehát Európa-bajnoki bronzérmes 2026-ban Birminghamben, azok után, hogy

0: 50 méter alatt piros zászló, mert nem is méreti le. Ez pedig azt jelenti, hogy Európa-bajnoki aranyérmet nyer Halász Bence. Élete első aranyérme egy nagy világversenyről. Azok után, hogy annyiszor ott állt a dobogón, olimpiai ezüstérmes, Európa-bajnokságról is két ezüstje van, és egy bronza, és három világbajnoki bronzérme, és Halász Bence megint ott van. 84 méter 25 centi, hát nem tudom, hogy ő most milyen gondolatokkal lép oda a dobókörbe, mert kötve hiszem, hogy ő is itt azon gondolkozik, hogy tovább javítson ezen. Ez már csak az örömjáték, az örömdobás, és bele a hálóba, ahogy azt kell. Teljesen mindegy, senkit nem érdekel. Halász Bence meghajol a lelátó felé, és magasba tett kezekkel ünnepel, mert hogy 2026-ban Birminghamben a férfi kalapácsvetés Európa bajnoka, Halász Bence egy új országos csúccsal, a világ idei legjobb eredményével, 84 méter 25 centiméterrel ízlelgetni kell ezt még, azt hiszem sokáig kimondani is nehéz, de megvan az aranyérem Halász Bencének. Óriási eredmény az atlétikai Európa bajnokságon, megvan az első érmünk, és rögtön egy arany. És az a Halász Bence, aki nem győzöm hangsúlyozni, hogy talán senki más nem érdemli ezt nála meg jobban, azok után, amilyen úton ő végigment, teljesen tudatosan, és mindig volt valami, akár az, hogy Katzberg feltűnt a mi szemünk előtt tulajdonképpen a semmiből, és elvitte előle ugye a budapesti VB-n az aranyérmet, illetve ott még Bence bronzérmes lett, de aztán a Párizsi olimpián az aranyat, vagy épp a 2024-es római EB-n, ahol az utolsó körben dobta túl Halász Bencét Wojciech Nowicki, és így jött össze csak az ezüst. De most Halász Bence kisétál, átsétál a rekordtánon, a futópályán, és kimegy oda az edzőjéhez, Németh Zsolthoz és a többiekhez, és azt hiszem egy magyar zászlót is fog kapni. És ez a magyar zászló, bár minden magyar zászló szép, de talán ez a legszebb, amit valaha a kezébe fogott Halász Bence, mert most Európa-bajnokként teheti meg. Egy óriási ölelés Németh Zsolttól, közben Igaz Bálint átöleli mindkettőjüket, és ráborítja Halász Bencére a zászlót, aki tehát 2026-ban Birminghamben Európa-bajnok lett férfi kalapácsvetésben 84 méter 25 centiméterrel. A szó a stúdióé.
1: Természetesen mi is gratulálunk Halász Bencének és az edzői stábnak, és a 84 méter 25-ös új országos rekordnak. Mi pedig a hírekkel jövünk, aztán folytatjuk a műsort.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Európa-bajnok Halász Bence, több rendőr lesz Budapest közterein, holnaptól enyhül a hőség. Jó estét kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
2: Sporthírek.
3: Halász Bence Európa-bajnok lett, kalapácsvetőnk a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. A döntőben 84 méter 25 centiméteres új országos csúccsal aranyérmet nyert. Kozák Luca megnyerte elődöntős futamát, ezzel bejutott a 100 méteres gátfutás fináléjába. A finálét 22 óra 30 perctől rendezik. Kós Hubert Európa rekordot úszott 207-on a Párizsi EB középdöntőjében. Így a legjobb idővel jutott a holnapi fináléba. A szám olimpiai bajnoka 1 perc 50 tékedély 30 század másodperces idővel csapott a célba. Ez természetesen új országos csúcs is. Kós saját rekordját döntötte meg 11 század másodperccel. Szintén a 207 középdöntőjében Rácz Zsombor futamában a 8. lett, összesítésben pedig a 16. Három magyar érdekeltségű döntőt rendeztek a mai estén. Jakül Vivien 800 gyorsan 5. lett, Világ Kristóf 50 pillangón, míg Szabó Feltóti Eszter 207-on zárt 6. Világ nem sokkal később a 100 gyors középdöntőjében is érdekelt volt, és futam harmadikként döntőbe jutott. Csak úgy, mint Németh Nándor, aki 47,44 század másodperces új országos csúcsot úszta vitta ki a fináléba jutást, szintén 100 gyorsan. András Csaba három játszmában legyőzte a német Dunkvit, az asztali teniszezők VTT sorozatának több mint másfél millió dollár összdíjazású malmői versenyének első fordulójában, a Europe Smash-en, és a 32 között folytathatja. Az azeri labdarúgó bajnokságban szereplő Neftchi Bakuban folytatja karrierét Skribek Allen, az alegerszeg 25 éves csatára.

0: A klub 2 éves szerződést kötött a magyar támadóval, további 1 éves opcióval.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
0: Baka Andrást, a Tisza párt jelöltjét választotta meg köztársasági elnöknek az országgyűlés. A 73 éves jogtudóst 140 igen, 6 nem ellenében tartózkodás nélkül választották meg titkos szavazáson. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a voksoláson és az államfő beiktatásán sem. Baka Andrást 2011-ben a Fideszes kétharmad távolította el a legfelsőbb bíróság elnöki posztjáról. Az új államfő a választás eredményének kihirdetését követő 8. napon lép hivatalba. Baka András miután esküdtett a parlamentben, beiktatási beszédében a magyar társadalom mély megosztottságát nevezte az elmúlt évek legsúlyosabb következményének. Hangsúlyozta, azért vállalta a jelölést, mert szerinte olyan időszak van, amikor az ország működéséről komolyan kell gondolkodni. Gratulált Baka Andrásnak megválasztásához a román államfő. Nikus Ordán úgy értékelte, Romániának és Magyarországnak most lehetősége nyílik arra, hogy tovább erősítsék együttműködésüket. A szlovák államfő pedig azt írta, bízik abban, hogy a két ország kapcsolata továbbra is a kölcsönös tiszteletre, a bizalomra és a nyitott párbeszédre épül. A paksi atomerőműben ülésezik holnap a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat. Az év végéig kaptak haladékot azok, akik még mindig nem cseréltették ki régi könyvformátumú személyigazolványukat. A dokumentumok augusztus 3-án érvényüket vesztették, de 57 ezeren még mindig nem igényelték újat. Az érintettek bármelyik kormányablakban időpontfoglalás nélkül ingyenesen kérhetik a kártyaformátumú igazolványt. Több rendőr lesz Budapest közterein, közölte a főpolgármester, miután a kormány és a rendőrség képviselőivel tárgyalt. 19 helyszínen kiemelt, csaknem 100 helyen pedig mozgó rendőri jelenlétet biztosítanak. Karácsony Gergely szerint a közbiztonság javítása szociális és egészségügyi kérdés is, ezért egy rendészeti és egy kríziskezelő munkacsoport is alakul.
1: Közlekedés.
0: Munkavégzés miatt torlódik a forgalom az M1-es autópályán a határ felé Óbarok és Bicske között. A 40-es kilométernél a külső sávot lezárták. Aztán a 66-os főúton Pécs határánál Györgytelep előtt egy személyautó egy fának csapódott. Az 5-ös kilométernél csak egy sáv járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Folytatódik holnap is a napos gomoly felhős idő. Ma még elszórtan egy-egy zápor zivatar előfordulhat, holnap már nem lesz csapadék. Estétől északkeleten viharos széllökések is lehetnek. Hajnalban 16-22, holnap 27-33 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 26, a Tisza tó 27 fokos.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
3: 5 perccel járunk fél 10 után. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szegő Tibor. Vannak jó híreink, részben az úszó, részben az atlétika Európa bajnokságról. Az első és legfontosabb, hogy Halász Bence 84 méter 25 centiméteres országos csúccsal, a világ idei legjobb eredményével Európa bajnoki címet szerzett. Szabados Ármin is ott volt a versenyben, Regős László Pál kérdezte tőle azt, hogy nagyjából mit visz tovább a mai verseny tapasztalataiból.
4: Semmi. A maximum a tanulságot, hogy meg tudtam oldani, hogy felkerüljek a 8-as döntőbe, de nem azt nem szólok, mert 8-as.
3: Hát nagyjából ennyit. Váltsunk egy picit sportágat, mert hogy történelmi siker született a Romániában rendezett U18-as női kézilabda világbajnokságon, ahol a kínai válogatott 7. helyen végzett. A keret nagy részét még Zsadányi Sándor választotta ki, amikor bő egy éve Kínába érkezett, junior válogatott másodedzőként. Az azóta a felnőtt női válogatott szövetségi kapitányaként dolgozó szakember az elmúlt egy év tapasztalatairól és nehézségeiről is beszélt Szabó Szilviának.
5: Tegnap véget ért a Romániában rendezett U18-as női kézilabda világbajnokság, amelyen a magyar válogatott a 8. helyen zárt, azok után, hogy a végső helyoszton Kínától 30-27-es vereséget szenvedett Kun Attila együttese, ezzel el is dőlt, hogy a kínai válogatott történelmi 7. helyet szerzett meg. Gondolom ezt én, de ezt egy olyan embertől fogjuk vagy megerősíteni, vagy cáfolni, aki hónapok óta Kínában él és dolgozik. Nagy szeretettel köszöntöm Zsadányi Sándor. Szia Sanyi, köszönjük, hogy beszélhetünk.
6: Köszöntöm a hallgatókat.
5: Természetesen végigvesszük majd a te munkádat. Dolgoztál többek között ezekkel a fiatal lányokkal is, de jelenleg a felnőtt női kézilabda válogatott szövetségi kapitánya vagy. Szóval erről is fogunk beszélgetni, de elsőként az érdekelne, hogy mekkora siker ez, ahogy a videókon, a képeken lehetett látni a kínai lányok örömét. Ez fantasztikus, nagy horderejű dolog, hogy 7. lett a kínai válogatott az U18-as VB-n?
6: Abszolút igen, hiszen ez történelmi siker, nem csak az U18-as korosztályban, hanem úgy összességében az egész kínai női utánpótlás kézilabdában. Soha a közelében sem volt még az utánpótlás válogatott ennek a legjobb 8-nak, és most konkrétan a 7. helynek. Tehát igen, ez egy óriási nagy dolog, főleg úgy, hogy azért egy évvel ezelőtt, amikor ide kerültem, még senki nem gondolta volna ezt, hogy erre reális esélyünk lesz. De már előtte a junior világbajnokságon is a 14. helyel, amit megszereztünk a hazai rendezésű junior VB-n, akkor még egy kis rövid ideig azt számított Kína történelmének a legjobb helyezésének, aztán ezt most gyorsan fölülírták a fiatalok, de én ezt nem bánom, ennek nyilván nagyon örülünk.
5: Hát és gondolom, hogy nagyon sokan örülnek, hiszen egy 1,5 milliárd lakosú országról beszélünk, Kínáról, és ebből rögtön adódik a kérdés, hogyha ekkora merítési bázis van, ennyi kézilabdázó van, akkor mi hiányzott eddig az eredményekhez? Megfelelő szakmai háttér, valamiféle olyan rendszerben gondolkodás, ami ezeket a legtehetségesebb gyerekeket összerántja? Szóval mi volt eddig, ami hiányzott?
6: Hát én azt gondolom, hogy ez sok összetevős, nem lehet egyetlen egy okra ezt ráhúzni, hogy mi volt eddig a probléma, sőt azért tovább viszem a gondolatot, hogy probléma az még most is van rengeteg, és attól függetlenül, hogy ugye az átlagember, aki annyit lát ebből az országból, hogy rengetegen vannak, közel 1,5 milliárdan, és akkor biztos nagyon sok mindenki kézilabdázik, hát ez nem igaz, hiszen a kézilabda azért még nem tartozik a legnépszerűbb sportágak közé Kínában, közel sem, úgyhogy nincs azért akkora a merítési lehetőség, nagyon kevés idézőjeles klubcsapat is van, itt tartományi csapatoknak hívják, ami megfelel Európában egy klubcsapatnak. Nincsen rendszeres bajnokság sem jelen pillanatban még, hiszen a kevés csapatból adódóan nem lehet egyelőre, nem találták még ki a megfelelő versenyrendszert, hiszen óriási különbség, vagy nem különbségek, hanem távolságok vannak a városok között. Repülővel is mondjuk van olyan két tartományi csapat, aki között 7 óra repülőút van, tehát nem egyszerű egy mérkőzést lebonyolít. Úgyhogy hát gyerekcipőben jár még a kézilabda, de azt gondolom, hogy azért meg amennyire most már belelátok így több mint egy év után, hogy mi zajlott ezelőtt, meg mi zajlik jelenleg, rengeteg erőfeszítést tesznek azért, hogy népszerűsítsék a sportágat, és próbáljanak minél több gyereket bevonzani a sportágba, de gyerekcipőben jár még abszolút. Arra viszont szintén van törekvés, hogy azért azt is felismerték, hogy nyilván az európai kézilabda a világ kézilabda hatalma, ezáltal azért nyilván azt is mondhatom, hogy az európai edzők jelen pillanatban többet tudnak erről a sportágról, mint bárhol máshol a világon, és ezt is felismerték, hogy szükségük van külföldi szakemberekre, és azért, tehát nem csak én dolgozok itt egyedüli európaiként, akár válogatottnál, akár tartományi csapatnál, női, férfi szakágat nézve, több európai edző is van, úgyhogy próbálnak lépkedni előre, rengeteg erőfeszítést tesznek érte, ahogy mondtam, mert jó példája ez, hogy az idei junior világbajnokság is ugye Kínában volt, hazai rendezésű volt, és őrületes érdeklődés volt, hiszen minden csúcsot, ha jól tudom, minden csúcsot megdöntött az IHF-nél az utánpótlás rendezvények között, mert közel 122 ezer jegyet adtak el összesen a világbajnokságra, és mi a hazai csapat az összes meccsünket teltház előtt játszottuk 4500 ember előtt, úgyhogy szerintem ez is most népszerűsítette azért jócskán itt a kézilabdát ebbe a picike országba, úgyhogy reméljük, hogy minél több gyerkőc kezdi el a kézilabdát, és véleményem szerint egy pár évben belül el fog indulni azért itt komolyabb szinten a versenyeztetés is, kialakul majd a versenyrendszer is, stb. De egyelőre azért, ha mondhatom is, sok sebből vérzik még, de azért is vagyunk mi is itt, hogy próbáljunk minél többet segíteni és kialakítgatni ezeket a dolgokat, hogy minél jobban működjön.
5: Hú, nagyon sok kérdésem lett így, hogy hallgattalak téged. Az első rögtön az, hogy én ott tartottam, vagy talán a hallgatók többsége, hogy Balatonbogláron dolgoztál, utánpótlás képző akadémián a NEK-án, majd néhány nap, vagy hét, vagy hónap leforgása alatt hirtelen Kínába szerződtél, méghozzá a junior válogatott másodedzőjeként. Hogy jött a megkeresés, és te hogy kerültél képbe?
6: 3 évvel ezelőtt a kínai junior női válogatott a magyar U20-as első osztályban versenyzett, ugyanúgy, mint bármelyik hazai klubcsapat, és akkor ugye ott egy csoportban voltunk a NEK-a és a kínai válogatott a magyar bajnokságban, és játszottunk egy más ellen. Ebben az időszakban még a Szuzana Lazovics volt az edzőjük, aki jelenleg a fehérvári női felnőtt csapatnak a vezetőedzője, és montenegrói szövetségi kapitány, és ő, amikor tulajdonképp elvállalta ezt a pozíciót Székesfehérváron, és utána szerintem utána lett talán szövetségi kapitány, előbb jött neki a székesfehérvári lehetőség.
5: Megőrült
6: akkor ugye
5: a helye.
6: Tulajdonképpen így van, megürült a helye, és hát Fehérváron, aki mindent szervezett a kínai csapatnak, és a kapcsolattartó volt a kínai csapat és a Magyar Kézilabda Szövetség között, az Kinzburg Zoltán, aki szintén Székesfehérváron dolgozik amúgy a női felnőtt csapat kötelékében, és hát hogy még tovább folytassam a szálakat, ő kereste meg először a Siti Beát, hogy a Beának nincs-e valami ötlete arra, hogy nem lenne magyar edző, olyan fiatal edző, akit érdekelne ez a lehetőség, és a Bea tudta akkor, hogy én kacérkodok ilyen gondolatokkal, hogy szeretném külföldön kipróbálni magam, így kötött össze Zolival, és hát tulajdonképpen onnantól kezdve már minden ment a maga útján, beadtam az önéletrajzomat, felvették velem a kapcsolatot, és tulajdonképpen megegyeztünk arról, hogy a nyáron elkezdem a munkát, az előző nyáron a junior válogatotta.
5: Na most kikerülsz egy országba? Gondolom, hogy kínaiul nem beszéltél. Ez is kérdésem, hogy jelenleg hogy állsz a kínai nyelvvel. Ez mekkora hátrány neked? És említetted, hogy itt hatalmas távolságok vannak. Tehát oda kerülsz egy idegen országba, amikor az a feladatod, hogy a legjobb játékosokat egy junior keretbe összegyűjtsd, akkor milyen lehetőségeid vannak? Gondolom, hogy nem utazgatsz, amit mondjuk egy magyar szövetségi edző meg tud tenni, hanem akkor mire hagyatkoztál? A saját szemedre tanácsadóid voltak, tehát hogy kezdted el ezt a munkát?
6: Hát igen, összetett és nehéz, hát hogy elsőnek válaszoljak a nyelvi kérdésedre, vagy a nyelvi nehézségekre. Természetesen nem beszéltem kínaiul, és sajnos még most sem beszélek kínaiul. Egy pár dolgot már értek, meg, meg szavakat tudok, de nem használom igazából, mert 0-24-ben egy tolmács van mellettem, aki angolról fordít kínaira, és kínairól angolra, tehát a kommunikáció az így működik, és hát ugye úgy kerültem ide az előző év júliusában, hogy másodedző leszek a női junior válogatottnál. Akkor ugye semmiféle beleszólásom nem volt abba, hogy a játékos keret az hogyan néz ki, és hogyan terülődik össze.
5: Kaptál egy kész keretet?
6: Így van, így van, így van, így van, és akkor hát tulajdonképpen, ahogy megérkeztem, azonnal bedobtak a mély vízbe, mert hát volt kinevezve egy szövetségi kapitány, tehát én másodedző szerepkörbe érkeztem meg, de ez a gyakorlatban úgy nézett ki, hogy mindent a nyakamba zúdítottak, és mindent nekem kellett csinálni. Amikor megjött a mérkőzés, akkor cseréltünk, ami nyilván egy kicsit furcsa helyzet volt, de úgy voltam vele, hogy ezzel is meg kell birkóznom, ez is egy kihívás, aztán hát így utólag bebizonyosodott, hogy végül jól sült el, és visszatérve megint csak a kérdésedre, a kiválasztás kérdésére, hogy utána, amikor január 1-től kineveztek már hivatalosan, hogy akkor a női csapatnak tényleg én vagyok a szövetségi kapitánya, én akkor kértem meg a szövetséget, hogy én szeretném föltérképezni, aki csak szóba jöhet, a fiatalabbakat is, akik tényleg juniorkorúak, meg a juniorkornál fiatalabbak is, az egész országba tulajdonképpen szeretnék egy teljes képet kapni róluk, és hát kapóra jött, mert áprilisban volt egy kupa a junior csapatoknak, ahol játszott tulajdonképpen az összes juniorkorú és fiatalabb kínai női játékos ezen a kupán, és én oda elutaztam, ott akkor megnéztem az összes meccset, nem is tudom, 7-10 napon keresztül mentek folyamatosan a mérkőzések, és akkor én utána választottam ki már azt a csapatot, amivel utána a junior világbajnokságon is részt vettünk, és hát ott jött tulajdonképpen az a nagy változtatás az eddigiekhez képest, hogy én rengeteg olyan játékost kitettem a keretből, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak, akiről azt gondolom, hogy nem a jövőt szolgálja a kínai kézilabdának, viszont rengeteg olyan fiatalt hívtam be a junior keretbe, akik még hát közelében sincsenek a junior éveknek, de azt láttam, hogy ha velük foglalkozunk és energiát fektetünk beléjük, akkor ők viszont szolgálhatják a kínai női kézilabda jövőjét.
5: És akkor bocsáss meg, ők most az U18-as VB-n ott is voltak, ugye? Tehát ott olyan játékosok léptek pályára, akiket esetleg már te választottál ki.
6: Hát tulajdonképpen a csapatnak hát jóval több, mint a fele, mert 11 játékos volt nálam. Áprilistól datálható ez a történet, amikor már ugye én választottam ki, és nem azzal a kerettel dolgoztam, amit örököltem, vagy kaptam. Úgyhogy igen, 11 játékos ment utána az U18-as világbajnokságra.
5: Na most a kínai válogatottat, aki már látta játszani, azt tudjuk, hogy nagyon gyorsak, nagyon dinamikus játékosok, talán technikailag nem annyira képzettek, viszont ahogy te is fogalmaztál a közösségi média felületeden, az a munkamorál, az az alázat, ami ezt a népet jellemzi, az abszolút így a kézilabda sportban is kijön, és talán erre lehet alapozni?
6: Hát abszolút. Érdekes kérdés nagyon, és úgy szoktam ezt megfogalmazni, hogy talán mindenki megértse, hogy az, amit mi gondolunk róluk, hogy óriási munkamorál és munkabírás, a munkabírás és a monoton tűrő képesség az igaz. A munkamorál az akkor igaz rájuk, hogyha érts jól a szó jó értelmében, hogyha a kés a torkukhoz van fogva, és rá van kényszerítve, vagy rájuk van kényszerítve minden percben, hogy nagyon keményen dolgozzanak, mert hajlam hajlamosak amúgy bőven a komfortzónán belül maradni. Arra képesek 0-24-ben, tehát ha 24-ben keresztül kell a sportcsarnokba lenni, akkor se szólnának egy szót se, de ha nem noszogatja őket az ember, akkor abból a 24 órából 24-et csak úgy szépen elvannak, és nem szakadnak meg a munkától. Úgyhogy ilyen szempontból érdekes, de meg lehet találni velük, én azt gondolom, meg lehet velük találni azt az arany középutat, hogy ne is bántsa őket az ember, vagy terrorizálja, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak, hanem motiválja őket, és akkor valóban annak az edzésnek legyen értelme, és mozduljanak ki a komfortzónájukból. Úgyhogy lehet őket terhelni, de kell is noszogatni őket bőven azért a jó teljesítmény érdekében.
5: Gondolom, hogy te a szőke hajaddal azért elég különleges embernek számítasz Kínában, és mindig felkapják a fejüket, bármerre jársz. Beszéljünk egy picit a jövőről, vagy inkább még annyit hadd kérdezek, hogy jól érzed-e magad. Nyilván távol van az otthon, biztos honvágyad van, a barátokat itthon hagytad, de úgy érzed-e, hogy jól döntöttél annó, amikor elvállaltad ezt a felkérést?
6: Hát Szilvi, megmondom őszintén, hogy amikor megérkeztem és leszállt Pekingbe a repülőm 17 óra utazás után, akkor föltettem magamnak a kérdést, hogy mégis mi a jó Istent keresek én itt, és az első pár hónap az úgy is telt el, hogy nem igazán találtam a helyem, de én szerintem, aki kipróbálta már magát külföldön, hasonlókról tud beszámolni, hogy az azért egy új kultúrában, egy új közegben nagyon nehéz megtalálni azért egyből a helyét az embernek, főleg úgy, hogy ugye a tolmácson kívül tulajdonképpen senki nem beszél körülöttem angolul, úgyhogy a közvetlen kommunikáció is nagyon nehéz. Úgyhogy az első hónapok nagyon nehezek voltak, és hát azt mondom neked, hogy a túlélésre játszottam, legyen vége egy napnak, legyünk túl rajta, megcsinálom a munkámat, és akkor egy nappal már kevesebb, és mehetek haza nem sokára, tehát az nagyon így telt, és hát én arra datálnám azt, amikor azt éreztem magamból, hogy megérkeztem, és ez egy jó döntés volt részemről, és megtaláltam itt is a számításomat és a helyemet, az tulajdonképpen egybefügg ezzel a junior csapatnak a történetével, amit az előbb elmesélt, ami nagyjából ez a március-áprilisra tehető. És hát utána, amik történtek, akár a junior VB, akár ez az U18 szereplés, akár az, hogy most kineveztek a felnőtt csapat szövetség kapitányának, hát ez már mind olyan, ami persze nagyon, nagyon nagy öröm, és most már nyugodt szívvel azt tudom mondani, hogy minden nehézség ellenére nagyon jó döntésnek bizonyult.
5: Hát szívből gratulálunk ez az új munkádhoz is, és nyilván büszkék vagyunk rád, és mindig arra, amikor egy magyar szakember, sportszakember külföldön bizonyít, úgyhogy jó munkát neked, Sanyi, és említetted, hogy majd lehet, hogy ősszel hazatérsz, és akkor mindenképpen személyesen is várunk ide a Nemzeti Sportrádióba. Zsadányi Sándornak, jelenleg a női kínai felnőtt válogatott szövetségi kapitánynak köszönjük szépen, hogy beszélhettünk.
3: Szabó Szilvia interjúját hallották. A labdarúgó bajnokok ligában van néhány végeredményünk, és van néhány állásunk. Végeredmény: Kairat Almaty, Levski Szófia, egy kazak és egy bolgár csapatról van szó, 0-1, a Levski jutott tovább. Bödög Limt, Royal Union Saint-Gilloise, 0-2, a belgák kevesebben fejezték be a mérkőzést, mint ahányan elkezdték, tovább jutott a norvég Bödög Limt. Szabak Baku, ez egy azeri együttes, Orúz, Dán 4-0, a dánok jutottak tovább. Zalgiris Kaunas, Dinamo Zágráb 1-2, itt a zágrábiaktól állított ki egy játékost a mérkőzés vezető, és a Dinamo Zágráb jutott tovább. Hosszabbításban jár a Nijmegen Olimpiakos mérkőzés. A görögök kevesebben vannak, a Nijmegen 2-1-re vezet, a 110. percben járunk. 94. perc, van a Zvezda, Hapoel Berseva 0-2, a szerbektől itt is kiállított. kiszállítottak egy játékost. A 81. percben Celje Ararat Arménia, ez egy szlován és egy örmény együttes 0-0. A 84. percben Slován Bratislava Mielbi 2-0. A 68. percben Sturm Graz Fenerbahce, egy osztrák és egy török együttesről van szó, 0-1. A félidőben Lyon Sparta Prága 1-0. A Prágából egy játékost kiállítottak. A nagyon jó hír a mai nappal kapcsolatban, hogy Halász Bence országos csúccsal, a Vidák idei legjobb eredményével Európa-bajnoki címet nyert. Az eredménye 84 méter 25 centiméter. Az Európa-bajnoki aranyérem megszerzése után Halász Bence Regős László Pálnak nyilatkozott.
7: 84 méter 25 centiméter, de talán az igazán fontos az, ami itt lóg a nyakadban, Európa bajnok, vagy milyen volt ez a verseny? Összesen öten vagy öt kísérletért 80 méter föléből négyet ijéd.
8: Hát elképesztően érzem magam. El is tudom, hogy mit mondjak, ugye gyakorlatilag most ez a 8. érem, és most értem erről a legfényesebbet. Nagyon hosszú út van mögöttünk, és úgy érzem, hogy minden perce megérte. Nagyon, tényleg nagyon boldog vagyok. Az, hogy meg ekkora lett az eredmény, az csak haba tortán. Nagyon nehéz igazából most még szavakat találni, hiszen ennek le kell ülepednie. Tehát, amikor kidobtam, éreztem, hogy jó. Tehát, tényleg, ebben nem volt több, abba a dobásban, de nem hittem, hogy te 84 fölött van. Azt hittem, hogy esetleg 83, mert tényleg nagyon jónak éreztem. Én is meglepődtem a méteren. Remélem, hogy rajtam kívül, meg a stábon kívül őket látom. Otthon is mindenki boldog.
7: Addig milyen volt a verseny, mert ugye rögtön az első dobásoddal érre álltál, és ott is maradtál. Mennyire volt benned, hogy akár Hummel, akár Kohán, akár bárki meg tud még szorongatni?
8: Lehet, hogy ezt a sokan a külső nézők közül nem tudják, vagy nem úgy veszik észre, de ezekben a fiókban, a mislifcsúkban is, a felsoroltakban is, ezekben bármikor benne van egy 81, és akkor már utána, hogyha vérszemet kap, én dobhatna 82-t, tehát tudják, hogy hogy kell. Igazából bennem volt, az sokat számított szerintem, hogy tényleg az ére álltam, utána maga biztosan tudtam tovább versenyezni, ami egy picit talán, most így kaparom a levegőt idézőjelre, ami megnyugtató volt, Hogy láttam, hogy ők küzdenek a dobókörrel, és én meg közben én táncoltam benne, jól éreztem magam. Igazából tehát nem szerettem volna, hogy első dobás, majdnem 81, azt tudtam, hogy ez nem lesz elég. A másodikra már azt gondoltam, hogy ez talán elég, de hát nagyon hosszú egy verseny, és tényleg bármikor bárki beletalálhat, mert olyan szinten vannak a fiúk.
7: Ilyenkor eszedbe jut, most nyilván a verseny után már mondjuk, hogy két éve mi történt Rómában, és hogy hányszor voltál nagyon közel, és most pedig egy elképesztő magabiztos győzelmet arattál.
8: Természetesen nagyon sokszor eszembe jut itt ezt nem én mondom, a többiek mondták verseny közben, főleg ugye a görög meg az ukrán barátom, hogy most úgy érzik, hogy ez az én időm pont most. Ugye Rómában is gyakorlatilag egy dobás választott el előtte, még két évvel előtte, ugye ott is egy Münchenben. De tényleg ez most egy más szint már, akkor még talán nem is értem meg rá, de most azt hiszem, hogy tényleg egy szülinapi ajándékot megdobtam magamnak.
3: A kalapácsvetés Európa bajnokával, Halász Bencével beszélgetett Regős László Pál. De vannak még érdekeltségeink, hiszen a mai nap folyamán még Enyingi Patrik, Molnár Attila és Kozák Luca is pályára lép, de ami aktuális, Kleckner Hanga próbálkozik rudugrásban, úgyhogy kapcsolunk is Regős László Pálhoz.
7: Köszönöm szépen, a 450 cm-t ostromolják, a rudugrók Hanga sajnos másodszorra is leverte, úgyhogy az a magasság egyelőre nincs meg neki. Egyébként a csoportjából mindössze két versenyzőnek, a görög Stefanidinek és a svájci Mosernek lett meg a 450 centi. Az sem elképzelhetetlen, hogy a 440 is elég lesz majd a döntőbe jutáshoz, mert hogy a 450-re 15-en, a két csoportból összesen 15-en érnek oda, vagy próbálkozhatnak. Úgyhogy bízunk abban, hogy a kevesebb rontott kísérlet esetleg Kleckner Hangának a 440 centivel is elég lehet a döntőbe jutáshoz, de persze bízunk leginkább abban, hogy a 450 cm majd harmadik próbálkozásra meg lesz a debreceni atlétának. Kezdőnek a 400 méteres elődöntők, az első körben, vagy az első futamban nincs magyar érdekeltség, úgyhogy róluk majd bővebben egy picit később. Addig elmondom, hogy a férfi távolugrás döntőjét a svájci Simon Ehammer vezeti 829 cm-rel, két centivel előzi meg Miltiadis Tentoglut, aki olimpiai világ és Európa bajnok, a harmadik helyen pedig a bolgár Božidar Sarabojukov, úgyhogy az első három helyen tulajdonképpen a három legnagyobb esélyes közöttük dőlhet el majd a folytatásban az érmek sorsa, hogyha minden a papírforma szerint alakul. A féltávnál vannak ők hárman, már hármat-hármat ugrottak. Férfi 100 méteres síkfutásban pedig kialakult a döntős mezőny, egy elég erős mezőny Lamont Marcel Jacobszal, Ramel Glavevel vagy Jeremy Azuval. Majd a napzáró száma lesz a százas döntő, egy elég jó versenynek ígérkezik. És azt nem győzöm hangsúlyozni, és én akárhányszor elmondom szívesen, hogy Halász Bence egy új országos csúccsal 84 méter 25 cm-rel Európa bajnok lett Birminghamben. Most viszont a szó a stúdiójé.
3: Van néhány hírünk a párizsi úszó Európa bajnokságról is. A mai napon a 200 méteres hátúszás döntőjében Szabó Feltóti Eszter a hatodik helyen végzett. A férfi 50 méteres pillangó döntőjében Milák Kristóf ugyancsak a hatodik helyen zárt. A 200 méteres hát középdöntőjében Rácz Zsombor a 16. lett, míg Kós Hubert egy 52-30-ra javítva az Európa csúcsot, az Európa bajnoki csúcsot, illetve a magyar országos csúcsot bejutott a döntőbe. 100 méter gyorson Milák Kristóf 47-97-et teljesített, Németh Nándor pedig a 47-44-jel végzett, úgyhogy mind a ketten bejutottak a döntőbe. A 800 méteres gyorsúszásban Jacques Le Vivien az 5. helyen végzett, míg a 4x100 méteres mix vegyes váltó döntőjében nem voltunk érdekeltek. Úgyhogy menjünk vissza Birminghambe Regős László Pálhoz.
7: Kleckner Anga harmadik kísérletére várunk. A francia Chevrier-nek sikerült harmadikra 450, úgyhogy most még négyen vannak, akik két hibával állnak ezen a magasságon, és közben véget ért a 400 méteres síkfutás első elődöntője. Mondom is azonnal az eredményeket, mert hogy innen is ketten helyezéssel jutnak tovább minden futamból. Jonas Pfeifers lett az első, és Matthew Hudson-Smith, a hazaiak versenyzője, a magáról, önmagáról elnevezett, vagy a róla elnevezett, így a helyes, mert hogy nem ő nevezte el magáról, tehát a róla elnevezett lelátó előtt is elfutva második helyen jutott a döntőbe. Az idők pedig, amelyek most még továbbjutást érnek, 45.03 a belga Segers, illetve Maximilian Schwed 45,1-del ért célba. Ezeket kell majd figyelnie. Hát reméljük, hogy Molnár Attilának nem, mert benne azért bőven bennem, hogy bejut helyezéssel, de hát a legszebb az lenne, hogyha ugyanezt megtenné Ennyigi Patrik is, aki tegnap ugye egy óriásit futott az előfutamban, 300-ra megközelítette 44-84-es egyéni legjobbját, amelyet tavaly a madridi csapat Európa bajnokságon futott, és azért róla el kell mondani, hogy elég sokat szenvedett most az elmúlt időszakban sérülésektől, úgyhogy nincsen egyszerű helyzetben a gödöllőiek atlétája, aki most már ott van a 8-as pályán, kocog előre a rajtgépbe. Sajnos pont az ő rajtgépét én innen nem látom, mert hogy előttem áll ez az építmény, amely az interjúzónának készült átmenetileg, és ez pont ezt az alattam lévő kanyart takarja, de hát mivel a 8-ason fut, ezért viszonylag hamar ki fog bukkanni ott az én szemem előtt is, néhány perccel, vagy néhány perc múlva nézem a rúdugrókat, ahol Tina Sutej elrontotta a harmadik kísérletét is a 450 centin. Ez talán meglepetés, mert neki idén már 480-a is van, ugye 482 az ő legjobbja, és most jön Marley Müller Észtországból, és ha minden igaz, akkor utána érkezik Kleckner Hanga harmadik kísérlete 450-en, de még lent van a léc, még nem emelték vissza oda a 450 cm-es magasságban. Nagyjából 5 perc múlva kezdődik, ha minden igaz, akkor 22 óra 8 perckor kezdődik magyar idő szerint Ennyigi Patrik futama, ahol azért elég erős mezőny van, hát nyilván egy Európa bajnoki elődöntőben már erős mezőny van, talán a balján futó Jean-Paul Bredóra kell igazán figyelnie, de Samuel Vessa is, a francia vagy a brit Ben Jeffries is olyan atléta, aki eséllyel pályázik a döntőbe jutásra. Hát persze Ennyigi Patrikot sem kell félteni, mert hogy az előfutamból, a tegnapi előfutamból a legjobb idővel jutott tovább. És akkor női rúdugrás selejtező, Kleckner Hanga harmadik kísérlete jön 450 centin. Marley Müller is elrontotta a harmadikat Tinás Utály után, úgyhogy ő sem megy tovább, de a döntőbe jutásra még van esélye, mert Müllának ezen a magasságon volt csak rontott kísérlete. De mi figyeljük Kleckner hangát, aki most kezdi a rohamot itt az A csoportban, az A jelű szőnyek felé, és le is tűzi a rudat, és sajnos harmadszorra is leveri a 450 cm-t, úgyhogy a 440 centi az ő eredménye. Bízunk abban, hogy ez elég lesz ahhoz, hogy bekerüljön a legjobb 12-be, ez majd akkor derül ki, hogyha mind a két csoportban véget érnek a küzdelmek. A másik csoportban még ketten próbálkozhatnak a 450 centire a harmadik próbálkozásból, de alig, hanem ez lesz majd a vége a női rúdugrás selejtezőjének, és akkor hamarosan kiderül, hogy kik fognak tovább jutni. Jelenleg egyébként a 12. helyen áll Kleckner hanga, úgyhogy ebben a pillanatban még döntős helyen. Hát reméljük ez így is marad, ehhez az kéne, hogy a többiek ne ugorják át ezt a 450 centit. Most már minden léc, ami felkerül a selejtezőben, az aztán azon melegében kerüljön is le oda a szőnyegre, vagy a szőnyeg környékére. És akkor vissza a 400-as síkfutásra, ahol ugye most jön majd Ennyingi Patrik, de figyelünk majd a harmadik elődöntőre is, ahol Molnár Attila, feledpályás Európa bajnokunk is bemutatkozik az Európa bajnokságon. Tehát a 9-es pályán az olasz Eduardo Scotti, őt mutatja be most itt a hangos bemondó, neki is van 45 másodpercen belül eredménye, és ebben a pillanatban Ennyingi Patrik Simon neve is elhangzik a Birmingham Alexander Stadionban. 18. az európai ranglistán, ez egyébként eléggé előkelő, de itt a mezőnyben négyen is előtte állnak ebben a rangsorban, de persze nem a rangsor dönt. Gondoljunk csak Halász Bencére, aki 4. helyről várta az Európa bajnokságot, aztán egy jó 4 méterrel utasította maga mögé a másodikat is, Merlin Hummelt, illetve bocsánat, 3 méterrel, szűk 3 méterrel ez a pontos, mert hogy 84-25, után 81-30, de na jó, a lényeg, hogy Halász Bence Európa bajnok, és a lényeg, hogy Ennyingi Patrik hamarosan a döntőbe jutásért fut, mert mellette a hetesen az a német Jean-Paul Bredow fut, aki az Európa ranglistán 8., tehát ő is kiváló helyet tudhat magáénak, és idén futott a egyéni csúcsát 44-72-t, ahogy idén futott egyéni csúcsot 44-24-et a francia Samuel Vessa, aki a 6-os pályán fog futni. Az 5-ösön a hazaiak versenyzője Ben Jeffries, akinek szintén van 45-ön belüli ideje idénről, tehát tényleg kemény feladata van itt Ennyingi Patriknak, aki már ott van a rajtgépben, most térdelnek be a többiek is, például a 4-esen a svájci Jonas Pitz, a 3-ason az ír Jack Raftery, illetve a 2-esen a román Mihály Sorin Dringo, így néz ki tehát a mezőny a 400 méteres síkfutás második elődöntőjében. 45-03 és 45-10, ez a két időeredmény, amire figyelni kell, de persze elsősorban Ennyingi Patrikra kell figyelni, de jó lenne egy helyezésre bejutni a döntőbe. Mekkora önbizalmat adhatna ez Patriknak, akár a váltóra is, mert majd arra is kell gondolni. De most gondoljunk az egyénire, mert hogy elrajtol a 400 méteres síkfutás második elődöntője, és az nem meglepő, hogy Bredow közelít Patrikhoz. Talán nem is őt kell megvernie, mert itt azt hiszem ő a fő esélyese ennek a versenynek. 200 méternél járva Bredow vezet, és elég jól tartja magát a francia Vessa is. Patrikot most már Bredow Patrika szemben ledolgozta a pálya előnyét, és kérdés, hogy amikor a célegyenesre fordulnak, akkor hányadik helyen áll Patrik? Talán a 4.-5. hely környékén, de mintha nagyon együtt lennének ott többen is, és Patrik megpróbál egy nagy hajrát elindítani. Mellette sajnos még az olasz is előtte őt sikerül megelőzni. Gyere Patrik, mert ebből meg lehet a helyezés, megvan a helyezés Ennyingi Patriknak! Második helyen Bredow mögött beér a Mategelc atlétája, és a fejét fogja Ennyingi Patrik, mert alig, ha nem döntős. Várjuk meg a hivatalos eredményeket. Itt a tájékoztató eredmény szerint ő a második, és mögötte dönt majd a célfotó a harmadik, negyedik, ötödik, hatodik hely között. Az biztos, hogy Bredow megnyeri 44-86-tal, és Ennyingi Patrik 45-02-vel második helyen végez az elődöntőjében. És ott lesz az Európa-bajnoki döntőben. Bravo, Patrik! Hát bízunk benne, hogy Attila is követi majd néhány perc múlva, és két magyar is ott lehet majd. a 400 méteres síkfutás fináléjában. Húj, de szép ez a nap, de szép ez az este magyar szempontból a Birminghami stadionban. Amennyire nem sikerült jól a délelőtt, ugye a 6 kiesővel, annyira jó eddig itt az esti program. Egy aranyéremmel, már két döntős helyezéssel, és gyorsan nézem is, hogy hogy áll a rúdugrás, a női rúdugrás, mert hogy Kleckner Hanga is még döntőbe juthat, hogyha minden jól alakul számunkra. Ugye ilyenkor még megszokták ott a versenybírók beszélni, hogy mi legyen a végén, mert befejezték egyébként a 450 centis magasságot a szőnyegeken, mind a két szőnyegeken, de nincsen még hivatalos eredmény. Az biztos, hogy Kleckner Hanga 12. helyen áll, úgyhogy minden bizonnyal ő is döntőbe jut majd a női rúdugrók között. Várjuk azonban meg a végeredményt, a hivatalos végeredményt, mert nyilván akkor lesz csak biztos, akkor lesz csak egyértelmű. Gyors kitekintés a férfi távolugrása, még mindig a harmadik kör zajlik, így továbbra sincs változás az élmezőnyben. Ehammer Tentoglu, Sarabojukov a sorrend a férfi távolugrók döntőjében. Hamarosan jön majd Molnár Attila elődöntője, illetve mondhatom úgyis, hogy bemutatkozása az Európa-bajnokságon 400 méteren, addig viszont menjünk vissza a stúdióba.
3: Mi pedig zenélünk, és aztán megyünk vissza Birminghambe.
1: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.
1: Egy perc múlva, 4:11. Halász Bence a videg idei legjobbjával, 84-25-tel Európa-bajnoki címet szerzett, ez új országos csúcs. Enyigi Patrik a 400 sík elődöntőjéből 45-02-vel a második helyen jutott a fináléba, és ugyanezt teheti Molnár Attila, hiszen hamarosan kezdődik a harmadik elődöntő. Kapcsoljuk Birminghamet, és ott Regős László Pált.
2: Köszönöm szépen, remélem, hogy hamarosan Enyigi Patrikot meg is tudom szólaltatni, mert hogy előbb-utóbb ide fog érni az interjúzónában hozzám, de akkor addig figyeljük a harmadik elődöntőt 400 méteres síkfutásban, ahol Molnár Attila csatlakozhat Enyigi Patrikékhoz, de jó ezt kimondani, mert hogy Molnár Attila az Európa rangsor második helyezettje, és nem kellett ugye futnia az előfutamban, mert hogy kiemeltként van itt az Európa-bajnokságon. Ebben a pillanatban mutatják be Molnár Attilát a helyszínen. Kisebb taps fogadja őt, mint a brit Charles Dobson, de ez talán nem meglepő, mert hogy ugye Nagy-Britannia, Anglia rendezi az Európa-bajnokságot. Érdekes egyébként, hogy először az atlétika EB-k története során ad otthont az Egyesült Királyság a versenynek, pedig azért európai nagyhatalomról van szó. A 9-es pályán kívül fut majd a holland Eugène Omalla, aztán a 8-ason a francia Mohamed Abdallah Kunta, a 7-esen Charles Dobson, a 6-oson pedig Molnár Attila. Az 5-ös pályán a görög Georgion Franks, aztán a 4-esen a belga Jonathan Sakur, a 3-ason a portugál Erikson Tavares, a 2-esen pedig a dán Gustav Lundholm Nielsen, akikre érdemes figyelni, elsősorban Molnár Attila, a 6-oson természetesen, és a jobbján Charles Dobsonra, valamint Dobson jobbján a francia Kuntára. Ők vannak talán versenyben a papírforma, az eddigi eredmények alapján a legjobb két helyezésére elsőre nem jön el a rajt, elengedik a feszült helyzetből a sportolókat, és akkor vissza kell térdelniük majd megint a rajtgépbe. Molnár Attiláéknak 44,47 század másodperces eredményt ért el Molnár Attila idén Monakóban a Gyémántligán. Ez új országos csúcs volt, természetesen ezzel egyéni csúcs is, és hát egy kiváló futás Attilától, aki fedett pályás Európa bajnok, két éve már Rómában is döntős volt az Európa bajnokságon, akkor a 6. helyen végzett, és reméljük, hogy ezen a 6. helyen most még tud majd javítani a döntőben, de hát előbb el kéne rajtolnia az elődöntőnek. Most viszont még megvárják, amíg Sarabojukov ugrik a távolugrók fináléjában, és addig várnak itt a többiek arra, hogy a 400-asok, hogy előjék majd a rajtot. Sarabojukov befejezte az ugrását az élmezőnyben, egyedül nincs változás, mert hogy ugye most már náluk is visszafelé jönnek a 8-tól az elsőig, úgyhogy Sarabojukov az első dobogós, aki a 4. körben is ugrik. Addig viszont egy jó hír, mert ezt talán nem mondtam, és azért elnézést kérek, Kleckner Hanga 12. helyen bejutott a rudugrás döntőjébe, úgyhogy Enyigi Patrik, Kozák Luca, Kleckner Hanga eddig 3 elődöntőből, a selejtezőből 3 döntő itt a ma esti programban, Halász Bence révén pedig egy Európa-bajnoki aranyérem, míg Szabados Ármin révén egy EB 8. hely. És akkor ismét a rajtgépben a 400-asok: Nielsen, Tavares, Sakur, Franks, Molnár, Dobson, Kunta és Omalla. Így a 2-es pályától a 9-esig, Molnár Attila 6-oson, az egy kedvenc ívük szokott lenni a 400-asoknak, és ebben a pillanatban egy sikeres rajt, ellövik a rajtot, Molnár Attila pedig már indul is Dobsonra, de Dobson is remekül kezd, ő már Kuntára fut rá, hát őt nyilván a hazai pálya is hajtja, és emiatt lehet picit csalóka Molnár Attila, de most már 200 méterhez érve ő is utoléri Dobsont, és alig ha nem vezet, ezt nyilván a pálya hátrány, pálya előnyök miatt nehéz szabad szemmel megállítani. 150 méter van még hátra, Molnár Attila már egyértelműen Dobson és Kunta előtt, Omalla tartja még jól magát talán a 9-esen, de amikor rákanyarodnak az célegyenesre, akkor egyértelműen Molnár Attila az élen, Molnár Attila vezet 50 méterrel a vége előtt, ki kell tartani, és meg kell lenni a helyezésnek. Nagyon jön a francia Kunta, és talán megelőzi Molnárt, egy picit kienged Molnárt, de bőven belefér, mert hogy neki is megvan a második hely. és neki is megvan a helyezéssel való döntőbe jutás. Kunta 44-38-at fut, azért az nem akármi, az egy új egyéni csúcs a franciától. Várjuk meg, amíg hivatalos lesz az eredmény. Molnár Attila eredménye sem rossz egyébként. 44-38 ez a hivatalos eredménye a franciának, Mohamed Abdallah Kuntának. És akkor várom Molnár Attilát, aki 44,6 másodperccel második helyen bejut az Európa-bajnokság döntőjébe 400 méteres síkfutáson. Óriási két döntősünk 400-on, Ennyigi Patrik és Molnár Attila révén. A döntőt egyébként majd holnap este magyar idő szerint 9 óra 50 perckor rendezik meg, és két magyar résztvevővel. Hát ez az este, ez még hova tudja fokozni magát, ez a nagy kérdés, mert hogy 11 perc múlva Kozák Luca és a döntőben áll majd oda a rajthoz, a 100 méteres gátfutás döntőjében. Ennyingi Patrik után tehát Molnár Attila is finalista, férfi 400 méteren, stúdió.
1: Nem jár ott a közeledben valahogy, ha szétnézel, Ennyingi Patrik?
2: Őt figyeltem, és egyelőre sajnos nem, még ott van jó néhány méterrel elrébb, arrébb, talán most ad interjút a tévének, megvárta azt hiszem, hogy Molnár Attila futamát, és csak akkor kezdte el az M4 Sportnak az interjúját, úgyhogy egy pici türelmet még kérek innen Birminghamből.
1: Akkor eddig elmondom, hogy mi történt a labdarúgó bajnokok ligájában, hiszen már csak két mérkőzés tart, az egyik a hosszabbításban, a másik a 64. percben. Ez utóbbi a Lyon-Sparta-Prága találkozó, ahol is a franciák 1-0-ra vezetnek, a Prágából egy játékost a bíró kiállított. Időközben véget ért a Sturm Graz-Fenerbahce mérkőzés is, ennek végeredménye 0-1, a törökök léptek tovább. Szlován Bratislava Mölbi 2-0, tovább jutott a szlovák együttes. Celje Ararat Arménia 2-0, a szlovénok mentek tovább. Cervena a Zvezda, Hapoel Beersheva 0-2, az izraeli együttes lépett tovább. Nijmegen Olympiakos 2-1, itt a hollandok a továbbjutók. Zalgiris Kaunas Dinamo Zagreb 1-2, a horvát együttes, amelyből egyet kiállított egy játékost a mérkőzés vezetője, tovább lépett. Szabak Baku Orhus 4-0, az azerbajdzsáni gárda ment tovább. Pödög Limt, Royal Union Saint-Gilloise 3-2, a norvég együttes a továbbjutó. Kairat Almaty, Levski Szópia 0-1, itt a bolgárok léptek tovább. Mi pedig egy rövid zene után jövünk vissza.

0: Nos, Enyingi Patrik majd a sportvilágban lesz hallható, a mi műsorunk véget ért. A szerkesztő Kreisz Bálint és a munkatársak Cserjés Bendegúz, Katona László, Nagy Máté, Regős László Pál, Somogyi Zsófia, Gyurta Gergő és Szabó Bence nevében is búcsúzik a műsorvezető Szegő Tibor. Műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Hamarosan kezdődik a sportvilág, benne pedig Kozák Luca döntőjével. A műsorvezető Berelmese lesz. Én további szép estét kívánok!
1: Ez volt a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
3: Blackboard 15-13!
2: Radulovics! Gól! Blackboard! Megvan!
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!
1: Műsorajánlót hallottam.

0: Ez a Sportvilág.
1: Halász Bence Európa bajnok lett, Kós Hubert Európa rekorddal döntős 200 méteres átúszásban, Németh Nándor 100 gyorsan javított országos csúcsot. Jó estét kívánok, Bera Emese vagyok.
0: Sportvilág.
1: Hamarosan jövünk a részletekkel, de most kapcsolunk a birminghami atlétikai Európa-bajnokság helyszínére Regős László Pálhoz, mert hogy egy magyar vonatkozású döntő kezdődik pillanatokon belül.
2: Hogy várjunk még egy picit, mert hogy benne lehet.
1: Ezt is hamarosan meghallgathatjuk, mert hogy Regős László Pál ott van a helyszínen, de éppen egy interjút készít, ezt az interjút is meghallgathatjuk, illetve hallgatjuk majd azt a döntőt, ami hamarosan kezdődik, ez pedig nem más, mint a 100 méteres gátfutás döntője, hölgyekről van szó, és Kozák Luca ott van, hiszen futamgyőztesként nyerte meg. Hát, hogyha futamgyőztes lett, természetesen megnyerte a futamát, és így jutott be a döntőbe. Ez a döntő kezdődik pillanatokon belül, és hogyha minden igaz, akkor Regős László Pál az interjút is elkészítette, így most már ő is tud a magyar vonatkozású döntőre koncentrálni, mi pedig Regős László Pálra koncentrálunk.
3: Köszönöm szépen a megtiszteltetést, és elnézést az apró kellemetlenségért. Annyit minden esetre elmondhatok, hogy Kleckner Hanga nagyon boldog, és ez teljesen érthető, mert hogy első komoly világversenyén jutott döntőbe a magyar rúdugró. De akkor figyeljünk a 100 méteres gátfutásra, a mai utolsó magyar érdekeltségű versenyszámra, ahol Kozák Luca áll majd rajthoz, aki helyezéssel jutott be ugye a döntőbe, mégpedig a hetes pályán indul majd a debreceni atléta. A kettesen a francia Laetitia Bapté, a hármason Ditaji Kambundji, a tokiói világbajnokság aranyérmese, aztán a négyesen Nadine Fischer, ő is nagy esélyes, fedett pályán lett már VB-n ezüst bronzérmes, ebben pedig aranyérmes is 60 gáton. Ott van Piesz Krzyszowska, akiről nem nagyon kell mondani sok mindent, Európa bajnokságon aranyezüst és bronzérme is van, aztán a brit a hazaiak versenyző Marcia Say, Kozák Luca a hetesen, a nyolcason a belga Jan Lajip Nyemek, akivel együtt futott Luca az elődöntőben, és a szélén a kilencesen Sasha Alessandri, egy 23-as Európa bajnoki bronzérmes, ezt a váltóval érte el ezt az eredményt az olaszok, a franciák atlétája. Bapté, Kambundji, Fischer, Krzyszowska, Say, Kozák, Nyip Nyemek és Alessandrini. Ez tehát a sorrend. A fő esélyesek a 3-as, 4-es, 5-ös pályán Kambundji, Fischer és Krzyszowska, de hát Kozák Luca sem véletlenül áll 5. helyen az Európa rangsorban. És mi pedig nagyon szurkolunk neki innen a lelátóról, és nyilván önök is a rádió mellől. És ebben a pillanatban el is rajtol a verseny, az ötösön tehát Kozák Luca, nem olyan, illetve hetesen Kozák Luca, az ötösön Krzyszowska az, aki kiválóan rajtol. Luca egyelőre mezőny második felében, Krzyszowska fogja ezt alig, hanem megnyerni, mert belobja magát, de Luca is érkezik a...

0: végén, és talán a negyedik, ötödik hely környékén ért célba. Kozák Luca, Fischer és Krzysowska nagyon együtt értek be. Ki is írja már a számítógép, hogy fénykép, illetve hát célfotó fog dönteni közöttük, hogy utána mi a sorrend, mert ott volt Kambundzsi is, és ott volt, ha jól láttam, Szé is a britek versenyzője, na meg Kozák Luca is, aki nagyon szépen jött a verseny második, vagy a táv második szakaszában, és egyelőre nem vagyunk okosabbak, mert hogy továbbra is azt írják, hogy az első kettő közül fog fénykép vagy fotó, célfotó dönteni. Ott van Baptét hozták ki egyelőre harmadiknak, Kambundzsit negyediknek, Kozák Lucát pedig ötödiknek. Várjuk meg a végét, várjuk meg, hogy mi a végeredmény. Mert én is azt mondom, hogy a negyedik, ötödik helyen láttam Lucát beérni, de azért itt ezen az Európa-bajnokságon mindig meg kell várni az utolsó szót, az utolsó pontot minden mondat végén. Én is Krzysowskát éreztem elsőnek, Fischert pedig másodiknak, mert nyilván most ők is izgulnak, őket is figyelem. Nadine Fischert hozzák ki elsőnek 12.67-tel, és Krzysowska is 12.67-tel ért célba, viszont akkor az ezred másodpercek alapján Krzysowska második, és Nadine Fischer az Európa-bajnok 100 gáton. Megöleli egymást a holland és a lengyel versenyző, a többiek körülállják őket, megtapsolják őket. A francia Bapté a harmadik, nincsen tehát magyar érem, 12.73, Letizia Bapté eredménye. És azt hiszem, hogy Kambundzsi lesz a negyedik, Kozák Luca pedig az ötödik. Nincsen tehát Halász Bence aranya után újabb magyar érem, de én nem gondolom, hogy Luca emiatt most nagyon szomorkodna, mert az Európa-bajnoki ötödik hely is nagyon szép. Kambundzsi 12.75-tel a negyedik, és 12.84-jel Kozák Luca Európa-bajnoki ötödik helyen végez. Az Európa-ranglista ötödik helyezettje EB ötödik Birminghamben, ahonnan pedig most búcsúzom, és köszönöm a figyelmüket, a Szó a stúdióé.
1: Regős László Pálnak köszönjük szépen, a jelenből pedig tekintsünk vissza az egészen közelmúltra és a mai nap legjobb sporthírére, de maradunk természetesen a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon, mert hogy Halász Bence Európa-bajnok lett. A kalapácsvetők döntőjében az olimpiai ezüstérmes dobó legjobb 84 méter 25 cm-es dobásával új országos csúccsal nyert. Halász Bence karrierje 8. érmét, ugyanakkor első aranyát szerezte meg felnőtt világversenyen. A legutóbbi két EB-n második, 2018-ban pedig harmadik volt. A dobóeses sportolója a Magyar Atlétika 19. EB-diadalát aratta, egyúttal a 6. kalapácsvető aranyat szerezte meg. Regős László Pál segítségével idézzük fel a döntőt eldöntő dobásokat.
2: És akkor most dobókörben Halász Bence, a dobóese kiválósága, olimpiai ezüstérmes, háromszoros világbajnoki bronzérmes, kétszeres Európa-bajnoki ezüst és egyszeres EB bronzérmes. Nagyon nagy az érem kollekciója Bencének, az arany még hiányzik, és azt hiszem, hogy ő is ezért az aranyéremért jött most ide. Ehhez kéne egy kiváló dobás, akár már elsőre. Halász Bence ebben a pillanatban hajítja el a kalapácsot, nézem, hogy hova esik. Ez egy 80 fölötti, hogyha minden igaz. Várjuk ki a végét, a fehér zászló a magasban, érvényes Bence próbálkozása, és megkapja a tapsot a lelátóról. Egy remek bemutatkozás Bencétől. Első dobásra egy ilyen, az mindig önbizalmat adhat a továbbiakra, főleg úgy, hogy említettem, a bemelegítésnél volt egy szektoron kívüli kísérlete. Halász Bence 80 méter, 96 centiméter, átveszi a vezetést, és akkor ez tényleg egy kiváló kezdés a magyar versenyzőtől. Beszéljünk inkább Halász Bencéről, aki megkezdi a forgást, és megint csak elveti a kalapácsot, és ez is jónak néz ki, nagyon jónak néz ki. Bizony 80 fölött óriási üvöltés tör ki Halász Bence szájából, torkából, és még az is lehet, hogy 81 fölött is van, így megint csak azt tudom mondani, hogy szabad szemmel nagyon-nagyon jól néz ki Halász Bence dobása. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fog mutatni az eredményjelző. A testbeszéde azt árulja el, hogy ez egy nagyon jó dobás volt, hogy ezzel akár javíthatott is, és az élen tovább javíthatott. Bizony, hogy javít. 81 méter, 84 centiméter. Halász Bence majdnem egy méterrel megjavítja az első körös dobását. Összesen, ha jól számolom, 88 centiméterrel. 81-84, óriási. Jól van, Bence. Halász Bence a dobókörben, 5. alkalommal a mai döntőben. Nagy erőnk, Bence. De jó lenne még egy picit javítani ezen a 81-84-en. Nem akarok telhetetlen lenni. de javítani mindig jó egy dobószám döntőjében, és Bence képes arra, hogy javítson. Halász Bence elforog és elhajítja a kalapácsot, nagyon jónak tűnik, 80 fölött megint óriási üvöltés, megint Halász Bence torkából, óriási tapsa lelátóról, ott a stábtagok Németh Zsolt, vagy éppen igaz Bálintól, és ez akár országos csúcs is lehet, kapom az információt a szerkesztőktől, mert tényleg hatalmas kísérlet, annyira talán nem volt nagy, 84 méter, 25 centiméter, te jó ég! Halász Bence, az biztos, hogy egyéni csúcs, ugye az eddigi országos csúcstartó Annus Adrián volt 84 méter fölötti eredménnyel, ezt nagyon gyorsan le kell ellenőriznem. Halász Bence 84-25-tel megdönti tavalyi egyéni rekordját, amit a Gyulai Memoriálon dobott, azt a 83-18-et, de több mint egy méterrel, te jó ég! És ezzel lehet, hogy az aranyérem is megvan. 84-19 volt Annus Adrián eredménye, úgyhogy Halász Bence új országos csúccsal tovább javít, tovább erősíti az első helyét. Jaj, de jó ezt kimondani. 2003 után, 2003. augusztus 10-e után, hát majdnem napra pontosan 23 év után Halász Bence országos csúcsot dönt. És már nem Annus Adrián az országos csúcstartó, aki ugye itt van a stadionban, ott ül a lelátón, és Szaba saját szemével láthatta ezt a dobást. De micsoda dobást! 84 méter, 25 centiméter. Hát lehet, hogy meg lesz az arany Halász Bencének, amire már olyan régóta vágyik, és olyan régóta megérdemelni. Csak valami mindig jött, akár egy Katzberg, akár egy Novicki. De most nem lehet, hogy ezt elvegyék tőle. És akkor jön Merlin Hummel, aki itt már egy picit megünnepelte azt, hogy Kohán nem dobott nála nagyobbat. Hát azt hiszem, hogy ő sem hisz abban, hogy 84-25-öt dobjon. Mondom az ő egyéni csúcsát, és ez 82-77. Az is egy fantasztikus eredmény. Halász Bence is tapsol Merlin Hummelnek, aki a közönségtől kérte elsősorban, de Bence rendkívül sportszerű. Kohán gratulált közben Halász Bencének, Hummel pedig talán az eddigi legkisebb dobását mutatja be. Kedves hallgatóink, Halász Bence Európa bajnok! Merlin Hummel 70 méter alatt, piros zászló, mert nem is méreti le. Ez pedig azt jelenti, hogy Európa bajnoki aranyérmet nyer Halász Bence. Élete első aranyérme egy nagy világversenyről. Azok után, hogy annyiszor ott állt a dobogón, olimpiai ezüstérmes, Európa-bajnokságról is két ezüstje van, és egy bronza, és három világbajnoki bronzérme, és Halász Bence megint ott van. 84 méter 25 centi, hát nem tudom, hogy ő most milyen gondolatokkal lép oda a dobókörbe, mert kötve hiszem, hogy ő is itt azon gondolkozik, hogy tovább javítson ezen. Ez már csak az örömjáték, az örömdobás, és bele a hálóba, ahogy azt kell. Teljesen mindegy, senkit nem érdekel. Halász Bence meghajol a lelátó felé, és magasba tett kezekkel ünnepel, mert hogy 2026-ban Birminghamben a férfi kalapácsvetés Európa bajnoka, Halász Bence egy új országos csúccsal, a világ idei legjobb eredményével, 84 méter 25 centiméterrel ízlelgetni kell ezt még, azt hiszem sokáig, kimondani is nehéz, de megvan az aranyérem Halász Bencének. Óriási eredmény az atlétikai Európa bajnokságon, megvan az első érmünk, és rögtön egy arany. És az a Halász Bence, aki nem győzöm hangsúlyozni, hogy talán senki más nem érdemli ezt nála meg jobban, azok után, amilyen úton ő végigment, teljesen tudatosan, és mindig volt valami, akár az, hogy Katzberg feltűnt a mi szemünk előtt tulajdonképpen a semmiből, és elvitte előle ugye a budapesti VB-n az aranyérmet, illetve ott még Bence bronzérmes lett, de aztán a Párizsi olimpián az aranyat, vagy épp a 2024-es római EB-n, ahol az utolsó körben dobta túl Halász Bencét Wojciech Nowicki, és így jött össze csak az ezüst. De most Halász Bence kisétál, átsétál a rekordtánon, a futópályán, és kimegy oda az edzőjéhez, Németh Zsolthoz és a többiekhez, és azt hiszem egy magyar zászlót is fog kapni. És ez a magyar zászló, bár minden magyar zászló szép, de talán ez a legszebb, amit valaha a kezébe fogott Halász Bence. Mert most Európa bajnokként teheti meg. Egy óriási ölelés Németh Zsolttól, közben igaz Bálint átöleli mindkettőjüket, és ráborítja Halász Bencére a zászlót, aki tehát 2026-ban Birminghamben Európa bajnok lett férfi kalapácsvetésben 84 méter 25 centiméterrel.
1: az Európa-bajnoki aranyérmes kalapácsvetővel, Halász Bencével Regős László Pál interjút is készített.
2: 84 méter, 25 cm, de talán az igazán fontos az, ami itt lóg a nyakadban, Európa-bajnok, vagy milyen volt ez a verseny? Összesen 5-en vagy 5 kísérletért 80 méter föléből 4-et ért.
3: Hát elképesztően érzem magam. El nem is tudom, hogy mit mondjak, ugye gyakorlatilag most ez a 8. érmem, és most értem a legfényesebbet. Hát nagyon hosszú út van mögöttünk, és úgy érzem, hogy minden perce megérte. Nagyon, tényleg nagyon boldog vagyok. Az, hogy meg ekkora lett az eredmény, az csak habatortán. Nagyon nehéz igazából most még szavakat találni, hiszen ennek le kell ülepedni. Tehát, amikor kidobtam, éreztem, hogy jó. Tehát, tényleg ebben nem volt több, abban a dobásban, de nem hittem, hogy te 84 fölött van. Azt hittem, hogy esetleg 83, mert tényleg nagyon jónak éreztem. Én is meglepődtem a méteren. Remélem, hogy rajtam kívül, meg a stábon kívül őket látom. Otthon is mindenki boldog.
2: Addig milyen volt a verseny, mert ugye rögtön az első dobásod elérre álltál, és ott is maradtál. Mennyire volt benned, hogy akár Hummel, akár Kohan, akár bárki meg tud még szorongatni?
3: Lehet, hogy ezt a sokan a külső nézők közül nem tudják, vagy nem úgy veszik észre, de ezekben a fiókban, a mislifcsúkban is, a felsoroltakban is, ezekben bármikor benne van egy 81, és akkor már utána, hogyha vérszemet kapni, én dobhatna 82-t, tehát tudják, hogy hogy kell. Igazából bennem volt, az sokat számított szerintem, hogy tényleg az érre álltam, utána maga biztosan tudtam tovább versenyezni, ami egy picit talán, most így kaparom a levegőt idézőjelre, ami megnyugtató volt, Hogy láttam, hogy ők küzdenek a dobókörrel, és én meg közben én táncoltam benne, jól éreztem magam. Igazából tehát nem szerettem volna, hogy első dobás, majdnem 81, azt tudtam, hogy ez nem lesz elég. A másodikra már azt gondoltam, hogy ez talán elég, de hát nagyon hosszú egy verseny, és tényleg bármikor bárki beletalálhat, mert olyan szinten vannak a fiúk.
2: Ilyenkor eszedbe jut, most nyilván a verseny után már mondjuk, hogy 2 éve mi történt Rómában, és hogy hányszor voltál nagyon közel, és most pedig egy elképesztő magabiztos győzelmet arattál.
3: Természetesen nagyon sokszor eszembe jut itt ezt nem én mondom, a többiek mondták verseny közben, főleg ugye a görög meg az ukrán barátom, hogy most úgy érzik, hogy ez az én időm pont most. Ugye Rómában is gyakorlatilag egy dobás választott el előtte, még 2 évvel előtte, ugye ott is egy Münchenben, de tényleg ez most egy más szint már, akkor még talán nem is értem meg rá, de most azt hiszem, hogy tényleg egy szülinapi ajándékot megdobtam magamnak.
1: Az Európa-bajnok kalapácsvetőt, Halász Bencét hallottuk, ugyanebben a számban Szabados Árvén a 8. helyen végzett, de maradunk még a Birminghami Atlétika Európa-bajnokságnál. Az esti programban rendezték a 400 méteres férfi síkfutás elődöntőjét 2 magyarral a mezőnyben. Enyingi Patrik és Molnár Attila is ott volt, 2 külön futamban futottak, és mindkét magyar versenyző futam másodikként bejutott a döntőbe, nem csak a 400 elődöntőjében, hanem a döntőjében is 2 magyarnak szurkolhatunk majd. Most pedig meg is hallgatjuk őket. Először Enyingi Patrikot, akit Péter Ágoston kérdezett.
4: Rátettél még egy lapáttal a tegnapi teljesítményedre, és nagy kúval jutottál be a holnapi döntőbe. Futhatsz 3-szorra is. Örülsz neki?
5: Fú, egyik szemem sír, másik nevet. Őszintén magabiztosan melegítettem, éreztem, hogy jó formában vagyok. Éreztem őszintén a tegnapit, a lábak nem voltak olyan frissek, mint gondoltam, hogy lesznek, de hát úgy gondolom az utolsó száz olyan igazán olyan Patrikos volt, ami tőlem megszakadt. Egyszerűen muszáj volt a 9-es és a 7-es pályán lévő srácot elkapnom. Éreztem, hogy közel vannak, éreztem, hogy lehet ebből nagykú, azért láttam őket valamennyire így a perifériából, és éreztem, hogy lassulnak, éreztem, hogy kicsit jobb a tempom, és valahogy meglett a végén.
4: Hát biztos, hogy élvezni fogod a harmadikat, és kívánom, hogy legyen elég időd regenerálódni, és hát valóban szemmel is látszott az, amiről beszélsz, a számok pedig azt mutatták, hogy konkrétan a 6. vagy 300 méternél, onnan lettél 2., miközben megjött Molnár Attila, aki szintén döntős résztvevő.
5: Nagyobb volt a szél, mint tegnap, kicsit hűvösebb is volt, de ilyen körülmények között is tudtunk egy tök jót futni. Szerintem ez a 45-0, ez egy jó eredmény, nagyon örülök neki.
4: De hogy etted meg a többieket a végére?
5: Őszintén neked ezt elmondtam már az interjú előtt. Nem azt jelenti, hogy én jobb futó lennék, mint ők. Ez igazából csak azt jelenti, hogy hogy én jobban akartam ezt a döntőt, mint ők, és több mindent beáldoztam érte. Ennyi.
1: És ha már megjött Molnár Attila, akkor hallgassuk is meg, hogy ő hogy nyilatkozott a 400 méteres síkfutás elődöntője után Péter Ágostonnak.
4: Második helyen léptél tovább az elődöntőből, nem kellett nézni az időeredményt, bár félelmetesen erős futam volt a tiéd.
6: Igen, hát mentem edzőmhöz, tegnap mondom, Loran, látod, milyen futam kattunk? Ott igen, a legnehezebb, mondom, nem baj. Így lett kihozva, örülök, hogy Patrik és én is döntőbe jutottunk. Nem tudom, két magyar döntőbe, ez egész jó hangzik, nyilváltónak a tekintetében, úgyhogy kíváncsi leszek.
4: Ugye furcsa a lebonyolítás, ez volt az első futásod, óriási tét mellett rögtön. Mennyire ideálisak a körülmények?
6: Tét, hagyjál már, tét. Mindig nagy a tét, tehát azért vagyunk. Szóval az én munkám nem most a 45 másodperc alatt, vagy 44 fél, amit nem tudom. Nem ez alatt történik, hanem azok alatt a magányos, hosszú őszi, déli, tavaszi napok alatt, amit senki nem lát. Akkor valaki hazamegy munka után, és leül megnézni valamit, kikapcsol este, én meg este egy savba fuldoklom, amilyen meghalok. Szóval ez már csak a játék része, nem akarom itt adni az a álszentet. Ez a dolgom.
4: Akkor viszont én csak annyit mondok, hogy élvezd a holnapit ezek után.
6: Sokaknak az olyan mondata, hogy a döntőben bármi megtörténhet, utánpótlás körben ezt még elfogadom, felnőtt körben azt akarom, hogy azt történjen meg, amit én akarok.
1: Két magyar is lesz tehát a férfi 400 méteres síkfutás döntőjében, mint ahogy a 100 méteres női gátfutás döntőjében is volt magyar, Kozák Luca. Hallhatták itt a Sportvilágban, hogy itt az 5. helyen végzett, most pedig hallhatjuk, hogy hogy nyilatkozott utána Regős László Pálnak.
2: Európa bajnoki 5. helyezett lett Kozák Luca, ehhez gratulálunk. Milyen volt ez a két futás, mert az elődöntőben is ugye ott első helyen érte egyszerbe, és nagy kóba jutottál a fináléba, és aztán a döntőben is egy nagyon hasonló időeredményt futottál.
7: Igazából ez volt a rajtás, ezt ki lehet mondani, tehát ugye season best alapján negyedik voltam. Szerintem az arany és az ezüstérem az nagyjából már le volt játszott, igazából a nagyon szoros volt a verseny, úgyhogy ez volt a realitás. Azért ma az időjárás nem kedvezett a sprintnek, tehát hogy végig most az este folyamán erőszembeszeleink voltak, az idő is megátszott. Nem mondom, hogy boldog vagyok, mert azért nyilván titkon, nem titkon kimondva, nem kimondva, de szerettem volna érmet szerezni. Szerintem utólag benne lehetett volna. Az elejébe hagytam szerintem, a vége az a zseniálisan jó volt szerintem, nagyon azt éreztem, hogy jövök, utána viszont, az elején viszont nem tudtam megcsinálni, itt azért nyilván erőkérdés, és az összembeszélbe, hogy lehet futni, de nem tudok mit mondani igazából. Nem vagyok szomorú, nem vagyok csalódott, de van bennem egy pici hiányérzet.
2: Az, hogy nem kellett előfutamot futnod, az segített bármennyire? Hogy érzed?
7: Szerintem 100 gáton, meg 100-on én azt mondom, hogy így úgy állsz hozzá, hogy tudod, hogy kell, vagy nem kell. 400-on szerintem nem kell első kört futni. Én azért már május végén, ugye, amikor 60-tot futottam, azért tudtam, hogy nem kell nekem első kört, hogy teljesen arra álltunk rá, hogy egynapos verseny, és úgy készültünk. Ha kellett volna, akkor meg úgy készülünk, hogy kétnapos. Ez igazából szerintem nem volt se segítség, se hátrány.
2: Milyen volt a két futás közötti időszak, az, hogy sikerült eltölteni?
7: Pont azt mondtam edzőmnek, hogy mindig pászkodok, hogy nem szeretek átmozgatni versenyek előtt, mert tényleg a legunalmasabb dolog, és most kijutottam, hogy azért, amikor ennyire szorosan van két futás, ott az idő nem akart elni. Úgyhogy ez egy nagyon rövid idő, igazából nagyjából egy órát voltam hátul, abból fél órát melegítettem, fél órát próbáltam kicsit vissza lenyugodni és fókuszálni. Nem először volt ilyen, úgyhogy igazából akkor semmi egyszeret nem csinál az ember, csak próbál fókuszálni.
1: Még egy eredménnyel vagyunk adósok, illetve én vagyok adós a Birminghami Atlétikai Európa-bajnokság esti programja kapcsán. Ugyan fél mondattal már említette Regős László Pál, hogy Kleckner hanga bejutott a rúdugró döntőbe, miután a selejtezőben a 12. helyen végzett, és utána Regős László Pál beszélgetett Kleckner hangával.
2: Először is gratulálok a döntőbe jutáshoz, 440 centi lett az eredményed, milyen volt ez a selejtező, a 450 már nem sikerült, addig magabiztosnak tűnt.
8: Az elején kicsit így meg voltam ijedve, mert nagyon szeles volt a pálya, amire amúgy így számítottam, de így nem gondoltam, hogy ennyire kavarogni fog, de szerencsére a melegítés amúgy jól sikerült. Kisebb rudakkal ugrottam, mint amivel szoktam amúgy, vagy mint amivel az OB-n ugrottam, de hát ez ilyen a rúdugrás is, meg nyilván a pálya is, meg kell szokni a különböző körülményeket. Nagyon jó ugrásaim voltak a 450-re is, szóval nagyon lelkes voltam, vagy nagyon bennem volt, hogy sima, hogy meg lehet. És utána mondta az edzőm, hogy várjunk még egy picit, mert hogy benne lehet, hogy akkor, ha még két ember nem ugorja át, akkor az utolsó helyen én fog bejutni a döntőbe, aminek nyilván nagyon örülök, mert ez az első felnőtt világversenyem. Nagyon sok minden kellett, hogy ezt elérjem, és nagyon sok mindenki támogatott ebben, és ez így nagyon hatalmas nagy élmény, hogy idén akkor ez sikerül.
1: Ami pedig a délelőtti eredményeket illeti a magyar atlétákkal kapcsolatban, Csikszai Róbert összesítésben a 26. Huszák János pedig a 29. helyen végzett a férfi diszkosz vetők selejtezőjében, így lemaradtak a döntőről. Szintén az EB-n Ilovszky Dominik előfutamában az utolsó lett, és nem jutott be az elődöntőbe. 100 méteres síkfutásban 110 gáton Eszes Dánielnek sem sikerült a továbbjutás, akár csak 400 méteres gátfutásban Bánóczi Árpádnak és Molnár Csabának.
9: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
1: Kós Hubert Európa rekordot úszott 200 háton a párizsi EB középdöntőjében, így a legjobb idővel jutott a holnapi fináléba. A szám olimpiai bajnoka 1 perc 52,30 század másodperces idővel csapott a célba, ez természetesen új országos csúcs is. Kós saját rekordját döntötte meg 11 század másodperccel, majd nyilatkozott Korsós Kristófnak.
10: Mostantól 1.52.30 az új Európa rekord 200 háton, a csúcsot továbbra is Kós Hubert tartja, de azért az ilyen úszások után az jellemző, hogy nem vagy túl jól, most egy picivel később, hogy érzed magad?
11: Figyelj, legalább nem hánytam, úgyhogy ennyi pozitív van benne. Ha most őszinte kell, hogy legyek, neki mentem, és neki mentem a világcsúcsnak, egész nap éreztem, hogy jó formában vagyok, hogy jól érzem magam. És ezt egy picit úgy gondoltam át, hogy ugye most van ez a 3 évem, ahol a toppon leszek, és ez volt az első próba. Úgyhogy van még minimum 2, reméljük, ugye a budapesti VB meg az olimpia, de reméljük, hogy még holnap is fogok tudni valamit találni, és egy picit kijavítom azt, hogy szépen mondva, egy idióta voltam az első százon, úgy elkezdtem, mintha mondjuk egy százat úsztam volna, így visszanézve, de belülről tényleg azt éreztem, hogy jól haladok, hogy teljesen jól vagyok a száz után, és hogy bírom még. Egészen 150-ig bírtam, az utolsó fordulót is nagyon jól bírtam, és utána hirtelen a karom, meg a lábam teljesen meghalt, úgyhogy olyan érzésem volt, mint még soha, de nyilván, hogyha valaki 52-t úszik, akkor az érezze is ezt. Remélem, hogy holnap fogok tudni, reméljük tudunk javítani, nyilván ez nem olyan dolog, hogy repkednek az 52-k, de főleg így, hogy lesz holnap egy 100 pillangom, de azért, ha nem is döntöm meg a világcsúcsot most, akkor legalább úszok egy olyan időt holnap is, amire büszke lehetek, és amivel következő évben, vagy a következő két évben legyen a legtöbb esélye megdönteni.
10: Amikor itt a rajtnál megláttam a 0.55-ös reakcióidőt, egyből megjegyeztem, hogy ne lepődjünk meg, ha ez ma világcsúcs lesz, de itt menet közben neked, mert említett, hogy ez egy új élmény volt az egész, menet közben hol volt az, ahol érezted, hogy jó úton vagy, és nagyjából ez az a szint, ami kell ehhez?
11: Végig azt éreztem én, igazából már ugye ezt így reggel éreztem a reggeli úszás után, hogy gyors a medence, és ez ma meg lehet. Nyilván a Leonnak a 200 gyorsa után is éreztem, hogyha ő tud élet 200 gyorsan, akkor lehet, hogy a 200 hátam is jó lesz. Úgy gondoltam tényleg, hogy minden esélye megvan arra, hogy megdöntsem, és lehet, hogy meg is dönthettem volna, hogyha kicsit visszafogom az első század, de nyilván nincsen ilyen, hogyha a sportban, és a pillanatban meg kell csinálni, ugye, ahogy ezt elmondták nagyon-nagyon sokan, hogy nyilván akkor kell megcsinálni, amikor fontos, és ma nem sikerült, holnap van még egy esélyem. Mondom, egészen 150-ig tényleg úgy éreztem, hogy ez jó, és 100-nál azt mondogattam magamból, hogy ez meg lehet, és lehet, hogy hogy nem gondoltam, hogy 53 hétre kezdtem, de hogy valami 54 fél körül vagyok, és éreztem, hogy egészen jó a tempó, de igen, az utolsó 50 az hirtelen sok volt, és egy kicsit remélem, hogy vissza fogom tudni holnap fogni, de ha nem is sikerül, akkor legalább ez az idő, ez mindenféleképpen pozitív, és ebben fogok tudni tanulni majd a következő évre, felkészülve a budapesti VB-re.
1: Szintén a 200 hát középdöntőjében Rácz Zsombor futamában a 8. lett, összesítésben pedig a 16. őt is meghallgathatjuk.
10: Tudom, hogy nagyon szeretted volna az 1.57-es időt, ez most 58 eleje, viszont mégiscsak ott voltál egy EB középdöntőben. Az élményt azt hazaviszed magadnak, vagy hogy éled meg?
3: Persze, természetesen. Tényleg egy picit csalódott vagyok, de azért ilyen nagy nevek mellett úszni, mint Tomás Csakon. Ez egy örök élmény marad, és tudom, hálás vagyok, hogy itt láttam.
10: Közben hogy érezted, hogy az a tempó, amit melletted úsznak, az olyannal találkoztál már így test közelből?
3: Hát természetesen nem, azért nem tudom, olimpiai bajnok, világcsúcs tartó mellett még nem nagyon úsztam. Igazából sokkal jobbnak éreztem, megmondom őszintén, szóval én azt gondoltam, hogy 100 méterig teljesen jó, és utána nem is tudom, még ott éreztem magam belőtt.
1: A párizsi úszó Európa-bajnokságon ma 3 magyar érdekeltségű döntőt rendeztek. A legjobb eredményt Jakub Vivien ért el, aki 800 gyorson 5. lett.
10: A junior Európa-bajnok érmes idődnél sikerült jobbat úszni, a felnőtt EB-n ez 5. helyet jelent. Hát egyelőre nem vagy annyira mosolygós, de azért remélem örülsz neki. Nagyon kemény volt a mezőny. Mit gondolsz róla?
7: Igen, hát azért egy kicsit jobb időre számítottam így a délelőtti 28-as idő után. Azért ez talán így a harmadik ebbe a szezonban, hogy 26-ot úszok, 26 végét ráadásul. Kicsit jobbra számítottam azért tényleg, a helyezéssel úgy viszonylag meg vagyok elégedve.
10: A délelőtt úgy fogalmazta, hogy meglepően könnyű úszás volt, ez most ahhoz képest milyen volt?
7: Egyébként ez is elég könnyeden ment, annyira nem haltam el a végére. Nem tudom, hogy itt most így mi ment annyira félre, azért tényleg egy kicsit jobb időre számítottam ennél a 26-nál.
10: Viszont ennek ellenére mondjuk a többi szám előtt mit jelent ez, mit árul erre a formádról?
7: Nem így azt elmondhatom, hogy nagyjából az ifjabb és formát sikerült így továbbhozni a felnőtt EB-re is, ami így viszonylag jó. Remélem, hogy a többi úszásommal azért kicsit jobban meg tudok elégedni majd.
1: Milák Kristóf 50 pillangó, míg Szabó Feltóti Eszter 200 háton zárt 6. Milák nem sokkal később a 100 gyors középdöntőjében is érdekelt volt, és futam 3. döntőbe jutott. Csak úgy, mint Németh Nándor, aki 47,44 század másodperces új országos csúcsot úszva vívta ki a fináléba jutást. Szintén 100 gyorson Németh Nándort is meghallgathatjuk.
10: Új országos csúcsa, 4. idővel döntős Németh Nándor, gratulálok. Hát délelőtt valami hasonlót jósoltál, 47 fél kell szerinted ebben az erős mezőnyben. Na de ez mennyire koncentrált úszás volt most tőled?
12: Ez egy nagyon jó leső úszás volt, és örülök, hogy a igazam lett, és a reggeli első úszás volt ez, ami kicsit nyögvenyelősen ment, úgyhogy ezt már régóta kergettem, azt az országos csúcsot. Nyilván most már annyira nem, 27 évesen nem az a lényeg, de azért mindig jó egy új egyéni csúcsot úszni, úgyhogy döntő megpróbálok még egy ilyen ilyet. Nagyon erős a mezőny, főleg a 2008-as spanyol az nagyon összekapta magát, de nem verhetetlenek, úgyhogy holnap még egy keresünk egy pár tizedet, hát ha fel lehet férni arra a dobogóra.
10: Ugye a számok alapján egyértelműen életed legjobb 100 gyorsa volt ez, viszont érzése milyen volt? A rajtot jól elkaptad, az első tempóval talán most nem volt baj, szóval hogy érezted?
12: Igen, egy jól összerakott úszás volt, és 3-0-ra kezdtem, ami azt jelenti, hogy 4-4 lett visszafele, amit nagyon sokat gyakoroltunk most edzésen, hogy ugye nekem mindig jól ment ez a második 50, de hogy visszatérjen az a második 50, amit én tudok. És most úgy néz ki, hogy jó úton mentünk, és jól sikerült a formába hozás. Úgyhogy várom a holnapot, és egy nagyon jó leső úszás volt. Nem azt mondom, hogy nem úsztam ki magam, de reméljük, hogy még valahol pár tizedet tudunk találni, vagy századot. Igazából innentől ez egy kicsit váratlan, meglepett engem is ez az úszás, úgyhogy nagyon örülök.
10: A legjobb, amikor saját magadat is meg tudod lepni, viszont olyan szempontból milyen volt, hogy itt még lehetett az időt nézni a döntőben, nyilván a helyezés a legfontosabb. Mennyire láttad a többieket, mennyire csak magadra figyeltél?
12: A spanyol fiút láttam, az volt benne, hogy őt meg szeretném várni. kicsit megijedtem, amikor úgy láttam, hogy a 95-nél ugye nyilván betettem a fejemet, és se kép, se hang, csak nyomtam. Mert ugye láttam, hogy nem vagyok harmadik, de utána megláttam az időt, úgyhogy annyira nem, utána már nem izgultam. De természetesen, ahogy mondtad, holnap meg kell verni mindenkit, mindenki emberből van, úgyhogy nyilván úgy megyek oda, hogy nyerni szeretnék, kicsit nehéz lesz, mert Popovics azért lássuk be jó formában, de mindenkinek lehet rossz napja, úgyhogy holnap még egy minden bele, aztán meglátjuk, mi lesz belőle.
10: Ja, még annyival kibővítjük a szövegkörnyezetet, hogy tavalyi VB döntő, vagy mondjuk az idei OB, ahol elsőre nem sikerült a szint, akkor ha mindezeket nézed, ez most megkönnyebbül, és hogy megvan a döntő?
12: Hát igen, mondjuk nagyobb elvárások vannak magammal szemben, így az évek alatt ugye, de eszméletlen erősem ez öny, és talán ugye most sem tudom, hogy mikor volt ennyire erős, talán 18-ban volt utoljára, hogy mindenkinek csak egy Európa-bajnokság volt célkeresztben, és mindenki arra készült, ez azért szerintem látszik is itt az időeredményeken. De valamilyen szinten megkönnyebbülés, és az is, hogy januártól tényleg végig dolgoztuk az egész évet, és hát le is kopogom, nem voltam beteg szerintem, ha csak egyszer az egész felkészülés alatt, és itt a végén egy kicsit megfáradtam, de ez most kompenzálja, úgy látszik, hogy nem lett azért nagy bajom. Úgyhogy inkább ez az, ami megkönnyebbülés, hogy tényleg tudok fejlődni, és nem az, hogy végig dolgoztuk az egész nyarat, és megint stagnálok. Ugye a tavaly az nem volt a legjobb évem, de úgy látszik, idén azért ezt sikerült javítani.
1: Sportvilág. 800 méter gyorsan Sárkány Zalán és Rasovszky Kristóf is bejutott a döntőbe, Sárkány ráadásul országos csúcsot úszott. Ennyi fért a sportvilágba, én megköszönöm figyelmüket, Berelmesét hallották.
9: Ez volt a sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
13: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
9: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. Mésző Kálmán 85 évvel ezelőtt született ezen a napon, de sajnos már közel 4 éve nincs közöttünk. A 61-szeres válogatott magyar labdarúgó, a magyar labdarúgó válogatott volt szövetségi kapitánya, a Szőke Szikla, az egyetlen magyar, aki játékosként és szövetségi kapitányként is világbajnokságon szerepelt. A Vasassal is kiváló eredményeket ért el, többek között bajnoki címet is szerzett. Kedves hallgatóink, most Fejér Balázs beszélgetésével emlékezünk a 85 éve született Mészöly Kálmánra.
2: Meghatározó volt ebben a korban, a gyermekkorban az, hogy egy ideig édesapa nélkül voltak. Hazajött 47-ben.
3: Mi jöttünk haza az egész család.
2: Németországban?
3: Mi Németországban voltunk, a húgom ott született, Braunauba, hol Hitler szülő városa. Az édesapám az a Magyar Király Statisztikai Hivatal főtanácsosa volt, tehát egy nagyon komoly beosztásban dolgozott. Ott is megvoltak a helyünk minden az égvilágon, és könyörögtek, hogy Herr Mészöly, ne menjen haza. Jöttek ilyen országokból, meg ott vannak az oroszok, meg minden, az apám engem nem érdekel, nekem látnom kell, hogy van, mint van. Szép házunk volt itthon, Budapesten. Hát sajnos semmit nem találtunk meg, és semmi nem volt. Utána nagyon-nagyon keményen meg kellett küzdeni nekünk is, gyerekeknek, de édesanyámnak elsősorban, mert édesapám többször ugye mind nyugatos, reakciós, nagyon-nagyon-nagyon nehéz körülmények között volt. Hazajöttünk, akkor csak hórukos munkába helyezkedhetett el. Ő is, aki a legnagyobb végzettsége volt, és a legnagyobb menő volt a Királyi Statisztikai Hivatalba. Akkor vett mind a hordároknak ez a kocsi, ez a kétkerekű. És akkor bútorszállítástól kezdve, gyümölcsszállításuk, akkor zöldségesekhez, és akkor mentünk, mivel le toltuk, meg költöztetés. Szóval borzasztó volt. Nagyon jó volt ez a keménység azért nekünk is ilyen tekintetben, de azért gondoljon bele, hogy fél cipőbe korcsolyáztunk. Egyetlen, egyszer nem volt hosszú nadrágunk, kifújta a szél a lábunkat, mert volt egy Schweikart nevű srác, nagyon jó síelő volt a Schwab-hegyen. Azok el is mentek Németországba, mert oda tartoztak tulajdonképpen, és odaadtak a sílécüket félcipőre, az Almaréten ott síeltünk. És hát kifújta a szél a lábunkat, és volt egy nagynénénk, aki ilyen nagyságos asszonyszerű volt, és nem lehetett káromkodni, meg nagyon csúnyán beszélni előttem. Jött a Mici néni, és akkor mondtuk neki, hogy Mici néni, mint tessék megnézni a láb, hogy néz ki a lábunk, kifújta a szél. Nem merte nekünk mondani, szólt édesanyámnak, hogy gyere csak. Mondd meg, hogy menjenek be a fürdőszobába, és pisíjék le egymás lábát. Én még a nyakát is lepisíltem a bátyámnak, és akkor ugye egy kicsit elmúlt ez a dolog. Kesztyű, meg ilyesmi, meg sapka. Hát soha nem is, azóta se hordok abszolút ilyen dolgokat. Nagyon nehéz volt, ugye 47 után, mikor hazajöttünk, és hát korrektül, tisztességesen felnőttünk. A húgom az ugye kint született, őnek szerencséje volt, mert német anyakönyvi kivonat, közben beleszeretett egy német családba, sövényházi, még a nevük is ott arra Sopron és környékéről valók. Egyszer mondták, hogy mennek el turistáskodni, adjak egy nagy bőröndöt nekik. Mondom, biztos, hogy azért mentek, hogy turistán, igen, soha többet nem jöttek vissza. De szerencséje volt, mert a srác is azonnal megkapta az állampolgárságot, és a húgom is megkapta. Na most itt ebben volt egy olyan dolog, ami érdekes, hogy húgom meg volt őrülve, a stewardess akart lenni mindenféle. És akkor volt a latabár lányoknak a lezuhanása, ugye az IL-18-al, és az anyám is megtudta, meghalott, és mondta, hogy öcsi, megy a húgod felvételizni, intézkedjél, hogy ne vegyék föl. Intézkedtem is, hogy nem vették föl. De mondjuk ez egy ilyen dolog volt, hogy tényleg annyira akart, még egyszer-egyszer el tudott menni, aztán utána le volt állítva teljesen. Ezek ugye leléptek, kimentek, hát mindenük meg lett szépen, gyönyörűen kezdtek ott létezni. Lett két kislány. Most én nagyon ugrottam. Mi lett ez a két kislány? Stewardess. Lufthansa-nál csak az óceánjáratokon megy ez a két lány. Ott is most már ugye kis gyerekek vannak. Tehát kicsit azért messze vannak, elég sokat jártam ki, főleg mikor már befejeztem a játékot, és akkor edző lettem, meg kapitány, akkor nagyon szívesen szeretettel vártak, rengeteg német haverom volt, úgyhogy ilyen szempontból ez nagyon-nagyon jó volt. Mire ki akartam tenni, hogy onnan a három kerületből mindenki az MTK-ba ment. A fiúk csapata volt az MTK, és apukám mondta, hogy öcsi, nem, MTK-ba nem, mert ott van a Sipos Feri, a világ legjobb középhát, hogy ez soha a büdös életben nem kerülsz be a csapat.
2: Tüdőbecenével.
3: Igen. Egyébként óriási barátom lett, és nagyon-nagyon sokat köszönhettem a játékos pályafutásomhoz, ő rengeteget hozzátett. És akkor jött a Vasas. Elkerültem a Vasasba.
2: Ez véletlen volt?
3: Nagyon véletlen volt, de kerestek már egy center off, ott pontosan közvetlenül középhátvéd poszt volt ugye center off, mert a Kontakarcsi abbahagyta, a többiek, akik egy idősebbek, az mind abbahagyták, és akkor nekem szerencsém volt, hogy oda tudtam kerülni, lépésről lépésre. Az volt a szerencse, hogy már akkor ifjúsági válogatott is voltunk, a Farkas Jancsival, aki a legjobb barátom volt, és együtt kerültünk oda 58-ba, a Vasasba. Az ifjúsági válogatottba egy nagy eredményt értünk el 60-ban Bécsbe, megnyertük az ifjúsági Európa-bajnokságot, és az adott egy löketet mindenfajta értelemre. Már engem is, akkor már hívtak a B-válogatottba, Faragótól kezdve a Szőcs Jancsi, Kovács Árom, Bödör Laci, Taliga, Salgótarjánból. Szóval nagyon sok jó játékossal kerültünk össze, és mind jobban és jobban kezdtünk mi is figyelni saját magunkra. De mondom, az eszünkbe nem jutott, voltak meghívások, hogy leléptünk volna, mert nagyon nagy lehetőség előtt álltunk, van a Real Madrid hívott, az Internacionálé, Jancsival együtt, a Farkas Jancsival.
2: Az ember vigasztalhatta magát azért azzal, hogy a Vasas az ugyanolyan jó csapat volt.
3: Igen, abban az időben nagyon, nagyon, és aztán később...
2: Hát miért menjek el, hogyha egy nagyon jó csapatban játszom?
3: Jó, de hát azért ez jó, nagy persze. Differencia volt anyagilag, minden. Nekünk azért szerencsénk volt, mert a Vasas az borzasztó rendes volt, mert ugye a lakás körülményeink nagyon rosszak voltak, és akkor már közelítettünk az esküvőhöz is minden, és a lakást kaptunk, állásunk meg volt, szóval a Vasas az nagyon-nagyon korrekt volt ilyen tekintetben velünk. Nem véletlen, hogy nem mentünk más klubhoz, akár hogy kikeresett meg, mert itt olyan, amit nem tudtunk és nem ismertünk, meg apukám se tudta, hogy olyan összetartozás volt, olyan baráti, pláne amikor bekerültem a csapatba, hát a Berendi, a Sárosi, a Kárpáti Béla, a Radu Jóska, a Radu Csordás, két Szilágyi, akinek csóklomot köszöntünk, hogy kikérte magának, hogy képzeljétek át, azért nem vagyok annyira öreg. Szóval egy nagy társaság volt, amiről mi nekünk fogalmunk, meg a papámnak sem volt fogalma. Lehet, hogy ő benne járt az, hogy hát nem egy olyan csapathoz kell menni, ami nem nekünk való, már olyan tekintetben, hogy a politikai nézetek miatt, ugye, hogy nem mindegy. Hála Istennek, hogy tényleg így volt, és ezzel soha senki nem bántott, és nem kérlektek, hogy ti kik vagytok, mik vagytok, hanem csak a futballon keresztül ítéltek meg. Tehát egy nagyon-nagyon komoly és nagyon jó csapatot. Aztán később során ugye olyan hírneveket szereztünk magunknak a Vasason keresztül Dél-Amerikába, ami kevés csapatnak volt meg, hogy hexagonál tornát nyertünk, meg oktogonál tornára kimentünk, a Pelékkel játszottunk egymással szembe, egy szállodában laktunk, nagyon nagy jó barátság volt közöttünk, szóval rengeteget hozott ezek a nemzetközi mérkőzések. Már akkor is, és most ez sokkal nagyobb volumenű ilyen tekintetben, és sokkal nagyobb eredményeket lehet elérni most egy kupa mérkőzésen, nem véletlen, hogy mindenki anyagiaktól kezdve minden, meg az átigazolásokat is már úgy szerkesztik, úgy csinálják. De mindesetre én mégis azt mondom, hogy annak az időszaknak nagyon-nagyon drukkoltunk a Puskáséknak, én a Kocsis Sanyinak voltam a drukkere, mert jó fejelt, és olyan hullámosra volt befésülve a haja, és akkor... Szóval jó, szép volt, gyönyörű volt, néha úgy mondom is, meg azért ráférne ezekre a fiatalokra, néha hát mondjuk az én csapatomnál azért mindig voltak beszélgetések, meg élményszerűen próbáltuk elmondani, hogy hogy megy ez meg a futások, hogy mennyit kell futni, meg mit kell csinálni. A csapatunk is jó volt, veretlenül nyertünk bajnokságot, nem is egyszer, és mondom, a szeretetteljes összefogás volt, és a Vasas ebbe verhetetlen volt. A barátság nálunk szent és sértetetlen volt.
2: Abban az időben, a 60-as évek elején, közepén, lehet mondani, hogy a Vasas uralta az NB1-et, hiszen 4 bajnoki cím volt, igen, ott közte, ugye a Győrnek, a Ferencvárosnak sikerült, és csak a 60-as évek végén kezdődött, igen, az Újpest nagy sorozata. A Vasas ezt az időszakot abszolút uralta a magyar labdarúgásban.
3: Teljesen, igen. Hát jó, mondjuk az, ahogy mi oda kerültünk, Ilovszki Rudi bácsi egy évvel előtte került fel az első csapathoz, meg még egy-két edző, akik azért nem teljesen odavalók voltak, de az, hogy egy Ilovszki volt az edzőnk, aki kegyetlen, kemény, és mindig mondtam neki, mindig büntetett, és rögtön pénz és minden. Mondom, Rudi bácsi, hát hogy van az, hát ma? Én hátul őrzök mindent, elől meg a barátom, a Farkasancsi, és ha valami van, mindkettőnket büntet meg mindig, ütre főre, akkor a büntetések végén, azt tanulja meg, kedves Kálmán, mindig azt a lovat kell ütni, amelyik húz. Na, ez megmaradt nekem, hogy most már tudom, akármi van, meg akárhogy van. De hát ez is jó volt a Rudi bácsi. Kemény volt velünk szemben, de igazságos, úgyhogy azok nagyon nagy dolgok voltak, és az eredmények is jöttek. Akkor azért nem ilyen átigazolások voltak. Lehetett, mert ugye Pál Laci az idei igazolása, ugye hát az ott azért beleszólt a szakszervezet, persze, de nem külföldi játékos volt, hanem csak a magyar NB1-ből tudtál szerezni. Nagyon megnézték a Rudi bácsiék, akkor még utána volt próba, amikor ki oda kerültek, és akkor mi is elhúztuk az órunkat, a szánkat, hogy mi ezt hozták ki, de mit akar ez itt nálunk, mert azért voltak ilyen dolgok, de alapvetően sokat jelentett, hogy a középerő kupa mérkőzéseink az mind nemzetközi volt, és abban is verhetetlenek voltunk, és pedig nagyon jó csapatokkal játszottunk, az olaszoktól volt egy csomó jó csapat, Atalanta, Róma, Inter, jó időszak volt az a magyar futball, az edzések, ugye akkor kezdődtek a délutáni edzések, de amellett be kellett járni, 4 órás munkaidő kedvezményünk volt a 8-ból, és 4-et be kellett járni. És volt egy nagyon jó főnököm, Váci úton a Magyar Acél Árugyárban dolgoztam, Farkas Dezső bácsi volt a főnököm.
2: Esztergályosként?
3: Nem.
2: De a tanult szakma az az?
3: A tanult szakmám az IAC-kkal együtt jártam a MON-ba, hanem egy ilyen Gyegó nevű gyártás előkészítő gazdasági osztály, ez volt a raktárnak a neve, és ott voltam. Hát ilyen raktáros féle, de mindig lejártam a műhelybe, ott nézelődtem, mindig tetszett nagyon. De az igazság az, a MON-ba volt igazi, mert a MON-ba olyan esztergapadok és olyan fajta kis csiriberi dolgokat kell csinálni, hogy ott egy fogást a vérre elnéztél, akkor már véged volt, és akkor már botrány volt, hogy mi van, hogy van. De az is egy nagyon korrekt, komoly dolog volt. Olyan szakmai főnökünk volt, aki nagyon-nagyon értette. Jó oktató volt, és tudta, hogy futballisták vagyunk, mert a Vasasból voltunk 6-an, itt a MON-ba, és akkor még játszottunk a MON 3-as osztályú műhelyének a futballcsapatába, és az is egy óriási idő volt, akkor mikor már ki megtudták, hogy játszunk, mert még nem volt akkor a nagy dírdúr a nevünk után. Mikor megtudták, akkor már balésztak, hogy a miért játszhatnak, Dihász, Kékesi, Farkas, Mészői, 4-en, 5-en, 6-an ben voltunk a műhely csapatába. De az is olyan volt, vége volt, már mentünk be, Csőrsz utcába a TF felé volt egy kis vendéglő, és ott is az összefogás, összetartozás, mi nekünk akkor már volt 120 forintos kalóriapénzünk, meg ugye prémium, akkor meg tudtuk őket hívni. A másik, ami most egy kicsit talán valami ilyesmit láttam, az összetartozás. Mi akkor borzasztóan. Szóval nálunk akkor olyan összefogás volt, és ugye nagyjából mindenki tudta, ha kimész valahol futballozni, ha nem érsz el eredményt, akkor ne is legyen egy forint zseppénzed se, mert szétszednek a határon. De ha véletlenül valami olyat már letettél, akkor jó, rendben van. Ugye egyrészt Terpitka elvtárs volt a MLS főnöke, és a VAM parancsnokság szintén Atya Úristene. Na most nem eget rengető nagy dolgot, de tudtunk egy kicsit azért mindig olyan dolgokat hozni magunknak. Ahhoz, hogy ez meg legyen, hát azért az meg kellett nyerni a meccseket. Mondom, összetartozás volt. Nekünk névnapok, születésnapok, meg egyebek, az mindig meg volt a csapat részéről.
2: De ez jellemző volt az ellenfelekkel is, nem? Egy kettős rangadó után, én ahogy tudom, ugyanúgy a Ferencváros, a Vasas, a Honvéd, vagy csak a Fradival, Újpest Honvéddal, nem?
3: Nem. Se az Újpesttel, se a...
2: Ez miért alakult így?
3: Nem tudom, ez egy nagyon érdekes dolog volt, mert a Fradival semmi elkötelező dolog nem volt, de hát én elsősorban a Rákosival és a Albert Fórival tartottam a nagy kapcsolat, és a Jancsi is, mert a Jancsi tulajdonképpen a Vágvéd utcában lakott, az köpése volt ugye a Fradi pályától, és ott a bátyja ott kezdett is játszani. A Jancsi az rögtön egyenesen Vasashoz került, valahol játszott egy ilyen egész kis uli-buli csapatba. De valahogy az volt, és azt hiszem, mi nagyon sokat beszélgettünk, meg jártunk együtt sokfelé, és mindig mondta a Jancsi, te milyen rendes ez a bundzsák, te milyen ez a mahos. Elküldött a anyámba, pardon, de mégis azért, hogy oktatta meg, segítette. A bundzsák, mikor oda kerültem, Vasasba, center, magas, vékony, és akkor valahogy passzolt egy labdát, és bal lábbal, róla elnézést. Te itt akarsz játszani centerfort, ezzel így taszajtod a labdát, nem szégyeled magad? Maradj kín, én akarod, kimaradok, egy párat rúgok neked. Kimaradt velem, rúgott is, még magam.

0: stadionba, de akkor valaki rüszkölt, vagy ugatott, vagy mit tudom, valami mivel zavart meg, és az megzavart. Nem tudott megzavarni, mert kína a Gilmárnak a brazil meccsen azért mertem rúgni, és olyan eléggé magabiztosan, mert Dél-Amerikában vagy ötször berúgtam neki, és mindig integetett, hogy mezli, akkor is meg változtatni akartam, és akkor utolsó ötöt hátraléptem. Na, ugyanoda rúgom, és jó volt, hogy ugyanoda rúgtam, nem tudtam megfogni. És volt törődés egymással. Mi fiatal kis rácok voltunk, és nagyon sok a bundzsákék idősebb játékos, és majdnem ők mondták, hogy mit vegyél, mi az üzlet, amikor azt már autót tudtunk venni, ugye, mert azért nyertük a bajnokságot, hoztuk a vámon keresztül is a dolgokat, tehát azért közelebb kerültünk mindenhez. Nekem egy pár rokonom kim volt, és azoktól kaptam az ajándékozási papírt, hogy adja egy ajándékkocsi, az Opel, amit, az elsőt, amit kaptam. De már akkor is, hogy nekünk autónk volt, és azt is tisztelettel. Meg ahogy a viselkedésben, hogyha valaki nem úgy viselkedett, már az öregek már rögtön, állj meg te, mit az ki vagy te, vagy hogy van. Szóval, és ez nem rossz indulatból. Meg a másik az, hogy a közönségünk. Hát nem volt olyan sok, mint a Fradinak természetes, de imádták a szurkolók a Vasast, mert a bundzsákékon keresztül a Raduj, a Csordás, az két Szilágyi, a hajtás volt, és nem ismertek elveszett labdát. Ezt meg belénk plántálták. Tehát mi ezeket meg kellett, hogy tanuljuk természetesen. És lehet ilyen vagány, olyan vagány, de a pályán, hogy valaki valami olyan dolgot csináljon. Nagyon jó iskola volt.
1: Amit kapott a labdarúgástól a Vasasban, a kerületben és a családban, mindezt hogy sikerült utána, vagy hogy tudta átültetni, átplantálni az edzői munkájába, meg amikor szövetségi kapitány volt?
0: Nagyon észnékelt legyek, mert ugye mind a két fiam futballozott, illetve az egyik, mert a másik az kapus, az más megítélés van a Kálmán. De a Géza, és ahogy engem neveltek, amilyen keményen, és ahogy mondtam, hogy mind a kettőnek, vagy ez egy olyan pálya, gyönyörű, itt akkor vagy csak jó, hogy a csúcson tudsz lenni. Tehát azért futballozni, mert most te kedveled, azt ne, akkor menj el pingpongozni, vagy teniszezni, vagy olyan, a futball az nem. A futball az egy nagyon-nagyon korrekt, kollektív játék, és hála Istennek, hogy én, ahogy megszenvedtem mindent, azt el tudtam mondani egy gyerekének, ugye, mert volt a brazil meccsen ez a válogatottban a vállammal ez a dolog, ez borzasztó, ez mai napig is, amiket értem, az a fájdalmaim voltak, azt hittem, hogy végem van, és nem tudunk vele mit csinálni. Vagy volt a szemoperációm Torinóban, fejbe rúgott a Hitchens, aki pedig egy jó haverom volt, egy center csatár Angliából, és a Torinóban játszott, és az fejbe rúgott, szétszakadt a könycsatornám, ez a bal szemem, és ezt operálni kellett, de hál' Istennek megúsztam. Akkor volt a kezemmel, ez 11 hétig volt gizbe, ez a navikuláre csonttörés, és hát az Ilovszkit ismerik el, hogy bajnokságra álltunk, és mondta azt, hogy Kálmikám, van egy ortopédista barátom. És elmegyünk holnap oda. Miért? Mit akar csinálni? Na, majd meglátjuk, hogy mit tud. Eddig volt egy ilyen, csináltak egy ilyen tokot, abba belevették, és akkor ilyen föntről így le volt szíjjal. De gyönyörűen meg volt csinálni, és akkor be volt bandázsa hozva. 11 hétből az első hetet nem játszottam, a többit az végig minden ebből. Bajnokságra álltam.
1: Nem lehetett hiányozni.
0: Nem lehetett, és akkor az újpestiek bizonyítottak, hogy a Mészőnek, mert mi hosszú üdrezbe kellett játszani nyáron, hogy ne lássák, hogy mi van. És játszottunk a Partizán ellen, középpályás kupa mérkőzést, és hát ugye nagyon sok jó haverok voltunk közöttünk, egymással minden, és volt egy ilyen kis, aki jött oda, és Mészöli, Jementi, Bogáti, Pícsú, már is kezdett izenni. Igen, mondom, majd kapsz olyat a fejedre, hogy aztán megnézed, hogy jött a szöglet. Ez egy ilyen alumínium blokkba volt benne. Na, adtam neki le a földre. Árbitró, árbitró, Mészöli, és kezdte ott izenni. Álljon föl, na, de azt tudta, többet nem lehetett csinálni, mert akkor már kezdtek figyelni, és mindenki nézte, és fogták, mint a boxolók, na, megfogta a kezemet. De hát akkor már csak két hét volt hátra, akkor már valahogy kibírtuk. Vagy akkor nem is tettem már rá, hanem csak bandázs volt. A bandázs azt meg megfogta, az már nem volt rossz. Tehát mondjuk ilyen dolgok, akkor a sérülésem a lábammal. Szóval nem volt, hogy na, jaj, most nyafogok, meg nem, meg ez, akkor szólt a bundzsák. Hát akkor ne futballozzál, hát ez a tudtad, hogy a futball az ilyen, szóval nem lehetett, mert az idősebbek is. Tehát mindenki tudott példát mutatni valamibe, hogy nincs itten prüszkölés, meg sírás, meg nyafogás, meg mit, igen, a izét el tudod venni. A szajrét, a doksz doksa órát, meg ők adták meg a tippet, hogy nem muszáj, lehet venni a doxába aranyat, és nem arany. Lehet venni ilyet, akkor lehet a kornavin órát venni, ami a kevesebb, de azért nagyon megy. Szóval jó dolog, és

0: összetartozás volt, és nem azért voltak velünk kedvesek vagy haverok, mert vasas, mert meg a párt, semmi köze nem volt hozzá. Semmi ilyen, hogy mi ezt magunknak ki erőszakoskodtuk, hogy jó volt a kollektív szellem, fradistákat nagyon szerettük, a Honvéd tívvel volt egy kis problémák, de az MTK-ban nagyon-nagyon jó volt a viszonyat, ugye Sándor Csikar az volt a nekem is a kedvencem az MTK-ba. Mindenre odafigyelt a Karcsi, mint csapatkapitány. Amíg a Bozsi tudott játszani velünk, nem sokat játszott, körülbelül 5-10 meccset játszottunk, amikor kevés időre hozták be, mert meg akarták csinálni, aztán nagyon okos dolog volt, hogy megcsinálták a 100-szoros válogatottságot. Két Szilágyi, ugye? Hát a Gyuszi bácsi 21-be született, én meg 41-be. Kárpáti Béla az 29-es volt. És akkor utána jöttek a többiek, a Sárosi Laci, Berendi, Csordás, Radúj, azt hiszem, ezek 32-esek, és utána már jöttek a többiek, 39, 40-esek, 41-esek, mi voltunk ezek a fiatalok. De olyan tisztelettel beszéltünk egymással, meg a közös vacsora, vagy ebéd, vagy születésnap. Szóval az nagyon-nagyon példaértékű volt, és nem véletlenül az egész magyar labdarúgás akkor topon volt. Tehát minden, benne voltak striciségek, meg mi se voltunk ám egy egyszerű hurkatörtelékek, ahogy ne. Volt a trikotázsa a Bozsiknak, és ment a Jancsihoz, hogy kéne neki fonal. Mondta, jó, mennyi? Hát amit tudsz hozzá. Jött a vámvizsgálat. Ki az? Azt mondja, Jancsi az enyém. Hát azt mondja, Jancsi, hát mennyi? Milyen a család? Hát nekünk nagyon nagy családunk van. Mindenki köt, horgol. Elkezdtünk dilizni, a Pali elkezdett rögni. Na jó, na menjenek már, ne is hagyjanak békén. Szóval már ők is egy kicsit másképp. De persze megvoltak az eredmények is. Nem volt, hogy jajon vertek, és akkor na ott jó pofáskodsz.
1: A hangulat, a lelkület az hasonló volt azoknál a csapatoknál, ahol dolgozott? Akár válogatott, akár klub szinten?
0: Hát nem. Én először ugye a Békés Csabánál tevékenykedtem, és az nekem jó volt, mert ott fiatalabb játékos is, ott szimpatizáltam velük. Na most a válogatottban az volt egy nagyon nagy szerencsénk, hogy a Mezei Gyurit, akit nagyon-nagyon jól ismertem, ugye gyerekkorunktól kezdve, ő nem volt olyan játékos, mint én, hogy NB1 meg válogatott, de elméletileg nagyon-nagyon topon volt. És amikor kerültem NB1-es csapathoz, akkor akartam, hogy jöjjön mellém pályaedzőnek. A Szarvas Laci volt még akkor, aki aztán később kiment külföldön élt, aztán hazajött, akkor a Mezeivel is, meg velem együtt is dolgozott a válogatottnál. Én ahogy oda kerültem, én nem zsákban macskáztam, hogy most ez meg az. Elmondtam, hogy nekem mi a kérésem, mi a vagányság, hogy van, nem kell az. Akarsz egy cigarettát, szólsz, és elszívod a cigarettát. Ha akarsz inni a kisfröccsöt, meg fogod inni a kisfröccsöt. Teljesen más szisztéma szerint kezdtem a saját életemet, ahogy éltem, és ami pozitív dolog volt, és azért az volt a másik, amiért nem tudtak bántani, hogy vagányok voltunk, de azt nem lehet elmenni, hogy a mésző nem hajt, vagy nem teszi magát oda a pályán, sérült, vagy nem sérült, vagy akármi. Ez ilyen példaértékű volt nekik, és aztán kezdtek ők is erre az egész dologra beállni, és az egymással való viselkedés, és akkor voltak a beszélgetések, akkor külön ugye leültünk minden. Nagyon sok helyen nem volt ember számba véve a futballista, és nagyon sok futballistának olyan iskolai végzettsége volt, hogy le voltak a nagy korrekt politikai vezetőktől degradálva, ez dumál, meg én meg egyszerűen mondtam, hogy mi maga mit csinált? Van egy pártkönyve, meg itt húzzerázza magát. Szóval mi ebben nagyon összetartók voltunk, és főleg ami azért voltunk összetartók, mert több olyan dolog volt, amire én aztán utána felhívtam a figyelmet, hogy törőcsikék. Megtaláltak nála 100 dollárt, leszállította a buszról. Mondom, ne szállítsa le, mert nem engedem, hogy leszáll. Akkor maga is le fog szállni, hogy képzeli maga. És akkor megvolt a 100 dollár. Akkor volt olyan, hogy olyan csacsik voltak, hogy volt a buszoknál ugye a hamutartó. Betették a hamutartóba. Akkor leszállítottak bennünket a buszról, és addig ők átnézték az egészet, és akkor a buszsofőr ott maradhatott. És ahogy jöttünk vissza, a buszsofőr mondja, Kálmán, a 2-es, 4-es, 6-os, 8-asnál ne üljenek vissza a székbe. Miért? Ne törődj vele. Akkor mondtam nekik, mert nem volt a dollár. És akkor ők kiszedték, hát persze, hogy megbuktak, elvették, de legalább nem buktak úgy meg, hogy le kellett szállítani. A szégyen volt ilyen, hogy leszállítottak, és akkor gyere. Ez mind buzdította egy kicsit a társaságot, a csapatot. És ez jó, jó volt.
1: Visszagondolva mindenre összességében, csinálna valamit másképp?
0: Nem. Nem, mert a következő, hát most lesz a televízió, most épp néztem, Mésző kapitány, hogy ez is, amikor ezt a filmet készítették, belementem. De nem volt róla szó, hogy majd mi, meg nem lehet káromkodni. Szóval ez ilyen volt, és akkor nem helyes, hogy állandóan a káromkodás, de sajnos ez benne volt. Meg a másik, hogy az, aki nem tud hajtani, tedd már oda magad, meg akkor ne játszál. Akkor nem mondd meg, hogy minél nem tudsz, kész. Mentünk ki Romániába. Nagyon fontos volt a román mérkőzés. A kis Salait, én azért tisztelem ezt a, nem vagyunk jóba a kapitányunkkal, de egyedül a Mésző merte megcsinálni, hogy ezt a debreceni kis suhancot bemertem tenni, és azt mondtam, egy feladatod van. A Jordaneszkút meg kell enned. Ha ide megy, ha oda megy, ha mit csinál, és megette a Jordaneszkút. Ez egy ilyen jó dolog volt. Na most ő mit csinált? Betette ezt a kis váb gyereket, de olyan gólt rúgott, ami egy döntő jelentősége volt a norvég elleni mérkőzésen, vagy a Priskin, aki egy jó futballista, ilyen gólt tudjon rúgni, és így, és a másik, ami egy kicsit, hát nem azonos az én dolgaimmal, de olyanokat valósított meg a csapat mellett, ami nélkül egy kapitány nem dolgozhat. Emiatt tisztelem őt, mert ő azért nem magyar, szerencsésebb helyzet volt, mert mindent megkapott, és mindent megadtak neki, mindenfajta értelemben. Én úgy tudtam dolgokat intézni, hogy jó viszonyban voltam a Górékkal, lejött a Korom Mihály, és akkor kérdezte, hogy mi van, hogy, és akkor mondtam, hogy volna egy két dolog, meg szeretnék mondani. Nem a szobába jut le velünk, hanem kinn a Tata jegyzőtábor középső kagyló, vagy akármi a dolgozik. És én ott akkor mindent elmondtam, és csak nézett. Azt mondja, ez igaz. És akkor ott volt a Buda, aki a Góré volt. És akkor mondtam, hogy itt van a Buda elvtárs is. Nem tud mondani, hogy milyen célprémium van a románok ellen, mert koronavírus, ha nem nyerünk a románok ellen, mehetünk a lecsóba. Pista, és nem mondtad meg a srác, majd meg fogjuk mondani. Nem, Pista Mácsi, nem meg fogjuk mondani. Mi az, hogy meg fogjuk mondani? Hát ez nem, ez gyerekes dolog. Na most egy Mésző ilyet egy miniszterre, ezt már mondani a másik miniszter előtt, és akkor néztek, hogy mi van, hogy van. Rögtön lett a dolog. Ezekért kellett, hogy ők menjenek, hajtsanak. Tehát azt mondtam nekik, ide figyelj, ha már nem a tisztességből hajtod a futballt, hát akkor legalább ezért, mert van egy kis pénz, egy kis extra. És akkor ők is elkezdtek beszélgetni egymás között, mert azért megvolt, aki visszadrótozta nekem, hogy öreg, ez nagyon jó volt, mert a srácok is. Ha volt olyan, hogy nem vagyunk Tatai edzőtáborban. Én is tudtam, hogy mit csináltunk mi, mikor mi voltunk táborban. Egy zöld csatos üveg volt a szódavíz, ugye? A fele szóda volt, a fele bor. És ki volt téve, hogy hülye az erkére. Hát ki látta, hogy az mi van, meg hogy van, csak mikor itt áll belőle. Na most megyek egyszer végig a szobákon, és előtte eltűntek már, és nagyon gyanús volt, hogy úristen, itt van, elmentek a vacsora után, és ott nézeltem utánuk, hogy mi van. És megyek este végig 10 órakor, és bementem a Parocai volt ott akkor. Nagyon kedveltem pedig a sárszot. Megyek be, szóval, hello, jó estét, mi viselek? A Paróka, tudod megszólalni. Mondom, Paróka, be vagy.
2: Én vagyok, menjél be a törőik szobájába, és nézd meg a törőik, hogy na, de akkor mondd meg, hogy mi van. Na mondom, tudod mit? Csomagolj és takarodj Főpestre. Itt tovább nem vagy az edzőtáborra. Hogy képzeled te? Besmúzolod a játékos társadat a kapitánynak? Pakoljál és menjél. Kimentem. Neki estek természetesen az egész. 5 perc jöttek, hogy bocsánat, nincs bocsánat. Elzavartam a Parókot. Pedig a legkiválóbb játékosnak nem is tudott olyan pályát befutni, mert talán egyszer-egyszer visszakerült a vár, de már nem tudta azt nyújtani. Ezek nagyon komoly dolgok. Rengeteget tanultam az Iloszki, a Baróti, hát a Baróti az egy zseni, hát az egy úri ember, egy királya volt. Az Iloszki Rudi bácsi az egy nagyon kemény. Az egy 4 polgárival rendelkezett, nem volt egy lakat Karcsi bácsi, meg tudhassák, láthassák, szóval a utas ezért rúgta ki, ami nagyon csúnya dolog volt, mert a futballban nagyon otthon volt. A lakat óriási volt, mellette ültem, meg mellette voltam. Mondja, hogy Mészői, miért jössz mindig mellettem? Mondom, nem tudja, hogy miért jövök maga mellett, mert nem szerette hazudsz. Magának öntögetik a kisvöcsöt, azt mondjuk, hogy én vagyok a pályázat, és nekem is öntögetik a kisvöcsöt, és én is megiszom. Fú, de szemét vagy te. Fú, Mészői, az anyádé. Karcsi bácsi, óriási fazon. De a sós, hát ugye az neveket nem tudott megjegyezni, de mindig ott ültem közelébe hozzá. Hozzák a kaját, göröcsék integetnek, hogy ott ülsz, szóljál neki, zsíros a kaja, kis söcsöt.
0: Karcsi bácsi, tessék, fogám, mi baj van? Karcsi bácsi, kicsit zsírosabb kaja lehetne, kisvecsöt. Neked? Hát természetes, de ez a sok hülye, mit akar, fazekas? Ki ilyen, mit ízik? Mondom, hát nem, hát oké, majd én fölálltam, kimentem, beintettem nekik, hogy egészségetekre, megittem a kisvecsöt, és mondom a pincének, hogy ott volt egy asztal, a WC bejáratánál, és mondom, ide hozzon ki a pultra, a tálcába, egy olyan 20 darab kisvecsöt. Miért? Mondom, nem fognak jönni a srácok. Hát rögtön, mikor fölálltam és mentem vissza a helyemre, mindegyik rohadt szemét. Persze, neked még jó jött, méterről, áradjál már te, hallgass meg, mi lesz. Kérezkedjetek ki WC-re, menjetek oda, és ott van a kisvecs, mindenkinek le van téve. Ki kellett kérezkedni, és tették fel a kezüket egymás után. A tizediknél azt mondja, a sós, mi van, húgyos Józsik vannak itt a csapatban? Mert meg mindenki kérdezkedett ki vécére. De már akkor abban is egyben volt a csapat. És az nagyon fontos, hogy egy ilyen labdarúgó csapat perdöntő minden egyes mérkőzés, de amelyiket olyan tét van, hogy az nagyon-nagyon magas, hát úgy együtt kell legyél, hogy tényleg, mintha testvérek vagytok, és ez nem. És nem is tudtam másképp elfogadni, és egyformán próbáltam megítélni dolgokat velük kapcsolatosan. A 82-t azt nagyon sajnálom, mert sokkal-sokkal több volt abban a csapatban, és mi is ugye ez a belga, ez Csernit Jenszki, ez milyen gólt tudott rúgni. Na mindegy, hát nem lehet tisztet csinálni, bár ők erőszakosabban játszottak. És ugye hát a Kenderesi, az gyerekkori haverom, meg az ott él kín, de az már ott szerepelget, tehát nem keresett még. Kicsit hátrébb van a születésnapom egy pár nappal, de ha keres már, majd fogom neki mondani, hogy nem kell fővágjál, mert ez most másút ez a magyar csapat. Nekem nagyon fájt, de csak nekem, hogy nem is akarok ebből más bele kavarni. Az rengeteget jelentett, és ezt nagyon kevesen tudják meg a könyvemben és a szerepel annyi, hogy háromszor voltam Európa válogatott, háromszor voltam világ válogatott. Na most olyan játékosok közé kerültem be, hogy az hihetetlen. Ez megint egy ilyen felejthetetlen dolog számomra. Mindegyik srác ismert a csapatokba, az is egy jó dolog volt, közvetlenek voltak, de az, hogy Európa szintű nagy válogatottakban meghívtak, az nagyon-nagyon pozitív dolog volt, és az nagyon komoly értékű.
3: Kedves hallgatóink, a Bajnokok rovatában a 85 éve született Mészöly Kálmárra emlékeztünk. A beszélgetés hosszabb változatát majd vasárnap 11 órától a Sport délelőttben hallgathatják meg. Köszöni a figyelmüket, Balogh Balázs!
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Pedig Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10 legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kardválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kérj egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy teszhozott előnye, bírja majd végig. Gyere, Egérke, gyere, kicsi lány. Egérszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: podcaston az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A mikrofonnál a műsorvezető Katona László. Az első órában a téma kézilabda, hiszen most már itt vannak Magyarországon, na meg a stúdióban is az Európa-bajnok U20-as kézilabda válogatott tagjai, ketten egészen pontosan, Balog Ádám, valamint Horváth Garaba Ádám. Szervusztok, sziasztok! Milyen itthon ismét, és milyen volt csak röviden, tömören számotokra az a kontinenstóra, amit meg tudtatok nyerni?
3: Akkor kezdem én, üdvözlök mindenkit, hát nyilvánvalóan azért felüldölés most már itthon lenni, feltöltődni és kezdeni lassan a szezont. Igazából egy hihetetlen élmény volt, még mindig azért dolgozó fele történteket, és hát fenomenális volt.
4: Nyilván nekem is fantasztikus élmény volt ez az egész Európa-bajnokság. Jó újra itthon lenni, feltölteni a családdal lenni kicsit. Próbálunk kipihenni magunkat a NB1-es szezonra, és várjuk a folytatásokat.
2: Július 8-tól 19-ig rendezték ezt az Európa-bajnokságot Romániában. Kolozsvárot sikerült az Európa-bajnoki aranyérmet megnyerni. Itt volt egy félmondat, hogy elkezdeni az idényt. Merném azt hinni, hogy azért inkább az előzőbe belecsúszott. Lehet azt mondani, hogy a 25-26-os, a 26-27-essel egy ilyen hidat képezve volt ez a kontinens torna?
3: Igen, pontosan így történt. Nem sok időnk maradt pihenni, ami maradt, azt kihasználtuk azért rendesen, hogy felkészüljünk erre az eseményre azért.
2: Mikor kezdtétek el egyáltalán a felkészülést?
4: 3 hetes felkészülésünk volt, nem is tudom, mikor kezdtük.
3: Én sem tudom, így hirtelen ennyiben.
2: Akkor júniusban volt.
3: Június
4: 10-én, azt hiszem.
2: Talán a bajnokság meg véget ért májusban? Tehát tényleg mennyi idő maradt egyáltalán regenerálódni? Vagy ilyenkorban ezt nem is muszáj 20 meg 18 évesen?
4: Maradt egy 2 hét pihenünk. Ott csináltuk az otthoni programot, de az is felfoghatjuk pihenésnek.
2: És ez elegendő?
3: Hát nyilvánvalóan szinten tartottunk, és hogy emellett azért úgy van kialakítva a program, hogy tudjunk pihenni, és hogy egy megfelelő állapotba kezdjük meg a felkészülést.
2: Hogy mentetek neki ennek az Európa-bajnokságnak, hogyha a szíveteket a kezetekre, nem, a kezeteket a szívetekre teszitek, akkor mi volt az elvárás?
4: Hát az első cél, úgymond megfogalmazva köztünk, a top 8 volt, hogy odáig érjünk el, és utána onnan már bármi lehet. És szerencsére jól alakult, mivel ott egy hatalmasat hajráztunk, lehet így mondani, és amit terveztünk, mind mentálisan, mind taktikailag, az mindent létre tudunk hozni.
3: Azért nyilván a csapat nagyra vágyó, és hogy egy kötelező dolognak tartottuk azt, hogy a top 8-ba bekerüljünk, és így nyilván nem titok, hogy közösen így összeültünk, és megfogalmaztuk a közös célokat, és azért mindenkinek a vágyai között volt az, hogy egy éremmel jöjjünk haza.
2: Mert én vasárnap rákérdeztem az egyik játékosnál, hogy mégis mi volt a cél, és elhitte volna bárki is a csapatból, hogy Európa-bajnok lesz bárki. Vármint a magyar válogatott, Fazekas Mátét hallják, hogy ő mégis mit mondott rögtön a lefolyás után az EB aranyat követően.
5: Én abszolút maximalista vagyok, és én úgy vagyok, hogy minden mérkőzésen úgy szeretnék kimenni a pályára, hogy nyerni szeretnék, de hogyha azt mondják, hogy elsők leszünk, akkor az biztosan nem hiszem. Még úgy is, hogy maximalista vagyok. De tényleg ez látszódott is mindenkinek, ez a gondolkodása a stábtól kezdve a játékosokon át. Olyan közösség alakult ki, ami pályán kívül is nagyon jó heteket töltöttünk el együtt, a stábbal együtt, és a pályán is úgy gondolom, hogy egymásért küzdöttünk.
2: Ennyire lehetett ezt érzékelni tényleg belül, hogy megvan az egység?
3: Nagyon-nagyon. A csapatra tudni kell, hogyha baj van, akkor nagyon-nagyon össze tudunk állni, és hogy azért a mag azért nagyon régóta együtt van, és nagyon szeretjük egymást, tényleg nincs egymás előtt a butéva, nagyon őszinték vagyunk egymással, és bárki fordulhat bárkihez, hogyha ha problémája van.
4: Igen, az szerintem a csapatnak a legnagyobb erőssége az, hogy a pályán kívül is nagyon jó barátok vagyunk, és egy nagyon összetartó közösség alakult ki így az évek során. És tényleg, hogy a Fazék is mondta, hogy nagyon tudunk egymásért küzdeni, és ha bármilyen baj van, tudunk egymásra számítani, és meg tudjuk oldani együtt a problémákat, szóval igen.
2: Azért itt, hogy mennyire egységes a csapat, van, aki Veszprém, Szeged, Neka, Tatabánya, Ferencváros, nem egy csapatból jöttök?
3: Hát igen, nem egy csapatból jövünk, de nagyon-nagyon szeretjük egymást, és hogy nyilván, hogyha szembe kerülünk egymással, megvan ez a baráti viszony, de a pályán játszunk, szóval, hogy
4: az egy órára elfelejtjük a barátságot.
3: Igen.
2: Itt a korosztály tekintve ugye van 18 éves, 19-20 esztendős, ez mekkora korkülönbség, így érződik-e mondjuk a pályán vagy sem, akár az ellenfeleket illetően vagy közöttetek is?
4: Szerintem egyáltalán nem érződik. Ez a 18-19-20 év, ez már nem akkora korkülönbség, ami érződik se fizikálisan, se játéktudásban, szóval szerintem nem.
3: Vicces, mert pont az Ekrámovisnak említettem meg ezt, mentünk valahová, még az Európa-bajnokság közepett, hogy 18 éves, én meg 20 éves vagyok, és hogy mennyire fura, mert abszolút nem érződik, abszolút nem, nincs így a fejünkben, és hogy nem realizáltuk ezt.
2: Ugye itt a csoportkörben azért nagyon magabiztosan mutattátok azt, hogy azt az F-jelű négyest meg lehet nyerni, a szlovéneket, a lengyeleket, valamint a cseheket is legyőztétek. Igazából itt nem is volt kérdés. Minden klappolt a csoportmérkőzések során?
3: Ahogy lehetett látni, nyertünk, szóval nyilván ennek szellemében klappolt, de úgy érzem, hogy lehetett volna azért simább, hogyha ha azokat a megbeszélt dolgokat, amiket megbeszéltünk, betartjuk, mert nyilván csúsznak be hibák, azokat betartjuk, akkor azért sokkal simább meg csak lehettek volna.
4: Én szerintem is bele kell melegedni úgymond ebbe az Európa-bajnokságba is, mert az első és mindig a legnehezebb, de azon már úgy túl van az ember, megérzi a közeket, átérzi, hogy hol is vagyunk valójában, utána már sokkal könnyebb betartani azokat a taktikai utasításokat, és jobb eredményt elérni. Valószínűleg, ha a lengyelekkel a döntőt játszik, vagy az utolsó mérkőzést, sokkal jobb eredményt születik.
2: A csehek ellen egy 34-29-es győzelem, a szlovének ellen 2 gólos siker, ez azért majd még visszatérő téma lehet, 28-26, illetve 4-jel vertétek 37-33-ra a lengyel válogatottat. Ilyenkor figyelgetitek a többi csoportot, az ellenfeleket, és ez az Európa-bajnokság, ez mennyire adott erre lehetőséget?
4: Én személy szerint nem figyeltem, nyilván mondták ott belül, hogy kikkel kerülhetünk együtt a középdöntők után, de számunkra úgymond tök mindegy volt, hogy kivel kerülünk össze, az volt a céljuk, hogy megverjük őket, és hogy győzelembe zárjuk.
3: Abszolút, én is ezt tudok csatlakozni. Nem nagyon foglalkozunk azzal, hogy más csoportokban mi zajlik. Nyilván, ha úgy van, szóvá tesszük, hogyha esetleg egy meglepetés történik, de hogy erre különb figyelmet nem fordítunk.
2: A középdöntőt elkezdtétek a svédek ellen, és egy tényleg demoralizáló vereség az, ami a nevetek mellé kerül, mert 40-24-re nyernek a svédek, igaz, címvédők voltak, tehát bár nem lehet összehasonlítani ugye itt utánpótlás szinten a 2 évvel ezelőtti csapatot a mostanihoz képest, de azt milyen megélni, hogy 16 góllal kikaptok?
3: Borzasztó volt, nagyon nagy tüskét hagyott bennünk a meccs után, ahogy lehet látni, tényleg nincs ennyi a két csapat között. Azért a svéd csapat egy mumus volt számunkra, ezt azért tudni kell. A 3 világverseny alatt az ifjúsági Európa-bajnokságon, az ifjúsági világbajnokságon, és most a junior Európa-bajnokságon mindháromszor megkaptuk őket, és az ifjúsági Európa-bajnokságon ott 2-szer kerültünk velük össze, és az első 2 világversenyen sajnos sikertelenek voltunk velük szemben, és talán így kicsit így mentálisan is frusztrált minket ez az egész történet.
4: Őszintén szerintem nem hittük el, hogy megverhetjük őket, és ez változott meg a Európa döntőre, és próbáltunk változtatni a dolgokon, hogy mi ezt meg tudjuk csinálni, jobbak vagyunk náluk, és úgymond vissza akartunk nekik vágni, mert azért elég nagy mély nyomot hagyott bennünk, hogy ennyivel megvertek minket.
2: A kapitány úr Sótonyi László ilyenkor mit mondott nektek így a mérkőzést követően?
3: Hát nyilvánvalóan nem mentünk bele annyira ebbe a meccsbe, mert hát ez egy nagyon fájósabb volt akkor is. El kell felejteni, van még egy meccs, van még esélyünk tovább jutni, arra kell koncentrálni, és utána pedig, hogyha ha tovább jutottunk, és netán összekerülnénk velünk még egyszer a svédekkel, akkor leszűrni a tanulságokat.
2: Szavak milyenek voltak, amiket kaptatok? Ilyenkor ő hát mutatja azt, hogy itt ez nem tetszett számára annyira?
4: Annyira végül is nem mutatja, elmondja, hogy mik voltak a hibák, min kell változtatni, de így mond inkább szakmai szemben mondja, nem mentálisan, hanem hogy mik voltak a hibák, miket nem tartottunk be, és hogy min kellett volna változtatni, hogy megnyerjük a meccset.
2: Tehát akkor nem ordibált veletek?
4: Nem, sose.
2: Ő azért egy jó gazda, ilyen szellemű kapitány, tehát hogy nagyon odafigyel a többiekre is, mindenkire is.
4: Igen, és szerintem ez nagyon sokat jelent nekünk, hogy úgymond érzük a bizalmat, nyugodtan beszél velünk, nincs az a plusz stressz, hogy még úgymond neki is meg kell felelni, ha hanem csak tudunk magunkra koncentrálni, tudunk egymásra, a csapatra, és ez is szerintem a, úgymond a kulcsa a sikerünknek.
2: A junior korosztállyal neki van egy VB ezüstje 2023-ról, és hát nagyon vissza kell menni az időben az Európa bajnokságokat tekintve, mert van egy EB bronz 1998-ból, de hát összességében azért sok minden nem nagyon termett eddig a magyaroknak. 2006-ban, vagy 2004-ben, bocsánat, egy negyedik hely, illetve 2022-ben ötödik a válogatott, de például a két évvel ezelőtti kontinens tornán 12. lett a magyar csapat. Azért ez egy nagy ugrás, persze kicserélődött a keret, hogy a 12-ből utána az első helyre ugorjon egy nemzeti csapat. Mi az, amiben ti ennyire különlegesek vagytok szerintetek?
3: Szerintem nem lehet azért párhuzamot vonni korosztályok között. Talán az összeállása, hogy mi, most nyilván a mi nevünkben tudunk beszélni a mi csapatunkról, nem voltunk benne az előző korosztályoknak a csapatában, nem voltunk benne ebben az egységben. Milyen nagyon összeszokott brigád vagyok, nagyon szeretjük egymást, talán ez az egyik kulcsfegyverünk.
2: Csak azért, mert mondjuk lehet a 98-as csapatnak a tagja volt egy Nagy László, ebből lehet következtetni, hogy akkor mi vár rátok a jövőt illetően?
4: Reméljük, hogy minél többen eljutunk a felnőtt válogatottságig, és hogy a kapitány mindenki többen kell behívulni majd később.
2: Ez lehet a cél leginkább, gondolom, mindenki számára.
3: Így van, így van. Mindenki szeretne fejlődni, és hát minél szebb sikereket elérni.
2: Majd egy kicsit később arról, hogy lehet megadatik nektek a lehetőség a Ferencvárosban, úgy Isten igazából, hogy megmutassátok magatokat, de vissza erre az Európa-bajnokságra. Egy 16 gólos vereség után egy kiki mérkőzés, ugye, azért a románok ellen, bár azért számítani lehetett, hogy ott a házigazdákat könnyedén vagy leginkább megveritek, de milyen volt a hangulat leginkább ezen a Európa-bajnokságon, főleg a házigazda ellen?
4: Hát szerintem egy román-magyar meccs mindig több egymásnél, és ez úgymond plusz motivációt adott nekünk, hogy megverjük őket. A hangulat jó volt, azt hittük, hogy több ember jön ki őszintén, hogy több román ki fog jönni a meccsre, de így is jó hangulatot csináltak a magyar szurkolók.
2: Az mit jelent, hogy mennyien voltak körülbelül egy ilyen mérkőzésen?
3: Hát nem tudom, azért a lelátónak az egyik fele megtelt, azért elég rendesen, de azért ki szeretném emelni, hogy nagyon szépen köszönjük a román embereknek, akik jöttek hozzánk szurkolni utána a román meccs után, mert több helyi lakos is kijött szurkolni hozzánk a svéd meccsen is.
2: Atrocitás nem ért benneteket?
3: Nem, abszolút nem. Semmiféle ilyen ellentét nem volt a román vagy a magyar csapat között, úgyhogy semmi.
4: Jó volt is találkozni az ottani magyar emberekkel, beszélgetni velük. Bármikor kimentünk az utcára, mindig megtaláltak minket. Jókat beszélgettek velünk, kérdezősködtek, és ahogy beszélgettünk, egyre többen jöttek ki a meccseinkre.
2: Majd aztán folytathattátok a negyed döntőben, mégpedig a németek ellen. A német válogatott se feltétlenül botlott ezen az Európa-bajnokságon. Két gólos győzelem 27-25. Ez számotokra mennyire volt meglepetés? Én annyit mernék mondani, hogy idehaza az a svédek elleni nagy kudarc, az a 16 gólos vereség, utoljára fogom ezt már így mondani, ott azért már lehet, hogy egy kicsit lehet elengedte a gyeplőt mindenki Magyarországon, de ti bennetek mennyire volt az, hogy na most jön egy német válogatott?
3: Hát számunkra azért a német válogatott egy különleges csapás volt, vagy különleges mérkőzés volt, mivel legutóbb a világbajnokságon ugyanebben a helyzetben találtuk magunkat, hogy a top 4-ért küzdünk meg velük. Sajnos ott az utolsó másodpercben kaptunk ki egy góllal, és hát remansot szerettünk volna venni ezen.
4: Meg októberben játszottunk mi velük edzőmeccset, ott minket az első meccsen nagyon megvertek, és a második meccsen már nagyon közel álltunk egymáshoz, végül a végeredmény döntetlen lett, és tudtuk, hogy hasonló csapatunk van, de mégis valahogy pluszt akartunk belerakni ebbe az egészbe, és úgymond összejött minden dolog, amit terveztünk.
2: Egy kicsit tegyük tisztába azért, mert itt a svédek, a németek, Szlovénia ellen, majd aztán még korábban Lengyelország és Csehország is volt ellenfél, a románok is. Az itt lévő juniorkorú játékosok mennyire erőteljesen tagjai a csapatuk felnőtt csapatának? Tehát, hogy mennyire meghatározó tagjai, avagy még azért beépülő státuszban vagy stádiumban vannak a játékosok?
3: Mármint a németeknél, meg a svédek.
2: És mindenhol az egész Európa-bajnoki mezőn tekintve.
4: Nyilván vannak nagy nevek, akikről tudjuk, hogy meghatározó játékosok a felnőtt csapatban, de hogy a nem annyira meghatározó játékosok mennyire a tagja a felnőtt csapatnak, azt én személy szerint nem tudom.
3: És nyilván itt a szlovénoknál így pár beszélgetés után azért nyilván az Anzic azért azt mindenki ismeri, meg a beállójukkal is utána kiderült, hogy a Magdeburg kötelékében játszik. nyilván a Kielnél van az irányítója a németeknek. A svédekről annyira nem tudjuk ezeket, de hogy ott is tudjuk, hogy azért magas szinten játszanak.
2: Na, mert itt a feltérképezés leginkább az, hogy történik. Ti mit kaptok készhez? Mi az, amit videózás formájában, ha van ilyen, akkor az miről szól?
4: Hát mi nem a személy szerint videózunk ki a játékosokat, hanem az egész csapatjátékukat, hogy mit játszanak, mit kell ellenük csinálni, megtervezzük a mentális taktikát, meg a rendes taktikát is, és ezáltal megkapunk egy képet, hogy mit kell csinálnunk ellenünk, mik a feladataink személy szerint a játékosoknak, és ezt próbáljuk úgymond betartani, és ha ez sikerül mindenkinek betartani, amit a kapitányunk mond, akkor ez az eredmény látszik, amit elértünk.
3: Azért kapuskos poszton ez kicsit más. Nyilván vannak itt egyénekre lebontva dolgok, hogy a kulcsjátékosokra hogyan készüljünk, mik az a kedvenc lövés, amit szeret, miből mit szeret lőni, de olyan, hogy ki milyen ligában játszik, ez egyáltalán nem fontos.
2: Aztán ugye az elődöntőben visszatérő vendégként a szlovének ellen egy 34-24-es siker, így sikerült aztán a fináléba kerülni, de hogy ez a 7 gólos győzelem az azért erőteljesebb, mint mondjuk a svédeknek a 3 gólos győzelme a dánok ellen 38-35, és mikor éreztétek azt, hogy már jutalomjáték az Európa-bajnokság, ami éppen zajlik? Vagy nőtt már a teher azzal, hogy éppen ez már az elődöntő, és még ez is megvan?
3: Tulajdonképpen nem éltük meg szerintem teherként egyáltalán. Nem is mondanám azt, hogy örömjáték, mert nyilván mindenki győzni szeretett volna, de nem éreztem abszolút a csapaton, hogy bármiféle, nem is tudom, izgulás lenne bennünk, vagy teher.
4: Az lett elmondva, hogy ez is csak egy meccs, ugyanúgy kell felfogni, mint az összes többi mérkőzést. Játszunk, csináljuk a dolgunkat, és élvezzük az egészet. Minden meccset ezt hangzott el az öltözőben, hogy élvezzük, hogy itt vagyunk az Európa-bajnokságon, ez nem minden nap adatik meg nekünk, és hogy élvezzük ezt az egész két hetet, és ne úgy éljük meg ezt a világversenyt, mint egy teher.
2: A fáradtság az mikor jelent meg leginkább ezen az EB-n? Ha egyáltalán volt erre példa?
3: Nyilván azért 11 nap alatt 8 meccs azért az nagyon megterhelő. Talán így a csoportkörök után lehetett érezni először azt, hogy oké, most egy kis pihenés kell, de a stáb abszolút jól menedzselte, jól fel volt építve, és ezt nagyon ki szeretnénk hangsúlyozni, hogy tényleg nagyon odafigyeltek ránk.
4: Meg voltak a pihenőnapok, nem edzettünk, csak kondiedzéseink voltak, és ez is szerintem fontos volt, hogy nem voltunk túlterhelve pihenőnapunkon, és hanem tényleg az a pihenőnap azért volt, hogy pihenjünk, regenerálódjunk, gyurassunk, normatekezzünk mindent, amit lehetett, és medencézések voltak, és úgymond élveztük azt a pihenőnapot, és fel tudtunk tölteni mentálisan, meg fizikálisan is.
2: A körülmények milyenek voltak?
4: Perfekt.
3: Tényleg, itt szó nem lehet rá.
2: Hát a csarnok is, az öltözők is, ellátás, minden rendben volt.
4: Ott is kiváló volt a kaja, a szobák, a wellness, minden adott volt, hogy jó teljesítményt tudjunk adni.
2: Azért itt közel van ugye Magyarországhoz Románia, volt lelki segély olyan szempontból, hogy hozzátartozók, barátnők, bárki kint volt és segített titeket ez alatt a két hét alatt?
4: Nagyon sok szurkoló kijött, nagyon sok szülő volt kint, személy szerint anyukámék is kint voltak az egész két hét alatt, szóval ez egy ilyen plusz motiváció volt, hogy ennyien kint vannak, szurkolnak nekünk, és ezt se teherként fogtuk fel, hanem hogy még jobban örömet okozzunk nekik is.
3: Abszolút, tényleg szinte majdnem mindenkinek a hozzátartozója kijött, és bíztattak minket, és ez abszolút nem terként éltük meg. Azért ez már hozzászó voltunk szokva, hogy kilátogatnak a családtagok a meccsekre, az meg egy pluszt adott inkább, hogy esetleg több néző is kijött.
2: Ilyenkor Sótonyi László, illetve a menedzsment azért engedékeny, tehát oda engedtiteket a szülőkhöz, hozzátartozókhoz, ti igénylitek-e egyáltalán?
3: Szerintem azért fontos, és igen, abszolút engedték, nagyon rugalmasak voltak ezzel. Szerintem azért egy feltöltődést tud adni, illetve egy biztonságot, amikor ott vannak a családtagok, és azért ez egy jó bizalompont.
4: Meg volt engedve nyilván, hogy oda menjünk hozzájuk, beszélgettünk, bármikor tudtunk velük találkozni, amikor szerettünk volna, szóval nem volt semmilyen megtiltva így a család terén, hogy ne találkozzunk velük.
2: És aztán jött a döntő a svédek ellen, de nem tudom, hogy ebbe belemenjünk-e, hanem majd csak a hírek után akarom, hogy erről igazán beszélgessünk. Úgyhogy maradva még a tudatnál, hogy majd döntőt játszhattok, mégis mentálisan hogy lehet ilyenkor erre felkészülni? Van-e valami bevett praktika a ti esetetekben, hogy mondjuk életetek egyik, hanem a legfontosabb mérkőzése következik?
4: Ugye pont a meccs előtt volt egy pihenőnapunk, ott úgymond ment a hülyeskedés, medencéztünk, ott volt egy ilyen vízitorna, azt így nagyon sokszor megcsináltuk a meccsek előtt, ez a hagyomány lett úgymond a csapaton belül. Megvolt, utána elmentünk egyet vacsorázni, az egész csapattal átbeszéltük a dolgokat, úgymond nyugodt körülmények között készültünk a mérkőzésre.
3: Abszolút. Hát ilyenkor próbálok nem rá gondolni, mert egyszerűen így nem is tudom, extázisba kerülök, és ott szeretnék már lenni, és ha ez este eszembe jut, akkor biztos, hogy nem fog tudni aludni. Úgyhogy próbáltam ezt a gondolatot minél hamarabb elhesegetni, és a megfelelő időben előhúzni a meccs előtt.
2: Filmnézés, egyéb sportolási lehetőség, mi az, amivel elültitek az időt?
3: Hát az apró botondal a szobatársammal, hát szinte azért az egész Európa bajnokságon filmeket néztünk, háborús filmeket, Jurassic World, Park, aztán így igazából ezzel töltöttük az időt, hogy kicsit így kikapcsolódjunk.
4: Hát én levittem a konzolt, az el lehet lenni azért sok ideig. Azért egy híres szoba voltunk, nagyon sokan jöttünk játszani, hülyéskedtünk, szóval nagyon gyorsan telt ez a két hét.
2: Kézilabdás játékkal játszottatok? Az nem olyan jó, ezt én is tudom.
4: Nem csináltak valami jót.
2: De amikor megvolt az a tudat, hogy tényleg a döntőbe kerültök, akkor a magyarok mennyivel, vagy mekkora létszámmal voltak ott a fináléban Kolozsvárot?
4: Nagyon sokan jöttek le, láttuk már a kommentekből, hogy írogatják, hogy jönni fognak le, és örültünk is neki, hogy ennyien ki fognak jönni a meccsre, és nagyon jó hangulatot csináltak.
3: Egyszerűen, amit oda tettek nekünk a pálya mellé, mint hogyha mögöttünk lettek volna mindig a pályán, és egy plusz egy fővel kint lettünk volna, olyan atmoszférát teremtettek, hogy szinte otthon éreztük magunkat. Abszolút nem volt a her, sőt, igazából ő motiváló volt szerintem az, hogy ennyien kijöttek a meccsekre.
2: De miután ugyanaz az ellenfél, mi az a plusz, amit hozzá lehet tenni még taktikailag, vagy hát mentálisan most már arról volt szó, ugyanazt meg kell nézni, vagy még plusz két mérkőzés be lehet tenni, vagy hármat elődöntő, illetve az ő esetükben is a negyed döntő?
4: Szerintem ami sokat segített az, hogy a saját meccsünket videóztuk ki, hogy mennyi hibát követtünk el, és úgymond nem ők vertek meg minket, hanem inkább mi vertük meg nagyon durván magunkat, és azt a rengeteg hibát, eladott labdákat, technikai hibákat, azokat mind tudtuk kivitelezni, hogy ne legyen annyi, és szerintem ez volt az a plusz dolog, amit mivel meg tudtuk nyerni a mérkőzést.
2: Ádám, egy picit itt konkretizáljuk, tehát mondjuk mire kellett neked speciál figyelned?
4: Az egy-egyekre, hogy például a balátlövőjük mindig átemel nagyon sokszor, illetve, és ezekre jobban tudtunk odafigyelni a védekezésben is, meg megnyitottuk a védekezést a második meccsen, ami nagyon sokat segített, mert a skandináv kézilabda nem szereti nagyon a nyitott védekezést.
3: Abszolút tudok elcsatlakozni. Nyilván a kapusposzton is kicsit, hogy mondjam, fegyelmezetlenek voltunk, meg nem azok történtek elsősorban, amiket néztünk. Nyilván voltak olyanok is, amiket néztünk, és sajnálatos módon gól lett. És a második meccsre meg ezekre különösebben odafigyeltünk, volt már utána a svédekből plusz anyagunk is, és tulajdonképp szerintem ez volt az. Meg egy döntőnek igazából bármi lett a végkimenetel, és úgy mentünk oda, hogy ez a mi esténk, ez a mi napunk.
2: A döntőről egy kicsit később majd, nem lövöm le a poén, de nyert a magyar válogatott, hiszen Európa bajnok, az U20-as vagy junior férfi kézilabda válogatott két tagja itt a stúdióban, Balog Ádám, valamint Horváth Garaba Ádám. Még korábban arról beszéltünk, hogy hogyan sikerült eljutni a döntőig ennek a magyar csapatnak. Egy vereség volt már a svédek ellen, de aztán jött a finálé, ahol a svédek ellen kellett ismét pályára lépni. Erről már beszéltünk, hogy mégis milyen módon sikerült őket feltérképezni, majd jött a találkozó, maga minden. Nem volt félelem bennetek?
3: Nem, abszolút nem. Azt az ilyen mentális nyomást, amit elmondtam, hogy mumusnak tartottuk őket, vagy hogy nem hittük el, hogy meg tudjuk őket verni, abszolút nem vallott a csapatra, szóval beszélgettünk már a mérkőzés előtt is, és mindenki azt mondta, hogy megverjük őket, biztos, hogy győzni fogunk, mindenki érezte ezt, úgyhogy abszolút elhittük.
4: Abszolút semmi izgalom nem volt bennünk, vagy félsz, hogy mit ki fogunk kapni. Nagyon magabiztosan álltunk ki a pályára, és szerintem ez is volt a gyümölcs kulcsa, hogy a siker kulcsa, hogy meg tudtuk őket várni.
2: 28-28 a rendes játékidőben, ha jól mondom, és akkor aztán a hosszabbítás után 34-32. Mi dönt a hosszabbítás után már egy ilyen Európa-bajnoki döntőben?
3: Hát azért a csapatnak van ebbe tapasztalata, hogy rájátszás játszik, úgymond, vagy hogy plusz időtartalmat. A ifjúsági Európa-bajnokságon a harmadik helyért Izlanddal hát verekedtünk meg az éremért, és itt

0: De adni kell nekik rendesen, igen.
1: Kellett? Itt ez egy fizikális mérkőzés volt? Nem szabad így fogalmazni, mondjuk azt, hogy a test domináns találkozó volt? Na megint egy idegen kifejezés, a domináns.
0: Igen, nagyon nagy küzdés volt belül a falba, és nagyon sokat harcoltunk a beállóval, mivel nagy testűek, gyorsak, ügyesek, magasak, erősek, és azért ez, fizikálisan azért ez egy nagy terhelés.
2: Abszolút, abszolút. Én nyilván annyira nem találkozok ezzel, de hátul is lehetett azért látni, hogy nagyon fizikális a mérkőzés, illetve fel is voltunk erre készülve, hogy ne hagyjuk őket élni, minden egyes gólérszem megyenek meg.
1: Mans Fredriksson 9-szer talált be, úgyhogy ő azért egy párszor átjárta te eszeden.
2: Sajnos át. Az irányító, ez tényleg egy ügyes irányító. Azért azt nem lehetett hagyni, hogy nem lehet azt, hogy ne érvényesüljenek, viszont próbáltuk azt, hogy minél kevesebbet tudjanak.
1: Gazsó Péter meg 14 gólt lőtt magyar oldalon, úgyhogy volt kiemelkedő játékosa a magyar csapatnak, meg aztán, ami a álomcsapatot illeti, Eklamovics Márkó is bekerült, mint legjobb irányító, illetve a legjobb védőnek Mészáros Mátét választották meg. Na, de hát itt a fradisok összekerülnek, Máté mint legjobb védő, de mit szól mindehhez, az egészhez Horváth Garaba Ádám?
0: Én nagyon büszke vagyok a srácokra, hogy így bekerültek az All-Star teambe, mint a Mészáros Mátének a védőtársamnak, azért mi ott kemény melót leműveltünk, a Márkónak is nagyon jól irányította az egész támadást, az egész világversenyen, szóval büszkék vagyunk rá, a Gazsó Peti előtt meg le a kalappal, hogy egy döntőbe 14 gólt lőni, azért ez nem kis teljesítmény.
2: Abszolút, abszolút. A Máté régebben is egy nagyon jó védőnek számított, ezért nagyon sok időt játszottunk együtt, mert nagyon sok éveket. És itt így az évek folyamán nagyon, nagyon nagy erőssége lett, hogy a védelemben egy kulcs szerepet tud hozni minden egyes alkalommal, és egy nagyon stabil teljesítményt tud hozni. A Márkó nagyon tényleg le a kalappal előtte, az egész Európa-bajnokságon nagyon domináns volt. Nyilván nem lehet azért mindig 100%-osnak lenni, de kifejezetten jól játszott. A Gazsó, hát egyszerűen meg fenomenális volt tényleg. Kicsit úgy éreztem, azért tartogat a végére, azért tartogat, de viccet félretéve nagyon ügyes volt, és hát igazából ez az ő napja volt.
1: Érdekes, mert hogy Márkó a torna legjobb csapatába bekerült 18 évesen, és azért itt Ádám, te is 18 esztendősen, lesz még akkor lehetőségetek még egy EB-n, vagy hogy van itt most a korosztály?
0: Igen, lesz, jövőre lesz még egy világbajnokságunk.
1: Az
0: lesz,
1: EB már nem.
0: EB nem, ez volt az utolsó Európa-bajnokságunk. Jövőre úgymond még egyszer összejön a csapat, összeállunk egy utolsó világversenyre, és azzal véget érnek a utánpótlás éveink a válogatottba.
1: De Ádám a kapuban már nem lehet ott, vagy még mindig?
2: De, én mindig ott lehetek.
1: Jó, tehát akkor egy kicsi spéttel, meg egy kicsi ráhagyással még lehet. De akkor már 21 leszel, vagy?
2: Igen.
1: Akkor itt
0: ez a 2006-2007, ez egy korosztály, ez még egész utánpótlás válogatottjánk során mi együtt mentünk végig.
1: Akkor ebben még lesz egy világbajnokság. De azért vissza ehhez az EB döntőhöz, nagy siker, és talán a korosztályotoknak ez a megkoronázása? Vagy van, hát van még feljebb, mert jövőre?
2: Hát nyilván van még feljebb. Szeretnénk azért a földön maradni, szóval, hogy mind ez volt az első dolog, amit igazából egymás között is beszéltünk, hogy nem elszállni magunktól, dolgozni tovább, hogy minél nagyobb és szebb sikereket érjünk el, és hogy ne az legyen, hogy a nagyképű magyarok már megnyertek egy Európa-bajnokságot.
1: Ott az Európa-bajnoki aranyérem előttetek, róla, ha tudtok egy kicsit mondani bármit is, hogy a hallgatóknak írjátok, fessétek le azt, hogy mi van azon az aranyérmem.
0: Szerintem csodálatos ránézni, és szerintem egy nagyon szép helyet fog elfoglalni a szobámba, mert erre az éremre ránézek, eszembe jut az összes emlék, amit így közösen átéltünk, és szerintem fantasztikus volt ez a két hét, és ezzel az aranyéremmel ez meg még megkoronázta az egészet.
1: Kiábrándító viszont a tálca, amit kaptatok, de hát persze szép és minden, de nem egy világbajnoki trófea, amit a futballisták kaptak szintén ugyanazon a napon.
2: Hát most azért nyilván ezt nem szeretnénk itt bírálni. Amikor örültünk, és édesapám megfogta a tányért, akkor kicsit aranyszínű lett a keze, de hát most nyilván nem várjuk el, hogy valódi arany legyen.
1: Még annyit, hogy azért ez a válogatott, illetve persze jövőre még együtt maradhattok. Itt az EB döntőt követően mekkora volt az öröm, és itt gondolok arra, hogy azt inkább még Romániában, vagy már idehaza tettétek meg az örömködés, vagy még tart?
2: Hát abszolút, nagyon nagy öröm volt, nagyon boldogak voltunk, de így a meccs végén ezt szerintem lehetett látni, egyből rohantunk ki a

0: szurkolókhoz, a szülőkhöz fenomenális érzés volt, főleg azzal, amit oda teremtettek. Hát az öröm igazából, próbáltuk szolidan megünnepelni ezt, nyilvánvalóan azért a magyar címeres ezt viseljük Magyarországot, úgyhogy ennek a tudatában viselkedtünk.
1: Vasárnap estét még ott töltöttük Kolozsváron, ott összeült a csapat újra, nyilván ünnepeltünk, átbeszéltük a dolgokat, jól éreztük magunkat, de ezt hétfő reggelre már lezártuk, és indultunk haza mindenki, ahol lakik.
2: Aznap volt egy labdarúgó VB döntő. Láttátok, néztétek?
1: Én személy szerint nem néztem, nem volt időnk rá, úgymond későn értünk a hotelba vissza, még ugye a ünnepség miatt, és vacsoráztunk, és azáltal nem tudtuk nézni, nem volt időnk rá, későn értünk vissza a hotelba.
2: Ez arra érdekes, mert Garaba Imre mégiscsak rokoni szállal fűződik hozzád, a labdarúgók, vagy a labdarúgásért odalévők ismerhetik, hogy mégiscsak 82-szeres válogatott labdarúgó, de akkor rád nem hatott annyira a futball.
1: Nem hatott rám annyira a futball, igen, annyira nem vagyok tehetséges benne. Amikor nyilván néztük a mérkőzéseket esténként, ott együtt összeültünk, néztük, szurkoltunk, de ennyi, sajnos a világbajnoki döntőt nem tudtuk nézni.
0: Tényleg azért bántott minket, hogy lemaradtunk róla, de nyilván így azért elfogadható, hogy nem láttuk. Ezért örültünk, hogy azért az emiatt nem láttuk a világbajnokságot. Picit talán a végébe épp, hogy bele tudtunk csípni. Azért nem nagyon kötött le minket, láttuk az eredményt, úgyhogy így. Igazából ez az a lényeg.
2: Az utolsó ilyen focis analógiait, hogy de azért a VB meccseket néztétek együtt, ez össze tudta hozni a csapatot?
1: Együtt szurkoltunk, igen. Mindig megnéztük, melyik szobában megy a meccs, magyar közvetítéssel néztük, átraktuk laptopról, és akkor úgy néztük együtt többen, ott voltunk a szobában, és szurkoltunk.
0: Abszolút. Ugye én vittem laptopot, és ugye kint nem nagyon volt magyar kommentátor, ezért az én laptopomról néztük, rácsatlakoztattuk a tévére, és a szobába ment, úgyhogy szurkoltunk azért a Portugáliának nagyon-nagyon erősen, mert azért sokan közülünk azért...
1: Cristiano fanok vagyunk.
0: Igen. Igen. Úgyhogy addig nagyon erősen követtük, utána meg már így egyre kevésbé.
2: Tökéletes volt az a vasárnap számotokra, mert Messi is elvesztette Argentinával a VB döntőt, hát jó, Ronaldónak egy kicsit korábban véget ért. Nektek pedig egy új kezdet kezdődik, tehát egy új fejezet kezdődik az életetek, hogy a Ferencváros játékosai vagytok, és a Fradinál hír volt az, hogy azért egy kicsit megnyírbálják mind a pénzügyi keretet, meg úgy alapjába éve a játékos keretet. Szóval akkor nektek a 26-27-es idényben megadatik a lehetőség, hogy igazán megmutassátok magatokat?
0: Igen, azért nagyon nagy lehetőség számunkra, azért nyilván itt így több feladat fog ránk hárulni, nagyobb teher, de nyilván ezt nem így kell megélni, a feladatokat el kell végezni, és hogyha ez mind jól fog sikerülni, akkor szerintem egy szép eredmény fogunk elérni.
1: Igen, próbáljuk kihozni belőlünk a magunkból a maximumot, és azért küzdeni, hogy egy jó eredményt érjünk el NB1-es mezőnybe.
2: Ugye itt azért a ti esetetekben mennyire lehet arról beszélni, hogy bedobnak titeket a hideg vízbe, tehát hogy így a mély vízbe valójában?
0: Hát nyilván azért szerintem most így a kapus poszton így azért erre van esély, van reláció szerintem. Nem tudom. Remélhetően minél több szerepet fog kapni.
1: Én is remélem, hogy minél több szerepet tudok kapni, meg tudom mutatni, hogy mit tudok. És azért sok játékos elment, jöttek új játékosok, fiatalok, kicsit őszintén gyengült a csapatunk, de megpróbáljunk minél jobban oda tenni magunkat, és egy jó összeszokott csapattal kiállni a NB1-es kezdetére.
2: Szegeden már elkezdődtek azt hiszem az edzések, nektek épp hogy véget ért ez az Európa-bajnokság, jelentkezni kell már a Népligetben?
0: Nem, még csak jövő héten fogjuk elkezdeni a úgymond az alapozást, addig van egy hét pihenünk, próbálunk regenerálódni.
1: Egy hetet kihasználjuk, találkozunk egymással, pihenünk, és próbálunk 100%-osan visszatérni Fradira.
2: Talán az is egy plusz hír, hogy Lékai Máté marad a Fradi kötelékében. Ő már mennyire tud nektek tényleg egy ilyen apai szerepet mutatni a kézilabda pálya környékén, mert rangidős, és azért még lehet azért ebben az idényben, a következő idényben ő még úgy fog pályára lépni, hogy ontja a gólokat vagy a gólpasszokat adja.
1: Nagyon sokat tud személy szerint adni nekünk, egy hatalmas játékos Magyarországon, hanem a legnagyobb, és nagyon sokat tudunk tőle tanulni, beszélgetünk, segít mindenbe, nagyon normális velünk, és próbál maximális támogatást adni nekünk, hogy minél jobb játékosok legyünk.
0: Abszolút, abszolút. Mátét nagyon szeretjük azért a csapatban, meg azért tényleg egy vezéregyéniség, sokat lehet tőle tanulni, még a kapusposzton is. Amikor először felkerültem, akkor volt pár olyan lövés, ami meglepett, hogy tényleg lehet ilyet. Úgyhogy abszolút, illetve sok azért rutinos játékos maradt a csapatunkban, úgyhogy szerintem ezt a fiatalos kézilabdát a rutinnal jól fogjuk tudni ötvözni.
2: Lehet nem kellemes a téma, de amikor volt az a összeült kis csoport, amikor elmondták nektek, hogy mi várható a jövőt illetően, akkor min volt a fő hangsúly leginkább, ha szabad erről beszélni?
0: Hát őszintén azért ez egy nehéz téma. Próbáltunk igazából leszűrni a tanulságokat, hogy mik várnak minket a jövőre, és igazából ebből építkezni, de ez nem kifejezetten rajtunk ott itt a hangsúly.
1: Elmondták, hogy mi várható a jövőben, ezt annyira nem szeretném kifejteni, hogy mi volt, az mégis egy belsős beszélgetés volt, de elmondták, hogy mik várhatók a jövő évi szezonban, mint anyagilag, mint csapat szempontjából, játékosok szempontjából, és ezt mindenki leszűrte magában, és így tudták meghozni a végső döntést a játékosok.
2: Még akkor nem volt meg úgymond az első edzés, de ti mit gondoltok, hogy milyen lehetőségetek lesz a bajnokságban? Az alsó harmadban maradni, a középmezőnyben, talán a bronzéremért menni?
1: Szerintem egy erős középmezőnyt megcélozhatunk magunknak.
0: Szerintem meg ez meg tőlünk függ, hogy áll össze a, úgymond a két brigád, itt így nagyon erősen fogalmazza, hogy a fiatalok, illetve a rutinosabb játékosok hogy fognak összeállni egy csapatként, és hogy milyen kézilabdát tudunk játszani majd a jövőben.
2: Picit azért a csapattársakról is, mármint a válogatott csapattársakról is, hogy számukra is megnyílnak a lehetőségek azzal, hogy egy kicsit átalakul a kézilabda, mondjuk azt, hogy financiális lehetőségei, azáltal, hogy lehet, hogy bizonyos külföldi játékosoknak megköszönik a munkáját, ezáltal a fiataloknak meg megadatik a lehetőség, hogy a felnőtt csapatban is játszanak, mert azért az elmúlt 10-15 évben nem ti, de a fiatalok itták meg ennek a levét.
1: Szerintem nagyon sok fiatal játékosnak most ez egy hatalmas lehetőség, hogy úgymond több játék lehetőséget fognak kapni az NB1-es mezőnybe, és tudnak fejlődni, tudnak fontos szituációkban a pályán lenni, és ez egy hatalmas lehetőség számunkra, hogy ezt mi itt lehetünk, és hogy ha ezt jól meglépjük, ügyesek vagyunk, akkor még magasabb szintekre el tudunk jutni.
0: Abszolút. Szerintem kinyílnak a kapuk most nagyon sok játékos előtt, nem úgymond feltétlenül a válogatott játékosok előtt, nyilván előttük is, de hogy más játékosok előtt, esetleg más kluboknál az utánpótlás korosztályokból feltölteni úgymond a felnőtt keretet, és hogy ezekkel meg szerintem minden játékos szeretne majd élni.
2: És ha már Fradi és utánpótlás, ti is tagjai vagytok, voltatok, Imre Bence azért az egyik legfényesebb része az elmúlt években, tehát azt a karrierutat szeretnétek bejárni, mert persze szép és jó a Fradiban örökké kézilabdázni, de hogy vannak azért merészebb álmaitok?
0: Nyilvánvaló azért a Bence nagyon szép karrier futott be, kijárta a ranglétrát, de szerintem mindenkinek a saját útját kell követni, és a saját útját kitaposnia.
1: Igen, szerintem is mindenkinek úgymond az a vágy, hogy a legmagasabb szinten kézilabdázon, és ezért dolgozunk minden nap, hogy egyszer mi is játszhassunk egy BL mérkőzést.
2: Mondjuk Bence elment a Veszprémbe, tehát egy kicsit, hát majd furcsa szemmel kell nézni egy-két ferencvárosi szurkolónak, ha megjelenik éppen a Népligeti csarnokban. Zárásként mit tudnátok mondani mondjuk akár az elkövetkező időszakra, mi az, ami vár rátok, mi az, amiben hisztek, esetleg felnőtt válogatottság?
0: Hát nyilván szerintem azért a felnőtt válogatottság azért az még messze van nekünk, azért úgymond fiatalok vagyunk, de nyilván az a cél, hogy minél hamarabb oda tudjunk kerülni. Nyilván szerintem mindannyian nevében elmondhatom azt, hogy nagyon sokat szeretnénk fejlődni, rutint szerezni, illetve minél magasabb korosztályban folytatni a kézilabdát.
1: Igen, minden igazat, amit a Ádi elmondott, minél jobbak szeretnénk lenni. Én is oda szeretnék kerülni a felnőtt válogatotthoz, de szerintem ezt mindenki elmondhatja magáról egyszer, ott kézilabdázhasson, hiszen ez a legnagyobb elismerés az adott sportágban, hogy a válogatottban játszhatsz, és a klub szinten meg fejlődjünk, és minél többet tegyünk meg, úgymond saját magunkért is.
2: tartsátok meg jó szokásotokat, hogyha esetleg felnőtt válogatott tagok lesznek, akkor is jöttök a Nemzeti Sportrádióba. Horváth Garaba Ádám és Balog Ádám volt itt a vendég a körkapcsolásban, az U20-as kézilabda válogatott Európa-bajnok két tagja. Ezt a beszélgetést a kedves hallgatók nyugodt szívvel majd meghallgathatják a Spotify oldalunkon. Uraim, még egyszer köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen.
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gyere Korsubert, gyere, meg lehet, kellene még egy nagy hajrá. Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus. De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubert.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

0: szenzációk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Rekord 15-13!
1: Radulovics! Gól! Rekord! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez az Újra Töltve, a Nemzeti Sport Rádió háttérműsora, amely a magyar sport évtizedes rejtélyeinek megoldását kutatja. Havonta egyszer, csütörtökön 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
2: A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető, Kreisz Bálint. Az Újra Töltve című magazinműsor 15. részét hallják. A következő percekben egy különleges témával foglalkozunk. Egy olyan kézilabda mérkőzéssel, ami egy gólos különbséget hozott, ám ez az egy találat nem a szokványos körülmények között született. Tartsanak velünk! január 26-a és február 5-e között Dánia adott otthont a 9. férfi kézilabda világbajnokságnak. A magyar válogatott Franciaországgal, az NDK-val és Romániával került egy csoportba, az utolsó mérkőzését január 29-én Herningben játszotta a román együttessel. Magyarország és Románia akkor hivatalosan baráti szocialista országnak számított. Mindkettő a Varsói Szerződéshez és a KGST-hez tartozott, vezetőik pedig nyilvánosan a két nép együttműködését hangsúlyozták. A felszín alatt azonban egyre feszültebbé vált a viszony. A legérzékenyebb kérdés az erdélyi magyarság helyzete volt, emiatt a két ország kapcsolata 1977 végére és 1978 elejére ismét mélypontra jutott. Így ebben a légkörben egy magyar-román mérkőzés jóval többet jelentett egyszerű sporteseménynél. A történelmi sérelmek, Erdély kérdése és a két rendszer közötti bizalmatlanság akkor is ott feszült egy-egy összecsapás mögött, ha hivatalos sajtó erről csak óvatosan beszélhetett. A két válogatott ebben a hangulatban találkozott a herningi csoportmeccsen, amelynek utolsó másodpercére a játékosok, a játékvezetők, az időmérők is másképpen emlékeztek. A teljes bizonyosságot pedig azóta sem ismerjük. Románia az 1960-as, 70-es években a kontinens egyik vezető kézilabda hatalmának számított. Férfi csapata 1961-ben, 1964-ben, 1970-ben és 1974-ben is világbajnoki címet szerzett, míg az 1976-os olimpián ezüst, az 1980-ason pedig bronzérmes volt. A román válogatott egyik magyar játékos, a Kicsit Gábor 2019-ben Gulyás Lászlónak beszélt arról, hogy az említett érmek közül melyik a kedvence.
3: Tulajdonképpen ez két különböző érték, az olimpia, világbajnokság, világbajnokság, a világbajnokság közül a 1970-es, az volt az első, és ugye, hogy a szerelemben az elsőt nem lehet elfelejteni, ugyanúgy van a sportban is az első aranyérmet, főleg egy olyan döntő után, ahol kétszer meghosszabbítás volt, és fantasztikus nagy volt a feszültség. Utána kezdtük értékelni, és akkor kezdtük élvezni, hogy tulajdonképpen mit csináltunk. Az olimpiai érem a világon, hol tudja mindenki, veri a világbajnokságokat. Nagyon szerettük volna, hogy bronzérmen van, ezüstérmen van, de a szívünk vérzik, mert hülye módra elvesztettük az aranyérmet Montrealban. Az oka, hogy elvesztettük az aranyérmet, az, hogy az orosz csapat sose vert, legalábbis a mi generációnkat 15 éven keresztül nem vesztettünk se a mérkőzést, se a klubcsapatokkal, se még otthon Moszkvában is megvertük őket, és lehet, hogy ezért egy kicsit túl önbizalommal léptünk pályára. A második oka, hogy nem nyertük meg az aranyérmet, én most is hibáztatom a Dinamo edzőjét, azért, mert nem szabadott volna a döntőmérkőzést más felállítással kezdje, hanem ugyanazt a 100%-os csapatot kellett volna hagyja a pályán, amelyikkel bejutottunk a döntőbe.
2: Az 1970-es évek román válogatottjában szerepelt átlövő, a háromszor is a világ legjobb kézilabdázójának megválasztott Birtalan István ugyancsak 2019-ben nyilatkozott Gulyás Lászlónak. Többek között arról, hogy a pályafutása során elért sikerek közül mire a legbüszkébb.
4: Büszke vagyok abban, hogy egy román válogatottban játszottunk, amiben egy fantasztikus éveken át fent voltunk az élvonalba, és megmutattuk a világnak, hogy ten Romániába csinálnak egy szép kézilabdát. Természetesen, hogy ebben egy csapat szuper barátok maradtunk még mindig. Ezelőtt tegyük fel, nem 50 éve megkezdtük, és még most is mondhatom azt, hogy együtt vagyunk, és emlékezünk a szép életre, ami volt.
2: A négyszeres VB aranyérmes román válogatott címvédőként érkezett az 1978-as dániai tornára, de a miénk csoportjában szereplő NDK is az erős csapatok közé tartozott. A Nésport ennek megfelelően visszafogottan vezette fel a VB-t. Az idézett részletet Szilágyi Dóra narrálásában hallják.
5: A magyar válogatott igen erős csoportban küzd a továbbjutásért. Az ellenfelek között találjuk azt a két együttest, amely az 1970-es és az 1974-es VB-n a döntőt vívta, nevezetesen Romániát és az NDK-t. A magyar csapat csak akkor bízhat a továbbjutásban, ha a csoportjában legalább két győzelmet arat, bár még ebben az esetben is lehet harmadik. Illúziók nélkül reálisan ítélve az esélyeket, ismerve a felkészülés nehézségeit, válogatottunk a csoport harmadik helyére esélyes.
2: Szilágyi István a magyar válogatott akkori beállója felidézte, hogyan reagáltak, amikor megtudták, milyen nehéz csoportba kerültek a világbajnokságon.
6: Nagyon népszerű volt a kézlabda, ez a csapat magunktól is nagy volt az elvárás, meg a közvéleményben is, mert nagyon jó eredményeink voltak a világbajnokság előtt. Szinte mindenkit megvertünk, aki csak létezett az élmezőnyben, több tornán, és nagyon jól szerepelt a csapat. Utána a Tatán az edzőtáborban tudtuk meg, hogy nagyon gyilkos csoportba került. Mi gyakorlatilag a franciákkal, az NDK-val és a románokkal kerültünk egy csoportba, és a 74-es VB-n NDK-Románia játszott a döntőt, tehát a lehető legerősebb csoportba kerültünk. Nagyon keményen edzettünk ebbe az időbe, hát a Faludi, amikor megtudta ezt a sorsolás, azt mondta, hogy még többet edzünk, tehát nagyon jó állapotban volt a csapat, nagyon elszántak voltunk, meg nagy önbizalommal is mentünk a világbajnokságra.
2: Bartalos Béla a válogatott első számú kapusa emlékei szerint nyugodtan, magabiztosan várta a világbajnokság rajtját, meg is indokolta, hogy miért.
7: Szerintem itt a játékosoknak, meg nekem is az volt az elképzelésünk, hogy a négy közé fogunk jutni. Előtte egy éven keresztül mindenkivel játszottunk, mindenkit simán meg tudtunk verni, és úgy éreztük, hogy egy jó eredményt tudunk elérni. Az első reakcióm az volt, én a németektől soha nem féltem, mert ők féltek tőlem. A romárok azok egy fekete ló volt, de őket is megvertük előtte edzőmérkőzésen, úgyhogy összességében nem volt olyan nagy problémánk a csoporttal, annak ellenére, hogy tényleg nehéz volt.
2: A válogatott egyik kulcsemberének számító, akkor 23 éves Kovács Péter egy érdekes, mai fejjel hallgatva értelmezhetetlen sztorit idézett fel. Előbb azonban arra a kérdésre válaszolt, mennyire volt népszerű esemény Dániában a férfi kézilabda világbajnokság.
8: Nagyon népszerű volt, a tehát házas mérkőzéseket játszottunk, de azt is el kell mondani, hogy a skandináv kézlabda még akkor nem volt ezen a szinten, mint ami ma, tehát a dánok, hogy egyedülalkodók, nem tudom hány éve, akkor is jó játékerőt képviseltek, de bennük volt egy olyan kisebbségi érzés, és ők mondták, ez nem én találom ki, hogy a magyarok meg a szocialista országokban a profik a játékosok napi kettőt edzenek, általában náluk meg csak ugye munka után amatőr szinten volt a kézilabda, és úgy gondolták, hogy ez akkora előny a szocialista országok csapatai számára, amit ők nem tudnak behozni. Még egy érdekességet elmondanék, tehát amikor volt az első mérkőzés, volt a román NDK mérkőzés, tehát ezen a világbajnokságon a mi csoportunkban, akkor a román tévé nem közvetítette a meccset, mert ezen a napon volt Ceausescu elvtárs születésnapja, és ha kikapott volna, mint ahogy ki is kapott a román válogatott, akkor elszomorította volna a nagyvezér. Ezek ma már elképzelhetetlen dolgok, de ezt a román csapatban lévő magyar játékosok mesélték nekünk, ez nem kitaláció.
2: A magyar válogatott az óvatos várakozást jóval felülmúlva hibátlan mérleggel érkezett el a csoportkör utolsó fordulójáig. Faludi Mihály szövetségkaptány együttes előbb 33-22-re legyőzte Franciaországot, majd egy jóval szorosabb, kemény védekezésre épülő mérkőzésen 12-10-re felülmúlta az NDK-t is. Ez utóbbi találkozót követően Faludi Mihály elégedetten nyilatkozott a Népsportnak. A felolvasó Tóth Béla.
9: Azt a csapatot sikerült legyőznünk, ráadásul a világbajnokságon, amely az utóbbi időben a legtöbb sikert aratta.
2: Paul Tiedemann, az NDK csapatának szövetségkaptánya elsősorban a magyar együttest dicsérte. A szöveget Szegő Tibor olvassa fel.
10: Gratulálok a magyar csapatnak, és elismerem, hogy a sok kiállítás ellenére sem volt sportszerűtlen a mérkőzés. Ez a keménység már a mai kézilabdához tartozik. Vigasztal azért minket, hogy még semmi sem dőlt el a B csoportban.
2: Válogatottunk balátlövőjétől, Kovács Pétertől, azt kérdeztük, mi volt az NDK elleni siker kulcsa.
8: Védekezés meg a kapus teljesítmény, mert Bartalos Béla zseniálisan védett. Igen, tehát mind a két csapat számára ez létfontosságú mérkőzés volt, de még egyszer mondom, hogy akkor a négyes csapatban még csak két csapat jutott tovább. Ugye, és akkor is vitte magával a másik csapat ellen elért eredményt. Mi a NDK-val jutottunk volna tovább, akkor két ponttal mentünk volna közép döntőbe, és ha ott még egy meccset nyerünk, akkor már biztos, hogy éremért játszunk. És hát ugye ez lett volna akkoriban a magyar kézilabdázás legnagyobb sikere, tehát történelmi esemény előtt álltunk. De egyrészt az NDK-t legyőzni, az mindig nagyon nagy szó volt, másrészt pedig egy világbajnokságon legyőzni az NDK-t, az még nagyobb szó.
2: A 12-10-es végeredmény egyértelműen kiemelkedő kapus teljesítményre utal. Bartolos Béla szerint ebben szerepet játszott az is, hogy az NDK játékosai tartottak tőle.
7: Nem tudom, hogy miért, de a keletnémetek, amikor megláttak, szinte háttal álltak a kapunak, tehát könnyű dolgom volt. Volt egy-két olyan mérkőzésem, amikor kifejezetten jó teljesítményt nyújtottam ellenük, meg elég sablonosan lőttek, ami nekem kedvezett, és emiatt szerintem tartottak is tőlem, mert jó teljesítményt szoktam ellenük nyújtani. Mint az eredmény is mutatja, megvertük őket, annak ellenére, hogy az a keletnémet csapat egy nagyon jó csapat volt. Az egy kifejezetten komoly eredmény volt részünkről.
2: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A két találkozó után 4 ponttal álló magyar válogatott kedvező helyzetből várhatta a csoportkör utolsó összecsapását. Ezzel szemben a román csapat útja jóval rögösebb volt. A négyszeres világbajnok rögtön az első mérkőzésén 18-16-os vereséget szenvedett az NDK-tól, így már a torna elején nehéz helyzetbe került. A második fordulóban ugyan 36-17-re kiütötte Franciaországot, de ezzel csak életben tartotta továbbjutási reményeit. Két mérkőzés után Romániának 2 pontja volt, így nagyomás alatt várta a miénk elleni herningi összecsapást. A magyar együttes már egy döntetlennel is biztos továbbjutó lehetett volna, Romániának viszont ehhez mindenképpen nyernie kellett. Arról nem is beszélve, hogy a miénk az NDK-val szembeni sikerüket magukkal vitték volna a következő csoportkörbe, így nem csak a címvédő kiejtésére, hanem egy kiemelkedő világbajnoki szereplése is kiváló esély mutatkozott. Kovács Péter magazinunknak felidézte, milyen hangulatban várta a magyar válogatott a sorsdöntő összecsapást.
8: Ilyenkor nagyon nehéz ez, tehát ilyen sorozatban 2 nap alatt 2 ilyen mérkős lejátszani, természetesen meg akartuk nyerni a meccset, de hát ismertük a románokat, hogy borzasztó erős csapatuk van, és volt igaz, hogy őket is sikerült előtte megvernünk, de ez sokszor nem sikerült egyébként a magyar válogatottnak, de bennünk volt még az NDK mérkőzés, hát hogy mondjam, tehát az ember nem is igazából fizikai fáradva egy ilyen mérkőzés, hanem idegileg. Tehát én például borzasztóan alva voltam egy meccs után, annyira fel voltam spanolva, és hát emlékszem, hogy szinte addig aludtam az éjjel. De gondolom a társaim is hasonló helyzetben voltak. Tehát a románok előnyük volt, annyiban, hogy ők ugye a franciákkal játszottak, és mit tudom, 10 valány góllal verték őket. De hát akkor ilyen volt a VB menetrend, azt hiszem, hogy ezt kellett megnyernünk. Kellett volna, bocsánat.
2: Az elmúlt évtizedekben erről kevés szó esett, de a románok elleni találkozóra való hangolást olyasmi zavarta meg, amire a magyar csapat, elsősorban a kapus Bartolos Béla nem volt felkészülve.
7: Ennek örülök, hogy 50 év után végre eljutunk arra szintre, hogy tudjuk, hogy ott mi történt, mert akármikor én valakivel találkozok, mindig azt hozza fel nekem a pályafutásom negatív pontjára, hogy én kaptam egy időntóli gólt, és azzal kiestünk. Tehát, hogy öntsünk tiszta vizet a pohárba. Mi játszottunk a németekkel, este 11 órakor lett vége a meccsünknek, doppingra vittek el, éjjel 2-kor sikerült nekem a doppingot teljesítenem, 2 órára voltunk a helyszínről, míg hazaértünk, az reggel 4 óra volt, és 11 órakor volt a román mérkőzés, tehát egy kapus reggel 4-től 11 óráig lehetett, hogy kipihenje magát. Fizikailag, szellemileg, fizikai még hagyján, de szellemileg nem. Tehát magyarul én a románok elleni mérkőzésen életemben akkor léptem egyedül rosszul, mert szinte nem is láttam a labdát. Olyan fáradt voltam, tehát ez volt az előzménye. Tulajdonképpen erről még eddig nem volt szó, hogyha nem ez lett volna, ha egy napot pihenünk, akkor a románokat ugyanúgy megverjük 6-8-10 góllal, ebben biztos vagyok.
2: A dopingvizsgálat egy ilyen eseményen természetesen megszokott, ezzel nincs is semmi gond. Bartalos pekjes volt, hogy ilyen lassan tudott szabadulni az ellenőröktől.
7: Az az igazság, hogy általában kiválasszák azt a játékost, aki jól teljesít. Pekhemre idézőjelbetéve Pekhemre hét teljesítettem a legjobban, ezért vittek engemet. Csak hát az ember kiizzadt, hiába ittam bármit is, már olyan értelemben bármit, hogy vizet, kólát vagy bármit, mert én amíg be nem fejeztem a pályafutásomat, egy kortya alkoholt nem ittam. Tehát összességében még a sör se segített volna, mert sört meg még életemben nem ittam, mert azt mondták, hogy keserű, és azóta meg se kóstoltam. Tehát tulajdonképpen ez benne van a kézilabdában, meg a sportágakban, hogy elviszik az embereket doppingra. Csak vagy sikerül, vagy nem sikerül a doping vizsgálatot gyorsan letudni.
2: A magyar-román összecsapás első fél idejében végig szorosan alakult az eredmény, egyik fél sem tudott nagyobb előnyre szert tenni. Csapatunk bátran, jól játszva 10-9-es vezetés szerzett a szünetre, s a látottak alapján a továbbjutáshoz szükséges döntetlen teljesen reálisnak tűnt. Sőt, a győzelemre is megvolt az esély. A fordulás után azonban néhány perc alatt összeomlott minden. A 10-9-es magyar előnyből gyorsan 16-10-es román vezetés lett. Aztán jött az újabb fordulat, a később a torna társgól királyi címét megszerző Kovács Péter vezetésével a miénk 21-20-ra feljöttek. És ekkor már csak 3 perc volt hátra a mérkőzésből. Most idézzük fel az utolsó percek eseményeit. A narrátor Szilágyi Dóra.
5: 58. perc. Kocsis Pál betör a román védelem mögé és gólt szerez. De hiába. A két szovjet játékvezető nem adja meg, mert szerintük Kocsis lövés közben a hatoson belül érintette a talajt. A magyarok hevesen tiltakoznak, Faludi Mihály pedig elveszíti az önuralmát. A kapitány egy széket a nézőtér irányába rúg.
2: A Nésportot a helyszínről tudósító Kő András így írt az esetről. A felolvasó Tóth Béla.
9: A mérkőzés után a sajtószobában alkalmam volt még egyszer megnézni ezt a gólt, és nyugodt szívvel állíthatom, hogy Kocsis nem lépett be a hatos vonalon belülre.
2: Térjünk vissza a találkozó hajrájában történtekre. A képzeletbeli idővonalat Szegő Tibor és Szilágyi Dóra felolvasásában hallják.
10: 59. perc. A magyar válogatott újabb lehetőséghez jut, miután a játékvezetők 7 méterest ítélnek. Molnár Gyula áll oda a büntetőhöz, és nem hibáz. 21-21. A magyar válogatott továbbjutásra áll.
5: 59 perc 30 másodperc. A románok utolsó támadása közben Szilágyi Istvánt kiállítják.
2: Erről a játékvezetői döntésről, annak jogosságáról az érintettnek, azaz a kiállított Szilágyi Istvánnak megvan a véleménye.
6: Véleményes volt a kiállításom is, mert ez egy normális ütközés volt, tehát egy kemény ilyen ütközés, de nem is tudom, sok előfordult a mérkőzésen, tehát fél perc alatt vége előtt azért általában lerántásé vagy ütésé szoktak két percet adni, egy ilyen keményebb ütközésé nem szoktak fél perc alatt vége előtt kiállítani, de amint mondtam, a mérkőzés közben is lehetett érezni azért, hogy ez a román sportdiplomácia azért működött a játékvezetők szempontjából is. Úgyhogy, de ennek ellenére olyan jók voltunk, hogy nem érdekelt semmi, megmondta, bebizonyítjuk, meg tudjuk verni a, tehát gyakorlatilag világbajnoki döntősöket a csoportban, és meg is vertük az NDK-t, és a románok ellen is szerintem nekünk állt a mérkőzés, és az biztos, hogy nem azt mondom, hogy a játékvezetők miatt egyértelműen, de hogy azért odahajlott inkább a játékvezetőknek a keze is az egyértelmű.
2: Ezek után folytassuk a találkozó utolsó percének krónikáját. Először Szegő Tibor idézi fel a történéseket, míg az utolsó másodpercek izgalmait Tóth Béla narrálásában hallják.
10: A kiállítás miatt a magyar válogatott emberhátrányban védekezik, de sikerül a labdát sarokdobásra menteni. A csarnok órája szerint már csak 3 másodperc van hátra.
9: 59 perc, 57 másodperc. A románok elvégzik a sarokdobást. A labda kézről kézre jár, egy passz, még egy, majd újabb átadások következnek. Végül a labdát ötödikként megkapó Kornél Durau kapura lő, a labda Bartolos Béla mellett a hálóba kerül. A román játékosok ünnepelnek, számukra a gól győzelmet és továbbjutást jelent.
2: Hallgassuk meg, hogy a kapuban nézve, azaz Bartolos Béla szemszögéből hogyan zajlottak ezek a másodpercek.
7: Tulajdonképpen üvöltöttünk végig, hogy figyeljenek oda, lépjenek ki az emberekre, de pont erre játszották. Hát mi ott voltunk a védekezésben, hiába voltunk csak öten, mindenki tolódott a labda fele, mert balszéről indították a játékot. Balszéről, és az ötödik passz után ugrott fel a játékos lőni. Tehát volt egy rátörés passz, utána rátörés passz, rátörés passz, rátörés passz. Ez volt az úgynevezett plusz 6 másodperces idő, amikor a szélső beugrott és beejtette a labdát. Nagyon nagy szöge volt, mivel csak 5-en voltunk a pályán, tehát elvileg, hogyha bármilyen formában vagyok, mert nem hiszem, hogy azon múlott, hogy azt nem tudtam megfogni, inkább a mérkőzés folyamán voltak olyan labdák, amiket védenem kellett volna, de a végén akkor a szög tudott beugrani, hogy egyszerűen védhetetlen volt, lett volna még akkor is, hogyha én koncentrált vagyok, és oda tudok 100%-osan figyelni.
2: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A kiállított Szilágyi István az oldalvonal mellett a zsűri asztal közelében volt ezekben a pillanatokban, így testközelből láthatta a történteket. Kíváncsiak voltunk arra, ő hogyan emlékszik a sorsdöntő pillanatokra.
6: Gyakorlatilag már meg is volt a meccs, 4 másodperc volt hátra, döntetlen állásnál szöglet, ez jutott a Románia, és végighúzták a labdát. Én pont ki voltam állítva, ott voltam a cserepadnál, és körülbelül középpen volt a labda. Már akkor majdnem el is vesztették a románok a labdát, amikor jelezte a zsűri asztal, hogy vége a mérkőzésnek. Érdekes módon pont ezzel a mérkőzéssel a nagy kijelző elromlott, és végigmenné a labda, és legalább 4 másodperccel később, vagy 4-5 másodperccel később lőtte be a Durau jobb szélső a gólt. Mi már ünnepeltünk a padon, mert a padon láttuk, hogy vége van a mérkőzésnek, már ünnepeltünk, hogy nagyon jó helyzetben vagyunk. Megvertük az NDK-t, románok, gyakorlatilag a világbajnok román csapat kiesik, mi meg 2 ponttal megyünk tovább a mert az NDK-val együtt 2+ ponttal jutottunk volna tovább, biztos, hogy bejutottunk volna a legjobb négy, tehát így kerültünk volna a 8-ba, és a 2 ponttal biztos, hogy bejutottunk volna szerintem a legjobb 4-be.

0: kövessük tovább a már a rendes játékidő lejárta után zajló eseményeket. A narrátor először Szegő Tibor, majd Szilágyi Dóra lesz.
1: A dán időmérő Jakob Haumstrup jelzi, hogy a mérkőzés már a lövés előtt véget ért. Az időmérő és a jegyzőkönyvvezető álláspontja szerint a román gól időn túl esett, ezért az eredmény 21-21. A kiállítása miatt a zsűriasztal közelében álló Szilágyi István értesül elsőként a döntésről. Örömében homlokon csókolja az időmérőt, majd a társainak is jelzi, a gól érvénytelen, maradt a 21-21. Ezzel Magyarország tovább jut, ezúttal a magyar játékosok ünnepelnek.
2: Néhány pillanattal később a két szovjet játékvezető a zsűriasztalhoz megy, hogy tisztázzák, időben esette a gól. Ott van velük Erik Eliász, a Nemzetközi Kézilabda Szövetség svéd ellenőre is. Eliász nem fogadja el a dán időmérő álláspontját. Arra hivatkozik, hogy a zsűriasztalon használt hivatalos óra nem ugyanazt mutatta, mint a csarnokban látható eredményjelző, és szerinte a labda még játékidőn belül került a kapuba. Jakob Haumstrup, a dán időmérő, viszont ragaszkodik hozzá, hogy az asztali időmérés alapján is lejárt a 60 perc. Ennek ellenére Eliász középre mutatva jelzi, a gól érvényes. A játékvezetők elfogadják az ellenőr álláspontját és megadják a találatot. Románia-Magyarország 22-21. A románok másodszor is ünnepelni kezdenek.
0: Adjuk át ismét a szót válogatottunk kiállított játékosának, Szilágyi Istvánnak, aki a zsűriasztal mellől követte az eseményeket.
3: Románoknak nagyon erős volt abban az időben a sportdiplomáciájuk, a Johnny Kunst volt a IHF román delegáció vezetője, a IHF technikai bizottságnak a vezetője. Ott reklamált egyből a zsűriasztalnál, hogy időn belül volt a gól, és utána megjelent még akkor volt a svéd Erik Eliász volt az IHF elnöke, és az nagyon jó kapcsolatban voltak a románokkal, és egy lenullázott sportár stopper órával lejött oda a zsűriasztalhoz, és jelezte, hogy időn belül esett a gól. Persze aztán reklamáltunk, próbáltunk góvni, mindent megpróbáltunk. Elutasították mindenki, akivel mondtam, a mai technikai lehetőségekkel az egyértelműen lett volna, hogy az tudta mindenki, románok is tudták, hogy az időn túl esett a gól.
0: Hallgassuk meg, hogy a mérkőzés utolsó utáni másodpercében is pályán lévő Kovács Péter szemszögéből nézve mi történt pontosan.
4: Amikor ők vezették az utolsó támadást, és 3 másodperc a vége előtt szöglet bal oldalra végezték a szöglet dobást, tehát lesáncoltunk egy labdát, valahogy így volt, már nem emlékszem pontosan a szituációra. Tehát bal szélről, bal átlövő irányító, jobb átlövő, jobb szélső beugrott, csinált még 2 cselt a levegőbe, majd belőtt a kapuba a labdát. A svéd, ezt a nevet jegyezzük meg, Erik Eliász, mert ez olyan, mint mondjuk ilyen lassít a magyar történelemben, tehát ő volt az zsűri elnök, és ő nagyon-nagyon jó barátságodá volt a románok zsenéjével, Johnny Kunst Germaneszkővel, aki szintén az IHF végrehajtó bizottságának, vagy edzőbizottságának volt a tagja, tehát kimondottan jó barátok voltak. Egyből oda néztünk, hogy mi történt, először intett, két kézzel intett, hogy nem, vége volt a mérkőzésnek, majd a románok oda mentek, és hevesen gesztikulával tiltakoztak ez ellen, még Erik Eliász úr, a svéd úriember, visszavont az előző ítéletét, és megítéltette a gólt. Na most ebből a góllal estünk ki, ugye, amit mondtam, hogy NDK-ban mentünk volna tovább, akkor 2 pontot vittünk volna, ami nagyon nagy előny lett volna, de egyébként, hogy akkor még nem volt videóbíró, semmi nem volt, a magyar tévében digitálisan akkor még az is nagy szó volt, visszajátszották, lemérték, és 9 másodperc telt el azóta, hogy a szögletdobást elvégezték, és a hálomban kötött ki a labda. Tehát egyértelműen csalás áldozatai voltunk, és mondhatom, hogy és még talán szerencsés vagyok. Idézőjelben hosszú pályafutásom alatt ez volt a legnagyobb negatív élményem, ami engem ért.
0: Nem meglepő módon a csapatkapitány Bartolos Béla is hasonlóan idézte fel magazinunknak a kritikus másodperceket.
5: Oda ment az edzőnk a kispadhoz, oda mentünk mi, én is, mint csapatkapitány, mindegyik játékvezető mondta és mutatta a táblát, hogy vége van, jöztek a magyarok. Erre lejött egy svéd ember, a lelátóról, az meg azt mondta, hogy gól volt. Semmi köze nem volt a mérkőzéshez, annak az embernek, és úgy irányította az egész vezetőséget ott. Az volt a különbség, hogy ő a Johnny Kunstnak volt a barátja. És egyértelműen, hát ezen múlott, hogy ki jut tovább.
0: Ezzel még nem volt vége a sztorinak. Meglepő helyről érkezett a támogató segítség. A felolvasó Tóth Béla.
6: A magyar televíziós stáb nem nyugszik bele a döntésbe. Szőnyi János kommentátor kérésére Budapesten még azon az éjszakán visszanézik és lemérik a felvételt. A sarokdobás elvégzése és Dureu gólja között a mérés szerint több mint 6 másodperc telt el. Ha valóban csak 3 másodperc volt hátra, egyértelműen kizárható, hogy a gól a rendes játékidőben esett.
0: A magyar küldöttség ezek után óvást nyújtott be, aminek díját érdekes módon nem a Magyar Kézilabda Szövetség képviselője, hanem a Magyar Televízió helyszínről tudósító kommentátora Szőnyi János fizette be a saját napi díjából. Ennek több oka is volt. Egyrészt a szocialista tömbhöz tartozó Románia volt az ellenfél, s egy ilyen óvást nem fért volna bele a táborhoz tartozó országokról kommunikált baráti viszonyba, másrészt, s talán ez még nagyobb súllyel esett alatba, a két játékvezető szovjet volt, már pedig a szövetség hivatalos óvásának egyik alapja az lehetett volna, hogy a szovjetek hibáztak, aminek valószínűleg nem örültek volna Moszkvában. Sose felejtjük, hogy Madarász István a Magyar Szövetség akkori főtitkára 1964 óta tagja volt a Nemzetközi Szövetség végrehajtó bizottságának, ezért gyaníthatóan ő sem akart konfrontálódni az IHF-fel. Ez utóbbi felvetést Kovács Péter is megerősítette.
4: Borzasztóan el voltunk keseredve, és mérgesek voltunk, és fel voltunk háborodva. Most akkor azért azt el kell mondani, hogy volt akkor egy magyar tagja az EHF, vagy az IHF végrehajtó bizottságra, Madarász István, aki az orvosi bizottságot vezette, aki magyar főtitkár volt. Hát tőle azért elvártunk volna valami segítséget, nem kaptunk segítséget, sőt, eljött a szállodánkba, nem találkoztunk vele, csak üzent, hogy ne óvjuk meg a mérkőzést, először megóvtunk, bocsánat, megóvtuk a mérkőzést, másodszor ne óvjunk, mert az IHF tekintélyének ez át, hogy nem fogadjuk az első döntést. Tehát nem mondom, hogy velünk volt a magyar főtitkár.
7: Itt felmerül az a dolog is, hogy nyilván akkor teljesen más politikai környezet volt Magyarországon is, és Románia ugye a keleti blokk országaihoz tartozott. Ha más nemzet ellen történik ez, vagy más játszik a magyarok ellen, akkor lehet, hogy a magyar sportdiplomácia több energiát fektetett volna abba, hogy más döntés szülessen?
4: Hát lehetséges, hogy az elvtársak egymás között ezeket a dolgokat elsimították.
0: Válogatottunk kapusa, Bartalos Béla, az óvás körüli érdekességekre hívta fel a figyelmet.
5: A mi elnökünk az 200 méterre volt a helyiségtől, ahol mi játszottunk. A Johnny Kunst, a románoknak az elnöke, az meg 1400-ra. És az előbb odaért, mint a miénk. Szőnyi János riporter, ő fizette be az óvási díjat, és ami jellemző erre az egészre, hogy az óvási díjat soha nem adják vissza, ha igen, ha nem a válasz. Nem válasz volt, tehát nem fogadták el az óvásunkat, és a Szőnyi visszakapta az óvási díjat. Tehát magyarul elismerték, hogy ők a húgyunk.
0: Hónapokkal később az Esti Hírlap 1978. november 14-i számában Elréti Anna azt kérdezte Madarász Istvántól, hogyan kamatozik a magyar kézilabdázásnak a Nemzetközi Szövetségben betöltött funkciója. A választ, különösen a kézilabda VB-n történtek fényében érdemes meghallgatni. Tanulságos, sokat elárul a korabeli gondolkodásmódról. A felolvasó Szegő Tibor.
1: Szeretnék eloszlatni egy félreértést. A magyar delegátusnak nem az a dolga, hogy bizonyos kérdésekben részrehajlónak bizonyuljon, magyarán szólva, hogy a csapat javára döntsön.

0: a döntésen. Az óvást 3 órás vitát követően elutasították, érvényben maradt a 22-21-es román győzelem. Az indoklás 5 pontban foglalható össze. A narrátor Szilágyi Dóra.
1: Első. Az időmérő a 60. perc végén lefújta a mérkőzést. Második. Ezt a bírók nem hallották. Harmadik. Ilias kijelentette, hogy a 22. román gól a lefújás előtt esett. Negyedik. Ezt közölte a játékvezetőkkel, akik megadták a gólt. Ötödik. Az időmérő a lefújással egy időben nem állította meg az órát, csak 3 másodperccel később.
0: Érdemes megjegyezni, hogy a mérkőzés 3 IHL felelőre eredetileg Wadmark, a svájci Carlin és az NSK Veli Perrey lettek volna. Az utolsó pillanatban azonban Perreyt Eliasra cserélték le, amire Madarász István, a Magyar Szövetség főtitkára is meglepetten nyilatkozott a Népsportnak. A felolvasó Szegő Tibor.
2: Nem tudom, miért került erre sor. A szabályok nem mondják ki, hogy mindhárom ellenőrnek más-más nemzetiségűnek kell lennie, de általában ez a gyakorlat, és az eredeti forgatókönyvben is ezt az elvet követték.
0: A történtek után kijelenthetjük, ebben a helyzetben a magyar sportdiplomácia, árnyaltan fogalmazva is, alul teljesített. Ennek okairól Szilágyi Istvánt, a csapat egyik játékosát kérdeztük.
3: Egyértelmű, hát a románokkal mindig meggyűlt a bajunk. Mindig féltünk, hogy a románokkal kerülünk össze, mert tudtuk, hogy nem mindig tiszta eszközzel játszanak, főleg az ilyen, ez a Johnny Constot ismerve, meg amiket terjedtek róla, meg amiket hallottuk, ezek minden eszközt bevetettek sportdiplomácia terén, tehát itt nem csak azzal, nem az ellenfélet, nem csak a románokkal a játék, sok magyar ellenfélekkel megküzdeni, hanem ezzel a hátránnyal is, hogy ez a Johnny Kunz vezetésével ez egy kicsit enyhe túlzás, de szinte ilyen maffia rendszerű IHL befolyás történt, de hát ez kicsit túlzás, de az biztos, hogy nagyon erős volt a sportdiplomáciájuk.
4: Megállítottad az időt, és a kerek asztalra tetted.
0: Önök az Újra töltött című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Ahhoz képest, hogy a Nemzetközi Szövetség viszonylag gyorsan döntésre jutott, érdemes megnézni, hogy a hazai és a nemzetközi sajtó mennyire eltérő módon látta a hatalmas visszhangot kiváltó esetet. A dánok jelentős része a magyar álláspontot támogatta. A Jyllands Posten időn túli román gólról írt, a Berlingske Tidende óriási botránynak nevezte a történteket, hozzátéve, hogy a magyarok időn túli góllal veszítettek. A BT című napilap pedig egy Alfred Hitchcock filmhez hasonlította azt, ami a végjátékban történt. Az AFP francia hírügynökség is egyértelműen fogalmazott. A leírtakat Szilágyi Dóra idézi.
1: A győztes román gól körülbelül 2 másodperccel a játékidő lejárta után esett. Így bírói döntés befolyásolta a tényleges eredmény kialakulását.
0: Talán mondani sem kell, a románok a saját szemszögükből kommentálták az eseményeket. Narrátor Tóth Béla.
5: Skinte Jettinere Tulúj. Drámai mérkőzés és kedvezőtlen játékvezetés után Románia az elődöntőben.
0: A román kommunista ifjúsági lap tehát nem csak, hogy nem kérdőjelezte meg a győztes gólt, úgy fogalmazott, hogy a játékvezetés Romániát sújtotta. Duró találatát látványos, illetve fantasztikus gólnak nevezte, amely néhány másodperccel a befejezés előtt született. Az óvásról, az időmérő jelzéséről és az órák közötti ellentmondásról a tudósításban egyetlen szó sem esett. A Sportul című országos sportlap ugyan beszámolt a magyar óvásról, de egyértelműen elutasította annak jogosságát. A tudósítás szerint Románia megérdemelt a továbbjutást, már csak azért is, mert 10 percen át olyan nagyszerűen játszott, amire a csoportban Magyarország és az NDK sem volt képes. A Sportul emellett határozottan állította, az időmérő megerősítette, hogy Durao 60 percen belül szerezte a gólt, s mivel Erik Érjász IHL felelőr a játékvezetőkkel való egyeztetés után középkezdést rendelt el, a lap ezt a gól szabályosságának bizonyítékaként értelmezte. Nikolaj Nedev, román szövetségi kapitány, nyilatkozatában viszont igyekezett kerülni a vitás esetet. A felolvasó Szegő Tibor.
2: A csapatunk napról napra jobban mozgott, köszönhetően a fiatalok közül Duraunak, Stingának és Folkernek, de a rutinosabb Penu és Birtalan is sokat tett hozzá az együttes teljesítményéhez.
0: A Népsport helyszíni tudósítója Kő András azért csak kipréselt egy a hajrára vonatkozó mondatot a románok kapitányából, Nikolaj Nedevből. Ismét Szegő Tibort hallják.
2: Az utolsó gólunk után az óra azt mutatta, hogy még van hátra 3 másodperc. Csodálkoztam is, hogy miért nem játszanak tovább.
0: A Népsportot tudósító Kő András ezt egy megjegyzéssel kiegészítette, miszerint Nikolaj Nedev félhetően megfeledkezett arról, hogy az óra 30 perc elteltével újra visszafelé számlál, amit a jelek szerint nem csak ő nem vett figyelembe. A Sportul című román sportlapnak viszont a mindent eldöntő gól szerzője, Kornél Durau saját szemszögéből nyilatkozott. A narrátor Tóth Béla.
5: Mit éreztem a meccs végén? Nehéz megmondani. Ránéztem az órára, és még egy másodperc volt hátra a meccsből, amikor megkaptam a labdát Draganicától. Azt mondtam magamnak, hogy nincs más esélyem, és teljes nyugalommal elindultam a kapu felé. Alaposan megnéztem Bartolos kapust, aki jól láthatóan félt. Abban a pillanatban biztos voltam benne, hogy legyőzöm.

0: Tolos Béla szűkszavú volt, amikor Kő András, a Nésport munkatársa, a mindent eldöntő gólról kérdezte. Szegő Tibor idézi az értékelést.
1: A hosszú sarokra vártam a lövést, de a rövidre kaptam.
0: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Krejsz Bálint. Ami a magyar sajtóban megjelenő reakciókat illeti, azok természetesen másként közelítettek a történtekhez. Az országos és a megyei lapok is többnyire értetlenül álltak a végső döntés előtt, ám jellemző korabeli reakcióként Faludi Mihály viselkedésével is kiemelten foglalkoztak. Elítélték, hogy a szövetség kaptány egy széket rugott a nézőtér felé. A Népszavában Vándor Kálmár rendkívül élesen, kritikusan fogalmazott. A felolvasó Szegő Tibor.
1: Nem segített rajtunk az óvás sem, mint ahogy az sem vált dicsőségünkre, hogy Faludi Mihály edző a közönség közé rúgta a székét, s utána, mint egy megvadult bakkecske, ugrált a levegőbe. Ez nem volt méltó sem egy szakvezetőhöz, sem pedig a magyar színek tekintélyéhez, így nem lehet elodázni a felelősséget esetlegesen rosszul sikerült cserékért.
0: A Magyar Hírlap hasonló hangnemben írt az esetről, sőt azt is megemlítette, hogy a játékosoknak kellett lefogniuk a feltúrt kapitányt. A magyar sajtó és a sportvezetés tehát összességében nem igazán állt ki a válogatott mellett, ami Kovács Péter elmondása szerint hatással volt a csapat további hangulatára is.
2: Szerintem soha nem léptünk ezen túl igazából, tehát a VB folytatódik, azt hiszem, hogy egy nap szünet volt, jöttek a következő mérkőzések, persze, de a jó helyezésekért játszottunk. Nagyon-nagyon nehéz volt ezt megemészteni. Tehát az, hogy az egyik az, hogy így elcsalták a mi továbbjutásunkat, a másik meg az, hogy senki hivatalosan nem állt ki értünk. Még akkor, én akkor beszéltem, az akkor nem mondom meg a nevét, mert már ő sincs közöttünk, tehát a Magyar Olimpiai Bizottság egyik vezetője volt, és ő ott volt a mérkőzés, és a meccs után én mondtam, hogy hát tegyünk már valamit, hát óvjunk, hát menjünk, hát ne hagyjuk magunkat. Ő meg azt mondta, hogy te fogva szállt, te a játékkal törődjél a pályán, ez nem a te feladatod. Tehát ő sem csinált semmit.

0: Nem egészen egy hónappal később, február 25-én a Képes Újság megszólaltatta Faludi Mihály szövetségkapitányt, akit elsősorban a sokat bírált székrugásról kérdeztek. Narrátor Tóth Béla.
1: Elöljáróban leszögezem, igenis fegyelmezett embernek tartom magam, de aki még sosem ült a kispad tájékán, nem tudhatja, hogy ez mennyire feszültséggel telített hely. Annál a bizonyos jelenetnél a végső lökést az adta, hogy egy teljesen szabályos gólt nem ítéltek meg csapatunknak, előtte viszont, véleményem szerint, egy szabálytalant a románoknak igen. Abban a percben úgy éreztem, hogy egyedül maradtunk. Hiába tettünk meg mindent, elvették tőlünk a bizonyítás lehetőségét. Egyébként a Jőlenc Posten című dán sportlap ezzel kapcsolatban a következőket írta. 1200 izzadt tengerű néző megértése fogadta a magyar edző felháborodását.
0: Az interjú igazán érdekes része az lehetett volna, amikor a kapitány friss emlékként felidézi a találkozó legvitatottabb másodperceit, ám meglepő módon erről az interjút készítő Gyenes András kérésére nem beszéltek. Ami pedig a magyar csapatot illeti, a felvetés természetesen elméleti, de érdemes eljátszani a gondolattal, mi lett volna, ha a románok elleni találkozó végén korrekt döntés születik. Szilágyi Istvántól a válogatott beállójától azt kérdeztük, csapatunk mire lehetett volna képes azon a világbajnokságon.
2: Ha bármire, meggyőződésem, hogy plusz két ponttal mentünk volna tovább, a másik hát sokkal gyengébb volt, azokat már mindenkit megvertünk a VB előtt, mondom, én egyedül az oroszoktól tartottam, azt mondta az oroszokat, azokat nagyon nehéz megverni, de ott a Vládos Trencél a döntőbe nagyon okos taktikát talált ki, tehát nem lőttek abszolút két méteres fal fölött, hanem bepropálták csípő mellett, meg azért kaptak a németek óriási segítséget is a döntővel, az egyértelmű, de mint mondtam, a világbajnokság előtt 10 gól megvertük őket egy tornán, és én nem akartam elhinni, hogy ezek világbajnokok lettek, tehát azon az ágon szerintem bármi lehetett volna. Ezért is fáj nagyon. Az volt a legborzasztóbb, hogy utána NSK megnyerte a világbajnokságot, akiket gyakorlatilag a két pár héttel a világbajnokság előtt Bécsbe egy döntőn a komplet NSK csapatot 11 góllal megvertük. Tehát ez is jelezte, hogy milyen erős volt ez a csapat, és utána együtt néztem a öcsével, a Kovács Petri haverommal, együtt néztük a meccset, tehát nem akartam elhinni, hogy mondom, ezek lettek világbajnokok, ezeket úgy megvertük, hogy az nem igaz. Tehát ebből is látszott, hogy nem jött ki belőlünk az, ami tudott ez a csapat már az eredmény szempontjából.
0: A mi lett volna, ha a kérdésre Kovács Péter még bátrabb választ adott.
3: Nézd, ezt most nagyon egyszer azt mondani, hogy akár világbajnokok is lehettünk volna, de én úgy gondolom, hogy tényleg dobogóért játszhattunk volna valamelyik pokáért. Én úgy gondolom, hogy képes volt a csapat, tényleg jó volt a csapat, jó volt az összhang, régebb óta együtt játszottunk, fiatalok voltunk, tehát fiatalok idősekben, ugye nagyon jó volt az edzőnk, nagyon jó felkészült, jó szakember volt, úgyhogy minden adott volt ahhoz, hogy jó eredmény, tehát akár dobogóra is állhattunk volna. De még egyszer mondom, ezt most már könnyű mondani 50 év elteltével.
0: Kovács Péter szavaival Bartolos Béla is egyetért. A klasszis kapus szerint is elérhető lett volna a világbajnoki cím.
4: Szerintem meg tudtuk volna nyerni ezt a világbajnokságot. Olyan szinten volt a csapat. Mert abban az esetben, hogyha eleve a döntetlen már olyan eufóriát okozott a csapatba, ami vitte volna előrébb a csapatot végig.
0: A mérkőzés hivatalos eredménye 22-21 maradt, ezzel a címvédő Románia továbbjutott, a következő szakaszban azonban már nem tudta folytatni a tőle korábban megszokott világbajnoki menetelést. A középdöntőben 17-16-ra kikapott Jugoszláviától, 17-17-es döntetlent játszott az NSK-val, majd a helyosztón 25-17-re legyőzte Svédországot. Ezzel a 4 évvel korábbi világbajnok végül a 7. helyen zárt. A magyar válogatott elleni mérkőzés a románoknak gyakorlatilag egy kiemelkedő korszak végét is jelentette egyben, ugyanis a korábbi 4-szeres világbajnok azóta sem tudott VB aranyat szerezni. A mi számunkra az érdekesebb oldalt illeti, Faludi Mihály csapata vitatott verességgel a legjobb 8-ba jutás helyett az alsóházba került. A miénk a folytatásban Csehszlovákiával 18-18-es döntetlent játszottak, majd Japánt 30-26-ra, Spanyolországot pedig 23-19-re legyőzték, és végül a 9. helyet szerezték meg. A csapat erejét jól mutatja, hogy Kovács Péter 47 góllal a lengyel Jerzy Klempellel holt versenyben a tornagól királya lett. Bármint mondja, ha választhatott volna a díj és a csapat jobb eredmények között, nem kérdés, melyik mellett dönt.
3: Hát gond nélkül elcseréltem volna ezt a díjat természetesen. Tehát ugye választani kellett volna, hogy mint akkor nem lett volna kérdés. Ugyanakkor hát azért azt se tagadhatom, hogy azért ez büszkeséget töltött el, hogy társgólkirály voltam, de ugyanúgy csalódott voltam az eredménytelenségünk miatt.
0: Bartalos Béla csapatkapitánytól végre azt kérdeztük, a dániai világbajnokságon történtek, hogyan hatottak rá, és milyen tanulsággal szolgáltak a későbbiekre nézve.
4: Soha nem szabad feladni, még így se, hogy az embertől elvesznek valamit. Tehát egy 2-3 nap feldolgozás után tenned kell a dolgodat tovább, és előre nézel, és mindent elkövetsz annak érdekében, hogy a következő világversenyen, vagy a következő mérkőzésen tudjál nyerni. Ez egyértelmű, tehát ez vitán felüli, és természetesen rengeteget fejlődött az ember belőle, akaraterőbe, tudásba, mindenbe az éjjegyett a világon. Ezek a szomorú és igazságtalan pillanatok, ezek sokkal jobban hatnak az embernek az egyéniségére, mint akkor, amikor győz, vagy nagyon jól játszik, vagy nagyon jól véd. Tehát ezek jobban segítik előre az embereknek a pályafutását. Nagyon nehéz megélni, mert kell hozzá egy megfelelő akaraterő, meg a szív is, meg a társaknak, meg a környezetedbe levő embereknek a támogatása. Ezek segítenek, tehát minden további nélkül, tehát rengeteget szenved az ember, sőt magába, mert mondom, én inkább magamat hibáztattam, mint a játékosaimat, játékostársaimat, de rengeteget profitáltam belőle hosszú távon is.
0: A történtek ellenére örömteli, hogy a herningi fájó vereség nem törte meg a magyar férfi kézilabdát. A válogatott 2 évvel később negyedik lett a moszkvai olimpián, 1986-ban pedig világbajnok ezüstérmet szerzett. Utóbbi eredmény, mint az Kovács Péter szavaiból is kiderül, egyfajta elégtételt, megnyugvást jelentett ennek a valóban nagyszerű generációnak.
3: Én úgy gondoltam, hogy mi vagyunk az elátkozott generáció, és hogy nekünk semmi nem sikerül, hogy mindig egy szalmaszállal kevesebbek vagyunk, hogy elcsúszunk a nagy siker kapujába. És azt hittem, hogy mi már úgy fogjuk abba hagyni a pályafutásunkat, hogy nem lesz semmi kiugró eredmény, és ez egy borzasztó jó érzés volt, és elég tételt nyújtott, azt is kell mondom, hogy legalább egy világbajnoki ezüstérmet szereztünk.
0: Önök az Újra töltve című magazin műsor 15. részét hallották. Az elmúlt percekben az 1978-as kézilabda világbajnokság egyik vitatott ítéletét idéztük fel, amely könnyen lehet, hogy történelmi lehetőségtől fosztotta meg a Faludi Mihály vezette magyar válogatottat. Amennyiben az epizód felkeltette az érdeklődésüket, akkor hallgassák meg az Újra töltve korábbi részeit a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáján. Köszönjük azoknak, akik narrációval járultak hozzá az adás elkészüléséhez. Szilágyi Dóra, Tóth Béla és Szegő Tibor. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kreisz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszont hallásra!
5: Ez volt az Újra töltve a Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Erős Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9.

Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Első órákban pedig birkózásról lesz szó, hiszen itt van már velem a stúdióban Szőke Alex, világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes birkózónk, aki aranyérmet nyert a budapesti bokcsarnokban rendezett Poyák Imre, Varga János, Kozma István emlékverseny vasárnapi kötött fogású zárónapján. Szia, köszöntelek!
3: Én is köszöntelek titeket és a hallgatókat is.
2: És hát gratulálok természetesen az aranyérmethez itt az egész szerkesztőség nevében. Milyen érzésekkel érkeztél erre a versenyre? Érezted, hogy azért jó formában vagy, és kijöhet most neked így a lépés, vagy akár az érem?
3: Vegyesek, inkább azt mondom, mert kicsit enerváltan indult meg a napom, nem aludtam túl jól, de a formám viszont azt gondolom, hogy elég jó volt, hiszen kim voltunk Amerikában egy jó két és fél hetet magaslaton, és azt gondolom, hogy az elég jót tett így az állóképességemen és így a formámat nézve. Nyilván nem ide kell a csúcsforma majd októberre a világbajnokságra, de azt gondolom, hogy nagyon jó formában voltam, még úgy is, hogy ugye mondtam az előbb, hogy nem indult túl jól a napom, de azt gondolom, hogy ezt is jól tudtam kezelni, és léptem egy szintet így a karrierembe, hogy ilyen állapotban is elég jól tudtam birkózni.
2: Igen, mondtad ezt az amerikai edzőtábor, tehát nyilván mondjuk hazaérkezve időeltolódáson is, meg minden máson is meg kell birkózni, de mit tudtatok ott, milyen munkát tudtatok ott kint végezni, milyen országokkal tudtatok együtt készülni?
3: Igen, ugye Colorado Springsben voltunk egy jó másfél hetet. Kim voltak ugye az amerikaiak, ukránok, japánok és mi magyarok, úgyhogy ez a négy nemzettel tudtunk így együtt készülni. Elég jó és felszerelt komplexumban voltunk. Az étkezés, a partnerek is elég jók voltak, úgyhogy tényleg maximálisan minden adott volt ahhoz, hogy egy nagyon jó tábort szervezzenek így az amerikaiak. Aztán utána átmentünk az utolsó öt napot Las Vegasba töltött.